Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint fontos, hogy Magyar Péter tárgyaljon Volodymyr Zelenszkijjel? Igazából mindegy, mit válaszolnak, jelen állás szerint úgy néz ki, hogy jövő héten fognak majd beszélni, de ettől persze tényleg érdekel a véleményük a kommentmezőben. Több százan meg is írták, ezek közül néhányat válogattunk, és ez lesz az egyik témánk is, de lesz még más is, mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélgetek.
2: A Fidesz hatalommaradásáért küzdő szervezetekhez 10 milliárdok ömlöttek az elmúlt évben. Az összegek jó részéről nem tudni, hogy honnan származott. Technikai szinten jól állnak az egyeztetések az ukrajnai magyarok jogait illetően, mondta Magyar Péter. A kormányfő akár már a jövő héten kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. A hatáskörök, a források, a jogosultságok és az állami elvonások terén is változásokat sürgetnek a helyhatóságok, tárgyalni akarnak a kormánnyal. A volt kormányfő szerint csak az volt a baj a BL döntővel, hogy nem elég nagy a stadion. Vendégeink Juhász Ferenc, korábbi honvédelmi miniszter, Kósa András, a Magyar Hang újságírója, Kele János, sportközgazdász.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs.
1: Önök szerint fontos-e, hogy Magyar Péter találkozzon Volodymyr Zelenszkijjel? Ez a kérdésünk önökhöz. Nézzük, hogy így rögtön a műsor elején, hogy áll a szavazás. Ezzel a témával kapcsolatban 93% mondja azt, hogy igen, 7% szerint ez nem fontos. Ez lesz majd az egyik témánk, de nem ezzel fogunk kezdeni. Köszöntöm önöket otthon, vendégeimet pedig itt a stúdióban. Szervusztok, jó estét, örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Megmutatnánk egy grafikát, kezdjünk először is. Azzal érkeznek beszámolók, volt olyan szervezet, amelyik a Telexnek vagy a 4-4-nek megküldte a saját úgynevezett átláthatósági jelentését, ez, hogy mit tartalmazott, tehát olvassák el, és akkor majd látni fogják. Néhány olyan szervezetről beszélünk, amelyek a Fidesz kampányát segítették, tulajdonképpen egyetlen céljuk volt, hogy a központi üzeneteket, azokat a maguk eszközeivel lefordítsák, és minél szélesebb körben terítsék. Digitális szuverenitás központ, amelyhez a Patrióta meg a Megafon is ilyen szimbiózisban él, 4,1 milliárd forintot kapott valahonnan. Digitális inkubátor központ, non-profit Kft. Ez a Megafon takarja, 8,6 milliárdot. Digitális demokrácia fejlesztési alapítvány, ez a DPK gyűléseket szervezte, illetve adott tovább megbízásokat ezek megvalósítására, több mint 5,5 milliárdot kapott. És hát az Nemzeti Ellenállás Mozgalom, Apáti Bence, tulajdonképpen lejárató kampányok, Magyar Pétert személyében támadó kampányok egyik központi cége volt, 2,3 milliárd forint. Ezek a 2025-ös eredmények. Ráadásul az a szervezet, amelyik a DPK-kat, a digitális polgári köröket szervezte, az csak 2025 néhány hónapjában volt aktív, és így tudott több milliárd forintos bevételhez jutni, és a lényeg az, hogy valahonnan, mert itt a beszámolóknál mondjuk van olyan is, Apáti Bencének a cégénél 3000 forint ennyit tudott értékesítésből elérni árbevételt, ez gondolom 5 bögre eladása, és a többi 2 milliárd 750 millió az pedig egyéb bevételként szerepel. Ugye itt a lényeg talán az volt, hogy van egy bár most már eltörölték egyébként azt a keretet, amiből kampányolhatnak a pártok, de mégis a pártokhoz köthető közvetlen kampányköltések, azok így módon kiszervezhetők voltak. Most itt eufemisztikusan pártokról beszéltem, ez konkrétan a Fidesznek a környezetét jelentette. Mit gondoltok erről az ilyen jellegű pénzköltésekről?
3: 20 milliárd forint.
1: Csak ezen a táblázaton van még egyébként.
3: Igen. Ennyi volt föltüntetve. Ezek nagy valószínűséggel olyan pénzek, amelyek valaha közpénzjellegűek voltak, csak elvesztették ezt a jellegüket, és úgy vándoroltak a nyilvánvalóan Fideszt támogató szervezetekhez. Aki benne volt a kampányban, azt azért nem érte nagy meglepetés ennek a hírnek a kapcsán, mert hiszen pontosan láttuk azt az őrült tempót, amit a különböző médiafelületeken diktáltak, és láttuk azt az iszonyatos pénzt, ami ezekben az anyagokban benne volt. Hát Kovács Zoltán annak idején megkérdezte, hogy na és sikerült? Most visszakérdezhetnénk, hogy na és megérte ezt a pénzt így és ilyen módon felhasználni?
1: Hát vagy mondhatjuk azt is, hogy szívesen.
3: Igen, nem szívesen, az nagyon-nagyon nem, és én abban reménykedem, hogy azért, mint ahogy 2010-ben is Orbán hatalomra kerülése után valamennyi politikai pártot az ASZ leellenőrzött. Nagy csomó olyan intézkedést hoztak, pénzt vontak el az ellenzéki pártoktól, hogy nem csak az ellenzéki pártoknál találtak valami problémát. Tehát az arra illetékes szervezetek reményeim szerint meg fogják vizsgálni azt, hogy honnan és miből költöttek, akkor is, hogyha egyébként most a csillagos ég volt a határ.
4: Egyrészt az jutott eszembe, hogy ennyire sok pénzt, ennyire rosszul szerintem még nem nagyon költött el senki, mint Orbán Balázs ebben a kampányban. Na most, amikor a Fidesz megújulásáról beszélnek, meg erről hallgatunk hosszas tirádákat, akkor azt érdemes hozzátenni ezek mellé a számok mellé, hogy Orbán Balázsból európai parlamenti képviselő lesz, ami egy magyarországi politikusi karriereket tekintve mindenképpen top jövedelmezéssel mindenképpen jár. Tehát a megújulást azt mondjuk így tenném zárójelbe, hogy ennek ez a jutalma ebben a politikai közösségben. És a másik tényleg az, hogy az elmúlt 16 évben olyan mértékben és módon fonódott össze az állam, a kormányzat, a kormányzó párt, vagyis a Fidesz, és annak különféle csatolt részei, hívjuk azokat akármilyen digitális KFT-knek, meg Megafonnak, meg Patriótának, meg szuverenitási dolgoknak, amiből ember legyen a talpán, aki kibogozza, hogy akkor ez most honnan indult, kinek a pénze, azt először valaki megnyerte valami közbeszerzésen, amit aztán fölül árazott, és azt folyatta vissza ebbe, és aztán ebből egyébként kiknek juttattak, milyen fellépőknek, milyen influencereknek, milyen rendezvénytereket vettek ki, azt mennyire vették ki, egyébként annak mennyi lenne a piaci értéke. Valójában hát a nyomozóhatóságnak ez egy szép feladat, adott esetben akár a tiltott pártfinanszírozást, mert azzal együtt is, hogy a plafont eltörölték és átrakították, azzal együtt én azt gondolom, hogy itt legalábbis érdemes lenne megkapargatni azt, hogy egyébként a létező saját maguk által hozott jogszabályoknak ezek vajon egyébként megfelelnek-e.
1: Ez is értetetlen, amit most mondasz, mert hogyha itt felvet tiltott pártfinanszírozási kérdéseket, ez a fajta konstrukció, amiben benne van az is mondjuk más vonalon az NKA pénzeket, amikor olyan horgászegylethez csatornázzák be, amelyik hogy nem véletlen egy Mága Zoltán koncertet oda szervez, most túloztam minden tekintetben, ez fiktív, csak hogy érzékeltessük az abszurditását a dolognak, és ez aztán Fidesz kampányt fog helyben finanszírozni. Miért kell ilyen körökkel ezt megcsinálni, amikor egyébként a párt legálisan tulajdonképpen akármennyit költ? Hát nyilván válaszolni kéne arra, hogy honnan volt be legálisan annyi pénz, de az megint csak egy másik kérdés.
5: Ez szerintem egyszerűen csak túl gonoszok vagytok, szerintem ez annak a fényes bizonyítéka, hogy a Patrióta tőkés osztályt pártunk és kormányunk komoly munkával, de létrehozta. Tehát itt nyilvánvalóan jó szándékú magánadományokról van szó, amelyeket egyébként piaci versenyben felhalmozódott vagyonokból finanszíroztak. Úgyhogy én nem értem, hogy mi a itt a látnivaló. Az egyéb bevétel az természetesen mindig adomány volt. Úgyhogy, de ugye Lánci Andrástól tudtuk, hogy a korrupció lényege maga volt a rendszer lényege, ami a úgymond nemzeti tőkés osztály felépítését jelentette, és akkor Ferenc itt a kérdése egyébként meg is van a válasz, hogy tessék, sikerült, igen, úgy látszik Kovács Zoltánéknak nehéz munkával, hosszú évek folyamán, de sikerült, mert láthatóan itt milliárdok transformálódtak magánvagyonokká, amelyeknek a nagy része előre kimondható, hogy közbeszerzések útján, állami beruházások útján került magánzsebekbe, és aztán ez vándorolt oda, ahova vándorolt, itt láttuk.
4: De akkor bocsáss meg, akkor miért vannak leépítések ezeknél a cégeknél? Tehát, hogyha itt létrejött egy nemzeti tőkés osztály, ami passzióból költ a számára fontos ideológiai kérdéseknek a patronálására, meg a propagálására, nevezzük akkor így, akkor mi történt? Most április 12-én született egy választási eredmény, és már nem fontosak ezek az értékek, vagy jó, már nem szeretnék igazából költeni? Ezek az emberek már meg sem próbálnak egy úgynevezett piaci versenyben a nézők, hallgatók, olvasók kegyeiért versenyezni, nem is gondolják azt magukról, hogy nekik releváns véleményük van, amelyet esetleg önszántukból meghallgatnak tömegek, és adott esetben fizetnek ezért, vagy ebben nem is szándékoznak részt venni egyébként. Ez egyik kérdés, a másik kérdésem meg az, hogy ugye mondtam, hogy mennyire rosszul lett elköltve ez a pénz, azért utólag visszanézve elképesztően beszédes az, hogy mihelyst betiltották a politikai tartalmú hirdetéseket, onnantól kezdve ezeknek a tartalmaknak a relevanciája, a sikeressége, a célba juttatása, az elérése, az gyakorlatilag meredeken a földbe állt, és teljesen hatástalan volt ez az egész itt lefestett arzenál, mihelyst nem lehetett beteríteni vele az online teret.
5: Jó, persze, most bocsánat, ez nyilván ironizálás volt a részemről, de és hogy miért vannak leépítések, igen, az a baj, hogy azért, mert hogy természetesen szó sincs itt patrióta, tőkés középosztályról, bár lenne, hozzáteszem egyébként, és engem most nem Apáti Bence jövője izgat, mert azt gondolom, hogy abból a bő két milliárd forintból, még hogyha nem is teljesen az ő pénze, amit szintén feltételezek, azért, hogy egy darabig még el fog ketyegni. Csak ugye van ennek a, ha már patrióta, tőkés osztályról beszélünk, megnézhetjük azt, hogy Mészáros Lőrincék és a kormány közeli oligarchák, azok az elmúlt hetekben a választások óta hány milliárd forintot toltak ki saját maguknak osztalék címén. Úgy, hogy egyébként amúgy valószínűleg sokuk cége, amit szintén állami beruházások hízlaltak, csődbe fog menni, és ott viszont azért nem ilyen nagyon jól kereső influencerek fognak az utcára kerülni, hanem olyan emberek, akik mondjuk nyáron a 40 fokba, télen a mínusz 10-be ott sárkányoztak minimálbérre bejelentve, mondjuk egy vasúti töltés mellett.
3: Szóval én nem véletlenül mondtam a nagyságrendet, ez annyira elképesztő nagyságrend, amit csak ez a 4-5 szervezet elköltött, és amit publikálásra került, ami megrémíthet bárkit is, hiszen nyilvánvalóan, én értettem, hogy akartam érteni az iróniát, hogy ma Magyarországon azért még a elfogult konzervatív Fidesz rajongók sem tudnak ennyi pénzt összetolni egy ilyen kampányhoz. Az is nyilvánvaló, hogy azok az emberek, akik ebben részt vettek, pontosan tudták, hogy egyébként egy csalás résztvevői, hiszen elbábozták nekünk és eljátszották nekünk igazán nagy pénzért azt, hogy ők mennyire elkötelezettek, és hogy itt minden mennyire nagyon jó, miközben nagy valószínűséggel Rogán Antal irodája környékéről kapták meg minden nap az aktuális üzenetet, hogy mit kell továbbítaniuk. Ez vérforraló, nem egyszerűen vérforraló, bár én nem vagyok jogász, de azt gondolom, hogy súrolja a bűncselekmény határát is.
1: Azt, hogy csak matekozzunk egy kicsit, és tényleg nem egyáltalán nem akarok turkálni a magyar hangnak a zsebében. Hogyha már itt vagyunk, csak mondjuk ott annyira látható egyébként, tehát pontosan tudjuk, hogy reklámok nem jutnak el hozzátok, állami támogatások nem jutnak el hozzátok, abból a pénzből működtök, amennyire eladjátok alapot. Ennyire baromi egyszerű a dolog, de teljesen egyfelől kiszolgáltatottak vagytok az olvasónak, másrészt így aztán függetlenek vagytok mindenki mástól is. 1000 forint körül van egy lapszám?
5: Igen.
1: Nagyjából 10.000-15 között valahol így van a példányszám. Az egyszerűség kedvéért számoljunk 10.000-rel. Az azt jelenti, hogy egy héten van 10 millió, 15, van mondjuk 15 millió forint bevétel, egy hónapban van 60 millió forint bevétel. Mondjuk legyen, hogyha ezt felszorozzuk 12-vel, mondjuk valahogy konzervatívan mondjuk van, hogy csak így egyszerűbben számolni, mondjuk 500 millió forint bevétel, ebből kell meglennetek. Ebből a 20 milliárd forintból a Magyar Hang 40 éven keresztül tudna működni, csak abból a pénzből, amit ki tudja milyen forrásokból egy néhány hónapos kampányidőszak alatt elszórtak. Olyanok, akik között vannak olyanok is, akik ráadásul valaha dolgoztak szerkesztőségben, és ezért feljogosítva érzik magukat arra, hogy újságírónak, netán riporternek nevezzék magukat.
4: Hát ugye itt talán a meg nem mondom, hogy melyik digitális, milyen KFT, mert én nem vagyok arra kapacitált, hogy ezeket megjegyezzem.
1: Megmutatjuk, én sem jegyeztem meg ezt fejből egyébként.
4: Meg igazából felesleges is, legyünk őszinték. Szóval, hogy itt azért ők szervezték ezeket a digitális polgári kör, háború ellenes gyűlés, nevezzük akárhogy is, amik azért ránézésre is drága rendezvények voltak.
1: Így van, tehát jól
4: rendezvénytechnika, úgy nézett ki, mint egy amerikai kampány rócsónak egy-egy állomása vagy eleme, hogy ennek egyébként milyen relevanciája volt attól eltekintve, hogy egy látványosan amerikamániás ember szervezte és tervezte ezt a Fidesz kampányt, aki valamiért azt gondolta, hogy ilyen dobozos termékként az ide szállítva Magyarországra működni fog, és hát végtelen pénz kódja volt, amit erre elkölthetett, és mint látjuk el is költötte, az nem világos. Szóval, hogy nyilván itt ebből azért ment el nem csak influencer fizetésekre, meg hasonló dolgokra, hanem tényleg ment el rendezvénytechnikára is, meg biztosítás, meg stb. Ne gondoljuk, hogy ezeket nem úgynevezett neres cégek kapták meg, tehát ebből a bevételből jutott másoknak is ilyen módon ez szépen körbeérte az egész oldudvarom.
5: Csak még egy dolog arra, hogy amit mondta, hogy ez mennyire rosszul költötték el ezt a pénzt, hogy, és igen, hogy ez egy Amerika, tehát egy Trump kampányt másolt az egész, csak hogy ugye Donald Trumpnak emlékezünk vissza, hogy a közösségi médiában, az amerikai közösségi médiában az a tényleg nagyon-nagyon komoly népszerűsége, az nagyrészt abból adódott, hogy Donald Trump bőven bement olyan amerikai influencerekhez, akik enyhén szólva kritikusak voltak vele szembe, és beállt kemény vitákba, kemény interjúkba, amiket érdekes módon tényleg sokan megnéztek, és sok embert érdekelt. Most Orbán Viktor még ezt a lehetőséget is kihagyta, tehát gyakorlatilag nem is kellett volna igazából feltétlenül pénzt költeni arra, hogy komoly nézettséget generáljon különböző internetes csatornákon. Elég lett volna bemenni néhány kormánykritikus podcastba, és fogadjunk, hogy több százezren, vagy akár milliós nagyságrendben néztek.
1: Tényleg én látok magatok előtt egy Potyondi Edinával, hogy Puzsérrel egy Orbán interjút a kampányban, de azt biztos, hogy rongyán nézték volna.
3: Az a helyzet, hogy valamennyi politikai párt igyekszik külföldről is tapasztalatokat szerezni. Magyarországon megvan már annak a hagyománya. A Fidesz elkezdte Frankensteinnel, most nem tudom, hogy hívják az aktuális Frankensteint, akinek nyilvánvalóan a helyismerete annyi, mint amennyit egyébként a századvég, és nem tudom, hogy micsoda, neki oda tálalt. És én nem akarok mindent ezekre az emberekre fogni, de hogy egy rossz helyzetértékelést kapott. Ők csináltak egy show-t, egy boldog közösség öröm ünnepét az ország különböző pontjain, iszonyatosan sok pénzen, üzenve nekünk, hogy na, menjetek innen a fenébe, mert mi győztünk, és a későbbiekben is ezt fogjuk csinálni. És a kontraszt éppen a választási eredmények miatt lett olyan, mint amilyen, és nagy valószínűséggel még egyszer ugyanezt az amerikai tanácsadót, vagy aki ezt a konzervet hozta, nem fogják alkalmazni, holott nem ő a felelős, mert hogyha neki azt mondják, hogy itt egy kijelzett küzdelem van, baj van, akkor egészen biztosan nem ilyen típusú rendezvényeket csinálnak, csak még egyszer mondom, itt az a fajta döjfösség, nagyképűség és magabiztosság, ami a politikusokban is, meg az influencerekben is megjelent, ez őket is szerintem egy kicsit elvakította.
4: Három dolog még, bocsánat. Nagyon gyors leszek, ígérem. Tehát itt az egyik dolog, Trump arról beszélt, ami az embereket érdekelte. Tehát a tartalom mindig az első. Trump olyan ügyeket hozott, ami az embereket érdekelte, érintette, foglalkoztatta. Orbán Viktor teljesen elemelt dolgokról beszélt filozofikus magasságukban. Egy olyan kampány közepén, amikor 4 éve nem volt Magyarországon gazdasági növekedés, és teljesen láthatóan az ellenzék, vagy a most már kormánypárt Magyar Péter meg nagyon látványos kontrasztban olyan dolgokról beszélt, ami az emberek napi tapasztalata. Ez az egyik. A másik, ezek teljesen lelketlen és üres fóműsorok voltak. Kifejezetten bicskanyitogató harsánysággal és hivalkodó gazdagsággal, meg látvány orgiával, abban a helyzetben, amikor az emberek azt érezték, hogy ők egyébként nem jutnak egyről a kettőre évek óta. És a harmadik, azt hinni, hogy Dopman, a magyar Joe Rogan, az egy tételes és teljes félreértése a magyar médiatérnek és a nyilvánosság működésének. Ezek az emberek azt nem értik meg, hogy valóban van olyan, hogy organikus tartalom, organikus követőtábor, nézettség, hogy emberek azért néznek Potyondi Edinát, meg jól van ez így Ádámot, meg nem tudom én kicsodát, mert szeretik, kötődnek hozzá, és érdekli őket ez a tartalom. Nem azért, mert ezeket külföldről finanszírozza a Soros Birodalom, és ők a saját maguk által vezérelt gondolatokat oktroyálták másokra is, és ezért azt gondolták, hogy Orbán Viktor bemegy Dopmanhez, az olyan lesz, mint amikor Trump bement a Joe Roganhez, miközben semmi közel kettőnek egymáshoz.
1: Amit mondtál, hogy a Soros meg a külföldiek, én ezt persze nagyon sok logikai bukfenc volt abban, amit a korábbi kormányerő kínált ajánlatként. De mindig kimarad belőle valahogy. Tehát mondok egy másik példát, egyébként is fogunk majd egy kicsit ukrajnázni. Tehát azért, mert a nyugatiak támogatják Zelenszkijt, ezért van háború. Tehát mint hogyha kifelejtenék belőle, hogy ott van egy ukrán nép, amelyik ellenáll az oroszoknak. De a Sorosék azok akarnak itt valamilyen eredményt elérni, minthogyha kihagynák a képletből a szavazópolgárokat, akiknek van önálló véleményük a saját hazájukról, meg a saját életviszonyaikról. És ez most nem bántásként, ez szó nincs erről. Tehát én ezt az elemet, ahol ki van hagyva a nép abból a folyamatból, amit választási harcnak hívunk, már az alap, a helyzet alapvető leírása terén is, az érdekes lett volna számomra ezek után, hogyha bejön ez a narratíva.
3: Ha valaki járt ilyen választási gyűlésekre, én igen, megnéztem a miniszterelnököt, a régit, megnéztem több helyütt az újat is, akkor benne volt a levegőbe. És én azt nem értem, hogy irtózatosan nagy tapasztalattal, PR múlttal, jó szimattal rendelkező szakemberek is ennyire benézték, hogy az emberek egyébként mit gondolnak a világról. Az egyik oldalra oda vezényelt sokaság, akiket hoztak a polgármesterek a saját falubuszukkal, a másik helyen meg saját költségen, saját pénzen, kétszer annyi ember oda ment, és akarta hallani azt, hogy mi lesz ezzel az országgal. Folyamatosan mondtam a saját környékemen is, hogy érzem az egésznek az illatát, elnézést.
1: De ez veszélyes, mert az ember a saját buborékát jobban érzékeli.
3: Ezért mentem el nagyon sok helyre, mert a saját buborékomban ott valószínűleg, hogy még a hangulat is másabb lett volna, tényleg végigjártam vagy 10 különböző helyet. Egyszerűen csak azért, mert kíváncsi voltam, mert érezni, meg hallani akartam azt, hogy mi történik. És igen, a nép ott volt benne, és annak volt a döntő hangja.
5: És akkor bocsánat, még egy picit forgassuk a kést a kedves nézőkbe, akik felborodtak ezen a semmibe szórt 10 milliárdokon, mert azért tegyük hozzá, hogy még emellett, és azon már tényleg szinte fel se tűnt szerintem senkinek, futott mondjuk az MVM ZRT-nek, a Magyar Nemzeti Banknak, a Szerencsejáték ZRT-nek olyan szintén egyenként milliárdos nagyságrendet elérő kampánya, ami ezeknek az intézményeknek a nevében, de hogy nem a kormány pozitív üzeneteit tolta a képünkbe szintén, az meg aztán tisztán nem is titkolta a közpénzből.
3: Megtámasztva az MTV-vel, meg a TV2-vel, hogy nehogy felbillenjenek.
1: Ön szerint fontos, hogy Magyar Péter találkozik, vagy hogy fontos, hogy találkozzon Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Nézzük gyorsan, hogy a szavazás állását fél időnél 94% mondja azt, hogy igen, 6% azt, hogy nem. Ezzel a témával fogjuk folytatni, meg ennek a hátterével. Pár perc szünet, aztán jövünk vissza. Legyenek itt.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint fontos-e, hogy Magyar Péter találkozzon Volodymyr Zelenszkijel? Ez a kérdésünk a mai nap során. Nézzük, hogy a szünetben mire jutottak, amíg megjárták a mosdót meg a hűtőszekrényt. 94% mondja azt, hogy igen, fontos, 6% azt, hogy nem. Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszterrel, Kósa Andrással, a Magyar Hang újságírójával, valamint Kele János sportközgazdásszal folytatódik az Aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Na és hogy miért vetődött fel ez a kérdés bennünk, amit az imént láthattak? Arra itt van egy idézet, Magyar Pétertől származik, aki Németországban van most, lehet, hogy már úton Franciaország, mindegy, a fene tudja, holnapra kiderül, mert holnap meg Macronnal találkozik, ma Friedrich Merz német kancellárral találkozott, és a több mindenről volt szó, nyilván a német-magyar együttműködésről, gazdasági kapcsolatokról, politikaiakról is, Európai Uniós viszonyról is, és azt mondta a miniszterelnök, hogy tárgyalások folynak Magyarország és Ukrajna között az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól. Eddig ezek az egyeztetések nagyon biztatóan haladnak. Reméljük, hogy a héten technikai szinten le is zárulhatnak. Kész vagyok arra, hogy a jövő hét elején találkozok az ukrán elnökkel, amennyiben sikerül megállapodni ezekben az alapvető emberi jogokban. Ezt mondta tehát a magyar miniszterelnök. Ugye itt volt kettő olyan téma az elmúlt időszakban, ami nagyban meghatározta legalábbis azt a közlést, vagy azt a keretet, amelyben az előző magyar kormány, egy magyarországi kormány kommunikált külpolitikai kérdésekben. Ugye az Európai Unióban ott a forráslehívások és az azzal kapcsolatos tárgyalások, ott bemutatott egy látványos fellépést Magyar Péter, és aztán ez kiderül, hogy ebből ráadásul még tartalom is van, hogyha ezek lezárulnak a konkrétumoknak a például törvénybe iktatása augusztus 31-ig, akkor utána már lehet pályázni, és tényleg jöhetnek a pénzek, vagy lehet folyamodni a forrásokért. Ez több mint 16 milliárd eurót jelent. Tehát a másik pedig az Ukrajnával való viszony, és mind a kettő egyébként nagyon fontos témája volt még az Orbán kormánynak. Óriás plakátokon volt Zelenszkij is, volt Ursula von der Leyen is, volt mindenki, aki persze ebben a kérdésben fontos, az előző kormánynak, hogy volt legalábbis. És most itt van Magyar Péter, azt jelenti be, hogy lesz egy tárgyalás, vagy lehet egy tárgyalás Zelenszkijjel, amelynek feltételéül korábban is azt szabta, hogy legyen megnyugtató vagy perspektívikus javaslat ukrán részről a magyar kisebbség jogainak a tekintetében, és azt mondja, hogy most van. Tehát ez ebből a szempontból külpolitikai téren vagy nagyon gyors a tempó, vagy pedig nem is voltak itt igazi akadályok, nem olyan nehéz megállapodni.
2: Hát én amennyire picit befenteskedek, de amennyire még az előző kormány külügyi vezetéséből egy-két emberrel tudtam beszélni. Ott is volt azért néhány pragmatikus szereplő. Az a helyzet, amit te mondtál, Balázs, tehát hogy nem lett volna olyan nehéz megállapodni Volodymyr Zelenszkijjel, nem akarta Zelenszkij azt, hogy mi katonát küldjünk, nem akarta, még azt se akarta Zelenszkij, hogy fegyvert küldjük. Az a fajta egyébként háttérben időnként megvalósuló logisztikai támogatás, vagy dízelszállítások, egyebek, hogy azért átengedtünk fegyverszállítmányokat, azok az ukránoknak bőven elég lett volna, ha ezt a fajta nagyon undorító, acsmány ukránellenes kampányt és orosz érdekeket kiszolgáló politikát nem visszük, akkor meg lehetett volna állapodni az ukrán vezetéssel akkor is, és nyitottak lettek volna egyébként a magyar kisebbség helyzetének a rendezésére egy normálisabb légkörben, még az előző kormánnyal is, úgyhogy ebből a szempontból én nagyon optimista vagyok, hogy ha most aztán tényleg mind a két fél nyilvánosan kifejezte a megegyezési szándékát, a technikai előkészítése ugye egy ilyen magas szintű találkozónak ez zajlik. Ferenc, ezt te jobban tudod nyilvánvalóan, hogy egy ilyen miniszteri szintű, vagy bocsánat, miniszterelnöki szintű találkozót mennyi háttértárgyalás előz meg, hogyha ezek kifutnak pozitívan, akkor a végén tényleg lehet, hogy elég lesz már egyszerűen Beregszászon, ugye az egyik lehetséges helyszínek. Ezt mondták, ami szimbolikus lenne Zelenszkij részéről, azt gondolom, hogy elmegy Kárpátaljára, és ott találkozik Magyar Péterrel, akkor tényleg idézőjebb elég lenne csak szignózni a már előre letárgyalásra.

0: az egyezményeket.
1: Az így történik mindig. És nyilvánvalóan a partnerek követelésein, illetve a másik ellenállásán múlik, hogy mennyi előkészítés kell hozzá. De egy ilyen 2-3 év után, ami a magyar-ukrán kapcsolatokat ennyire meghatározta és mérgezte, nyilvánvalóan felszabadító és üdítő érzés, hogyha fogadókészséget találsz arra, hogy oké, beszéljünk a dolgok lényegéről, és most már nevessünk mind a ketten a végén megállapodást kössünk, ami jó Magyarországnak, mert a magyar kisebbségnek a jogait talán meg lehetne adni. Soha nem is értettem egyébként az ukránokat, hogy miért nem dédelgetik jobban a saját magyar kisebbségüket. Másrésztről meg nagy valószínűséggel szabad utat lehet adni arra, hogy tárgyalhassanak Európával arról, hogy majd valamikor Európai Uniós tagok legyenek. Én csak azt szeretném itt elmondani, hogy valószínűleg sokan nem tudják, hogy Törökország például 20 éve tárgyal. Sokan nem tudják, hogy a déli határaink környékén lévő balti államok közül már nagyon-nagyon régóta tárgyalnak
2: Balkáni. Balti.
1: Bocsánat, Balkánt akartam elnézést kérek mondani, hogy nagyon régóta tárgyalnak erről a kérdésről, már nevezetesen az Európai Uniós csatlakozásról, és persze ezeknek a tárgyalásoknak van eredménye, hogy nektek is feltételeket kell teljesítenitek, nektek is el kell érnetek bizonyos szintet, de az az üzenet, hogy egyébként értékközösséget tudunk veletek vállalni, hogyha ez és ez működik, ez én szerintem Ukrajnának, no pláne a honvédő háborúja kapcsán borzasztó nagy erőt és támogatást jelenthetne. Hazugság, aljasság volt az, hogy azt mondani, hogy itt majd holnap az ukránok csatlakozhatnak. Nem. Ezt egész Európa azt mondta, hogy nem. Megjegyzem egyébként, népszavazásokkal kell majd minden országban ezt ratifikálni, tehát ha tényleg nincsen meg az előkészítés, ha tényleg nem úgy alakulnak a dolgok, akkor nem tud lenni. De az esély megadása, az a biztatás, hogy hajrá, csináljuk közösen, beszéljünk róla, ez egy nagyon-nagyon fontos politikai üzenet, és hogyha ezt Magyar Péter meg tudja csinálni, és meg tudja teremteni az ehhez szükséges feltételeket, nevezetesen Zelenszkitől elkérni a magyar kisebbség védelmére vonatkozó mindenféle fajta döntést, akkor azt gondolom, hogy ez a nagy nemzetközi siker, nekünk meg szerencse.
3: Abban a szerencsés helyzetben van a miniszterelnök, hogy már ha ez szerencsés, hogy annyira rosszak a kétoldalú viszonyok például Ukrajnával, hogy ebben előrelépést elérni nem annyira nehéz, sőt, kifejezetten könnyű, tehát szerintem olyan szintre mérgesedett ez a viszony, főleg a választási kampány végén a pénzszállítós balhéval, amit akkor reparálhatatlannak tűnt nyilván az adott kormányzati felállásban, tehát ha maradt volna a Fidesz, így viszont abban nagyon-nagyon könnyű előrelépni. Szerintem a Magyar Péternek ezzel együtt az a szándéka, hogy egyrészt látványos elmozdulást mutasson be ezzel kapcsolatosan, tehát a magyar kisebbség jogainak egy látványos, szimbolikus és gyakorlati javítását érje el. Ugye az Orbán kormánynak volt egy 11 pontos, ha tetszik, követelés listája Ukrajna felé, ebben volt két olyan pont, ami azért került bele, hogy ne tudják teljesen semmiféleképpen az ukránok. Az egyik az egy ottani alaptörvény vagy alkotmány módosítás, a másik pedig az, hogy egy magyar kisebbségi képviselőnek legyen garantált helye az ukrán parlamentben. Ezeket azért írta bele az Orbán kormány, ne tudja ezeket a követeléseket teljesíteni Ukrajna, és ez oda vezet el, hogy ha egy kormánynak valójában a konfliktus fenntartása a politikai célja, mert abból számít ki magának belpolitikai hasznot, hát láttuk Ukrajna konkrétan, hogy ezzel kapcsolatos népszavazási, nemzeti konzultációs kérdés, az konkrétan hónapokra a kampánynak a homlokterébe került. Ez lett a kiválasztott ügy, akkor nyilvánvalóan nem az volt az érdeke az Orbán kormánynak, hogy megoldja ezt a szituációt, hanem hogy a felszínen tartsa magát ezt a problémát, hogyha ennek a helyébe egy ilyen megoldásorientált attitűd lép, akkor beszéljük meg, hogy mit lehet, mit tudtok, mit nem tudtok. Az egy teljesen más helyzet, és azért van az a sajnálatos dolog is, hogy azért most már egyes számítások szerint mintegy 80 ezer magyar él már csak Kárpátalján, mert ugye eleve ez a 125-130 ezer körüli létszám ez a háború miatt jelentősen megfogyatkozott, nagyon sokan elhagyták Kárpátalját, elmenekültek, akár ide Magyarországra jöttek, tehát mondjuk az ilyen kisebbségi iskolák fenntartása, ezek lehet, hogy közben nem is reális követelések már sajnos az ott élőknek a lélekszáma alapján, de nagyon fontos, szimbolikus engedményeket és eredményeket lehet elérni, miközben Magyar Péter a másik oldalon meghúz olyan vonalakat, amelyeket azért tud könnyen meghúzni, mert az Orbán kormány olyan állításokat tett, amelyek nem igazak, mint ez a gyorsított csatlakozás, amit ez ugye alapszerződés kellene módosítani az EU-ban, ez nem reális, viszont el lehet kezdeni a folyamatot, és majd végig tud rajta menni Ukrajna. Nyilván ennek az első vagy nulladik lépése, hogy legyen béke, és legyen az országnak a területi integritása garantálva, addig az Európai Unió nem tud mit kezdeni Ukrajna integrálásával.
2: Tartunk már ott, hogy lehet értelmesen beszélgetni Ukrajnáról? Mert azért itt nyilván eltorzult ezzel kapcsolatban a közbeszéd, ahogy te is mondtad, János, volt erre vonatkozóan talán egy politikai szándék is az előző magyar kormány részéről, hogy legyen ez egy ilyen démonizálható és egyébként hozzánk közel álló és nagyon konfliktusos és nagyon veszélyes terület, téma, személy, politika és a többi, és a többi. De mondjuk, hogyha Ukrajna megkezdheti a bizonyos fejezeteknek a letárgyalását azzal kapcsolatban a jogharmonizációjukat, vagy legalább a tervezetek egy menetrend összeállítását. Tehát az, és akkor még sehol nem tartunk, hogy csatlakozzanak, tehát ezt tegyük hozzá. Tehát miért baj az nekünk, hogyha Ukrajna, amely ahol egyébként a korrupciót, meg nagyon sok egyéb negatív dolgot a mai napig abszolút ki lehet mutatni. Tehát miért baj az, hogyha elkezd normalizálódni azzal együtt is, hogy háborúban vannak, és ez a fő probléma. De hát az, hogy európaizálódik egy keleti szláv ország, abban mi bajunk lehet? Én ezt nem tudtam megérteni egész
0: Hát idáig. Igen, az, ha más nem Magyarország esetében kimutatható, hogy azért a legnagyobb léptékű intézményi fejlődés, azt gondolom, az akkor volt, amikor mi az Európai Uniós csatlakozás finisébe voltunk, és tényleg át kellett vennünk olyan fejezeteket az európai joganyagból például, amik alapvetően meghatározták a későbbi jogrendszerünket, aztán ugye sajnos produkáltunk arra is példát itt az elmúlt években bőven, hogy...
2: Van ez, saját ötletünk is.
0: Igen, van saját ötletünk, meg hogy hogyan lehet ezeket rosszra használni, de hogy azért ez mindig egy ilyen adaptációs folyamat, azért ez nem csak Magyarország, a teljes kelet-európai csatlakozásnál meg lehetett nézni, hogy ez konkrétan nagyon lényeges pozitív változásokat hozott minden csatlakozni vágyó országba, hogyha megvolt a politikai akarat. Ebben a mostani ukrán vezetésben nyilvánvalóan megvan a politikai akarat, úgyhogy ez az én szememben ez mindenképpen egy pozitív folyamatot generál majd valószínűleg, és hogy tartunk-e már ott, hogy lehet normálisan beszélni az ukrán uniós csatlakozásról, én abban bízom, hogy azért a választások óta eltelt időszak az sok olyan példát hozott, hogy lehet egészen normálisan is beszélni, még akár politikai megosztó dolgokról is. Tehát,
2: ha legalábbis az európai perspektívájáról, igen. Még ha nem is konkrétan csatlakozásról.
1: Tehát én a mostani magyarországi választásokat nem egyszerűen csak Magyar Péter és a Tisza párt győzelmének tekintem, hanem nagyon erős elkötelezettségnek az európai értékek mellett és az Európai Unió mellett. Ez egy iszonyatosan erős üzenet, és egyébként egy nagyon-nagyon stabil pozíció a jelenlegi kormánynak arra vonatkozóan, hogy mit tehet és mit nem tehet. A magyar polgárok nagy része látja, hogy nem hívják a fiúkat be háborúba, hogy nem jönnek ezek a izék, nem kell elmenni ide-oda, nem röhög Zelenszky, és még sorolhatnám azokat a nagyon-nagyon rossz tudatba beépített sztereotípiákat, amelyekkel a Fidesz évekig foglalkozott.
2: Mondjuk macskadó még lehet.
1: Úgy. Így van, szépen lassan ezek épülnek le, és így van, erről egyébként egy normális párbeszédet érdemes folytatni, mert ne legyünk már naívak. Ausztriának vagy Németországnak semmivel sem sürgetőbb az ukrajnai EU csatlakozás, mint mondjuk nekünk lehetne. Számunkra nagyon erős biztonságpolitikai érdek, hogy Ukrajna ehhez a térfélhez tartozzon, de egyébként van nagyon sok olyan kérdés, mezőgazdasági ügyek alapvetően, amelyek nyilvánvalóan a későbbieket és a tárgyalásokat befolyásolják, és persze a háborút be kell fejezni. Tehát háborúban álló országgal nem nagyon lehet mit kezdeni.
2: Két helyen. Egyrészt múlt héten Brüsszelben, amikor Mark Rutte NATO főtitkárral tárgyalt, Magyar Péter ott is kijelentette, hogy Magyarország se katonákat, se fegyvereket nem küld Ukrajnába, és ezt most megerősítette a Friedrich Merzel folytatott találkozója során is, akkor, amikor egyébként meg egy lehetséges találkozóról volt szó Volodymyr Zelenszkijen. Nézzük egyébként, hogy nem csak, hogy önök hogy szavaztak az idevágó kérdésünkre, hanem azt is nézzük meg, hogy milyen kommentárokat fűztek hozzá.

0: Ön szerint fontos-e, hogy Magyar Péter találkozzon Volodymyr Zelenszkijjel a jövő héten? Erre sor kerülhet, ezt jelentette be a magyar miniszterelnök ma Berlinben, amikor Friedrich Merzel tárgyalt. 94% a válaszadóinknak azt mondja, hogy igen, ez fontos volna, 6% viszont nem tartja annak. Nézzük a kommenteket. Erika azt írta nekünk, hogy igen, fontos, mert egy szomszédos országgal jó kapcsolatot kell ápolni. Ica a véleménye szerint is fontos, mert a magyar kisebbségét, mert a magyar kisebbség kérdését rendezni kell. Mária azt írta, hogy ha egyszer béke lesz Ukrajnában, pragmatikus, egy másik irányból pragmatikus megközelítés, ha egyszer béke lesz Ukrajnában, akkor az újjáépítésben részt vehetünk. Az ország megítélése is nagyon fontos. Anikó azt írta nekünk, hogy ATV, sosem tudjátok belőni a legfontosabb kérdéseket. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Én szívesen kinyitom ezt a vitát egyébként, Anikó. Egész apró részleteket kell csak tisztázni. Belpolitikai vagy egyéb közéleti kérdéseket érintsünk, olyanokat, amelyek belföldiek, vagy külföldiek, vagy külpolitikával, belpolitikával kapcsolatosak. Ágazati szakpolitikákra is lehetne kérdezni, egészségügy, oktatás, szociális ellátórendszer, környezetvédelem, közlekedés, nagyon sok fontos téma van, vagy olyanok, amelyek személyesen érintenek valakit, netán szélesebb körben van fontosságuk. Szóval valóban már önmagában az a kérdés, és nagyon örülök, hogy utalt rá, hogy ez a legfontosabb, látja, hogy mennyi további kérdés nyit ki személyesen egyébként. Én most egyelőre csak erre tudok válaszolni. Nekem rövid távon, személyesen az a legfontosabb kérdésem, hogy bejutott az otthonunkba egy szúnyog, amelyik halálba fog idegesíteni éjszaka az ümmögésével. Tehát látja, nagyon eltérőek, hogy mit ítélünk fontos kérdésnek. Én ma ezt fontos kérdésnek ítéltem. Andrásné azt kérdezi tőlünk, hogy ki a francot érdekel ez a kérdés, és annyira azért érdekel. Kellte, hogy ezt leírja nekünk. Gábor pedig azt írta, hogy egy hónapja kormányoz Magyar Péter, eddig nem csinált semmit azon kívül, hogy a Fideszt ekészte. Vannak ilyen gyors elemzések is, tulajdonképpen bizonyos rétegnek ezek is segítenek az eligazodásba. Na de menjünk tovább, mert van itt még nagyon fontos kérdés, ez pedig az önkormányzatoknak a helyzete. Ezzel kapcsolatban megfogalmazódott egy eléggé részletesen kidolgozott javaslat. Nézzük!
1: Stratégiai irányok és első lépések címmel mutatta be 23 pontos javaslatcsomagját a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, amely alapján a szervezet a Vidék és Településfejlesztési Minisztériummal egyeztet szerdán az önkormányzatok jövőjéről. Az önkormányzatok javaslata rövid és hosszú távú stratégiákat tartalmaz arra, hogyan lehet hatékonyabb együttműködést kialakítani az állam és az önkormányzatok között. Erről beszélt Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György szerint az elmúlt 16 év alatt nem alakult ki valódi garanciákra épülő párbeszéd a kormány és az önkormányzatok között. Az önkormányzatok az elmúlt években nem csak forrásokat, hanem jogköröket is veszítettek. Erről már Karácsony Gergely főpolgármester beszélt. Szerinte ezek visszaépítéséhez több változásra is szükség van. A szövetség sürgeti a versenyképes járások program leállítását, az önkormányzatok finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, vagy a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, amely szerintük már a büntetőadóvá vált. A polgármesteri fizetések csökkentésének tervével kapcsolatban szintén egyeztetnének Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszterrel.
0: És akkor még ott van egy olyan nem lényegtelen apróság is, amelyről szintén szót ejtett a kormányfő, hogy két ciklusban szabnák meg maximum a mandátumnak a hosszát. Szóval Magyar Péter azért kinyitott két kérdést a fizetésekkel és a ciklusokkal kapcsolatban, miközben látható, hogy rendszer szinten meg vannak olyan kérdések, amik évek óta ott vannak, és a legalapvetőbb működési szinten érintik a helyhatóságokat. Most az, hogy ilyen, hogy szubszidiaritás elve, hát nem fogok sok idegen szót használni. Tehát az, hogy helyben szülessenek meg a helyi döntések, hát látható, hogy itt azért nagyon komoly gondok vannak, mint hogyha egy picit akkor mégis elbillent volna a fizetések meg a ciklusok száma felé a közbeszéd, vagy legalábbis, hogyha lett volna egy ilyen szándék a miniszterelnök részéről.
2: Én a reményemet merem csak kifejezni, meg a vágyamat, hogy a Magyar Péter és a kormány már 2-3 alkalommal tudott korrigálni a korábban meghirdetetteken. Volt egy ilyen önreflex, ami átsegítette őket konfliktusokon, akár a miniszteri jelölésre gondolok, vagy akár törvényi jelölésre. Én abban bízom, hogy itt a fizetések és a polgármesteri ciklusok is ebbe az önkorrekciós történetbe esnek bele. Egyszerűen azért, mert ma Magyarországon akár önkormányzati területen is ez az 58. kérdés, és nem lehet egy nagy rendszer, ami dadog, ami nehezen működik, ami ezer konfliktust hordoz, ahhoz úgy hozzányúlni, hogy egyébként kiveszek két viszonylag szűk társaságot, alapvetően a polgármestereket érintő kérdéskört, azt jól orbavágom őket, majd azt követően pedig azt mondom, hogy nosza, tárgyaljunk arról, hogy lesz-e a szolidaritási adó, kaptok-e új hatáskört, és a többi, és a többi. Ha az önkormányzatossághoz hozzányúlnak, már pedig hozzá kell nyúlni, akkor ezt egyben is egészben kell kezelni, és egy olyan döntéssorozat kapcsán, akár ez is elfogadható, amit most itt oldalágon bevezettek, de ez ebben a szituációban számomra büntető jellegű.
3: Magyar Péter úgy tárgyal, mint egy frissen megválasztott miniszterelnök, akinek a népszerűsége talán 70%-ot nyaldossa, de a pártjának a népszerűsége egészen biztos, hogy nagyjából így áll a friss kutatásokban, bemondja a létező legnagyobb dolgot, amiből aztán majd lehet engedni. Ez egyébként nem egy ismeretlen tárgyalási stratégia, az Európai Unió úgynevezett 7 éves költségvetése mindig így indul, hogy a bizottság elkér mindent, minden létező szokásjogot megpróbál fölrúgni, aztán mindenki tudja, hogy ebből majd úgyis jelentősen vissza kell vonulni, mert a végén meg kell egyezni. Én ezt látom nagyon sok területen Magyar Péternél, hogy nyit valami nagyon erőssel, kér valami nagyon erőset, vagy követel valami nagyon erőset, belenged valami nagyon erős büntetést valakiknek, és aztán így ül le a tárgyalóasztalhoz, jelezve, hogy neki azért bőven vannak kártyák a kezében, mert most belemehetnénk ennek a technikai részleteibe. Egyfelől valóban az van, hogyha most azt nézzük, hogy a költségvetés főszegéből mennyi megy el polgármesteri fizetésekre, akkor az embernek könnyen felszalad a szemöldöke, hogy ennyibe kerül magának ennek a rendszernek a finanszírozása, és valóban vannak olyan viszonylag kisméretű települések, ahol túlzónak érződik a polgármesteri fizetés, de közben meg ezt nem lehet ilyen egyként kezelni, tehát ebben valószínűleg jobban az arányokat be kellene lőni egy kicsit, vagy a potmétereket úgy kellene tekerni. És akkor ott van ez a két ciklusos dolog, ami lehet, hogy Budapesten egy létező probléma, hogy ne lehessen valaki, tudom, 20 évig főpolgármesternek, láttuk az árnyoldalait mondjuk 90-2010 között, hogy lehet, hogy a 20 év az már sok egy kicsit egy embernek, hogy ezt a feladatot vigye, de közben meg van egy csomó olyan település az országban, ahol örülnek, hogy valaki van, aki elvállalja ezt a feladatot. És ha az 10 évre megvan, meg 20 évre megvan, akkor örüljünk, hogy csinálja. És hát láttunk nagyon hosszú polgármesteri regnálásokat, akár egyébként sikeresen is. Szóval hogy ez egy nagyon komplex probléma, és akkor nem beszéltem ennek a politikai vetületéről, ami szerintem a legérdekesebb, itt azért mégiscsak arra van szó, hogy túlnyomó többségben fideszes vezetőkkel rendelkeznek az önkormányzatok, van egy kormány, ami éppen a Fidesz ellenében került hatalomra, majd megérkeznek az uniós pénzek is, amiknek közvetve vagy közvetlenül az egyik legnagyobb kedvezményezettje az önkormányzati alrendszer lesz. Szeretné az új kormányfő, hogyha ezeket fideszes polgármesterek osztanák el, vágnák át a szalagokat, és így tovább. Szerintem ez a központi politikai stratégiai probléma ebben.
4: Hát igen, érdekes témát említette. Ugye ezzel kapcsolatban tartja magát folyamatosan az a, nem tudom, pletyka szóbeszéd, hogy ősszel esetleg itt még egy előrehozott helyhatósági választásokra is sor kerülhet, mert hogy a Tisza kormány egy önkormányzati reformot összeköt azzal is, hogy erre hivatkozva jelentősen átalakítjuk az önkormányzatok hatáskörét, akkor csináljuk egy tabularázát, és akkor legyen egy választás is. Ami aztán már tényleg alkotmányjogászok csemegéje lehet, hogy most akkor ez mennyire felel meg a jogállamiságnak, vagy mennyire nem, de logikusnak tűnik egyébként egy Tisza kormány részéről ez a szándék, hogy főleg amikor még tényleg egy ilyen nagyon erős bizalom és támogatottság van iránta, és kétségtelenül a helyhatóságok nagy része viszont politikailag nem az ő oldalukon van, hogy a saját szempontjukból akár racionális lehet, hogy egy ilyet meglépjenek. Egyébként az, hogy az önkormányzati szférához hozzá kell nyúlni, az nyilván egyértelmű, de hogy itt aztán mi legyen az irány, és milyen konkrét intézkedéseket fogadjanak el, szerintem itt azért ember legyen a talpán, aki ezt a reformot ki fogja dolgozni, hiszen azért ez a 3200 önkormányzat Magyarországon annyira különböző helyzet van, hogy itt egyszerűen nem lehet nyilván egy kaptafára alkalmas megoldásokat kitalálni, és nyilván rengeteg lobby érdek van, a megyei jogú városok teljesen más szeretnének, mint a kis települések, Budapest teljesen más szeretne, mint vidéki települések. Úgyhogy az, hogy ezeknek a vitáknak esetleg az oldalvizén, vagy az erről való vitákról a figyelmet elterelésképpen mondjuk bedobják a polgármesteri fizetéseket, vagy a két ciklust, az szintén egy ilyen politikai ráció mentén meghozhatott döntés lehet a Tisza kormány részéről, és aztán, hogy mi lesz belőlük.
0: Bár mondjuk improvizálni, persze. A Magyar Péter improvizálni is tud egy ilyet, nem
4: föltetlen. Az persze, az igaz.
0: Nem biztos,
2: hogy... Én azt gondolom, hogy az önkormányzatiság és egyáltalán ez a teljes rendszer, ez egy nagyon nagy falat. Ahhoz, hogy egyébként hentes bárdal kivágjunk belőle egy szeletet, és utána azt mondjuk, hogy nincs, csak kész van. Ehhez nagy valószínűséggel precíziós műszerek kellenek, éppen a bonyolultsága miatt, szikékkel, amivel lehet dolgozni. Én azt vélelmezem, hogy ha 25-ször szólítom föl a köztársasági elnököt, na, hogy menjél már el, és még mindig nem megy el, akkor 26. alkalomra az már az én gyengeségemet üzeni. Mert hogy nem csináltam semmit. Most ugyanez van, hogy az az én gyengeségem, hogyha az önkormányzati ügyekben ezt látom problémának. Hogy tudnélik, a terem buráját, ez már harmadik ciklusban van ott. Egészen biztosan felvethető a kérdés, de hogyha nem a rendszer egészét vizsgáljuk, akkor ebből egy nagyon nagy káosz lesz. Én nagyon-nagyon szurkolok annak a egyeztetésnek, ami holnap lesz az önkormányzati szövetségek, meg a minisztérium illetékesei között, hogy hát ha jutnak dűlőre, és hát ha meg tudnak állapodni egy olyan politikai menetrendben, amely ezt a rendszert átalakítja, és egyébként a végére meg kiteszi majd a pontot egy új választással.
4: Egyébként csak egy apróság, hogy azért egy közepes, egy nagy településen, de Budapesten főleg, nyilván messze nem a polgármester az, aki a legjobban kereső ember az adott önkormányzatnál, hanem a jellemzően a különböző önkormányzati cégeknek azok a vezetői, akiket egyébként a piaci szférából próbálnak átcsábítani, és nekik azért tényleg kell egy olyan állami pénzből, helyhatósági forrásokból egy olyan fizetést biztosítani, hogy azt mondhassa, hogy ő mondjuk adott esetben egy multinál betöltött komoly pozíciót és több millió forintos fizetést hajlandó feladni ezért a munkáért.
3: De ugyanez majd a kormányzatnál is probléma lesz, most nem ez a témánk, de hát ott is, ami be lett lengetve, mert ugye ismerve a állami igazgatás működését, tehát ott is államtitkár helyettes, államtitkár főosztályvezető, osztályvezető. Most amiket látok hírek, én azért nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan lehet majd kompetens főosztályvezetőket találni ilyen bérezés mellett, de majd kiforogja magát, ez is gondolom.
0: Bizonyos tekintetben egy osztályvezető egy kicsit jobb helyen, a strand kicsit jobb helyen lévő lángosossal lesz. Majd így egy jövedelmi kategóriában. De hát meglátjuk, lehet, hogy ez ebben is majd változás fog majd beállni. Ön szerint fontos, hogy Magyar Péter találkozom Volodymyr Zelenszkijjel. Ez volt a kérdésünk. Arra már nem maradt idő, hogy az BL döntőről is beszéljünk. 94% mondja azt, hogy igen, 6% azt, hogy nem. Igen, ők nem látják Kele János csalódott arcát, pedig érdekes lett volna számomra is, hogy ő hogy látja ezt a dolgot, aki ennek szakértője. Vele, ez rajta kívül Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszterrel és Kósa Andrással, a Magyar Hang újságírójával beszélgettem. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, önöknek a figyelmet. Vigyázzanak egymásra és magukra is, jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Művészetek völgye, ez a mi következő témánk. Így nyáron azt gondolom, hogy egy igen népszerű téma. Abból a tömegből kiindulva, amelyik ott hömpölyög mindig ilyenkor kapolcsó. Gondolom idén is így lesz, Enhardt Attila a vendégünk. Örülök, hogy itt vagy, Attila. Jó reggelt kívánok. A Művészetek völgye ügyvezetője. És hát nem csak koncertek vannak ott, meg nem csak kézműveskedés van ott, mint ami mindenkinek így hirtelen eszébe jut, hanem nagyon pezsgő színházi élet. Beszélgessünk most erről.
2: Igen, jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Igen, valóban, ugye a Művészetek völgye most már azért évek óta jóval több, mint egy sima egyszerű fesztivál, nem véletlenül vagyunk ugye a legnagyobb összművészeti fesztiválként nyilván tartva Magyarországon. Ugye idén ráadásul jubilálunk, ugye 35. fesztivál lesz, és valóban a színházi élet nem nagyon fontos egyébként. Ugye alapvetően 2 darab színházi helyszín van, ami kifejezetten csak színházi produkciókkal foglalkozik. Régebben csak egy színház színpadunk volt, de hát akkora volt a nézői, látogatói igény, hogy bővítsük ezt a programsorozatot, hogy most már ugye 2 állandó helyszín van, és ezen kívül még vannak olyan plusz udvarok, helyszínek, ahol felfedezhető egyébként színházi előadás. Nyilván más körülmények között, tehát ez nem az jól megszokott, szokásos...
1: Natúr.
2: Igen, meg sokkal intimebb, sokkal közelebb van ugye a nézőit mindenféle szempontból, rengetegen jönnek hála az ennek az előadásokra, tehát így a színház színpadunk például az általában ilyen földön ülős, itt-ott megállós helyszínnél változik, mert sokkal többen kíváncsi a programokra, úgyhogy igen, egy picit más élmény, de rengeteg olyan látogatóról tudunk, aki azt mondja, hogy itt a Művészetek völgyébe ő bepótolja az egész évben esetleg kimaradt színházi előadásokat.
1: De mennyire különleges élmény, ugye a legtöbb esetben a kőszínházi világban találkozunk a művészekkel, itt jönnek, mennek, közöttünk fölmennek a színpadra gyakorlatilag, megy az előadás, közöttünk lejönnek, és egy perc múlva ott áll fröccsel a kezében, és nézi a kollégákat, hogy már befejezte. Szóval ez egy egészen másfajta élmény a színházról, a művészről, a művészetről, mint amit bármikor máskor megélünk.
2: Abszolút, ez valóban egyébként, hogy elmondtad, ez pont így van. Tehát nálunk a színész, mikor megérkezik előadás előtt, akkor még a közönséggel együtt van sokszor, és előadás után valóban akár együtt mennek el fröccsözni. Volt már olyan művész kolléga, akit kerestünk két nappal később, a felesége telefonált utánunk, hogy nem láttuk-e az illetőt, mondjuk, hogy de még mindig itt van a fesztiválon, beleragadt, mert egyszerűen elvegyült a tömegbe.
1: Mondjuk azt a család életet ne minősítjük, hogy elfelejtett szólni az asszonynak, hogy nem
2: az, nem a mi dolgunk.
1: Az nem a mi ügyünk, így van. Milyen előadásokat választottok? Egyáltalán ti választottok, vagy ajánlják a színházak?
2: Szerencsére most már ott tartom művészetek, hogy rengeteg ajánlást kapunk, és nyilván ilyenkor a saját ideológiánk szerint, vagy gondolataink szerint, amit látunk, főleg igyekszünk törekedni arra, hogy mindig új előadásokat hozzunk, tehát amik az elmúlt egy-két évben voltak bemutatva, és nyilván rengeteg ajánlást kapunk, átnézzük, megnézzük, elmegyünk megnézni, és utána akkor így összeáll ebből egy szép kerek program egyébként.
1: Kis apparátusú előadások vannak ilyenkor inkább, vagy bevállaltak keményebb feladatokat is?
2: Abszolút változó, tehát most a konkrétumokat kell mondjak. A Veszprémi Petőfi Színház, ami ugye egy normálisan működő külszínház, ők is érkeznek egyébként előadással, de érkeznek alternatívok, Jurányi és produkció, vannak kis függetlenek, Arcintér, stb. Tehát, hogy igazából mindenféle merítésben gondolkodunk. Egyetlen egy megkötésünk van, hogy nem vagyunk egy nagy színház, nincsen zsinórpadlásunk, nincsen 12 méteres színpadnyílásunk, tehát valóban a kisebb produkciókat tudjuk
1: be. Erre mondtam, hogy eléggé naturban megy a dolog, tehát jelezzük a díszletet, de nem éljük meg.
2: Mert egyébként sikerült számúgy, hogy mindig arra törekednünk, és azt is jött egyébként, hogy valójában normális díszlettel, kellékkel, jelmezekkel, tehát valós előadások jönnek, csak nyilván nem a színház a nagy színpadairól, hanem valóban kamaratermekből, kisebb előadóhelyekről érkeznek.
1: Egyébként, amit az előbb mondtál, hogy a függetleneknek ez egy nagyon komoly bemutatkozási lehetőség, ez azért is így van, mert nagyon sokan egyszerűen nem jutnak el hozzájuk évközben. Miközben remek, értékes előadásokat lehet náluk látni, itt viszont ott vannak, hát a szemünk előtt játsszák.
2: Abszolút, tehát ugye a Színház színpadon is föl lehetőek, illetve most már ugye két éve a Budaudvarral, Budaudvar az egyik olyan helyszín, ahol mondjuk a Jurányi például egy állandó és rezidens társulat, és valóban olyan produkciókat tudnak elhoz bemutatni, ami egyébként nem biztos, hogy az ember szem elé kerül egyébként a budapesti nagy forgatagba.
1: Van ehhez nektek dedikált főnökötök, aki intézi a színházi ügyeket? Tehát egy színházi szakember, aki maga válogat, maga szervez, maga szerkeszt.
2: Igazából ez ilyen csapatmunkaként áll mindegy össze, tehát hogy a Völgy program is úgy áll össze, hogy alapvetően többen dolgozunk rajta, színházal én is nagyon sokat szoktam foglalkozni, illetve van nyilván van egy udvargazdánk, aki szintén rengeteget dolgozik ezen a projekten, tehát ez mindig egy ilyen szép összmunka tulajdonképpen. Sokan vagyunk, sokfelől nézelődünk, és itt tényleg összeáll egy egész program egybe.
1: Hogyha valakik sorozatban játszanak, akkor nekik például szállást is biztosítotok, vagy ez minden színháznak a maga ügye?
2: Alapvetően ugye most már az alakult ki az elmúlt évekből, duplázunk, tehát minden nap két-kettő előadást játszunk. Olyan nagyon ritka van, hogy valaki átcsúszik a következő napra, esetleg egy-egy művész belőle valamiért maradnia kell, mert fellép egy másik produkcióba, akkor nyilván persze mi megoldjuk, de azért annál sokkal vegyesebb a program, és sokkal több minden van, hogy egy produkciót maradjon akár több napon
1: keresztül. Nagyon kemény, amit vállaltok nyárról nyárra. Tehát ez egy olyan iparág lett, amit ti csináltok, ahol gyakorlatilag a teljes magyar kulturális szféra megjelenik.
2: Igen, és talán az a szép egyébként ebben, hogy valóban a művészetek vagy egy olvasztó tégeje így mindennek is. Tehát aki igazán meg akar merítkezni a kultúrába, annak valóban a művészetek vagy ebbe kell jönni.
1: Hát most csak a saját tapasztalatom, hogy tavaly a Hagyományok háza udvarában éppen lehetett látni, egy pillanatra itt ők feltűntek, bekavarodtunk a gyerekekkel, akiket nyilván nem tudunk elvinni egy népzenei koncertre, és tátott szájjal nézték.
2: És az a szép egyébként ebben, hogy olyan emberek, akik egyébként azt mondják egy műfajra, hogy én köszönöm szépen, nem, komoly zene esetleg, ami egy kicsit távolt áll néhány embertől, és bekavarodok ott mondjuk egy komoly zenei helyszínre, és utána visszajön akár Budapestre, vidékre, bárhol
1: lép. Más lesz a hangulata.
2: Rendszeres látható lesz.
1: Persze. Itt most a színházak közül van értelme bármelyik előadást kiemelni? Van olyan kuriózum, amire különösen büszkék vagytok, hogy meg tudjátok jeleníteni ott?
2: Igazából csak most a saját bemutatót emelném ki, mert ugye most már évek óta hagyomány, hogy a Művészetek Völgye az Arcinterrel közösen a nyitó előadás előadást az első bemutatóként valósítja meg. Idén ez Göttinger Pálnak az Anyós nyelv című előadása, ami konkrétan a völgybe készül, tehát hogy ez egy ősbemutató lesz, arra nagyon-nagyon készülünk, és nyilván rengeteg társulat, a Juránytól elkezdve a Sitzen át, a Neptun Brigád, Veszprém, amit említettem, már rengetegen jönnek egyébként le.
1: Attila, köszönöm szépen, rengetegen lesznek idén is, legyenek ott önök is, Művészetek Völgye Kapolcson és környékén. Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hát most egészen mással folytatjuk, mint amit az előbb a gyeremény játékban kérdésként felvetettünk, bár arra is majd lesz egyszer válasz, ígérem önöknek. Két ismerős, akit önök már láttak jó néhányszor, egyikük azért, mert színművész, másikuk azért, mert polgármester. Jó reggelt kívánok, Dajcs Anita, a Bornegyed projektvezetője, majdnem azt mondtam, hogy programvezetője. És Karsai Ferenc, Budafok Tétény polgármester, örülök, hogy itt vannak. Jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Budafok Tétény a kerület napja. Hát ez a kerület napja, ez eléggé bőségesre sikerült, mert ez több nap, igaz?
2: Sőt, több hétvége, három hétvégén keresztül zajlik egy programsorozat, és a Záborszky Nándorhoz, Budafok első polgármesteréhez kötődik, az ő születésnapjához, mint megtudtuk Marilyn Monroehoz is. 100 éves a kerület, és 1926-ban alakult várossá.
1: Együtt született Budafok. Monroeval.
2: Így van. És ezt mindig méltóképpen igyekszünk megünnepelni, és mivel a kerület két dologról különböztethető meg markánsan minden más településtől, a bor és pezsgő az egyik, a színvonalas kulturális szolgáltatások a másik, ezért van is mit letennünk az asztal.
1: Hát ráadásul, ha jól sejtem, akkor az 50. alkalommal rendezik.
3: Hármas évfordulónk van.
1: Fesztivált, igaz?
3: Mert igen, ugye Budafok 100 éves, most van Budafokon az 50. Budafok Tétényi Művészeti Fesztivál, illetve a Pincejárat, ugye itt a borként már említettük, ami minden hónapban várja a látogatókat, 10 éves idén. Úgyhogy most szombaton ezt a hármas ünnepet fogjuk egyszerre megünnepelni, hiszen a piac téren koncertekkel, zenei tehetségkutatóval, kitelepülő borászatokkal, gyerekprogramokkal indítjuk be ezt az egész ünnepségsorozatot.
1: Mennyire tartozik ez a hétköznapi életéhez Budafoknak, amikről beszélünk? Anitával ugye én szoktam időnként beszélgetni egy másik programajánló esetén a borjáratról. És a pincejáratról, igen, a borfesztiválokról is, mi egyébről. Tehát, hogy ez mennyire megélt dolog a budafokiak számára.
2: A mi pozíciónk, mint településnek a főváros bornegyede, így módon ez abszolút a mindennapjaink része kell, hogy legyen. Ez egy német gyökerű, egy sváb település, illetve három sváb település, hogy pontos legyek, és a vendéglátás az a kockás terítős érzés, ami ehhez hozzátartozik, ez a mindennapjaink része kell, hogy legyen. A helyszín pedig a most hétvégén a budafoki szomszédok piaca, utalva a sorozatra, és ezelőtt egy nagy közösségi tér lesz, ahol nagyon komoly könnyű zenei koncertek is lesznek többek között, és persze lesz bor és pezsgő, és az új vívmányunk a Hagenmacher sörgyár újraélesztésével a sör, ami szintén megjelenik. Ocho Macho,
3: Tintornai Legá, Pázó, ingyenes koncertet.
2: Ingyenes koncertek.
1: Nagy buli.
3: Nagyon nagy lesz.
1: A pincejáratról mesélj. Mert szerintem, aki már ott volt, hogy persze tudja, de azért így első hallásra ez szerintem sokaknak a nézőink, hallgatóink közül fura.
3: Hát ez egy csodálatos kezdeményezés, 10 évvel ezelőtt indult. A Budafokon lévő pincészetek minden hónap első szombatján várják azokat, akik kíváncsiak a mi fantasztikus történelmi hagyományainkra, a borászatunkra, a pezsgőinkre, hiszen hatalmas pezsgőpincészetek és borászatok is találhatók ott. Ugye Budafokon közel 120 kilométer hosszú pincerendszer van, ami ilyenkor látogatható is, és maguk a borászok azok, akik körbevezetik az embereket, akik megkínálják a borukat, borkóstolóval várják, és hát ugye, ahogy említettük, a kultúra nálunk nagyon fontos, és ilyenkor nem csak bort, hanem kultúrát is lehet ízlelni. Ráadásul ingyenes kisbuszokkal segítjük az utazást, úgyhogy aki eljön hozzánk, annak más dolga nincs, mint beül akár egy ilyen kisbuszba, és végigjárja ezeket a helyeket. És nem csak pincészetek, hanem különböző kulturális egységek is vannak ezeken a helyeken, illetve helytörténeti séták, koncertek, különböző gurmé vacsorák, tehát tényleg számos program.
1: Kell ezt még egyenként külön minden egyes első hétvégére szervezni, vagy valójában ez elkezdett már magától működni?
3: Hát Hát kell. Ráadásul rengeteg program.
2: Jó bornak is.
3: Igen, kell.
1: Hát ugye?
3: Így van. Illetve hát rengeteg, ezt tudjuk, hogy rengeteg program van szerencsére Budapesten és környékén, úgyhogy nagyon nagy a verseny. Azt hiszem, hogy nem tudunk elég energiát fektetni ahhoz, hogy tényleg minél több emberhez eljutassuk, de azt kell, hogy mondjam, hogy már országnak különböző területéről jönnek.
1: Azt akartam kérdezni, hogy vannak már törzs vendégei a budafoki eseményeknek, akár a pincejáratnak, akár egy-egy ilyen fesztiválnak?
2: Abszolút állítható, hogy jönnek és keresnek bennünket, keresik a borászatokat, amit Anita nem mondott, mert teljesen természetesnek tartja, de itt a lényeg az, hogy működő pincészetekbe lehet elmenni. Általában egy bortermelő nem szívesen engedi be a vendégeket oda a szentélybe, ahol készül a isteni nedű, a bor vagy a pezsgő, és nálunk erre van lehetőség. Ez a különlegessége az egésznek. És amiről még nem esett szó, mint testnevelő tanár fontosnak tartom, hogy például a jövő hét tematikája az pont a sport. Rengeteg olyan program lesz, ahol gyerekek, sportolók maguk is részt vehetnek labdarúgó tornán, súlyemelő versenyen, karate bemutatón. Lesz egy juniális külön köszönetet szeretnék mondani Perlai Zoltán alpolgármester úrnak, aki ezt az egész Budafok 100 programsorozatot összefogja, és ennek az egyik csúcseseménye lesz a Pannonia utcai juniális is, és aztán a záró momentum, az már két hét múlva lesz, az a kerületi díjak átadása, a díszpolgártól a évpedagógusán keresztül sorolhatnám, 15 vagy 17 díjat fogunk átadni, és a másik emblematikus budafoki termék, művészeti termék, a budafoki Doknányi Ernő szimfonikus zenekarnak lesz egy hatalmas szabadtéri és ingyenes koncertje, és mindent megtalálnak a bornegyed.hu honlapon részleteiben.
1: Polgármester úr, milyen komolyan veszi a propagandát, ahogy kell?
2: Hát a propagandáról most ne beszéljünk.
1: De nem a politikairól. Nem a politikairól. Anita, viszont nektek van egy tehetségkutatótok is. Arról egy mukot nem váltottunk még. Pedig manapság az nem divat, és régen nagyon ment.
3: Igen, zenei tehetségkutatónk van, ez már a hetedik, és elképesztő, hogy milyen színvonal növekedés van évről évre. Minden évben kb. 60 zenekar jelentkezik hozzánk, amit már ugye előzetesen egy zsűri átválogat, és utána a Facebookon a közönség szavaz a legjobb 12-ből 6-ra, akik most fel fognak lépni szombaton, és ott fog eldőlni élőben, hogy ki lesz az a egy zenekar, aki a Budafoki Pezsgős Borfesztiválon fellépett, ugyanis hát ezért megy a versengés, mert már az is annyira jó nevű és híres, hogy tényleg ez zenekaroknak már egy igazi kihívás, hogy
2: szeptember első hétvégén van a Budafoki Pezsgős.
1: Hát tartalmas élet zajlik ott Budafok tétényben, de ez Budafok része, ugye, ha jól sejtem, amiről mi elsősorban beszélünk ennek a nagy kerületnek, mert hát azért ez egy hatalmas kerület, rengeteg lakossal, akik ezek szerint elég jó programokat kapnak hétvégére, most hétvégére is. Köszönöm, hogy meséltek róla. Polgármester úr, Anita, köszönöm.
3: Köszönjük.
1: És köszönjük az önök figyelmét, és jut eszembe, boldog névnapot. Ma van Anita névnap.
3: Igen, köszönöm.
1: És akkor ezt mondom önöknek is, hogy ne felejtsék el az Anitákat köszönteni, és azt se felejtjék, hogy holnap reggel ismét várom önöket. Minden jót, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megállapodás a magyar kisebbségi jogokról Ukrajnáról? Ukrajnával? Legalábbis Magyar Péter ezt jelentette be Franciaországban. Ehhez is kapcsolódhatna talán, hogy a Telex információi szerint személyesen Orbán Viktor döntött az ukrán úgynevezett aranykonvoj lekapcsolásáról. Ezek lesznek a legfőbb témáink, de mutatom, hogy mi várható még a mai aktuálban és kik a vendég.
2: A Telex információi szerint Orbán Viktor döntése volt, hogy le kell csapni az ukrán aranykonvojra. A Fidesz és az ügyészség is cáfol. A német kancellár után a francia elnökkel találkozott Magyar Péter. A magyar kormányfő új stratégiai megállapodást javasolt Emmanuel Macronnak. A Tisza kormány megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt és a gyűlöletkeltő óriás plakátokat. Volt szocialista és fideszes politikusok mellett, volt momentumos képviselőket is előállított a rendőrség. A 24.hu információi szerint az érintettek egy pártokon átívelő korrupciós ügy szereplői lehetnek. Mai vendégeink Hanvai Péter, a HVG újságírója. Kőszegi András, márkatanácsadó, kommunikációs szakértő. Zamecsnik Péter, ügyvéd. Kőszegi András, márkatanácsadó, kommunikációs szakértő.

0: megszüntesse a szuverenitás védelmi hivatalt. Nos, 97% egyetért a kormánynak ezzel az intézkedésével, már itt ugye alaptörvénymódosítást is kezdeményezett ennek kapcsán a Tisza párt, és 3% van azok között, akik a szavazók között, akik viszont megtartanák ezt az intézményt. No de, mielőtt még ebbe belemerülnénk, azelőtt gyorsan nézzük meg, hogy Magyar Péter mit is jelentett be Facebookon.
1: 3 hét alatt sikerült elérnünk, amit az Orbán kormánynak hosszú éveken át nem. Szimbolikus, hogy éppen itt, a francia fővárosban, néhány kilométerre a Trianon palotától jelenthetem be, hogy áttörést értünk el az ukrán tárgyaló partnerekkel, a kárpátaljai magyar honfitársaink nyelvhasználati, oktatási és kulturális jogai terén. Ahogy ezt a magyar kormány és személyesen én is többször egyértelművé tettük, abban az esetben tudunk új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, ha Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére. A magyar kisebbséget megillető jogok biztosításának tükröződnie kell az Ukrajnával szemben támasztott Európai Uniós elvárásokban is.
0: Szerintetek a nyilvánvaló szimbolikán túl milyen jelentősége van ennek a bejelentésnek?
2: Szerintem ez egy áttörés, hogyha ez valóban így igaz. Persze majd meg kell nézni a részleteket. Itt Ukrajnában is törvényt kell módosítani. Ezért azt gondolom, hogy ennyit lehet elérni. Tehát Magyarország körülbelül ennyivel tudja mondjuk zsarolni Ukrajnát, vagy ennyivel tudja Ukrajnának az uniós csatlakozását vagy a uniós csatlakozási feltételt szabni, hogy rendezzék az egyre fogyatkozó magyar kisebbségnek a helyzetét. Szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, és ezen csak rontott az Orbán kormány az elmúlt időkben.
0: Azt gyorsan azért hozzáteszem, hogy nyilván ezt Kijev még nem kommentálta, vagy legalábbis adás előtt, ahogy néztük, meglátjuk. Még ezt nem láttuk. Viszont az X-en egy ukrán nyelven író, Szabad Európa újságíró írt annyit, hogy a június közepén lesz várhatóan ugye egy magyar-ukrán találkozó, és hogy egyébként ezeknek az előkészületei nagyon pozitívak, eszerint az újságíró szerint. Na most nyilván itt van ebben egy olyan, hogy hiszem, ha látom, de ez, hogy pont egy nappal a trianoni békediktátum aláírásának napja előtt jelenti be, ez talán még adhat ennek némi súlyt.
3: Más a hozzáállás Ukrajnához, mint az előző kormánynak. Az előző kormány állandóan, rángatta az oroszlán bajszát, most nem tudok jobb kifejezést használni, támogatta ott a magyar kisebbséget, amit nagyon helyesen tett, csak Ukrajna szándékával ellentétesen történt mindez, avval együtt, hogy nyilvánvaló, ha Ukrajna Európába pályázik, már pedig úgy tudjuk, hogy oda pályázik, akkor az Európában nem kérdés, hogy a kisebbségek használhatják a nyelvüket, az iskolát, az oktatást, a hivatalokban, és így tovább. De azt hozzá kell tenni, és nagyon bölcs dolgot nem is tudok mondani, hogy a külügy munkatársai, akik eddig dolgoztak, úgy látszik eredményesen, hogyha ebből tényleg lesz valami.
4: Mondtad, hogy a szimbolikán túl, azért ez valóban egy szimbolikus jelentőségű megállapodás lehet, vagy bejelentés, és Magyar Péternek a teljes regnálásáról már sokat beszéltem, nagyon sok szimbolikus elemet használ, sok szimbólumot használ, és az, hogy pont akkorra időzíti, most a bejátszásban is volt, hogy itt vünk a trianoni, nem tudom milyen épület mellett, tehát ő ezekre nagyon erősen rájátszik, és ugye, hogy a kommunikáció megváltozott, a kommunikációnak a szerepe megváltozott az utóbbi években, tehát ugyanolyan fontos, mint maga a politika csinálás, a kommunikáció, és még estére is, most már nem csak reggel, hanem estére is mondanám, hogy tematizálja a napot, de mint ahogy látjuk, erről beszélünk, tematizálja az estét. Tehát, hogy az ő működésében az egy nagyon fontos elem, ez a fajta kommunikációs tér uralása, és egyébként láthatóan ezzel, most majdnem azt mondtam, hogy teljes ellenzék nem tud mit kezdeni, de most
0: jelen pillanatban az a... Pedig pont erre szerettem volna

0: rákérdezni, hogy hiszen a Fideszt ugye meg is szólítja Magyar Péter ebben a bejelentésében, már másodszor rövid időn belül, ugye az EU pénzek után az Ukrajnában élő magyar kisebbségek jogait. Hogyan fog erre vajon a Fidesz reagálni? Azt tudjuk, hogy az EU pénzek kapcsán azt kérdezte a Fidesz, hogy hát mit ajánlott cserébe? De most itt vajon?
1: Hát semmit nem tud rá válaszolni. Tehát úgy játszik a Fidesz, mint macska az egérrel. Persze a Fidesz egy hatalmas nagy traumában van, egy hatalmas nagy sokban. Nem tudják, hogy merre menjenek. Nem tudják, hogy Orbán Viktornak mi lesz a szerepe, le fogják-e váltani, ő lesz-e a bűnbak, vagy sem. Kit fognak elvinni vezető száron. Tehát ez egy nagyon-nagyon sokkos állapotban vannak egyelőre, de egyszerűen Magyar Péter annyira benyomult ebbe a közébe, a jobb közébe, meg a egyáltalán ebbe a nemzeti közébe, hogy egyszerűen itt a Fidesznek semmiféle mozgástere nincsen. Tehát nem látok olyan társadalmi csoportot, olyan embert, akit meg tud szólítani, és tényleg lehet, hogy az van, amit Orbán mondott, hogy a szélről kell összeszedni, tehát egyszerűen itt nincs levegő, azt hiszem, a Fidesz számára.
2: Ugye nem a széléről, meg a közepéről beszélek, hanem arról beszélek, hogy kitölti a kommunikációs teret. Egész egyszerűen alapjában változtatta meg a politikai kommunikációt, és ez a, mondhatnám azt, hogy nyílt, nyilván a háttérben nagyon sok mindent nem látunk, de ez a nyílt, transzparensnek tűnő legalábbis kommunikáció, ez
1: teljesen
2: ez
1: újszerű.
2: Teljesen újszerű a hazai politika történetben, és ennek látjuk ma egyébként, majd az összes témánkhoz ez kapcsolódik, ennek látjuk a következményeit. Tehát egész egyszerűen ezzel a transzparens működéssel nem tud a Fidesz mit kezdeni, és a Fidesz megújulása, amit ugye beharangoztak, hát gyakorlatilag ugyanazokkal az emberekkel történik, csak most megint előhúznak a varázsdobozból új kulcs szavakat, amire majd építenek valamilyen talmi kommunikáción.
0: Mondjuk arra lehet akár stratégiát építeni, hogy minden megállapodás, meg minden jogszabály az annyit ér, amennyit betartanak belőle.
3: Ez pontosan így van, de hogy mondjam, az elmúlt évtizedben, vagy 16 évben a Fidesz kommunikáció uralta a közbeszédet. Ez most megváltozott, de gyökeresen megváltozott, és most ők kullognak az események után, ha szabad ezt mondani, és próbálnak ostobábbnál ostobább magyarázatokat találni, hogy nem is úgy volt, meg mit adtál cserébe, meg mit nem. El sem tudják képzelni, és a probléma itt van, hogy valahol hibáztak, valamit nem jól csináltak, és a másik megoldotta azt, amit ők nem akartak, vagy nem tudtak megoldani. És innentől kezdve ugye a saját szemében a szálkát se, vagy a gerendát se, ahogy szokták volt mondani. Ez itt a fő probléma, és mindaddig, amíg ezzel nem néz szembe a Fidesz tagság, vagy a vezetés, vagy nem is tudom ki mindenki, addig ez ugyanígy.
1: Én csak egy mondatot, hogy most látszik, hogy mennyire elhibázott volt a Fidesznek a kommunikációja az elmúlt 4 évben. Tehát olyan témákat mondott, amik úgy szálltak el, mint a luftballon. Tehát az, hogy Zelenszky alakít majd kormányt, meg hogy Brüsszel, meg hogy ezek egyszerűen nincsenek, nem lehet folytatni.
2: De bocsáss meg, az egész kommunikációk a működésüknek a következménye volt. Tehát egész egyszerűen ahogyan működtek, a kommunikációt ez vitte magával, tehát tulajdonképpen már védték a védhetetlent, és ezt emelték folyamatosan négyzetre.
0: No hát akkor azt meglátjuk majd, hogy ennek a megállapodásnak vajon egyrészt mit valósul meg belőle, másrészt pedig, hogy majd hogyan keretezi a Fidesz. De hát van itt még egy kérdés, ami az előző kormány működésével kapcsolatos, ez pedig az úgynevezett aranykonvojnak az ügye, ugyanis a Telex úgy értesült, hogy személyesen Orbán Viktor rendelte meg a TEC-től, hogy foglalják le ezt az Ukrajnába tartó pénzszállítmányt.
4: A kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én kell rajtaütni az ukrán aranykonvojon, miközben az eljárás szakmailag semmi sem indokolta. írja a Telex az ügyre rálátó forrásaira hivatkozva. A portál szerint Orbán Viktor meggyőződése volt, hogy az ukránok politikai okokból nem engedik Magyarországra az olajat a barátság vezetéken keresztül, ezért erőből akart válaszolni Kijevnek. A Telex forrásai állítják, annak is politikai oka volt, hogy a rajtaütéssel a teket bízták meg. A terrorelhárítók felvonultatása ugyanis látványosabb, mint a NAV munkatársainak kivezénylése. Azt, hogy a kormányzat részéről érkezett utasítás arra vonatkozóan, hogy mikor kapcsolják le az ukrán konvojt, az Alkotmányvédelmi Hivatal is megerősítette a portálnak. A Telex Orbán Viktornak is kérdéseket küldött a történtekkel kapcsolatban. Havasi Bertalantól azt a választ kapták, hogy forduljanak az illetékes hatóságokhoz. Az ügyben megszólalt Magyar Péter is. A miniszterelnök szerint Orbán Viktornak felelősséget kell vállalnia azért, ahogyan volt kormányfőként a bűnüldöző és titkos szolgálati szervek munkáját irányította.
0: Rögtön ügyvéd úrhoz fordulok, hogy amennyiben ez így történt, ez akkor minek minősül?
3: Nagy a baj. Kezdjük ezzel, jó?
0: Az melyik BTK-ban?
2: Kinél nálunk, vagy ön nálunk?
3: Így nincs a BTK-ban. Tehát rakjuk időrendi sorrendbe a történéseket. Az AH, Alkotmányvédelmi Hivatal, március 4-én tesz egy följelentést. Ha tudták, hogy valótlan, akkor hivatali visszaélt, aki ezt tette, ha nem tudták, akkor meg az a baj, akkor alkalmatlanok a feladatuk ellátására. Egy. Kettő. Megteszi ezt a feljelentést az ügyészségre az Alkotmányvédelmi Hivatal. Még mindig március 4-ét írunk. Most mondhatnám azt, hogy az ügyészeket jó becsapták, mert nem mondták meg, hogy ja, egyébként majd holnap nem tudom mi lesz, ez lesz, az lesz, meg nem tudom milyen akciók lesznek, mert március 5-én volt következő nap ez az akció. Az ügyészség nagyon helyesen azt mondta, pénzmosás, hát arra a NAV rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, ezért átadta a NAV-nak. Igen ám, és akkor itt megbotlik egy picit a cselekmény fonala, mert a NAV-nak van egy Merkur bevetési csoportja, meg van a TEK. Mind a kettő ugyanazt csinálja, csak máshova vannak bekötve. Na most az Alkotmányvédelmi Hivatalban még azt is elmondták a mai nappal, hogy Rogán-féle kabinet irodából kapták az ukázt. Hát nyilván nem a gépíró kisasszony találta ezt ki két kávézás közben. Ez a létező legnagyobb baj. Szóval ez is hivatali visszaélés. Hogyha pedig a kabinet iroda valaki mástól kapta, és ez beigazolódik, hogy Orbán Viktortól kapta, akkor ez a BTK 305. szakasz első bekezdés B és C pontjába ütköző hivatali visszaélés, ami 1-5 évig terjedő szabadság, vagy 0-3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát itt baj hátán van. Az, hogy a TEK mit csinált, hát kaptak egy utasítást, hát honnan tudták volna, hogy most igaz, nem igaz, tehát nem ez a dolguk, hogy mérlegeljék az utasítást, mint ahogy rendőrnek azt mondják, hogy biztosítja ezt az utcát, akkor ő oda megy és biztosítja, és nem azt kérdezi meg, hogy tessék mondani, miért kell ezt csinálni. Tehát én itt a teket nem tudom hibáztatni, mint ahogy az ügyészséget sem, ha igaz az, amit nyilatkoztak.
0: Feltéve, de nem megengedve, ugye Havasi Bertalan is azt írta, hogy forduljon a sajtó a hatóságokhoz. Az ügyészség pedig erre ugye adott egy közleményt, amelyben azt mondta, amit ugye ügyvéd úr is itt összefoglaltál. Na most azt is mondták viszont, hogy jelenleg eljárás van folyamatban a jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények miatt, illetve a kiutasítás kapcsán a felperesek jogainak védelme érdekében az ügyészség belépett ezekbe a perekbe, és kiderült, hogy az AH, vagyis az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági kockázatra utaló tényeket kellő adattal nem támasztotta alá, ezért az Alkotmányvédelmi Hivatal a vonatkozó határozatait visszavonta.
3: Tehát ez két jogág, jó, ne keverjük a kettőt. A jogosulatlan fogvatartás az megvalósult, mert jogi, anyagi jogi indok nélkül itt a személyi szabadságában korlátoztak X számú embert, pont. Ezt egyébként ebben az ügyben a központi nyomozó főügyészség folytat eljárás, tehát ebben még nem tudunk, hogy mi lesz, de folyik az eljárás. Ezzel szemben az egy közigazgatási per, ami egyébként a kiutasítással kapcsolatos határozat megfelelőzése kapcsán indult, tehát a kettő az bár egy témáról szól tulajdonképpen, de nem keverendő.
0: Most ez emberi nyelvre lefordítva mit jelent?
3: Próbáltam emberi nyelven mondani.
0: Tehát, hogy ne, azt értem, hogy ne keverjük össze a kettőt.
3: A közigazgatási perben azt kell igazolnia a felperesnek, ahova a magyar állam is beszállt, hogy az AH törvénytelen határozatot hozott, jogszabálysértő határozatot hozott, mert nem voltak meg azok a bizonyítékok, hogy vajon miért is veszélyesek ezek a jó emberek a nemzetbiztonságra. Tegyük félre. Az pedig, hogy ott leteperték, amit láttunk a híradásokban, ezeket az ukrán jó embereket, igen, és ráadásul még őrizetben is voltak, bár tudnám, hogy mi alapján, de mindegy, mert utóbb kiderült, hogy ennek nem volt jogszabály alapja, plusz lefoglalták ezt a pénzszállítmányt, ugye, azt hiszem, azt is lefoglalták, ennek se volt jogszabály alapja, mint ezt utóbb kiderült.
0: Visszakerült.
3: Hát ezekkel mind probléma van. Ezzel mind probléma, ez büntetőjogi probléma. A jogosulatlan fogvatartás az meg teljesen egyértelmű, tehát ezen nincs mit vitatkozni.
0: Na most az újságírói kérdésre, hogy a Orbán Viktortól megkérdezték, hogy ezt ő rendelte el, nem válaszolt, úgy csinált, mintha a riportert észre sem venné. Hát nem tudom, hogy ez kommunikációban ez mit jelent, ugye minden kommunikáció.
2: Minden kommunikáció, és az egész esemény egy nagy kommunikációs ügylet volt. Én szervesen beleillett abba a propaganda kommunikációs sorozatba, ezekbe a kreált ügyekbe. Tehát ez egy nagyon rosszul elsült ügy volt, mert ennek végtelen sok jogi következményes aspektusa lehet. De az egész ez előre vélhetően fel volt építve, vagy ki volt találva, valakinek a fejében ez megfogalmazódott. Egyébként maga a miniszterelnök itt ebben a televízióban is előtte egy nappal tett utalásokat erre, más interjúkban is tett konkrét utalásokat erre, hogyha megnézzük az ő akkori nyilatkozatait, akkor még megszólalt. Tehát mondhatnám azt, hogy megfenyegette Ukrajnát ilyen típusú dolgokkal. És tulajdonképpen lett egy ilyen felvezetés ennek az egész sztorinak, és ez, hogy ő adta ki, vagy nem, személy szerint, hát nehezen tudom elképzelni, hogy nem tudott róla, de ez nyilván ennél az asztalnál nem fogom tudni én megválaszolni, hogy ő adta ki, vagy nem. De az biztos, hogy igazából ez megint szerintem a propaganda gépezetnek egy nagyon jól fölépített kommunikáció indítatású akciója volt. Láttuk utána, hogy ez megtörtént, mennyi Facebook poszt, az összes propagandista harsogta ugyanazokat az előre megírt paneleket, jöttek az AI videók, ráadásul rosszul kivitelezett feliratokkal. Egész egyszerűen már akkor is szürreális volt ez az egész ügy. Tehát ez egy ilyen kalóz támadást látsz a filmekben, vagy nem is tudom, hogy ezt hogyan kell értekelni.
0: Szerinted ez áttör falakat? Az, hogy ez sok helyen megjelenik, erről beszélgetünk?
1: Hát most már nem. Most már ez nem érdekes. Akkor sem tört át falakat. Szerintem, tehát ez egy teljesen elhibázott dolog volt, amit az előbb is mondtunk. Tehát amikor még a migránsokkal fenyegette a népeket, annak volt egy valóságmagja. Valahogy el lehetett képzelni, hogy ide jönnek, elveszik, megerőszakolják. És tényleg itt voltak. Tehát, hogy tényleg keresztül mentek az ország, nagyon ügyesen beterelték őket.
0: Bocsánat, hogy félreértettél. Tehát, hogy úgy értem, hogy az, hogy itt a Telex információi szerint többen egybehangzóan mondják, hogy ez konkrét politikai utasításra, azért itt komoly hatóságokat meg fegyveres testületeket mozgathattak kizárólag politikai érdekből?
1: Azt nem tudom, nem akarom elvenni a kenyeredet, de inkább
2: ezt kérdezném
1: az ügyvéd úrtól, hogy lehet-e ilyen politikai döntésekért adott esetben Orbán Viktort felelősségre vonni? Vagy elképzelhető-e az, hogy Orbán Viktort valamilyen módon jogilag felelősségre lehet?
3: Először először egy tényállást kellene megállapítani. Magyarul, hogy konkrétan mi történt. Ki mit mondott, miért mondott, hogyan mondta, erre milyen bizonyítékok vannak, mert a Telex azért elnézést minden újságíró, az nem bizonyíték.
1: Persze, tehát, és nem is hozott bizonyítékot.
0: Ezért is mondom, hogy nem is, ez igazából én inkább a társadalomra gyakorolt hatására.
3: Hogyha és amennyiben ezt komolyan veszi valamilyen hatóság, és mondjuk itt megint az ügyészségre gondolok, mert hatáskörileg ő hozzájuk tartozik ez a történet, ugye a hivatali vissza és a jogosulatlan fogvatartási meg amúgy is nyomodnak, akkor be kell hívni tanúkat először. Tehát be kell hívni az alkotmányvédelmi hivataltól, akármilyen vezetőt, hogy miért tetszett azt mondani, hogy a Rogán Péle kabinet irodából jött. Jó, kitől jött? XYZ-től. Akkor azt is be kell hívni, hogy tessék mondani, mikor tetszett megálmodni ezt a történetet. Mert ha nem tetszett megálmodni, és önnél megáll a történet, akkor ön hivatali visszaélésért felel, és megy a bíróságra. Na most akkor elgondolkozhat az a Stróman, vagy az a fölkért kibic, hogy most ő megy, vagy elmondja, hogy a főnöke volt. Tehát ez nyomozás taktikai kérdés, de egy biztos, bizonyítékok nélkül ne ítélkezzünk. Tehát várjuk meg, amíg ezt valaki majd kivizsgálja.
0: Ez mindenképpen így van. No, köszönöm, akkor ezzel zárjuk is az első részt, és folytatjuk egyrészt a nap kérdésére adott válaszokkal, amit önök küldtek nekünk, ezekből is szemezgetünk. No meg, megbeszéljük, hogy a szuverenitás védelmi hivatalon kívül vajon kinek mennyire fognak hiányozni a kék plakátok. Rövid szünet, és jövünk vissza.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ön támogatja-e, hogy a kormány megszüntesse a szuverenitás védelmi hivatalt? Ez volt a nap kérdése. Az adás kezdetéhez képest pedig nem változott az arány. 97% támogatja a kormány kezdeményezését, 3% pedig megtartaná a szuverenitás védelmi hivatalt. De lássuk, hogy hogyan fejtették ki kicsit bővebben véleményüket, akik vették erre a fáradtságot. Mihály nem csak a hivatal megszüntetését, hanem Lánci Tamás felelősségre vonását és letartóztatását is elvárná. Rozália szerint a hivatal a nevével idézőjelben fémjelzett feladatot látta el, vagyis a volt kormány utasításait hajtotta végre. Zsolt hozna sót is, hogy miért, azt az önök fantáziájára bízom. Ezzel szemben Istvánné azt írta nekünk, hogy vajon hányan tudják a sok okosból, hogy mivel foglalkoztak. Most akik nézik az aktuált, azok tudhatják, mert elég sokszor beszéltünk róla. Erzsébet szerint tuti, hogy a tiszások vakon ezt fogják akarni, mármint hogy megszűnjön a szuverenitás védelmi hivatal. Zsolt viszont úgy tűnik, hogy az elnevezésben egy picit javítana, ugyanis szuverenitás védelmi hivatalnak nevezi hozzászólásában, és meg is magyarázza, hogy szerinte ez egy bújtatott hatalomvédelmi hivatal volt, vagy még az, mert jelenleg áll még. Még pontosabban az előző kormánypártnak a hatalomvédelmi hivatala, Zsolt szerint, mivel őket leváltotta a nép, ezért nekik is menniük kell. Köszönjük szépen véleményüket, most pedig menjünk tovább a következő témánkra, ami pedig nem más, mint a szuverenitás védelmi hivatal, no meg a plakátok, de hogy is kapcsolódik ez össze, mutatjuk.
2: Megszüntetni a gyűlöletkeltő közterületi plakátokat és a szuverenitás védelmi hivatalt is a Tisza párt. Az ezekről szóló törvényjavaslatokat tegnap késő este nyújtották be az országgyűlésnek. A szuverenitás védelmi hivatalt megszüntető javaslat szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozása pusztán politikai érdeket szolgált. Ez a tevékenység pedig nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A gyűlöletkeltő plakátokról szóló törvényjavaslatot Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence jegyzik. A szöveg szerint a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében van szükség az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó reklámok eltávolítására.
1: Korábban sok bírálatot kapott az, hogy az előző kormány akár rendeletet, akár törvényjavaslatot ilyen egyéni képviselői indítványként, gyakorlatilag ezáltal a lehető legrövidebbé téve a törvényalkotást terjeszt elő javaslatokat. Annak tükrében, hogy miről szól ez a törvényjavaslat, mit gondoltok erről?
3: Hogy nagyon helyes, hogy gyorsan túl akarnak ezen lenni, hiszen ezek súlyos problémák, meg kell oldani őket, teljesen felesleges a bizottságon átfuttatni, pontosan tudjuk, hogy milyen vita alakul ki, nem tudom, mit kell azon vitatkozni, hogy kell szuverenitásvédelmi hivatal. Egyébként ez a hivatal már most megszűnt, hiszen nincs mögötte a NER, valójában teljesen értelmetlen béna kacsaként lebeg. Az, hogy plakátokon ne lehessen másoknak a gyűlöletet kelteni, meg mások ellen uszítani, hát szerintem ez tök jó éjfélkor is benyújtani. És ennek a törvények egyébként vannak még olyan részei, hogyha jól olvastam, hogy a Közszolgálati Egyetem által enstandolt lakóházat sem kell a 8. kerületnek átadni, mert szerencsére a 8. kerületnek nincs pénze kiköltöztetni onnan a lakókat. Ez is milyen őrület, hogy egyszerűen rámutatok egy házra, és azt mondom, hogy ez kell nekem, és ide akarok kollégiumot építeni, akik itt laknak, azok menjenek a fenébe, és majd az önkormányzat gondoskodik róla, és ennek a törvénynek van még egy olyan része is, ami megint csak nagyon fontos, hogy végre visszaadja az önkormányzatoknak a plakát, ilyenkor nagyon irillem a jogászokat, hogy olyan szabatosan tudják ezt megfogalmazni. Tehát ugye az volt az önkormányzatoknak a baja, hogy a hirdetéseket egyszerűen nem tudták kontrollálni. De tehát
1: fejük fölött döntötték el, hogy az állam, hogyha valamit nagyon akart mondani, akkor azt mindenképpen közli.
3: Például egy Molinóra kitették, ez a főváros sokat kilódott ezzel, hogy ezt leszedjék, hiszen ez a főváros területe, hiszen a főváros, az utca fölött lóg az a Molinó, de nem lehetett leszedetni. És most ezt is sikerül megoldani, van egy olyan paragrafus, benne vagy egy olyan passzus, hogy, hogy ahol az önkormányzat rendelet tiltja, oda nem lehet kitenni hirdetés, ez szerintem nagyon fontos, az, hogy City Light-okon lehet, meg elefántfüleken lehet csak választási plakátokat kitenni, és nem lehet mindenhol, mindenhova választási hirdetést kitenni, szerintem ez is nagyon fontos, tehát egyszerűen itt rendet kell tenni ebbe az elképesztő káoszba, hogy a kormány bárhova plakátot tehetett ki, még ha jó plakátot tett volna ki, az se jó, ráadásul ezeket az ocsmányplakátokat tette ki.
4: Hát a hivatal megszüntetése, az nem is tudom, hogy miért kérdés, tehát valaki bármit fel tud idézni abból, hogy mit védett meg az a mi életünkben ez a hivatal? Ez ugyanúgy, mint ahogy az előző témánkban az ukrán pénzszállító akció beleillett abba a propaganda kommunikációs sorba. A szuverenitásvédelmi hivatalnak egyetlen egy fontos epizódja volt, az a neve. Tehát ez meg beleírett abba, a szünetbe beszélgettünk arról, hogy ugye nyelvében él a magyar, tehát a nemzeti oldal az a miénk, a polgári kör az a miénk, a harcosok klubja az a miénk, most a védvonal az a miénk, a szuverenitási védelem is a miénk. Tehát az egésznek én azt gondolom, hogy volt egy kommunikációs lufi jellege, meg volt a vegzálásnak egy ellene. Hát könyörgöm, van információs hivatal, alkotmányvédelmi hivatal, és még Péter jobban tudod, hogy mi minden hivatal még
3: van. Van rendőrség.
4: Van kormány, van diplomácia, és sok minden van, ami megvédhette, meg a jövőben is megvédheti a mi szuverenitásunkat.
1: Na de ugye van egy olyan jogelv is, hogy ha már itt ez tényleg úgy tűnik, ez az adás erről is fog szólni, hallgattassék meg a másik fél is, és Lánci Tamás meg is szólalt, hiszen ugye ő volt, vagy ő még, bocsánatot kérek, szóval a még létező szuverenitásvédelmi hivatal elnöke azt közölte, hogy a nemzeti szuverenitásvédelméről szóló törvény eltörlését Brüsszel rendelte meg. Az Európai Bizottság szándéka kezdetektől nyilvánvaló, már elfogadása előtt támadták, később pedig kötelezettségszegési eljárást is indítottak a szuverenitásvédelmi törvény ellen. Szögezzük le, írja Lánci Tamás, valójában nem a szuverenitásvédelmi hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással.
5: Kanári szokta mindig ugyanazt mondani, mert ezt már hallottuk Lánci úrtól, meg ennél különbet is hallottunk, de az egyik kedves néző, amit felolvastál, mintha azt mondta volna, hogy nem igazándiból tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor mondanék egy-két adatot, jó? Elinduláskor 2,4 milliárd forint volt a költségvetése ennek a sóhivatalnak, ami 2025-re 6 milliárdra növekedett, idére pedig 7 milliárdra. Na most, hogy mit csinált ez a hivatal, hogy ma konkrétan? Például ügyvédeket vegzált. Nem is keveset, én is tudok ilyenről. Neveket most hadd ne mondjak, mert nem volna illendő. De nem csak ügyvédeket, szerette volna, hogy mondjam, megtudni, hogy kiket védünk, meg miért védünk, meg hogy védünk. Tehát bele gondolni is borzasztó, hogy mit gondolt magáról a Lánci Tamás és az ő hivatala, de mindegy, nyilván kaptak erre felhatalmazást. Na de vegzáltak újságírókat, ha jól tudom, vegzáltak civil szervezeteket, akiknek az a dolguk, Transparency International például, hogy társaság a szabadságjogokért, szóval akik értünk, dolgoznak. Mi pedig, mint állampolgárok, azért fizettünk, hogy minket vegzáljanak. Na ez a baj ezzel a hivatallal.
3: Ez lett volna az eszköze annak, hogy újságokat be tudjanak zárni, mert egyszerűen a fennálló jogszabályok erre nem adtak volna lehetőséget.
1: Volt ez az átláthatósági törvény, amit így hivatkozott rá az előző kormány. Március 15-én az emlékezetes úgynevezett poloskázós beszédében beszélt erről az akkori miniszterelnök. Akkor ezt őszre tolták, de aztán végül nem lett belőle semmi, és...
3: És ezzel lehetett volna kinyírni úgy újságot, hogy.
4: De hogy mit tudott ez a. Bocsánat, mit tudott ez a hivatal? Ennyit tudott, amennyi most a válasz, a megújult Fidesz megújult kommunikációban, Brüsszel.
3: Tehát. Nem tudom, hány százaléka, a lakosságnak hány százaléka fogékony erre a dumára.
1: De hát az aktuál egyre, szavazóinak 3%-a volt.
3: Egyre, fogékony, az is lehet, nyilván mi nem vagyunk reprezentatív. A billentyűt, de igen.
1: De ez azért talán beszédes. Azt hiszem, hogy menjünk tovább. Megint egy kicsit jogi terepre tévedünk, ugyanis itt a választásokat követően azt hiszem, hogy sokan számítottak arra, hogy különböző politikusokat kihallgatnak, hova tovább őrizetbe vesznek, de lehet, hogy nem a második kerületi polgármesterre gondoltak.
6: Kedden robbant a hír, hogy házkutatást tartottak Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőnél és Őrsi Gergelynél, a második kerület polgármesterénél, és ezt követően elő is állították őket. Írta meg a 24.hu. A központi nyomozó főügyészség közleményben erősítette meg a nyomozást. Az ügyet először is óbudai korrupciós ügynek nevezik, melyről azt írják, vesztegetés gyanújában, tehát korrupciós bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást, számos helyszínen, köztük önkormányzatoknál is. A 24.hu másik cikke szerint Molnár Zsolt letartóztatását is indítványozta az ügyészség, és azt is írják, hogy szintén bevitték a Fidesz-KDNP korábbi polgármesterét Láng Zsoltot és kerületi frakcióvezetőjüket Gór Csabát, továbbá előállították Puskás Pétert, a harmadik kerület korábbi alpolgármesterét is. A portál úgy tudja, egy parkfenntartási ügyről lehet szó, melynek részeként 2024-ben letartóztatták a parkfenntartási üzletág egyik fontos szereplőjét, Z. Zsoltot, a Pannon Park Forest Kft. Korábbi tulajdonosát. A cég szerint Z. Zsolt és három másik férfi cégeiken keresztül uralták a budapesti kertészeti és parkfenntartási bizniszt.
1: Talán azt még érdemes hozzátenni, hogy az ATV híradónak Kovács Illés, aki egy olyan cégnek a tulajdonosa és ügyvezetője, ami hasonló szolgáltatásokat nyújt, most ő azt nyilatkozta, hogy a pénz ugyanott fog kikötni annál a holding cégnél, amely birtokolja a négy céget, ezt köznyelven kartelnek hívjuk, ugye ez a parkfenntartással kapcsolatos dolog, és azt mondta a híradónknak, hogy ez voltak éppen a szakmában már köztudomású, hogy a kuka a szemetesek cserélésért és a járda seprésért 3 hónapra 3-400 millió forintot számláztak ki. Ezek abszolút túlárazott munkák, és arra enged következtetni, hogy ilyenkor történik az, hogy a túlárazott munkák java része az visszaosztásra kerül az önkormányzatok részére.
4: Ez az egész ügy teljesen mindezt az egész parkosítás témát, vagy szó összetételt, ezt behelyettesíthetjük a társadalom számos iparági területére, a Lunch Group, a kommunikáció, a reklám, ez kapcsolódik az óriás plakátokhoz. Egyébként, amik elképesztő, csak még ennyit, hogy elképesztő évek óta mondtam, vizuális és mentális környezetszennyezés volt, de ez igaz minden területre. Tehát ez a mintázat, ez a struktúra, ez a pályáztatás módja, a pályázati kiírásoknak a módja, a céghálóknak a működtetése, a túlárazások, teljesen mindegy, én azt gondolom, abban az értelemben teljesen mindegy, hogy melyik ügyről beszélünk, számtalan ilyen lesz még minden egyes iparági területen.
3: Én azért ezzel nem értek egyet, mert ez a parkfenntartási ügy, ez abból érdekes, hogy ebben mindenki részt vett. Ahhoz képest, amilyen a NER-nek a nagy lenyúlásai, ahhoz képest ez bagatell összeg, de ebben tényleg az volt a zseniális, hogy ez a négy cég, ez a tarlós alatt fideszes önkormányzatoknál is gyönyörűen működött, szoci önkormányzatoknál is, tehát valahogy ez pártokon felül.
1: Hát azért annyira nem beszélünk apró pénzről, mert az üzlet méreteit jelzi a 24.hu információi szerint, hogy a négy cég, akik állandóan megnyerték ezeket a keretszerződéseket, 2022-es üzleti évben együtt több mint 19 milliárd forint bevételt könyvelhetett el. Na most az, hogyha utána számolok, az majdnem 3 szuverenitásvédelmi hivatal.
3: Jó, de azért a fideszes lenyúlások azok nem ilyen összegek voltak, hanem ennek a 10 tízszerese, vagy a százszorosa volt, és azért ezek tényleg nagyon sok mindenki kapott ezekből a pénzekből, nagyon sok kerület vett részt benne. Tehát azért nagyon érdekes, hogy ez igazából tényleg egy ilyen klasszikus korrupciós ügy, ahol tényleg minden szereplőt, párt állástól függetlenül sikerült megtalálni, megkenni, és nagyon jó, hogy ez a Billy végül is, vagy nem véletlen, hogy ez a Billy most dől ki, amikor már egyik párt sem tudja ezt valamilyen módon kanalizálni, hiszen amikor a harmadik kerületre rádőlt ez a történet, akkor azért inkább csak a szoci részét láttuk, most azért Déke. Látjuk a
1: Kis László, a DK-s polgármester.
3: Igen, aki volt szoci, most DK, de aztán DK-s, aztán most meg már semmi. Mindig tudott megfelelő.
5: Rakjuk helyre a tényeket, jó? Mert most itt sokat hallottunk, de a tények azért elég makas dolgok. Ez a Zé Zsolt nevezetű úriember. Onnan ismerszik meg, talán a hírekből látták, a piros Ferrari csomagtartójában ott volt az 1 millió euró egy ilyen papírzsák. De őről van szó. Ez 2 éve elmondta ezt a történetet. Tehát nem ma, nem tegnap előtt. 2 éve elmondta, hogy van benne fideszes szál is, meg van benne szoci szál is. Most mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy eddig miért nem indult meg a fideszes kollégák ellen az eljárás. Csipke Rózsika álmából fölébredt az ügyészség, és most érdekes módon 3 embert bevittek, kihallgattak, aztán elengedték őket, mert egyedül Molnár Zsolt vonatkozásában van indítvány a letartóztatásra. 5 befolyással üzérkedés büntettével gyanúsította meg az ügyészség, jó? Tehát, hogy pontosan tudjuk, nem vesztegetés, befolyással üzérkedés. Nem, mint a kettő között olyan borzasztó nagy különbség lenne, de legyünk pontosak, jó? Na most az egy kérdés, és most találgatni ebben ne találgassunk, hogy melyik Pentítónak jutott eszébe, hogy elmondja azt is, amit nem kérdeztek. Ezt mindenki maga döntse el, de még egyszer mondom, Zé Zsolt ügye 2 éve tudott büntető ügyvédek, ügyészek, bírák körében, ügyészek és ügyvédek körében tudott dolog, tehát ez nem egy új keret.
3: És maga a cikk sorozat, ami a parkfenntartásról van, volt, az talán még régebbi.
1: Azt egészen pontosan
4: 2019 vagy nem, 2019-eset
1: gyűjtött össze a Szabad Európa.
5: Azt nem tudom, ezt úgy kapcsolták össze az óbudai ügyel, hogy ugyanazon az ügyészségi nyomozati számon megy, a 2022-es büntető ügy számon megy a nyomozás a jelenlegi ügyben is, tehát ahova bevitték. De mondom, ebben majd tisztán fogunk látni. Többet azért nem mondhatok, mert védői titkom van, védek ebben az ügyben.
1: Jó munkához idő kell.
5: Így
1: van. Na de lássuk, hogy mennyi idő, mert kinek mennyi jut? Azt tudjuk, hogy az alaptörvény módosítás következtében valaki csak 8 évig lehet miniszterelnök, de egyébként felvetődött az is, hogy ezt a polgármesterekre is terjesszék ki. Lássuk a részleteket.
7: Még a Fidesz szavazóinak 1/5 is jó ötletnek tartja, hogy Orbán Viktor többé ne lehessen miniszterelnök. Derül ki az Európion felméréséből. A kutatás során megkérdezettek 63%-a értett egyet azzal, hogy 8 évben maximálják a miniszterelnöki munkaidőtartamát, és csak 25% ellenzi. A kutatásból ugyanakkor az is kiderül, hogy az ország döntő többsége nem érzi túl fontos témának a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Az már sokkal megosztóbb kérdés, hogy a polgármestereket hányszor lehessen megválasztani.
1: Az Európion készített egy kutatást, amiben felmérték azt, hogy ez a 8 éves miniszterelnöki hivatali idő maximálása, ezzel társadalomnak jelentős része több mint 60%-a egyetért, még a fideszeseknek az 1/4 is. Na de, ami számunkra legalábbis, én számomra mindenképpen nagyon érdekes volt, hogy 49%-a a teljes népességnek támogatná azt, hogy a polgármesterek is csak legfeljebb 2 cikluson át lehessenek, ami a jelen jogszabályok szerint maximum 10 év.
3: Nem elég 10 év. Szóval én kiterjeszteném ezt mindenféle közhivatalra, például színházigazgatásra, múzeumigazgatásra. Magyarország egy nagyon kicsi ország, nyelvileg elszigetelt. Nagyon záros a karrier lehetőség. Tehát, hogy Németországban tudjuk az, hogy valaki összeveszik a nem tudom, operaház vezetője, akkor elmegy máshova, vagy elmegy Svájcba, vagy elmegy akárhova. Nálunk nincs ilyen mozgás. Azt láttuk, hogy ezeket az állásokat a rendszerváltás után tényleg lestoppolták emberek, és 20 évig ott voltak, vagy 15 évig ott voltak. Rengeteg kárt okozott. Én most csak a színházakról beszélek. Tehát, hogy a fiatalok nem kaptak pozíciót, nem bontakozhattak ki, és pláne ezek az emberek egyébként általában 30 évesen kaptak nagyon fontos beosztást még a szocializmusba. Tehát a szocializmus is sokkal érzékenyebb volt erre. Szerintem ez nagyon jó dolog, és mindjárt befejezem, az önkormányzatokban is azt látjuk, hogy kis királyok vannak helyeken, olyan emberek tudnak megtartani pozíciót, akik arra teljesen méltatlanok, és csúnya gyakran, maffia.
1: Bocsánat, muszáj közbevágnom, de gyakran van olyan, főleg 500 fő alatti településeken, ahol örülnek,
3: nem hogy kell, legalább nem kell az 500 fő alatti terül, 500 fő alatti településeken nem kell polgármester. Például ezeket nyugodtan össze lehetne vonni, és lenne egy területi polgármester, hogy lehetne egy polgármester, akinek van ilyen szalagja, és akkor ott mit tudom, összeadja a párokat, vagy nem tudom, de nem kellene, hát miért kell egy 60 fős falunak, miért kell képviselőtestület? Ez nevetséges dolog. Szerintem az, hogyha ha ezeket a pozíciókat limitálnánk, ez egy sokkal dinamikusabbá tenni az egész társadalom.
1: Érdekes felvetés, ti hogy látjátok?
5: Közigazgatásban maximálisan egyetértek, ne ágyazódjon be egy közigazgatási tisztség hosszú időre. Én ezzel maximálisan egyetértek, és mondjuk most a művészvilágot én hagynám, mert ott meghatározott szerződések alapján történik ez a dolog, tehát nem kötelező egy színházigazgatóval lejárt a megbízatása újra szerződést kötni, tehát ez teljesen más.
1: Vagy a polgármester csak kötelező újra válasz.
5: A polgármestert valóban nem kötelező újra megválaszolni, de ha beágyazódik egy polgármester, most direkt nem mondok egy nyugat-magyarországi várost, ahol be volt ágyazódva, ahol a jövő épül, hogy innen most már csak tudjuk, hogy miről beszélek. Szóval ahol be volt ágyazódva, mert kialakul egy olyan idézőjelbe tett, nem rossz értelemben személyi kultusz, vagy egy kontroll nélküli vezetés, ami nem biztos, hogy helyén való. Tehát én maximálisan egyetértek, de a közhivatalokban is. A legfőbb ügyésznél ugyanezt tartanám, a kúria elnökénél, a bírósági vezetőknél, és hadd ne soroljam, ezt én egy szimpatikus lépésnek tartanám.
1: Fölvetődik a kérdés, hányan maradnak, mert akkor elfogynak, nem?
4: Ezt én nem tudom, hogy hányan maradnak, ez mindenkinek a saját személyes döntése lesz majd, hogy hogyan, milyen körülmények között hogy vállal. Én egy kicsit a polgármesteri pozíciókkal kicsit megengedőbb volnék, hiszen ott azért helyben lokális ismeretek, lokális közösségek talán észszerűbben tudnak választani és dönteni. Ez nem biztos. Egyetértek azzal, hogy Nyugat-Magyarországon is vannak klassz példák, de azért alapvetően helyben, én a helyiek bölcsességében jobban bízom, mint egyébként a nagy politikai választásban.
1: Van Pest megyei város, nem is kicsi, amelynek 36 éve ugyanaz a polgármestere.
4: Hát de most nézzük de meg, most a 13. kerületben most ott van a Tóth József, szocialista polgármester, nem tudom én
1: 32.
4: Hány éve, mindenki elégedett vele, jöttek-mentek kormányok, ő még mindig ott van.
1: Megnyerni a polgármester.
4: Hallottál róla bármi? Én nem, de lehet, hogy jobban
3: sokkal
4: értesültek.
3: Hiszem, hogy sokkal több rossz példát tudnánk mondani, mint jó példát.
4: Oké, de akkor építsünk jó példákat, tehát nem kell kiönteni mindent a mindennel. A kádból.
5: Az kétségtelen, hogy Tóth József polgármester.
4: Csak egy példát mondtam.
5: Amíg él polgármester lesz, és ennek egyetlen egy apró magyarázata van, nem lopott egy forintot se.
4: De ezt mondom, építsünk jó példát. Tehát nem
5: nyilván van ilyen, de mindettől függetlenül. Én továbbra is úgy gondolom, még a jó példák ellenére is, bár én is azt gondolom egyetért, hogy a jó példa a kevesebb, és a rossz példa sajnos a több, mert csak semmi másra ne gondoljunk, csak a közmunkásokkal, hogy élnek vissza a polgármesterek. Te jöhetsz, Józsikám, mert te a jó cimborán vagy, Ferike, te meg nem jössz, és nem kapsz pénzt. Ott, ahol egyébként a munkanélküliség majdnem 100%. Szóval tudnánk ilyen példákat mondani, csak az a helyzet, hogy az egy garancia lenne. Most lehet, hogy ez sok polgármester meg fog rám haragudni, de ez egy garancia lenne a demokratikus jogállamra, hogy korlátozzuk a kvázi uralkodást, ezt most idézőjelben mondtam.
1: Minden esetre ez szemmel látható, füllel hallható, izgalmas társadalmi vita. Kialakulhat ennek.
4: Kicsit másképp gondolom, igen. De...
1: Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt itt mi nálunk ti is elkezdtétek lefolytatni. Önöket is erre biztatom adott esetben, hogy vitassák meg ezeket a kérdéseket, ne csak egymás között, hanem minél több emberrel, természetesen aki nyitott erre, de arra mindenképpen legyenek nyitottak, hogy holnap is nézzék az Aktuált, mert akkor is itt leszünk, illetve az egyéb műsorainkat is. Minden jót, viszontlátásra!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Itt a Start Plus, jön a művészet ideje. Fertőszögi Péter, a Bávart igazgatója, művészeti igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Online aukció, mit vegyünk?
2: Nagyon sok mindent lehet, hiszen egy online aukció 375 tételt vonultatunk most fel, amelyek mától megnézhetőek a Szent István körúti aukciós házba, és hát ezek között találnak festményeket, ékszereket, órákat, látogatók, a műtárgyok teljes választékát az üvegtől a kerámián keresztül, a zsolnai tárgyakig. Szóval egy teljes palettája a műkereskedelemnek, de nyilván egy más árszegmensben, tehát az ilyen online aukciót mi úgy szoktuk nevezni, hogy ezek a gyűjtőknek a belépő aukciói.
1: Magyarán szólva nem itt születnek a rekordárú vásárlások, alapvetően, és nem is az a cél.
2: Így van, nem is ez a cél. A cégnek egy, és a BÁV-nak egy kifejezett célja az, hogy minél szélesebb közönséget szólítson meg a műtárgyak gyűjtése világából, vagy az érdeklődők köréből, és a kiemelt művészeti árverések mellett hagyományosan csináljuk ezeket az online aukciókat, ahol nagyjából az 50 ezer és fél millió forint közötti kikiáltási áru tételek indulnak. Nyilván nem ezek lesznek a magyar aukciós piac későbbi rekorderei, de ezek azok a darabok, amelyeket kezdőgyűjtők, vagy amelyeket esetleg olyan érdeklődők vásárolhatnak meg, akik csak a lakásukba egy szép darabot szeretnének, akár a falra, akár egy vitrínbe, posztamensre, vagy egy használati eszközt, hiszen azért ezüstárgyak között számos olyan van, amit az asztalra ki lehet tenni terítéknek. Szóval ilyen jellegű tárgyakat árverezünk.
1: A kezdő gyűjtő, ő már egy befektető?
2: Bizonyos értelemben igen. Bizonyos értelemben igen, aki még próbálkozik. Ugye én az akadémián, a saját akadémiánkon tanítva nagyon sok ilyen szituációval találkozom, hogy elkezd nálunk tanulni, és kedvet kap ahhoz, hogy ő is válogasson, ő is nézzen, ő is valahogy elkezdje ezt a műgyűjtést, de nyilván ezek óvatosabb lépések. Erre tökéletesek az ilyen árverések.
1: Az látszik, hogy hogy alakul ki valakinek a gyűjtési szenvedélye, illetve hogyha ismer ilyen kezdőgyűjtőket, akik azért rendszeresen jönnek már, és gondolom találkozik ilyen.
2: Hogyne, természetesen.
1: Náluk a szenvedély maga hogy alakul?
2: A szenvedély az mindenkinél egyforma. Az, hogy mi irányába alakul, az egy érdekes dolog, de a gyűjtésnek azért az az alapvető lényege, hogy legyen egy szenvedély, és akkor ez az egyéni ízléstől, karaktertől függ, nemtől, kortól is függ természetesen. Más egy idősebb, más egy fiatalabb gyűjtő. Fiatalabbak például jobban mennek a nemzetközi felé, őket érdekli az, hogy esetleg hogy tudnak majd kiszállni belőle az idősebb korosztály.
1: Ő a befektető gondolkodású.
2: Így van, míg az idősebb korosztály, az arra még jellemző az érzelemből gyűjtés is, de mindenkinek más-más karaktere van, viszont utána, amikor körülbelül megtalálja azt, amit szeretne gyűjteni, akkor már egy nagyon tudatos építkezés figyelhető meg azoknál, akik ezt átgondoltan teszik.
1: Egy online aukció az arra is lehetőség, hogy összevessem a piaccal. Tehát, hogy ott van egy tárgy, ez a tárgy, ez mondjuk Magyarországon egy hasonlóképp megjelenő tárgy milyen értéket képvisel, én ezt most mennyiért tudom elhozni, vagy mondjuk egy francia aukción egy hasonló mit ér. Tehát, hogyha igen, ki akarom rakni a nemzetközi piacra, én ott bukni fogok, vagy nem. Megcsinálják ezt a gyűjtők? Végig mennek ezeken a fázisokon? Ugye online egy kicsit más, mint bemenni egy galériába vásárolni.
2: Igen, ugye az online-nak annyi mindösszesen a lényege, hogy egy online motor végzi el az árveresztetést, tehát nem vonulunk fel egy árverező terembe, és nincsenek meg azok a jelenléti elemek benne. Megint csak azt tudom mondani, hogy ez kortól függ, és érdeklődéstől. A fiatalabb, tudatosabb, kicsit befektető jelleggel gondolkodó gyűjtői réteg már megcsinálja ezt az összevetést. Nekem nagyon több olyan tanítványom is volt, aki hobbiszerűen azzal foglalkozik, hogy követi a tárgyak sorsát, a tárgycsoportok sorsát, táblázatokat vezet belőle.
1: Ott komolyra fordult.
2: És nagyon tudatosan nézi azt, hogy mondjuk, ha ezt megveszem, akkor ez milyen hozammal kecsegtethet, mennyit bukhatok rajta, mennyit nyerhetek, és ilyen értelemben nézi a nemzetközi piacot is ugyanebben a kategóriában.
1: A tőzsdére szokták azt mondani, hogy ez türelemjáték. Olyan ne tőzsdézzen, aki kapkod, aki siet, aki azonnal akar kivenni. Ez ugyanaz?
2: Ugyanez a műkereskedelem, tehát itt azért nem igaz az, hogy ma megveszem és holnap duplán eladom, hiszen akkor mindenki ezt csinálná.
1: Hogy vettem volna meg ennyiért?
2: Sokkal inkább igaz az, hogy ma megveszem, és várni kell, tudni kell azt, hogy mikor szállok. Egy ezüstárgyból például az ezüst emelkedésével, a nyersanyag ár emelkedésével. Kortárs művészetnél ez még fokozottabb.
1: Ott bele is lehet nyúlni, nem?
2: Bele is lehet nyúlni, de azért ott 15, akár 20 éves időtávlatba kell gondolkodni, hogy ha ma megveszem, akkor megvárjam a felfutást, ott eltaláljam, hogy mikor van a hullám teteje, mert azért a hullámnak van egy lefelé vezető ága is. Szóval ez egy kicsit hasonló a tőzsdéhez, csak, hogy mondjam, szebbek a tárgyak, mint a részvénypapírok.
1: Viszont be is lehet ezt nézni ám. Szóval van az a pillanat, amikor azt hiszem, hogy ez jó üzlet lesz. És aztán ott ülök 20 év múlva is fölötte, és fogom a fejem.
2: Én azt gondolom, hogy ez pont ugyanolyan, mint bármilyen befektetés. Ha az ember megvesz 10 tárgyat, és abból 7 tárgyon már nyer, akkor már nagyon jó befektetés. Ezért szoktam én mindig, amikor megkérdezik, hogy mit vegyek, mindig azt mondom, elsődleges szempont olyat vegyél, amivel szívesen élsz együtt. Mert ha nem tudsz belőle kiszállni, akkor is jó vele ér.
1: Ott fogod nézni egy életen át, hát persze.
2: De nem mindegy, hogy ezt milyen lélekkel.
1: Vannak aukciós oldalak a világon sokfelé, ahol műtárgyakat is árulnak. A BÁV esetében ez miért kampányszerű?
2: Már az árverés?
1: Igen.
2: Hát az árveréseknek megvan egy éves logikája. Gyakorlatilag a tavasz és az ősztél a két nagy szezonális része az árveréseknek. Ugye a tél elején fölkészülünk az évre, nyáron meg azért a fű nem nő, a műkereskedelembe szoktuk mondani. Tehát ezek azért kampányszerűek, mert ilyenkor van rá világszinten is komoly érdeklődés. Tehát nagyjából ez a márciustól júniusig tartó időszak az egyik ilyen nagy aukciós hullám, a másik pedig szeptembertől decemberig, és hát nyilván az év vége felé ez emel. Egyik ilyen nagy aukciós hullám, a másik pedig szeptembertől december.

0: érdemes villámárral próbálkozni, vagy itt végigmegy az aukció?
1: Gyakorlatilag mától lehet online térben licitálni, és ez június 12-én, amikor záródnak a kapuk, akkor gyakorlatilag átvált egy real-time árverésig. Tehát, hogyha valaki ma ad egy árat, az egyáltalán nem biztos, hogy nyerni fog. Tehát az utolsó pillanatban érdemes június 12-én 18 órától nézni a kapukat, és akkor még megtenni az utolsó liciteket.
0: Feltőszegi Péter, köszönöm szépen.
1: Köszönöm.

0: zirgalom.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Monroe ügyben nem sokára rendet rakunk, mert a mai műsornak még része lesz az is, hogy róla beszélgetünk, de előtte a Hintalovon Alapítvány 2020

0: 2025-ös évre vonatkozó gyermekjogi jelentéséről fogunk szólni. Jó reggelt kívánok, dr. úr! Mészáros Gergely gyermekpszichiáter, a Thalassa Ház Panoráma Poliklinika képviseletében. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Gondolom ismeri átolcettig ezt a jelentést.
1: Igen, elolvastam.
0: Nem túl lélekemelő a konklúziókat olvasni. Nincsenek jó állapotban a gyerekeink.
1: Nincsenek jó állapotban a gyerekeink, ez kétségkívül így van, illetve én azt gondolom, hogy a magyar gyermekvédelmi ellátórendszer is az alapellátástól egészen a szakellátásig elég komoly kihívásokkal küzd, és küzdött az elmúlt években is. Én magam 2017-ig, 2009-2017-ig végeztem konzultatív gyerekpszichiátriai munkát a gyerekvédelemben, és hogy azok az alapelvek, amiket már 90-es években meghatároztak, hogy mi lenne a jó a gyerekvédelmi szakellátásba bekerülő gyerekeknek, hát a forráshiányok miatt már akkor sem tudtak megvalósulni, és azóta szerintem csak romlott a helyzet.
0: Itt mi egészen hétköznapi gyerekekről beszélünk, tehát most kivételesen nem az állami ellátórendszerről beszélünk, hanem kifejezetten mondjuk az intézetekről beszélek, hanem az általános iskolásokról, a gimnazistákról, a fiatalokról, úgy általában, a gyerekekről.
1: Igen.
0: Akiknek szokták mondani, hogy ott van az iskolában a gyermekpszichológus, hát ha valami gond van, forduljanak hozzá. Hát nincs ott az iskolában a gyermekpszichológus, úristen igazából.
1: Hát én erre azt szoktam mondani, hogy egyébként Magyarországon az a fő baj, hogy ezekkel a jóléti ellátó rendszerekkel kapcsolatban ilyen nagyon esetleges, hogy az ember mihez jut hozzá és mihez nem jut hozzá. Szóval nekem vannak nagyon jó tapasztalataim is arról, hogy mondjuk egy iskolában van-e iskolapszichológus vagy nincsen, és hogy ez milyen színvonalú ellátást tud nyújtani. De ugyanez elmondható én szerintem az egészségügyről, ugyanez elmondható arról, hogy egyáltalán milyen iskolába fog az én gyerekem járni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok teendőnk lenne, hogy valahogy valamiféle standardeknek megfelelően alakítsuk át ezeket a jóléti ellátórendszereket, és valahogy az legyen a cél, hogy Borsodban is nagyjából ugyanahoz lehessen hozzájutni, mint a főváros második kerületében.
0: Igazából, hogyha azt tekintjük alapként, hogy egy egészséges gyermek fejlődéséhez egy egészséges lélek, egy egészséges psziché pont úgy hozzátartozik, mint hogy ne legyen lázas. Miért foglalkozunk sokkal többet azzal, hogy belázasodott a gyerek, és miért nem foglalkozunk eleget azzal, hogy egyébként meg láthatóan valamitől szorong, valami baja van? Miért nem kezeljük ezt egyféleképpen? Nem tanuljuk meg?
1: Én egyébként azt gondolom, hogy ebben jelentős változás van, ami nem elsősorban annak köszönhető, hogy ezt mondjuk így bárki felvállalta volna, és ezzel kapcsolatban széleskörű tájékoztató kampányok lettek volna az elmúlt években, hanem ez egy világtrend, hogy a Z generáció, ezek ilyen divatos dolgok, én egyébként nem szeretek ilyen generációkban gondolkodni, de hogy a mostani Z generáció és a náluk még egyel fiatalabb alfa generáció sokkal tudatosabb a mentális egészség vonatkozásában, és sokkal kevesebb stigma kapcsoló az ő fejükben ahhoz, hogy én nekem mondjuk van valamilyen lélektani nehézségem, és mondjuk szorongok bizonyos helyzetekben, vagy bizonyos helyzetekben másképp működöm. Illetve ehhez hozzátartozik, hogy arról, hogy maga a fejlődési út, ami egy biológiailag meghatározott jelenség, itt most az ilyen neurodivergens fejlődésekre, autizmus, ADHD, ilyenekre gondolok, abban is valahogy sokkal nagyobb a tudatosságuk. Az ő esetükben egyébként én pont ezt látom veszélynek, hogy így az internet segítségével túl diagnosztizálják magukat.
0: Majd ő meggyógyítja magát, sőt a barátja még jobban tudja.
1: Hát igen, egyfelől, másfelől meg, hogy azért ez sokszor ilyen téves ismereteken alapul, és adott esetben ahelyett, hogy egy tényleges lélektani munkát elvégezne, hogy ő neki a kapcsolataiban milyen nehéz, vagy mi az, amiben mondjuk adott esetben neki érdemes lenne változnia, ez egy ilyen felmentéssé is tud válni. Ami persze sokszor az, mert tényleg sokszor, hogyha valaki pláne egy súlyosabb ilyen fejlődési eltéréssel éli végig az életét, akkor ezért mások a képességei, mint egy úgynevezett neurotipikusan fejlődő embernek.
0: Én szülőként miből tudom, hogy gond van? Miből tudhatom? Vannak típus jelek?
1: Hát én azt gondolom, hogy leginkább arra érdemes figyelni, hogyha változás van. Tehát, hogyha az az adott gyerek elkezd másmilyen lenni, mint amilyen addig volt.
0: De ezt kamaszkorban elintézzük azzal, hogy hát kamasz, persze becsukja az ajtót, nem akar velünk együtt vacsorázni, mert majd ő eszik külön. Persze. Tehát, hogy ő a kamasz.
1: Neki dolga.
0: Igen.
1: Igen, de ilyen szempontból is azért nagyon-nagyon más. Meg hát szerintem egyébként a kamaszkor ez egy teljesen külön műfaj, és akkor ez egy kicsit ide csatolnám azt is, hogy közben pedig arról is azért elég komoly kutatások vannak, hogy nem csak a kamaszkor, és azért nem 18 évesen ér véget a személyiségfejlődés, meg a lélektani fejlődés, hanem hogy van ez a fiatal felnőtt korba belenyúló, ezt szakszóval átmeneti korcsoportnak hívjuk, korcsoport is, és ők, nekik ez a leválási időszak, ez igen, ez egy külön kihívást jelent, és ott megtalálni, hogy mi az, ami még belefér, vagy nem fér bele, az nagyon nehéz, de egyébként szerintem ez ennek a szakmának a szépsége, hogy ez egy ilyen folyamatos gondolkodást igényel.
0: Nem, nem csak az önök szakmájának, a szülőnek lenni is valójában, ez egy szépség, csak a legtöbben ezt gondként élik meg.
1: Hát igen, de én szerintem szülőként kamasz gyereket nevelni, az pont akkor a krízis, mint kamasznak lenni. Tehát, hogy az, hogy...
0: Jól megvigasztalt, köszi.
1: Hát rám is vár ez a sors. Szóval, hogy... De szerintem minden krízis azért jó, mert abból lehet épülni, hogyha egyébként abban így meglátjuk azt, hogy akkor így honnan, hová szeretnénk eljutni, és oké, közben lehet, hogy egy csomószor nehéz, de azért lehet belőle épülni.
0: Különbözőek vagyunk, minden gyerek is pont annyira különböző, mint minden felnőtt. Tehát a stigmákat...
1: Vagy a gyerekekből lesznek a felnőtt.
0: Hát ugye, de a stigmákat tehát simán rásütjük, mert nem olyan, mint a többiek.
1: Igen.
0: Ez felnőtt korban lehet erény, lehet előny, de gyerekkorban nagyon nehezen viseli a felnőtt társadalom. Mit kezdjünk ezzel?
1: Hát én azt gondolom, hogy a felnőtt társadalom az, akinek jelen pillanatban dolga van abban, hogy valahogy... Szóval én azt gondolom, hogyha így az a célunk szülőként, hogy így érteni akarjuk, hogy mi van a gyerekünknek a fejében, azzal tudunk a legtöbbet segíteni. Az egyik olyan pszichoterápiás irányzat, ami nagyon sok bizonyítékon alapszik, és úgy tűnik, hogy egyre több pszichés zavarban lehet használni, ez az úgynevezett mentalizáció alapú terápia, aminek a kitalálója egy magyar származású Amerikába szakadt ember egyébként. Szóval, hogy ez a mentalizáció alapú terápia pont azt mondja, hogy nekünk mind a terápiás folyamatban, mind bármilyen segítő kapcsolatban az a célunk, hogy valahogy folyamatosan azt monitorozzuk, hogy a másiknak a fejében mi van, és valahogy a másiknak is ezt tanítsuk, hogy ő ezt így a környezetében élőkkel csinálja, és hogy ez nem is annyira jó, hogyha a feltételezéseinkből indulunk ki, és akkor úgy csinálunk, mintha ez igaz lenne, amit mi feltételezünk, hanem hogy ez valahogy egy ilyen folyamatos tesztelést igényel, és hogy hát ez ékegyszerű egyébként, meg kell kérdezni a másikat. Te figyelj, most azt gondolom, hogy te azt érzed, meg azt gondolod, hogy szerinted ez hogy van? És hogyha ezt a lépést meg tudjuk tenni, akkor a másiknak lehetősége van erre reflektálni, és valahogy már is kapcsolatba kerültünk, és gondolkodhatunk arról, hogy mi van.
0: Ugye, és amit mondanak, az az alapja, hogy beszélgessünk, beszélgessünk, és beszélgessünk. Ezt most nem mondtuk.
1: Nem mondjuk egy kamasszal, pedig ez egy alapvetés, de hát fogja magát és bezár.
0: Meg a kérdésére, amit az előbb feltett, azt fogja válaszolni, hogy nem azt érzem, és ott vagy.
1: Igen, ez is benne van, de ilyenkor akkor meg ezt így magunkba érdemes eltenni, hogy
0: majd
1: okay, akkor most várok egy kicsit, és akkor keresem azt a pillanatot, amikor meg mégiscsak ezt.
0: Majd felnőtt korban elmondja, hogy mit gondolt 10 évvel korábban, dr. Mészáros Gergely, gyermekpszichiáter, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen. Was a bottle in the sea, a diamond buried deep. I had a hole.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hát, hogy autót javítatott, ez valószínű, hogy fogyókúrázott a Marilyn Monroe, erről igazából kevés adat van, de hát a telt idomok sztárja volt. Azt hiszem, hogy van miről beszélgetni, hogyha az ő 100 évére emlékezünk vissza. Csákvári Géza, örülök, hogy itt van.
2: Jó reggelt.
1: Öreget kívánok. Hát 100 éve született, de nagyon fiatalon halt meg. És ez egy csonka befejezetlen pályafutás lett, egy csonka befejezetlen élet lett. És mindenki mindig csak arról a színésznőről beszél, aki hát egészen furcsa magánéletet is élt. De az emberről kevéssé, és neki épp ez volt a legnagyobb gondja az utolsó interjúja alapján.
2: Ez így van, és különösen, hogyha mondjuk az egy nagyon érdekes dolog, hogy a Marilyn Monroe szemlélet így az évtizedek során hogyan változott. Tehát ő volt a kizsákmányolt színésznő, majd aztán ő volt az, aki fellázadt a hollywoodi stúdiórendszer ellen elsőként, és tulajdonképpen megalkotott a saját produkciós cégét, így hát manapság már őt egy ilyen feminista jelképként is szokás említeni, hogy ő volt az, aki itt a nagy gonosz férfiakkal szembeszállt, és ebből a szempontból ő tényleg nagyon érdekes színésznő, és és a filmográfiája is különleges, mert én azt mondom, hogy csonka életút, meg csonka karrier. Persze, sihantatóan sokkal több filmet, de rengeteg olyan filmet is készített, amelyek ugye elfelejtettünk már az akkori amerikai stúdiórendszerben, az ilyen limitált filmek voltak, tehát viszont az egyik első szerepe és az egyik utolsó szerepe, vagy kettő utolsó szerepe alapján abszolút találunk egy ívet az ő pályafutásába.
1: Az első filmjei alapján hát nem látunk benne egy óriási színésznőt, egy jelenséget látunk talán inkább. A végére színésznővé érett?
2: Én azt gondolom, igen. Sőt, hogyha nagyon trükkös akarok lenni, akkor azt mondom, hogy az első filmjében is egy ilyen nagyon jó színészi alakítást nyújtott, ez a Minden Tíváról című Mankiewicz klasszikus, melyben tulajdonképpen azt játsza, azt az archetipust, amit éppen leírtunk, hogy jelenség, szőke, fiatal színésznő Hollywoodba, aki keresi az útját, és viszont a Mankiewicz azt mondta neki, hogy ne is legyél túl okos. És ezt szerintem nagyon jól eljátszotta, miközben egy valójában nagyon okos nő volt, csak éppenséggel ugye önmegkérdőjelezése, hogy a jó színésznővel, és az egyéb ugye pszichés betegsége, hogy a Norma Jean Baker és a Marilyn Monroe között örlődik egy ilyen bipoláris életben, tehát ezt csomószor le kell küzdenie, és viszont ha a végét azt mondjuk a vége pályafutás, ugye ott van, ha valaki forrón szereti, amelyet, és mint Magyarország egyetlen Golden Globe szavazója, ezt meg kell említenem, ugye Golden Globe-ot kapott azért a alakításért, ez a legnagyobb elismerése, és aztán én nagyon-nagyon jó alakításnak tartom a legfurcsább filmét, az utolsó filmjét, mert az Arthur Miller írt, és a Clark Gable-lel játszott egyedül, ez a Misfits, a Kallóda emberek a magyar címe.
1: Az ráadásul nálunk kevéssé is ismert.
2: És azért érdekes egyébként ez a film nagyon, mert többször vallott Marilyn Monroe, hogy ő az apjára úgy gondol, mintha Clark Gable lenne az. Mert hogy mi kidőlt a biológiai apját, ő gyerekként, ő olyan sármosnak és csinosnak láttam, mint Clark Gable-t. És ez egy ilyen nagyon érdekes háromszög volt, hogy ott volt az akkori férjének a filmnek a forgatáson, az Arthur Miller, aki ugye írta, és ott volt Clark Gable.
1: A gyerekkori ideál.
2: Igen, igen, igen, aki azt gondolta, hogy az apja nagyon sokáig, és egy ilyen érdekes triumvirátus volt ebbe a filmbe, és ezt egyébként, hogy miért érdemes régi filmeket nézni fesztiválokon, én ezt Karoly Vörölben láttam, óriási vásznon, 35 mm-es kópiáról, tehát nagy élmény volt.
1: Ha az életrajz írói túljutnak a filmjein, már pedig elég gyorsan túl szoktak jutni, akkor mindig a magánélete, a párkapcsolatai, a választásai kerülnek elő, és igazából itt az is felszokott merülni, hogy vajon ő választotta, mennyire tudott ő választani a férfiak között, és mennyire volt eszköze a kor politikájának, a kor Hollywoodjának, a korabeli erős férfiaknak.
2: Hát az abból a szempontból is érdekes kérdés, hogy az első házassága az tulajdonképpen ilyen, mint a Róma és Júliában egy ilyen szervezett házasság volt, tehát az édesanyja az egyik szomszédjához adta, a szomszéd adta férjül 16 éves korában, tehát
1: itt anya döntött.
2: Igen, itt sok választása nem volt. Azt ugye volt a magyar számozású fotóriporter, aki ugye csinálta róla ő is emlékezetes fotókat, és igen, de ő viszont folyamatosan küzdött ezzel a férfi dominancia ellen. Tehát küzdött az ellen, hogy ő miért kap kevesebb fizetést, mint egy férfi ebbe a Hollywoodba. Ugye többször összeveszett ugye a Fox stúdióval, ahol le volt szerződve, mert annak idején a stúdiórendszerben nem az volt, mint most, hogy én vagyok Tom Cruise, és akkor hozzám igazatlanak mindent, hanem ők a stúdió tulajdonai voltak, tehát tulajdonképpen azt csinálták, azt a szerepet, amit mondták, hogy meg kell csinálnod, hogy akkor ide kell elmenned, ide kell menni fotózkodni, és úgy gondolom, hogy a kérdésedre válaszoljak is, hogy ennek is legyen íve. Az Arthur Miller azt szerintem az már egy saját választás volt neki.
1: Jó választás volt?
2: Érdekes választás.
1: Ugye? Marilyn Monroe szex ideál volt a maga korában. Azt sem lehetett könnyű elviselni egyébként. Tehát, hogy
2: nem, bizony nem.
1: Mindenki olyan fotókat akart látni róla, amiket ő egyébként nem akart magáról, de mégis elkészültek. Hát ehhez mondjuk kellett egy férj is egy megfelelő időszakban, aki ezeket el is készítette. De ez egy másik kérdés. Viszont máig is a legtöbb ember fejében nem elsősorban a színésznő Marilyn Monroe, hanem egy kor szexideálja.
2: Ami megváltoztatta mondjuk így mondjuk úgy, hogy a Marilyn Monroe az 50-es években készítette a filmét, és volt a nagy szexideál, és amit nem ért meg, az a 60-es évek volt, amikor az ő fajta úgymond kisugárzása, stílusa, az már így nem botrányos volt sok szempontból, hanem egy ilyen elfogadott, tehát hozzá puhult a korszak, és egyébként érdekes dolog ez az a szexszimbólum, tehát hogy az is hogyan változik így az évek során, tehát hogy én elfogadom Marilyn Monroe-t szexszimbólumnak sokkal inkább, mint mondjuk
1: Bridget Bardot?
2: Kardinálit? Na jó, Bridget Bardot is jöhet. Tehát, hogy
1: ő is jöhet? Jó, igen, tehát, akkor ebben megtudtunk.
2: Igen, egész. Tehát nem, hogy mondjam, nem lehet vitát kiprovokálni a kettőjük esetében.
1: Ha Monroe-t össze kell foglalnod, már pedig itt vagyunk a végén, úgyhogy tedd meg, kérlek. Akkor neked mi a legfontosabb üzenet róla, vagy üzenet az ő életéből?
2: Az, hogy a mentális problémáival meg tudott küzdeni, hogy egyensúlyt tudott fenntartani a művészi perszóna és a saját ugye saját személyisége között, és ezt a folyamatos harcot úgy tudta megvívni, hogy azért emlékezetes maradt, és egy olyan popkultúrai szimbólum, aki kitörhetetlen.
1: Csak Verigéz, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.
1: Önöknek pedig a ma reggeli figyelmet köszönöm, mindjárt híradóval jelentkezünk, én meg holnap reggel várom vissza mindannyiukat. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Magenta Podcast. Ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Stoll Luca vagyok. A jövő héten beterjeszti javaslatát a kormány a közmédia átalakításáról, közben Magyar Péter és Orbán Viktor üzent egymásnak. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a szakértőkkel is egyeztetnek a jövőről. És a legtöbb helyen nem esett elég eső. A gazdák szerint az Alföld túlnyomó részén súlyos az aszályveszély. A közmédia teljes átalakítására készül a Tisza kormány. Az erről szóló törvényjavaslatot a jövő héten nyújtják be az országgyűlésnek. Az MTV korábbi hírigazgatója szerint az intézményi és pénzügyi függetlenség megteremtése a kulcs. Vasárnap újabb demonstrációra készülnek a Fidesz közeli szereplők. Csak hogy Horn Gábor már a péntek esti ellenzéki influencerek által szervezett demonstráció kapcsán is úgy véli, kudarcos volt, egyedül Magyar Péter profitált belőle.
2: A közmédiát bezárják első nap, ahogy említette?
3: Nem bezárjuk a közmédiát, hanem a hír közlését függesztjük föl a közmédiának egészen addig, amíg a pártatlan és objektív hírközlés feltételei nem biztosíthatóak.
4: A hírszolgáltatás azóta is folyamatos a közmédiában. Magyar Péter reggel azonban újabb Facebook poszttal jelentkezett. Ebben jelezte, hogy a jövő héten benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnök hozzátette, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás, és azt a közkeleti újságírói hitvallást, hogy a hír szent, a vélemény szabad. A kormányfő egy nappal azután posztolt, hogy az MTV a hírhamisító vezérigazgatója kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Pap Dániel, aki 2018 óta töltötte be a pozíciót, azzal indokolta a lépést, hogy az új kormány a közmédia átalakítására készül. Tar Zoltán, a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere nemrég arról írt, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia dolga, feladata. Kert Attila, aki 2006 és 2009 között volt az MTV hírigazgatója, azt mondta híradónknak, soha nem volt akkora szükség jó közmédiára, mint most. Az Euronews magyar irodájának vezetője hozzátette, ehhez elengedhetetlen az intézményi és pénzügyi függetlenség garanciája.
5: Az európai közszolgálati médiumoknál különféle testületek gyakorolják a tulajdonosi jogokat, amelyeknek a dolga biztosítani a függetlenséget. Én biztos vagyok benne, hogy ezt meg lehet teremteni, de az is hozzátartozik, hogy a legjobb rendszert is ki lehet játszani, hogyha nem akarják megtartani az intézménynek a függetlenségét.
4: Nem nemzeti lobogóval a kezében a miniszterelnökség épületének erkélyéről köszöntött a Magyar Péter, a migrációs paktum és a kormány ellen tüntető pár ezres tömeget péntek délután. Az eseményt jobboldali influencerek szervezték a kormány és az EU migrációs paktuma ellen. A résztvevők időnként meglehetősen vulgáris módon fejezték ki nem tetszésüket a kormányfő felé. Az EU migrációs paktuma június 12-én lép hatályba, és alapvetően a bevándorlás szigorítását célozza. A szolidaritási mechanizmus miatt Magyarországnak maximum 350 embert kellene átvenni 2026-ban, de a Tisza kormány ezt nem tervezi, inkább technikai segítséget ajánl fel. A tüntetésen Németh Balázs fideszes képviselő is részt vett.
6: Itt vagyunk az Alkotmány utcában, és nem fogják elérni, mi történt. Kijött Magyar Péter az irodájának az erkélyére, és elkezdte hergelni a békés felvonulókat.
4: A trágár kommunikáció kapcsán Magyar Péter Orbán Viktornak is üzent. Felszólította az előző miniszterelnököt, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet. A Fidesz elnöksége is felszólította Magyar Pétert, annak bejelentésére, hogy a migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. Magyar Péter ezek után egy kérdést tett fel. Miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Vasárnap a Sándor Palota elé szerveznek tüntetést a Fidesz közeli emberek. Ezúttal azon közjogi méltóságok mellett állnak ki, akiket Magyar Péter és kormánya el akar mozdítani pozíciójukból. Ilyen Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Hon Gábor kudarcosnak tartja a pénteki megmozdulást.
7: Civil szervezetek háta mögé bújva, reménytelen helyzetben próbálja a Fidesz felmutatni legalább a saját közönségének, az egyre fogyatkozó közönségnek az, hogy még vagyunk. Ennek szerintem pont az ellenkezője látszott, hogy nincsenek. Tehát ilyen értelemben azt kell mondanom, hogy ez a kudarc maga...
4: A szakértő hozzátette, az eseményből Magyar Péter profitált egyedül, aki jó érzékkel tűnt fel a megmozduláson.
1: A HVG értesülései szerint hétfőre tervezték Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán államfő budapesti találkozóját, ám a tárgyalást végül elhalasztották. A lap úgy tudja, a tárgyaláson az Orbán kormány évei alatt megromlott magyar-ukrán kapcsolatok normalizálásáról lett volna szó, azt követően, hogy szakértői szinten a felek áttörést értek el. A külügyminisztérium sajtóosztályán a HVG-nek azt mondták, folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében. A hétfői időpontról soha nem volt végleges megegyezés. A találkozóra vonatkozó egyeztetés a maga diplomáciai medrében rendben folyik. Szeptembertől eltörli a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány. A hivatalos indoklás szerint az értékelés aránytalan adminisztratív terhet rótt a tanárokra, miközben nem adott érdemi szakmai visszajelzést. Az Oktatási Minisztérium egy új rendszer kidolgozását kezdi meg. Az ígéretek szerint a munkába a szakmai szervezeteket is bevonják. A pedagógus szakszervezetek szerint a rendszer átalakítása indokolt, és azt szorgalmazzák, hogy az új modell kidolgozása valódi szakmai egyeztetések mentén történjen.
8: A kormány a következő tanévtől, vagyis 2026. szeptemberétől eltörli a pedagógusok jelenlegi teljesítményértékelési rendszerét. Jelentették be a kormányülést követő sajtótájékoztatón. A döntés már a Magyar Közlönyben is megjelent. A rendszer eddig a pedagógusok juttatásainak egy részéhez is meghatározási alapként szolgált. A kormány szerint azonban aránytalan adminisztratív terhet jelentett, és a tanárok munkájáról sem adott valós képet.
9: Ettől a munkáltató számára még megmarad a lehetőség a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékonyabb, szakmailag jobban megalapozott, és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat.
8: A pedagógusok szakszervezete szerint helyes döntés a rendszer átgondolása. Egy dolgot azonban igazságtalannak tartanak.
10: Azért azt igazságtalannak tartjuk, hogy itt a kollégák, még ha igazságtalan is a rendszer, a kollégák rengeteg munkát beletettek. Ebben megkezdődött már az értékelésnek a feltöltése is, és a menet közben akkor a játékszabályokon módosítottak és eltörölték, és nem kapnak semmi plusz juttatást ezzel kapcsolatban, ami az eredeti ígéret volt, de még egyszer mondom, és nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy igazságtalan rendszer, tehát ezt minden körülmények között el kell törölni, és újra kell gondolni.
8: A bejelentés után Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott. Ez a döntés nem elvesz valamit, hanem könnyít a mindennapokon. Olyan rendszert szeretnének kialakítani, amely valódi szakmai értéket teremt, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat. A szakmai szervezetek a kezdetektől szorgalmazzák a teljesítményértékelési rendszer megszüntetését. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint az előző kormány által létrehozott rendszer igazságtalan volt.
11: Legyen egy új szisztéma, mi azt fogjuk javasolni mindenképpen, hogy egy helyben kialakított differenciálási rendszer legyen, amit jó lenne helyben elfogadni, és legyen az átlátható, és legyen objektív alapokon nyugvó, és minél kevesebb, vagy egyáltalán semmilyen szubjektív elem abban ne legyen.
8: A kormány döntését nem mindenki fogadta pozitívan. Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője közösségi oldalán azt írta: a teljesítményértékelés megszüntetésével elsősorban a gyerekek járnak rosszul. A minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Hozzátette, a kormány nem egy jobb, ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. A pedagógusok szakszervezete szerint a teljesítményértékelési rendszer megszüntetése önmagában nem oldja meg az oktatás problémáit. Szerintük rendezni kell a pedagógus béreket is, mert azok nem érik el a diplomás átlagbérek 80%-át. Ettől 1,2%-kal elmaradnak.
12: Az uniós átlag az 90%, tehát itt már nem vagyunk annyira lemaradva. A nem pedagógus béreknél igen, az egy más kérdés, azt még rendezni kellene.
8: Totyik Tamás szerint sürgető lenne a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, valamint a technikai alkalmazottak bérrendezése is.
10: Nagyon le vannak maradva a bér tekintetében, hogy a garantált bérminimum plusz 7% a fizetésük, az ő béremelésüket minden körülmények között szorgalmazunk. Annyi információt kaptunk a kormány képviselőitől, hogy a kormány előtt hever a javaslat, és megnézik, hogy milyen forrásokból tudják ezt biztosítani.
8: A tárca azt ígéri, a következő tanévben szakmai egyeztetést kezdeményeznek a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel és szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert.
1: Nem változtatott Magyarország hitelkockázati besorolásán a Fitch Ratings. A hitelminősítő döntésére reagált a pénzügyminiszter is. Kármán András azt mondta, az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír. A hitelminősítő arra számít, hogy az országgyűlési választások előtti költségvetési lazítás és a rögtönzött támogatások az idén a hazai össztermék 6,4%-ára emelik a magyar államháztartási hiányt. Kármán András emlékeztetett, a hitelminősítők elemzőivel személyesen is egyeztetett az elmúlt hetekben, és ismertette velük az új kormány elképzeléseit. A Fitch előtt a két másik nagy hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Moody's is változatlanul hagyta Magyarország besorolását. Megszűnt a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban. Erről a szociális és családügyi miniszter tett ki egy videót péntek este a Facebook oldalára. Kátai Német Vilmos hangoztatta, szakemberek kellenek, nem rendfenntartók. A tárcavezető korábban is megígérte, hogy letérnek arról az útról, amelyen az Orbán kormány elindult. A korábbi vezetés ugyanis a kegyelmi botrány után előtérbe került gyermekvédelemből. Azt tartotta fontosnak, hogy például a javítóintézetekbe került fiatalkorúak és gyerekek bűnelkövetők. Az egymás után kiderült nevelői visszaélések ellenére is úgy vélekedtek, nem a nevelők szakmai felkészültségét kell javítani, hanem elegendő a rendőri felügyeletet erősíteni.
13: A mai nappal megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban. Ezt a rendőri jelenlétet még Pintér Sándor rendelte el 2025. decemberében, mert képtelenek voltak kezelni a Szőlői utcai helyzetet. Ahelyett, hogy megvédték volna a gyermekeinket, rendőröket úszítottak a gyermekotthonokra. Mint mondtam, ez a mai nappal megszűnik, mert a gyermekotthonokba szakértelem kell, szakemberek kellenek, és nem rendőrök.
1: 84 évvel ezelőtt volt a D-nap, amikor a szövetséges erők csaknem 160 ezer katonája szállt partra Normandiában. A hősies akció jelentette a kezdetét annak a hadjáratnak, ami a szovjet előrenyomulással együtt, kevesebb mint 12 hónappal később térdre kényszerítette Adolf Hitler náci Németországát. Az akcióban több mint 75 ezer brit és kanadai, több mint 57 ezer amerikai katona, emellett belga, lengyel, csehszlovák és ausztrál katonák, valamint 177 francia kommandós is részt vett. Az amerikai hadügyminiszter Pete Hegseth a normandiai megemlékezésen arra figyelmeztetett, hogy az európai partokat most más és veszélyes ideológiák ostromolják, ezért erősebb szövetségekre buzdított. Tovább sújtja az ország nagy részét az aszály. Hiába hullott az elmúlt héten helyenként közel 20 mm csapadék, a gazdák szerint ez még mindig nagyon kevés az aszály enyhítéséhez. Az ország több térségében ráadásul szinte egyáltalán nem esett eső, így tovább romlott a helyzet a földeken. A Hajdúság egyes részein a termelők már öntözésre kényszerülnek, mert attól tartanak, hogy a csapadék nélkül jelentős terméskieséssel kell számolniuk. Az öntözés azonban rendkívül költséges, ami sok gazdaság számára komoly anyagi terhet jelent.
14: Bár az elmúlt napokban többfelé is esett az eső, a lehullott csapadék mennyisége továbbra sem elegendő ahhoz, hogy érdemben enyhítse az aszályt. A Hajdúságban a szárazság már olyan mértékű, hogy a gazdák kénytelenek megkezdeni a földek öntözését. Az öntözés azonban jelentős többletköltséggel jár, ezért sokan abban bíznak, hogy a következő hetekben nagyobb mennyiségű tartós csapadék érkezik a térségbe.
15: A idei évben összesen január 1-től 102 mm csapadékot kaptunk. Itt az átlagos évi mennyiség oda 700 mm körül szokott lenni. Ez az elmúlt években elmaradt.
16: Locsolnia kell, vagy öntöznie kell?
15: Én tudok öntözni, öntözök is, de nagyon sokba kerül az öntözés, nem térül meg a gabonárakba.
14: Debrecen térségében megtréfálta a vihar a gazdákat, bár több helyen jelentős csapadék hullott, az eső eloszlása rendkívül egyenletlen volt. Míg egyes területek elegendő nedvességet kaptak, addig a kiszáradt földek nagy részére alig jutott csapadék.
17: A városban tényleg volt elfogadható mennyiségű eső, így Debrecennek a túlsó szélén ott mértek 20-22 mm, de itt, ahol a termelés, a mezőgazdasági termelés folyik, itt sajnos csak 10 mm-t mértünk, és ez annál is keservesebb, mert az előző hónapban összesen volt egy hónap alatt 20 mm, az azt megelőző hónapban meg egyetlen egy szemet sem mértünk, tehát tragikus a száj most már.
14: Tolna vármegyében is aggódva figyelik az időjárást a gazdák. A termelők szerint a búzának a következő hetekben még mindenképpen szüksége lenne csapadékra ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön. Ennek ellenére sokan bizakodóak és úgy vélik, hogy az idei termés mennyisége elérheti a tavalyi szintet. A piaci kilátások ugyanakkor vegyesek, a tőzsdei előrejelzések alapján a búza ára akár alacsonyabb is lehet, mint az elmúlt években, ami befolyásolhatja a termelők bevételeit.
18: Hát nálunk a héten itt Tolna vármegyében nem olyan nagyon sok csapadék volt, nem számottevő. Lehet úgy is fogalmazni, hogy a port se vert el. A növényeknek egy kicsit felüdülés, de még mindig nem elég, tehát még kellene egy pár száz milliméter eső hiányzik. A buza az valójában ugye most virágzik, ugye most telnek ki ugye kalászba a szemek, tehát annak most jól jön egy számottevő csapadék.
14: A következő napokban nem várható jelentős csapadék, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, több helyen nyárias melegre kell számítani.
1: Elindult következő expedíciójára Klein Dávid hegymászó. A cél ezúttal a Föld 12. legmagasabb hegycsúcsa, a kínai-pakisztáni határon található 8051 méteres Broad Peak, amely a híradónknak nyilatkozó hegymászó szerint technikailag nem tartozik a legnehezebbek közé, azonban így is bőven rejteget veszélyeket magában.
19: A csomagok egyik utolsó ellenőrzését végezte Klein Dávid szombat délelőtt a Liszt Ferenc nemzetközi reptéren, nem sokkal azelőtt, hogy útnak indult volna. A tapasztalt hegymászó ez alkalommal a 8051 méteres, a Karakorum egyik legendás 8000-esét, a Broad Peak-et vette célba, két másik, szintén tapasztalt amerikai hegymászóval együtt. A cél a hegycsúcs elérése oxigénpalack és magashegyi teherhordók használata nélkül. Klein Dávid szerint megfelelően felkészült az expedícióra, igaz, az elmúlt időszakot egy bokasérülés nehezítette.
20: Az elmúlt év az nagyon nagy részben arról is szólt, hogy ezt megpróbáltam rendbe tenni. a felszerelés összeállt, nagyon várom Sajával és ilyennel a közös munkát, ők már lassacskán megérkeznek Pakisztánba, Iszlamabadba fogunk rendezvúzni, úgyhogy izgatottság van bennem, megkönnyebbülés van bennem, és persze egy picit bennem van a búcsú hangulata is, hogy Nóritól mindjárt elköszönök.
19: A hegy első magyar megmászását az ő vezetése mellett 26 éve 2000-ben valósította meg egy 9 tagú expedíció, így ismerős lesz számára a terep.
20: Könnyű dolgom van, mert nagyon otthonosan érzem magam a hegyek között, és nagyon komfortos nekem az a világ odakint. Úgyhogy nem akarom, ez nem olyan nagy erőfeszítés. Nyilván minden hegyre össze kell szednem magam, és végig kell gondolnom, hogy ez a hegy miről szól, ez a hegy milyen kihívásokat fog támasztani velem szemben. Ma másfajta kihívásokkal fogok szembenézni, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt, nem csak azért, mert a világ megváltozott, hanem én is megváltoztam, 25 évvel idősebb lettem.
19: A Pakisztánban található 8051 méteres Broad Peak technikailag nem tartozik a legnehezebbek közé, azonban így is bőven rejteget veszélyeket magában.
21: De nyilván 8000 méter fölött ugye az oxigén hiány miatt extra nehézségekkel néznek szembe a mászók, úgyhogy egy nem tudom, alpesi szintű technikai nehézség az egy 8000-esen egészen más jelent. Szóval semmiképpen nem egy sétagalok. A felmelegedés miatt itt is ugye szeszélyesebb az időjárás, olvad a gleccser, vannak objektív veszélyek, hullókövek, hulló jégtömbök, szóval elég sok veszéllyel azért szembe kell néznie a mászóknak ezen a hegyen is.
19: Az expedíció kommunikációs és háttérfeladatait Magyarországról Legendi Tíma végzi majd, aki nyomon követte Klein Dávid felkészülését.
22: Én nagyon szeretem a hegyek világát, én is vizsgázott hegymászó vagyok, és nagyon élvezem, amikor látom azt, hogy egy expedíció megvalósul. Én látom azt, hogy hogyan tevődik össze a partnerkereséstől kezdve a mindenféle stratégiai dolgon át egészen addig, hogy elindul valaki. Úgyhogy már a megelőző időszak is nagyon izgalmas. Ami engem jobban meg szokott viselni, amikor mondjuk Dávid hazaérkezik, és ugye Szilárd régen azt mondta, hogy kinyílik az a bizonyos fotocellás ajtó, és akkor van vége igazán az expedíciónak, és az a csúcspontja, nem a hegy megmászása.
19: Erre azonban még várni kell. Az expedíció előbb az alaptáborban rendezkedik be, várhatóan június 17 és 19-e között. A csúcs támadásra pedig július közepén végén kerül sor. Klein Dávid leghamarabb augusztus elején érkezik vissza Budapestre.
1: Antoni Gaudí spanyol építész halálának 100. évfordulójáról emlékezik meg a Lego játékgyár, ami ez alkalomból piacra dobja a híres barcelonai templom, a Sagrada Familia készletet. Ez a valaha volt legtöbb darabból álló Lego modell, ugyanis több mint 12.060 külön elemből épül fel. Másik különlegessége a színes üvegablakhatás, amelyet úgy terveztek, hogy visszaadja, mint a fény áthalad a valódi bazilikán. A termékek csaknem 290.000 forintért rendelhetik elő, és várhatóan novemberre kaphatják készhez a Lego szerelmesei. Az igazi Sagrada Familia építése 1882-ben kezdődött, azonban jelenleg is zajlanak rajta a munkálatok. Már az állatkertekre is átterjedt a futballláz a világbajnokság kezdete előtt. Mexikóban ugyanis az állatokat is bevonták, hogy tippeljék meg a közelgő mérkőzések meccseit. Az elefántok szerint Mexikó fog nyerni Dél-Afrikával szemben, a gorillák Uruguay felé húznak, míg a kapibarák egy döntetlen mérkőzést jósoltak a mexikói válogatottnak Dél-Korea ellen. Ugyanis egyik finom falatos dobozt sem nyitották ki. De az arapapagájok, a zsiráfok és a puma sem maradt ki a futball őrületből. A híradó után perceken belül kezdődik a Somos a pályán ezúttal Szlazsánszky Ferenccel. Szervusz Feri, kik kerülsz ma egy asztalhoz, és milyen témákról lesz szó ma este?
23: Szervusz Luca, köszöntöm a kedves nézőket, akkor kezdem a kérdés első részével. Cutor Zoltán, Lantos Mihály, Rangos Katalin és Szakonyi Péter a vendégek, már itt ülnek az asztalnál, egy nagy totában láthatnák őket, ezért is maradjanak velünk, mert abban az adásban majd lesz nagy totálkép is. Amivel foglalkozunk, hogy sürgős eljárásban tárgyalja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás panaszát, nevezetesen, hogy őt el akarja mozdítani az új hatalom. Egyébként a Helsinki Bizottság összeszámolta, hogy összesen 33 állami vezető van bebetonozva, a cementezettek.helsinki.hu-n sorolják fel, nagyon-nagyon érdekes cikk, ez lesz az egyik téma. A másik, hogy sajnálatos módon visszavonták Mága Zoltán egyik cégének mintegy 500 milliárd forintos állami támogatását, de úgy tudom, hogy a fotós megkapta az 500 milliót. Aztán beszélünk arról, hogy Magyar Péter zászlóval köszöntött az ellene tüntetőket tegnap, majd megkérdezem a vendégeinket, hogy sas kapkod-e legyek után, vagy jó ez, hogy Magyar Péter egy ilyen színvonalú tüntetésen is exponálja magát. És beszélünk majd arról, hogy ismert politikusok kerültek Rács mögé, és ez igazából egy Pityáner 2 milliárdos vesztegetési ügy, valamilyen park gondozási történet. Állítólag ügyészségi szintről elhangzott a 70-30-as arány, amit még Dávid Ibolya mondott el először 22 évvel ezelőtt, és ami állítólag Simicska Lajossal 2010 után 100-0-ra változott, de ezek szerint mégsem mindenhol. Nagyjából ennyi a kínálatunk.
1: Fontos témák, kiváló vendégek, maradjanak ma este is az ATV-n. Én búcsúzom, de kollégáim nevében is köszönöm a figyelmet. További szép hétvégét, viszontlátásra!

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

tisztelet. Sátály határok nincsenek, mindenható, ezért mozdít a hithegyet bosszú álló, ahogy mondtam, ne filmeket csekkolj, mert rajta kívül hamis istenek mindjárt feltűnnek lassan az úregény csillagok háborúja, itt az új remény, a híre alapján azt mondott túl kemény, de íre ő gondoskodó és túl felé. Mikor a fény halovány, a bűnös természet épp szabotál, Isten épp közbe és nem hagyom állj, mert tud minden felett ő adonál. Már lobog a győzelmi zászló, biztos a növé a zászló, lehetsz akárki, akárhol, mindet lett, mégis vár rád és nem vár.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket a húzós legújabb adásában, a magyar üzleti élet egyik legsokoldalúbb szereplőjét, figuráját, alakját. Na majd ezt Önök eldöntik, hogyan kell jellemezni őt. Szóval őt fogják megismerni, remélem legalábbis. Itt van egy rövid névjegy, és utána egy hosszabb beszélgetés.
2: Balogh Petya, szoftverfejlesztő, üzletember. Az NNG navigációs szoftvergyártó cég alapítója, angyalbefektető, azaz startupokba fektet be. A cápák között televíziós műsor szereplője, korábban a Jazzy Rádió Business Class című rádió műsorának egyik műsorvezetője. 2022-ben több társával megalapította a Start Holding nyertét. A cég két fő tevékenysége a vezetők, cégvezetők képzése és a kockázati tőkebefektetés startup vállalkozásokba. Restart Hungary néven társaival létrehozta a magyar innovációs és vállalkozói ökoszisztéma szakmai kerekasztalát.
1: Balogh Péter, azaz Petya. Szia.
3: Szia.
1: Miért Petya?
3: Ennek igazából története van. Nekem, amikor az NNG-nek a vezérigazgatója voltam, akkor a nagy dilemmám mindig az volt, hogy szólnak nekem a kollégák, ha hülye vagyok. Cégvezetőként veszünk föl, remélhetőleg magunknál is okosabb embereket. Megtelik a cég, ott volt több mint 800 ember, és a dilemmám az mindig az volt, a szorongásom az volt, hogy csinálok egy hülyeséget, és senki nem szól. És szerintem ez előfordul vezetőkkel, hogy hülyeséget csinálnak, és olyan emberek veszik őket csak körbe, akik nem mernek szólni. És arra jöttem rá, hogy Balogh Péter úrnak a 800-ként felvett alkalmazott, majd nem mer szólni. És arra gondoltam, hogy valahogy ezt le kell hozni. És akkor így lettem Petya, mert a Petyához oda lehet menni.
1: De szóltál a többieknek, hogy mostantól Petyának hívjátok?
3: Nem, ez így, ezt az ember, ha próbálja, könnyen beveszik ezt. Előtte Tigrisnek szólított mindenki, tehát ahhoz képest egy igazi úri lett ez, hogy Petya lettem. De hogy ezt a közvetlen környezet, ha megszokja, ha ők úgy szólítanak, ha úgy mutatkozom be, akkor gyorsan átveszik, és ennek az volt a trükkje, hogy megközelíthető legyek. Hogy mindenki érezze azt, hogy hát a Petya azon a mennyekhez szoknak, a Petya, ez mi volt ez a marhaság, amit mondtál? És szerencsére elegen odajöttek elégszer ahhoz, hogy ez egy nagyon hasznos eszközöm legyen. Mert belülről sosem érezzük, hogy mikor mesztelen a császár, ugye? Vagy hogy mikor van már nagy baj, kellenek azok az emberek, akik mernek szólni, és ezt ezzel tudtam támogatni.
1: Te egészen pici korod óta szoftvereztél tulajdonképpen.
3: Igen.
1: Commodore 64, ha jól tudom, a te történetedet. Tehát ahogy mindenki ismerkedett vele, te nem csak nyomkodtad, hanem próbálkoztál is rögtön. Volt ebben valami olyan megszállottság, ami miatt azt mondták rá, tehát ez, valami baj van ezzel a gyerekkel?
3: Valószínűleg a figyelmemet nagyon tudom fókuszálni, meg nagyon vannak dolgok, amik semennyire nem tudnak lekötni. Tehát valószínűleg ez a figyelemzavarnak az az eset, amikor megvan az ultrafókusz. Nekem a számítástechnika, az informatika, programozás az nagyon hamar, nagyon szenvedélyemmé vált. Nagyon izgatta az agyam, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és bármennyit eltöltöttem volna a számítógépemmel. Segített az, hogy beteges gyerekkorom volt, nem voltam ez a focizós, rohangálós, sportolós gyerek, ezért ami időt tehettem, és amennyit a szüleim engedtek, annyit a számítógépemmel töltöttem. És hát ez az utolsó, most már 42 éve vagyok programozó így lélekben, ez elég meghatározó lett.
1: Csak hogy a gépeket emberekre cserélted az elmúlt években. Mert most inkább emberekkel
3: az is, igen.
1: Ez megváltoztatott téged?
3: Azt gondolom, hogy a karrierem első felében egy nagyon nagy könnyebbség volt az, hogy nagyon már megértettem, hogy hogy gondolkodnak a gépek, hogy működnek a gépek, és velük nagyon jól szót értettem, de nagyon frusztrált az, hogy az emberekkel valahogy ez sokkal nehezebb, mert sokkal komplexebbek, meg kevésbé kiszámíthatóak. Senki nem azt csinálja, amit mondok, hanem amit ért belőle. De aztán rájöttem, hogyha nagy dolgot akarok csinálni, és nagy hatással akarok lenni a világra, akkor az csapatra lesz szükségem, akkor ezt nem egyedül fogom tudni megcsinálni, hanem úgy, hogy csapatot építek. Úgyhogy ebben volt egy tudatosság, hogy elkezdtem egyre jobban figyelni erre, egyre inkább azon dolgozni magamban, azt fejleszteni, hogy hogy tudok csapatot vezetni, hogy tudok másokra hatással lenni.
1: De ezt hogy lehet belülről vezérelni? Mert hogy ezt tanítani szokták. Ezügyben padokba szoktak beülni emberek, hogy ezt megtanulják. De meg azt mondja, elkezdtem figyelni rá, hát hogyan?
3: Könyveket olvasni, videókat nézni, elmenni tanfolyamokra.
1: Ja, hát akkor te is ezen
3: így van. És az egyik nagy felismerésem, hogy ez a kommunikációs képességünk, a beszélő képességünk, a gondolatok átadása, a másokra való hatásunk, ezek nem velünk született tulajdonságok, hanem ezek javarészt tanult képességek. Úgyhogy ezzel, ahogy elkezdtem foglalkozni, mindig lett foganatja, mindig egy picit jobb lettem benne.
1: Vannak olyan döntéseid, amikre így utólag azt mondod, azt nem kellett volna? Vagy tanítod-e ezeket? Mert hogy ugye könnyebb tanulni valami hibából, mint a sikerből.
3: Igen, és ilyen szempontból szerintem az átok, hogy leginkább tanulni saját hibából tudunk. Nyilván volt egy csomó olyan ballépés, amit utána meg tudtam bánni. Összességében nem bánom az utam, mert azt gondolom, hogy az utunknak a hibáink is a részei. A tanulságainkat azok adják. A nagy pofonok, amiket oszt az élet, azoktól leszünk erősebbek, vagy azok miatt fog legközelebb jobban sikerülni. De persze volt jó pár olyan pontja a karrieremnek, ami utólag visszanézve rá tudtam bökni, hogy na ott azt az egy pontot, ha máshogy csinálom, akkor lehet, hogy máshova jutok el. De szerintem mindannyiunknak megvan, hogy vannak fájdalmas tanulságok.
1: Megvan a legmélyebb?
3: A legmélyebb, és akkor ez nehéz, és akkor megpróbálok virágnyelven beszélni. Az egyik nagy történetet, amikor indítottam az életemben, akkor nem szántam arra elég időt, hogy jobban megvizsgáljam, hogy kikkel állok össze, és kikkel alkotunk majd egy csapatot, vagy kikkel állunk össze üzletileg, és ennek később nagyon sok kárát láttam. Ezt tanítom is vállalkozóknak, hogy egy átlagos, sikeres cégtársi státusz, vagy társalapítói státusz, ha jól sikerül a cég, akkor tovább tart, mint egy átlagos házasság. Azaz, amikor összeállunk egy cégbe, hogy csináljunk együtt egy céget, akkor ott nem szabad elmaradjon a randi. Jó pár randiot. Nem szabad megspórolni azt az időt, amit egy párkapcsolatnál azért megteszünk. Nem első randin kérjük meg a másik kezét, hanem legalább egy pár évet jellemzően együtt töltünk, együtt próbálkozunk, amíg utána azt mondjuk, hogy jó, ez végül is működik, el tudom képzelni, hogy ez még egy évtizedig vagy kettőig menjen az életemben. De ugyanezt az üzletben nagyon ritkán tesszük meg. És az a jellemző üzletemberként, hogy amikor elindulunk egy vállalkozással, akkor azt azokkal alapítjuk, akik épp akkor ott vannak, akik épp együtt ültünk a kocsmában.
1: Mert vannak közös érdekek, közös gondolatok, és közös tőkét alakítunk.
3: Így van. És akkor csináljuk, akkor osszuk fel, akkor mi ketten együtt csinálunk egy vállalatot. És ennek a kultúrája Magyarországon nagyon alacsony. Nem tanultunk meg, szerintem az iskolarendszer nem tanít meg csapatban játszani, nem tanít meg együttműködni, mert mindenkit külön-külön feleltetnek, külön csináljuk a házinkat, külön írjuk a dolgozatot. Ezért aztán, amikor így összezárva találjuk magunkat, akkor nincsenek meg az eszközeink, hogy ezt jól csináljuk, és ezért nagyon sok cégnél Magyarországon ez egy komoly probléma, hogy az alapítók elkezdenek együtt valamit építeni, aztán rájönnek, hogy utálják a másikat, vagy nem tudnak együtt dolgozni, és akkor inkább szétrobban az egész cég, vagy megcsömörlik valahol.
1: Veled ez történt?
3: Nekem volt egy ilyen évtizedes nehéz időszakom, amikor egy világcéget építettem, de közben mentek a perek, a zsarolások, a mindenféle kellemetlenkedések a tulajdonosi körben. Biztos, hogy sokkal nehezebbé tették ezt az időszakot, és motivációban, egy belülről szerintem többet vitt el belőlem ez az időszak, mint amennyit az ügyfelekre kellett figyeljek, vagy tudtam figyelni. Tehát nagyon sokat kivett belőlem, és így is nagy sztori lehet, de nélkül azért sokkal nagyobb lehetett volna.
1: De ebből mi a tanulság számodra, hogy nem állsz össze másokkal? Vagy ha összeállsz, akkor az egy laza szövetség, mint amit most alakítottatok, erről majd úgyis beszéljünk két mondatot.
3: Én nagyon hiszek az erős szövetségekben, inkább abban változtam, hogy ebben kritikusabb vagyok, jobban átgondolom, hogy ki az, akivel megvan az értékrend, belerakom a munkát az elején, hogy megértsük jobban egymást, ugyanakkor még mindig tudok ebben hibázni, de utána, hogyha hibáztam, akkor tudni kell azt lekezelni is, és tovább lépni is. A végén ugyanaz maradt mostanra is a vezérelv, hogyha nagy sztorit akarok építeni, akkor annak azt nem tudom egyedül, és nem csak rólam kell szóljon, hanem úgy kell összerakjak egy csapatot, hogy abban mindenki a saját számítását megtalálja, mindenkinek egyformán fontos legyen. Talán ez a tanulság.
1: Na ezekről, Randikról annyit, benne volt a névjegyben is, hogy angyal befektető vagy. És hát egyrészt értelmezzük ezt, hogy mit jelent, másrészt pedig hát az azt feltételezi, hogy olyan nagyon mélyen nem ismered a másikat, hanem belenézel a szemébe és elhiszed. Ami egy ilyen villámszerelem inkább, igen. Mint egy randi.
3: Igen, ez érdekes. Az angyal befektetőre szerintem a másik magyar szavunk az valahol a balek. Mert hogy nagyon egyszerű.
1: Tehát ha angyal befektető... látod magad, ez jó?
3: Nem, azért ügyes balek, vagy szerencsés balek. Hogyha szeretne valaki angyal befektető lenni, akkor a recept nagyon egyszerű. Az első fele az annyi, hogy oda jönnek vadidegenek, akik elmondják az álmukat, és te elhiszed, és adsz nekik pénzt. Ehhez amúgy nem kell más, mint sok pénz, amit oda lehet adni. A második fele, hogy utána közülük az, aki jól csinálja, és ért hozzá, és képes tanulni, és fejlődni, az majd felépít egy világcéget, és az odaadott pénzedért lesz egy sokszoros térülésed, akár tízszeres, százszoros, ezerszeres megtérülésed a befektetéseden. És nyilván nagyon kis százalékuk jut majd el a világcégig, de a matek összességében a statisztikák, a saját és a globális statisztikák alapján is ki tud jönni, tehát tud működni. De azért az első lépés az az, hogy valakire ránézel, elmondja az álmot, és te azt mondod, hogy szerintem ezt meg fogod tudni csinálni. És benyúlsz a zsebedbe, és egy értelmezhető összeget odaadsz neki azért, hogy oké, csináld. És ebben szerintem az emberismeretnek nagyobb a szerepe, mint a mateknak. Mert az a pont, és ezért hívnak minket angyalbefektetőnek, az a pont, ahol mi beszállunk, ott még hinni kell. Ott még el kell hinni, hogy ez az ember képes rá. Azaz ott van benne egy kicsit egy ilyen hit a dologban. Mert a számok még nincsenek ott. A cég még lehet, hogy el se indult, még nincs ügyfele, vagy nincs még árbevétele, vagy még bőven veszteséges.
1: Vagy csak egy álom az egész.
3: Vagy még csak egy álom az egész. És akkor azt tudod csak megnézni, hogy az oké, hogy egy álom, egyetlen egy reális álom-e, lehet-e ilyen cég, a másik, hogy ki álmodja. Az az ember, aki odajön hozzád róla, elhiszed-e, hogy ő ezt meg is tudja csinálni, és egy céget elindítani, majd egy nemzetközi céget felépíteni, ez teljesen más sztori, teljesen mást igényel az embertől, elhiszed-e, hogy ő végig tud ezen menni, és a végére majd ő kinő egy iparág vezetőjévé, kinő egy felnőtt üzletemberré, aki nagyban tud dolgokat csinálni, és nagyban tud gondolkodni, és hogy ezen az egész küzdelmes úton lesz annyi kitartás, hogy ő bárhogy fáj, végig fog menni.
1: Ehhez neked mi kell? Hogy láss egy profit, aki most valami újba akar kezdeni, de pontosan tudja, hogy ez hogy működik, hiszen volt már ilyenje valami, vagy egy álmodozó, aki az egész életét rá tudná tenni arra, hogy az ő álma megvalósuljon. Melyiknek hiszel inkább?
3: Az a baj, hogy Magyarországon kevés még az a profi, aki már épített fel nagy dolgokat a semmiből, és jön, hogy akkor építene megint. Ebből még borzasztó kevés van, pedig igazából Amerikában ez a nagy trükk, azért adnak annyi pénzt olyan könnyen induló vállalkozásoknak, mert azokat az induló vállalkozásokat olyan veteránok vezetik, akik már hármat felépítettek és eladtak több százmillió dollárért. Ha ők kezdenek valamit, akkor a befektetők azt mondják, hogy figyelj, ez a srác már háromszor felépítette, megcsinálta, eladta, elhisszük, hogy meg tudja negyedszer is. És azt mondják, hogy igen. Magyarországon nagyon kevés az ilyen alapító. Úgyhogy amit inkább látni kell az alapítókban, az az, hogy nem csak álmodozni tud, mert az bárki tud, az ötlet ér a legkevesebbet az egészből, hanem benne van az a végtelen elszántság, hogy akkor is végigmegy az úton, hogyha emiatt egy ideig kevesebbet keres, mint ha elmenne alkalmazottnak, többet fog dolgozni, stresszelni fog, lesznek nehézségek, és az szinte biztos, hogy nincs meg nála a mesterterv. Mert nincsen mesterterv, minden ilyen startup olyasmit próbál csinálni, amit még más nem csinál régóta. Úgyhogy mindenki olyan területre próbál betörni, ami terület még nem is igazán létezik, azaz valami újat próbál, valami innovatívat, ez azt is jelenti, hogy nem tud kész receptje lenni, hogy ebben a hónapban ez történik, utána meg az, utána meg úgy jutok oda, hanem ez nem egy ilyen kiszámítható, mint amikor csodálatos dolog, hogy elmegy a Holdra egy űrhajó, majd visszajön, de a nagy trükkben, hogy egész jól kiszámítható az a röppája, hogy mikor indult, mekkora erővel, milyen energiával, milyen szögben, hol fog landolni. A vállalkozások világában nincs ilyen, ez vadvízi evezés. Itt a legfontosabb képesség az az, hogy hogy éli túl a pillanatot, és hogy halad a célja irányába minden egyes lépéssel egy kicsit.
1: Ilyenkor te csak pénzt adsz, vagy tudást is? Tehát a saját tapasztalatodat be tudod-e csatornázni az ő vállalkozásába, és akarod-e?
3: Az elején ebből sokkal többet tudtam végezni, onnan kezdtem ezt az angyal karrieremet, hogy az elején csak mentoráltam induló vállalkozókat, tehát csak a tudásommal segítettem, de aztán volt, aki mondta, hogy hát egy kis pénz is jó lenne az, hogy tudjunk gyorsabban haladni.
1: Nem 100 be,
3: Nem 100 be, hát akkor beszálltam. Mostanra több mint 110 ilyen induló vállalkozásba fektettünk be.
1: 110?
3: Igen. De a csapatommal...
1: Mennyit tudnál elsorolni belőlük? Tehát mennyire vagy képben egyáltalán 110 vállalkozással?
3: Igen, ez a nehéz, hogy most már van egy csapatom, aki ezeket a döntéseket is hozza, én megfigyelő támogatóként segítem a munkájukat. Szerintem olyan 80-90-et fejből meg tudnék szépen sorban nevezni, tehát a nagy részüket ismerem, többségükkel találkoztam, de vannak olyan befektetéseink is, egy amerikai orvosi technológiai cégben, ahol még csak nem is találkoztam a cég vezetőjével, csak prezentációkat láttam, meg hívásokban voltam, de még nem ismerjük egymást úgy. Azért arra törekszünk mi, hogy amikor befektetünk valahova, akkor ott az első 1-2 év az az érzékeny időszak, amikor még javarészt mi vagyunk és pár másik angyal befektető, ott igyekszünk, amennyit tudunk segíteni, de aztán, hogy nőnek fel ezek a cégek, újabb és újabb befektetőik lesznek, idővel majd lesz, aki százszor annyi pénzt fektet be, mint amit mi az elején, és akkor nyilván az ő szava már többet ér, az ő tapasztalata arról a szintről fölfelé többet ér, úgyhogy a szerepünk az folyamatosan csökken, de viszonylag sok cégünkkel van olyan kapcsolatom, hogy ha baj van, hívnak, ha valami nagy jó dolog történik, akkor hívnak, szoktunk néha beszélni.
1: Ebben a kudarcok is benne vannak?
3: Abszolút.
1: Tehát, hogy ugye... Vannak olyan remények, amik aztán nem jönnek be.
3: Abszolút.
1: Nem is ők tehetnek, ti tehettek róla, hanem a piac valahogy nem.
3: A piac, a világ nem arra fordult. Az az érdekes, hogy minden ilyen cég az valamint a jövőben akar csinálni. És ha a jövő nem arra fordul, mert jön egy iráni háború, vagy jön egy vámháború, vagy jön egy bármi, egy újabb technológia, ami még jobb, mint amit ők elkezdtek használni, akkor lehet, hogy egyszerűen okafogyottá válik, vagy kiderül, hogy amire ők gondoltak, hogy ez majd mindenkinek kell, az mégse kellett mindenkinek. Tehát egy csomó minden történhet. Az a statisztika, hogy az olyan cégek, amik kapnak egyáltalán ilyen angyalbefektetést, nekik is legalább a felük csődbe fog menni. Még onnan, hogy megnéztük, is kiválogattuk, biztos, hogy ilyesmi lesz nálunk is hosszú távon a statisztika, e felé közeledünk.
1: Egy ilyen befektetőről, mint te vagy, az embereknek van egy képük, hát ráadásul vannak olyan ismérvei a magyar közéletnek, amely alapján igen, nagyon könnyű oda passzítani hozzá a jachtot, a magánrepülőt és a nem tudom, a Tihanyi belső tó kiprivatizálását. Nagy lábon kell ahhoz élni, hogy hiteles legyél?
3: Szerintem pont, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a 10 milliós strandpapucsot az veszi meg, aki nem munkával kereste a pénzét. Én aki vállalkozót ismerek, és sokra vitte, ők sokkal, hogy mondjam, sokkal spúrabbak a pénzükkel, sokkal többre értékelik a pénzüket, semmint hogy hülyeségre költsék el. És a nagy jacht az szerintem ego probléma. Van egy ilyen összefüggés, Dudics Dénes, fantasztikus józanság díler mondta, hogyha az embernek nincsen célja, akkor csak a hedonizmus marad. Hogyha nem érti, hogy nem szereti, amit csinál, nincs vele célja, de tud vele sok pénzt keresni, és legyen ez korrupció, vagy legyen olyan üzlet, ami valahogy nem hasznos a világnak, akkor csak egy dologba tudja kiélni magát, hogy egyre hedonistább, és egyre extrémebb dolgokat vásárol meg, vagy enged meg magának, és akkor ez nyilván egy csomó mindent be tud hozni. Én meg azt gondolom, hogy én mindig tudom, hogy miért küzdök a világban, mi az a változás, amit szeretnék. Mindig van egy ilyen önmagamon túlmutató célom, ezért fel sem merül, hogy jachtot vegyek. Hát abból a pénzből hány startupot lehetne segíteni?
1: Na jó, de miért mindig van a 110. után a 240. startupot elindítani?
3: Mi értelme van jachttal rendelkezni?
1: Ez egyébként egy jó kérdés.
3: Tehát a startupokról csak annyit, hogy amire a 107 a 200 is jobb, mert többet tudunk segíteni, mert többet tudunk hozzájárulni
1: a világhoz.
3: Ezt
1: te úgy éled meg, hogy segítesz?
3: Aha.
1: Ez fontos. Tehát, hogy nem azt nézed, hogy mennyi a profit, mert majd az a vége, hanem az elején azt nézzük meg, hogy lehet-e belőle valami jó.
3: Így van. Csak olyan cégekbe fektetünk, amiből szeretnénk, hogy több legyen a világban. Olyan dolgokba fektetünk, amiről elhisszük azt, hogy ebből több lesz a világban, akkor egy jobb lesz, akkor jobb lesz a világ is. De mellette persze ott van bennünk az is, hogy nyilván akarunk rajta pénzt keresni, de hogyha befektetünk egy cégbe, az egyik szempont az az, hogy büszkék leszünk-e rá, ha sikerül neki. A másik szempont az, hogyha minden bejön, akkor meg tudja százszorozni a betett pénzünket. És nyilván nem jön be mindig minden, és nem fogja mindegyik megszázszorozni a pénzünket, de ez a kettő egyszerre igaz, hogy anyagilag is és erkölcsileg is nagyon elégedett lennék, ha bejönne minden ám annak az alapítónak, akkor azt csináljuk. És ez ilyen szempontból szerintem a befektető az nem elvesz valamit. A befektető és a vállalkozás szerintem jó esetben építi a világot maga körül. És ebben szerintem most egy nagyon izgalmas új tanulási út elején állunk, mint társadalom, mert szerintem a világunknak az egyik alapelve, hogy egészen addig nem történik benne semmi, amíg oda nem jön valaki, aki megálmodik egy új dolgot, aki utána pénzt, munkát kockáztat, aki beleáll, hogy ott történjen valami a semmi helyett. Na, ők a vállalkozók. És szerintem egy országot a vállalkozók építenek. És ilyen borzasztó, de hogy Magyarországon egy csomószor azt láttuk az utóbbi évtizedekben, hogy hát vannak olyan vállalkozók, akik nem éppen építik, hanem széthordják az országot. De közben tudjuk, hogy ott van több ezer vállalkozót ismerek, aki, és valószínűleg több tízezer vagy százezer vállalkozó, aki pedig lelkesen, becsülettel építi az országot, és közben a vállalkozását is építi, és munkahelyeket teremt, és adót fizet, és újabb terméket vagy szolgáltatást nyújt, amitől jobb lesz a világ. És én nekik drukkoltam, és most én azt remélem ebben az új világban, hogy egy picit kevesebb lesz az országát széthordó vállalkozó, és egy picit több fény jut majd azoknak, akik építik.
1: Ennyit a jachtokról.
3: Ennyit a jachtokról. Nekem az ilyen luxus órák, luxus autók, jachtok,
1: mi a
3: paloták.
1: Legnagyobb luxus az életedben?
3: Legnagyobb luxus. Szeretek utazni. Nagyon szeretek új helyekre menni. Jellemzően turista osztályon utazunk, mert akkor mindent visszaszámolunk, nekünk két mértékegységünk van otthon a családban. Mindent át lehet számolni ázsiai útra, meg mindent át lehet számolni befektetett startupra. És akkor tudjuk úgy számolni, hogy hűha, ez három út lenne, vagy tudjuk azt mondani, hogy huha, ez az összeg egy jacht, az több ezer startup befektetés.
1: Na jó, de ezt a gyerekkel hogy tudtad megbeszélni, hogy hát figyelj, az van, hogy ez most két startup, úgyhogy hagyjuk.
3: Hihetetlen normális gyerekeim vannak ilyen szempontból, mind a három lányomra büszke vagyok, hogy egyik se hord luxusmárkákat, egyik sem, egyiknek sincs gyémánt, akármilyen, mindegyik normális, átlagos, emberi módon viselkedik, ahogy ezt szerintem.
1: Lehetne gyémánt akármilyük?
3: Nem, mert nem veszem meg nekik.
1: A jó, hát úgy értem, persze.
3: Ja, de hogy anyagilag persze, mert, tehát hogy
1: egyébként
3: vagyonos
1: megkívánhatták, hogy ott van az a borzalmas drága.
3: Igen, igen, igen. Vagy járhatnának talpig divatmárkában, de ők sem igénylik, és én sem így neveltem őket.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Nem akármilyen vendégek érkeztek hozzánk most a stúdióba, szerintem hangalapján is hallják, hogy apró kiskölykök érkeztek hozzánk. Az egyik az ölemben, éppen most cicizik, jobban mondva, cumis üvegből etetem, hiszen elképesztő az élmény, hiszen hiszik vagy sem, ez egy farkaskölyök, most lehet, hogy nem emberevő még, de később igen csak tekintélyt parancsoló lesz, és hát nem akárki hozta kíséretként őt, illetve még egy társat, hanem Orkai Zoltán hozta őt, állatkoordinátor és filmes szakember. Köszöntelek nálunk. Hát köszönjük az élményt. Bevallom, hogy nekem egész héten ez volt a legeslegnagyobb motivációm, hogy jöttök majd hozzánk. Van esetleg már neve?
2: Neki?
1: Igen.
2: Elza.
1: Elza.
2: Jó, igen, ez egy kislány. Van egy nagyon kedves párom, most mi is vegettünk meg. Én nekem elég sok problémám van, de tulajdonképpen ő az ő angyalom, a Takács Bea, és ő nekik adtam oda kicsinek. Most visszahoztam, mert a kislánya éppen érettségizik, úgyhogy nagyon zavarta, hogy nem tanult, csak a farkassal foglalkozott, úgyhogy elnevezték Elzának.
1: Egészen tündéri, de nagyon eleven is. Mikor fog jól lakni? Vagy...
2: Soha.
1: Soha? Most már itt teljesen kitámasztott meg, már nem is tudom, ficánkul az ölemben. Letegyem a cumis üveget, vagy maradjon?
2: Nem, hagyj ide az egészet.
1: Jó,
2: ha tudsz beszélni, folytatni, igen, összekarmolt.
1: Dehogy is nem, még megbirkózom vele.
2: Jó, oké, rendben van. Hát ez, ha már filmezik, akkor egy 100 eurós kép lesz ebből.
1: Hogyan jött az állatok szeretete? Mindig is tudtad, hogy állatokkal akarsz foglalkozni?
2: Nem gondoltam volna, hogy sok állatom lesz. Soha.
1: Pedig azért komoly gyűjtemény volt.
2: Hát komoly gyűjtemény volt, igen, de igen, nem volt állatom még gyerekkoromban. Nekem nagyon korán elváltak a szüleim, viszont az én nagymamám, anyunak a mamája, az nekem olvasott ilyen 3-4 éves koromban Jack Londonnak Vadonszava, meg Fehér a gyar, meg ilyenek. Én akkor rákattantam a farkasra, de azt sem tudtam, hogy mi az. De elég sok negatív történet volt a farkasom, Piroska és a farkas és egyebek, és sajnos ilyen filmeket mi is forgatunk, de aztán anyám meg olvasta Fekete Istvántól a Bukkot,

0: akkor voltam körülbelül 5-6 éves. Fekete István nagyon szeretem, hozzáteszem, tehát nem tudom összehasonlítani mondjuk Széchenyivel. Annak ellenére mind a kettő vadász volt. Én is az vagyok. Mondjuk nem ejtek el csak olyan vadat, amit meg is eszünk. De az nagyon jó volt, és akkor én 70-es születés vagyok, és akkor kijött a kántor, amiben a csupatinak jött ez a kutyája, és akkor hát 6 évesen kaptuk, vettünk egy német juhászt, az volt a Duxi. Nagyon sokáig élt, de én még mindig farkasra álmodoztam. És a legrosszabb tanuló voltam az iskolában, ezt hozzá kell tenni, és hát apunak jól ment a szekér, és elbűvölt mindenkel mindennel, és amikor hetedikes voltam, akkor átmentem apuhoz, ez nagyon nehéz volt megmondani anyinak, de még mindig farkas-farkas, de már volt egy német dogunk is, akit Zsavernak hívtak, nagyon nagy kutya volt, és hát bement az osztályfőnököm az 8-ba, és mondta, na most már az Olika nem 2,5 lesz, hanem most már megy fölfelé. Hát 3-as lettem, de nem vettek föl sehova. És a bátyám meg az öcsém, azok 12 nyelvű iskolába jártak, a tantárgyasban, 12 osztályosban, ugye gimnázium, az Arany János gimnáziumban, és akkor apám bejött reggel, már ment egy hete az iskola. Piam, vett fel a köppenyedet, megyünk gyorsan. Iskolában, milyen iskolában? Hát az Aranyba. Na, ott fölvitt minden, oké, okay. Na ott 6-ból buktam. De még mindig a farkas. És akkor utána berakott a stadionszállóba 14 évesen, vagy 15 évesen, és berakott a dolgozók vendéglátóipari iskolájába, ami jó volt, mert csak 3-szor kellett bemenni egy héten, délután, hétfő, szerda, péntek, de akkor már volt fizetése, mindegy, és akkor bátyja meg a nővérem, azok már kint voltak külföldön, és akkor végre leérettségiztem, gondoltam, megyünk Balatonra haverokkal, és letettem apám meg a bizonyítványt, meg lerakott elém egy repülőjegyet. Mondom, mi ez? Hát mész Münchenbe. Minek? Hát mész a Göntöjét, meg kell tanulnod németül, és utána mész Salzburgról, bátyja tanul főiskolán. Uh-huh. Papa, normális vagy? Hát én még farkasról akar álmodozni, anyu azt mondta, hogy menjek erdészetibe. Hát én már nem fogok kiment, de kimentem, nem volt mit tenni, de így legalább megtanultam németül, később angolul, úgyhogy elvégeztem egyetemet, és ahogy hazajöttem Washington State University-ről, azonnal vittem haza egy farkast. Ez volt a Wolfi.
1: Hogyan sikerült beszerezni?
0: Gödöllőn, most is ott lakom, volt egy Kósa József nevezetű pali, akinek volt 19 medvéje, 6-7 farkasa, 117 kutya, vaddisznó, mit tigris, mit tudom én, minden túró, és én oda kerültem. És még ki már 94-ben, nem, 92-ben, és 95-ben megvettem tőle az első farkast. Uh-huh. Úgy vittem haza, de nem is gondoltam volna, nekünk nagy szállodánk volt minden, de hát elég sok probléma volt, hogy a farkas nőtt, aztán fölment a szállodába, kiszedte a vendégeknek a cuccait, széttépte, aztán jöttek oda hozzám, azt kérdezték, hogy hol az igazgató? Tudtam, mivel mondom, én vagyok. Tessék, parancs, valami szétszette a ruhánkat, minden, mondom, ingyen volt a mai nap, jó? Tehát ez így ment. De aztán jött a Veresegyházi medvemenhelyemnek alapítója is voltam, és akkor úgy kezdtem. De ha visszatérünk a fiolgatásra, engem megtalált egy Bécsi László nevezetű fotós bácsi, és összebarátkozott egy svájci palival, akik Erdélybe forgattak farkasról filmet, csak nem nagyon találtak farkast. És akkor megtudták, hogy én nekem van egy egyéves farkasom ott a Lidérc utcában, egész közel egyébként a hegyhez, vagy a Normafához, és akkor oda kivittük a farkast. Ilyen hobbi volt. És akkor ezt leadták valami filmszemlén, csak az osztrákok látták, hogy úristen, hát itt egy olyan farkas van a képben, ami belenéz a kamerába, lefekszik, nyugodt, uh-huh. Mit tudom én. És akkor úgy kezdtük az Öcivel, az a jégbe fagyott ember. Uh-huh. Ott volt medve minden.
1: És akkor itt indult el tulajdonképpen minden.
0: Így indult, de
1: ezt aztán... Ezt követően mi volt a következő lépcső?
0: Mi volt a következő lépcső? Hát az, hogy a Veresegyházi medvemet csináltam, én abban bementem a medvék közé.
1: Csak úgy bementél hozzájuk? Vagy ezért volt felkészülés?
0: Nem. Ezek nem bántottak. Tehát a
1: készhez szokott medvék voltak?
0: Hogy?
1: Készhez szokott medvék voltak?
0: Egyáltalán nem.
1: Nem?
0: Volt egy-kettő, aki szelid volt, mert ez a Kósa Józsi bácsi úgy kapta, hogy például hoztak be Erdélyből egy Zsuzsika nevezetű macit, 6 hónaposan, és azt oda hozták hozzá. De ez még a 98 előtt volt, mert 98-ig azt vettél az állatkertben, amit akartál. Hm. Ezt mondtam is, hogy vehettél fekete mambát, oroszlán, tigris, majmot, bármit, de 98 után változott a törvény. De én 95-ben vettem az első parkasomat, aztán később a másodikat, na a másodikat viszont már 6 napostól, Amint most látod ezt az egyet szoptatod itt a kezedbe, ezt ha 8 napos korától kezdjük nevelni. És ezt hozom vissza mindenhova, buszon, villamoson, mindenhol.
1: Ennyire tehát kicsi koruktól fogva így, el kell kezdeni foglalkozni
0: velük? Így van, utána már nem. Utána, ha már 6-7-es, az már késő. Tényleg? És nem fogod tudni, nem tudod használni. Én most például odaadtam 4 embernek 2-3 olyat, akiket ők nevelnek, de 3 hónapos korukba visszaadják.
1: Nem bírnak velük?
0: Nem, hát a legdurvább, az 99-et írunk, akkor már kint laktam Gödöllőn, és volt 7 farkas kölykök, 7 darab, azt összeraktuk 4 kis rókával, 1 borzal, 1 mosómedve a legdurvább, 2 hollót neveltünk kézből, meg 2 baglyot, uhut. Na, ez durva volt. Tehát az első 2-3 napban, mert ugye ezeket 4 óránként kell szoptatni, az első 2-3 napban még oké, mert alszom mindig, hát elkezdett szoptatni, most látod, ez is volt egy 10 perc, vagy 15, ha zavar, akkor beteheted be, vagy
1: mi tartod be a kezedbe. Nem fog megnyugodni most, hogy ez
0: lehet, után, hogy megnyugszik, fog puszilgatni, minden megtörölgetheted. Ez nagyon jó egyébként, tehát büfisztetni is lehet ilyenkor. És látod, hogy nem egy-két
1: jó élesek
0: alatt,
1: azért a fogai.
0: Most már nem? Jó élesek, igen.
1: Igen.
0: Húst teszik, mint az ördög.
1: De nagyon élénk is.
0: Nagyon élénk is.
1: Nagyon puha is a bundája.
0: Na, hát akkor tök jó.
1: De nagyon érdekes az illata, abszolút vadas, annak ellenére, hogy gondolom azért otthon van tartva.
0: Hát otthon van tartva, így van, de ezek együtt vannak most az összes többivel. Hát a takarítás nem egyszerű. Nem, hát ezek becsinálnak minden, nem szithatod meg érte, mert amikor ezek megszületnek, akkor kotorékban vannak 3 hétig, és nem látsz bent ürüléket, mert az anyja összeszedi. Tehát ő már büfisztet, nyalogatja a hasát minden, de ha zavar, akkor tedd le nyugodtan a földre.
1: Jaj, nem, meg vagyok vele.
0: Ja, meg vagy vele, jó, oda is adom a gondolat.
1: Jaj.
0: Csak ezt nem lehet, de mindegy. Szóval nem lehet őket úgy ledominálni, mint egy kutyát. Kutyát se dominálom, de soha nem bántom. Még apámtól tanultam, hogy a nevedés kudarca a verés. Tehát azt nem. Tehát nem. Nagyon ritka az, hogy én nekem kezet kell emelnem egy állatra, de az olyankor van már, amikor megharap, vagy már érzem, hogy nekem jön.
1: Gyakran volt azért ilyen?
0: Hogyne. Hát figyelj, van olyan, hogy amikor a mondjuk az asztalos rendel 5 üveg sört, akkor így mutatja. 5-öt kérek, tehát 2 ujját, úgy mondom, hogy nincs ujja. De persze, tehát az évek során volt az, hogy egyszer arcba harapott egy farkas, és tudtam, hogy mi lesz. Aztán volt a brumi medvém, az egy 400 kilós medve volt. Az elég sokat filmeztünk, de már jelezte is. De őt 7 évesen hoztam haza, mert már veresre nem vihettem. És a jelezte egyszer-kétszer, de az utolsó film, amit forgattunk el, az a mi kis falunk volt. Azt érdemes megnézni a verkfilmet, hogy készült, de nekem már megvolt a kis mackóm, és egy szép napon hívtak, hogy Zolikám, a Brumival szeretnénk forgatni. Hát mondom, Brumit nyugdíjaztuk, de van egy másik macim, az már csak 6 éves, kicsit kisebb, meg sötétebb, de tök jó lesz. Na itt mindenről kell képet kell készíteni, ez délután 2-kor.
1: Az állatoknak is van egy ilyen casting, ha jól értem?
0: Minden. Még a legyet is le kell fotózni. De tényleg.
1: De
0: mindent, mindent. Hát te téged is le kell fotózni, ha szerepelsz valahol, nem?
1: Igen, igen, valóban
0: na,
1: így van.
0: Na, és a lényeg az, hogy mondták, hogy akkor csinálj a képet mind a kettőről oldalról, hogy felismerjék, hogy mi a különbség, csak álljak ott mellettük. Jó. Ez délután 2-kor volt, behívtam a 2 alkalmazottat, reggel 9-kor evettem medve. Jó nagy helyen volt, ugyanott feküdt, vagy ott ült, ahol egy tölgy alatt, háttal a kapunak. Na mondom, gyertek be, 2 farkassal volt együtt, én bementem, elkezdtem etetni a farkasnak, és adtam kaját egy vödörből, őt mindig csak akkor sem magadtam, ha tettem. Hát egy 20 perc után elfogyott a kaja. Mondom, srácok, kész vagytok, azok már kim voltak oda. Persze, főnök, gyere, menjünk. Nem volt egyszerű, kimegyünk, jó, becsuktam az ajtót, hát hadd nézzem már meg a képet. És akkor látom, hogy gyerekek hátulról a fenekét vettétek. Tehát nekem ott kéne, hogy legyek oldal, menjünk vissza, de nem volt nálam kaja. Visszamentem, leültem a medve elé, és simogattam a fejét, még mindig mögöttem végre elsétáltak abba az irányba kellett, és akkor, na, akkor felejtette a telefonomat, azzal vette, fölvettem, hogy ott csinálja, igen. Közben balról kijött a 2 farkas, lögdöstek, hogy kapjak meg kaját, és kifordultam, menjetek, menj, és akkor érzem, hogy hanyatt testem, valami a fejemre esett. Hát tiszta vér a fejem, minden fölülök, a bolomika történt, így ült a medbe. Nem csinált semmit. Megsimogattam, basszus, mi esett a fejünkre? Azok meg szól, gyere már ki, mert
1: baj van.
0: Mert baj van, hogy ő vágott fejbe. Hát éreztem, hogy hát 40 ültést kaptam. Hát bementünk a kórházba, az vicces volt, mert három nő ült így a pultnál, engem már Farkas azért arcba robott 2007-ben, és akkor az egyik főse néz, kérdezi, mi a panasz? Hát arcba húzott a medvém. Megmutatná?
1: Nem persze. Egy hétköznapi probléma.
0: Nem, igen, és akkor azt mondja a kedves nevét, Horkai Zoltán, beüti így, az ön édesanyja, Csikány Mária, igen, ő gyógytornászott. Nem azért kérdezem, mert visszatérő, mert 2007-ben arcba maradt egy Farkas.
1: Ez sem bizonytalanított el a pályát?
0: Dehogyis nem. Hát ilyen van.
1: Ez van, előfordul. Hát
0: van ilyen, de ez mindegy. Ettől még, figyelj, ez a Róna Jegonnal volt egy riportom, és kérdezte, nem félsz tőle, és amikor így megölel a medvét. Hát amikor a muzika megörel, az a kismackó, 350 kiló, mondjuk fájdalmas az ölelése, de feltétel nélkül is szeretettel ölel. Ez mondjuk egy jobb érzés, mint egy frigid emberrel a szex. Tehát ez egy olyan érzés, az van fantasztikus. Ahogy te most szöröngeted ezt a kis farkast a kezedbe, nem tudom, hogy ez jó érzés, egy nyugtató érzés, vagy egy öröm?
1: Rám terápiáson hatnak az állatok, nem véletlenül tartottam lovat, kutyát, úgyhogy nekem ez egy életcél, hogy mindig legyen mellettem valamilyen kis állat.
0: Még két évvel ezelőtt föltettem egy posztot, nem írtam be, hogy farkast, hanem csak annyit írtam, hogy kölyöktartásra keresek embereket, akik nevelnék egy pár hónapig. A felember azt hitte, hogy róka. Pedig volt egy fotó.
1: Hát ezzel hát nem úgy néznek ki, mint neki, a rókafiak.
0: De nem, és a többiek mondták, volt olyan, aki azt mondta, hogy na, én tartom, gyönyörű szép kertes házba kint fog lakni. Nem az a lényeg, hogy kint lakjon, könyörgöm.
1: Tehát
0: nem,
1: hogy készhez szokjon.
0: Hát készhez szokjon, tehát vidd be az ágyba, ott, ahogy a tűrőköző ott van a kezedben, lehet, hogy bepisébe fog a gél, azt el kell takarítani, ezt 4 naponta kell szoptatni, és figyelni kell rá. Tehát ez egy nagyon melós. Tehát amikor megszülettek a gyerekek, az én páromnak a nem nagyon volt teje. És a Mira lányom, az ott feküdt mellettünk, de hát ez rögtön akart szopni. Nekem ez nem volt probléma. Ez nem volt probléma. Tehát ez nem is sírt soha. Ez tök jó volt.
1: Ahogy nézem, már teljesen megnyugodott. Az is lehet, hogy lassan mennek már le a szemei, nem látom pontosan, de...
0: Nem, baj, hagyj aludjon.
1: Nagyon, nagyon aranyos. Mi volt a karriered során a legeslegnagyobb technikai bravúr, amit sikerült megoldani az állataiddal?
0: Ez nagyon nagy kérdés, hogy mi volt a technikai bravúr.
1: Mindegyikben meg volt a maga bravúrja, ugye?
0: Nem. Voltak pehes problémák. Például Farkassal elég sokszor volt olyan, hogy megölnek. És akkor én vagyok az, akit lebirkoznak, föl van kötve a kezemre hús, bálamadzaggal, külön-külön mindegyiknek megtanítom, tattaratt, és csinálják. Ez nincs volt. De felhívott a Grigor Attila a nyomozó filmmel. Azt itthon is meg lehet veszíteni, ilyen nagyon érdekes film. Abban a macskával kell dolgozni a Farkasra, és ez ott kellett fölvenni, hogy egy részekpali bemászik a farkasok közé, és egy följön a dombra, ránéz, én vagyok a színész, elméletek, beszélek, hogy szia, gyügyük, gyügyük, mint a részeknek, majd oda szalad egy farkas a hátam mögött, leránt a földre, és oda jön a többi, és széttép. Jó, oké, mondom, oké, elvállaltuk, pedig nem akartuk, mert akkor volt nekünk a Hellboy 2, meg volt még egy nagy film, ez a nagy Hollywood film, mindegy, elvállaltuk. Legyakoroltuk minden, este 7-kor kezdődik, a film, és mindegy, és elkezdik. Ez egybe. És föláll a farkas a dombra, oké, azt valaki fölengedi, elengedik a másikat hátulról, hopp, leránt a földre, oda jön a többi, és elkezdenek játszani. Mondom, gyerekek, itt valami baj van, csináljuk újra. Éjjel egyik próbáltuk, de kiderült, hogy egy barátom, a Paul Miki megetette a farkas délután 6-kor. Tehát elizabáltatta őket nyúllal, tehát nem volt kedvük. És akkor hát akkor már mondták, hogy jó, Zoli, megértjük, akkor van egy pótforgatás, egy nap, egy hónap múlva lesz, akkor fel kell készülni. Áttettem egy másik farkas, a Rufuszékat. Nagyon jó csapat volt, ki volt írva az ajtóra, hogy senki nem etetheti őket, csak én, csak a Horkai Zoltán. Én mindig mentem, senki nem etette. Oké. Okay. Éhesek voltak, mint az ördög, de tényleg. Elkezdődött a jelenet, megcsináltuk úgy, hogy kell, széttéptek, klassz. Még egyszer, oké. Okay. Még egyszer, széttéptek, jó. Azt mondja az opera, a rendező, az operatőr, Zoli, kész vagyunk. Zolikám, mehet, kaja, pia, minden van, ehetnek a farkasos, te fölvettük, fölvettük kétszer, nem kell többször. Jó, oké, rendben van. Ehetnek? Persze, fiúk, megetethetitek őket. Bedobálták a kaját, oké, minden. Na, de oda jön az operatőr, és mondja az Attilának, hogy hát, Attikán, baj van, mi van? Hát, rossz szallagot húztak be a fiúk.
1: Úgy, és akkor kell, újra még egyszer.
0: Újra fölvettük, de ott izgultam, de megcsinálták újra. Ez hál' Istennek, ez benne van a filmben, ez jó. Kihívás, azt nagyon nehéz megmondani, mi a kihívás. Én nekem azért az életem során sok minden sikerült, bár nem számoltam ezzel. Szarvas, vaddisznó, pingvin, légy, darázs, kajmán, majom.
1: Pingvin, és hogyan találod meg mindez az összes állathoz a közös hát nevezőt? Ez, mindegyik külön nyelvet beszél?
0: Figyelj, nagyon érdekes, 2000-ben forgattunk egy magyar reklámfilmet, tisztítószert kell, de angol volt a rendező. És ez tulajdonképpen következőről van szó, hogy a lakásban a kisfiú lefújja az asztalt, a konyhát, a bútorokat, mindent, letörölgeti, majd hazajön az anyukája, szétnéz, minden klassz, elmegy a mama. Majd egyszer csak kijön egy szobából egy oroszlán, majd kijön, mit tudom én, egy vaddisznó, egy szarvasmarha, négy pingvin a hűtőszekrényből, de közben itt áll egy kis kanári madár a válladon, aki beszél is, és akkor ezt meg kell csinálni. Ezt úgy veszik fel egyébként, hogy a fölveszik először az üres szobát, ez egy fix kamerálás, lock-off kamera, és utána külön-külön mindent fölvesznek, és egybe egymásra teszik. Na, én Hollandiából hozattam a pingvint, ez 2000-ben volt, tehát ez egy, nem is tudom, egy 6 óra volt, míg a határon elintéztük a papírokat, 9-re értünk be. Én sokat nem tudok a pingvinről, csak azt, hogy kolóniában élnek, meg eszik a halat. De ezek kaptak egy kis kádat, de nem ették a halat, nem érdekelte őket a hosszú út. Viszont amikor kinyílik a hűtőszekrény, akkor neki ki kell tenni, vagy ki kell jönni a hűtőszekrény mellé. Jó, oké, kinyílt a hűtőszekrényt, a Horkai Zoli meg kirakott egy baromi nagy tükröt, a kamera mellé, ezek meglátták, és szépen így és áttotyogtak, mint a haverokhoz.
1: Tehát akkor és meg kell őket ismerni tulajdonképpen.
0: Hát ez a természetes motivációnak hívom. Sok volt ilyen, és akkor még a rendező, egy angol rendező volt, és látta, hogy hoztunk két kanári madarat, és kérdezte, figyelj, az én kislányom megkért, hogy hozzam el a kanári madarat, hogy ezt meg tudod vele beszélni? Hát, ha megbeszélem vele, csak adjatok egy 10 percet, de akkor legyen készen a kamera, ott hátul a hátsó szobában megbeszélem vele. Egy kis kalickába hozták, hát egy kicsi madárka.
1: Persze.
0: Bementem, 10 percben kijöttem, ide föltettem, tátogott, nem. Hogy csináltad? Hát mondom, megbeszéltem vele. Nem kellett csinálni semmit, kiengedtem a karickából, és amikor elkezdett szállni, le akart szállni, nem hagytam. Tehát menjen tovább. Hát a végén így lezuhant. Vette a levegőt, hát már nem tudott repülni, ide föltettem a srác vállal, és tátogott, és akkor tulajdonképpen így megvolt minden.
1: Számodra az állataid, amelyikkel valaha is dolgoztál, mi az, amit egyöntetően le tudsz tőlük vonni tanulságképpen, hogy mit tanítanak számunkra az állatok? Milyen üzenetet közvetítenek nekünk?
0: Hát ezt nehéz megfogalmazni, hogy milyen üzenetet közvetítenek, de mondjuk az összes állatnak van egy nagy hibája. Egy nagy hiba. Tudod, mi az?
1: Elviselnek minket?
0: Nem, hogy bíznak az emberbe. Ez a legnagyobb bajuk.
1: Mindegyikre ezt el lehet mondani egyébként, hogy bíznak bennünk?
0: Bíznak bennünk. Mi is bízhatnánk bennük, de mégis van sok probléma. Tehát sérülés van, de ezt tudod előre. Tehát azt tudod, hogy ha bemész egy falkához, egy farkashoz, akkor azt tudod, hogy morog az ajtóba a többnyire a vezérkan. Ezt mondjuk tudod korrigálni. A medvéne nem lehet, ott az meleg, de a farkasnál mondjuk kiveszed vagy a vezérállatot, többnyire a szukát, vagy kiveszed azokat a társakat, akik támogatják őt. És akkor ő idő után rögtön elveszti a pozícióját, a többiek lenyomják. És akkor már visszahelyezheted a többit is. Tehát ilyen van. De a macinál ezt nem lehet csinálni.
1: Máshogyan működik?
0: Hát én elrontottam nagyon sokat a medvéknél. Én azt hittem, amikor Veresen 98-ban kezdtem a Veres Egyházi Medvemelyet, én azt hittem, mindent tudok. De aztán hazahoztam egy kis mackót, aki olyan 6-7-es volt, cuki volt minden, ugyanúgy szopott, mint ez a kis farkas, de összeraktam a későbbi testvéreivel. És aztán ő rájött, hogy ő már medve. És előbb-utóbb már érezte, hogy sokkal erősebb és sokkal keményebb. De az utolsó medvémet azt egyrészt kiheréltem 6 hónaposan, és nem tettem össze medvékkel. Az viszont azt hisz, hogy én vagyok az apukája. Azt sajnos elvitték Veresre. Itt az a probléma ezzel az egésszel, hogy most, amit itt vagyunk, éppen itt még a kamera is veszi, és itt van a kezedben egy kis kölyök, ugye megmondjuk, hogy ez hibrid, de gyakorlatilag fokozottan védett állattal 98 óta kereskedelmi tevékenységet nem folytathatsz. Ez csak nálunk van Magyarországon. Hát én azért megszemg a törvényt, volt is sok problémám belőle, talán ez változik majd, egy idő után ez változik, de nem adom föl.
1: Hát tényleg nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, szerintem életem végig el fogom vinni ezt magammal, tényleg fantasztikus érzés egy hibrid farkaskölyköt a kezemben tartani, hát tényleg nagyon szépen köszönöm.
0: Igazán nincs még.
1: És hát kitartást kívánok ezekhez a kis csöpségekhez, tényleg ördögiek, annyira rosszak.
0: Hát az lesz most, hogy ha már nincs is olyan sok melóm, július 29-től hétfő naptól csinálunk gyermekeknek, általános iskolásoknak óvodát, és ugyan lesz ott nekem 10 kölyök, akit szoptathatnak, mint a te is szoptattad ezeket, de sok barátom van, akinek vannak különböző hüllői, kecskéi, szarvasa, őze, sündisznója, minden, és 3 héten keresztül szombattól, vagy hétfőtől péntekig tartunk bemutatót az állatoknak, vagyis a gyerekeknek, állatokkal.
1: Hát köszönjük szépen a programajánlót. Orkai Zoltán volt a vendégem.
0: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
3: Új kezdet a magyar-német kapcsolatokban Magyar Péter berlini útja, erről az osztrák kancellár beszélt a találkozó után. A felek az orosz-ukrán háborúról is egyeztettek. Magyar Péter leszögezte, hogy kész már a jövő héten találkozni Volodymyr Zelenszkijjel, de Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába. Vendégünk Prüle Gergely.
4: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programigazgatója volt berlini nagyköveti. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
4: Mielőtt arról beszélünk, hogy hogyan látja a mai találkozót, azelőtt egy gondolat erejéig azt is mondja el, hogy a német-magyar kapcsolatok honnan indulnak most. Igencsak terheltek voltak ezek a kapcsolatok, ezt veszi most át az új kormány. Mik voltak a legnagyobb konfliktusok? Hogy zárul ez a kapcsolat az Orbán kormánnyal?
5: A lehető legnagyobb konfliktus, és ami azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban a legtöbb gondot okozta, bizonyos értelemben még a választási kampányra is kihatott, az az, hogy az AfD elnök asszonya Alice Weidel gyakorlatilag havi rendszerességgel volt a magyar miniszterelnök vendége. Ugye ez egy olyan területe a német belpolitikának, ami tetszik nekünk Magyarországról, vagy nem, de egy tabu terület. Tehát az AfD azt egy úgynevezett tűzfal veszi körül a német belpolitikában, pont a kancellárnak és általában a kormánypártoknak leghatározottabb célja, hogy elhatárolódjon tőle. Minden olyan lépés, ami az elnök asszonyt Európa szerte szalonképessé teszi, érthető módon vívja ki a német kormány ellenszenvét, ez történt.
4: Ugye a választások előtt is itt járt, nem a német előtt, úgyhogy Orbán Viktor tulajdonképpen a voksot mindenképpen az AfD mellett tette le. Ezek a konfliktusok a kormányváltással automatikusan megszűnnek, szinte, és akkor rá is térhetünk a mai találkozóra, vagy azért nem. Ugye a Friedrich Merzet megnézzük, mit mondott, Magyar Péter egész Európában inspirációt jelent, bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányban lenk, hanem középre is visszatérhet. Hogy látja a mai tárgyalást, vagy megbeszélést?
5: Mindenképp van egy hangulati bónusz, ez Európa szerte tapasztalható, az európai, egyáltalán a nyugati kapcsolatok azok látványosan fellendültek, és hát hatását, az is érzékelhető, hogy az Európában népszerűtlenebbé váló vezetők szívesen fényképezkednek a magyar miniszterelnökkel, ez tagadhatatlan. Ez persze egy olyan politikai alaphelyzet, amit meg kell tölteni tartalommal. Tehát mindazokon a területeken, ahol adott esetben az elmúlt időszakban ellanyhultak a kapcsolatok, már pedig Németországgal számos van ezekből, ott ezeket a részleteket kell most ezzel a politikai hátszéllel okosan kidolgozni.
4: Tehát Merz sem nyilván véletlenül hívta meg a népszerű Magyar Péter miniszterelnököt, mert Merz meg nagyon nem népszerű, hogyha a kutatásokat megnézzük egyébként, legalábbis most ott azt mutatják.
5: Igen, a CDU és a kancellár 20-21%-on áll, ami egy nagyon alacsony népszerűségi index, és hát az említett AfD tartományi szinten biztos, hogy különösen a keleti tartományokban nagyon jól áll, és hát állandó belső vita van arról, hogy akkor most a kancellár mennyire jó, mennyire tartható, tehát nincs könnyű helyzetben.
4: Azt mondja Merz, volt egy mondata, amit nem tudom, hogy jól fordítottak-e, ez egy jelentős fordulópont Magyarország életében, a háború után nagyon sokak szemében Magyar Péter a reménysugár. Ez a háború után, ez mire gondolhatott Merz? Vagy ez egy félrefordítás lehetett,
5: hát
4: vagy
5: szóval nem
4: a két ország háborújára gondolt, vagy mi a háború?
5: Igen, tehát, hogy itt háború, krieg, nem tudom, én nem hallottam az eredetit, de azt gondolom, hogy ez a gesztus politizálás része.
4: Na, azt mondja Merz, és akkor nézzük az ügyeket, szóba került nyilván Ukrajna támogatása is, mert szerint a magyar kisebbségek jogait rendezni kell, ez nem lehet akadály az ukránok EU csatlakozásának. A találkozó előtt a Spiegel azt írta, hogy az egész berlini vizit legnagyobb tétje ez a kérdés, hogy rá lehet-e bírni a magyar felet az ukrán EU-tagság támogatására, és milyennek az ára, vagy milyennek a feltétele. Egyetért-e azzal, hogy ez volt a nagy tétje a mai vizitnek?
5: Talán. Ez egy, hogy mondjam, nem új keletű jelenség, hogy Európa szerte, és különösen Németországban, ami azért a történelem árnyékában furcsa, ez a fajta a magyar kisebbségpolitikát érintő témák, hát nem nagyon találnak nyitott szívekre, fülekre. Pedig azért, hogyha valaki visszagondol a rendszerváltás óta tartó magyar külpolitikai stratégiára, aminek a határon túli magyarság a védelme az egyik sarokköve, illetve a három oszlopa közül az egyik, akkor megértheti azt, hogy egy frissen megválasztott magyar miniszterelnök nem avval kezdi, hogy ja, akkor jó, rendben van, nem érdekes a határon túli magyar kisebbség, ugye persze induljanak a csatlakozási tárgyalások. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy jó antré a német kancellár részéről, hogy rögtön ebben kezd, és ahogy olvasom a sajtótájékoztatót, ezt a magyar miniszterelnök elég határozottan vissza is utasította.
4: Igen, hát ugye ehhez köt. Na most, ha Ukrajna teljesíti a magyar kormány feltételeit, hogy minden igaz, akkor Zelenszkijel is találkozik Magyar Péter miniszterelnök a kárpátai magyarokkal kapcsolatban, akkor ott kérdés, hogy támogatja-e Ukrajna uniós tagságát, vagy a gyorsított tagságát a Tisza párt.
5: Ennek már számos olvasatát láttuk az elmúlt gyakorlatilag egy-másfél évben, és nekem Ausztriában volt egy kísérteties élményem már majdnem egy évvel ezelőtt, amikor az osztrákok meghívták az osztrák mezőgazdasági minisztert erre az ő nagy Európa fórumokra, ahol gyakorlatilag senki nem mondta ki azt, hogy Ausztria ellenzi Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, de a nap végére teljesen világos volt, hogy abszolút elképzelhetetlen, mind financiális, mind belső integrációs szempontok alapján az, hogy itt nem hogy egy gyorsított tagság, hanem hogy egy teljes tagság létrejön. És hát ne felejtsük el, hogy néhány héttel ezelőtt Friedrich Merz volt az, aki világossá tette, hogy ő sem abban gondolkodik, hogy a két év vagy néhány éven belül Ukrajna ott ül az Európai Tanács ülésein, mint rendes tag. Tehát itt a társult tagság, annak különböző változatai vannak napirenden. Én azt gondolom, hogy ez egy politikai politikai jelzés, ha ezek a tárgyalások elindulnak. Tehát ne felejtsük el, hogy Törökországgal már évtizedek óta zajlanak ezek a csatlakozási tárgyalások, és feltehetőleg soha nem lesz az Európai Unió.
4: No, menjünk tovább. Magyar Péter megerősítette, hogy hamarosan a magyar kormány leül a legnagyobb német befektetők képviselőivel, hogy megbeszéljük, hogy mi az, ami most jó a kapcsolatokban, és mint tudnának javítani. Mi az, ami most jó? Ugye ott van a különadó kérdése, tehát negatívumot, vagy az, ami nem jó, azt inkább látunk, mint ami jó. Mi az, ami most jó?
5: Azért egy valamit szögezzünk le. Hát ilyen nagy számban nem azért jönnek ide német befektetők, mert itt nekik nem jó.
4: De most jönnek. Tehát, de most még, jön, mert az még... a kérdés, mert azt mondja a miniszterelnök, hogy ők arról beszéltek Friedrich Merzel, hogy a német cégek örömmel jönnének Magyarországra, de azért nem jönnek a befektetések, mert hát korrupció van, és nem mernek jönni.
5: Hát ennek azért mondjuk ellentmond az elmúlt egy év BMW gyár megnyitása, vagy akár a Mercedes gyár bővítése. Tehát úgy látom, hogy azért ez annyira nem feltétlenül állja meg a helyét. Az, hogy voltak bizonyos problémái korrupciós esetekkel, ez tagadhatatlan, és nyilván az igazságnak érvényt kell szerezni, ahol csak lehet. Az pedig, hogy a német befektetők jönnek, az mindenképp jó jel. Egy probléma van, hogy a német ipar elvándorlása Németországból, az sajnos nem csak Németországot érinti, hanem egész Európát. Tehát ők az Egyesült Államokba mennek, Kínába mennek, egy részük valóban jön Magyarországra is. A sors iróniája, hogy pont Alice Weidel, akit a beszélgetés elején említettünk, gyászos tekintettel állt meg a stuttgarti Mercedes gyár előtt, mondván, hogy lám-lám, ők is elmentek Magyarországra, akkor épp nem volt a barátunk.
4: Ez lett volna a következő kérdésem, hogyha igen, akkor milyen befektetések lehetnek ezek, mert azt is tudjuk, hogy Németország gazdasága, hát talán lehet azt mondani, hogy az utóbbi évtizedek legnagyobb válságával küzd, most már munkanélküliségi van, épp nincs két év után recesszió, de minimális a GDP növekedés, a nagygyárak, a Bosch, a Volkswagen sorra jelentik be, hogy 50 ezer, meg 30 ezer álláshely szűnik meg, tehát nagy baj van Németországban.
5: Igen, hát vannak a hadipari befektetések, amik hogy mondjam, gyászos jelenség, de a kereslet a hadipari eszközök iránt az ugye az utóbbi időben, nem utolsó sorban az orosz-ukrán háború miatt jelentősen megnőtt. Na most az, hogy ezek a befektetések idejönnek, ez egy szomorú konjunktúra, még akkor is, hogyha ennek bizonyos technológiai előnyei mindenképpen vannak. Korábban el lehetett mondani, hogy Magyarország jó befektetési környezet a német, mert pont azon a területen van, ahol a német bérszintnél már valamivel alacsonyabban lehet dolgoztatni, ugyanakkor viszont civilizációs berendezkedését, iskolarendszerét, nyelvi adottságait tekintve egy olyan hely, ahol viszont akár a német menedzserek is, vagy az a munkahelyi kultúra, ami egy német vállalatnál elváratig, az otthonra talán.
4: Jó, majd meglátjuk, hogy mi lesz ezeken a tárgyalásokon. Egy picit más, és azért kérdezem erről, mert hát most itt egy nagy interjúja a 24.hu, Nagy József készítette önnel.
5: 5 évente beszélget vele.
4: Hát akkor ennek most pont itt volt az ideje, de hogy ha már itt van, akkor megragadom az alkalmat. Ugye több dolog idézhető benne, egy-két dolog. Nyilván megkérdezte öntől, hogy ki tárgyalt-e kormányzati feladatról, azt mondta, hogy nem. Kit ismer, ugye Orbán Anita nyilván külügyes kollégája volt, Tar Zoltánt ismeri, vagy Velkei Györgyöt, azt mondja, a Ludovikán volt kollégája. Szóval vannak kapcsolódások, de többről nem számolt be. Nyilván itt sem számol be, és nem akarom erről ezzel nyaggatni, de akkor úgy kérdezem, hogy nem is kapott megkeresést, vagy nem is akar már kormányzati munkát végezni?
5: Én nem hiszem, hogy nekem nagy nyilvánosság előtt kéne ezekről beszélnem. Ezek olyan bizalmas beszélgetések, amelyek én azt gondolom, hogy nem tartoznak a széles nyilvánosságra. Az én álláspontom európai külügyi kulturális ügyekben az elmúlt évtizedekben viszonylag konstans módon jelentek meg. Ebből az interjúból is, és köszönöm, hogy több részletet is olvasásra méltóként említett, ez ebből is pontosan kiderül. Én mindig örülök annak, ha olyan kormányzati állásponttal találkozom, ami az enyémmel megegyezik.
4: Hát tiszteletben tartom, azért mondtam, hogy nem fogom nyaggatni erről. Nyilván azt is mondta az interjúban, hogy fontos, hogy senki ne azt érezze, hogy egyszer az egyik kétharmad foglal el mindent, aztán meg a másik kétharmad. Ön ezt érzi most, vagy miért mondta ezt?
5: Ezt azért mondom, ez egy tágabb összefüggésben jelenik meg a beszélgetésben, és ott bizonyos konszolidáció iránti vágy fejeződik ki, ami nálam nem új keletű. Itt említem azt is, hogy diplomáciai életem egy igen boldog időszakában Svájcban voltam nagykövet, ahol 1848 óta nem volt se rendszerváltás, se fülkeforradalom, se egyéb megpróbáltatás, és látom, hogy ez a fajta konszolidáltság, nyugalom, és az, hogy az embereknek van egy polgári perspektívája, ahol bátran tervezhetnek, ez jó.
4: Igen, és hetente népszavazás kísérülni.
5: Igen, hát a népszavazás ugye az egy sajátos intézmény ottan, de hát akkor is. Tehát én azt gondolom, hogy amint már ma este mondtam, tehát a jognak érvényt lehet szerezni, és akkor talán lenyugszanak ezek a felhevült kedélyek, mert azt gondolom, hogy tényleg ez senkinek nem jó.
4: Azt is mondta, és ez az utolsó gondolat, hogy reméli, hogy mindenki tanult a NER-ből. Ő mit tanult a NER-ből?
5: Hát ez nagyon-nagyon talán nagyképűen vagy öntelten hangzik, de épp azért és ezért mondtam, hogy örültem, hogy 5 évvel ezelőtt is Nagy József megkérdezett. Nem biztos, hogy mindig mindenhez alkalmazkodni kell. Érdemes az embernek önazonosnak maradni, és arra gondolni, amit saját maga fontosnak tart.
4: Gondolni, vagy hangosabban mondani?
5: Ez élethelyzet és vérmérséklet kérdése. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy amiben fontosnak tartottam, hogy elmondjam a véleményemet külpolitikában, vagy akár kulturális ügyekben, ott el is mondtam, kulturális ügyekben köztudottan meg is ittam a levét. A külügyi vezetésnek sem maradtam a része, ott is egy látványosan Európa párti vonalat vittem. Úgy érzem, hogy ebben az ügyben önazonosnak tudtam maradni, és szóval én a legfontosabbnak azt tartom, mint aki már látott kormányzati pozíciót, hogy amikor az ember ülepe alatt szolgálati autó brummog, akkor is el tudja képzelni, hogy föl kell ülni a 2-es villamosra egy adott pillanatban.
4: Köszönöm, hogy itt volt.
5: Én is köszönöm.
6: Nyitották azt a törvényjavaslatot, amely megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatalt. A mellétei Barna Márton által jegyzett tervezet szerint a szervezet valós közfeladatot nem lát el, csupán politikai érdekeket szolgál. Erről, valamint a korrupciós ügyek kapcsán napokban előállított politikusokról Ligeti Miklóssal beszélgetünk.
4: Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a vendégem. Jó estét!
7: Jó estét! Szervusz!
4: Azzal hagytuk abba, hogy korrupció és polgármesteri fizetések vagy képviselői fizetések csökkentése egy gondolat, mert hogy most jelent meg a Telexen egy nemzetközi kutatás eredménye, és a magyar szervező Fazekas Mihály ismertette ezt, és ebben az áll, hogy a polgármesterek és képviselőtestületek magasabb bérezése csökkenti a közbeszerzési korrupciós kockázatot Európa szerte. Nemzetközi kutatásról van szó, de magyar önkormányzatok is részt vettek ebben, 2,4 millió szerződés adatait dolgozták fel 11 uniós tagállamból zárójelbe zárva, de ezek ilyen tényszerű megállapítások.
7: Vagy legalábbis meggyőzőnek tűnnek, de igazából a korrupció az sokgyökerű jelenség. Nincs egyetlen magyarázó ok mögötte, és éppen ezért megszüntetni sem lehet egyetlen intézkedéssel. Ha a korrupcióban érintett vagy annak kitett személyek fizetése, a bevétele lenne a korrupció mögött meghúzódó döntő vagy egyedüli tényező, akkor nyilván gazdag országokban, meg gazdag emberek között nem lenne korrupt, a szegények meg mind korruptak lennek, mert ilyen összefüggés nincsen. A legálisan, szabályosan megszerezhető jövedelem mértéke az valóban kockázati tényező. Minél magasabb a legálisan megszerezhető jövedelem, annál nagyobb összegű korrupcióban lesz érdekelt az, aki egyébként korrupt. A korrupció az velünk élő, sajnos nagyon nehezen leküzdhető folyamat, meg jelenség. Sokat kellene Magyarországon is tenni annak érdekében, hogy visszaszoruljon, de igazából mindig rendszer szintű okok vannak mögötte. Például mondjuk a döntéshozói jogkörök polgármesternél, közbeszerzés odaítéléséről döntő személynél, rendőrnél, orvosnál, miniszternél rosszul vannak kisúlyozva, átláthatatlanul dönt, nem kérik számon, nem kell indokolnia, nem kell számot adni a döntés okairól. Tök mindegy, hogy 6 milliós vagy 6 ezer forintos a fizetése. Ha a fizetésével játszunk, akkor csak újra tarifáljuk a korrupciót, minél magasabb a fizetése, annál nagyobb összeggel kell megvesztegetni, mert azt mondja, hogy hát most ennyivel akarsz engem megkeretni, ennyi, te tízszeresét megkapom szabályosan. Na, írjuk újra azokat a számokat. Szóval ilyen összefüggés nincs.
4: Egy mutató alapján ezt nem lehet
7: vizsgálni. Egy mutató alapján nem lehet.
4: No, az eredeti témánk ugye megjelent a törvényjavaslat, amivel a Tisza párt megszüntetni a szuverenitás védelmi hivatalt. A Transparency jogi igazgatója van, vagy tehát nyilván van egy szakmai és jogi álláspontod is az ügyben, de azért azt ne hallgassuk el, hogy a hivatal talán az első kiszemeltjei a Transparency volt és az átlátszó, ugye?
7: Igen.
4: 2024-ben. Történt-e bármi veletek az elmúlt két évben, azon kívül, hogy beszámolókat kellett írnotok, mert nem emlékszem egészen pontosan, de akkor beszéltünk erről hát itt.
7: A szuverenitásvédelmi hivatal az olyan fajta fogatlan oroszlán volt közigazgatási hatósági szempontból, amire annyira volt szüksége a magyar embereknek, mint mondjuk egy kiadós bubópestés járványra. Tehát, hogy nagyon jó, hogy elköszönünk tőlük, nagyon rossz, hogy velünk voltak 26 hónapig, azt hiszem, nagyon sokba kerültek nekünk, nagyon sok idegességet, aggodalmat okoztak, igazi bajt szerencsére nem tudtak csinálni, tehát annyira azért nem vagyunk, nem volt a NER alatt sem Magyarország politikai értelemben keleten, hogy egy színtiszta vegzáló hatóságot komoly hatósági jogkörökkel létre mertek volna hozni. Ugye a 2.0-ás kísérlet az az önként törvény lett volna, ami aztán nem kapta meg a parlamentben a jóváhagyást, tehát az nem került végül is szavazásra a parlamentbe. Abban már az volt benne, hogy bármely szervezetnek, cégnek, magánszemélynek, civil szervezetnek, újságírónak akár el lehet kobozni a szabályosan szerzett jövedelmét, és tönkre lehet tenni azt az életművét, üzletét, amit egyébként ő teljesen becsületesen keresett meg és művel, pusztán azon az alapon, hogy valami úgymond külföldi finanszírozás van a háttérben, és elég lett volna annyi is, hogy mondjuk a szuverenitásvédelmi hivatal által megfogalmazott javaslat alapján ráteszik a kipécézettek listájára. Tehát kapott volna valami erősebb jogkört, vagy erősebb megszólítatást a SZUVI hívja a szuverenitásvédelmi hivatal, de végül ez nem jött létre. Maradt ilyen kis gáncsoskodó, nem tudom, izomgörcs a hátunk közepén, amitől most el fogunk majd köszönni, illetve azt hiszem, hogy megengedhetjük magunknak, hogy köszönés nélkül hagyjuk távozni őket, csak csukja be maga után az ajtót, de ez nekünk azért nagyon sok közpénzbe került, tehát éves szinten
4: mennyiben?
7: 6 milliárd forint volt a működési kerete, és valami 100 fős vagy azt is meghaladó apparátusra dolgozott, tehát csúnyán fog hangozni, de a NER által, a NER időszakában állami alkalmazásban lévő dolgozókkal kapcsolatban semmiféle kétel nem merül föl, hogy nagyon kis százalékukat leszámítva, a túlnyomó többségük az becsületes, az esküjének, a szakmai hitvallásának megfelelően dolgozó vagy dolgozni akaró alkalmazott volt. Azért a SZUVI-HIVI esetében, a szuverenitásvédelmi hivatal esetében az úgy erősen megkérdeződik, hogy oda mi a fenének ment valaki dolgozni, tehát mégis mire gondolt, amikor ott vállalt állást, hogy ez jó lesz?
4: Arra gondolt, amit most a Fidesz mond, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását, ugye ez a reakciója Tiszának erre a törvénymódosításra.
7: Mármint, hogy a Fidesznek a reakciója a Tisza törvénymódosításra.
4: Fordítva mondtam.
7: De nem is ez, ugye ha a szuverenitásról gondolkodunk kicsit is, akkor azt be kell látnunk, hogy a Orbán kormány és a NER időszakában egyre kevésbé lehetett nemzeti szuverenitásról beszélni. Aminek volt szuverenitása, hogy arra igény, az a rezsim volt. A rezsim akarta magát mindenáron megvédeni, lebonthatatlan legyen, az ellopott pénzek visszavonhatatlanul maradjanak az ő hinterlandjában. Ezek voltak azok az intézkedések, amelyek a rezsimnek a szuverenitását adták össze, nem is intézkedés, inkább törekvések. A szuverenitásvédelmi hivatal is ebben volt egy építőkocka, de ennél erősebb építőkockákkal gondolkodtak, ügyészségben, nyomozóhatóságban.
8: bizottságban, titkosszolgálatban, az 500 milliárddal kistrafírozott kekvákban, és hát látjuk, hogy az is napról napra a szemünk előtt bomlik le, tehát a szuverenitásvédelmi hivatal az nem volt ebben a felépítményben erős játékos. Az, hogy az ügyészség vagy a nyomozatosság most mennyire válik becsületessé, korábban ugye ők nem rés, hanem erős bástya voltak ezen a falon, hogy mennyire válnak becsületessé és teszik a dolgokat, az majd most fog elválni.
4: Hát úgy tűnik, hogy teszik, mintha egyre gyorsabban tennék, egyre több minden történik, és akkor jön egy másik ügy, Molnár Zsolt, szocialista politikus letartóztatását kezdeményezte tegnap az ügyészség, az óbudai korrupciós ügyhöz kapcsolódó ezek parkfenntartási szerződéseket érintő nyomozásban. Ő tagadja ezt a gyanút egyébként, ami befolyással való üzérkedés. Holnap dönt a letartóztatásáról a bíróság. Nem csak őt állították elő, hanem a második kerület mostani polgármesterét, Őrsi Gergelyt is, és több fideszes politikust is, vagy volt polgármestert. De mit látsz most ebből az ügyből? Nem most kezdődött.
8: Nem most kezdődött. Azt még meg is engedem, hogy itt most nem a választással, meg a NER felbomlásával függ össze az időbeli egybeesés. Tehát lehet, hogy tényleg annyi csak az összefüggés, hogy most kezdtek beszélni azok, akik a NER fennállás alatt tartották a szájukat, tehát hogy esetleg tényleg most keletkezett olyan erejű bizonyíték, ami indokolt ezeket az erős lépéseket. Ugye Molnár Zsolttal kapcsolatban a vesztegetést állítva a megvalósított befolyással üzérkedés gyanúja fogalmazódott meg, az az egyik leginkább lúzer korrupciós magatartás. Tehát, hogy még annyi se jött neki össze, hogy tényleges megvesztegetés közelébe kerüljön, a befolyással üzérkedés egy csaló. Az azt állítja magáról, hogy ő hivatalos szemét meg fog vesztegetni, azért gyűjti a szabálytalan pénzeket másoktól, hogy azzal a begyűjtött pénzzel ő megvásárolja, megvesztegesse valakinek a döntését, de ezt nem teszi meg, hanem zsebre teszi saját maga, tehát ez valójában a csalásnak egy sajátos magatartása. Tehát ebben az esetben megengedem azt, hogy nem olyasmivel állunk szemben, mint a jegybanki nyomozásnál, hogy előadták, hogy megvan már 91 milliárd, meg jönnek oda énekelni délben, meg prózázni este, meg nem tudom írásban vallomást tenni éjszaka azok, akik most bűnbánók, ugye Früchs Pál a főügyész úgy fogalmazott, hogy pentítók. Ez mind nagyon szép, hogy most lehet, hogy 91 milliárdot lefoglaltak, de mennyivel szebb lenne azt mondani, mennyivel szebb lett volna azt mondani 2016-ban, amikor mi először tettünk ebben az ügyben feljelentést, hogy hát kérem szépen, elindítottuk a nyomozást 2016, és megvan mind a 266 milliárd. Tehát most arra büszkének lenni, hogy 12 évi mulasztás, meg egy évi helyben járó nyomozás után valamit csinálnak. Örülünk neki, hogy ez történik, de ez kevés, meg nagyon későn jön.
4: Jó, és akkor itt mi történhetett, azt még egy mondatban, hogyha
8: a parkfenntartónál, mondani,
4: akkor itt mi az ügy, ugye egy túlárazás és befolyással való üzérkedés?
8: Hát amennyire ismerhető, a valamikor volt Főkertnek a menedzsmentje állt össze és magánosította a Budapesten aktív zöld területkezelő parkfenntartó céget. Egyébként ők a Transparency International Magyarország által fejlesztett tenderbajnok kutatásban is szerepelnek.
4: Tehát ez egy létező, magas összegeket
8: ez egy létező buli, és hogy hozzájutottak könnyen önkormányzati megrendelésekhez, ez gyanút keltett, ez azért már látszott, hogy ők független attól, hogy milyen színezetű az adott településnek, fővárosi kerületnek a vezetése, ők egyszerűen bejáratosak és megkapják a zöld felületi munkát, és úgy látszik, hogy most jöttek össze azok a bizonyíték, amik tényleg igazolják legalábbis a gyanú, tehát a már személyre vonatkoztatott letartóztatást indokló gyanú szintjén, hogy volt politikusi, méghozzá nagy koalíciós, már amennyiben az MSZP-t bármilyen szempontból nagynak lehet tekinteni egy ilyen koalícióban, de mondjuk régi értelmezett nagy koalíciós korrupciós együttműködés valósulhatott meg. Ez komoly korrupciós sztori. De ahhoz képest, akiknek az elszámoltatását, tisztába tételét várjuk, mondjuk harmadik vagy negyedik rendbeli és vonalbeli, ennél sokkal nagyobb ügyekben várunk régóta hathatós intézkedéseket a hatóságoktól.
4: Köszönöm, hogy itt voltál.
8: Én is köszönöm szépen. Este van, este van.

0: zárva.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai

0: a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Ahogy minden évben, idén is az ATV nézői dönthették el, hogy kik csatlakozhatnak a Halhatatlanok társulatához. Az idei szavazás lezárult, és a szakmai zsűri már azt is tudja, kik lettek a szerencsés kiválasztottak. Hogy kik az új tagok, azt Szinetár Miklós osztja meg önökkel.
2: Így lesz idén is, majd szeptemberben ott a Nagymező utcában a díjátadás, de előbb még megnevezzük, akik a díjazottak, a Kossuth Díjas Rendező Halhatatlanok Társulatának kuratóriumi elnöke Szinetár Miklós. Örülök, estét, hogy itt vagy, kívánok. Jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Hát ez egy erős mezőny volt.
3: Ez egy nagyon erős mezőny, és nagyon jó díjazotta. Kérem szépen, Magyarország egy tehetséges ország. Szóval itt irodalomba, színházba, zenébe annyi a tehetség, hála Istennek, hogy tényleg nehéz volt válogatni, és akik nem jutottak be, azok között is nagyon sok tehetség van. Igazi jó tehetség, és nagyon szép és színes életpályák, amik megérdemeltek volna szintén díjazást, de ez egy nagyon jó lista, elmondom, hogy kik.
2: Több tízezren szavaztak önöknek köszönet érte, és hát akkor igen, most jönnek a fanfárok és mi egyéb, és Szinetár Miklós színész kategória.
3: Kérem szépen, színész kategóriába Köles Ferenc és Máté Gábor, színésznő kategóriába Hegyi Barbara és Szulák Andrea, operaénekes kategóriában Pászti Júlia és Rozsos István, táncművész kategóriában Kovács Tibor és Nagy Iris.
2: Gratulálok, remek lista. Köles Ferenc például 25 éve a Pécsi Nemzeti Színház tagja. Gyakorlatilag ott kezdte a pályát, és kitartóan ott van. A pécsiek nagy kedvence.
3: Igen, de volt pesti szereplése is. A Tália Színházba ment a Béres Attila rendezésével a Koldus Opera, ezelőtt 8-10 évvel, és egy betegség miatt ő beugrott. Óriási sikere volt, remek volt. Onnan tudom, hogy a lányom is játszott vele, ezért megnéztem, és hát el voltam ragadtatva. Na most annyit még elmondanék ehhez a listához, hogy hát mindennek a világon, minden elmúlik, és mindennek meg kell újulnia. Szóval amikor ezt az örökös tagságot a Szegvári és az Érdi kitalálták, akkor még nem volt ennyi zenés színházi előadás. Na most azóta sokkal több van, és sokkal több az úgynevezett zenés színházi színész, aki nem prózai színész, nem is operaénekes. Hát az idén is már azért kettőt jelöltünk, hát végül is szavazhattak a Szulák Andreára és a nagyszerű Kalocsai Zsuzsára, aki hát szintén egy életmű van mögötte. Hát itt biztos, hogy valamit majd változtatni kell az arányokon.
2: Hát egyrészt már csak azért is, mert az ő szakmájuk egy szinte külön szakma lett.
3: Igen, és egy színész, egy másik világ.
2: Miközben színész, énekes, táncos, tehát sokkal bonyolultabb valahol, mint így. A hagyományos prózai színház, és ma már a prózai színház sem olyan, mint volt régen.
3: Hát semmi nem olyan. A dolgok elmúlnak és újjászületnek, semmi nem olyan, mint volt.
2: Hogyha például Hegyi Barbarát nézzük, előbb említettem Köles Ferencnél, hogy 25 év óta a Pécsi Nemzeti Színház tagja. Barbara például 30 éve van a Vígben.

0: Igen. Ez a hűség, ez például hűség. Egészen fantasztikus, és meg is kérdezem, hogy boldog, remélem boldog győztes Hegyi Barbarát, aki azt hiszem, legalábbis Szurok András kollégám azt mondta, hogy elérte, hogy itt van velünk.
1: Igen, itt vagyok, és nagyon szépen köszönöm, és igazán nagyon meg vagyok hatva, és csodálatos, üdvözlöm Szinetár tanár urat, köszönöm szépen, hogy ilyen szépen gondozza ezt az egészet, és nagyon gratulálok mindenkinek, a jelölteknek is, és köszönjük szépen ezt a rengeteg szavazatot, amit leadtak ránk.
0: Tanár úr nem hallotta, hogy azt mondtad, hogy köszönöd neki is, és köszönöd, hogy hát ilyen szépen
2: gratulálhozza. Egyik kedvencem.
0: De most már hall téged.
1: Hogy egy ilyen fantasztikus, egyrészt a tanár úr, hogy ilyen fantasztikusan van, és hogy ilyen fantasztikusan kézben tartja ezt az egészet. Nagyon jó látni a példaképe az egész országnak. Úgyhogy köszönjük szépen.
0: És hát én azt hiszem, hogy az, ahogy te ott jelen vagy a végben, az is példaértékű, tehát kisebb és nagyobb szerepekben, főszerepekben és nagyon fontos karakterszerepekben egyaránt egészen fantasztikus vagy, és nagyon megragadható, megismerhető. Hát ugye van egy orgánumod, az agy magát. Azt szerintem főiskolás korod óta kapod.
1: Igen, talán ez hozzájárul a megismerhetőségemhez, hogy ilyen jellegzetes hangom van. Eleget kínlódtam ezzel, nem volt ez mindig ilyen egyértelmű, de túl vagyunk rajta, és most már csak az öröm van, hogy szeretik és elfogadják, és ezzel tudok együtt élni és dolgozni.
0: És most már te vagy a Szilvás Gombócos nagymama is.
1: Hát ide öregettem. Igen, köszönöm, hogy emlékeztet, Rágon. Igen, ez történt, bekerültem.
0: Szerintem ez gyönyörű, Barbie, ez szerintem gyönyörű. Tehát hogy gyakorlatilag annak a darabnak az egész életét végig kíséred.
1: És egyébként egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen régóta műsoron tartott előadásban tulajdonképpen Pávori Nóra után és Igó Évával együtt, hogy része lehetek ennek a történetnek, Presser Gábor remek zenével, Dusán szövegével, és egyáltalán, hogy ez mindenképpen megható, persze.
0: Cipő vagy mezítláb? Hogy lesz a lábnyomod ott a Nagymező utcában?
1: Megmondom, elég friss a hír, tehát őszintén szóval nem baj, hogy ezen még nem gondolkodtam.
0: Nem.
1: Dönts el az időjárás.
0: Nem baj, és szeretettel köszöntünk és gratulálunk. Tanár úr,
2: gratulálok, nagyon örülök neked is, igazán kitűnő.
1: Köszönöm szépen, és én is gratulálok mindenkinek, jelölteknek, győzteseknek, és köszönjük szépen a közönség szavazatát.
0: Szeptember 19-én szombaton délelőtt 11-re ne csinálj programot, mert már van programod. Írd be a naptáradba.
1: Igyekezni fogok. Köszönöm szépen.
0: A színésznő kategória egyik győztese, Hegyi Barbara, gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és örültünk, hogy meg tudtunk lepni. Hogyha az elmúlt 30 évére visszatekintünk ennek a díjnak, valóban itt vannak új jelenségek, például az, hogy megjelent a Zenés Színház olyan erővel, mint ahogyan itt van. De megjelent sok-sok gond és baj is a színház életben. Erről te meg szoktál emlékezni, amikor a díjátadóra fellépsz a színpadra megnyitni az alkalmat, hogy annak ellenére, hogy mennyi gond van, azért az fantasztikus, hogy mindig van elég jelölt, mindig van elég teljesítmény, mindig van elég tehetség.
2: Szóval a világ változik, és a színházi élet is forrong. Hát mindenféle színházi együttesek erről beszélnek, arról beszélnek. Nehéz lett ez a pálya. Nem most.
0: Volt ez valaha könnyű?
2: Könnyebb volt, annyiban, hogy fontosabb volt. Nem volt még internet, nem volt még politika, nem voltak celebek. Nem volt, ami elvonja a figyelmet a színházról, hogy ennek ellenére a színház remekül él, és a többsége tele van, és a nézők látogatják. Ez egy óriási dolog.
0: Te most elújságoltad nekem, ahogy bejöttél a stúdióba, hogy rendezel éppen, és fiatalokat rendezel.
2: Igen, hát az
0: ez a legjobb, nem?
2: Hát igen, nagyon élvezem. Nagyon az operának van egy ilyen Marton Éváról elnevezett, általa vezetett stúdiója, és annak rendezek most egy Mozart vizsgát szombaton, pénteken lesz az Eiffel Bánffy Színházába a bemutatója, nagyon örülök neki.
0: És írsz könyvet. Ugye most már ez a sorozatodnak nem is tudom, hanyadik darabja lesz, talán a negyedik.
2: Ja, hát ez az önéletről szerűségen váratlan sikert alatott, hát 37 ezer példány fölött van már a három. Ami nagyon nagy dolog, ami gondolom azért ilyen, mert a könyv jó részt, bár önéletrajz a címe nem rólam szól, hanem korszakokról. Azt igyekeztem ábrázolni. Na most, hát a kiadó megkeresett, hogy még mindig van érdeklődés, hát kértek, hogy a könyvlapon dedikáljak, 13-án végben nagy az érdek, még mindig érdeklik az embereket a könyvem, 13-án dedikálok a Vörös Marti tére, és hát elhatároztam, hogy akkor írok egy utószót. Az a címe ennek a kötetnek, hogy utolsó. Tudnék, rengeteg minden kimaradt az előzőből. Kimaradtak nagyon érdekes, hát a terjedelmi okokból, kimaradtak nagyon érdekes külföldi útjaim, például Kínába, Észak-Koreába, Indiába, amik valamit egy kort ábrázol. Kimaradt egy csomó dolog, amit színházról, operáról írtam, és hát ez benne valami új. Én a Facebookon nagyon ritkán jelenek meg, és akkor csak ismerőseimnek szólok valamint, vagy színi előadásokról. A politikához soha semmikor nem szóltam hozzá. Egyszerűen azért, mert borzasztóan irritálnak a vízhangok. Igen. Szóval az a szörnyű hang, ami a Facebookon van. Na most viszont így a végén fogom magam, és ebbe a kötetbe írok a napi világpolitikáról, meg a hazairól, mert ez egy olyan közönségnek szól, amelyik könyvet vásárol, könyvet olvas. Azoknak, ha nem tetszik, ne? Van, akinek tetszik, van, akinek nem, az nem baj, nem kezd goromba.
0: Van neked egy rajongó táborod, ők nyilván várják ezt a kötetet, és hát én is kíváncsian várom, most meg akkor dedikálsz.
2: Hát én is, hát nézd, azt mondja, hogy gyerekkoromban tanultam a közmondást, hogy ember tervez, Isten végez. Hát nem tudom, hogy be tudom-e fejezni. Ha be tudom fejezni, hát akkor a 95. születésnapom körül télen megjelenik.
0: Adja Isten, hogy így legyen. Most viszont még van egy dolgunk, én elsorolom még egyszer, hát ha valaki lemaradt a nyertesek névsorát, a Halhatatlanok társulatának ebben az évben 2026-ban. A győztes listája a következőképpen néz ki. Színészek Köles Ferenc és Máté Gábor, színésznő Hegyi Barbara és Szulák Andrea, operaénekes Pászti Júlia és Rozsos István, és táncművész kategóriában a nyertesek Kovács Tibor és Nagy Íris. Köszönjük az önök szavazatait, gratulálunk a nyerteseknek. Tanár úr, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
0: És hát veled is találkozunk a díjátadón szeptember 19-én, szombaton délelőtt a Nagymező utcában, a Halhatatlanok sétányán 11 órakor.
3: 136 milliárd forintos mínuszban zárt a három régóta Magyarországon működő akugyár, miközben elküldtek 1500 embert is, derül ki a 444 összesítéséből. Közben több éves csúcsokat döntöget a forint árfolyama, ami sok szempontból kedvező, de komoly kihívások elé állíthatja a magyarországi vállalkozásokat. A gazdaság állapotát Bütl Ferenccel elemezzük.
4: Bütl Ferenc közgazdász a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm.
5: Jó estét.
4: Akkumulátorgyárakkal kezdünk, és kérem is a kollégákat, hogy egy grafikon tegyenek ki nekünk, hatalmas veszteséggel számolhatnak. Az Orbán kormány gyár nagy hatalom akart itt lenni. Remélem, hogy mindjárt meg tudjuk mutatni grafikonon, hogy mi is történt a területen 2023 óta. Na hát egészen jól látszik, hogy mi történt ott 24-el kezdve és 25-ben, ugye az a piros az a nagyon rossz. De mit látunk és milyen okok állnak a háttérben?
5: Hát volt egy nagy remény, kicsit talán túlzó remény a tekintetben, hogy az elektromos autózásra való áttérés az milyen gyorsan fog megtörténni. És itt fontos a gyorsaság kérdése, mert hogy ez nem állt le ez a folyamat, tehát ez jelenleg is zajlik. De az Egyesült Államokban is, Kínában is gyorsabban zajlott a folyamat. Európában az európai gazdaság, az Európai Unió tagországának a gazdasági elmaradoztak ebben. Itt nem volt meg az a típusú háttér, ami mondjuk azt az infrastruktúrát megteremtette volna, töltőhálózatra gondolok, vagy amelyik nagyon-nagyon kedvező hiteleket vagy támogatást adott volna nagyon sok háztartásnak, hogy áttérjenek most autókra. De még egyszer mondom, hogy nem volt ez annyira rossz ötlet, de eltúlzott volt, és eltúlzott volt a mérték, amilyen szinten erre ráépült Magyarországon az akkumulátorgyártás.
4: Kiderült... Lehet tudni, bocsánat, hogy mennyit költött erre az állam? Ugye arról már nagyon sokan beszéltek korábban is közgazdászok, hogy orosz rulett egy ágazatra tenni szinte mindent, ugye autóipar, akkumulátorgyárak, a kormány sorra kötötte a stratégiai megállapodásokat, munkahelyeket teremtettek, és a többi, és a többi. Aztán van, aki vitatja, hogy ez a GDP-hez hozzájárul, vagy inkább kiviszik ezt a pénzt, amit itt termelnek meg. Szóval mennyit költöttünk mi erre?
5: Egészen pontosan nem tudom megmondani, de biztos, hogy 500 milliárd fölött van, inkább az 1000 milliárdot súrolja, vagy akár meg is haladja, és valóban egyedi kormányhatározatokkal, támogatásokkal tolták meg, akár még a legutóbbi időben is, ha jól emlékszem, az egy választások előtti pár hónapos történet, hogy a Gödi Samsung még 134 milliárdos támogatást kapott, miközben egyébként már lehetett tudni, hogy több száz dolgozót elbocsát, tehát hogy kapcsolódjak ahhoz, amit mondott, hogy igazából hogy nem tudtak annyi akkumulátort termelni, mert nem tudtak annyit eladni. Tehát a termelés csökkenése miatt csökkent a bevételük, és csökkent az elért eredményük, van ilyen. Igazán szomorú az a történetben, hogy ezek az akkumulátorgyárak, ezek most már lehet azt mondani, hogy több ezer embert küldtek el, miközben az volt az ígéret, hogy itt munkahelyek jönnek létre, és ezért kaptak többek között sok száz milliárd forintos támogatást, hogy létrejöjjenek ezek a munkahelyek. És mondom, az utolsó pillanatban a Samsung még akkor is támogatást kapott, amikor már feketén-fehérrel lehet tudni, hogy nem, hogy nem jönnek létre munkahelyek, de a korábban létrehozott munkahelyek egy részét is megszüntetik.
4: Mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel? Ezek a gyárak most már itt vannak, és hogyha visszakérem a kollégáktól egy pillanatra a grafikont, akkor ott a végén, 26 januártól, ott van egy olyan kis biztató jelecske, azt, ez folytatódhat, vagy ez csak egy jelecske? Mik a hosszú távú
5: arra figyelni kell, hogy ugye itt az előző évhez képest látjuk a változást, tehát hogyha nagyon mélyre lemegyek, és ha nagyon mélyre lemegyek, akkor ugye egy pici növekedés is, akkor egy nagyobb változás. Tehát még azért én messze nem mondanám ez alapján, az ábra alapján, hogy a magyar akkumulátor gyártás az kint van a gödörből, szerintem még nincs kint a gödörből, de vannak olyan... Hát biztató jelek, amik egyébként azt mutatják, hogy Európai Uniós szinten erre komoly forrásokat fognak áldozni, és akkor egy picit jobb helyzetbe fog kerülni az akkumulátorgyártás Magyarországon is. Ami nagyon fontos és szorosan kapcsolódik ehhez a témához, hogy azért ezek az akkumulátorgyárak korábbi években részben azért tudtak nyereségesen működni, és azért szerettek Magyarországra jönni, mert hogy azokat a szabályokat, amik az ő működési környezetüket jelentik. És nem csak mindenkinek gondolom, a környezetvédelmi szabályok jutnak elsőként eszükbe, de nem csak erről van szó, hanem akár a munkaügyi szabályok. És lehetne még sorolni, hogy azért ezeket, hogy mondjam, a hatóságok részint elnézően kezelték ezeknek a szabályoknak a megsértését, részint pedig olyan alacsony büntetési tételek, olyan súlytalan szankciók jelentek meg, amiket lazán kifizetett a vállalat, és az eredményességében az is benne volt, hogy hát eléggé szabálytalanul is tudott működni, hiszen a szabályok betartása az azért költség.
4: Mások ezek a szabályok, mint Németországban, máshogy tartatják be, de még Dél-Koreánál is mások, ott is szigorúbbak egyébként állítólag, mint itt forint. Amikor halljuk, hogy erősödik a forint, akkor mi nagyon örülünk neki, főleg, ha valaki külföldi nyaralást tervez. De a portfólió szerint nagyon sok exportállal vált, mert egyáltalán nem örül ennek, és panaszkodik arra, hogy a jelenlegi euró-forint árfolyam szinte már fenntarthatatlan a számukra. Ez most mekkora problémának látja? Ennél a mostani árfolyamnál mondjuk azt nézzük.
5: Hát mondjuk úgy, hogy megjelent a probléma. Tehát még, én azt gondolom, hogy még nem óriási a probléma, és ezért vannak a termelés szervezésben, tehát vannak termelékenység javításban, vannak olyan tartalékok, amikkel lehet ellensúlyozni. Azt látni kell, hogy azon kívül, amit említett, hogy akik mondjuk nyáron külföldi nyaralást terveznek, hogy azért ezen a csoporton kívül az erős forint nagyon-nagyon jó jelenleg az államháztartásnak is. Ez konkrétan több százmilliárd forintos megtakarítást jelent, hiszen a deviza adósságállománya még nagyjából a 30%-át ma már kiteszi az államadósságnak, ugye sokkal olcsóbban finanszírozható, sokkal kevesebb forintba kerül ugye fizetni az aktuálisan fizetendő részeket, és így tényleg több százmilliárd forintos mozgástér keletkezik a központi költségvetésben. Hát amely mozgástérre pláne olyankor, amikor az átadás átvétel után derül ki, hogy nem tudom, olyan nagyjából 280 milliárdnyi tétel nem is lett beleírva a költségvetésbe, a 2026-os költségvetésbe, akkor nagyon jól jön, hogyha több százmilliárdos mozgástér keletkezik. A vállalatok szempontjából meg én azt gondolom, hogy még elviselhető. Azt azért nehéz látni, hogy meddig tart. Tehát én szívemre teszem a kezem, és bevallom, hogy én, hogyha 355 forintot ér egy euró, hogy ezt nem gondoltam volna ezelőtt egy hónappal sem, nem hogy ezelőtt két hónappal. Ugyanakkor ugye nagyon nehéz megmondani, hogy egy hónap múlva akkor nem tudom 350 lesz-e, vagy újra 365 lesz-e, mert nagyon kitett ugye a magyar gazdaság a nemzetközi gazdasági környezet változásainak, és ezzel a nemzetközi gazdasági környezet hát elég változékony mostanában. Úgyhogy nehéz megmondani, mi lesz. És még egy adalékot hadd mondjak, hogy azért a forint jelenlegi nagyon erős szintje az egy érv a jegybank számára, a Magyar Nemzeti Bank számára a kamatcsökkentés irányába, ami egyébként az államháztartásnak is szintén egy pozitív dolog, hogyha csökkenti az alapkamatot a jegybank. Ők is most azt mondják, hogy hát még a külső kockázatok, még egy picit várjunk, de ha marad a jelenleg erős szintje az árfolyamnak, akkor szerintem a következő, de legkésőbb az azután következő kamat döntésen csökkenteni fog egy jelentősebbet a jegyben.
4: Hát a cégeknek nyilván nem tetszik, az elmúlt években vagy évtizedben megszokták, hogy szándékosan gyenge a fizetőeszköz, és nyilván erre rá lehet azért szokni is. Folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
5: Köszönöm.
4: Köszönöm.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Magyarországnak az a politikai jogi berendezkedése, ami kialakult 25 végé, 26 áprilisáig, az nem kompatibilis az Európai Uniónak. Ráadásul egy olyan unióval, amelyik eldöntötte, hát legalábbis most dönti el, ha sikerül eldöntenie, hogy a geopolitikai helyzet miatt, a nagy tömböknek az egymással való ütközése, szembefordulása miatt kénytelen a továbbéléséhez, versenyképességéhez még zárni. És ebben nem fér bele az, hogy azt mondja az egyik, ráadásul egy 9,5 milliós országnak a vezetője, hogy én...
6: Majd én bot leszek.
5: Majd én bot leszek.
7: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Róna Jégonnal adásában. Bot Péter Ákos egyetemi tanár, a jegybank korábbi elnöke, ahogy azt minden alkalommal hozzá szoktuk tenni.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
7: Professzor úr, van egy helyzet, amiben most az új kormány találja magát, van egy előélet és van egy várakozás. Igen. Ez most egy áldásos pillanat, mert most éppen félúton járnak a kettő között, tehát valamit lassan csinálni kell, de közben még az elszámolás, a zárszámadás sem nagyon történt meg. Ön mit vár ettől a zárszámadástól? Mi találja meg a kormányt?
5: Rögtön mondom, hogy én átéltem még nagyon sokkal korábban a 36 évvel ezelőtt egy hasonlót, akkor 40 év után jött egy új kormány, új választások, ráadásul koalíciós kormány, tovább tartott az összeállítása, nagyon nehéz volt összehangolni a programokat, a személyeket, ezért én ezt a mostanit gyorsnak tartom, ezt azért mondom, mert más megmondhatja, hogy már eltelt 4 hét, és még mindig, mit tudom én, ez nem történt, vagy
7: van.
5: Hát történt?
7: Nagyok a várakozások.
5: Jó, de akkor is sok volt, és nem tudtuk teljesíteni, és akkor jöttek az újságírók, hogy már eltett 10 nap, és még mindig, mit tudom én, nem. Szóval én megértő vagyok, és ezért inkább azt mondom, hogy nekem nagyon gyors volt, meglepően gyors volt a kormány megalakítása. Persze azt is látjuk, hogy most épül ki a kormányzat, és közben a gazda. Azt is látjuk, hogy most épül ki a kormányzat, és közben a gazdaság meg megy előre. Egy-két ponton nyilván szeretné tudni a gazdasági szereplő, hogy mi lesz, például mi lesz a árőzítésekkel, de azt, hogy egy szakasz lezárult, és egy új szakasz nyílt, azt látjuk, ezt a forint árfolyama is jelzi, vagy például az AKK-nál, Államadósságkezelő Központnál sokkal olcsóbb kerül az államadósság finanszírozása 4 hetet, tehát vannak azonnali változások, és vannak várakozások.
7: Ha a várakozásokat egy picit kirakjuk a képből, ugye jön egy új kormány, kénytelen szembenézni azzal, hogy mit talált. Már hallottunk olyan mondatokat, hogy eltitkoltak itt 100 milliárdot, ott 80 milliárdot, összességében közel 300 milliárdot, ami a költségvetés egészen tekintetében nem egy nagy összeg. Persze 300 milliárd azért durva szám, de nem ezen múlik, hogy a költségvetésünk milyen állapotban van. De vajon tudjuk-e már, hogy milyen állapotban van?
5: Tehát ez a nagyobb probléma, és annak a része, hogy milyen tételek vannak. A magyar költségvetés az szerintem már 6-7 éve botrányos állapotban van. Tehát lényegében, amikor átért a magyar kormányzat, Orbán kormány utolsó néhány éve erre a rendkívüli állapotra, tehát nem a szokásos, kicsit unalmas, olyan költségvetési törvény, beviszik a parlament elé, kiadják a bizottságnak, a költségvetési bizottság elnök általában hagyomány szerint az ellenzéki, akkor megnézegetik, akkor ennek a szakújságírók nézegetik, tehát ehhez képest, nem tudom, valaki kimutatta, hogy 6,5 naponként változott meg a költségvetési törvény. Vagy

0: Ilyesmi.
1: Elég jelentős sorozat.
0: Na most ezért, hogy áttekinthetetlen, az egy understatement. Na most, hogy ezt tudatosan dugtak el tételt, mert most hallom ezt a vádat, ezt most nem tudom megítélni, hát ez ki fog derülni, mert egyik azt mondja, hogy igen, másik azt mondja, hogy nem, és akkor ez most ki fog derülni. De az, hogy káosz van, K-betűs szóval akartam mondani, mi van, szóval kuplerája van a költségvetésben, alliterál a költségvetés, kaotikus, ezt tudtuk. És hogy a helyzet milyen, azt azért nem nagyon tudtuk, mert amit lehetett látni a hivatalos adatokból, vagy jó, vagy nem rossz adatokból, az volt, hogy január az rossz, február rossz, március botrányosan rossz deficit volt, 1030 milliárd forint
1: ezer egy hónapban. Igen, egyértelmű.
0: Akkor utána jön az április, amikor már jön a választás, és akkor még mindig, hogy másnap még utaltak-e, nem utaltak. Most én ezeket azért teszem félre, mert most bárhogy nézem, ez az elmúlt 4 hónap, ez azt jelenti, hogy a magyar költségvetés összeomlott. És ez mondjuk ez egy egyszerű mondat. A tételeit nem látom. De hát azt tulajdonképpen csak az látja, aki oda megy, és akkor utána a szakaparátussal soronként mennek.
1: Ez az apró munka.
0: Igen, és ott kellene.
1: Azért ez egy súlyos állítás, hogy a magyar költségvetés összeomlott. Ez igen. Abból következik, amennyi az államháztartás hiánya, vagy abból következik, ahogyan szórták kifelé a pénzt?
0: Na most ennek az okait majd elmondja az új csapat. Hát nyilván el fogják mondani, minek dugdossák el. Egyébként megint csak egy különbség, a 36 évvel ezelőtt azt mondták az Antal kormányra, hogy nem tárta fel őszintén az ország helyzetét. Szerintem az Antal kormányt, legbiztosabb, amikor én voltam ipar és kereskedelmi miniszter, hát én semmiképpen se szépítettem a múltat, de mondjuk azt nem mondta senki fennhangon, hogy ez úgy rossz, ahogy van, és rémes helyzetben vagyunk, mert billegőn volt az ország finanszírozása. Most 26-ban, most nyugodtabban mutatja a kormány, hát a hitelminősítők most is jönnek, de hát azok is inkább örülnek annak, hogyha tiszta képet kapnak, mint van egy sejtésük, hogy az a deficit az nem annyi. És a görögöknél nem csak az volt a baj, amikor a híres görög majdnem csődbe következett, lényegében be is következett, csak aztán kihúzták.
1: Az Európai Unió megsegítette őket.
0: Az Európai Unió és a valuta alap igen együttesen kihúzták, kifizetgették, de jó. Nem csak az, hogy nagyon nagy volt a deficit, nem voltak benne biztos, hogy ez a vége a számnak. Mert ugye elkezdett dagadni. Ez a legrosszabb, amikor azt gondolja valaki, hogy még van ott valami, amiről nem tudok. Na, szóval én nekem vannak ilyen félelmém, de ezt most azért passzolom, mert hát majd jön ide vagy máshova.
1: Jó, de akkor én a politikai felelősség oldalára azért csak oda szúrnék egyet. Tehát az milyen államvezetés, milyen kormányzás, ahol a végén nem tudjuk, hogy mi mennyi.
0: Igen. Hát most nagyon sok olyan ügy bukkant fel, amit részben sejtettünk, de így a kép rondább, mint amit gondoltunk annak idején. De majd megmagyarázzák gazdaságtörténészek, politikatörténészek, csak azért egyet említek, és nem a legfontosabb, hát nem volt pénzügyminisztérium. Tehát eleve úgy volt, hogy a pénzügyek azok be voltak rakva egy nagy fejlesztési és pénzügyminisztérium keretébe, és az a miniszter az délelőtt pénzügyminiszter volt, délután azonban fejlesztési miniszter volt, gondolom én. Tehát most azért tisztább a helyzet, mert van egy tiszta profilú pénzügyminisztérium, és akkor az ezt az ügyet rendbe rakja. Aztán a fejlesztési miniszter, ugye most a kapitány úr, az majd fölvázolja a terveket, de az, hogy az állam háztartása az rendben legyen, az kellene. Hozzáteszem azért most így, hogy beszélgetünk, hát azért az ÁSZ. Ugye azért 6-7 éve van ez, tehát ez nem az, hogy az utolsó pár hónapban oda dobták a gyeplőt, szerintem oda dobták a gyeplőt a kimenő fiúk, hanem azért itt ez a káoszos helyzet, ez több éves. Tehát
1: de menet közben az ÁSZ-nak ezügyben kellett volna lépnie? Hát valaki mit tudhat lépni a kormányon szemben az ÁSZ? A költségvetési tanács jellemző, ez érdekes, Ők jelezték, hogy baj van.
0: Ők jelezgettek óvatosan, de nem saptak az asztalra.
1: Ez igaz.
0: És, nem, és emiatt viszont nem is értek el semmit, mert amikor azt mondom, hogy 6 éve baj van, akkor ebben az is benne van, hogy már 6 évvel ezelőtt is baj volt, és akkor ezek szerint nem működnek a védelmi vonalak. Hát a költségvetési tanács az egy sajátos intézmény, szerintem így nem kellene, de ez egy magánvélemény, másfajta módon kellene. Az állami számvevőszék az egyébként parlamenti. Hát az persze, hogy ellenőrizi, hát most megint jó.
1: Persze, hogy ellenőrizni, ez egy kétharmad mellett, miközben olyan kinevezettek
0: ülnek ott. Mert én, amikor én voltam hivatalban, akkor nem volt kétharmad, és akkor a Hagelmeier elnök úr, az ÁSZ elnöke, egy nagy tekintő professzor, a csapata kijött, és nem én hívtam ki, még az elődöm szerintem, de lényeg az, hogy letettek egy jelentést, hogy az Ipari Kereskedelmi Minisztérium gazdálkodásában, és akkor be voltak pirosozva az a 22 megjegyzés. Roppant örültem neki. Mármint, hogy ezt kimutatták, mert akkor onnantól, hogy kiadtam az embereimnek, hogy ettől a szabadítsanak meg engem ezektől a bajoktól. Tehát egy vezetőnek az, hogy ellenőrzés van, az 20 percig kellemetlen, és 20 évig jó.
1: Hát ha csak nem tudja mindenki abban a rendszerben, hogy persze, hogy baj van.
0: Ha csak nem direkt csinálta.
1: Jó. Lapíts inkább, mert nem az jó. A dolgot, hogy szólj.
0: Na most ezt nem én mondtam.
1: Én sem.
0: Jó, tehát itt kezdődik az, amit, ahol már nem én kellek, hanem tudom, büntetőjogász, vagy valaki. Én ugye a közgazdász mindig megpróbálja racionalizálni, amit csinálnak, az észszerű. És utána be kell látni, hogy persze van benne észszerűség, de más, mint amit ugye a szakmai észszerűség.
1: Súlypont áthelyezéseket ígért korábban a megalakuló kormány, és hát ezeket a súlypontokat várja most mindenki, hogy merre felé indulnak. Merre kellene indulni? Ugye itt vannak olyan cölöpök, amiktől iszonyat nehéz lesz valamilyen módon elmozdulni, mert hogy erre épült az elmúlt, nem tudom, évtized gazdaságpolitikája. Lásd például a kínai üzemek bármi áron történő iderángatása. Ez működött is, mert jöttek. De mit kezdjünk velük, hogyha nem hoznak hasznot? Márhogy Magyarországnak.
0: Na most ezért az, hogy új gazdaságpolitika lesz, azt mondta meghallgatásánál a pénzügyminiszter, és azt is elmondta, egyébként ez a szakmai konszenzus, hogy nem ez a nagy tőkét idehozni, ezek az a kínai koreai cégek, tehát nagy külföldi cégek, amelyek rengeteg emberrel állítanak elő nagy árutömeget, egy fizikai árutömeget, amihez sok víz, áram, szállítási kapacitás kell. Ez nem vált be. Szerintem már kezdetkor sem volt rendben, de azért 20 évvel ezelőtt, mert mindig azért adjuk meg a jó indulatot, 20 évvel ezelőtt a munkanélküliségi ráta nem 3,5-4%, vagy 4,5% volt, hanem 7-8, és akkor még el lehetett mondani, hogy majd jönnek ezek a nagy cégek. Azért nem volt akkor se jó a dolog, mert azért a költségvetés véges. És hogyha odaadnak, már pedig a külgazdasági és külügyminiszter, hogy így mondták akkor, ma arra jöttem, most már csak a külügyminisztériumon kilestem, tényleg az van kiírva.
1: Az első nap leszették, hogy Orbán Anita megjelent.
0: Igen. A Petőfi laktanya is visszakapta Petőfi nevet, ott lakom mellette, valami oknál fogva Mária Terézia szóval neve alá került be ez a laktanya. Szegény Petőfi mit tett? Tehát az, hogy a szabadságot meg a szerelmet emlegette. Na jó.
1: Szóval... Melyik nem kell ebből? Ja, engedjük el.
0: Ne firtassuk, hogy miért pont a Petőfi ütötte ki a biztosítékot, még egy Habsburg. Szóval visszatérve a súlypontokra, na ez is egy súlypont azért, hogy az európai maghoz való fokozatos csatlakozás, és akkor annak a része az, hogy nem a költségvetésben, nem a költséges kínai beruházóknak fizetem ki a beruházás összegnek az egy hatodát mondjuk, vagy egy nyolcadát, de valamennyit, sokat. Azért ezek, mit is mondtam, hogy 300 milliárd mondjuk a BYD, ebbe a magyar
1: ennyivel van bejebb a kínai beruházók.
0: És nem kapunk érte részt tulajdon, mert ha ez az lenne joint venture, tehát odaadja a magyar állam, akkor onnantól kezdve a profitnak az a rész is. A profit most kínai, ha van, a munkabér az magyar, ha magyar munkaerő, ha nem magyar, akkor...
1: Így jártunk.
0: Az adó, amit fizet az magyar, ha fizet, igen. Nem firta, ja, bedolgozó, de nem dolgozik be
1: semmi. Adókedvezményt is osztogatunk.
0: Azért mondom, hogy tehát én azért állok meg itt, mert a kezdetől fogva nem szerettem ezt, és most nem akarom azt mondani, hogy én már megmondtam, de valóban, tehát itt egy irányváltás kell. ami felveti azt a kérdést, hogy mi lesz ezekkel később. Na most, ezt azért nem tudom, mert megint most ugye nemzeti banki emberként voltam bejelentve, most azért nekem inkább az a 36 évvel ezelőtti rendszerváltozási élmények jönnek be, ipari átalakulás, hogy jöttek olyan, vagy jöttek, maradtak olyan cégek, amelyek nagyok, sok embert foglalkoztatnak, de lényegében zombivá váltak. Tehát ott vannak még, nem dőltek el, és nem könnyű egy kormánynak azt mondani, hogy nincs rá szükség. Ózdi kohászat, kellemetlen. Miskolci
1: vasmű,
0: vasmű
1: drógyár. Most van ilyenünk, Dunaujváros.
0: Na most, most a Dunaujváros az kibírt 40 évet. Most, és most ér véget. Na, ez egy más történet, hogy kifutja az életpályáját, hát esetleg a Tungstra. Nagyon sajnálom, de hát azt kell mondani, hogy az a kultúra, ipari kultúra, az már most már múlt, tovább kell lépni, és akkor a következő kérdés, hogy megbeszéltük, hogy mit nem kell csinálni, és akkor mostan az érdekesebb része, hogy Magyarország hogy tud vissza, a magyar gazdaság hogy tud visszacsatlakozni az európai fő sodorba.
1: Onnan most mi lecsatlakoztunk? Azért itt álljunk meg egy pillanatra, mert ez egy erős állítás. Tehát, hogy nem vagyunk abban benne, ami az európai gazdaság hétköznapi és általános működése?
0: A magyar gazdaság benne van, de a magyar politika látványosan ezzel a konnektivitás színű dologgal, hogy itt se vagyok, ott se vagyok, itt is vagyok, ott is vagyok. És ezért tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy szerintem az utolsó pillanatban húzta vissza a népakarat, nem pontosan ezzel a megfontolása, de azért benne volt a fiatalok felében benne ott veszteni valójuk van, mert Magyarország csúszott ki. Most nem csak az, hogy nincs eurónk, ezt majd megbeszéljük, mert lehet mondani, hogy a cseheknek sincs, hát azért a többségnek van, hanem hát a jogállamisági kritika az tulajdonképpen azt jelentette, hogy Magyarországnak az a politikai jogi berendezkedése, ami kialakult 25 végé, 26 vagy áprilisáig, az nem kompatibilis az Európai Uniónak. Ráadásul egy olyan unióval, amelyik eldöntötte, hát legalábbis most dönti el, ha sikerül eldöntenie, hogy a geopolitikai helyzet miatt, a nagy tömböknek az egymással való ütközése, szembefordulása miatt kénytelen a tovább éléséhez, versenyképességéhez még zárni. És ebben nem fér bele az, hogy azt mondja az egyik, ráadásul egy 9,5 milliós országnak a vezetője, hogy
1: majd én bot leszek.
0: Tehát, hogy ez nem
1: na,
0: fér
1: de közben
0: bele.
1: Meg mondjuk a német gazdasággal voltunk mi nagyon erősen összebutorozva, az a kapcsolat az láthatóan megmaradt.
0: Az
1: tartotta magát, miközben igen. Másfelé kacsingattunk folyamatosan.
0: Igen, az megmaradt, azért mondta, hogy a gazdaság, ugye a gazdaság meg a gazdaság politika.
1: A gazdaság jobban bírta a politikát, igen. Mint maga a politikát.
0: Így van, és a gazdasággal nem azt mondja, nincsen baj, mert akkor ez azért túl szép beállítás, de a gazdasággal az a helyzet, hogy 3 éve nem nő, és le van folytva, és ha megnézzük az adatokat, most én nem tudok vetíteni, a fogyasztás nődögél, de a beruházás az 3 éve zuhan. Tehát a magyar gazdasági szereplők, részben az állam se ruház be már annyit, nem bír, de a gazdasági szereplők többsége várt. Na most, amire várt, az tulajdonképpen megjött április 12-én délután. Amikor az eredmények látszottak, tehát én azt valószínűsítem, és itt az optimizmusom, hogy azok a tervek, amelyek elkészültek a továbbfejlesztésre, a bővítésre, egy spár, majd nyit egy új boltot, vagy nem zár be, vagy valami, hát ezek a tervek, ezek megindulnak. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságban ez a beruházási szűkösség, ez most elérte az alját, és innentől kezdve beruházási ciklus kezdődik.
1: Jó. Csak hogy a magyar gazdaság rá volt állítva arra, majd az állam költ. Na most nagyon sok szereplő volt, és nem csak az állam által ellátott Fidesz közeli szereplők, általában a gazdaság is, az állam megrendel, és ebből jól megvan a gazdaság.
0: Igen. Egy kicsit túlságosan államközpontú lett, az Európai Unió ebben hát áttételesen hibás, abban értem, hogy ide vágott egy halom pénzt, és ezzel tulajdonképpen lehetővé tette, hogy ha az államon megy keresztül az a pénz, akkor az állam magát kicsit feltupírozza, felerősítse. Ha csak nem olyan az ország szerkezete, mondjuk, hogy vannak régiók, és például a régiók azok önmagukban gazdasági egységek. Sajnos Magyarország
1: Túl kicsik vagyunk ehhez valószínűleg.
0: Hát, Ausztria se sokkal nagyobb, és az Bundesrepublik. Tehát ez egy döntés kérdése, és most egy jó hír szóba jött. Hát az elhangzott, hogy az új kormány jobban fog támaszkodni az önkormányzatokra. Nagyon szeretném látni ezt, hogy az államnak a struktúrája megváltozzon, mert a mi izgalmaink egyik az, hogy minden Budapesten dől el. Na most Lengyelország. Tegnap egy eladást hallgattam, és néztem a térképet, ahol a lengyel kolléga mondta, hogy hol vannak az ő innovációs központjaik. Öt város felsorolt, ötöt. És egyik a Varsó. Hát ugye nálunk van Budapest, és utána nagy levegőt kell venni, hogy mit is mondjuk innovációs központnak. Tehát jó, ez egy részben adottság, részben nem, részben politika, ez is egy útválasztás.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Visszakanyarodva az oszlopokhoz és arról, ahhoz, mert ott szóltam közbe, hogy akkor most merre indulunk. Hogyha itt maradnak a kínaiak, már pedig miért nem maradnának, hogyha a gazdasági feltételeket biztosítja az ország számukra? Miért ne biztosítaná, hisz itt vannak és gyártanak? Mit lehet melléjük rakni? Mi az a másik oldala a magyar gazdaságnak, amit erősíteni kellene ahhoz, hogy ne legyen ennyire fejnehéz a kínai összeszerelő üzemek kapcsán?
2: Hát ugye ez egy érdekes ügy, sajnos ez zárvány, akkor is, hogyha sikeres, akkor is, hogyha sikertelen. Tehát legyen inkább sikeres, de abban az értelemben zárvány, hogy a hozzáadott érték kicsike. Tehát a technológia kínai, az alkatrészek kínaiak, a menedzsment kínai, hát fel lehet venni magyar mérnököt, hogyha jól tud anyanyelvi szinten ugye, kínai úgy.
1: Hát, vagy reméljük angolul. Nem, ezt talán, az nem, talán nem némi elég. Esély.
2: Nem elég, nem. Kínai.
1: Na de akkor például a BYD bejelentette, hogy lesz neki Budapesten fejlesztő központja. Nem tudom az, hogy áll az a dolog.
2: Jó.
1: De ha lesz neki, kidolgozik ott kínai?
2: Nem tudom, és inkább legyen fejlesztő központja. Nekem az a félelmem, nem vagyok kína szakértő, hogy a nagyon fejleszteni való nekik itt Európában nincs, és pláne Magyarországon nincs, mert több kínai mérnök van ott, mint ahány magyar összesen az egész országban. De higgyük el, hogy jön egy következő szakasz. Egyébként a német tőke elhangzott, hát a németek először ugye motort gyártottak, és csak egy-két évtized után alakult ki Győrben az a fajta fejlesztési kultúra, az egyetemmel való együttműködés. Tehát itt azért idő is kell. Na most ez az európai körülmények között egy-két évtized, Kína esetében szerintem 100 év, de ez most már az én horizontomon túlnyúlik. Tehát én kicsit szkeptikus vagyok. De nem ellensége, csak szkeptikus vagyok. De nem ez emeli meg az országot. Tehát ha megnéztük, hogy azokat a sikertörténeteket, már azért van. Hát egész Kelet-Közép-Európa azért szépen fölzárkózott, ez most már múlt idő, az átlag felé, 75-80% az nem kevés, az már a spanyol, portugál, olasz, hát Rómától lefele. Hát Padánia kicsit feljebb van, de ott is nagyon nagy különbségek vannak. Tehát ne mondjuk azt, hogy nem sikerült a rendszerváltozás. Sikerült, beléptünk egy olyan szintre, amelyik lényegében a dél perifériának a szintjét elértük. Lengyelország, a lengyel gazdaság katonailag, diplomáciailag, Spanyolországgal egy rang. Románia, tehát ezek nem fejlődő gazdaságok most már. Úgyhogy innentől kezdve a következő lépés, hogy tudunk feljebb jutni, és akkor ezért mondom, hogy az, amit a kínai technológia és a tömegtermelés, az szerintem zsákutca volt, ezt elmondtuk, de ez most már ezen túljutunk, az a nagy kérdést, hogy lehet tovább menni. Én szerintem ezt a gazdasági szereplők nagyobb részt látják. Ami nekik probléma, és akkor most néztem egy Eurobarométer felmérést, egy nagy felmérést csináltak, hogy mire panaszkodnak a kisvállalkozók,

0: a nagyvállalkozók. Mi áll a zöldítés a Go Green útjába, hogy legyen valaki zöld vállalat. És hát a magyarok természetesen azt mondják, hogy több állami támogatás kellene.
1: Elszoktunk.
0: Igen, az európai kevésbé. Tehát rögtön mondom, hogy azért egy lengyel nem azzal kezdi, hogy milyen pályázati kiírás van, hanem azzal, hogy mit akar csinálni, és megnézi, hogy van-e az pályázati kiírás. Itt azért kell majd egy kis kultúraváltás. De munkaerő. Képzett munkaerő. Ugyanazt mondja a kisvállalat, mint tegnap egy IPOSZ konferencián voltam, a szakképzés.
1: Ők az iparosok.
0: Iparosok. Szakképzés. Hogy kellene, hogy a gyerek tudjon írni, olvasni, hogy ne legyen funkcionális analfabéta, hogy ne csak a telefonját nyomogassa, hanem megértse a kérdést magyarul, és akkor még nem mondtam azt, hogy esetleg egy német vagy angol kézi könyvet.
1: Hát akkor mégiscsak az az eleje, hogy oktatás.
0: Tehát azért mondom, hogy mit kell csinálni, nagyobb részt tudjuk az államnak, a többit meg én rábízom a gazdasági szereplőkre. Én most elmúlt napokban nagyon jó benyomást szereztem, ezek általában elég jó felkészült, dinamikus emberek. A gond van az inkább az, hogy az a vállalkozói kör, ami kezdte 88-92 között, akkor volt 35 éves, hát ugye eltelt 35 év. Tehát ott van egy generációváltás. Ez egy speciális magyar ügy, vagy legalábbis kelet-európai ügy, hogy nem tudjuk, hogy új belépő generáció hogy fog gazdálkodni. De az államnak mi a teendője? Nagyon egyszerű, legyen, járjanak a vonatok pontosan, hogy szokták mondani. Tehát a bürokrácia legyen rendben. Én hozzáteszem a közös európai valutát, tehát ne kelljen sösmötölni a huffal, hogy most miért ennyire erős, és hogy erőse, és hogy tavaly előtt nem ennyi volt, és mennyi lesz majd másfél év múlva.
1: Ugye egy euróval számolunk, egy euró, ez annyi.
0: Tehát ezen túl kellett volna jutni már régen.
1: Na de akkor itt álljunk is meg egy kicsikét euró. Most miközben, hát ugye már az Európai Uniós csatlakozásunkkal megígértük, hogy mi arrafelé törekszünk majd, hogy legyen minél hamarabb eurónk. És lett is volna, ha nagyon komolyan gondoljuk, igen, mert meg lett volna rá most talán 2007 körül is kicsit körülben hajtva, igen, meg 2018 igen körül is egy kicsikét meghajtva, vagy talán inkább ott nem is kellett volna annyira kapaszkodnunk. A mostani helyzet az kapaszkodós.
0: Igen.
1: Mert hogy nincsenek meg a feltételek, de van bejelentés.
0: Egyik sem. Na most igen, ugye van bejelentés, de nincsen céldátum, ezt most azért a mondom, mert a kettő nem egészen ugyanaz.
1: Picikét van, ez a 2030 azért csak elhangzott.
0: A 30 elhangzott,
1: és
0: a
1: bejelentés ezt úgy mondogatjuk is.
0: Nem céldátum, tehát azért a céldátum az egy tárgyalási folyamat, tehát az nem úgy történik, hogy bejelentik, hanem akkor azért ki kell számolni, és akkor azt egyeztetni kell a partnerekkel.
1: Fájni fog?
0: Minden változás, annak, aki nem szeret megmozdulni, ül ott patópálként, annak kellemetlen. Hát minden, egy jogsit szerezni fájni fog?
1: Hát ha ki kell fizetni, akkor igen.
0: Hát ki kell fizetni.
1: Akkor amikor már megvan, nem fáj.
0: A bóját nem kell elütni, meg kell tanulni. Most, hát ez nem fáj, ez beruházás abban, hogy valaki tudjon vezetni. És szabad legyen vezetni. Tehát, hogy valaki jó pénzhez hozzájusson, ahhoz leestünk kell. Na most, hát azt mondja, fájni fog, hát jó.
1: Van egy odavezető út.
0: Az odavezető
1: azzal, azzal kapcsolatban azért látjuk azt, hogy az, nem lesz könnyű.
0: Így, amit a focistán az alapozás. Hát persze, hogy fájni fog, izomláza lesz, de hát ugye azért alapoztott vele az edző, hogy le tudja sprintelni a lusta hátvédet.
1: Igen, csak ezt egy társadalomnak el kell magyarázni, hogy ez most az a helyzet,
0: ez befektetés a jövőbe.
1: Kicsikét másképp gondolkozunk
0: igen,
1: a holnapról.
0: Igen. Na most ugye a magyar társadalom szerencsétlen, egészen másként keretezték, tehát hogyha valaki azt mondta, hogy rendbe rakják a költségvetést, ez egy szép mondat, az úgy mondta el 20 éven keresztül a hatalom, hogy megszorítások lesznek, és a megszorítás az a baloldalnak a sajátja. Mint hogyha valaki úgy ugye a nyakat szorongatná, hát itt nem a nyakat kell szorongatni, stabilizálni kell a költségvetést, és ezt így is úgy is meg kell csinálni. És most ráadásul még annyiban a plusz, hogy azt lehet mondani, hogy a jövőt szolgálja, valami, már csak azért is, mert nem a gyerekem, unokám fizeti azt az óriási kamaterhet, B, ez az út ahhoz, hogy teljesítjük a kötelezettséget, mert azért ezt nem mondták el világosan, onnan tudom, hogy vizsgán föltettem a kérdést, és a hallgató nem tudott választ adni arra, hogy kötelesse Magyarország belépni az eurozónába. Azt mondta, hogy nem. Mondom, de igen. Hát ő nem hallotta. Az más kérdés, hogy nem hallotta.
1: Hát a Maastrichti kritériumok gyakorlatilag ezt írják le.
0: Amikor beléptünk, a teljes acquis-communautaire-t, a joganyagot átvettük, és ez alól Magyarország, az összes többi belépő átmeneti felmentést, derogációt kapott. Tehát Magyarország derogációval élő tagállam. Van még ilyen, és ez azt is jelenti persze, hogy mikor és milyen ütemben ott az a kormányzatra van bízva. Ha sose kezd hozzá, vagy lebegteti, vagy svéd módra úgy nem beszél róla, de az egy más ügy. Tehát aki ne jöjjön nekem Svédországgal, Dániával, két nagyon gazdag ország, és ráadásul a valutájuk az nagyon erős, a ország kockázati besorolásuk 3A, ez a csillag 5-ös.
1: Azt lehet mondani, hogy nem szorulnak rá.
0: Ők jobbak, mint a klub. Tehát ők nem szorulnak rá. Nekünk lenne fontos, nem a svédeknek, nekünk belép, meg a románoknak belép.
1: Az a gazdaságpolitikai érve, amit állandóan hallottunk Varga Mihálytól, Matolcsy Györgytől, Orbán Viktortól, hogy nekünk azért nem érdekünk, mert a szabadságunkat korlátozza. Igen. A gazdaság, most engedjük el a többit, a gazdasági függetlenségünket.
0: Igen,
1: ez kamu volt?
0: A forinttal való manipulálás korlátozza, így van. Amíg van forint, addig lehet vele manipulálni, így van. Ez egy riasztó példa. Így fogják tanítani, hogy mikor valaki azt állítja, hogy neki van egy eszköze, a árfolyam politika, milyen jó, hát tessék megnézni az eredményt. Hát a magyar forint szívemhez nőtt. Hát én annak idején, 30-valány évvel ezelőtt a aláírásom volt a rajta szerkesztőr, minden 10 000-esen, 20 000-esen nem, mert akkor reméltem, hogy már nem lesz.
1: Nem volt akkor még, ugye?
0: Nem volt 20 000-es, nem volt. Azt gondoltam, hogy az már nem kell. Nem, ezeresen még.
1: Rakott el olyat? Van olyan 10 000-es otthon, amiben ott az aláírása?
0: Nem, de most vettem már a felára. Kifogytam belőle, és a gyerekeim nem iszik elő, papa. Valahogy fontos ember volt.
1: Mennyibe kerül mai Bot Péter Ákosos 10 000-es?
0: Volt, amikor kaptam.
1: Na, jó.
0: Oké, okay.
1: Zárójel bezárva. Szóval visszakanyarodva az euróhoz, mert hát mégiscsak arról beszélgetünk.
0: Ez is volt 10 000-es egyáltalán?
1: Hát szerintem az éppen volt.
0: Igen. Nem raktam el, hát ugye ebből látszik, hogy amikor hivatalban voltam.
1: A kedves néző úgyis jobban tudja nálunk. Na, szóval visszakanyarodva arra, hogy hogyan lesz nekünk eurónk. Egy csomó dolgot meg kell tennünk, függetlenül attól is, hogy legyen eurónk. Tehát a költségvetési hiányal valamit kezdenünk kell. A GDP-nek valahogy el kell indulnia fölfelé, növekednünk kell, hogy kinövekedjük ezt a szörnyű helyzetet, amiben vagyunk. Ez mennyire fog terhet jelenteni a társadalomnak?
0: Na most a változásnak ugye az a lényege, a legnagyobb változás az a költségvetési hiány. Amiről, hogy nem tudjuk ebbe az évben mennyi lesz, azt tudjuk, ha így menne tovább, akkor olyan 6-7, nem is tudom, nagyon sok lenne, és 3 a megengedett maximum, és adott persze még ez egy fogyókúra, tehát hogy egy ilyen túlsúlyos versenyző el akar indulni a versenyen, és akkor hát le kell adni a zsír, föl kell venni az izmot, és ez egy kemény alapozás. Ez azt jelenti, hogy az államháztartási deficit menjen le a mostani, nem tudom, 7-ről 2-9-re. Két módja van, illetve 3, a két nehéz egy úri módja. Az egyik az, hogy adókat megemelik, tehát az állam többet szed be tőlünk. Ez nagyon kellemetlen. Ezt hívják megszorításnak alapvetően, hogy adóemelés. A másik is megszorításnak mondják, amikor a kiadásokat csökkentik. Na most itt azért óriási lehetőségek vannak rövid távon, mert vannak fölösleges kiadások.
1: Hát, igen, több ezer milliárdról beszél, igen, a kormányzat.
0: És akkor utána jönnek a nehezebb dolgok, mert a szükség lenne rá, de akkor azt mondja a kormány, hogy nem most, hanem jövőre. És akkor nem múlik el. Tehát ez már kellemetlen, mert megígérték valakinek a valamit, és számít rá, és nem kapja meg. Na most az úri királyi módja az, hogyha a nevező kezd dagadni, tehát az a nemzeti jövedelem, amire vetítik az adósságot. 3 évig nem nőtt a gazdaság, most az elmúlt 3 évben, ez önmagában fenyegető volt, és fenntarthatatlan volt. Ha beindul a gazdasági növekedés, és most mondtam előbb, hogy én szerintem már beindult, csak még nem látom, még majd az adatok majd...
1: Önmagában az optimizmustól beindult, igen, hogy valami igen. történik.
0: Persze. A gazdaság az tulajdonképpen várakozások ügye, hogy valaki elkezdje beruházást, egy lakásépítést, lecserélem az autómat.
1: Elhiszem, hogy ki tudom majd fizetni.
0: És hát akkor, akkor ennek jó, de akkor lehet, hogy vállalok az egy külön munkát mellé, mert abban a pillanatban a bevételi kiadási gondolkozás megindul, a gazdaság elindul. Na, tehát a gazdasági növekedés. A gazdaság nő, akkor beindulhat egy királyi út, nem könnyű, de a kisebb lesz a deficit, mint volt, és el is hiszik, hogy a kormány betartja ezt a stabilizálási pályát. Abban a pillanatban olcsóbban kap kölcsön. Ezt már most látjuk, már most olcsó. Ha olcsóbban kap kölcsön, akkor az a hatalmas deficit, aminek jelentős része kamat. Most tényleg az van, hogy a GDP-nek 5%-a a deficit, és a GDP-nek a 4%-a a kamatteher. Tehát, hogyha az nem lenne kamat, de van, hát Németországnak is van, de nem lenne, akkor nem 5, hanem ennyi volna a deficit hányad. Uh-huh. Szóval ez egy önmagát erősítő kör, ha elindul, és nem áll meg. És nincs az, hogy a következő évben azt mondja valaki, hogy már csak 3 év van a választásokig, én ezt akkor talán... ezt a szigorú fogyókúrát, vagy nem tudom, mit mondom, milyen pályát, fogyópályát, erősítő pályát, ezt akkor felfüggesztem. Tehát, hogyha elkötelezi magát a politika és a társadalom, a kettő együtt nemzeti ügy lesz belőle, vagy legalábbis tudomásul veszik, hogy ez a keret, és hát azt gondolom, hogy ezt most már talán el lehet magyarázni a nagy közönségnek. Könnyebben, mint 20 éve, mert azért 20 éve az emberek még nem tudták pontosan, mi az, hogy euró, hát most hát akár északra indul, akár délre indul, akár nyugatra indul, hát euróval találkozik. Hát
1: viszont 20 évvel ezelőtt annyira akartunk Európához tartozni, és az Európai Unióhoz tartozni, annyira friss volt az élmény, hogy akkor meg talán azért lett volna egyszerűbb.
0: Hát persze, persze, abban a lendületben befért volna, hogyne. Hát közben volt ez a 20 év, mert csak azért mondom, hogy amikor 2004. május 1-én beléptünk, onnantól 2,5-3 év a minimum, tehát azért az a minimum, hogy bejussunk, tehát a szlovének megcsinálták. Jó, szlovének. Hmm. Akkor utána jöttek a szlovákok megcsinálták. Már tessék hümmögni, mert a szlovák...
1: Nem, arra hümmögtem, hogy jó szlovének. Hát, jó, hát, két, de hát nekiveselkedtek.
0: És nekiveselkedtek, mert nem akartak tollárral vacakolni. És a szlovákok se akartak a szlovák koronával küzdködni. Ugye a magyar forinthoz nekünk jobban kötődik a múltunk, mégis azért többen sikeresebb pénznek lehet mondani, hát mindegy. De most már lassan tényleg
1: most mindegy. Viszont van itt egy érdekes elem, az összes választási kampányunk az elmúlt időszakban arról szólt, hogy kit érdekel a költségvetés. Találjatok pénzt, aztán osszuk ki. A kormány most arról beszél, hogy 2030 az egy céldátum euróügyben. Lehet, hogy nem az euró bevezetésének, hanem a megállapodásnak az ügyében.
0: Igen, ez puhá volt a fogalmazás.
1: De nem lehet 2030-as kampányban kiszórni a pénzt, mert nem lesz kivel megállapodni. Igen. Tehát, igen. Hogy ígért valami olyat ez a mostani kormány, amit mostanában nem szoktak ígérni.
0: Amit kizárja azt, hogy ő... vagy aki hivatalban van akkor, mert a miniszterek cserélődnek, a miniszterelnök is, most nem tudom, hát most minden sikert kívánok neki, csak mondom, hogy a hivatalban levő kormány nem terjeszthet be a hivatalban levő parlament elé olyan törvényt, amelyik ezt a trendet megtöri. Igen.
1: Ez egy erős ígéret.
0: Hogyne? Ezért is erősödik a forint egyebek mellett, mert hogyha ez bekövetkezik, akkor azt láttuk, hogy az ilyen ország, amikor már kezd közeledni az euró belépéshez, előbb-utóbb meg kell, hogy rögzítse az árfolyamát, a final fixing, a végleges rögzítés, és utána fél év múlva az lesz a hivatalos átváltási kulcs. És előtte erősödni szokott. Tehát a következő években, hogyha minden jól megy, akkor a magyar forint nem gyengül tovább. Csak azért mondom tovább, mert hát vannak itt, akik akkor születtek a mi nézőink körül. 232 volt mondjuk egy euró, annyiba került nekünk. És ebből lett 430, aztán most ő visszaerősödött. Tehát tulajdonképpen a forint sokat gyengült, nem kell innen tovább gyengülni, akár még erősödgethet is, de minden esetre én azt remélem, hogy kiszámítható pályára kerül az egész gazdaság, és ezzel adja a magyar állam a legnagyobb jót a gazdasági szereplőknek, ami ezen fölül van, a nem kevés, ugye a jó oktatási rendszer, jó infrastruktúra, az humán tőke, képzés, tehát egészségügy például, megelőzés, és a sport, meg a többi is, tehát ezek nem
1: csak, hogy ez mindegy folyamat, hát csak a legegyszerűbbet nézzük, a sportot, hogy egy gyerek el kell sportolni 6 éves korában, mire olimpiai bajnok lehet, és csak erről beszéljünk, és ne arról, hogy egészséges felnőtt és százezrek és milliók sportolnak, ez 20-30 év.
0: Igen.
1: Tehát az egészségügy rendberakása nem holnapra történik meg. Egy oktatási rendszer egy évtized múlva mutatja meg a legközvetlenebbül már az eredményeit. Időt kell kapnia egy kormánynak.
0: Igen, de az a folyamat megindulása, tehát a jó folyamat megindulása javít a feltételeken, mert ha valaki azt gondolja, hogy a tanulás, a tudás az fontos, akkor elmegy tanárnak, ha egyébként nem gondolja, lasszóval fognak tanárt, akkor hiába emelik a bérét. Szóval a jót,
1: persze, hát ez egy körjáték.
0: El kell kezdeni. Akkor is, hogyha tudom, hogy hát én ültettem diófát, mert a másik már megveregedett. Hát nincs olyan ambícióm, hogy én arról diót szedjek le. Hát azért az ember csak csinál olyat, aminek értelme van, nem?
1: Hát például egy országot felépíteni. Ennek a kormánynak most van egy lehetősége, és van egy türelmetlenség már is, nagyon furcsa módon a társadalom egy részében, azért azt lehet látni, hogy mi történik már. Mennyi idő az, hát hiszen volt ilyen helyzetben, és pont egy rendszerváltás után, amíg át lehet látni annyira a terepet, hogy azt lehet mondani, hogy ami most már történik, annak átgondoltnak, működőképesnek, rendszer szintűnek kell lennie egy kormányzásban.
0: Erre nincs példa, mert láttunk nagyon gyors kormányalakításokat, nemzetépítést Észtországban például. Nem hiszem, a jegybank elnök egy 28 éves fiatalember volt, és megkérdeztem már, 38 voltam, tehát, hogy 27. Hát ő az egyetlen, aki amerikai egyetemre járt és pénzügy tanult. Tehát vannak, amikor úgy varázsolni kell, hát ehhez képest azt gondolom, hogy a mostani kormányváltás viszonylag gyors, de új csapat jön be. Én személyesen türelmes vagyok, de megértem, hogy várják az emberek. Nem tudom, ez civilizációs kérdés is. Hát aki már átélt egy-két változást, az szerintem az nem türelmetlenkedik. A fiataloknál nem tudom, a fiatalokkal viszont az van, általában mindenkivel, hogy őszintén kell beszélni. Tehát azt várom el, hogy nem csupán jól vezessen egy miniszter, és a szakminisztereknek a pedigréjét megnézve itt minden rendben van, hanem jól is kommunikáljanak. De egyébként szerintem ez a generáció, ez megtanult kommunikálni. Az Antal kormányra mondták annak idején, hogy hát, és ebben van igazság, hogy nem nagyon törődött azzal, hogy ezt hogy lehet eladni, hogy kell meggyőzni.
1: Az egy zárkózott kormány volt.
0: Nem.
1: Így utólag elég olyannak
0: tűnik. Más volt a korszak.
1: Még Horváth Balázs volt a legnyitottabb, de neki meg nem kellett volna.
0: Jó. A miniszterelnök betegség az nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy ő már csak a legfontosabb dolgokkal tudott törődni, amíg ereje bírta, de más volt a világ, más volt a média szerkezet is.
1: Ez is igaz.
0: Csak mondom. És most ne játsszuk újra a régi meccseket, mert mit nem csinált jól akkor, hanem tanulság is. Azért az könyvemben, ami most kijött, azért pontosan ezeket a tanulságokat vettem sorba tavaly nyáron, amikor elkezdtem készülni arra, hogy itt lesz idén valami, beleértve azt is, hogy mennyit kell az időből arra szánni, hogy világosan, őszintén elmagyarázza valaki, hogy mit csinál, miért csinál, mi a hatása, fog-e fájni. És hát bizonyos értelemben, hogy ne fájna, hát aki sportolt, most több sport példa volt, aki elmegy alapozni, a téli alapozás, az izomlázzal jár, ezt ki kell gyúrni, még akkor rá kell dolgozni, de meg kell értetni, hát egy élversenyző persze tudja, hogy no pain, no gain, ha nem fáj, akkor azon nem fog nyerni.
1: Örülök, hogy itt volt, és köszönöm. Bolt Péter Ákos volt a vendégünk, remélem, hogy örültek ennek az előttünk, vagy mögöttünk álló 3/4 órának. Egy hét múlva jövünk újra, lehet, hogy akkor fogom tudni, mi van előttem és mi van mögöttem. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
2: Sok szeretettel üdvözlöm Önöket ismételten az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban. Én Tóth Peti Lili vagyok, mai vendégem pedig Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvívője és a Madártávlat magazin főszerkesztője. A következő témánk egyik leglassabb, mégis egyik legveszélyeztetett hazai vándoráról lesz szó. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, és ilyenkor a tojásrakási időszakban gyakran találkozhatunk velük az utakon, kertekben vagy akár lakott területek közelében is. Sokan azonban nem tudják, hogyan lehet valóban segíteni nekik, pedig egy apró odafigyelés akár életet is menthet. Mitől annyira különleges a mocsári teknős Magyarországon?
3: Ja, ez az egyetlen teknős fajunk, és ez egyetlen vízi teknős ezen belül. Ugye Európában több szárazföldi teknős faj is él, görög teknős, mór teknős, de vízi teknősből különösen összehasonlítva mondjuk a szubtrópusi, trópusi területeket, nagyon gyér a felhozatal. A mocsári teknős ugye az egyetlen őshonos teknős fajunk, vízi teknős fajunk, de ennél több található meg sajnos Magyarország vizeiben, mert a felelőtlen terroristák nagyon-nagyon sok teknőst tettek ki az élő vizeinkbe az elmúlt évtizedekbe, így Magyarországon szaporodó állománya van mondjuk a vörösfülű ékszerteknősnek, illetve a hieroglifás ékszerteknősnek, és még több faj is előkerül folyamatosan.
2: Ha jól tudom, van már alligátor teknősünk is. Ez valid, ez igaz?
3: Igen, tehát van kint szabadon élő. Arról nem olvastam, hogy itt sikerült a szaporodását is bizonyítani ennek a fajnak, és ez már nem játék. Tehát itt egy olyan méretű átról van szó, ami nagyon súlyos baleset kockázatot jelenti, tehát mondjuk új sérülés, új amputáció is szó lehet. Tehát ez mindenféleképpen rossz, és hát pont a felelőtlen viselkedés miatt talán most már több mint 10 éve bizonyos víziteknős fajok Magyarországra hozatala és árusítása az átkeresődésekben tilos. Tehát itt például emlékszem, hogy a vörösfülű ékszerteknős is talán már a hieroglifás ékszerteknős sem hozható be az országba. Tehát ilyenkor, ahogy a felvezetőben is elhangzott, ugye a mocsári teknősök, víziteknősök, tehát vízi életmódot, vízhez kötődő életmódot folytatnak, mivel azonban tojásrakó hüllőkről van esetükben szó, a tojásokat nem tudják vízbe rakni, nem úgy, mint mondjuk a békák vagy a kétértőek a petéiket. Ezeknek szárazföldi fészekre, talajban lévő fészekre és a nap melegére van szükségük a kifejlődéshez, és ilyenkor május második felében, és még jócskán júniusban is lehet találkozni fészkelőhelyet kereső nőstény teknősökkel a víztől, akár kilométernyi, vagy még nagyobb távolságban is. De olyan helyre van szüksége a teknősnek, ahol laza a talaj, amit megvilágít a nap, és a vízvonal, illetve a talajvízszint, illetve a környező vizek vízvonala fölé emelkedő kis magaslat. És hogyha ilyenkor találkozunk úttesten, kerékpárúton, vagy akár vasúton átkelő teknőssel, akkor ugye tudunk rajta segíteni. Nagyon fontos az utakon, a kerékpárutakon, de még a vasút mellett is, hogy először mindenképpen a saját biztonságunkra kell odafigyelni, tehát semmiféleképpen se satukfékkel álljunk meg, amikor mögöttünk forgalom van, mert hogy ez ráfutásos balesetet okozhat, tehát mindenféleképpen a KRESZ előírásai betartva, és a józanész elvárásait betartva álljunk meg. Van egy nagyon egyszerű trükk, hogy csak úgy segítsünk, hogy ez valóban segítséget jelentsen. A technős esetében ez azt jelenti, hogy arra kell továbbvinni az útról, levinni a technőst, amerre a feje áll.
2: Tehát akkor valószínűleg hát, arra is tart a technős.
3: Igen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon rossz, és a technősnek nem jó, hogyha ő mondjuk a fészkelőhely felé, a fészkelőhelyet keresve a víztől távolodva vegy, és akkor mi visszavisszük mondjuk 500-600 métert a közeli tóhoz, mert hogy a szerencsétlen technősnek megint meg kell tenni ezt a számára hatalmas távot. Viszont az is előfordulhat, hogy már a tojásrakásból visszafelé menet találkozunk a technőssel, tehát hogyha azt az alapelvet követjük, hogy arra visszük tovább le az útról néhány 10 méter az úttól a technőst, amerre a feje áll, akkor gyakorlatilag nem követünk el hibát. Most nyilván ebben az időszakban különösen most voltak hűvösebb hetek, most visszatérőben a késő tavasz, aztán nem sokára kora nyár lesz. Ugye ilyenkor különösen a reggeli időszakban előszeretettel napoznak különböző hüllőfajok, gyíkok, kígyók az utakon, úgyhogy ha ilyen van, ilyen helyen járunk, ahol többet látunk, akkor egy kicsit lassítsunk le, illetve a szükséges mértékben lassítsunk le, illetve hogyha van rá lehetőség, meg tudunk biztonsággal állni, akár le is tessékelhetjük ezeket az állatokat az úttestről, úgyhogy ezzel a minimális odafigyeléssel tényleg tudjuk segíteni a mocsári teknősöket, illetve hogyha az előbbiekben megbeszélt, hogy idegenhonos teknősfajokkal találkozunk, és meg tudjuk tenni, tudunk egyeztetni a közeli állatkerttel, akkor ne engedjük szabadon ezeket a idegenhonos invazívvá váló teknősfajokat.
2: Na de ezt honnan tudjuk mi meghatározni? Aki mondjuk laikusként áll a dologhoz.
3: Ugye éppen azért, hogy segítsük az embereket, a Madár Egyesület két és hüllővédelmi szakosztálya ma talán lassan 10 évbe kidolgozott egy ingyenesen letölthető okostelefonos applikációt, a két és hüllő határozott, van már ugye emlős, illetve madár határozó is. Ezek androidos és iOS-es okostelefonokon, illetve tableteken egyaránt futnak. Hogyha ezt letöltjük, akkor ez segít meghatározni például a technősöket is, mert nem csak az egyetlen európai, tehát nem csak a mocsári technős szerepel benne, hanem a leggyakoribb idegen honos fajok is, hogy el tudjuk ezt különíteni. És azért is jó ez az applikáció, mert hogyha akármelyik fajjal is találkozunk, beleértek más kétéltő és hüllőfajokat is, akár ezen keresztül az országos kétéltő és hüllő térképezési programba az adatokat, a megfigyelési adatokat fel is tudjuk vinni.
2: De pontosan hogy néz ki ez a teknősfajta, és mit érdemes róla tudnunk? Egyébként veszélyeztetett fajként van számon tartva?
3: Ugye védett Magyarországon minden kétélt és hüllőfaj védett. A mocsai teknősnek szerint a pénzben kifejezett természetvédelmi értékbesorolás az most 50 ezer forint. Ugye alapvetően vízhez kötődő, a táplálékának a jelentősebb részét azt állati fehérje teszi ki, tehát részben ragadozó életmódot folytat, de dögöket is elfogyaszt, tehát hogyha mondjuk egy elpusztult haltetemet, akkor abból is eszik. Általában a nagy termetű, elsősorban a ragadozó életmódot folytató vízi teknősfajokra a világ szerte jellemzi azt, hogy a nagy termetű felnőttek akár növényt is fogyaszthatnak minimális mértékben, de alapvetően is elsősorban ugye állati fehérjét fogyasztanak. Gyakran találkozhatunk velük napos meleg időbe, ahogy a vízparton, de még inkább a víz fölé érő vízbe esett holtfánál, faágakon, akár tömegével tudnak, ott szoktak napozni. A mocsári teknős az nem keverhető össze a közismert és gyakori akvaristák által tartott víziteknős fajokkal, mocsárteknős alapvetően egy ilyen sötét, feketésbarna, nyilván vizes állapotban szinte teljesen feketének tűnik, nagyon sötétbarnának tűnik az át, és jellegzetes ilyen zöldes-sárga-sárgás pöttyözése van az állatnak.
2: Hát nagyon szépen köszönöm Orbán Zoltánnak, hogy egy ilyen fontos témámmal adott nekünk gyors talpalót. Most már tudjuk, hogyha mocsári teknőssel találkozunk, mondjuk az út közepén, akkor a feje irányában kell átsegítenünk az úton. Nagyon szépen köszönjük, hogy ismét vendégünk volt. További szép napot!
3: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont kívánom, viszont hallásra!

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
1: Nem akármilyen vendégek érkeztek hozzánk most a stúdióba, szerintem hangalapján is hallják, hogy apró kiskölykök érkeztek hozzánk. Az egyik az ölemben, éppen most cicizik, jobban mondva, cumis üvegből etetem, hiszen elképesztő az élmény. Hiszen hiszik vagy sem, ez egy farkaskölyök, most lehet, hogy nem emberevő még, de később igencsak tekintélyt parancsoló lesz. És hát nem akárki hozta kíséretként őt, illetve még egy társat, hanem Horkai Zoltán hozta őt, állatkoordinátor és filmes szakember. Köszöntelek nálunk. Hát köszönjük az élményt. Bevallom, hogy nekem egész héten ez volt a legeslegnagyobb motivációm, hogy jöttök majd hozzánk. Van esetleg már neve?
2: Neki?
1: Igen.
2: Elza. Jaj, igen, ez egy kislány. Van egy nagyon kedves párom, most mi is vegettünk meg. Én nekem elég sok problémám van, de tulajdonképpen ő az ő angyalom, a Takács Bea, és őnekik adtam oda kicsinek. Most visszahoztam, mert a kislánya éppen érettségizik, úgyhogy nagyon zavarta, hogy nem tanult, csak a farkassal foglalkozott, úgyhogy elnevezték Elzának.
1: Egészen tündéri, de nagyon eleven is. Mikor fog jól lakni? Vagy...
2: Soha.
1: Soha? Most már itt teljesen kitámasztott meg, már nem is tudom, ficánkul az ölemben. Letegyem a cumis üveget, vagy maradjon?
2: Nem, hagyj ide az egészet.
1: Jó,
2: ha tudsz beszélni, folytatni, igen, összekarmolt.
1: Dehogy is nem, még megbirkózom vele.
2: Jó, oké, rendben van. Hát ez, ha már filmezik, akkor egy 100 eurós kép lesz ebből.
1: Hogyan jött az állatok szeretete? Mindig is tudtad, hogy állatokkal akarsz foglalkozni?
2: Nem gondoltam volna, hogy sok állatom lesz. Soha.
1: Pedig azért komoly gyűjtemény volt.
2: Hát komoly gyűjtemény volt, igen, de ilyen, nem volt állatunk még gyerekkoromban. Nekem nagyon korán elváltak a szüleim, viszont az én nagymamám, anyunak a mamája, az nekem olvasott ilyen 3-4 éves koromban Jack Londonnak Vadonszava, meg Fehér Agyar, meg ilyenek. Én akkor rákattantam a farkasra, de azt sem tudtam, hogy mi az. De elég sok negatív történet volt a farkason, Piroska és a farkas és egyebek, és sajnos ilyen filmeket mi is forgatunk, de aztán anyám meg olvasta Fekete Istvántól a Bukkot, akkor voltam kb. 5-6 éves. Fekete Istvánt nagyon szeretem, hozzáteszem, tehát nem tudom összehasonlítani mondjuk Széchenyivel, annak ellenére mind a kettő vadász volt. Én is az vagyok, mondjuk nem ejtek el csak olyan vadat, amit meg is eszünk, de az nagyon jó volt, és akkor én 70-es születésű vagyok, és akkor kijött a Kántor, amiben a Csupatinak jött ez a kutyája, és akkor hát 6 évesen kaptuk, vettünk egy német juhászt, az volt a Duxi. Nagyon sokáig élt, de én még mindig farkasra álmodoztam. És a legrosszabb tanuló voltam az iskolában, azt hozzá kell tenni, és hát apunak jól ment a szekér, és elbűvölt mindennel, és amikor hetedikes voltam, akkor átmentem apuhoz, nagyon nehéz volt megmondani anyinak, de még mindig farkas, de már volt egy német dogunk is, akit Javernak hívtak, nagyon nagy kutya volt, és hát bement az osztályfőnököm az 8-ba, és mondta, na most már az Olika nem 2,5 lesz, hanem most már megy fölfelé. Hát 3-as lettem, de nem vettek föl sehova. És a bátyám meg az öcsém, azok 12 nyelvű iskolába jártak, vagy tantárgyasba, 12 osztályosba, ugye gimnázium, az Arany János gimnázium, és akkor apám bejött reggel, már ment egy hete az iskola. Piam, vett fel a köppenyedet, megyünk gyorsan. Iskolába, milyen iskolába? Hát az Aranyba. Na, ott fölvitt minden, oké, na ott 6-ból buktam. De még mindig a farkas. És akkor utána berakott a stadionszállóba 14 évesen, vagy 15 évesen, és berakott a dolgozók vendéglátóipari iskolájába, ami jó volt, mert csak 3-szor kellett bemenni egy héten, délután, hétfő, szerda, péntek, de akkor már volt fizetése, mindegy, és akkor bátyám meg a nővérem azok már kint voltak külföldön, és akkor végre leérettségiztem, gondoltam, megyünk Balatonra haverokkal, és letettem apám meg a bizonyítványt, meg lerakott elém egy repülőjegyet. Mondom, mi ez? Hát mész Münchenbe. Minek? Hát mész a Göntőjét, meg kell tanulnod németül, és utána mész Salzburgra, a bátyja tanul főiskolán. Papa, normális vagy? Hát én még farkasról akarok álmodozni, anyu azt mondta, hogy menjek erdészetibe. Hát én már nem fogok kimenni, de kimentem, nem volt mit tenni, de így legalább megtanultam németül, később angol, úgyhogy elvégeztem a egyetemet, és ahogy hazajöttem Washington State University-ről, azonnal vittem haza egy farkast. Ez volt a Wolfie.
1: Hogyan sikerült beszerezni?
2: Gödöllőn, most is ott lakom, volt egy Kósa József nevezetű pali, akinek volt 19 medvéje, 6-7 farkasa, 117 kutya, vaddisznó, tigris, mit tudom én, minden túró, és én oda kerültem. És még ki már 94-ben, nem, 92-ben, és 95-ben megvettem tőle az első farkast. Uh-huh. Úgy vittem haza, de nem is gondoltam volna, nekünk nagy szállodánk volt minden, de hát elég sok probléma volt, a farkas nőtt, aztán fölment a szállodába, kiszedte a vendégeknek a cuccait, széttépte, aztán jöttek oda hozzám, azt kérdezték, hogy hol az igazgató? Tudtam, mivel mondom, én vagyok. Tessék, és valami szétszette a ruhánkat, minden, mondom, ingyen volt a mai nap, jó? Tehát ez így ment. De aztán jött a Veresegyházi medvemenhely, aminek alapítója is voltam, és akkor úgy kezdtem. De ha visszatérünk a fiolgatásra, engem megtalált egy Bécsi László nevezetű fotós bácsi, és összebarátkozott egy svájci palival, akik Erdélybe forgattak farkasról filmet, csak nem nagyon találtak farkast. És akkor megtudták, hogy én nekem van egy egyéves farkasom ott a Lidérc utcában, egész közel egyébként a hegyhez, vagy a Normafához, és akkor oda kivittük a farkast. Ilyen hobbi volt. És akkor ezt leadták valami filmszemlén, és az osztrákok látták, hogy úristen, hát itt egy olyan farkas van a képben, ami belenéz a kamerába, lefekszik, nyugodt, mit tudom én. És akkor úgy kezdtük az Öcivel, az a jégbe fagyott ember. Uh-huh. Ott volt medve minden.
1: És akkor itt indult el tulajdonképpen minden.
2: Így indult, de
1: ezt követően mi volt a következő lépcső?
2: Mi volt a következő lépcső? Hát az, hogy a Veresegyházi medvemet csináltam, én oda bementem a medvék közé.
1: Csak úgy bementél hozzájuk? Vagy azért volt felkészülés is?
2: Nem. Ezek nem bántottak. Tehát a
1: készhez kinta... szokott medvék voltak?
2: Hogy?
1: Készhez szokott medvék
2: egyáltalán
1: voltak?
2: Egyáltalán nem.
1: Nem?
2: Volt egy-kettő, aki szelid volt, mert ez a Kósa Józsi bácsi úgy kapta, hogy például hoztak be Erdélyből egy Zsuzsika nevezetű macit, 6 hónaposan, és azt odahozták hozzá. De ez még a 98 előtt volt. Mert 98-ig azt vettél az állatkertben, amit akartál. Hm. Ezt mondtam is, hogy vehettél fekete mambát, oroszlán, tigris, majmot, bármit. De 98 után változott a törvény. De én 95-ben vettem az első farkasomat, aztán később a másodikat, na a másodikat viszont már 6 napostól, amint most látod ezt az egyet szoptatod itt a kezedbe, ezt 8 napos korától kezdjük nevelni. És ezt hozom vissza mindenhol, buszon, villamoson, mindenhol.
1: Ennyire tehát kicsi koruktól fogva el kell kezdeni foglalkozni
2: vele? Így van, utána már nem. Utána, ha
1: már 6-7-es,
2: az már késő.
1: Tényleg?
2: És nem fogod tudni, nem tudod használni. Én most például odaadtam 4 embernek 2-3 olyat, akiket ők nevelnek, de 3 hónapos korukban visszaadják.
1: Nem bírnak velük?
2: Nem, hát a legdurvább, az 99-et írunk, akkor már kint laktam Gödöllőn, és volt 7 farkaskölykök, 7 darab, azt összeraktuk 4 kisrókával, 1 borzal, 1 mosómedve, mosómedve a legdurvább, 2 hollót neveltünk kézből, meg 2 baglyot, uhut. Na, ez durva volt. Tehát az első 2-3 napban, mert ugye ezeket 4 óránként kell szoptatni, uh-huh. Az első 2-3 napban még oké, ma alszom mindig, hát elkezdett szoptatni, most látod, ez is volt egy 10 perc, vagy 15, ha zavar, akkor beteheted be, vagy mi tartod.
1: Nem fog megnyugodni most, hogy ez egész?
2: Lehet, hogy megnyugszik, fog puszilgatni, minden megtörölgetheted. Ez nagyon jó egyébként, tehát büfisztetni is lehet ilyenkor. És látod, hogy nem egy 2 perc.
1: Jó élesek
2: alatt.
1: Azért a fogai.
2: Most már nem? Jó élesek, igen.
1: Igen.
2: Hús teszik, mint az ördög.
1: De nagyon élénk is.
2: Nagyon élénk is.
1: Nagyon puha is a bundája.
2: Na, hát akkor tök jó.
1: Na, nagyon érdekes az illata, abszolút vadas, annak ellenére, hogy gondolom azért otthon van tartva.
2: Hát otthon van tartva, így van, de ezek együtt vannak most az összes többivel. Hát a takarítás nem egyszerű. Nem, hát ezek becsinálnak minden, nem szithatod meg érte, mert amikor ezek megszületnek, akkor kotorékban vannak 3 hétig, és nem látsz bent ürüléket, mert az anyja összeszedi. Uh-huh. Tehát ő már büfiszteti, nyalogatja a hasát minden, de ha zavar, akkor tedd le nyugodtan a földre.
1: Jaj, nem, meg vagyok vele.
2: Ja, meg vagy vele, jó, oda is adom a gondolat.
1: Jaj.
2: Csak ezt nem lehet, de mindegy. Szóval nem lehet őket úgy ledominálni, mint egy kutyát. Kutyát se dominálom, de soha nem bántom. Még apámtól tanultam, hogy a nevedés kudarca a verés. Tehát azt nem, tehát nem. Nagyon ritka az, hogy én nekem kezet kell emelnem egy állatra, de az olyankor van már, amikor megharap, vagy már érzem, hogy nekem jön.
1: Gyakran volt azért ilyen?
2: Hogyne. Hát figyelj, van olyan, hogy amikor a mondjuk az asztalos rendel öt üveg sört, akkor így mutatja. Ötöt kérek, tehát két ujját, úgy mondom, nincs ujja. De persze, tehát az évek során volt az, hogy egyszer arcba harapott egy farkas, és tudtam, hogy mi lesz. Aztán volt a brumi medvém, az egy 400 kilós medve volt. Az elég sokat filmeztünk, de már jelezte is. De őt 7 évesen hoztam haza, mert már veresre nem vihettem. És a jelezte egyszer-kétszer, de az utolsó film, amit forgattunk, az a Mi kis falunk volt. Azt érdemes megnézni a verfilmet, hogy készült. De nekem már megvolt a kis mackóm, és egy szép napon hívtak, hogy Zolikám, a Brumival szeretnénk forgatni. Hát mondom, Brumit nyugdíjaztuk, de van egy másik macim, az már csak 6 éves, kicsit kisebb, meg sötétebb, de tök jó lesz. Na itt mindenről kell képet kell készíteni, ez délután 2-kor.
1: Az állatoknak is van egy ilyen casting, ha jól értem?
2: Minden. Még a legyet is le kell fotózni. De tényleg.
1: De
2: mindent,
1: érdekes.
2: Mindent. Hát téged is le kell fotózni, ha szerepelsz valahol, nem?
1: Igen, igen, valóban
2: na,
1: így van.
2: Na, és a lényeg az, hogy, mondták, hogy akkor csinálja képet mind a kettőről oldalról, hogy felismerjék, hogy mi a különbség, csak álljak ott mellettük. Jó. Ez délután 2-kor volt, behívtam a két alkalmazottat, reggel 9-kor levettem medve. Jó nagy helyen volt, ugyanott feküdt, vagy ott ült, ahol egy tölgy alatt, háttal a kapunak. Na mondom, gyertek be, két farkassal volt együtt, én bementem, elkezdtem etetni a farkasnak, és adtam kaját egy vödörből, őt mindig csak akkor sem magadtam, hogy tettem. Hát egy 20 perc után elfogyott a kaja. Mondom, srácok, kész vagytok, azok már kim voltak oda. Persze, főnök, gyere, menjünk. Nem volt egyszerű, kimegyünk, jó, becsuktam az ajtót, hát hadd nézzem már meg a képet. És akkor látom, hogy gyerekek hátulról a fenekét vettétek. Tehát nekem ott kéne, hogy legyek oldal, menjünk vissza, de nem volt nálam kaja. Visszamentem, leültem a medve elé, és simogattam a fejét, még mindig mögöttem végre elsétáltak abba az irányba kellett, és akkor, na, akkor felejtette a telefonomat, azzal vette, fölvettem, amit ott csinál, igen. Közben balról kijött a két farkas, lögdöstek, hogy kapjak már kaját, és kifordultam, menjetek már, és akkor éreztem, hogy hanyatt testem, valami a fejemre esett. Hát tiszta vér a fejem, minden fölülök, valamikor történt, így ült a medbe, nem csinált semmit. Megsimogattam, basszus, mi esett a fejünkre? Azok meg szól, gyere már ki, mert...
1: Baj van.
2: Mert baj van, hogy ő vágott fejbe. Hát éreztem, hogy hát 40 ültést kaptam. Hát bementünk a kórházba, az vicces volt, mert három nő ült így a pultnál, engem már farkas azért arcba robott 2007-be, és akkor az egyik föl se néz, kérdezi, mi a panasz? Hát arcba húzott a medvém. Megmutatná?
1: Nem egy hétköznapi probléma.
2: Nem, igen, és akkor azt mondja a kedves nevét, Horkai Zoltán, tüttürüti, beüti így, az ön édesanyja, Csikány Mária? Igen, ő gyógytornász volt. Nem azért kérdezem, mert visszatérő, mert 2007-ben arcba harapta egy farkas.
1: Ez sem bizonytalanított el a pályát?
2: Dehogy is nem. Hát ilyen van.
1: Ez van, előfordul.
2: Van ilyen. De ez mindegy. Ettől még, figyelj, ez a Róna Jegonnal volt egy riportom, és kérdezte, nem félsz tőle, és amikor így megölel a medvét. Hát amikor a múzika megörel, az a kis mackó, 350 kiló, mondjuk fájdalmas az ölelése, de feltétel nélkül is szeretettel ölel. Ez mondjuk egy jobb érzés, mint egy frigid emberrel a szex. Tehát ez egy olyan érzés, az van fantasztikus. Ahogy te most szörüngeted ezt a kis farkast a kezedben, nem tudom, hogy ez jó érzés, egy nyugtató érzés, vagy egy öröm?
1: Rem terápiáson hatnak az állatok, nem véletlenül tartottam lovat, kutyát, úgyhogy nekem ez egy életcél, hogy mindig legyen mellettem valamilyen kis állat.
2: Még két évvel ezelőtt föltettem egy posztot, nem írtam be, hogy farkast, hanem csak annyit írtam, hogy kölyöktartásra keresek embereket, akik nevelnék egy pár hónapig. A felember azt hitte, hogy róka. Pedig volt egy fotó.
1: Hát ezzel hát nem úgy néznek ki, mint a rókafiak.
2: De nem, és a többiek mondták, volt olyan, aki azt mondta, hogy na, én tartom, gyönyörű szép kertes házba kint fog lakni. Nem az a lényeg, hogy kint lakjon, könyörgöm.
1: Tehát hogy készhez szokjon.
2: Hát készhez szokjon, tehát vidd be az ágyba. Ott, ahogy a tűrőköző ott van a kezedben, lehet, hogy bepisébe fog a gél, azt el kell takarítani, ezt 4 naponta kell szoptatni, és figyelni kell rá. Tehát ez egy nagyon melós. Tehát amikor megszülettek a gyerekek, az én páromnak nem nagyon volt teje. És a Mira lányom, az ott feküdt mellettünk, de hát ez rögtön akart szopni. Nekem ez nem volt probléma. Tehát ez nem is sírt soha. ez tök jó volt.
1: Ahogy nézem, már teljesen megnyugodott. Az is lehet, hogy lassan mennek már le a szemei, nem látom pontosan, de...
2: Nem, baj, hagyj aludjam.
1: Nagyon, nagyon aranyos. Mi volt a karriered során a legeslegnagyobb technikai bravúr, amit sikerült megoldani az állataiddal?
2: Ez nagyon nagy kérdés, hogy mi volt a technikai bravúr.
1: Mindegyikben megvolt a maga bravúrja, ugye?
2: Nem. Voltak pehes problémák. Például farkassal elég sokszor volt olyan, hogy megölnek. És akkor én vagyok az, akit lebirkoznak, föl van kötve a kezemre hús, bálamadzaggal, külön-külön mindegyiknek megtanítom, tattaratt, és csinálják. Ez nincs volt. De felhívott a Grigor Attila a nyomozó filmmel. Azt itthon is meg lehet veszíteni, ilyen nagyon érdekes film. Abban a macskával kell dolgozni a farkasra, és ez ott kellett fölvenni, hogy egy részekpali bemászik a farkasok közé, és egy följön a dombra, ránéz, én vagyok a színész, elméletek, beszélek, hogy szia, gyügyük, gyügyük, mint a részeknek, majd oda szalad egy farkas a hátam mögött, leránt a földre, és oda jön a többi, és széttép. Na jó, oké, mondom, oké, elvállaltuk, pedig nem akartuk, mert akkor volt nekünk a Hellboy 2, meg volt még egy nagy film, ez egy nagy Hollywood film, mindegy, elvállaltuk. Legyakoroltuk minden, este 7-kor kezdődik a film, és mindegy, és elkezdik. Ez egybe. És föláll a farkas a dombra, oké, azt valaki fölengedi, elengedik a másikat hátulról, hopp, leránt a földre, oda jön a többi, és elkezdenek játszani. Mondom, gyerekek, itt valami baj van, csináljuk újra. Éjjel egyik próbáltuk, de kiderült, hogy egy barátom, a Paul Miki megetette a farkas délután 6-kor. Tehát elizabáltatta őket nyúllal, tehát nem volt kedvük. És akkor hát akkor már mondták, hogy jó, Zoli, megértjük, akkor van egy pótforgatás, egy nap, egy hónap múlva lesz, akkor fel kell készülni. Áttettem egy másik farkas, a Rufuszékat. Nagyon jó csapat volt, ki volt írva az ajtóra, hogy senki nem etetheti őket, csak én. Csak a Horkai Zoltán. Én mindig mentem, senki nem etette. Oké. Okay. Éhesek voltak, mint az ördög, de tényleg. Elkezdődött a jelenet, megcsináltuk úgy, hogy kell, széttéptek, klassz. Még egyszer? Még egyszer. Oké. Okay. Még egyszer, széttéptek. Jó. Azt mondja a rendező, az operatőr, hogy Zoli, kész vagyunk. Zolikám, mehet, kaja, pia, minden van. Ehetnek a farkasok, és te fölvettük? Fölvettük kétszer, nem kell többször. Jó, oké, rendben van. Ehetnek? Persze, fiúk, megetethetitek őket. Belős, te fölvettük? Fölvettük kétszer, nem kell többször. Jó, oké, rendben van.

0: hoz a közös nevezőt. Mindegyik külön nyelvet beszél?
1: Figyelj, nagyon érdekes, 2000-ben forgattunk egy magyar reklámfilmet, tisztítószert kell, de angol volt a rendező. És ez tulajdonképpen következőről van szó, hogy a lakásban a kisfiú lefújja az asztalt, a konyhát, a bútorokat, minden, letörölgeti, majd hazajön az anyukája, szétnéz, minden klassz, elmegy a mama. Majd egyszer csak kijön egy szobából egy oroszlán, majd kijön, még tudom én, egy vaddisznó, egy szarvasmarha, 4 pingvin a hűtőszekrényből, de közben itt áll egy kis kanári madár a válladon, aki beszél is, és akkor ezt meg kell csinálni. Ezt úgy veszik fel egyébként, hogy fölveszik először az üres szobát, ez egy fix kamerálás, lock-off kamera, és utána külön-külön mindent fölvesznek, és egybe egymásra teszik. Na, én Hollandiából hozattam a pingvint, ez 2000-ben volt, tehát ez egy, nem is tudom, egy 6 óra volt, míg a határon elintéztük a papírokat, 9-re értünk be. Én sokat nem tudok a pingvinről, csak azt, hogy kolóniában élnek, meg eszik a halat. De ezek kaptak egy kis káda, de nem ették a halat, nem érdekelte őket a hosszú út. Viszont amikor kinyílik a hűtőszekrény, akkor neki ki kell tenni, vagy ki kell jönni a hűtőszekrény mellé. Jó, oké, kinyílt a hűtőszekrényt, a Horkai Zoli meg kirakott egy baromi nagy tükröt, a kamera mellé, ezek meglátták, és szépen így áttotyogtak, mint a haverokhoz.
0: Tehát akkor meg kell őket ismerni tulajdonképpen.
1: Hát ez a természetes motivációnak hívom. Sok volt ilyen, és akkor még a rendező egy angol rendező volt, és látta, hogy hoztunk 2 kanári madarat, és kérdezte, figyelj, az én kislányom megkért, hogy hozzam el a kanári madarat, hogy ezt meg tudod vele beszélni? Hát, ha megbeszélem vele, csak adjatok egy 10 percet, de akkor legyen készen a kamera, ott hátul a hátsó szobában megbeszélem vele. Egy kis kalickába hozták, hát egy kicsi madárka.
0: Persze.
1: Bementem, 10 perc múlva kijöttem, ide föltettem, tátogott, nem. Hogy csináltad? Hát mondom, megbeszéltem vele. Nem kellett csinálni semmit, kiengedtem a kalickából, és amikor elkezdett szállni, le akart szállni, nem hagytam. Tehát menjen tovább. Hát a végén így lezuhant. Vette a levegőt, hát már nem tudott repülni, ide föltettem a srác vállal, és tátogott, és akkor tulajdonképpen így megvolt minden.
0: Számodra az állataid, amelyikkel valaha is dolgoztál, mi az, amit egyöntetően le tudsz tőlük vonni tanulságképpen, hogy mit tanítanak számunkra az állatok? Milyen üzenetet közvetítenek nekünk?
1: Hát ezt nehéz megfogalmazni, hogy milyen üzenetet közvetítenek, de mondjuk az összes állatnak van egy nagy hibája. Egy nagy hiba. Tudod, mi az?
0: Elviselnek minket?
1: Nem, hogy bíznak az emberbe. Ez a legnagyobb bajuk.
0: Mindegyikre ezt el lehet mondani egyébként, hogy bíznak bennünk?
1: Bíznak bennünk. Mi is bízhatnánk bennük, de mégis van sok probléma. Tehát sérülés van, de ezt tudod előre. Tehát azt tudod, hogy ha bemész egy falkához, egy farkashoz, akkor azt tudod, hogy morog az ajtóba a többnyire a vezérkan. Ezt mondjuk tudod korrigálni. A medvéne nem lehet, ott az meleg, de a farkasnál mondjuk kiveszed vagy a vezérállatot, többnyire a szukát, vagy kiveszed azokat a társakat, akik támogatják őt. És akkor ő idő után rögtön elveszti a pozícióját, a többiek lenyomják. És akkor már visszahelyezheted a többit is. Tehát ilyen van. De a macinál ezt nem lehet csinálni.
0: Máshogyan működik?
1: Hát én elrontottam nagyon sokat a medvéknél. Én azt hittem, amikor Veresen 98-ban kezdtem a Veres Egyházi Medvemelyet, én azt hittem, mindent tudok. De aztán hazahoztam egy kis mackót, aki olyan 6-7-es volt, cuki volt minden, ugyanúgy szopott, mint ez a kis farkas, de összeraktam a későbbi testvéreivel. És aztán ő rájött, hogy ő már medve. És előbb-utóbb már érezte, hogy sokkal erősebb és sokkal keményebb. De az utolsó medvémet azt egyrészt kiheréltem 6 hónaposan, és nem tettem össze medvékkel. Az viszont azt hiszi, hogy én vagyok az apukája. Azt sajnos elvitték Veresre. Itt az a probléma ezzel az egésszel, hogy most, amit itt vagyunk, éppen itt még a kamera is veszi, és itt van a kezedben egy kis kölyök, ugye erre megmondjuk, hogy ez hibrid, de gyakorlatilag fokozottan védett állattal 98 óta kereskedelmi tevékenységet nem folytathatsz. Ez csak nálunk van Magyarországon. Hát én azért megszemg a törvényt, volt is sok problémám belőle, talán ez változik majd, egy idő után ez változik, de nem adom föl.
0: Hát tényleg nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, szerintem életem végig el fogom vinni ezt magammal, tényleg fantasztikus érzés egy hibrid farkaskölyköt a kezemben tartani, hát tényleg nagyon szépen köszönöm.

0: köszönöm.
1: Igazán nincs meg.
0: És hát kitartást kívánok ezekhez a kis csöpségekhez, tényleg ördögiek, annyira rosszak.
1: Hát az lesz most, hogy ha már nincs is olyan sok melóm, július 29-től hétfő naptól csinálunk gyermekeknek, általános iskolásoknak óvodát, és ugyan lesz ott nekem 10 kölyök, akit szoptathatnak, mint hogy te is szoptattad ezeket, de sok barátom van, akinek vannak különböző hüllői, kecskéi, szarvasa, őze, sündisznója, minden, és 3 héten keresztül szombattól, vagy hétfőtől péntekig tartunk bemutatót az állatoknak. Vagyis a gyerekeknek, állatokkal.
0: Hát köszönjük szépen a programajánlót. Orkai Zoltán volt a vendégem.
1: Köszönöm szépen.

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
1: A macskák évszázadok óta rendkívül misztikus élőlényekként voltak feltüntetve történelmünkben, voltak istenek, aztán később a boszorkányüldözések alkalmával eléggé meg is utáltuk őket, és hát egy eléggé rossz rezümét kaptak. De hogy ma manapság milyen megítélésben részesülnek a cicusok, vagy a gyalogszörösök, kinek hogy tetszik, erről fogok most beszélgetni dr. Király Péterrel, kis állatgyógyásszal, szakállatorvos, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítója, és az alapítvány által működtetett budapesti állat- és természetvédelmi élménypark zárójelben Állatsziget megálmodójával. Ismételten köszöntelek nálunk.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Hogy lehet az, hogy ennyire sokféle, sokszínűen ítéltük meg az idő előre haladtával a cicusokat. Egyszer istenítettük őket, egyszer üldöztük is őket, és most meg hát még mindig az a sztereotípia él velük szemben, hogy fekete macska átszaladt előttem az úton, bal szerencsém lesz. Ez hogyan sikerülhetett így össze? Kezdjük a legelején.
2: Az emberiség az állatokhoz érdekes módon áll sokszor. Sokszor a cuki az a cukisága folytán egy különleges bánásmódot érdemel, a kevésbé cuki pedig már nem. Tehát a macskák esetében nagyon érdekes, ha tényleg összefoglalhatnánk, akkor így mondhatnánk az ő karrierjüket, hogy istenségtől a boszorkányságig, aztán talán ez a boszorkányság akár napjainkig is eltartott.
1: Igen, nagyon rájuk ragadt ez a matrica,
2: így
1: sajnos.
2: Van. Hogy miért is tartották őket isteneknek annak idején, az ókori Egyiptomban például, hogyha egy macskát valaki elpusztított, még a fáraó sem tudta megmenteni őt, ők könyörten őt is megölték, halál volt a büntetése. Vagy például az egyiptomiak, hogyha kedvenc cicájuk elpusztult, akkor úgy gyászolták az állatot, hogy a szemöldöküket leborotválták.
1: Sőt, tehát, még ha jól tudom, mumifikálták is a macskákat.
2: Rengeteg, sőt, ugye annak idején az angolok rengeteg macska múmiát hoztak át magukkal Angliába, amit aztán jobb ilyen nem tudtak hova tenni, mert ezt csak puffernek tartották a hajón, hogy ne dőljenek el a különböző értékes múzeológiai tárgyak, és aztán beszántották ezeket a macska múmiákat az angolok. Hát ez elég barbár cselekedet volt, de egy biztos, hogy Egyiptomban azért voltak ők istenek, és Bastet istennő képében is imádták a macskát, mert hatalmas hasznot hajtottak azzal, hogy a különböző magtárakat, azokat őrizték a rágcsálóktól. Ugye itt megint csak a szaporaság, beszéltünk az ivartanításról korábbi adásban, a macska nagyon szapora, de még sokkal szaporább az egér, és hogyha ezeket az elszaporodó egereket nem szedik össze, akkor bizony nagyon komoly kárt tudnak tenni a gabonában. A macska így vált az egyiptomi kultúrában, tehát istenné, és sajnos középkorban pontosan az éjszakai életmódja, misztikus viselkedése miatt, jó magam is egyébként bírok egy 1500-as könyve, 1600-as évekből származó könyvvel, amelyikben tényleg a macskát, ami borzalmasan gyerekeknek szóló természeti históriában úgy írják le, hogy semmi másra nem jó, csak arra, hogy megkörmözze őket, és mi több, elmesél egy olyan történetet, hogy egy idős szerzetest, aki imádta a macskáját, hogyan gyilkolt meg egy macska. Na hát persze, ezek a történetek nem tesznek jót a macskáknak. Nálunk is volt egy ilyen családi mítosz, hogy az egyik felmenőmnek az arcára, amikor még pici baba volt, ráfeküdt egy macska. Na hát aztán onnétől kezdve tényleg, de persze nem fulladt meg a csecsemő, de ez elég volt az, hogy mindenki vagy generációkon keresztül utálja a macskákat. És nálam ez azért a praxisban megvált. Hát az ott hihetetlen kedves állatoknak tartom őket, és hála Istennek a mi családunkban is most már a macska elengedhetetlen családtag. Például most legutóbb egy 13 éves cicát fogadtunk örökbe, Bélát, aki megjelent, egy másik családtól jött a mi családunkba, ott is családi cica volt, csak megváltoztak a családi körülmények, és amikor megérkezett hozzánk, kieresztettük Bélát, és Béla úgy járt körbe a lakásban, fél óra alatt akkomodálódott az új körülményekhez, azóta teljes értékű tagja a családunknak, hihetetlen fazon, imádkozott, imádjuk őt, és ő is imád minket. Tehát nagyon komoly szeretett kapcsolatot lehet a macskával is kialakítani. Ennek ellenére sajnos bizonyos helyeken, pont itt Zuglóban emlékszem, hogy 15-20 éve én zuglói gyerek vagyok.
1: Én meg most itt élek.
2: Igen. Hát emlékszem, hogy itt voltam egyszer egy ilyen lakótelepi házban, ahol volt egy kiírás, ami úgy szólt, hogy mai napon a házban macska írtást tartunk, akinek van saját döge, tartsa bent. Hát azt gondolom, hogy azért messze vagyunk az egyiptomi kultúrától, de talán a nyugat-európai kultúrától, és szerencsére ez azért 20 éve volt, tehát azóta már sok minden változott, és a cicákat szeretjük, védjük, és különös tekintettel azért, mert nagyon érdekes tulajdonságaik vannak, nagyon érdekes titokzatos érzékszerveik vannak, például mindenképpen ezt szerettem volna mesélni a Jacobson szervről, ami a cica szájpadlásán, a metszőfogak mögött található kis, mondjuk így egy járulékos szaglószerv, amelyik nagyon érdekesen működik. Nem tudom, hogy láttál-e már olyan cicát, amelyik ilyen valamit is szagol, ő kicsit száját ilyen résnyire nyitotta, olyan kicsit bambán nézegetett, és ilyen...
1: Ebben a pillanatban ugye szagot próbálta feldolgozni.
2: Így van, és érdekes, ezek a mondjuk főleg feromon anyagok, tehát ilyen emberi orr számára érezhetetlen illatanyagok, ezek bejutnak ide a szájpadlásnak erre a pontjára, és ebben az úgynevezett Jacobson szerben érzékeli az állat. Hihetetlen sok mindent érzékeli azt, hogy a társa milyen egészségi állapotban van, mennyire nyitott kommunikációra, vagy párzásra hajlandó-e?
1: Fogamzóképesen.
2: Így van, rengeteg dolgot megtudnak így egymásról. Nem véletlen, hogy ezt kitalálta most már a tudomány is, és például a viselkedés zavarral bíró cicák esetében ezeket a feromonokat, akár cicák összeszoktatására, vagy pedig úgynevezett rossz szokásoknak a megszüntetésére, karmolás, kaparás butoroknak a destruálása alkalmazzák. Olyan, mint egy szúnyogírtó, bedugjuk a konnektorba, ezt a feromonanyagot juttatja a szoba légterébe, és tökéletesen működik.
1: Most, hogy így mondod, nem akarok butaságot mondani, de lovaknál láttam hasonlót, amikor pipálnak a szájukkal, és ilyenkor szagmintát vesznek. Ugyanarról beszélhetünk?
2: Ugyanez. Flamen reakciónak hívják egyébként, és ugyanúgy ők is ezt a Jacobson szervet használják illatanyagoknak a detektálására.
1: Szóval a lovaknál már láttam, mert amúgy volt lovam korábban, de macskáknál nem, mert nyilván macskákhoz így nem fűz annyira, hogyan is mondjam, érzékeny, szóval én inkább kutyás vagyok. Na de szerintem a macskákkal kapcsolatos sztereotípiák java az a két állatfajnak az összehasonlításából adódhat szerintem. A kutya egy jóval közkedveltebb, talán azért is, mert közvetlenebb, egy sokkal inkább az embert istenként kezelő lényként apostrofáljuk őt. A macskák azért sokkal önfejűbbek, saját elgondolásuk van az életről, és hát amit beszéltünk is, hogy misztikum is övezi őket. Nagyon máshogyan működnek a kutyusok. Pontosan mi is egy mozgatórugója egy macskának?
2: Talán a macskák a háziasításnak egy picit még ősibb fokán állnak, úgy gondolom, tehát ő bennük még ez a vadászösztön, meg egy picit az integritás, az még a szabadság iránti vágy, az még élénkebben él, mint a
1: ezt
2: kutyában.
1: Ezt akartam mondani, pontosan egy kicsit olyan vadabbnak tűnnek számomra, tehát gyakrabban játszanak játékokkal, és akár erősebben is tudnak ilyen vadász jelleggel gondolni a játékokra is. Így van, ugye?
2: Valóban így van, különösen az úgynevezett bolondórában, amikor délutánonként a gazdi hazajön, csomó új inger éri őket, egész nap aludtak, 10-16 órát is képesek aludni egy nap, és akkor hirtelen ez a sok inger, meg az a sok föltorlódott feszültség bennük, ez olyankor kijön, és akkor föl a függönyre, rohangálás mindenfelé, kiadják magukból, ilyenkor a vadászösztönök is kijönnek, és érdekes módon az emberek a macskát pont azért nézik le, mert nem annyira hűséges, mint a kutya. Én azt gondolom, mint ahogy a közelmúltban hallottam egy nagyon érdekes riportban egy ilyen generáció kutatótól, hogy ez a generáció, ez nem jobb, nem rosszabb, csak más. Én is úgy gondolom, hogy a macska is inkább azt mondanám rá, hogy más, se nem jobb, se nem rosszabb. Nekem mind a kettő van szerencsére. Kutyám is, és cicám is, és Bélát is imádjuk a bélaságában, Csibit is imádjuk a csibiségében, a Csibi kutyát. Tehát mindegyiknek megvan a maga előnye. Nyilván egy macska nem fog aportírozni, mint Csibi kutyám, amelyiknek elhajítom a labdát 50-szer egy nap, akkor 50-szer hozza vissza.
1: Ők inkább önállóbbak, ugye? Maguknak valóbbak tudnak lenni.
2: Így van, és bizonyos esetekben és bizonyos embereknél ez előny is. Uh-huh. Például egy nyugdíjas ember nyilván nem akar egész nap rohangálni folyamatosan a kölyök kutyával, annak sokkal ideálisabb társa egy cica. Arról nem is beszélve, hogy macskák nagyon komoly egészségügyi előnyt is jelentenek, persze kutyák is, de például sokan nem tudják, hogy egy doromboló macskának a jelenléte akár 20 higany milliméterrel is csökkentheti a vérnyomást. Pont itt a közelben a művelődési házban tartottam egy hónappal ezelőtt előadást nyugdíjasoknak, és elmeséltem nekik, hogy ez egy tök jó, lehet, hogy egy szép napon jön egy olyan rendelet, hogy a házi orvos fölírhat macskát receptre, és akkor az lesz a recept, hogy szedjen egy macskát, vagy fogadjon örökbe egyet a Rex alapítványtól, vagy bármelyik állatvédő szervezettől. Na, volt egy nagyon aranyos macskamentő néni, aki, amikor ezt elmeséltem neki, akkor azt mondja, hogy Péterkém, hát én már tudom, nekem miért olyan alacsony a vérnyomásom. 30 macskám van.
1: 30 macska? Azért igen. Hol lehet 30 macskát tartani? Szóval?
2: Hát ő azért, tehát örökbe is adogatta, ivartanította uh-huh. őket, tehát ő egy magánállatvédő uh-huh. néni volt, akit segítettünk ivartanítással. Persze nem adódnak össze így a macskák, nem zuhan le a vérnyomás annak, akinek 30 macskája van, de az biztos, hogy a macskák dorombolása, ez egy nagyon érdekes frekvencia, ez a frekvencia, ez a sebgyógyulást, a csontok gyógyulását, illetőleg úgy összességében a gyulladás csökkentését is szolgálja. Nem csupán saját magát gyógyítja a doromboló macska ezzel az érdekes frekvenciával, hanem ez az emberre is ugyanilyen gyógyító hatással van.
1: Egészen elképesztő. Egy állatorvosi rendelőben találkoztam azzal a fogalommal, hogy a macskák általánosságban tünetrejtő állatok. Ez pontosan mit takar?
2: Ez azt jelenti, hogy a macskák például fájdalmukat, ízületi panaszokat, ilyesmit és egy csomó betegséget azt nem mutatnak, sőt, hogyha betegek, akkor inkább elbújnak. És ez egy nagyon érdekes jelenség, hiszen ez a túlélést is jelenti. Annak idején a vadonban az az állat, amelyik betegen úgymond kint maradt a fókuszban, az prédául eshetett, úgyhogy ezért ezek az állatok elbújtak, amíg meggyógyultak, vagy lábadoztak, hogy ez ne történjen meg. És ezt az örökséget hozzák a családi környezetben is, tehát elbújnak, ha lázasak a betegek, és bizonyos esetekben próbálják palástolni azt, hogy nekik fáj a lábuk, a mozgásszerű panaszokat. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni erre, és időnként ezért nagyon fontos, hogy egy állatorvosi kontrollra elvigyük az állatorvosi rendelőbe, hiszen így ki tud derülni egy vizsgálat során, ami akár fizikális vizsgálat során, hogy van-e mozgásszervi vagy egyéb szervi panaszok, vagy egy vérvétellel, vérvizsgálata fény derülhet arra, hogy valamilyen belső szervi láthatatlan elváltozások van-e, és időben fölkészülve, időben gyógykezelve ezeket a cicának egy hosszú, egészséges, boldog életet adhatunk.
1: Egy másik nagyon érdekes tény, és hát érdekesség a cicákkal kapcsolatosan, hogy nagyon érzékenyek a környezetváltozásra, és ők helyhez kötött állatokként vannak apostrofálva. Ugyanakkor viszont nagyon gyakran tapasztalom azt idősebb macskatartó hölgyek körében, hogy gyakran oda szegődik egy cica egy másik háztartásból, oda vándorol, majd visszavándorol. Mifajta működés ez? Vagy alapvetően ilyenek a macskák? Tehát ők ilyen vándorló cicusok?
2: Saját példámat szeretném elmesélni. Egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt volt egy cicusunk, aztán egyre több kutyánk lett, és ez a cica, ez egy nagyon jól bírta, tűrte a kutyákat, de amikor már 4 kutyánk lett, akkor úgy gondolta, hogy egyel arrébb áll, és azon az estén a szomszédunk felhívott, hogy van egy új macskájuk, hogy beoltanám, és mondtam neki, hogy de szórakoz ez a mi macskám, csak hozzátok diszidált. Jobb a kaja, nincs annyi stressz, tehát valószínűleg ez lehet az oka, hogy jobb, egyszerűen jobb túlélési körülményeket talál azon az új helyen az állat, és a macska az képes ilyen döntéseket meghozni. Egy kutyára mondjuk ezt nehezen tudom elkezdeni.
1: Központuk talán.
2: Így van.
1: De érdekes. Egy berendezővel, egy lakberendezővel beszélgettem például, hogy amikor kicsit átalakítjuk a lakásunknak a belterét, és mondjuk új bútorokat veszünk, hogy még ezt is érzékenyen tudják fogadni a cicák.
2: A macska kétségtelen nagyon stresszérzékeny állat, uh-huh. és képes tényleg apró pici változásokat is, egy új családtag, és akkor nagyon érdekes jelenségek figyelhetők meg, például levizeli a nem kívánatos családtagnak az ágyneműjét, és nem tudom, tehát ilyen érdekes macska bosszúk jönnek. Van egy nagyon kedves etológus és állatviselkedési problémákat gyógyító állatos kolléganőnk, aki étnappal átéve szinte ilyen viselkedési problémáknak a leküzdésével foglalkozik. Érdemes ilyenkor mindig fölvenni azt a jelenséget, akár egy rejtett kamerával, vagy egy mobiltelefonnal, hogy aztán a későbbiekben szakembertől ezekre a viselkedés problémákra megoldást találhassunk.
1: Ha jól értettem, akkor vannak macska szakértők, és azt tudom, hogyha mondjuk a kutyákkal akad nézeteltérésünk, vagy viselkedés probléma adódik, akkor egy trénerhez könnyebb fordulni. Viszont macskák esetében ez nem egy bevett szokás. Kihez fordulhatunk mondjuk, ha rosszalkodnak a cicáink?
2: Nyilván nagyon függ attól, hogy a cicát honnét szereztük be. Hogyha egy menhelyről származik a cica, például a Rex alapítványnál körülbelül 150-200 cicát adunk örökbe egy esztendőben, nyilván itt is előfordulnak olyan esetek, hogy egy adott cica a származásánál fogva valamilyen viselkedési problémával bír. És ilyenkor például az állatgondozóktól nagyon jó tanácsokat lehet kapni, de hogyha esetleg egy tenyésztőtől vásároltuk a cicust, akkor a tenyésztőnek is lehetnek tanácsai, ötletei. De ahogy mondtam, kifejezetten erre a szakterületre szakosodott állatorvos vagy állattenyésztő terapeuták léteznek, akiket az interneten meg tudunk találni, és tudnak segíteni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy segítetted ezt a témát is jobban megérteni számunkra. Én bízom bennem, hogy akik szkeptikusan kezelik a cicákat, ők egy kicsit közelebb kerültek ezáltal a téma érintésével, ahhoz, hogy mondjuk ők is cica tulajdonosok legyenek. Köszönöm, hogy ismételten nálunk jártál.
2: Köszönöm.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
1: A következő percekben ismét olyan négylábú hősöket mutatok be fogadj örökbe rovatunkban, akikhez az élet nem mindig volt kegyes, mégis töretlenül bíznak az emberekben és egy szerető család reményében. Ismét a Miskolci Állatsegítő Alapítvány két különleges lakója várja a nagybetűs álomgazdit. Velük most kicsit közelebbről is megismerkedünk. Ismerik meg első körben, miért élt egy körülbelül 2 éves, közepes termet kutyust, aki minden nehézség ellenére megőrizte végtelenül barátságos és játékos természetét. Igazi energiabomba, aki imádja az embereket és a kutyatársaságot is. Így egy aktív család vagy gazdi mellett igazán boldog élete lehetne. Ha valaki egy mindig vidám, hálás és szeretettel teli négylábú társat keres, Mirti személyében könnyen megtalálhatja a tökéletes barátot. Most pedig következzen a macsekok táborából egy gazdi jelölt, méghozzá Törpilla. Az ő története egyszerre szívszorító és hihetetlenül inspiráló. Ez a fiatal cicalány súlyos gázolás után életveszélyes sérülésekkel került gondozásba, de hosszú kezelések és rengeteg szeretet után végül sikerült felépülnie. Bár vesebetegsége miatt egész életében különleges odafigyelésre lesz szüksége, Törpilla egy végtelenül kedves, szerethető és hálás cica, aki most végre egy biztonságos, gondoskodó otthonról álmodhat. Hát remélem valamelyik jelölt felkeltette érdeklődést. Amennyiben így lenne, információkat a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elérhetőségein keresztül kaphatnak. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Hallgassák legközelebb is az Adj esélyt hétfőn délután 2-től. Én Tóth Peti Lili voltam. Viszontlátásra!
0: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Ez itt a borműsor, a Spirit FM-en. Jó napot kívánok a szerkesztő Sobodi Sörmös Eszter nevében is. Róna Jegon vagyok, és megyünk Balatonfüredre. Nem csak úgy, bár csak úgy is jó Balatonfüreden lenni, hanem itt nekünk célunk van, a Vince Gála jelenik ott meg. Ertl Flóra, a Vince márka igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok, Flóra!
4: Jó napot kívánok!
3: Miért pont Füred?
4: Mert egy központi település a Balaton életében, nincs messze Budapestről, azért ez egy fontos szempont, illetve képvisel egy olyan intellektuális közeget, ami nekünk nagyon szimpatikus volt, illetve ott található az Anna Grand Hotel is, ami egy kultikus helyszín, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy remek párosítása lenne egy ilyen balatoni borozós rendezvénynek.
3: Ez egyébként jogos. Úgyhogy akkor nézzük is, hogy milyen ez a rendezvény. Mit ígérnek azoknak, akik erre kíváncsiak? Ez egy sétáló borkostoló alapvetően, ugye?
4: Így van, úgy is szoktuk nevezni, hogy a Vince Gálának a kis testvére ez a Vince Balaton, de nem annyira szakmai rendezvény, sokkal inkább a balatoni nyaralóknak és a borszeretőknek szól. Ez egy laza hangulatú sétáló borkóstoló, ahol olyan borokat fogunk bemutatni, ami a mi Vince magazin szerkesztőségünknek a kedvenc tételeinket tartalmazza. Volt egy előzetes nevezés, és vakon leteszteltük a csapatunkkal ezeket a borokat, és itt most egy olyan válogatást fogunk bemutatni, ami a balatoni nyaralásoknak az elengedhetetlen kellékei tudnak lenni. Például válogatunk olyan borokat, amik kifejezetten mondjuk ilyen strandételekhez valók, vagy vitorlázáshoz, vagy egy nyári kerti partihoz valók, úgyhogy kifejezetten ilyen szemmel vizsgáltuk ezeket a borokat, úgyhogy nagyon várjuk a rendezvényt.
3: Aranyló balatoni naplemente egy pohár borra, így könnyű, szokták mondani. De egyébként én meg most akkor elkezdtem irigykedni, tehát ez azért úgy van, hogy mielőtt megtörténik egy ilyen rendezvényre a meghívás a borászok felé, azelőtt már önök megkóstolhatják ezeket a borokat sorban?
4: Persze, mi előtt szűrjük ezeket a vendégeknek, és akkor így garantáljuk, hogy senkinek nem lesz negatív kóstoló élménye.
3: Nehéz élet, értem én, nagyon nehéz. Na, mikor lesz, és hogy kell oda jelentkezni?
4: Június 13-án lesz az Anna Grand Hotelben, de nagyon sok kísérő programunk is van, lehet menni vitorlázni, mesterkurzusra, jazz koncertekre lehet jelentkezni. Ingyenes a belépés, a vince.hu per rendezvényeken viszont regisztrálni kell, úgyhogy az e-mail cím megadásával bárki csatlakozhat.
3: És az oldalon a vince.hu megtalálnak ezzel kapcsolatban minden tudnivalót egyébként is. Hát jó időt kívánok, az mondjuk a hangulatot elősegíti, bár ugye nem feltétlenül kell ezt a szabadban elképzelni. és hát érezzék jól magukat a sok finom bor mellett.
4: Köszönjük szépen.
3: Vince Balaton, június 13-a, Ertl Flórát hallották. Köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm a beszélgetést.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
1: A következő percekben pezsgőzni fogunk, ehhez nem akárkit hívtunk szakértőnek. Tű Péter, kétszeres magyar szomelié bajnok, champagne és pezsgő szakértő a vendégünk. Ezt majd mindjárt tisztázzuk, hogy a kettő között mi a különbség, mert szerintem a legtöbb fogyasztó fejében ez a kettő ez simán ugyanaz. De hát arról is érdemes beszélni, hogy régen ez a felső 10 000 itala volt a pezsgő, kifejezetten az arisztokraták fogyasztották, és nem is a tömegek, mondjuk akkor, amikor Budafokon a Törlei gyár alapult, és hát mára ez egy egészen más világ lett. Jó napot kívánok, Péter!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye ez egy arisztokrata ital volt?
2: Kötődik hozzá egy ilyen gondolat, és sokáig tényleg az volt, de szerencsére az elmúlt évtizedekben ez elmozdult egy olyan irányba, hogy már nem csak az arisztokrácia itala, és nem csak az ünnepek itala, ugye a koronázás, francia királyok koronázásáé, vagy szilvesztereké, hanem tényleg most már egyre inkább elmozdul a mindennapok itala irányába.
1: Hát főleg azért, mert a bubis italok alapvetően lettek divatosak. A fiatalok ezügyben egész másképp gondolkoznak, mint az idősebbek, nem a nehéz italokat kedvelik, hanem ezeket a könnyű buborékosokat.
2: Így van, ez Magyarországon is megfigyelhető, és globálisan is, hogy az elmúlt években a nehezebb, testesebb, komolyabb borok felől elmozdult az ízlés inkább a könnyedebb, üdébb, alacsonyabb alkoholtartalmú italok felé, és ennek tulajdonképpen a pezsgő tökéletesen megfelel. Ugye a borfogyasztás általában sajnos az elmúlt években drasztikusan visszaesett, mind Magyarországon, mind olyan hagyományos bortermelő és borfogyasztó országokban, mint például Spanyolország, ott volt talán az egyik legszembetűnőbb, de magában a csökkenő borfogyasztáson belül a pezsgőfogyasztás szerencsére, ha szabad ezt mondani, meredeken emelkedik, úgyhogy tényleg a statisztikák szerint is egyre népszerűbb stílusról van.
1: Egyébként ez egy érdekes dolog, régen nyáron nem ittak az emberek pezsgőt, kifejezetten, ahogy mondta, az ünnepek itala volt, legyen az karácsony, legyen az szilveszter, vagy valami családi évforduló, vagy esemény. Mostanra pedig egy egészen hétköznapi kérdés volt, hogy bort vagy pezsgőt teszi fel a kérdést a pincér vagy a szomelié adott esetben.
2: Igen, hát azt is érdemes tudni a pezsgőkről, hogy tényleg nagyon ételbarát italok a hagyományos eljárással készülő száraz pezsgők, de akár a tartályos eljárással készülők is, hiszen alacsony az alkoholtartalmuk, általában nagyon élénk, friss, üdítő savakkal rendelkeznek, ugye ott vannak a buborékok is, mint szerves alkotó rész, amik ugye segítenek az ebéd vagy a vacsora során, az étkezés során, hogy az ember szájpadlását, ízlelő bimbóit lemossák és felfrissítsék, tehát tényleg egy, ha lehet ezt mondani, egy Jolly Joker a gasztronómiában. Ha van olyan italstílus, ami egy egész menüt, vagy egy többféle textúrákból és ízekből álló ételsort végig tud kísérni, az a pezsgő.
1: Mennyire hagyományos az, ahogy készül, vagy mennyire vannak ebben is új technológiák, épp úgy, mint a borászatban magában?
2: Hát azt hiszem elmondható, hogy nagyon sok lépést és nagyon sok eljárást megőriztek a pezsgő készítők, de természetesen vannak újítások és apró finomítások és kiigazítások, de meglepően sok lépés úgy zajlik, ahogy azt ugye Champagne-ban, ahogy a felvezetőben ön is említette Champagne nevét, ahogy azt kitalálták.
1: Na, és akkor megalkották, rakjuk is rendet. Mi a különbség a Champagne meg a pezsgő között?
2: Ez olyan, mint a nem minden bogár rovar, de vagy fordítva.
1: Mindegy, valahogy így, igen.
2: Szóval minden Champagne pezsgő, de nem minden pezsgő Champagne. Champagne az egy borvidék Észak-Franciaországban, Párizstól keletre, észak-keletre, és az ott készülő pezsgőket szabad kizárólag Champagne-nak hívni.
1: Hát ez valójában hát ez olyan, mint a tokai, tehát lehet máshol is édesbort készíteni, de tokainak nem lehet nevezni.
2: Pontosan, vagy mint a Roquefort sajt, és így tovább, tehát ez egy földrajzi eredetvédelem, Champagne-re nem is kell ráírni, hogy pezsgő, már hogy francia nyelven sem más miatt. A Champagne az egyértelműen a Champagne borvidékről származó pezsgőt jelenti.
1: De ez egyébként érdekes, ezt mindenki tudja, hogy a Champagne az pezsgő. Ezt mindenki.
2: Igen, így van, az annyira annyira bejáratott és annyira mindennapos szó lett, hogy már nem is kell hozzátenni, és tényleg a címkéken sincs feltüntetve se az, hogy eredetvédett, se az, hogy pezsgő, hanem csak sámpány.
1: De a pezsgő egyébként kell, hogy valahogyan hasonlítson mégis a sámpányra? Én értem, nem minden pezsgő sámpány, persze, de egyébként olyan, mint a sámpány?
2: Nagyon sok országban szerte a világon készül sámpány eljárással, egyébként ezt a kifejezést nem is szabad használni, mert annyira védik magát a kifejezést, hogy csak hagyományos eljárásnak szabad hívni, amit korábban sámpány eljárásnak hívtak. Szóval nagyon sok helyen készül pezsgő, általában, ahogy már az előbb említettem, követik a sámpányban tökélefejlesztett lépéseket, eljárásokat, trükköket, ha úgy tetszik, de nem akarnak sámpányhoz hasonlítani, ugye pont az a cél, hogy mindenhol ugyanazokkal a lépésekkel, többnyire hasonló vagy azonos szőlőfajtákkal, de mégis egyedi terroár jellegű borokat, pezsgőket készítsenek.
1: Június 1-én volt a Magyar Pezsgő napja, mert a június 1-én nem volt adásunk, erről egy picikét lekéstünk, de a pezsgőről talán magáról nem. Milyen ma a magyar pezsgő?
2: Szerencsére sokféle, szerencsére izgalmas, sorra készülnek, vagy alakulnak pezsgőgyárak, vagy olyan borászatok, akik elkezdik inkább a pezsgőre helyezni a hangsúlyt. Vannak olyan borászatok, akik például ősi magyar szőlőfajtákkal kísérleteznek, ugye például csomorikából is készül pezsgő, ami nem is annyira új ötlet, hiszen a 19. században a pécsi Litke pezsgőgyár is készített csomorikából pezsgőt, vagy ugyanígy az Ezerjóról is vannak feljegyzések, ugye szintén egy őshonos magyar fajta, ami nagyon, nagyon izgalmas pezsgőket tud adni, de természetesen a nagy nemzetközi szőlőfajták, amik ugye sámpányban is a termelés döntő részét adják, ugye Pinot Noir és Chardonnay szőlőfajtákból készül a legtöbb. Ugyanakkor Tokajban ugye nagyon sokan készítenek pezsgőt az ottani szőlőfajtákból, amikből az ottani szárazborok, illetve aszúk is készülnek, furmintból és házlevelűből, szóval elég sok oldalú és izgalmas. Én nagy jövőt jósolok úgy általánosságban a magyar pezsgőnek, ugye?
1: Nem túlozzuk el, Péter, bocsánat, hogy közbeszólok, minden borászat gyakorlatilag, tehát én ebben a műsorban ugye elég sok borászattal találkozom, és a kedves hallgatók is ezáltal, mindegyik dicsekszik a saját pezsgőjével. Tehát olyan, mintha a bor maga egy kicsikét másodlagos lett sok helyen a pezsgőhöz képest, menve a divattal, de ezt meg most nem fogjuk eltúlozni?
2: Biztos, hogy át lehet esni a ló túloldalára, tehát nem minden Magyarországon készülő pezsgőnek van létjogosultsága, most lehet, hogy kicsit gonosz voltam, de ez vitathatatlan. Viszont a nemzetközileg is elismert termelők is egyre többen vannak, akik évről évre nagyon magas minőséget, nemzetközileg is elismert minőséget szállítanak, és ezeknek a száma halassan, de gyarapszik is.
1: Hát és nyilván ők lesznek azok, akik a végén majd talpon maradnak, vagy hát remélhetőleg a minőség marad meg leginkább. Tű Péter, köszönöm szépen, kétszeres szomelié bajnok adott nekünk információkat a Magyar Pezsgő napja alkalmából, a magyar meg a mindenféle pezsgőkről. Köszönöm. Igen. Péter.
2: Köszönöm, viszont hallásra, szép napot.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A budapesti 92.9-es frekvencián.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Elindulunk a tokai borvidékre, és hogyha arra járunk, akkor hogyha Miskolc felől közelítünk, akkor ott lesz a kezünk ügyében szinte egy jó palack bor a Degenfeldéktől. Ugye ez egy családi birtok, Gróf Degenfeld szőlő birtok, és hát nem véletlen, itt van egy több száz éves történet. Többek közt ezzel fogunk megismerkedni, meg Magyarország legszebb szőlőbirtokával. Itt van a vonalban Tóth Máté birtokigazgató. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Ezt a legszebb szőlőbirtokot azért voltam bátor mondani, mert ezt elnyerték, ezt a címet, és hát gondolom azóta csúnyább biztos nem lett.
3: Pontosan így van. Igyekszünk mindig fejlődni.
2: Milyen a legszebb szőlőbirtok? Mit kell ezért tenni? Kezdjük innen, aztán majd közelítünk magához, a grófnőhöz is.
3: Ez egy elég nagy kérdés. Alapvetően itt nem csak a szépségről van szó, hanem arról is, amit ugye át akarunk adni. Tehát alapvetően mi a hozzáállásunk ugye az a megőrzésen alapszik, az örökségeink megőrzésén. Ennek a szépségét ugye egybeadja ugye a természeti örökségeknek a megőrzése, tehát az a gyönyörű park, a madárcsicsergés, és egyben pedig az építészeti örökségeknek, kulturális örökségeknek a megőrzése. Ugye ez a tulajdonosnak, ugye a grófi családnak is egy ilyen külön küldetése, hiszen nekik már 150 éves történelmük van a borvidéken, és nagyon várták a rendszerváltás, hogy tudjanak valami ennek emlékére valami újat alkotni. És ez teszi igazából azt a szépségét, amit belépve megtapasztal az ember, és erről szeretnénk tényleg egy ilyen nem fellengzős módon edukálni, egy élmények formájában átadni ezt az üzenetet.
2: A családi kastély, a Degenfeld kastély az ma egy kastélyszállóként működik, de közben Degenfeld Mária grófnő, ha jól tudom, akkor most már 30 éve gondoskodik a szállodáról, törődik a borászattal, tehát hogy ezt a birtokot, ezt ismét birtokba vette a család, és gondozza is.
3: Sajnos az eredeti birtok struktúra, ami 150 éve volt, az nyilván már nem volt lehetséges úgy újra megvalósítani. Tehát hogy nyilván ez egy másik birtok, tehát egy, mondhatjuk úgy, hogy alapítás. A történelmi épület, ami most kastélyszállóként üzemel, annak a jellege az pedig egy vincellér iskola volt, 1873-ban alapították a királyi beruházásból. És ennek az egyik tulajdonsága az, hogy ugye a történelmi pince, meg maga az épület, hogy ezt mint egy, úgy szoktuk mondani, hogy a szakmai professzionalizmus jegyében próbáljuk ezt az emlékét, ennek az emlékét kultiválni, és ez bővült ki nyilván egy nagyon precíz modern borászattal, és ez adja a lehetőséget annak, hogy nem csak a grófnőnek ugye a történelmi kulturális öröksége, hanem egyben a férjének, a nagyiparos német Linner úrnak is, ugye a professzionalizmus és a precíz technológiába vetett víziója is megvalósul. És ez a természet szeretete, ami pedig ugye a bioművelésben, meg a zöldség, gyümölcs, vágott virág, fűszer termesztésben, amit ugye felhasználunk a gasztronómiában is, ez a természettel való kapcsolat, ez pedig ugye mind a két ágról közösen érkezik.
2: Nagyon meg van kötve a tokai borászok keze a tekintetben, hogy milyen szőlővel foglalkozhatnak a tokai borvidéken, ugye ott azért akármit nem lehet telepíteni. Ez korlát is egyúttal, meg hát nyilván öröm is, mert hogy a tradicionális, a hagyományos világot kell megálmodni, vagy újra álmodni. Miket álmodtak újra?
3: Hát ez egy óriási kérdés, de alapvetően igen, tehát hogy a Tokaj az egyetlen borvidék, ahol csak fehér szőlő van, tehát nincsen kék szőlő, mint tokaiként, amit lehet termeszteni, és ebből is viszonylag kevés fajta, 6 fajta, amiből 3 az, amiről igazából nagyobb jelentőséget érdemel, ugye a furmintás levelű sárga muskatáj, és itt is annak ellenére az ember azt gondolná, hogy akkor ez ilyen könnyen érthetővé válik, de a legfontosabb fajta a furmint, annak egy olyan egyedisége van, hogy nagyon érzékeny a terroárnak a kifejezésére, a különböző termőhelyeken és a különböző technológiákkal egész külön arcát tudja mutatni, ami azért bőven hagy felfedezni valót és izgalmat, és hát ehhez kapcsolódik még nyilván a, mint a legrégebbi borvidék. Ebben teljesen biztos vagyok, mert Franciaországban is tanultam, és ott is azt mondták, hogy Tokaj a legrégebbi borvidék, úgyhogy akkor ez teljesen biztos, hogy igaz. Ugye ehhez kapcsolódnak azok a hagyományok, amik az történelem során ezt az iszatos hozzáadott értékét jellemezték, ugye az egész világban, ugye az arisztokratáknál ez a tokai aszú készítése és az ehhez kapcsolódó különböző édes bor különlegességek, amik ezt a jellegzetes, ezen a klímán jellegzetes nemes rothadást, botritices aszús töppedést használja ki. És ez az örökség az, amit tényleg különlegesíteti ezeket a borokat. Aki kóstolt ilyet, és aki nem, annak mindenképpen ajánlom, mert egy egészen, egy ilyen elsöprő, hosszú, izgalmas ízvilágot kölcsönöz neki. Én ezt nagyon röviden csak úgy szoktam elmondani, hogy a kék sajtnak egy analógiája, amikor van egy nagyon unalmas fehér sajtunk, és egy mikroorganizmus elkezd benne dolgozni, és egy ilyen sajthoz semmi közének, aminek semmi köze nincs a sajthoz, egy olyan elsöprő, tényleg egy nagyon intenzív ízvilágot kapunk, és itt is erről van szó, hogy van egy szép érett fur, mint szőlőnk, egy házlevelű, és ezt, ahogy ez a gombás betegség elkezdi feldolgozni, olyan ízek és savak, és halkotják meg utána a karakterét, amikor megkóstoljuk, aminek igazából a szőlőhöz semmi köze.
2: Az már valami más, más minőség, igaz?
3: Abszolút, abszolút.
2: Lehet merni ebben bátornak lenni, hogy milyen legyen az idei termésből készülő bor?
3: Sajnos. Ezt főként ugye a hektikusság, a klímaváltozás is okoz, tehát április például a valaha volt legszárazabb április volt, tehát hogy az, az igazság, hogy nem lehet ezt ilyen hamar egyáltalán előrevetíteni, nem tudjuk, hogy milyen huncutságokat tartogat még a természet a hátralevő időszakban, és a legmeghatározóbb időszak az nyilván a július végétől ugye a szüretig terjedő időszak, ahol egy nagyobb eső, vagy valamilyen kártevőnek az elszaporodása az még fontos lenyomatot, de nyilván ennek pozitív változata is van, tehát hogy ha kellemes, mondjuk nem iszonyatosan erős tűzőnap és forróság jellemzi az augusztusi hónapot, akkor nagyon szépen meg tudjuk őrizni a savakat, és akkor egy nagy édes és száraz borokat lehet olyankor készíteni.
2: Mi a borról beszélünk itt, de a kastélyszálló is valójában a borra épül. És hát ebből jutott eszembe, hogy igazán a főszezon a kastélyszálló szempontjából az a szüret időszaka, ami a legizgalmasabb egy ilyen vidéken?
3: Hát nyilván ezt úgy tudom, bármikor jó hozzánk eljönni, de ugye az őszi időszak az ebből a szempontból izgalmas, hogy akkor a borvidék a feje tetején áll, és az elsőrendű főutakon is csak föl alá mennek a traktorok, és tényleg akkor látni tényleg, ahogy történik az egész, ahogy érik a szőlő, és több program van, és az idő is ugye kellemes. A másik időszak pedig az ilyenkor mostanában van, ez a május-június, amikor még ugye a nyári nap az még nem égette ki a színeket, és egy ilyen tényleg egy ilyen intenzív méregzöld színbe borul az egész park, a táj, a szőlő, és tényleg nagyon tele van élettel és állatokkal, ami nekünk ugye fontos, hogy a szőlőben is ezeket megőrizzük a vegyszermentes technológia által. Ez tényleg ilyenkor meg ez az izgalmas része. Nyáron meg persze, ugye havaj dizsi, akkor meg ugye meleg van.
2: A dizsire nem gondoltam, de értem, mire gondolt ön. Úgyhogy köszönöm szépen. Tóth Máté, birtokigazgató beszélt nekünk a Gróf Degenfeld szőlőbirtokról, a borokról, a kastélyról, meg arról, hogy jót élni. Köszönöm szépen.
3: Nagyon köszönöm.
2: Minden jót kívánok önnek, és a kedves hallgatóknak is jövünk egy hét múlva ismét a borműsorra, remélem velünk tartanak akkor is, addig meg egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak. Mindig

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést, a Budakeszi úton a vízműveknél sávlezárásra készüljenek. Futóverseny miatt lezárták a Városligetben az Olaf Palme sétányt a Hősök terétől, illetve lezárásra kell készülni az Andrássy úton a Dózsa-György út és az Oktogon között, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Damjanics utca közötti szakaszon, a Városligeti fasorban a Bajza utcától, illetve a Kóskároly sétányon is a Hősök terén körben. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik terelt útvonalon, nem érinti a Templom tér megállót. Pomázon lezárták a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében karbantartás miatt hétfőn hajnalig. A H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusz jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Azt ígérte Magyar Péter a választási kampányban, hogy visszaállítja az egyetemek autonómiáját, megszünteti a Kekva modellt, és Erasmusozhat minden magyar diák. Hát, hogy így lesz-e, hogy mindegyik magyar diák megye Erasmus ösztöndíjjal világot látni, azt nem tudom, de az, hogy talán megnyílik ismét erre a lehetőség, arról beszélgethetünk már Kuruc Gáspár Tündével, az Edulány felelős szerkesztőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Egon, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Az az igazság, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt, amit bejelentettek itt a múlt pénteken, hiszen a 2002-es év után ugye azok az egyetemek, amelyeken megtörtént a modellváltás, azoknak az egyetemeknek a hallgatói nem utazhattak Erasmusszal. Nyilván az Erasmusnak volt egy kivezetése, de 2024 őszi szemeszterétől már nem volt olyan hallgató, aki Kekvás Egyetemen tanult, és Erasmus program keretében külföldre ment.
2: Itt most ugye olyan lépéseket kell megtennie Magyar Péternek, amikre egyébként is fájt a foga, mert ő vissza kellene szerezni az úgynevezett kekváktól, tehát az alapítványi működtetésű egyetemektől és intézményektől, lásd például MCC, azokat a vagyontárgyakat, amelyeket az állam juttatott oda, és ezek ilyen alapvetésként jelentek meg az ő politikai struktúrájában. De hát ez kell ahhoz is, hogy egyáltalán az Európai Bizottsággal legyen miről tárgyalni.
3: Így van, ez egy nagyon fontos lépés volt, hiszen ezeknek az alapítványoknak a működése előre, tehát hogy ez egy átláthatatlan működése volt ezeknek az alapítványoknak. Nem lehetett tudni, hogy a pénzek hova folynak és hova mennek. Ez volt ugye az Európai Bizottságnak az egyik kifogása, amikor az Erasmus programot leállította ezeken az egyetemeken. A másik pedig az volt, hogy nagyon sok aktív politikai szereplő kapott ezekben a kuratóriumokban helyet, és ezt is nehezményezte nyilván az Európai Bizottság. Az előző kormány megpróbált ezen valamennyit változtatni, és folyamatosan mentek a csatározások, azonban ez tényleg előrelépés érdemben nem történt, és ezért kellett ugye elindítani annó a Pannonia programot is.
2: Ami hát, hogy úgy mondjam, nem maradt teljes sikert, bár rengeteg pénz elment rá.
3: Ez így van, ráadásul ugye a Pannonia programról azt nyilatkozták korábban, hogy az Erasmus utolsó évéhez képest jóval népszerűbb volt, azonban itt azért egy fontos dolgot kiemelnék, hogy az Erasmus programban a hallgatók alapvetően hosszabb ösztöndíjakkal utaztak külföldre, eltöltöttek ott egy szemesztert. A Pannonia programban is voltak természetesen ilyen jellegű kiutazások, akár a világ bármelyik egyetemére, vagy bármelyik országába inkább, azonban abba beletartoztak azok a fajta kiutazások is, amik mondjuk háromnaposak voltak, kétnaposak voltak, és természetesen abba a programba jobban belevették mondjuk az oktatókat, kutatókat is, már mint a Pannonia programba is. Nyilván az Erasmus, mint program, az Erasmus Plus, annak ugye volt egy felsőoktatási része, illetve van egy ugye középiskolai része is, ez korábban Leonardo program néven futott, de ugye az utóbbi években ezt így egybegyúrták, de a két program között ugye az volt a fő különbség, hogy ugye az Erasmus az egy jóval nagyobb mobilitást biztosított a hallgatóknak. A Pannonia is biztosított, de nyilván korlátok között.
2: Hogyha bejelenti Ursula von der Leyen, már pedig ez történt, hogy jó hírem van, a következő tanévtől a magyar tanulók újra részt vehetnek az Erasmus közösségben, az vajon melyik következő tanévet jelenti? Ugye itt augusztus 31-e csomó olyan döntésnek a határideje, amit a magyar kormánynak meg kell lépnie a brüsszeli megfelelések érdekében. Vajon elég-e az idő arra, hogyha augusztus 31-éig itt ezek megtörténnek, akkor szeptember 1-ével, az új tanévvel a magyar diákok már teljes körűen benne legyenek a programban?
3: Feszített munkatempóval szerintem semmi sem lehetetlen, tehát a pályázatokat én elképzelhetőnek tartom, hogy ki fogják írni a következő tanévre, vagy következő tanévtől. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy már szeptemberben utazni is fognak a diákok. Én úgy gondolom, hogy ha kiírják ezeket a pályázatokat reálisan is legkorábban a tavaszi fél évtől, mármint a 2026-2026-os tanévnek a tavaszi fél évjétől utazhatnak ki magyar diákok, egyetemekről Erasmusszal, mert azt azért fontos leszögezni, hogy magyar diákok most is mehettek Erasmusszal, hogyha az nem kekvás egyetem volt. Tehát, hogy például egyházi fenntartású egyetemről, magánegyetemről, vagy éppenséggel ugye állami fenntartású egyetemről mehettek ugyanúgy külföldre.
2: Igen, ezt általában sikeresen összemosta a politika, hogy a magyar diákok nem egyöntetően voltak kizárva az Erasmusból, hanem hát annak megfelelően, hogy milyen típusú egyetemre jártak, itt a kekvákkal volt a baj a leginkább. Vajon a Horizon kutatási program, kutatási együttműködés meddig lesz elzárva a magyar kutatóktól, automatikusan felszabadulhat?
3: Én ezt is elképzelhetőnek tartom, hogy az Erasmusszal párhuzamosan ebbe is szerintem az első pályázatokat, azokat ki fogják írni az őszi fél évtől, de az, hogy ennek a folyósítása, ez hogyan történik meg, ez szerintem azért viszonylag több időt fog majd igénybe venni.
2: Ez egy diákcsereprogram alapvetően. Mi, magyarok, Magyarország készen állunk arra, hogy Európából ismét úgy fogadjunk diákokat, mint tettük korábban?
3: Európából nagyon sok hallgató érkezett egyébként a korábbi években is Magyarországra. Most pontos statisztikát nem tudok mondani, de azért a számuk az több tízezerre tehető. Nyilván itt azért főleg ázsiai országok, meg afrikai országok is voltak benne, tehát hogy külföldi diákok most is tanulnak Magyarországon, akár fél éveket, akár masterképzésen, akár pedig a doktori programban, vagy éppenséggel az osztatlan képzéseken. De én szerintem maga a nyelvi háttér, az, hogy mondjuk angol nyelvű képzések vannak az egyetemeken, angol nyelvű szakok vannak a magyar egyetemeken, és azt látjuk a Zedulánynál is, hogy egyre több magyar egyetem indít angol nyelvű szakot. Szerintem ez mindenképpen abba az irányba mutat, hogy Nyugat-Európából, akár Dél-Európából, vagy Európa bármelyik másik területéről is Magyarország készen álljon arra, hogy fogadja a diákokat.
2: Remek hírek, köszönet érte, hogy elmondta, és hát nyilván izgatottan várjuk, hogy hogyan folytatódik ez a történet, mert hát azért ennek még van sok-sok folytatása és sok fejezete. Kurucz Gáspár Tünde, az Eduline felelős szerkesztője állt rendelkezésünkre, köszönet érte.
3: Köszönöm szépen.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Nyugdíjügyek, ráadásul a férfiak 40 bevezetésének kérdése. Azt indítványozza a Mi Hazánk képviselője, a férfiaknak is legyen lehetőségük 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulni. Magyar Péter pedig Duró Dóra felvetésére azzal válaszolt, hogy minden szavával egyetért. Ami szerintem elég sokakat meglepett, lehet, hogy Farkas Andrást, a nyugdíjguru alapítóját, nyugdíjszakértőt nem. Kedves nyugdíjguru, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Van értelme ennek a férfiak 40-nek?
2: Hát így, hogy férfiak 40, így meglehetősen kevés értelmét látom, de azt, hogy a férfiaknál is valamit ki kell találni arra, hogy a rövidebb várható élettartamuk miatt ne csak a 65 éves nyugdíjkoratár betöltésével lehessenek nyugdíjba, hanem esetleg korábban is, ez egy teljesen jogos felvetés. Szerintem erre utalta a miniszterelnök is, hogy egyetért ezzel a felvetéssel, de itt azért egy csomó dologra föl kéne hívni a figyelmet. Először is már a nők 40-nek sem nők 40-nek kéne lenni, hanem nők 43-nak, hiszen mint tudjuk 2011 óta, amikor bevezették a nők 40-et, 3 évvel nőtt a nyugdíjkorhatár az akkori 62 évről 65 évre, tehát ha igazán ugyanazokat a feltételeket akarnánk biztosítani, akkor már a nőknek is nők 43 lenne a neve, így a férfiak 43 lenne egyáltalán az első megközelítésben is a kedvezményes nyugdíjuknak az egyik feltétele, tehát 43 év munkaviszony, de az a baj, hogy ha ezeket csak ilyen adhok politikai döntésekkel akarjuk beleépíteni a magyar nyugdíjrendszerbe, akkor semmivel nem térünk el a korábbi kormányzat gyakorlatától, amely, mint tudjuk, folyamatosan a saját aktuális politikai érdekei szerint nyúlt bele a nyugdíjrendszerbe. Tehát ez jó lenne azért előzetesen egy társadalmi vitában is megnézni, hogy egyáltalán mi fér bele a nyugdíjrendszerbe, mit szeretnének valójában a férfiak, mit szeretnének a nők, mert ha azt nézzük, hogy mi a tényleges indoka, mi lehetne egy ilyen kedvezményes férfi nyugdíjnak, akkor nyilvánvalóan az elsődleges tényező az, hogy a férfiak rövidebb ideig élnek. Ha az egész életük során nézzük a várható élettartamokat, tehát a születéskor várható élettartamot, akkor egy férfi ma Magyarországon 74 évre számíthat, egy nő meg 80-ra, tehát akkor már is lehet lobogtatni, hogy 6 évvel rövidebb ideig élnek a férfiak. Ez azonban azért nem igaz, mert a nyugdíjrendszernél nem a születéskor várható élettartamokat, hanem a 65 éves korban várható további élettartamokat kell figyelembe venni, hiszen az határozza meg a nyugdíjrendszer terhelését, ugye, hogy hány évig leszünk nyugdíjasok. Ez esetben a 65 éves korban várható további élettartam már módosul, mert egy férfinél 14,7 évre számíthat, egy ma 65 éves magyar férfi, a nők meg 18,6 évre, tehát itt már 4 évre csökken a két nem közötti különbség, de még mindig való igaz, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak.
1: Mennyit jelentene ez a költségvetés szempontjából? Pro és kontra egyébként, mert hogyha ennyire szabadjára engedjük, akkor simán lehet azt is mondani, hogy a férfiak 40 vagy 43, az lehetne 50 is, tehát ki a kedve szerint, ezt egyébként most is megteheti, akkor menjen nyugdíjba, amikor csak akar.
2: Hát most is akkor mehet nyugdíjba, de nem szabad választás szerint, mert 65 éves kora után akkor megy nyugdíjba, amikor akar, egy férfi is, de 65 éves kora előtt sajnos egy férfi nem tud elmenni, a nők meg el tudnak menni életkoruktól függően, hogyha megvan ez a kedvezményes női nyugdíj feltétel. Na most ez ha a női nyugdíj most 539 milliárd forintba kerül a költségvetésbe 2026-ba, nagyjából ilyen 450-500 milliárdos tétel lehetne egy férfi 40, ha ugyanígy vezetnénk be, mint ami a nők 40-re vonatkozik. Na most ez azt jelenti, hogy akkor hirtelen megjelenne egy plusz 450-500 milliárdos tétel a költségvetésbe, amire persze lehet összekaparni fedezetet, de ma annyi helyről nő a nyugdíjkassza költségvetése, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy mit vállal be a kormányzat, hiszen ott van a 13. havi nyugdíj, ott van a 14. havi nyugdíj, ott van a nők 40, ez összességében már 1500 milliárd forintos plusz tétel, és ha még erre ráteszünk még 450-500 milliárdot, akkor hirtelen 2000 milliárd forintos olyan tétel van a nyugdíjkasszában, amit vagy egyáltalán nem fedez, vagy csak részben fedez valamilyen járulékbevétel, tehát a költségvetés egyéb forrásaiból kell odapakolni a pénzt.
1: Ha jól értem, egyetértés ide vagy oda, de alig, ha most a következő egy-két évben vezetik be a férfi 40-et, mert hogy ha bevezetik, akkor ugye ez egy azért jól belátható, elképesztő költségvetési teher lesz.
2: Igen, ennél egy sokkal okosabb módon is el lehetne járni, teljesen nemektől függetlenül csinálni egy korszerű, korhatár előtti nyugdíjazási rendszert Magyarországon is, mindenhol működik az Unióban, csak nálunk nem. Ez azt jelenteni, hogy elmehet korábban nyugdíjba egy férfi is, mondjuk 62 éves kortól már el lehetne menni nyugdíjba, de akkor tudomásul venni, hogy a nyugdíja összege az csökkentett összegű lesz, tehát valamilyen büntető levonás terheli a nyugdíj összegét. Az uniós átlag az 5%, annyi szor 5%, ahány évvel korábban megy valaki nyugdíjba, tehát ha mondjuk Magyarországon 62 éves korában elmenne valaki nyugdíjba, akkor 15%-kal kisebb lehetne a nyugdíja élete végéig. Ha valaki ezt tudomásul veszi, elmehet, ha nem veszi tudomásul, akkor megvárja ki a korhatára betöltését.
1: Köszönöm szépen, Farkas András hallottak, a Nyugdíjguru alapító főszerkesztőjét.
0: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Az emberek. Mi foglalkoztatja az újságírókat?

0: Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en. Az Economus mérte fel, hogy vajon mennyivel gazdagodtak azok a magyarok és a magyar háztartások, amelyek ingatlan birtokoltak 2010 óta. Egészen szép adatok, és egészen meglepőek ezek a számok, hogy milyen jó befektetés volt lakást birtokolni. Pásztor Szabolcs, az Economus kutatási igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval, hogyha azt nézzük, hogy mennyivel nőttek az árak Magyarországon, és mennyivel nőttek az ingatlan árak Magyarországon, akkor itt egy egészen nagyon durván szétnyíló ollóval találjuk szembe magunkat.
2: Ez pontosan így van, 2010 és 2025 között a magyar lakásárak majdnem négyszeresükre emelkedtek, és a háztartások lakásvagyona folyóáron majdnem ötszörösére nőtt, a teljes nettó vagyon pedig GDP arányosan 245%-ról 381%-ra emelkedett. Úgyhogy azt lehet látni, hogy aki ingatlan tulajdonolt, ingatlant birtokolt, az jól járt, még akkor is, hogyha ebben az időszakban volt egy látványos infláció, tehát a reál vagyon is jelentősen tudott növekedni.
1: Sokan úgy vélekednek, hogy ez, hogyha valaki a saját ingatlanjában lakik is, és nem beruházási céllal vett magának 1-2-3-4 ingatlant még e fölött, akkor tulajdonképpen neki majdnem mindegy, hogy mennyit ér most a lakása, mert hogy ha egy másikra cserélni, ugyanannyival többet fizet egy másikért. Egyfajta holt tőke?
2: Igen, ez így van. A magyar gazdaságnak egyik nagy problémája tulajdonképpen ez, amit ön is említett, a lakástulajdonlás mutatója 90%, és nagy tőkén ülünk összességében, ez nem pörgeti a gazdaságot. És valóban úgy van, hogy ha valakinek egyetlen lakása van, akkor az nem feltétlenül mint befektetésre tekint rá, hanem tulajdonképpen a tulajdon az élettér. Van azonban egy lényeges dolog, amit nem szabad elfelejteni, akik egy olyan lakással bírnak, amely mondjuk közepes kategóriának mondható, azok rájöhetnek például egy külföldi nyaraláskor arra, hogy egészen sok európai országban hasonlóak ma már az árak. Így gyakran meg lehetne azt tenni elméletben, hogy a saját lakást eladva máshol is körülbelül hasonló kategóriájú lakást vásároljon az egyén.
1: Na jó, de az nem csak egy ingatlan vásárlás és egy másiknak az eladása, az egy életvitelbeli, életmódbeli, munkahelyi viszonyokat befolyásoló, egy egész család életét befolyásoló döntés.
2: Igen, természetesen így van, ezzel azt kívántuk az Ökonomusznál a kutatásunkkal árnyalni például, hogy ami korábban irdatlan különbség volt például néhány európai ország lakására, illetve a hazai lakására között, míg ma már ez a különbség sok esetben eltünedezett.
1: Tud hozni példát, hogy a hazai lakásárak, mondjuk egy budapesti átlagos lakására az mivel mérhető össze?
2: Tulajdonképpen, ha például Olaszországot, vagy Franciaországot, vidéki régiókat, közepes városokat nézzük, vagy esetleg Spanyolországot, a gazdasági médiában is, a gazdasági sajtóban is gyakran megjelennek ezek az összehasonlítások. Tehát, hogyha ilyen országokat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy vagy szerény kiegészítéssel, vagy egyébként,

0: egyébként kiegészítés nélkül lehet, hogy egy hasonló karakterű, hasonló felszereltségű ingatlant meg lehet vásárolni. Sokan is élnek ezzel, vagy sokan játszanak ezzel a gondolattal.
1: Az ingatlanok és az ingatlan piac alakulásában elég jelentősen beleavatkozott az állam a különféle kedvezményes támogatási formákkal. Ez mennyire általános Európában, illetve fenntartható-e, és ha igen, akkor milyen növekedési kilátásokat mutat? Ha pedig nem, akkor hogy változhat az ingatlan piac Magyarországon?
0: Valóban érdekes áttekinteni azt, hogy mi hajtotta a vagyongyarapodást. Az elsődleges tényező nyilván a lakásárak erőteljes emelkedése volt, különösen nagyvárosokban, illetve az agglomerációban. A második tényező az új lakások építésének felfutása volt. Lényeges dolog, hogy például 2015 és 2020 között 7600-ról 28.200-ra nőtt a újonnan épített otthonok száma, itt ez 3,7-szeres növekedés, és volt egy harmadik tényező is, a lakásállomány minőségének javulása. Felújítások, energetikai korszerűsítések, lakóterületbővítések. Nyilván ezek úgy jöhettek létre, hogy voltak olyan állami programok, mint például a CSOK, a kedvezményes lakásáfa, a babaváró, az otthonfelújítási támogatások, volt egy alacsonyabb kamatkörnyezet is. Na most nyilván ezek megtették a hatásukat értelemszerűen. Abban az esetben, hogyha esetleg ezek kivezetésre kerülnének, ha emelkedik a kamat, megdrágulnak a hitelek, akkor nyilván ilyen mértékű bővülés nem várható. Azt lehet látni az ingatlan piacon egyébként, hogy 2022 volt egy kiugró növekedést mutató év az árak tekintetében, azóta azért az árak emelkedése alább hagyott, és egyfajta korrekció jöhet az ezután következő években, főleg akkor, hogyha az újonnan épített lakások állománya megemelkedik.
1: Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz kutatási igazgatója volt vonalban, itt a több-kevesebb műsorában. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én.
1: Köszönöm az önök figyelmét is. Jövünk holnap újra a Gazdasági Magazinnal ugyanebben az időpontban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Róna Jegot hallották, minden jót.

született, 20 évesen ősz hajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. A kispálok, a tancsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok. Lekopott a didasz sarok,

0: úgy jó, ahogy van.
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Bolt Péter Ákos, az elmúlt években rendre akkor kerestük ebben a műsorban, hogyha valami olyan hírt kellett értelmezni, ami hát érthetetlennek tűnt első hallásra, mert hát ez hogy fordulhat elő, vagy ez hogy lehetséges, vagy miért van ez így. Hát most nem ilyennel, hanem azzal keressük, hogy egy 16,4 milliárd eurós bejelentésnek megyünk utána, és ez egy pozitív hír. Bolt Péter Ákos közgazdász, a Jegybank korábbi elnöke, a vonalban. Professzor úr, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszönöm szépen az ismétet meghívást.
2: Szóval 16,4 milliárd, ez még euróban kifejezve is borzalmas pénz. Hogyha ezt forintra lefordítjuk, akkor ez a magyar gazdaság számára egy olyan dózis, amire nagyon régen várunk.
3: Igen, ez egy nagyon nagy összeg, nagyon jó hír, és különösen fontos az, hogy az oda vezető út az látszik, mert talán erről már beszéltünk egyszer-kétszer, hogy nem csak az a kérdés, hogy megérkeznek ezek az uniós források, ezek igazából mondhatnám, hogy másodlagosak az egészügy szempontjából, hanem a magyar gazdaság, a magyar társadalom, Magyarország integráns része az Európai Uniónak. Na most ezek után, ha végigmegyünk ezen a folyamaton, akkor papírunk van arról, hogy igen, és akkor a pénzek is megindulnak. Tehát két jó hír egy mondatban.
2: Hogyha a pénzek megindulnak, az annak a feltétele, hogy teljesítünk olyan dolgokat, amelyeket a korábbi kormány nem tudott, nem akart, nem volt hajlandó, vagy igen, szuverenitási kérdést csinált belőle. Vajon, hogyha most csak a gazdaságra és a politikára nem koncentrálunk, van-e olyan gazdasági része a vállalásainknak, amelyek közvetlen hatást gyakorolhatnak rögtön a magyar gazdaságra, vagy éppen majd a pénz lesz csupán az?
3: A gazdasági összefüggése különösebb nincsen, mert ezek nem olyan típusok, mint mondjuk az euróbelépés, vagy a stabilitási paktum, hogy a tagsági viszonyból adódóan például a deficitet kordába kell tartani. Ez ettől függetlenül fennáll persze, de az oda vezető, a pénzekhez vezető út alapvetően jogi. A közös joganyagot be kell tartani, és ennek valóban része a pénzekkel való gazdálkodás, tehát hogy ne lopják el nagyon egyszerűen. És az is, hogy a kialakult joganyag, az acquis communautaire, amiben belépett Magyarország is, ami azóta történt, az ne ütközzön a magyar jogrenddel. Tehát ebben valóban van szuverenitási ügy, de hát ezt akkor kellett eldönteni, amikor megnépszavaztuk, hogy belépünk egy közösségbe. Úgyhogy most azokat kérdik rajtunk számon, egyébként hozzáteszem, ezek a követelések az én személyes ízlésemmel mindegybe vágnak. Tehát én nem látok semmi feláldozni valót. Viszont itt kényszerítenek egy nagyon gyors jogkorrekciót, amely azért fontos, mert az elmúlt tizenvalahány évben fokozatosan fejlődött el a magyar jogrend, és most akkor ezek szerint, ha minden igaz, persze itt az ember szorít egy kicsit, hogy így is alakuljon, elvileg őszig visszaáll a jogrend.
2: Itt vannak pántlikázott pénzek, amiket nem lehet bármire felhasználni, mert meg van határozva a különböző forrásokból, miféle felhasználásra van lehetőség. Ennek fényében látszik az, hogy milyen gazdasági területek lesznek ennek a befolyó összegnek az igazi nyertesei?
3: Az ügyek egy részét tudjuk, mert a kimenő kormány már készített programokat, volt, amit előfinanszírozott abban a reményben, hogy előbb-utóbb jönnek a pénzek, és hát most ezek ugye be fognak válni, azt lehet látni. Ami azonban ezt a RRF pénzt illeti, itt nem készült érdemi program, legalábbis én nem láttam, nem tudok róla, és hát a minisztereknek a megszólalása is arra utal, hogy hát a fiók nincs tele késztervekkel. Úgyhogy itt versenyfutás van az idővel, meg talán rugalmasság is kell az unió részéről, hogy programnak fogadjon el egy olyan valamit, ami más célra készült, de hasznos, de abba a keretben nem fér bele, és akkor itt el lehet könyvelni itt is. Tehát itt kell egy kis szimpátia és jó indulat a befogadók részéről, egyébként azok bürokraták, tehát nem pofára adják a pénzt, szabad így mondani, de hát nyilván lehet lassítani, meg lehet azt mondani, hogy nyár van, meg lehet azt is, és azt látom, hogy most ez körvonalazódik, hogy most miattunk nem lesz hosszú vakációja annak a 300 embernek, aki a magyar projekteken dolgozik. De ezekben van nagyon fontos ügy, amit egyébként is meg kellett volna csinálni, tehát energiatakarékosság, infrastruktúra fejlesztés, és ami csak említem, akadémiai szabadság, hát az egyetemeknek a visszanormalizálása, hát ezek mind közgazdaságilag is fontos ügyek, és hát rengeteg pénz van mögöttük.
2: Az, hogy 5 éves csúcsát ostromolta a forint a hétvégén, az már ennek az eredménye volt, ennek a pénteki bejelentésnek. Nyilván a forint majd hullámzik és megy a maga útján, de alapvetően az, hogy a nemzetközi hangulat Magyarországgal kapcsolatban hogyan változik, az nyilván az új kormány számára kulcsfontosságú, ilyen módon aztán mindannyiunk számára. Egy ilyen Európai Uniós megállapodás hosszú távon döntheti el azt, hogy Magyarország felé ismét meglegyen a bizalom?
3: Két dolog történt. Az egyik, ez a pénzről való megállapodás. Ezt a hitelminősítők beírták a terveikbe, amikor nem minősítettek le minket, mert hát magunk között vagyunk, elárulhatjuk, hogy a makromutatóink alapján nem tartozunk oda, ahova most tartozunk, lejjebb kellene sorolniuk, de kivárnak, adnak időt, és más azért is, mert ez a pénz beindul, ez egy irdatlan összeg. Csak említem, hogy a hitel része is mennyi is 3,5 milliárd euró, és ez kedvezményes hitel ennek a bizonyos helyreállítási eszköznek, RRF. Van egy támogatási része, tehát ingyen pénz. Ez azért is nagyon fontos, mert a kimenő kormány pénzügyi, valami mit védőpajzsot mondogatott, de az mind drága USA hitel lett volna. Tehát ezzel szemben ingyen pénz és kedvezményes hitel, ez azt is jelenti, hogy megszabadítja a költségvetés és a fizetési mérleget hosszú távon egy tételtől, tehát a forint az jó lesz, tehát érdemes itt tartani, tehát az árfolyam fölmegy, az exportőrök most hát kenegetik a szívük táját, mert erre nem készültek fel, de hát ez egy új pálya, és akkor jön még az euró. Tehát a kettő együtt, ez azt jelenti, hogy valóban a forint az vissza tud erősödni, visszaszedi azt a veszteséget, amit az elmúlt 2 évtizedben felhalmozott.
2: Minden esetre a mai nap úgy indult, hogy erősen rángatták a forintot ide-oda, de egy elég szűk sávban aztán meglátjuk, hogy ez fordul-e másfelé. Hogyha távlatosabban gondolkodunk a következő 4 évről, már pedig például a magyar kormánynak nyilvánvalóan így vagy még hosszabb távon kell gondolkoznia, és bejelentette azt is, hogy az euróövezetbe szeretnénk csatlakozni mondjuk 30-31-es határidővel, akkor ezek a döntések, amiket meg lehet hozni most ennek a pénznek a birtokában, például egy ilyen euróövezeti csatlakozást, vagy mondjuk egy gazdasági növekedés motorjának beindítását meg tudják-e tenni? Van-e ebben annyi tartalék, vagy annyira be van táblázva, hogy igazából el fogjuk költeni azokra a dolgokra, amik itt állnak előttünk?
3: Ezek a pénzek fontosak, de azért is mondtam, hogy nem az első helyen állnak, mert az igazi nagy tétel nem ez, hanem az egész Európai Uniós tagság. Tehát, hogy a Magyarország olyan ország, amelyik megbízható, nem fűződik hozzá politikai kockázat, abszurd mértékű, mert egyébként hát lássuk be azért, amit az Orbán kormányzat csinált ezzel a itt is vagyok, ott is vagyok, itt se vagyok, ott se vagyok, ez egyre nagyobb politikai kockázatot halmozott fel. Na, szóval ez kimegy, akkor a keleti perifériának, keleti peremvidéknek a dinamikus országai közé visszakerülünk. És azért látjuk azért az észtektől lefele a cseheken át, szóval nekünk, szerkesztő, nem Ausztriát kell utolérni, hanem az volt a kérdés, hogy fel tudjuk-e venni a versenyt a lengyelekkel. Na most ezek után, a fordulat után bennem megvan az erős optimizmus, hogy a térségnek a dinamikáját átvesszük, és az év második felétől beruházási hullám elindul, és nem csak azért, mert jönnek a pénzek, valószínűleg maguk ezek a pénzek, ezek talán decemberben kezdenek csordogálni. Na de aki már lát fantáziát a magyar gazdaságban, az már a jövő héten megy a bankárjához, és megbeszélik a következő hiteltransznak a feltételeit. Tehát én most tényleg optimistán vagyok, sokkal, de sokkal, mint bármikor a beszélgetéseink alatt az elmúlt 4 évben.
2: Jó ezt hallani, és köszönöm, hogy elmondta. Bot Péter Ákost hallották, professzor úr, köszönöm, minden jót kívánok!
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Elbúcsúzom önöktől is, Messzényi Zsófi szerkesztette ezt a mai adást, remélem tartalmasnak érezték önök is. Holnap jövünk ugyanígy a több-kevesebb műsorával itt a Spirit FM-en. Róna Jegont hallották, minden jót kívánok.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a Budakeszi úton a vízműveknél sávlezárásra készüljenek. Futóverseny miatt lezárták a Városligetben az Olaf Palme sétányt a Hősök terétől, illetve lezárásra kell készülni az Andrássy úton a Dózsa-György út és az Oktogon között, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Damjanics utca közötti szakaszon, a Városligeti fasorban a Bajza utcától, illetve a Kóskároly sétányon is a Hősök terén körben. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik terelt útvonalon, nem érinti a Templom tér megállót. Pomázon lezárták a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében karbantartás miatt hétfőn hajnalig, a H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusz jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Istvánt szólítom, aki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, Bogyarák Anikó vagyok.
3: Kedics van, Kolom, szerkesztő asszony. Múlt héten pénteken szombaton beszéltem, de ilyen elég felturbozott állapotban, igazán nem számítottam, meg kiderült szombaton somos ügyvédő számára, meg hallgató számára is, hogy ez nincs tévén bájom, hogy én volt a 9 éves. Kocsiból beszélve, vagy rögtönözve mondtam egy-két dolgot itt a Sönöcsőgétügy kapcsán. Most is egyébként egy fellebbezést írok, mert mindig félnek a rendőrök. Egy nagyon szép ügy, de visszakanyarodik itt a Navracsics bukott miniszterre, és azért telefonálok, mert most így ilyen sütemény fogyasztása közben látok egy hírt. Ugye Gulyás Gergely arról reméli, hogy a volt miniszterek nincsenek ilyen ügyekbe bent, büntetőügyekbe. Hát most mindjárt feldolgó egy kérdést, a Fidesz válaszoljon, mert ezen ügyből kapcsolódóan március 22-23-án ilyen, úgy emlékszem, 22.47-től 1 óra 1 percig 23-án 10-esével az összes parlamenti képviselő, aki még az Orbán kormányban volt, átküldtem 2025. január 31-e büntető feljelentésen a Togán Antes Nagy Ádám ellen, illetve Navracsics Tibornak a büntető feljelentésemet. És ugye azt mondja, remény nincs bent, akkor nyilatkozom a Fidesz összes parlamenti képviselő, nem kapták meg, amit én átküldtem az ő parlamenti elérhetőségére? Hát ez nem jött vissza, amit megvan, hivatalosan megadtak, hogy nem kapták meg. Most akkor hogyan tud ilyen kijelentést tenni? Ma aztán a Telexnek olvastam az előfutólag, hogy remény nincsenek bent. Én elmondtam pénteken szombaton az ATV-be, hogy Orbán Viktor ellen jogi képviseletet hatalanna, és Rogán Antal ellen jogi képviseletet keresett szexádra, június 13-ig, de azt is elmondtam szerintem elég határozottan pénteken szombaton, hogy Orbán Viktor január 24-en hazarlásra följelentettem, és a Nagyika Kinga kolléganő megkérdezte, mi van mögötte, az van mögötte, jogállamiságnak a megszüntetése miatt.
2: Gulyás Gergely egyébként az Ultrahang YouTube csatorna vendége volt, és ott beszélt erről, és ő a korrupciós ügyekről beszélt.
3: Igen.
2: Volt egy állítás, hogy vannak korrupciós ügyek, igen. Így fogalmazott Gulyás, és azt mondta, hogy ha valaki megszegte a törvényeket, és tisztességtelenül gazdagodott, akkor ezzel kapcsolatos feljelentéseket kell tenni, az eljárásokat pedig le kell folytatni. Azt remélem, hogy minden fideszes miniszter betartotta és betartatta a törvényeket.
3: Jó, akkor korrupciós ügyeit, a versenyképes járású program, akkor csak ragadjuk ki ezt, mert ezek a Navracsics Tiborra beleillik, és akkor mondom, hogy most adok egy fellebbezést, hogy akkor hogyan jön össze. Ugye a versenyképes járású programokban, most rögtönzettel mondom, mert van egy nyilvános hely, meg egy fellebbezést írok, de fel is olvasom esetleg a nézőt, nem hinnék el, hogy miről van, és ezt mondom, a rendőrségbe folytatom, aztán utazok tovább. Tehát az a mindjárt felolvasom, az a lényeg, hogy május 28-án Somosó községi önkormányzat a Csurgó város új képviseletében, hogy ott úgy hívták, hogy Torma László, szándékosan úgy hívták, és mondom, hogy miért. Ugye a 2024 évi gyermek jóléti, nem tudom fejből, azóta 8. napirendi pont, hát én természetesen nem tudom miért, de jó megérzésre mondom, kiforgattam, oké, ott szavaztak róla, és utána a versenyképes járások programján belül 4 konzorcium, ott a környező 4 falu, Somocsicsó község önkormányzata szavazott 4 konzorcium, a közel 40 millió forint, tehát közel, megvalósítási helyszín Somocsicsó Kostutca 1.
2: Igen.
3: Ugye 4 falunak a konzorcium, és nem a Somocsicsó a fő konzorciumos résztvevő, versenyképes járások, Urnafalért létesítése, mind ott megvalósul az önkormányzat épület egyébként. Aztán 8-án Fagyos József ott ül Kaposváron, pénteki nap, az online internetes oldalon látom, hogy átveszi a támogató okiratokat.
2: De ez Navracsicsnak mi közelhez?
3: Hát az a közel, hogy ezen a képviselőtestű ülésen Fagyos József bejelent, hogy megnyertük a pályázatokat. Ez le van írva, és a gyermek jólét, ez a 4 pályázat is erős szavaztak, megnyerték. És ugye jogilag, vagy a Magyar Állam kincstárnak kellett volna dönteni, ezzel kapcsolatban gyorsan feljelentettem őket a NAV-hoz, a NAV jogi osztály átküldte a törvényességi felügyeleti osztályra a nyilatkozónak, illetve elküldte a Magyar Állam kincstárnak, hogy ez van. A lényeg az, hogy a törvényességi felügyeleti osztály nyilatkozott, melyben leírják a Navracsics Tiborra utalva miniszterre, hogyan történt, vagy hogyan kellett volna történni jogilag ennek a versenyképes járási programnak a joghoz való, meg ami a törvény szerint lebonyolítása. És az azt jelenti, hogy május 28-án Fagyos József nem jelenthette volna be azt, hogy megnyertük, de valóban egyébként megnyerték, mert ezután, ha jól emlékszem, június 10-ig kellett volna még megtenni, most nem tudom, hogyan fogalmaz a törvény, mert mondom rögtönző, de azért június 10-ig kellett volna még beküldeni, akiket kiválogatott Navracsics Tibor, eddig nincs semmi baj, hiszen mindenki nem nyerhetett pályázaton, de ő bejelentett, és ezután leírják dr. Eszmény Zsolt és helyettese, hogy majd a Magyar Állam kincstárhoz kerül a dolog, és ők döntenek. Tehát ez formai volt. Ugye én ezt a fejlentést akkor Lázár Jánosnak elküldtem, mert Nagy Kanizsára térítani. Ugorjon be Somocsicsó az alatt történetben, ezen Fagyos József vezető, szét van be, mai napig is a mi családi sírunk. Nézze meg, és köszönje, veregesse meg a vállukat a kicsi huszároknak, a kis királyoknak, a döbrögiknek, ami miatt én leírtam, meg fognak bukni, meg leírtam Lázáján is, természetesen nem ment benne, és csatoltam mellé olyan anyagokat, azért az nem csak a politikai véleményem volt Lázár János számára. És utána megjelent a Népszavának egy cikk ezzel kapcsolatban, 2 nap múlva ugye Navracsics Tibor nyilatkozik, hogy ő aláírt minden szerződést, ami elé került. Tehát akkor maga bűncselekmény ez így ment fel hozzá, tehát akkor aláírta azt a bűncselekményt, úgyhogy meg se nézte. És akkor mi a baja a Népszavának egyébként a versenyképes járásokkal, a program nagyon szép, nagyon jó minden.
2: Bonyolult ügy, igen.
3: Igen, ebből fakadóan ezében ugye Torma Lászlót, és akkor megtettem a büntető feljelentést természetesen a katonai nyomozó főügyészségünk Kaposváron, simán ráírják az ügyész urak, felveszik a feljelentésen, 100% bizonyítás, azt is. Elmondom azért, hogy 2025. január 23-tól ez évig 15 ilyen lapot lobogtatok a levegőbe, katonai ügyészség, ami átvesznek, amiket elmondtam, büntető feljelentéseket. Azért jelleg gondolkozni azon, hogy hogyan lehet, hogyan abban a régi rendszerben, hogyan teszik oda pecsételt a katonai ügyészek, és könnyen oda teszik, mert 100% a bizonyításom. Elmondom azt is, hogy nem ismertem őket, ők se ismertek engem. Január 23-án azért ilyen szorikat azért mondok, hogy katonai ügyész úrval Szászvali Lászlót megyek hivatalra visszaélés, hiszen 2023-ban felhívom a figyelmét, és bukott Füstös János Csurgóváros polgármesternek, hogy alattuk bűncselekményre utaló 100%-ban, hogy visszaélések vannak, hogy hassanak oda, és Somogyi Csóra, mivel körjegyzőség van, Csurgóról az aktuális jegyző, megbízott jegyző azért van kirendelve, hogy betartsa a törvényeket, betartassa, és ez a törvényeknek megfelel, menjen le egy képviselőtestető ül is. Ezzel nem foglalkozik Füstös János, egyszerűen visszér egy általános levelet, Somogyi Csóra van polgármestere, jó. Ebből fakadóan ugye folytatódnak a bűncselekmények.
2: István, muszáj, hogy egy kicsit megszakítsam, mert igen, van még kb. 6 percünk, és lenne még egy telefonáló, aki szeretne bekerülni. Nagyon bonyolult volt az ügy, amit elkezdett nekünk felvázolni.
3: Nem folytatódik a szünet után az adás?
2: Most a szünet után nem, majd délután folytatódik, hogyha gondolja, akkor...
3: Délután mikor folytatódik? 4
2: délután
3: órakor,
2: 4, így van, 4 órakor.
3: Akkor legyen ez szívesek vissza, mert most feltennék már Fidesz, nagyon kell beszélni, és tudnék segíteni a magyar kormánynak azzal, ugye pénteken vagy szombaton látom a nézve a feszegetélt aztnak az ügyvédje azt a kérdést, hogy jogállamiságot megtartva, hogyan lehetne itt a kiskirályokat, ugye még a
2: de ezt látja, hogy most elindult mindenféle eljárás, házkutatás, stb. Mindenki...
3: Én azt tudom, igen, de csak itt maga az, hogy előrehozott választások legyenek, azt akarom mondani, pont abból kifolyólag, hogy Orbán Viktor ellen még talomba, tehát a jogállamiságunk, jogállamiság ott van a 100% bizonyítás, 100% bizonyítás, abból fakadóan azt feszegetik TASZ-nak az ügyvédje a Népszavánál, és ez betetés nem, hogy vármegyét csak megmondom, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy azért itt a háttérben el tudják képzelni, utaltam rá itt a Ander Balázs képviselő úra, és most úgy mondom, tudom, hogy már nem, egyszerűbben fogalmazok, vagy háttérben.
2: Igen, csak itt nekem közben mond neveket, és én elhiszem, hogy önnél bármi nemű papírok vannak, de addig, amíg én mondjuk ilyen papírokat nem látok akár újságíróként, addig ezek nem bizonyítottak, hanem ezek rágalmazásnak tűnnek, úgyhogy azt kérem, hogyha délután beszélünk, akkor, ha nem is rébuszokban, de ezek nélkül beszéljen, mert ameddig nincs ezekben végzés, addig ez egy rágalmazás, ami eddig elhangzott.
3: Jó, hát én ott van az érdekeltek, mint elmondtam, Somos ügyvédőnek is nem beszélnek, Orbán Viktor is mindenki megkapta, tud róla, elmondtam, én azért beszélek így bátran, azért én tudom, hogy mi fizikálisan nyilván nincs ön előtt, de ha gondolja bármikor ott lehet ön előtt, tehát most nekem nem probléma ez. Én csak azt akarok befejezni, és gyorsan akkor másik telefonáló, aki mögött utánam jön, hogy feszegetik, hogyan lehet itt a jogállamot. Például azzal szerintem nagyon lehet, és ez száz bizonyított, hogy Orbán Viktor elkövette hazárulást, a jogállamiság megszűnt, és ezt is tudom bizonyítani jogilag mikortól. Én úgy gondolom, vannak itt az osztályokos jogászok, ügyvédek, azért ez nagyon
2: biztos ugyanígy rajta vannak ezen.
3: De nekem van egy ilyen, és ezt még most fogják, majd ez még ott van a központi nyomozó főügy, a legfőbb ügyészségem van a legfőbb ügyész úrnál. Ez egy élő feljelentés.
2: István, nagyon köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt, és akkor van még egy betelefonálónk. Ferenc, üdvözlöm, hogy Rák Anikó, és van még pár percünk.
4: Akkor már csak 3 percem van?
2: 4 és fél perce van, Ferenc.
4: Szálltja, úristen, ez az örök feljelentő. Istenük ezt a fajtát állítsa, sajnos, hogy végig hallgattam.
2: Bonyolultnak hallatszott, igen. Figyelek önre.
4: Azt mondja, az Ukrajnával kapcsolatban semmilyen kezdező jelenséget egyáltalán nem lát a történelem. Ukrajna az egy 100 év óta létező mesterséget állam, soha nem volt. Az a cári Oroszország része volt, és egyébként mivel van horvát a Tavírba, a Krajna az azt jelenti, hogy határőrvidék, tehát az Ukrajna, az ukrán, meg azt jelenti, hogy határőr. Mind Baranyában, mikor volt a tírháború, állandóan hallottuk ezt a kifejezést, hogy ott is a Krajnákba mentek be a szerbek egyebek, és az ukrán, aki maga a határőr. Tehát az Ukrajna az azért kapta ezt a nevet.
2: Jó, csak ezzel ne írjuk át a történelmet, mert azért van Ukrajna, tehát hogy most létezik Ukrajna, és ott léteznek magyarok, akiknek a kisebbségi jogaikért sikerült most megállapodni
4: a magyar. Hát oda akartam eljutni, ott a magyarság nem kisebbség, magyarságot 1000 éve őshonos nép. ez a Kárpátoktól ide volt, ez a 47-es békeszerződés vette Magyarországtól, és adta oda a Szovjetuniónak. És mikor szétesett a Szovjetunió, akkor felajánlotta a Jelcin, hogy ezt a részt adják oda Magyarországnak. Hát ezt már két vodka között. Természetesen ez a magyar állam nem ment bele. Tehát törtem az a hobby. Tehát itt egyértelmű nem létező. Ma hány olyan ország van a térképen, hogy már régóta nem létezik?
2: Egyetért azzal, hogy az ott élő magyar ajkúaknak, magukat magyarnak vallóknak legyen ahhoz joga, hogy magyarul gyakorolják a kultúrájukat, magyarul tanítathassák az iskolában a gyermeküket, minden egyéb. Nem, csak kérdezem, hogy vitathatjuk.
4: Vitathatjuk. Tehát akkor vitatott rész, római jog, lopással nem lehet tulajdon szerezni. Azok a területek erőszakkal lettek magyar koronától elvéve, azokat a területeket bármikor vissza lehetne venni. Ahogy Izrael 3000 éve bölcsönösen harcol, hogy visszakapja egyébként az úrtól őtőre, mert azt mondta Ábrahám, a Mózes, vagyis Ábrahámnak az úr, Ábrahám ezt a földet néket adott, és belépett volna a szemfőtre. Téged a vesz a földet, neked és utódaidnak. Ez 3000 éves élő szerződés egy nép, a zsidó nép és az Isten között. Ilyen nem tud felmutatni egy ukrán, egyébként paraszlávok a vallások, tehát most ez, ugye, hogy itt a görögök nincsenek, tehát nem Konstantinápolyban van a görög pátriátka, hanem Muszlába megkérve, azt jelenti, hogy ráadásul ortodox keresztények is ezek, hát itt, ja, és akkor tudjuk jó, a 40%-ával Európa legkorruptabb országa, tehát ez egy, és valójában ez azokból a határőr katonákból toborozták a cárok, amikor ki tudták küldeni az aranyhordát, hogy ezek voltak, hát nem is tudom talán, hogy kikhez lehet őket hasonlítani.
2: Ferenc, nincs időnk őket hasonlítani. Nagyon köszönöm, hogy betelefonált és elmondta a véleményét ezzel kapcsolatban.
5: Istvánnal folytatjuk.
6: Köszönöm szépen a lehetőséget, kedves András. Először is köszönöm a türelmüket, és egy gondolattal kezdeném, amit minden nap az ATV-ben nézek, nézem a parlamentet, és nagyon nagy tisztelettel várom a fejleményeket. Először is hozzá szeretnék ahhoz szólni, hogy gratulálok először is a Tiszának, a miniszterelnök úrnak, és természetesen aki az ország érdekét képviseli. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert az előzőekben a Pintér Sándor belügyminiszter úr is azt mondta, bárkinek problémája van, szóljon, megoldjuk. Hát én ma is láttam, tegnap is láttam, Nyitvári Bence államtitkár úr, aki volt a belügyminisztérium helyettese. És én sajnálattal közlöm, hogy 2022-ben tettem ezt a feljelentést, és azóta se történt semmi. Na most közben történt egy dolog, hívtak engem a Fejér megyei részből, a rendőrkapitányságról, és hát érdeklődtek, és elmondtam az én problémámat, gondot, mindent oda tettünk, 4 országgyűlési képviselővel is egyeztetve bizonyítékokat odaraktam, és most mondok egy érdekes dolgot, ezt a törvénysértést, amit bűncselekménynek nevezhetünk, a környezetvédelmi szempontból, ez katasztrófa. És az 5-ös számú Fejér megye választókerülete országgyűlési képviselője, amikor meglátta, hogy én beszélek a tévébe, abba a minutumba behirdette rögtön, hogy 70 millióig pályázhatnak önkormányzatok a hulladékgazdálkodás egyéb dolgának a felszámolásához. Kérdezem én önt is, meg bárkit. András, nagyon nagy tisztelettel nézem önöket. András, miért nem lehet ezt tisztességesen kivizsgálni, és miért nem lehet ebbe tisztességes, becsületes, korrekt dolgot tenni. Ez az egyik. A másik. Önkormányzatot tulajdonát képző traktorok. Minden az ő tulajdonában van, és az ő birtokolja, ő szánt vele, vett vele, műtrágyázt vele, meg egyéb ilyen dolog. Kérem, a falubusz ott van. András, egy kérdésem van. Ezt nem a jogszabály szerint kéne eljárni ezen területen, vagy egyáltalán nem is tudok mit mondani. De én nagyon szépen fölhívom a Fehér megye 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselőjét, bejutott a parlamentbe, újból, de viszont én 33 évig nem láttam, amikor én meghívást adtam neki, hogy jöjjön el a településnek a falunapjára, vagy egyébre. És szégyellem. Ezt nagyon szégyellem. Bízom abban, hogy ezek a dolgok valahol hallatszani fognak. Önnek csak egy gondolatot mondok. Tordai Bencének az összes anyagot átadtam, és közösen voltunk kint. Nem egy erő, de többen. És kérem szépen, mi ennek az akadálya, hogy ebben nem lépnek? Végül rájöttem az akadályra, hogy annyira jó kapcsolata van az országgyűlési képviselő úrral, mindenkinek a szemébe röhög. És kérem, nem már is senki jelenteni, mert fénák. Ha milyen világban élünk mi?
7: Hát nézze itt, most hogyha jól értem, ugye itt említette, hogy egy környezetvédelmi szempontból bűncselekménynek mondható esemény az, amellyel kapcsolatban ön 4 évvel ezelőtt feljelentést tett.
6: Ezt így van.
7: Most nem érte, azt nem értettem pontosan, hogy ez, tehát hogy kinek a terhére, kit jelentett föl, meg egyáltalán mit követett el, amit ön törvénysértésnek feltételez?
6: Hát a szemétlerakó helyeket értem történelmi dolognak, meg környezetvédelmi dolognak is, ami veszélyes hulladékok vannak.
7: Értem. Ez az ön... Most ez nem titok, ön említette Fejér megye 5-ös számú választókerület, ez Sárbogárd központ, hogyha...
6: Így van.
7: Értem.
6: És a másik oldala ott van, hogy nagyon jó megfogalmaztam a dolgot. András, 33 évig szolgáltam ezt a települést. Most ez az ember szolgálja. Hogy szolgált? Én nekem állandóan, amikor ballagás volt, Pórászon hozták, amikor temetés volt, Pórászon hozták, iskola ballagás, Pórászon hozták. Én tudom, tisztában vagyok a jogszabályokkal, hogy ebből lehet polgármester, de könyörgöm, ezt a folyamatot, amit végez, még ezek után is, ott tanúkkal és tettekkel tudjuk bizonyítani. És kérem, senki nem lépett benne semmit, mert az országgyűlési tisztelt képviselő úr, aki jelenleg ott ül a parlamentben, de én nem szégyellem, a parlamentárit is el fogom mondani, és kérem a meghallgatásomat.
7: Hát nézze, így azok a sokak által feltételezik azt, hogy egyes ügyekben politikai okok miatt nem indult eljárás. Azt látjuk, hogy a választások óta azért sok eljárás megindult, érdekes mód, ami addig nem. Van arra a jelenlegi kormánynak egy politikai ígérete, hogy a különböző eljárások bűncselekmény gyanúja esetén most már sokkal határozottabban meg fognak indulni. Kíváncsian várjuk mindannyian. És nyilván az a fontos, hogy az mindig megalapozott vád alapján megfelelő eljárásban derüljön ki, ha igaz.
6: Nagyon szépen köszönöm. Ez egy korrekt, megfelelő válasz volt.
7: Hát ez nem az én válaszom, ezt a kormány ígérte. De köszönöm szépen, István, hogy elmondta nekünk.
0: Best of adást hallottak.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést, a Budakeszi úton a vízműveknél sávlezárásra készüljenek. Futóverseny miatt lezárták a Városligetben az Olaf Palme sétányt a Hősök terétől, illetve lezárásra kell készülni az Andrássy úton a Dózsa-György út és az Oktogon között, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Damjanics utca közötti szakaszon, a Városligeti fasorban a Bajza utcától, illetve a Kóskároly sétányon is a Hősök terén körben. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik terelt útvonalon, nem érinti a Templom tér megállót. Pomázon lezárták a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében karbantartás miatt hétfőn hajnalig. A H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusz jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.
1: Öt pótlóbusz jár, Siling Zsolt, BKK Info.

0: Tatjuk. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok, Szabina vagyok. Én csak az előbb a Urbacsa, hogy már nem is tudom ki volt, hogy a képviselő fizetésén volt kiakadva.
0: Igen, igen, igen.
1: Na, hát én azért, na, hogy mondjam neked, neki részben osztom a meglátását. Én még azt is megkérdőjelezem, hogy ennyi pénzt kapni albérletre. Hát ha valaki elmegy valahova dolgozni, az albérletét saját magának kell fizetni.
0: Igen.
1: Egy diák elmegy főiskolára, az albérletét az anyukája fizeti.
0: Jó esetben.
1: Én nem tudom, jó esetben, igen. Vagy elmegy dolgozni az egyetem mellett.
0: Az sem ritka, igen.
1: Na, úgyhogy én ezt is valahogy írjanak le egy bizonyos összeget a bérükből. Na, de azért ilyen százezreket albérletre egy kicsit csücskösnek tartom. Főleg akkor tartottam, mikor még a, úgy mondjam, Orbán rendszerben, amikor milliókat kerestek, és közel milliókat kaptak albérletre, benzinpénzre, mindenre.
0: Hát ez ilyen éves szinten ez megközelítőleg igaz. Ugye azt tegyük hozzá, hogy az albérlet, vagy pont, tehát ez nem csak lakhatásra, vagy lakásra, hanem szállodaszámlára is. Tehát, hogy van ugye, amikor egy képviselőnek akár belföldön, akár külföldön kell szállodába megszállni, ez egy arra is felhasználható keret. Tehát ez nem kizárólag albérletre van.
1: Igen, én ezt mind értem, és azt is megértem, hogy ők minket képviselnek, meg stb. Meg a mi értekeinket képviselik.
0: Megint csak valahol, jó esetben. Igen.
1: Igen, de valahol abból a pénzből, amit mi megkeresünk nekik.
0: Ez így van. Ez így. Sőt, hát ezt szokták mondani, hogy voltak éppen a képviselőknek a munkáltatója az a magyar nép, az adófizetők.
1: Igen, és akkor belegondolva, hogy ők ebből a pénzből megkapnak mindent, és akkor aki elmegy dolgozni valahova, mert kénytelen elmenni messzire, családját ott hagyva,
0: persze,
1: meg még gondolkozzon azon, hogy miből fizeti ki a saját lakhatását, hanem kap munkásszállót. Ez
0: hát
1: az egyik.
0: Éles kontrasztban áll ez a kettő egymással, ez vitathatatlan.
1: Na és akkor van egy másik meglátásom, hogy itt olyan büszkék voltak arra, hogy 14. havi nyugdíjnak már egy hetét odaadták.
0: Igen.
1: Akkor én erre mondok valamit. Kint Szlovákiában a 14. havi nyugdíjat úgy intézték el, hogy a költségvetés se nagyon terheli.
0: Hogyan?
1: Ugyanis kérem szépen, ott a gyerekek az adójuk 1%-át felajánlhatják a szülőnek 800 euró magasságáig.
0: Hát ez érdekes, igen.
1: Igen, és most júniusban fogják megkapni a szülők a 1%-át az adónak, mondom 800 euró magasságáig. Ezt tudva tudom, mert kint laknak a testvéreim.
0: Értem, értem.
1: Úgyhogy ez biztos, és akkor ez nem a költségvetés terheli.
0: Hát annyiból értem, amit mondani tetszik, bár annyiból azt azért tegyük hozzá, hogy nyilván ez ugye az adó 1%-a, tehát voltak éppen ez hiányzik a költségvetésből, vagy inkább úgy lehetne mondani, hogy célzottan kerül a nagyszülőkhöz, ha jól értem.
1: Igen, tehát csak ha belegondolok, itt is fel lehet állni az 1%-ot különböző képviseleteknek,
0: hát
1: felekezeteknek, stb. Ott is fel lehet, de felajánlhatja a szülőnek is.
0: Értem, igen, tehát hogy van erre egy opció. Igen, most hogy mondani tetszik, erről tényleg hallottam. Érdeke, elgondolkodtató, tehát itt kiindulva abból, hogy ugye szokták közölni a különböző alapítványok, hogy az 1%-ból mennyi jött össze. Hát nem milliárdos tételek, azért az viszonylag ritka, de több százmillió forint akár egyetlen szervezetnek összejön, hogyha így összeadogatjuk ezeket az 1%-okat, akkor lehet, hogy tényleg szép summát össze lehetne ebből szedni.

0: gondolkodtató, a lehetőséget megteremteni.
1: Igen. És
0: Érdekes.
1: akkor nem az van, hogy a költségvetésből ennyit meg annyit a 14. havi nyugdíjra költött a kormány, meg stb., hanem ugyanazt a 1%-ot, amit amúgy is felajánlanának, megkapják a szülők 1%-ba.
0: Mondom, ez minimum elgondolkodtató.
1: Igen.
0: Érdekes felvetés.
1: Egy időben Fico ezt egy évre betiltotta, csak rájött, mert hát többen fellázadtak ez ellen, hogy miért? Hát ez a költségvetés pluszba nem terheli, azon kívül, hogy 1%-ot fel lehet ajánlani.
0: Hát meg ez egy ilyen, nem tudom, szimpatikus dolog, tényleg, úgy
1: na.
0: Mondom, a lehetőséget megteremteni, az mindenképpen elgondolkodtató. Jó, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen, hogy meghallgatott, csak ennyit szerettem volna. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Csaba van még itt velünk a vonalban, mindenképpen elkezdjük ebben a részben a beszélgetést, legfőjebb átvisszük a szünet utára. Haló?
2: Haló, igen, tiszteletem András.
0: Jó napot kívánok!
2: Én nagyon-nagyon rövid vagyok. Egyik kedvencem, szóval ahhoz képest, hogy a ügyvéd neki áll, most tudjuk, az Andrásról van szó, vagy 5 percig, vagy 7 percig elmagyarázza egyáltalán, mi van kiírva, mert nem tudjuk. Na most ez is másik dolog. Maga is teljesen át fogja venni ezeknek az embereknek a stílusát. A betelefonálót tessék hagyni kibontakozni. Hogyha igaz, hogy a hölgy kicsit idősebb, és ha mondjuk már ötször ugyanazt ismétli, akkor egészen finoman neki kell állni, és le tudja kezelni, az egy másik dolog, de rengetegen hozzászólnak, és maga se hagyja elmondani a mondókáját. Én tudom, hogy már előző, nem, azt hiszem hétfőn, és nekiálltak, és rengetegen megdicsérték, hogy milyen aktuális, meg édesanyja által, meg az égvilágon minden, de hogy egy kicsit csak annyi lenne, hogy a betelefonálókat meghallgatni, szóval nem kijavítani, és elmagyarázni a maga véleményét, és mit tudom, 2 percig, és utána a hallgató hallja.
0: Értem, a felvetés jogos. Egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy amikor ténybeli tévedés van, akkor azt jellemzően azért szoktam közbeszólni, hogy ne az legyen, hogy az a levegőben marad. Ennyi igazából.
2: András, teljes mértékben igaza van, de nem mindenki annyira felvilágosult, annyira megállás nélkül, hogy mindent tud, hanem mit tudom én, valami keserves dolga van megállás nélkül, és azt meg szeretné osztani.
0: Ezt meg is szoktuk hallgatni.
2: És hát gyakorlatilag ez a műsor ebből áll, ebből szól. Mondom, rengeteg emberke van, aki annyira tökéletesen vágja ezt az egész dolgot, hogy fantasztikus hallgatni.
0: Ez így.
2: Egész dolgot. De hagyjuk már azt a szegény telefonálót, aki csak el akarja mondani bánatát, panaszát, hogy hagyd mondja már el. Mert mire neki áll és maga elmondja a saját maga mondókáját, addig neki áll és azt is elfelejt, amit szerette mondani. Érted, hogy mi
0: értem, és én igen, értem, igen, köszönöm szépen.
2: Szóval,
0: minden...
2: hogy mondjam, Andris is, a névre Somos is, nekiáll egy jó ügyvédileg, nekiáll is egy fél órán keresztül kibontja itt a ügyvédi, meg akármicsoda egyéni dolgot, de azt nem nagyon hiszem, hogy az a, hogy is mondjam, a sima, egyszerű emberke, aki el szeretné mondani, vagy amit lát, vagy amit érzékel, hogy az meglegyen. Hát csak venni szerettem volna egész dologban, hogy hagyjuk a telefonálót kibontakozni.
0: Igyekszünk.
2: Érti, nem tudom, hogy hány perc van még a műsorból.
0: Kevesebb,
2: nagyon
0: mint egy.
2: Ja, de hát ez maga is már egészen átveszi ezt a többiek játékát, szóval műsor irányítását, és maga idáig nem volt ilyen. Maga hagyta, elmondta, és akkor utána nekiállt, és amikor kellett, akkor kibontotta a véleményét, de csak röviden, és hagyta.
0: Én törekszem erre, bár van olyan, amikor ez kicsit hosszadalmasabb, valóban, de most viszont rendkívül rövid leszek, mert ennyi fért bele ebbe a részbe. Endrével a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Így jó napot kívánok, köszöntök minden kedves hallgatót, és önt is, kedves András. Egy szó erejéig szeretnék visszatérni az előző hozzászólóhoz csatlakozva,
0: igen,
3: hogy én azt nem szeretem, hogyha valaki Hitlerhez hasonlít bárkit, bármilyen vonásában, különösen nem Magyar Péterre, mert Magyar Péternek a indulása, a küldetése teljesen más, mint Hitleré, úgyhogy én az ilyen típusú hozzászólásoknál azt javasolnám a hozzászólónak, hogy menjen a Hír TV-be. Odavaló ez a hozzászólás, az ATV-hez ez méltatlan. De szeretnék egy másik témát is felvetni.
0: Tesszük.
3: Az olimpiák. Ugye ezt Novák előtt, ha jól emlékszem, mi hazánkos képviselő vetette fel. Én szerintem Magyarországon most olimpiát rendezni, nyugdíjas testnevelő tanár vagyok, és amúgy sportrajongó, ez hatalmas nagy hiba lenne. Nagyon-nagyon kevés olyan építmény van még meg, ami, vagy épület van meg különböző szállás helyek, ami az olimpia megrendezéséhez teljesen alkalmasak. Én azt gondolnám, hogy Magyarországnak akkor kellene ezt a dolgot felvetni, amikor az Európát bevezette. Ez lehet az Európai Unióba való csatlakozásunknak egyik legfőbb, nem csatlakozásunk, hanem egyenjogúságunknak a tartalma, mi is eurót használhatnánk, és akkor kellene felvetni az olimpiát, amiről szerintem ugyanúgy, ahogy a Momentum tette, egy népszavazást rendezni. Ilyen típusú, ilyen mérvű, ilyen hatalmas beruházást végrehajtani egy országban csak egy szavazás után lehetséges. Én nem gondolnám, hogy ez ilyen parlamenti felvetés, ráadásul a mi hazánkos felvetéssel, amikor olyan elszegényedett országrészek vannak a Magyarországon, amit ugye a Fidesz csinált, meg a Fidesz támogatott, meg a Fidesz oligarchái a pénzüket elvette ezeknek a szegény térségeknek, ezeket fel lehetett volna zárkóztatni, ahelyett a saját zsebükbe tömte. Én azt gondolnám, hogy addig, amíg ezek a országrészek nem tudnak feltornázni magat, nem tudják az uniós átlagra, addig ne ezen gondolkozni, hanem igenis segítsük meg azokat az embereket, akik tényleg rászorulnak, nem hogy olimpiát nem tudnának nézni, meg egyebeket, itt egészen más válságok vannak, megélhetési, lakhatási válságok. Amíg ezeken nincs túl Magyarország, addig ilyenről álmodozni, vagy ilyenekről beszélni, elnézést, ez szemforgató és felháborító. Tehát én a Novák előnek a hozzászólását és előterjesét mélységesen visszautasítom. Innen, mint egy magyar állampolgár.
0: Hát igen, ez egy érdekes felvetés, hogy egyébként akkor, amikor a költségvetés hiánya több ezer milliárd forint, akkor, amikor súlyos hiányosságok vannak a közfeladatot ellátó rendszerekben, az egészségügyben, az oktatásban, akkor nem biztos, hogy az olimpia a legjobb dolog, hogyha a napi renden van. A másik pedig az egyébként, nekem van egy ismerősöm, aki turizmussal foglalkozik, illetve ezt a területet kutatja is, és hát ő elmondta, hogy itt főleg a szálláshelyek tekintetében vannak elképesztő hiányosságok. Tehát, hogy egy-egy világesemény még szépen meg tud rendezni Budapest, de egyébként a szállodakapacitásnak a jelentős része az Budapestre koncentrálódik, és vidéken például szinte alig vagy elenyésző módon.
3: Köszönöm, hogy mellém állt, kedves András. Tehát akkor úgy látom, hogy ez majdnem. Én még egyszer mondom, hogy az olimpiára, vagy az élsportra elköltött pénzek, a TAO-s pénzek, meg egyebek, nyugdíjas testnevelő vagyok. Súlyos tévedése a magyar sportéletnek. A magyar fiatalok, a magyar gyerekek egészségügyi állapota, elhízottsága, mozgásszegény életmódján nem segített semmi. A mindennapos testneveléssel azt ért kezdte el a magyar társadalom, hogy a kisgyerekek már kiskorban megutálják a testnevelést, mert arra alkalmatlan iskolai épületek, ahol nincs meg a tornaterem, tehát nem tudják kiszolgálni sem a mindennapos testnevelésnek a szükségleteit, és ráereszakolják az iskolákra, majd terembe kell órákat tartani, meg elméleti órákat kell tartani. Én magam is tartottam így. Addig, amíg egy iskola nem tudja a mindennapos testnevelést eladni, értelmetlen, de maga a mindennapos testnevelés is értelmetlen, mert gimnáziumokban, illetve középiskolákban a legutolsó évesek, hát érettségére készülnek nekik mindennapos testneveléssel foglalkozni, amikor magyar, matematika, történelem, meg idegen nyelvből kötelező érettségizni, és nem ezekre a tantárgyakra gondolni, hát én nem tudom. Én azt mondanám, hogy a középiskolákban semmiképpen nincs értelme ennek, de még az általános iskolában is átgondolnám az egészet. De nézzük Magyar Péter eddigi ténykedését, mert arról is nagyon szívesen megosztom a véleményet.
0: Jó, csak arra kérem, Endre, hogy mert időközben lett egy másik betelefonálónk is, és mivel ma kora délutánnak ez az utolsó adás, ezért
3: akkor
0: még...
3: átadom.
0: Jó, akkor kérdés legyen így, de...
3: meggyőzött engem, elmondtam a véleményemet. Köszönöm.
0: Határozottan. Köszönöm szépen.
3: A következő
0: telefonálatot. Aki várjon, ne menjen messzire, mert ebben a pillanatban tette le, úgyhogy még nyugodtan mondhat akkor még egy gondolatot, azt lehet.
3: Jó, akkor köszönöm szépen. Hát én azt látom, hogy ilyen gyorsan, ilyen hathatósan, ilyen becsülettel, ilyen tisztességgel elindítani azt az utat, amire én magam is szavaztam, őszintén szólva le a kalapom Magyar Péter előtt. Én Tiszasziget tag vagyok amúgy, tettem azért, hogy megváltozzon itt a világ, és annak örülök, hogy Magyar Péter nemhogy csökkent a személyiségemre, a személyisége, hanem akkorát emelkedett, mert olyan hittel teszi, olyan belső meggyőződésből teszi azt, amit tesz, ami számomra hát lélekemelő. Nem tudok mit mondani, csak dicsérni tudom a jelenlegi kormány. A Súlyog Tamásról meg az a véleményem, hogyha valaki ennyire nem látja át a saját súlytalanságát, még egy kis szójátékot is belevéve, én fel vagyok rajta háborodva. Én azt gondolnám, hogy egy ilyen ember, aki állítólag ügyvéd volt, de már ott is csalásokat végzett, tehát még amikor bekerült a másik testületbe, honnan átdeportált ide, illetve áttelepült ide.
0: Igen, az egy kicsit hát, más jelent azért, ha már itt így.
3: Bocsánatot kérek ezért, de még egyszer mondom, hogy egy ilyen ember, aki személyiségében, életútjában sem felelt már meg ezeknek a kritériumoknak, ő mer beszélni jogállamiságról, ez arcpirító. Én azt gondolnám, hogy ilyen embertől az én becsületéses érzésem az diktálja, hogy semmilyen végkielégítést ne kapjon. Kapja meg azt a nyugdíját, amit a másik helyéről érdemelt, és igenis el kell gondolkodni azon, hogy azok az államfők, akik nem tudták kitölteni a idejüket saját hibájukból, azok miért kapnak még most is bármilyen támogatást is. Én fel vagyok háborodva azon, hogy két darab olyan Fidesz által jelölt ember is van, egy hölgy meg egy úr, akik nem töltötték ki a 4 évet azoknak, miért jár teljes végkielégítés meg egyebek. Én ezt nagyon-nagyon igazságtalannak gondolom.
0: Hát meg annyi kérdés.
3: Én is, ha nem dolgozok egy héten, csak 4 napot, képzelj el, 4 napot fizetnek. Tehát mindenki annak tükrében, vagy annak... Hát lehet, hogy ezt én nem tudom, hogy ön ezt hogy látja.
0: Nézze, itt ez meg annyi kérdés, amire egyébként a mostani alkotmányozó többségnek kell egyébként választ adnia, a társadalmi igényeket kielégítendő. Tehát itt azért nyilván ez...
3: Sok fizetésük lesz, ez biztos.
0: Hát igen, de azért valami...
3: Az embereknek. Hát inkább odaadnám a Szőlő utcára, illetve hát ott egyelőbb baj van, mert ott ugye azt hiszem, ott más, tehát megszüntették, tehát azt is át kell gondolni, hogy mit csináltak.
0: Hát itt mondom, meg annyi kérdés. No, de időközben meg lett a másik betelefonálónk is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy kimeri. Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra, és akkor így most már Ferenc valóban itt van a vonalban. Jó napot kívánok! Haló, Ferenc, jó napot kívánok! Ferenc, nagyon-nagyon szépen kérem, hogy a tévét azt halkítsa le, és a telefonon keresztül beszéljünk.
4: Igen, elnézést. Köszönöm. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önt is és a nézőket is. Én csak a előttem szólóhoz teljesen ezért is telefonáltam, mert teljesen egyetértek. A következő volna még, én nekem a meglátásom, ha az olimpiai bajnokainktól vétségekért vagy büntetések miatt nem elvették az életjáradékot, a ki nem töltött államfők milyen jogon kapnak végkielégítést, palotát, irodát, személyzetet. Hát végül is ők, mert egy olimpiai bajnok az életét végig avval töltötte, hogy olimpiai bajnok lehet. Ezek az emberek, ezek nem is, mondjuk a Schmidt párt kivéve, de ezek az emberek karrieristák voltak, nem?
0: Micsodák?
4: Karrieristák.
0: Ja, karrieristák. Hát igen. Mindenképpen
4: mert,
0: politikusok,
4: mert addig
0: tehát azt mondhatjuk.
4: Mert addig bolgattak az Orbánnak, amíg oda nem kerültek a posztra.
0: Hát mondjuk ugye Áder János azért ebből a szempontból szerintem egy kicsit máshova, másik polcra került, de talán őt nem is említette, meg talán az ő személye körül messze nincs annyi vitás kérdés, mint
4: de
0: mondjuk
4: hát
0: Schmidt Pál.
4: Igen,
0: ő valóban a 2x5 évet töltötte
4: igen.
0: Ki.
4: Én a Schmidt Pálra gondoltam. Uh-huh.
0: De abszolút értem. Hát nézze, ugye ez egy jogszabálymódosítás volt, ha jól emlékszem, mert talán eredetileg úgy volt, hogy aki azt hiszem legalább 5 évet volt köztársasági elnök. Tehát, hogy azért az feltétele volt ahhoz, hogy az államfőnek megítélt juttatásokat megkapja, hogy legalább egy ciklust végig kellett teljesítenie. Aztán ez ugye megváltozott.
4: Hát igen, ez szomorú, mert hát végül is... Csak én csak az olimpiai bajnokokra gondolok, akiktől elvonták az életjáradékot, akkor ők sem teljesítettek, akkor őtőlük is el kéne vonni a járadékot, nem? Mert az olimpiai bajnok azt teljesített, tehát az ő neki ott van az eredménye.
0: Hát nézze itt ez...
4: Hogyha elkövetett valami bűnt, akkor elvonták tőle. Hát ők is elkövettek valamit, amiért nem töltötték ki az idejüket.
0: Mondjuk én most gondolkodom ezen, hogy melyik olimpiai bajnokunktól vették el az életjáradékot?
4: Például a Farkastól.
0: A Farkas?
4: Birkózó.
0: Ja, Birkózó. Ja, igen. Azt hiszem, igen. Nem csak
4: akkor azt hiszem a Növényitől is.
0: Növényitől miért vették volna?
4: Az a növény, Norberto elvették.
0: De miért vették volna?
4: Az életjáradékot, mert bele vonták valami zöldségmafiába.
0: Igen, hát pedig én nagyon szeretem a sportot, de erről nem hallottam. De jó, de minden esetre a felvetés az érdekes. Igen, itt, amit mondt, hogy Növényi Norbert már 20 milliót bukott a Lex Farkas miatt, jogerős börtönbüntetés miatt elveszítette olimpiai életjáradékára való jogosultságát 2018-ban. Önnek tökéletesen igaza van.
4: Én erről a kettőt tudom, de van több is.
0: De minden esetre érdekes felvetés, bár itt, hogyha jól rakom össze a dolgot, ez ugye azért, mert jogerős börtönbüntetést kapott, tehát itt ugye azért ez sem Schmidt Pálnál, sem pedig Novák Katalinnál nem áll fönn, de hogy a társadalom mit gondol erről, az nyilván egy másik kérdés, hogy jár-e neki, vagy nem jár. Aki idő előtt távozik a hivatalából, az vajon miért illeti meg? Ez egy jogos felvetés, erről érdemes vitát nyitni. Nyilván ezt a jelenlegi jogalkotó is biztosan figyelembe veszi.
4: Na most ebben kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogyha nem lett volna mentességük, akkor lehet, hogy ők is börtönt kaptak volna, nem?
0: Hát nem, én nem tudok arról, hogy akár Schmidt Pál, akár Novák Katalin bűncselekményt követett volna. Szerintem ezt senki nem is mondta. Itt azt mondták egyesek, hogy erkölcsileg kifogásolható dolgot tettek. Ugye ilyen volt az, hogy lemásolni valakinek a dolgozatát, vagy pedig kegyelmet adni egy olyan embernek, aki vélhetően ezt nem érdemelte meg.
5: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton, a vízműveknél sávlezárásra készüljenek. Futóverseny miatt lezárták a Városligetben az Olaf Palme sétányt a Hősök terétől, illetve lezárásra kell készülni az Andrássy úton a Dózsa-György út és az Oktogon között, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Damjanics utca közötti szakaszon, a Városligeti fasorban a Bajza utcától, illetve a Kóskároly sétányon is a Hősök terén körben. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik terelt útvonalon, nem érinti a Templom tér megállót. Pomázon lezárták a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében karbantartás miatt hétfőn hajnalig, a H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusz jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: A vonalban pedig János, akit szeretettel köszöntök.
3: Jó napot kívánok, én is tisztelettel köszöntöm Ön.
2: Jó napot.
3: Annyi segítsen már a témákat majd, mikor kérem, de előtte meg kell, hogy dicsérjem.
2: Engem?
3: Nem esik nehezenre.
2: Köszönöm.
3: És az, hogy volt egy betelefonáló a délelőtti műsorban, hogy az 1%-ot a szülőknek a 14. havi.
2: Igen, Szlovákiában.
3: Mert ez aránytalan. Van, akinek két gyerek van, van, akinek egy se, különböző keresetű, tehát nem a nyugdíjhoz, tehát nem lenne egy fix összeg. Van, akinek jutna kevés, van, akinek több jutna, tehát, és akkor helyre tette, hogy hát az is a költségvetés, a 1%, az is abból megy, és ez, tehát az fixebb a nyugdíja számára, hogyha tudja, hogy ne egy havit megkapok. Az is költségvetés, meg a 1% is abból jön ki.
2: Hát igen, végső soron onnan hiányzik, csak lehet úgy mondani, ugye, hogy ez egy célzott támogatás, illetve én ezt nem feltétlenül úgy képzelem el, hogy így konkrétan a szülőjének ajánlja föl az 1%-át, hanem hogy egy ilyen, mint egy nyugdíj kiegészítésként ajánlhatja föl. Talán Szlovákiában így van, bár megvallom őszintén, nem pontosan néztem utána. Ezzel együtt az elv, mint olyan, hogy valaki mondjuk nem egy civil szervezetnek, vagy nem egy egyháznak, hanem így egyfajta mondjuk nyugdíj alapba kívánja elhelyezni az adója 1%-át, amit felajánlhat, és lenne egy ilyen opció is, erre mondtam azt, hogy ez minimum elgondolkodtató.
3: Na még ez talán elmenne, de Én vagyok egy önkéntes szervezetnek a tagja, hogy mi is meghirdetjük a 1%-ot. Hát bizony nem nagyon jön. Tehát igen. Nem biztosabb az a támogatás, amit a megyétől kapunk, a megyei központunktól. De ott van az is állami pénz, de az legalább fixen megvan, vagy a önkormányzat az üzemanyag használatra ennyit, és akkor annyi.
2: Értem.
3: Se kevesen.
2: Hát tehát nyilván, hát a rendszeres az mindig jobb, igen. Tessék, bocsánat.
3: Tud gazdálkodni az emberrel. Na most az, még az első kérdés, az, mert nem tudom nézni a tévét, mert olyan helyzetben
2: ja,
3: vagyok.
2: Értem. Hát akkor gyorsan, összefoglalom, hogy Magyar Péter Facebook videóban mutatta be a Nemzeti Bank aranyozott mosdóit, biztos hallott erről. Aztán Torockai László vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vezető parlamenti bizottságot, és a kormány 2027-től visszahozná a kata adózási formát. Ezt Kármán András pénzügyminiszter mondta én szintén a parlamentben.
3: Na most az elsőnél ott nem jó van kérve a kérdés, hogy nem aranyozott, mert a tévében láttam már nem tudom melyik tévében, hogy nézegeti a aranyszínű liftet meg a mosdókat,
2: igen.
3: És akkor a tévé kommentátor úgy interpretálta a nézők fele, hogy aranyszínű festék, hát nem arany, mert hát az lehet utánozni. Aranyszínű festék jó mutat, mert a fehér alapon egy aranysárga festés az olyan tisztaság vagy, tehát nekem mindegy, de nem arany.
2: Jó. Hát mondjuk, ugye mi nem voltunk ott, ezt nem tudjuk pontosan, mert hát a videóból kimaradt a királyvizes próba, minden esetre azért az egy érdekes dolog, és szerintem Magyar Péter erre akarta fölhívni a figyelmet, hogy miközben a választások előtt itt ugye volt ez az aranybudi plakát kampány, hogy a Tisza párt majd aranybudira küldi a magyarok pénzét Ukrajnába, akkor ezzel párhuzamosan a több mint 100 milliárd forintból felújított Magyar Nemzeti Bank épületében a WC-kefe tartó is egy aranyozott színt kap. Azért tehát én értem a fonákját ennek a dolognak.
3: Na most jó, hogy érti, mert Magyar Péter direkt rámegy erre, hogy uszítsa a kormányra. Az MNB ügyet azt nagyon csúnyának tartom. Azt nagyon keményen be kell torolni. De vannak olyan értesüléseim, hogy abban van tiszászá is tölelhető, mint ahogy a Szőlő utcaiba is. De majd kifogadni erről a nyomozóhatóság pontos jelentést. Úgyhogy...
2: Hát reméljük.
3: És az orvosi kamarára ugyan nem volt szó, de annak lenne egy fontos feladata. Ahogyha én elmegyek biztonsági önnek és éles lőfegyvert igénylek, akkor a házi orvos megvizsgál, és beutal Budapestre a pszichológiai vizsgálatra.
2: Igen.
3: Hogy kaphatok-e éles lőfegyvert, de ugyanígy van a vadászoknál is.
2: Hát,
3: hogyha ez oké, akkor mi rendben van. Na most, hogyha valaki rábíznak egy ország vezetését, és akkor Magyar Péternek is javasolhatnának egy nemzetközi pszichológiai elmegyógy szakértőknek a vizsgálatát, mert most olvasom egy olyan könyvet, hogy mosolyok a végén, hogy Hitler bizalmasa voltam. És akkor a Hitler, amikor 36-ban a pártelnök lett, amiből aztán lett a borzalmas háború, hogy vannak olyan pszichikai vonások a Hitler idézetekből, hogy nagyon jó könyv. Történelmet érdemes lenne belőle. Vannak olyan vonások Magyar Péternél, ami mintha hasonlítana rá. Aztán, ahogy a 36-tól, ahogy haladtak előre, fölendült a német gazdaság, akkor már Hitler egy kicsit egész másra gondolkozott.
2: Hát mondjuk ezt gyakran szokták emlegetni amúgy Orbán Viktorral kapcsolatban is, hogy vannak párhuzamok, vagy akár egy már-már egyesek talán Cezaromániának is neveznék. Most az, hogy ez egy érdekes felvetés, bár itt szerintem ez sokaknál kiveri adott esetben a biztosítékot, mindig, amikor egy Hitlerhez való hasonlítás történik, úgyhogy én itt azt hiszem, hogy hanem a személy vagy a különböző viselkedésekre utal itt talán, nem elsősorban a diktatórikus elképzelésekre. Én ezt elfogadom és megértem, de nyilván ezzel mindig érdemes óvatosan bánni. Magyar vezető politikus szerintem mindig megkapta ezt a fajta összehasonlítást. Ezt zárójelben jegyzem.
3: Én nem személy szerint hasonlítanám, hanem a viselkedést. Uh-huh. És ha valakire rábíznak egy 10 milliós országot, mert hát a miniszterelnök a fő ideológiusnál, az a többiek segítik.
2: Hát a végrehajtó hatalom feje, persze.
3: Na most, ha 10 millió emberért felel, mindegy, hogy rászavazott vagy nem, akkor az érdemes lenne megvizsgálni, még a Orbán Viktor is. Az is, hogyha ő most belépne, meg kellene vizsgálni, hogy tehát olyan személyiségi jegyek, mert hát a szakemberek, ők ismerik. Egy Hava Melinda nevű terapeuta mondta is, hogy ő nem tudná meggyógyítani, de Magyarországon nem ismer olyan kollégát, aki meg tudná gyógyítani Magyar Pétert. Ez hát, szemtől szembe arcát, nevét adta a tévébe.
2: Hát jó, hát sokan arccal, névvel vállalnak itt különböző dolgokat a nyilvánosságban. Minden esetre kérdés, hogy egyáltalán meg kell-e bárkit is a magyar politikai életben gyógyítani. Egy esetleges külső személyiségjegyek alapján, nem pedig ülések után, vagy személyiségfeltárás útján eljutott információk alapján, mert most ránézésre itt azért túl sokat még egy nagyon szakképzett pszichológus vagy pszichiáter sem biztos, hogy meg tud állapítani. Azért ahhoz jellemzően személyes beszélgetéskel, irányított kérdésekkel, szóval én ezt is úgy inkább fenntartásokkal kezelném, de az elgondolkodtató, hogy még egy mozdonyvezető az akár évente többször is elmegy pszichológushoz, addig a választott politikusok, azok egyszer sem kötelezően. Tehát ez egy érdekes felvetés. Úgyhogy köszönöm szépen, ez szerintem vitaindítónak se volt utolsó. Köszönöm, hogy telefonált nekünk, és Sándor következik a sorban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok mindenkinek! Örülök, hogy mindenki, főleg a fideszesek ennyire aggódnak az ország jövőjéért. Ezelőtt egy fél éve még nem aggódtak semmiért, meg voltak győződve róla, hogy csak nekik, és csak most, és csak Orbán Viktor uralma alatt tud ez az ország valamire jutni. Szeretem ezeket a fideszes síró-rívó picsogó, mert ugye aki mondta, az is közülük való volt.
2: Vitályos Eszterre célzott itt most.
4: Igen. Hát na most akkor nem kell picsogni, mert ugye van itt egy hölgy, aki úgy hetente háromszor 20 percig beszél arról, hogy mennyire csúnyán beszélnek, és milyen jövő várna a fideszesekre, meg a Magyarországra. És ezt türelmesen végighallgatják. Mert ez a hölgy elmondta már legalább kétszer, és a Ferencné elmondta harmadszor. És a Ferencné 35 percig beszélt, mert avval kezdte, hogy ő engedélyt kér arra, hogy ne szóljanak bele abba, amit ő mond. Úgyhogy a Ferenc meg beleegyezett, úgyhogy 35 percig beszélt.
2: Na mindegy. Ebben azért nem vagyok annyira biztos, mert a fórumnak egyetlen egy adása sem 35 perc hosszú. De rendben. Költői túlzásnak elfogadjuk, Sándor.
4: Jó, fogadja el költői túlzásnak, mert közben reklám volt, és megkérdezte tőle, hogy van-e még mondani valója, mert akkor visszakapcsoljuk. Úgyhogy, és visszakapcsolták. Úgyhogy erről ennyi. Jó. A Torockai uram meg kíváncsi vagyok, hogy mire fog jutni ebbe az ügye. Attól függetlenül nem értek én avval egyet, hogy azért úgy, hogy most ezentúl az lesz, hogy valaki valami bizottsági elnök szeretne lenni, akkor fölugrik az asztal mellől, és vagy a fölugrik a székből, és bejelenti, hogy már pedig ő így szeretné. Na most, de hát...
2: Hát mondjuk Magyar Péter meg fölugrott a székből, vagy a válaszában ezt mondta, hogy hát ha annyira akarja vezetni, akkor jó van, vezesse. Tehát, hogy azért ez egy kicsit abból a szempontból érdekes volt, hogy a bizottsági elnöki pozícióknak a kiosztásába elvileg a miniszterelnök túlzottan nem szólhatna bele, ezt ugye a parlamentnek kell ugyanis eldöntenie.
4: Na mindegy, hát ez lehet, hogy egy elhamarkodott dolog volt, de azért már ne képzeljék be maguknak ezen túl a fideszesek meg a mi hazánkosok a hét törpéből az egyik, hát ente fölugrik, és ezen túl eldönti, hogy mi legyen. Már most ugye a másik meg fölugrott, hogy ő meg olimpiát akar rendezni. Úgyhogy majd akkor most rendezünk olimpiát is. Az, hogy a fél ország egyharmada még mindig a nyomorban van, meg azért a görögöknek is sikerült az olimpiát megrendezni, mert azért a miniszter mindjárt válaszolt, hogy ő szerinte képes lenne, hogy a görögök is úgy gondolták, hogy képesek lennek, képesek is lettek, meg is rendezték az olimpiát. Igaz, hogy Görögország akkor technikai csődbe ment az olimpia következtében, és nagy keservesen évek alatt sikerült nekik kivetközni azt, meg az egész unió támogatásával, amit akkor elpocsékoltak. Ezt Magyarországon is el lehet játszani bármikor, úgyhogy...
2: Igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy a létesítményeknek a nagy része az már készen áll, tehát abba már nem nagyon kellene fetszölni Budapesten. A másik pedig az, hogy pont az aténi olimpia tanulságaként az olimpiai bizottság az jelentősen megváltoztatta a rendezési feltételeket, és sokkal nagyobb szabadságuk van az országoknak, sőt, akár határokon átívelő módon is lehet a játékokat megrendezni. Most mondok egy példát, például a vitorlás versenyeket, azt nyugodtan lehetne az Adriai tenger egyik horvátországi öböljében tartani, és közben meg nem kell egy város köré koncentrálni a dolgokat, tehát ez jelentős költségcsökkentés. Ez csak úgy tényleg a tények
4: vége. Ebben önökkel igazat adok, csak ennek az országnak pillanatnyilag még nem az a gondja, hogy olimpia rendezzen, az a gondja, hogy emberhez méltó körülmények között éljenek Miskolc környékén is.
2: Meg a nyugati határ mentén is, meg az ormánságban is, így van.
4: A nyugati határ mellett vastagon jobban élnek.
2: Hát erre céloztam, hogy nyilván az lenne a cél, hogy minden peremvidéken, ami az országnak a szélén van, ott mindenhol kb. Ugyanolyan színvonalon éljenek. Ebben nincsen vita közöttünk, és az nyilván egy jó színvonal legyen.
5: Időközben pedig megérkezett a vonalba Sándor, hát ha erről is lesz kedve beszélgetni, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, ha bár már a napot határán vagyunk.
5: Na jó, akkor jó napot!
4: Faluhelyen már réka. Ilyenkor őszintén, már régen elfáradtak egyszer.
5: Már én is elfáradtam, ne aggódjon.
4: Na, köszönöm, hogy legalább ön szavatartó is visszahívott.
5: Hát megígértem.
4: Ígértek itt már sok mindent az utolsó 35 évben, és ebből nagyon kevés vált valóra, de hát ön most bizonyította, hogy azért még van miért bízni a jövőben.
5: Hát nem is gyakorlok hatalmat, látja.
4: Igen. Na most a fővárosi polgármesterek ügye, én erre nem. Akinek sáros a mundérja, azt vegyék elő szépen. Annak is örülnék, hogyha a rendőrség a mundért, mivel azok viselik leginkább, úgy tisztítanák meg, hogy végre a Szőlő utcából kiderülne az, hogy kik voltak azok a rendőrök, akik oda mentek, és azt mondták, hogy innentől kezdve titkos, és aláírattak egy titkossági nyilatkozatot is, akik beadták ezeket a véleményeket.
5: Hát ez nagyon érdekes kérdés, igen.
4: Feljelentést tettek. Addig én nekem a Pintér úr eljátszotta a becsületét, de rendesen, meg a főügyész úr is, amíg ezt név szerint ki nem derítik, hogy ki volt az, és bíróság elé nem állítják azokat az embereket, és azok az emberek bevallják azt, hogy kinek az utasítására tették, amit tettek, vagy önként és dalolva vállalják a felelősséget érte. Na, ez...
5: Hát ez szép lenne.
4: Múltkoriban hallgattam önnek egy beszélgetését, azt hiszem a tükörbe, hogy a föld, a víz meg a földügyekkel kapcsolatosan és az öntözéssel kapcsolatban beszélgettek ott. Lényeg az a mesébe, annyit szeretnék hozzátenni, hogy a föld térképek alapvetően átíródtak, és a földek már réges-régen nem úgy néznek ki a területeken, mint ahogy amikor ezeket a csatornákat, meg az öntözőshez szükséges árkokat, ezt-azt megépítettek. Na most nem az a baj, hanem az a baj, hogy megváltozott ez, ugye az osztatlan közösből osztott, vagy egyedi közös lett gyakorlatilag, mert egy pár török basa fővásárolta gyakorlatilag a fél megyét, 3-4 ember tulajdonában vannak, gyakorlatilag
5: óriási földbirtokok koncentrálódtak, így van.
4: 4-5 alul határát fölvásárolták. Na most én elmondanám azt, hogy nem elég csak fölvenni a támogatásokat ezekre a földekre, hanem ezekbe a földekbe bele is kellene fetszülni valamit. És bele kellene fetszelni azt, hogy ezeket a csatornákat, árkokat, meg egyéb dolgokat a jelen állapotnak megfelelően tegyék rendbe. Úgy, hogy az uniós támogatásokból, a földalapú támogatásokból egy fillért nem adnák egyetlen török basának se, addig, amíg ezt át nem gondolják, meg nem csinálják, és ki nem alakítják a jelenleg állapotnak megfelelően.
5: Akkor itt hagyj jegyezzem meg, hogy az uniós földalapú támogatásoknak a rendszerét egyébként talán 3 vagy 4 éve változtatták meg iszonyú nehezen, mert az alapvetően Nyugat-Európára volt szabva, és így például előírás volt, hogy akinek a kifizetés idején még májusban víz áll a földjén, az nem kapja meg a földalapú támogatást, csak hogy ezeken a környékeken mi nálunk, ez a fajta belvíz, ez nem az a károkozó, romboló tétel volt, hanem nagyon sok helyen azért lett volna rá szükség, hogy leszivárogjon a talajvíz, és ne legyen szárazság. Na most ennek többek között ennek a politikának nyilván csak kisebb részben, összességében a magyarországi vízügyi kormányzásnak vagy irányításnak köszönhetően a víz elvezetés máig a legfontosabb, vagy az önmaga által kijelölt feladatai közül a legfontosabb a vízügynek, miközben már jó ideje egy vízhiányos állapotban vagyunk, és nehéz számomra felfogni, hogy a Fidesz kormányzatok miért nem értették meg, hogy itt mi történik, hiszen hát a kormányzat számos tagja maga is nagy földbirtokos, tehát ha máshonnan nem, onnan tudnia kellett volna, hogy itt gond van. Most megváltoztatták a földalapú támogatás rendszerét, nem kötelező már levezetni a belvizet a földekről ahhoz, hogy ezt megkapják, de igazából itt kollektív megoldásra van szükség, mert ha mindenki kizárólag a saját birtokára gondol, akkor például előfordulhat az, amit látunk egész nyáron, hogy kiszivattyúzzák a talajvizet, nem törődve azzal, hogy ez mindenki másnak sokkal jobban szükséges lenne, vagy hogy azon meg kellene osztozni, és akkor ott vagyunk, ahol a part szakad, mint például a homokhátságon, ahol duplájával csökken a talajvízszint métere.
4: Réka, én nem vagyok vízügyi szakember. Én egy sem. Dolgot tudok, hogy az unióból rengeteg pénzt föld alapú támogatásra adnak, ami a föld alapnak, a föld annak az alapja, hogy ott valamiféle fajta értelmes termelés folyjon.
5: Igen, hát hektárra adják ezt a támogatást. Éppen
4: a magyar országgyűlésnek, államnak, mondom én akárkinek, azt a törvényt kellene meghozni, hogy addig egy petákot, amíg ezt az ügyet rendben nem tették, hogy ezt egyénileg, esetileg hogy fogják megoldani, ez legyen a kormány meg az állam dolga. De az, hogy fölveszik az állami támogatásokat, és gyakorlatilag annyit esetenként annyit tesznek érte, hogy egy évben kétszer lekaszálják a gazt, vagy még az se, és fölveszik az uniós támogatásokat.
5: Nem, bocsánat, csak termelésben lévő területekre lehet felvenni a föld alapú támogatást, én úgy tudom, de mindjárt utána nézek.
4: Na jó, hát a rét meg a széna is egyfajtája a termelésnek, úgyhogy ki van ezt találva, ne féljen semminek.
0: Best of adást hallottak.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést, a Budakeszi úton a vízműveknél sávlezárásra készüljenek. Futóverseny miatt lezárták a Városligetben az Olaf Palme sétányt a Hősök terétől, illetve lezárásra kell készülni az Andrássy úton a Dózsa-György út és az Oktogon között, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Damjanics utca közötti szakaszon, a Városligeti fasorban a Bajza utcától, illetve a Kóskároly sétányon is a Hősök terén körben. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik terelt útvonalon, nem érinti a Templom tér megállót. Pomázon lezárták a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében karbantartás miatt hétfőn hajnalig. A H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusz jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Itt van velünk Tibor. Jó reggelt kívánok!
3: Szép jó reggelt!
2: Üdvözlöm! És ön mihez szeretne hozzászólni, vagy miről másról van véleménye?
3: Hát, sok mindenről van véleményem, de inkább nem fogok bele, mert elvenném a 3 havi műsor idejét.
2: Most van 13 percünk, figyelek.
3: Jó, nem akarom föltartani az első. Magyar Péter megállapodott Ukrajnával. A magyar kisebbségi jogról. Hát jó, hát én már egy öreg ember vagyok. Ilyen házártos vén ember, tudatlan. És én úgy emlékszem rá, hogy volt, hogy Putyin is megállapodott Ukrajnával a oroszok kisebbségi jogaitól. Az is elfajult egy kicsit. Egy háborúba fajult. Hogy őt se nagyon. De. megadva a jogok az ottaniaknak. Legalábbis én így emlékszem. Orbán Viktor mindennek van határa. Hát igen, legalábbis én így emlékszem. Orbán Viktor

0: tovább élik életüket ebbe a nagy, hát hogy mondjam, nagy mindenre piacra és mindenre odafigyelő pártra, nehogy rosszul járjanak velem, hogy nincsen kontroll most se. Ugyanúgy, mint ezelőtt 16 évig sem volt kontroll, ugye? És gyarló az ember. Hát nézze, nekem jobb, még nem lett ebbe a két hónapban se. Tőlem ebben a hónapban is levonták ugyanúgy a 20 éve levonandó 100.000 forintot a devizás törlesztőtetett, úgyhogy mindent elvettek. Hát ebbe se változott semmi. Én 4 gyerek után még most is ugyanúgy a 64.000 forintos családi pótlékot kapom, mint eddig. Rokkant nyugdíjatként pedig azt a 73.000 forintos rokkant nyugdíjamat, úgy mint eddig. Tehát sok változást még nem észleltem most. Ezt, hogy betekednek azon, hogy mondjon le a köztársasági elnök, az miért? Azért, hogy az ő embere kerüljön, de meg még plusz egy embernek ízesünk életfogytiglan, ugye, vagyonokat? Mert ugye az jár a köztársasági elnöknek.
1: Jelenállás szerint.
0: Hát jelenállás szerint. Hát. Ugye ez, itt jön elő megint csak a visszamenőleges törvény, ugye, hogy az eddigieknek jár, annak a 5-nek, 6-nak, 8-nak, 10-nek, aki már volt, akkor most neki már nem fog járni, vagy hogy? Vagy azoknak se fog mostantól járni? Hát ez egy kavalkád, ugyanolyan kavalkád, mint minden más ilyen rendelkezésben. Meg végül is nekem most sok gondom nincsen ezzel a köztársasági elnökkel. Hát ez végül is nem csinált olyan dolgokat, mint az előző, ugye? Egy M4-re akarok ezzel utalni. Hát jó. Most az, hogy miért nem lázadt föl azért, mert plakátok gyűlő, tehát plakátok vannak meg ilyenek, nézze. Én szerintem ezzel fellépni a szerveknek kellene, tehát hogy leszedni, stb. Nem?
1: Hát most erre vonatkozóan van igen benyújtva egy javaslat, ami azért sok ponton kérdéses még, mint ahogy egyébként nyilván ugye az alaptörvénymódosítást is várjuk ki, ezt még több bizottság tárgyalja, tegnap például az igazságügyi bizottság tárgyalta ezt, amit egyébként adtunk élőben is, fent van az ATV Facebook oldalán is, hogy ott milyen vita volt például, milyen kérdései voltak Tuzson Bencének ezzel kapcsolatban, az is visszanézhető. Úgyhogy meglátjuk. Tibor, nagyon köszönöm. Legyen nagyon szép napja, hogyha lehet. És Erzsébetet szólítom, aki itt van.
2: Köszönöm, szép jó napot.
1: Jó reggelt, köszöntöm.
2: Vagy jó reggelt. Elnézést, hogy szólíthatom el most?
1: Anikó vagyok.
2: Kérem?
1: Anikó vagyok.
2: Anikó, drága. Hát figyeljen ide, kedvesem, én már olyankor telefonálok, amikor már eddig-eddig vagyok, tudja?
1: Tudom.
2: És akkor el kell mondanom, amit szeretnék. Először is, amit tegnap nagyon megütött, egy hölgybe telefonált a szívdobbanásra, még most is bánt ez a dolog. Biztos tetszik tudni, hogy ez, hogy hát, hogy menjen el a hölgy.
1: A szívhangrendelet, igen.
2: Így van, kicsit. És képzelje, egy nő, mi nők tudjuk, hogy mindent megteszünk azért, hogy legyen gyerekünk, vagy hogy ne legyen gyerekünk. És ebben se az Orbán, se a politika nem szólhat bele. Az lehet azért, mert így történt, lehet azért, mert úgy történt, tetszik értene, hogy én szeretném mondani, nem akarom ecsetelni. Tehát lehet egy erőszakolás, lehet ez az akármi, vagy egy álzülött éjszaka is lehet éppen, amit nem szerettünk volna, mindenkivel előfordul, emberek vagyunk. Döntsük el, mi nők, nem? Én így gondolom. Ne a politika. Én tudom, mert én 4,5 évig hát küzdöttem gyerekért, és sikerült, hála Istennek, de igen, volt, ismerek olyat, akinek nem sikerült, egész életében belebetegedett. Hiába vett örökbe, felnevelte tisztességgel, akkor is benne maradt, hogy

0: hogy ő neki nincs igazi, tehát vér szerinti. Ez az igazság. De a lényeg, engem az Orbán az nagyon bánt. Én betelefonáltam, hogy jó, az orosz, mert Magyar Pétert tisztelem, becsülöm, én nekem kellett ez az ember már, nem csak nekem szerintem, nagyon soknak, mert itt már nagyon elég volt. Na most az oroszlán, vagy tigris, már nem tudom, hogy hogy nevezi magát, volt már Egérke is, vagy így ne szakadjon le róla, vagy alatta. Na, ott már elkezdte, levágta. De én elmondtam, hogy a körmök most jöjjenek, és igenis, a most ugye, a polgármesteri hivatalokkal egyáltalán ott kezdjen, mert ha nem, én már nagyon régen elmondtam ezt, hogy vágja le a körmöket, mert az, amíg ott nem tesz rendet, addig itt nagy bajok lesznek.
1: De ezt hogy érti, hogy mit kell a polgármesteri hivataloknál?
0: Nagyon-nagyon rendet kell tenni. Mert a magyar...
1: Hát majd lesz egy önkormányzati választás, nem? Akkor lehet.
0: Nem lehet. Az tévedés.
1: Mert?
0: Szogorkom a jó barát, 700 falu, település, itt.
1: Jó, de akkor hogyan gondolja? Föntről az állam központilag nyúljon bele egy kis település, vagy egy falunak az életébe, és mondja azt, hogy hónaptól nem ő a polgármester? Az milyen lenne?
0: Nem, nem. Ahogy Orbán is mondta, hogy itt minden fel van jegyezve, ő feljegyezte ezeket is. Akik kaptak uniós támogatást, meg ilyeneket, és nem úgy használták fel, ő kihasználja ezeket. Ez nagyon-nagyon a 16 év alatt mindenbe belelátottam. És a lényeg ebből az, hogy én is egy olyan településen élek, 100 millió tiszta kellett a polgármesternek fizetni, 700 fős településről beszélek. És én először beküldtem, tiszteltem, hogy honnan jött és hova jutott, aztán sajnos, hát majdnem a házamba került, mikor elmentem a Tisza-sziget látogatására. Én voltam az első náluk, aki a faluba elment, senki nem volt. 8 óra után, szakadó esőben, még csak kisegyították, még csak a faluházat, hogy elmenjenek vécére. És hát utána rá egy 2-3 hétre kaptam a fenyegetést. Én ebben nem tudok beletörődni, mert kellett volna a föld, ahol majd építkezni akarnának. Tudja, falun az van, hogy vannak, amit műveltünk kerteket, hát most azt le tudnák választani és oda építeni. És hát találtak olyat, ami... És én már nagyon megöregettem, megbetegedtem, és azt hitték, hogy majd az én agyom már nem vág. Hát az agyom vág attól, hogy én nem tudok mozogni. De azt nem kérdeztem meg, hogy van egy gyógyszerem, kivágja ki, mert a házat nem tudom elhagyni a lakásomat. Nekem mások segítenek, de meg kell 122.000 forintos nyugdíjamból fizetni. És annyit nem kérdeznek meg, hogy van egy gyógyszered, hogy tudsz ennyit dobálni, tudtál bevásárolni. Tehát igen, igen, nem lehet, mert a polgármesterek, már az is 70 éves, ahol én lakok, elmúlott. Volt ő már kis titkár, tud kezdve mindenféle, most mit tudom én, hogy indult egyénibe, vagy hogy mondják ezt, a, nem egyénibe, hanem függetlenként. És igen, meg kell szabni egy határidőt. Meg kell zárgaszobni egy határidőt. Én ezzel egyet értek. Itt nem lehet újra választás, ne tegyük ezt. Ez egy hülyeség, pénzbe is kerül minden. Ki kell vizsgálni. De neki vissza kellett a 100 milliós uniós pénzt fizetni, nem oda használta, ahova kell, legalábbis a falunak a fele, vagy nem tudom hányad része. Nem egyezett bele, vissza kellett fizetni. Hát, eljárás indult ellene, vagy felfüggesztett, vagy nem tudom. Mégis polgármester. Mert senki nem mert lépni. És én egy olyan megyével lakok, ami olyan narancs, hogy már úgy rohadt, hogy nem igaz. És hiába szólalna fel az ember, nem mert. Nem mert. Hát abban a pillanatban vége van neki. A saját kapukban fenyegetett meg engem a polgármester, hogy ebből nem élsz jól, és többet bejolvasd a lányokat. Hát milyen ember ez ilyen? Mert ide küldte a jegyzőt, meg egy hölgyet, hogy a végrehajtó küldte őket. Mikor elmentek, én betelefonáltam végrehajtót, mondom, milyen vég? Hát ők senkit nem küldenek, mert ők jönnek, hogyha jönnek. Senkit nem küldte. Este hat után egy véletlen, hat után este valaki mégis ide telefonált. Én nekem egy furcsa nevű nő, föl van írva neve, a végrehajtótól, tehát hívom, hogy mégis mi voltunk. Na mondom, ne mondja. A hülyék nem így laknak, kedvesem. A hülyék nem így laknak. Most képzelje el.
1: Erzsébet, arra biztatom, hogy tegyen akkor feljelentést egyébként.
0: Ne, de drága, én szóval tettem már többfelé.
1: Nem szóvá kell tenni, hanem feljelentést kell tenni.
0: Én jeleztem.
1: Legyen nyoma.
0: Én ott tudtam meg, hogy mik vannak, de én ezt már nem tudom végig tenni ilyen időskorban, tudja?
1: Feljelentést tud tenni.
0: Erre vannak tervek, ezért mondom el.
1: Hát jó, csak ahhoz, hogy eljusson odáig, hogy egy szerv kivizsgál egy ügyet, ahhoz feljelentést kell tenni.
0: De feljelentés nem megoldás, mert én nem tudom végigtenni, de én jeleztem többfelé, hogy ez van, de senki nem mert lépni. Most már úgy érzem, hogy kezdenek mozgolódni. Tetszik érteni?
1: Értem, hát, Erzsébet. Muszáj befejezni.
0: Igen, érted. Nem szabad az embereknek hagyni magukat. Aztán álljanak ki a Súlyog Tamás mellett, csak vigyázat, nehogy mások meg ő mellett, vagy ő ellen, tehát mellett álljanak ki, nehogy mások meg ő ellen álljanak ki, mert a nép nagyon forrong. 70% a forrong Orbánék ellen.
2: Még egy részben itt van velem a vonalban István. Köszönöm a türelmét.
3: Nagyon köszönöm én is a türelmet. Kedves Réka szerkesztő asszony, a mai nap találkozunk először életünkben, hogy egy beszélgetés folyamán megismerjük egymást.
2: No, miről szeretne beszélgetni?
3: Köszönöm a visszahívást. Én az egész napi fórumot nézem, és láttam, Sándor bácsival is tetszett beszélni. Én 75 éves vagyok, de akkor is Sándor bácsinak
2: beszélem. De csak nem sértődik meg.
3: Nem sértődik meg. És nekem olyan kérdésem van, ő nagyon jól fejtette ki a véleményét a földhivatalokkal kapcsolatban, meg hogy milyen munka folyik. Kérem, utakat elodtak, utat elodnak. Árkot, nincs árok, meg egyéb. Igen, lehetne erről sokat regéni, de én nekem egy kérdésem van. Ha már ennyire ellenőrzik az egész leendő polgármestereket, én adok egy pontos helyet, én tudom, kedves Réka nyíregyházi, én 2017-ben kerültem Nyíregyházára, és 2019-ig 33 év szolgálat után választási csalással győztek, de én ezen túltettem magam, de egyet nem értek. Hogy engedhetik meg azt, hogy egy polgármester az önkormányzat tulajdona képzőgépekkel saját területén dolgozik, saját célra használja, mindent a saját célra használ. Én a feljelentést 2022-ben megtettem, úgy higgyel a kedves Béka, a maiig nem kaptam választ.
2: És volna kedve megtenni újra a feljelentést? Mert most nagyon úgy tűnik, mintha a nyomozások hirtelen megteltosodtak volna.
3: Igen,
2: ugye azt tegyük hozzá, hogy bárkinek a területén lehet dolgozni gépekkel, hogyha az ember ezt kibérli. Ha csak úgy kölcsönveszi, mert úgy érzi, hogy neki az jár, az azért egy ennél jóval problémásabb eset.
3: Igen, de még
2: különösen
3: nagyobb
2: közjavaknál.
3: Probléma volt, amiben én léptem környezetvédelmi szempontból.
2: Igen?
3: Ez a Dél-Fehér megye, amit úgy mondunk, hogy Dél-Fehér megye 5-ös számú választókerülete. Kérem, olyan nem lehet tenni egy embernek, amit a jelenlegi polgármester is művel, és ellenőrzések nincsenek. Semmi nincs.
2: És mit elmondja, hogy mik ezek az esetek?
3: Én a környezetvédelmi szempontból ugye ott több helyet meghatároltam, meg fényképet adtam az előző ciklusban országgyűlési képviselő 4 tudomására adtam, és nem történt semmi. Hát most várom, bízom ebbe az új kormányban, nagyon bízom, hogy tisztességes, becsületes kivizsgálást kapok ennek az ügyeknek az árán. Nem akarom itt a kedves Rékát zavarba hozni, elmondom én a település nevét is, Mátyásgomb, 33 évig szolgáltam, ott születtem, 1952-ben első anyakönyvezet vagyok. És ezt nem tudom tudomásul venni, hogy ezt hogy lehet csinálni, és miért engedik, vagy ki ennek a támogatója. Azt tudom, hogy van támogatója az 5-ös számú Fejér megyei kerület országgyűlési képviselője, Hát hallottam azt is, hogy most is milyen választás volt, végig figyeltem, mentem, hisz hazajárok, a lányom meg ott dolgozik.
2: És mit gondol, miért nem indult el a nyomozás abban az ügyben, amiben ön feljelentést tett?
3: Hát, az ügyben azért nem indult el a nyomozás, mert az országgyűlési képviselő teljes mértében fenntartotta. Én nem a rendőrséget hibáztatom, egyáltalán nem a rendőrséget. Nem kaptak hatáskört, hogy intézkedést megtegyék. Erre már nem akarok utalni, de Pintér Sárnor belügyminiszter úrnak is, és a helyettesének is, ugye szóba azt tudtam javasolni, hogy mivel a tévével nyilatkozott, ha valakinek problémája van, keresse meg. Hát megkerestem, de én már bocsánat, 2022 óta nem kapok választ arra, amit beadtam, meg semmiféle határozatot vagy ügyésziratot nem kaptam, hogy na, kérem, ezt az ügyet megszüntettünk. Többszörösen mondom, környezetvédelmi szempontból eszméletlen.
2: És megvannak önnek ezek az iratok? Tehát, hogyha úgy alakul, akkor be tudná újraadni a feljelentést?
3: Persze, természetesen. Megvan a képviselő úrnál is, Tordai Bence, Höldi Judit, sorolhatom. Úgyhogy vannak, akiknek óra rendelkezésre bocsátottam, de természetesen kell még a mindent a rendelkezésre. Csak kíváncsi vagyok azért, hogy ez az ügy miért lett eltusolva. Ez egy komoly ügy.
2: Ezt megértem. Hát meg a feljelentés, ez nem úgy megy, hogy úgy teszünk, mintha nem jött volna meg a levél, csókolom. Hát ennek igen, azért igen. Ügymenete van, érkeztetni kell, perrendtartás.
3: És a kormányhivatal is a helyettes válaszolt, hogy ebben az ügyben majd intézkedünk, azóta is intézkednek. Tehát én egyetértek a jelenlegi kormánynak, amit kitett a második pontban a mai napon is, hogy megszüntetik a szuverenitási hivatalt. Meg kell szüntetni. Amire nincs szükség, azt meg kell szüntetni.
2: Hát nézze, a parkfenntartó ügye is, ami ugye a mai első ajánlott hírünk, 2020-ban írta meg Kerényi György az itteni, hadd fogalmazzak csak úgy, hogy összefüggéseket, mások úgy fogalmaztak, hogy disznóságnak látszó eseteket.
3: Igen.
2: 2020 óta hirtelen most lendült meg a nyomozás. Hát eddig rettentően nézték, nem tudom, fordítva volt a nagyítóüveg, vagy mi történt, de most elindult.
3: Csak egy kicsit furcsa dolog nekem a számomra, mert ha én ilyen munkát csináltam volna az elmúlt 30 év alatt, nem úgy, mint ahogy egyetértek a dr. Gémesi György Magyar Önkormányzati Szövetség elnökével, hisz mai napig tartjuk a kapcsolatot, benn vagyok az egész részben, Csőszik László, ért polgármester, tehát ismerem János Ida, egyéb polgármester, ők is tudják ezt a témát teljesen, mert ugye minden szépen lépésre elmondtam. De most a kedves hölgyet Réghát meghallgattam, mint szerkesztő, boldog vagyok, hogy önnel beszélhettem, és gratulálok.
2: Nagyon köszönöm, hogy
3: nagyon, nagyon szép és megfontolt válaszai vannak. Amúgy is gratulálok az ATV-nek is. Minden
2: köszönjük, átadom dolgóra. A kollégáknak, nagyon kedves.
3: És még egyszer köszönöm a türelmét is, hogy visszahívott, de természetesen ezt nem fogom én sem hagyni.
2: Szurkolok nagyon, mert azért ezek fontos ügyek, és remélem, hogy mégiscsak lesz ebben valamiféle előrelépés. Abban igaza van Tarjányi Péternek, hogy mindennel elszámolni az évtizedes munka, de ezt igen. Ő is elmondja, hogy ezt az évtizedes munkát attól még ugyanúgy el kell végezni.
3: Igen.
2: István,
3: igen.
2: Kívánok kiváló napot önnek, köszönöm a türelmét igen. is, de most elbúcsúzom, mert már itt van a vonalban velem Ferenc. Halló!
4: Üdvözlöm, kedves műsorvezető asszony!
2: Jó napot kívánok!
4: Elnézést, nem akarok bizalmaskodni, hogy Réka, ezért mondtam a műsorvezetőt.
2: Nyugodtan, de nagyon kedves, így is, úgy is.
4: De a múltkor mondta ön is, hogy fura az, hogy egy régi bukott minisztert, elnök úrnak, meg ilyennek szólítanak. Ezért én a megszólításnál csak így azért a tiszteletet megadom önnek. Igen.
2: Nagyon kedves, de ha gondolja, szólíthat Klárikámnak is.
4: Hát de... Ön nem Klárika.
2: Hát nem, de nem vagyok hát sértődős az ilyesmire. Egy időben okay, bevallom, amikor Réka. Elkezdtem igen, tévében igen. Dolgozni.
4: Térjünk a lényegre.
2: Okay.
4: Volt egy emberke itt, aki végre felvetett egy olyan problémát a magyar akkumulátorgyárakkal kapcsolatban, amit szerintem a kedves nézők vagy hallgatók nagy része fel se fog, hogy itt miről van szó.
2: Na melyik részre gondol?
4: Mondok önnek egy példát. Magyarország itt az utóbbi 10-15 évben kezdte először a gumigyárakkal. Ugye sok gumigyár épült.
2: Én hát már 2006-7-8 környékén jött a Hankook gumigyár, igen, akkor egy milliárd igen. Forintos adókedvezménnyel.
4: Én építettem a Hankook gyárat, de nem úgy, hát jöttek itt pénzes emberkék, építettek egy gyárat, én meg segítettem nekik építeni. Na. De csak egy példát mondok, és ezt le is zárhatjuk. Tudja ön, hogy egy darab személygépkocsi gumiabroncshoz a magyarországi vízkészletből mennyit szennyeznek el?
2: Mennyit?
4: Elmondom, 2000 liter, tehát 2 köbméter, de várjon, akkor egy személyautót számoljunk ki, tehát 5 kerék póttal együtt 10.000 liter vizet szennyezünk el. Most várjon, egy traktornál, de nem akarok ebbe belemenni, csak hogy fölfogják az emberek, hogy miről van szó. 20.000 liter egy traktor guminál. A traktornál vegyünk csak 4 kereket, 4x2, 20.000, az 80.000 liter. No, csak ez a gumi. Tehát azt akarom mondani, hogy ez a gumigyár dolog is egy hatalmas baki volt Magyarországnak, egy ilyen pici országnak a termőföldét, vízkészletét tönkretenni, az halálos.
5: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trutomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trutomival.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. Itt a Corporation Z az új generációról szól, és sok különböző témát körbejártunk, mert zenétől márkaépítésig minden is volt már egyenesen irodalomig. Viszont talán még egy olyan pont, amiben nem voltunk annyira mélyen, az a gasztró és a gasztró élmények voltak, és ez a mai napon megváltozik, hiszen látható az, hogy egyre több fiatal street food ételvállalkozás indul el, akár Budapest, akár máshol Magyarországon, egy mondhatni álomkarrier út tevelik sok fiatal számára, akikről amúgy kutatások mutatják is, hogy egyre inkább vállalkozó kedvűek, hogy saját helyeket nyissanak, saját helyeket indítsanak, és ebből egyre több elég realitása. Látunk nagy magyar sikersztorikat, látunk nagy magyar sikersztorikat Amerika felé menni, és külföldi piacokra terjeszkedni, az pedig itt különösen jól passzol, hiszen a mai vendégeim, egyrészt Laocki Simi, aki különben a Smashy Burgernek, amit említettem, az Amerikába terjeszkedett márkának az eredeti alapítója, amiben már nem aktív, és Pátkai Jordán van még itt, akivel pedig közösen az Electric Toast nevű új helyet, koncepciót nem mondom, hogy alapították, hanem azt mondom, hogy építik fel, mert ez egy bonyolultabb történet annál, amit ti majd elmeséltek, viszont a helynyitásokban eléggé otthon vagytok, úgyhogy sziasztok, és köszöntelek titeket itt a műsorban. Simi, most kezdeném először veled még hozzá egy picit, hogyha csak az ilyen smashy sztoritól tudunk indulni, hogy nálad az hogy indult, és merre ment, és mivel zárult?
2: Hát alapjáraton be kéne mutatkozzak először, nem?
1: Abszolút.
2: Jó, akkor sziasztok. Hát az én sztorim a Smashyvel az, hogy nem voltam amúgy nagy vendéglátós forma sosem. Aztán amennyi dolgoztam építkezéseken, annyira meguntam a fizikai melót. És aztán megláttam, hogy lehet ennek más gyümölcse is, és tudok mondjuk úgy fizikai munkát végezni egy étteremben, hogy tök sok embert rohadt boldoggá teszek vele. És így elkezdtem kinyitni a szememet, mondjuk egy fagyizó felé először, a Balatonon dolgoztam egy pár szezont, elmentem szezonális melókra külföldön is, és ott meg igazán megfogott az, hogy így minél jobban csinálom én itt a dolgomat, annál boldogabban megy el az az ember, aki akár egy órát sorba állt azért, hogy azt a speckó kaját megehesse ott és aznap, és neki amúgy ezzel akár a napja beteljesül. Úgyhogy egy tök nagy motiváció lett bennem, hogy mondjuk van 11 ember abban az ottani személyzetben, és akkor ő ezzel foglalkozik, ő húsgyúr, ő bucit pirít, ő megsüti, ő összerakja, ő kiadja a rendelést, és a nap végén ahhoz a termékhez, ami valakinek feldobja a napját, hozzányúlt az egész személyzet, és lettetek valami olyasmit az asztalra, ami tényleg egy ilyen fordulópont lett valakinek a napjában, úgyhogy ez így egyszerűen magával ragadott, és most is visz.
1: Ez nagyon jó hallani. Jordan, ez nálad is hasonló történet? Vagy te hogyan csatlakoztál bele a gasztronómia világába?
3: Én alapvetően eléggé hamar elkezdtem a vendéglátásban dolgozni. Mindig egy ilyen szélső dologként tartottam, hogy addig, ameddig a saját projektjeimet fel nem futtatom, addig ez jó lesz ilyen könnyű pénznek. És igazából arra kellett rájöjjek egy pár év után, hogy nagyon szeretem az embereket, és szeretek az emberekkel foglalkozni, és minden saját projektem is valahogy ráhúzható arra is, hogy az emberekkel foglalkozom. És igazából nagyon sokáig így nem állt össze a kép, mindig két külön szálon tartottam ezt a kettőt, így amellett, hogy vendéglátásban is dolgoztam, foglalkoztam vintage ruhákkal is, divatbemutatókat is szervezek a mai napig egyébként, de sosem állt össze, mindig így külön vettem azt, hogy az én saját projektjeim, amin így dolgozom, és akkor emellett kellett mindig dolgozni valamilyen vendéglátó egységbe. Na de így majdnem mindenféle vendéglátó egységbe dolgoztam kávézótól kezdve, étterembe, dolgoztam bárba is, úgyhogy igazából korán reggeltől késő estig is minden részét a vendéglátásnak elsajátítottam. És csak később esett le, hogy amúgy én ezt jobban élvezem, mint ahogyan én eddig hozzáálltam. Aztán amikor Simivel összeálltunk, akkor mosódott össze a kettő, hogy a helyeknek a nyitása az pont egy olyan dolog, amit én nagyon szeretek. Az emberekkel foglalkozni, ugyanúgy szervezkedni, igazából mindig egy cél érdekében menni előre, és igen, célorientáltan átgondolni minden egyes aspektusát egy vendéglátó egységnek. És ezért is szerettem bele nagyon ebbe, mert egyszerre megtanultam vendégként, dolgozóként is, és vezetőként is gondolkodni, és így mind a három részét, ami szerintem kell ahhoz, hogy egy vendéglátó egység jól működjön, így átlátom most már.
1: Aha, értem. Jó tudni az eredet történeteket. Hogy indult mégis el az, hogy mi volt az a váltópont, amikor eljött az, hogy a sajátot alapítotok, vagy sem mondjuk alapítasz, és nem pedig valahol dolgozol? Tehát, hogy a Smashy Story például konkrétan hogy indult?
2: A Smashy Story ez egy nagyon komplikált sztori. Ott,
1: akkor úgy felületesen.
2: Felületesen, hát az a szitu, hogy elkerültem, hogy én a Simon's Burgerbe kezdtem el beugrósként dolgozni eredetileg, és tetszett a srácoknak a munkám, mondták, hogy szeretnének nekem adni komolyabb feladatokat, és akkor ott idővel üzletvezető lettem, és amikor ebből a cipőből kinőttem, akkor az volt a hesz, hogy hát kell egy sajátot csinálni ebből, mert amúgy nagyon jól megy, és pont összeért az egész, mert a Máték látták bejönni a piacra az új Smashburger competition-t, akik ugye ezt a Classic House vonalat nyomják. Most már ez New Yorkban például nagyon népszerű, de amikor elkezdtek feljönni ezek az üzletek London, Párizs környékén, és akkor tudtuk, hogy lassan Budapesten is lesz egy ilyen, és akkor onnantól fogva, hogy ez jön befele, az nekik konkurencia lesz. És így megpróbáltuk valahogy házon belül tartani az infót.
1: Tehát akkor lett egy házon belüli konkurenciát csináltatok.
2: Így van, gyakorlatilag ez történt. Aha. Wow. Ja, úgyhogy nekem valahogy amúgy így kicsit tényleg így beestek alám a dolgok, tök jól. Én olyan ember vagyok, aki így azt szerint élek, hogy ami éppen előttem van, azt próbálom jól csinálni, és nem nagyon alakítani. Mondjuk, hogyha ma van, akkor a holnapra nem foglalkozom inkább, és ez meg így éves méretekben, de pontosan ugyanezt talán, és ahogy elém került ez is, úgy voltam vele, hogy ezt kéne nagyon jól csinálni, és így lett a Smashy ekkora.
1: Aztán pedig akkor még a te személyes sztoridon maradva volt egy kitérőd Amerikában, amikor aztán a New Yorki Smashy-t launcholtad be, tehát ott is inkább egy üzlet bevezetés volt a te projekted, hogyha jól értem.
2: Szerintem ott pont az volt az a rész, ami így átfordította bennem ezt az egészet azzá, hogy én nem üzemeltetni akarok elsősorban, hanem nyitni szeretnék helyeket, mert ugye oda kimentem, és meg volt mondva, hogy ennyi időd van rá, és ezt kell megcsinálni. És az, hogy amúgy nekem van abban hatalmam, hogy költök, hogy hát döntésképes vagyok abban, hogy mit akarok elérni, mennyi pénzért, és hogy csinálom. És hogyha van ilyen szabadságom, és mondjuk egy tulajdonos felé csak egy végeredményt kell felmutassak, meg mondjuk egy költségvetési tervet, hogy sikerült levezetni az egészet, akkor érzem azt, hogy tudok igazán hatékonyan dolgozni, mert amikor csekkoltatni kell mindent, tudod, és vissza kell kérdezni egy 40 fős back office személyzettől, hogy ez jó így, ez jó így, ez jó így, és tudod így, csak a kommunikációban is napok elmennek. Aztán viszont nekem annyira motiváló volt az, hogy oké, most ketten vagyunk, a kinti üzletvezető sráccal raktuk össze, és 3 hónap alatt úgy összeraktuk azt az éttermet, hogy a mai napig csillog-villog, és most amúgy pár hónappal ezelőtt megkaptuk a legjobb élelmiszerbiztonsági minősítésként New Yorkba, úgyhogy Ja, ezzel egészen elégedett vagyok.
1: Rendben. Na most akkor beszéljünk az új koncepciótokról, amit jelenleg csináltok. Megint egy új formátum, reggeliző, bráncsozó az alapvető történet. Ez mennyire külföldi mintára, mennyire hazai mintára, mennyire saját ötletekből, mi a kreatív koncepció mögötte?
3: Én azt mondanám, hogy abszolút külföldi mintára. Igazából mielőtt megnyitottuk az Electric Toastot, akkor a Simi meg én mindketten elmentünk egy ilyen inspirációgyűjtő túrára, Londonba, én meg Párizsba, és kicsit, hogy így összekutyuljuk, hogy miket tanultunk, mert szerintem mindig nyugatról nagyon jó és hatékony ötleteket lehet behozni. Na most Londonból azt tanultuk meg, hogy hogyan lehet nagyon gyorsan, nagyon minőségi ételt kiszolgálni minél több embernek. Párizsból meg kicsit inkább ezt az ilyen community hangulatot akartuk elhozni, ami nekem nagyon tetszett ott, hogy minden egyes üzletnek, bármilyen szemüvegüzletnek is, nem csak a vendéglátóegységeknek van egy ilyen teraszos része, és ez egy olyan hivogató hangulatot sugárzott nekem, hogy mindenképp egy ilyen helyet akartam, ahol az ember nem csak eljön enni egyet, hanem a részese akar lenni valaminek. Most az, hogy ezt a viniles irányt összekevertük a gasztronómiával, ez már megy helyeken. Budapesten én még nem annyira találkoztam vele, ezért ez egy ilyen újításként akartuk behozni, és egyelőre nagyon jól megy, mert nagyon nagyon fotogén igazából a hely. Csinálunk eseményeket
1: ilyen
3: is.
1: Ilyen bakelit lemezekkel van.
3: Igen.
1: Ugye?
3: Tehát igazából főleg külföldről, illetve a maga az itallapot is úgy raktam össze, hogy engem nagyon inspirált, hogy Melbourne-ben a kávézókat hogyan működtetik, és hogy mennyire nyitottak az új dolgokra, és van egy ilyen különleges ital, egy ilyen fómos ital, így hívjuk, ami tavaly Melbourne-ben nagyon felrobbant, egy random barista srác a pult mögött kísérletezett a tejszínhabbal, hogy nem verte fel annyira, hogy tejszínhab legyen, és egy ilyen krémes hab lett belőle, amit rátett a kávéra. Az emberek elkezdték látni, hogy mi az az új ital. Elkezdték sokan rendelni a titkos italt, és aztán berobbant, utána az egész nyugaton tavaly nyáron már mindenhol ment. Budapesten viszont én még a hiányát éltem, úgyhogy lementünk a konyhába, és napokat eltöltöttem azzal, hogy a tökéletes konzisztenciát elérjük ennek a habnak, és amint megvolt, onnantól lehetett kezdeni ízesíteni. És erre alapozzuk az egész italapot, de erre rá akartam tenni azt, hogy jó, a kávé viszont nem lehet béna. Úgyhogy kerestem ott is egy hiányt, mi az, ami nincsen Budapesten. A világ első kávépörkölője szerintem az April kávé. Akik benne vannak a Speciality kávéban, biztos, hogy ismerik ezt a nevet, és nincsen Budapesten, sehol nem lehet kapni, úgyhogy közös ismerősökön keresztül szerencsére tudtam velük kommunikálni, és most mi lettünk az első és egyetlen kávézó, ahol exkluzívan April kávét lehet kapni. Úgyhogy így úgy gondolom, hogy italfronton egészen erősek vagyunk, és eléggé egy olyan attrakció tud lenni, ami nem csak az, hogy jól néz ki a hely, hanem a minőséget azt nagyon magasra tesszük.
1: Egészen zseniális. Amúgy még a témánál maradva, hogy látod, mert a kávékultúra az szerintem úgy egészben az új generációknál most nagyon kezd nőni és erősödni, nyilván inkább nemzetközi szintéren. Magyarországon ez hogy áll a külföldhöz képest? Van akkor a specialty kávé rajongás és érdeklődés? Vagy kiépülőben van?
3: Én úgy gondolom, hogy igen. Egyre több kávézó nyílik, az emberek egyre nyitottabbak erre a harmadik helyre, hogy kávézó legyen ez a harmadik hely, ugye nem otthon, nem a munka, hanem elmenni kávézni. Emellett ugye nyilván szeretik a nyugatnak a trendjeit, és ugye bejött a matcha, most a legújabb az ube.
1: Igen, értem, amit mondasz, haber, mondjuk ezt nem egy érdekes, mondjuk a nyugat trendjei, de valójában a kávé az meg inkább a kelet trendje, mert az ugye Dél-Koreában, amikor Dél-Koreában volt nagyon sokat sívásnyém miatt, akkor ugye ott van például egy olyan kultúrája a kávénak és a kávézóknak az, hogy a fél életüket kávézókban élik meg tulajdonképpen a koreai fiatalok. Az rendkívül érdekes, mert igazából pont a kávévilág az engem azért nyugodt le nagyon, mert valahogy a nyugat is igazából úgy keletről veszi a trendeket, és aztán nyilván azon keresztül jut el hozzánk.
3: Igen. De emellett még ehhez hozzátenném azt, hogy amellett, hogy a nyugat felé is nyit Budapest, Magyarország, én nagyon látom azt a mi generációnkban, hogy Ázsia felé meg szóval még nagyobb láz van. És pont ezért is ezek a macsás italok, ez is onnan jött. Az Ube is a Fülöp-szigetekről jön, ami már ott több száz éve használják, csak most lett hirtelen kirakva valaki által a TikTokra, úgyhogy igazából ez az, amiért mi felelünk is igazából, hogy elkapjuk minél hamarabb ezeket a trendeket, és aki ki akar próbálni egy ilyet, azt nagyon magas minőségben állunk ki, tudja próbálni még azelőtt, hogy ez mindenhol elterjed, és aztán rámegy a minőségre.
1: Aha, na most ezt jót is mondtál még hozzá a TikTok trendek, meg az, hogy mit kap fel a TikTok. Márkaépítésben is részt vesztek az ilyen koncepcióknál, amit ti csináltok?
2: Hát gyakorlatilag az a feladatunk, hogy mondjuk egy befektetőnek van X összege rá, meg egy üzlethelyisége, vagy akár üzlethelyisége nincs is, de megkeres minket, és azt mondja, hogy én szeretnék nyitni egy ilyen helyet. És akkor mi ebben meg tudjuk csinálni ezt a finom hangolást, mi át tudjuk venni pontosan az arculatot, a brandinget, és mondjuk a marketing stratégiáját a helynek, hogy milyen termékek legyenek, hogy nézzen ki egy étlap, itallap, személyzetet alakítunk ki, betanítjuk őket, ott vagyunk egy üzletvezetőt, és készen adjuk át a helyet egy idő után, úgyhogy
1: ami például nekem mindig is érdekes volt, és akkor még egyszer a burgeres történetekre visszakapcsolva, és javíts ki, hogyha rosszul tudom, vagy látom, de ugye ott például, mert alapvetően a TikTokon nyilván az organikus tartalomnak, az úgynevezett UGC, a User Generated Contentnek óriási a jelentőséget, amit a felhasználó bemegy, lefotózza, levideózza, kirakja, jó az élménye. Ti ott sokszor stratégia részeként is ilyen idézőjelesen beültetett felhasználói tartalommal is dolgoztatok, ugye? Tehát, hogy voltak, vagy mondd, hogy nyilván ebben mennyi publikus, de hogy voltak akár ilyen külső tartalmak, amik amúgy belső tartalmak voltak, de külsőként kommunikálva.
2: Hát amúgy tök őszinte megmondom, hogy a nagy része az ilyen. És nekem volt tapasztalatom korábban ilyen kampányokban, hogy ez a mikroinfluencer, ez az, ami most működik. Tehát, hogy most már mondjuk egy reklámtáblával a villamoson nem fogsz meg ugyanúgy valakit, mint én abba vagyok, hogy a TikTok, az Instagram, mindenkinek a telefonja, az egy olyan ingyenes hirdető felület, ami fixen előtte van folyamatosan, és hogyha te ezt jól ki tudod használni, és a szem elé teszed a terméket, akkor elültesz benne egy olyan emléket, egy olyan beidegződést, ami miatt el fog jönni, és ki fogja próbálni. És minél több ilyen tartalom van a neten, annál valószínűbb, hogy minél több ember elé kerül. Úgyhogy én ezt vallom, hogy ez az, ami most működik, és itt tényleg influencerekkel kell együtt dolgozni social médián. Mert még az is nagyon nehéz, hogy a saját oldaladat úgy futtasd fel, hogy persze, ne vonjál be olyan arcokat, akiknek már most van tök nagy reach-ük, úgyhogy igen.
1: Hát szinte jobb is, hogyha olyan oka, tehát hogy sőt, szinte mert a követőszám a jelenlegi algoritmusnál úgy nem is számít tulajdonképpen. Tehát nincsen számottevő jelentőség, hogy valakit 70 ezeren követnek feltétlenül a TikTokon egy ilyen tartalomnál, vagy 500-an, mert ugyanúgy virális el tud válni.
3: Én ehhez hozzá szeretném tenni azt, hogy nyilván nem a burgeresnél, de hogy ami például mit tudtunk csinálni az Electric Toast-ba, hogy a nagy része az elején az egy ilyen megegyezett UGC tartalom volt a adott mikroinfluencerekkel, viszont szerencsére el tudtuk érni azt, hogy úgymond ez egy ilyen lökés volt az elején, és most meg már az embereknek ez egy trendi hely, úgyhogy ő eljön magától is csinálni egy videót, mivel ez már jól fog kinézni az ő feedjén. Tehát ez egy ilyen, én úgy mondanám, mint egy ilyen hógolyót, amikor legurítasz a hegyen, hogy meg kellett lökni az elején azzal, hogy hívtunk sok mikroinfluencert, viszont egy idő után ez már átfordul abba, hogy magát generálja.
1: Aha, értem. Ez izgalmas nagyon, és jók a témáink. Most elmenjünk egy nagyon rövid szünetre, de néhány perc is visszatérünk. Ez itt a Corporations, a Spirit FM-en. Addig is maradjanak velünk.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Akármilyen másnapos a fejem, akármilyen

0: tudom, hogy mit csinál.
1: Nem, és nem. Te adod be neki az
0: egyet. Nem, te adod be neki.
1: Én nem adom be neki.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
3: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál továbbra is, a mai témánk pedig a gasztronómia, étel, startupok, ételüzletek Magyarországon. Ennek egy óriási boomja volt, és itt van velem most frissen az Electric Toast koncepciónak a két alapítója, akik már korábban más sikeres üzletekben is benne voltak, és még hasonló tervekkel mennek tovább. Amire viszont kíváncsi lennék, hogy most azért abszolút látható egy az elmúlt mondjuk 4-5 évben talán egy ilyen nagyon nagy boomja és fellángolása ennek az új generációs, újfajta éttermek, kávézók, bráncsozóknak Budapesten, meg egészben Magyarországon. Tehát, hogy így szinte mondhatni, kicserélődik így a városnak a felállása. Meddig lehet ezt fokozni? Tehát ez meddig tud nőni? Mert sok fiatalnál látszik az, hogy egyfajta ilyen álomképé vált, vagy egy ilyen álommunkahelyé vált az, hogy saját helyet nyitnak, és saját történetet indítanak. Viszont mennyit bír el Magyarország, mennyit bír el Budapest?
4: Hát amúgy ez nagyon érdekes, mert most született pont egy ilyen törvény az 5. kerületben, hogy 50 méteren belül nem lehet több, mint 4 vendéglátóhely, úgyhogy ők is próbálják egy kicsit nörfölni a helyzetet, és visszavenni belőle. Meg szerintem mindenki, aki csak a felszínét látja ennek az egésznek, de mondjuk van lehetősége vállalkozni, az simán belemegy abba, hogy fú, most a lángos nagyon jól megy. És ezért én nyitok egy lángosozót egy teljesen szürreális helyen, ahol így valószínűleg nem fog jól menni, de nagyon-nagyon magabiztosak tudnak lenni az emberek, meg elhitetik magukkal, hogy ez jól fog menni, mert látom, hogy a másik utcában is tök jól fel van építve. Szerintem túl van terítve ez a piac.
3: De mi az a különbség, amin elmegy? Tehát, hogy láttunk olyan sikersztorikat, amikből hirtelen milliárdos forgalmakat hoznak le az újság, amin elmegy. Tehát, hogy láttunk olyan sikersztorikat, amikből hirtelen

0: az első fél egy évében, mert hogyha ezeket az embereket meg tudod tartani, és ők lesznek azok, akikhez a vásárlóit hozzászoktak, akik köré kialakult a branded már, akik szeretik azt csinálni, és jóba vannak veled is, tehát van egy ilyen bizalmi viszony már, ha nem vagy ott egy hétig, akkor is pontosan ugyanúgy fog dolgozni azért, mert tisztel téged, és te meg odaadod neki időben mindig a pénzét, és szóban elismered, és normálisan kommunikálsz vele, és ez szerintem mérföldeket. Tehát elképesztő sokat tud számítani, mert hogyha szétesik egy olyan csapat, akire egyébként épült egy hely, mert hogy ők amúgy az első építőblokk, hogyha nincs meg ez a szegletkő, hogy jó személyzeted van, akkor összeomlik az egész koncepciód. És hogyha viszont van egy jó személyzeted, és megvan ez a szegletkőd, akkor azt nem lehet onnan kihúzni, mert minden megváltozik vele. Nem fogják tudni úgy csinálni a kaját már, nem fognak tudni úgy kiszolgálni, mint azok a régi srácok, és így elveszi az élét.
1: Uh-huh. Sokan ma... Jó, még hozzátenném valamit? Akkor én nagyon ez, kérlek.
2: Igen. Én ehhez hozzátennék még egy olyat, hogy nagyon sok hely a saját... kedvét, meg ő tetszéseit teszi elsősorban, és szerintem az egyik legfontosabb dolog az ilyen új helyeknél, hogy a vendégelményt kell elsősorban helyezni, és nagyon sokszor én úgy érzem, amikor bemegyek új helyekre, hogy azt érzem, hogy ennél lehetne egy jobb élményem, mert nem feltétlenül figyelnek rám annyira, nincsen úgy kialakítva az ülések, hogy én azt kényelmesen tudjak ott leülni, lóg a kábel a falból, és vannak ilyen kis dolgok, amiket talán az ember nem is jegyez meg, viszont a tudatalattiába teljesen beleivódik, hogy nem feltétlenül akar ide visszajönni, mert nem tudja miért, de van egy ilyen keserű élménye. És szerintem ez nagyon fontos, hogy amint belépsz egy helyre, mint tulajdonos, a saját helyedre nem a te igényeidet kell elsősorban helyezni, hanem a vendégét. És ez a legalapabb vendéglátós szabályunk, hogy mindig a vendégnek van igaza, ezt mindenki ismeri, viszont ez tulajdonosként is igaz.
1: Viszont ez tényleg érdekes, mert alapvetően a vállalkozói világban van is ez a mondás, hogy sok vállalkozó ezt tanítja, sokan az ellentétét csinálják, de hogy a saját szenvedély témádban ne kezdj vállalkozásban, mert hogyha benne van egy szenvedély, egy szereteti, egy érzelmi oldal, akkor a számok kérdésében nem fogsz tudni racionálisan dönteni, hanem érzelem alapon fogsz dönteni, ami nem mindig jó. De pont az éttermek nyitása, ez a vállalkozó irány, ez pont az, ahol a legtöbben egy szenvedély oldalról csatlakoznak be, vagy nagyon nagy szerelemmel csatlakoznak be ebbe, és valószínűleg akkor igen, nehezen lehet ezt szétválasztani. Hogyha már a belső dizájnról, kialakításról beszéltek, a mai világban az, hogy egy hely tiktokolható legyen, hogy sztoribarát legyen, ez mennyire fontos szempont, mert kialakításnál, tehát hogy már egy ilyen szemmel is rakjátok össze akár a belső dizájnt?
2: Elengedhetetlen szerintem. Enélkül meg se lehet kezdeni, sőt, még az is, hogy még mielőtt kész van a hely, már dokumentálni, mindent minél hamarabb dokumentálni, szerintem az egyik legfontosabb, mert akkor kialakít a nézőben egy olyan kapcsot, hogy úgy érzi, hogy a része ennek az egésznek, és főleg az, hogyha mindenhol ezt látja, mert az ember nem bír magával, muszáj lefotóznia, ez olyan, mint 10 éve minden naplementét lefotózott mindenki, ma már ez átfordult egy olyanra, hogy ez szép, ez tetszik, ezt lefotózom. Tehát mindent le akarunk fotózni, és ez ennek a nagy része kikerül az internetre. És az ember minél többet látja ugyanazt, annál jobban megjön a kedve ahhoz, hogy elmenjen oda. És szerintem azzal, hogy úgy néz ki egy hely, egy interior, hogy azt minél többen lefotózzák, és úgymond egy nagyobb többségnek azt tetszik, így objektívan pinteresztezhető, az többet számít, mint több százezreket bele nyomni a Facebook hirdetésbe.
1: Amikor kommunikációra építetek egy ilyen helynél, akkor mennyire a magyar közönséget próbáljátok meg először megfogni, vagy mennyire rögtön a külföldi turistákra céloztok? Ezt szét lehet választani kommunikációban?
0: Szerintem szét lehet választani, de nem célszerű. Most már annyira modernek a fiatalok Magyarországon, hogy nem tudok olyat mutatni az én korosztályomban, aki ne beszélne két nyelven legalább, és az angolt mindenképpen megértik az emberek, és amúgy én egyszer megpróbáltam ezt jól megfogalmazni, hogy értse meg mondjuk egy laikus is, hogy mit próbálunk elérni az elektrikkel, vagy bármi más olyan helyel, amit próbálunk egy releváns márkának feltüntetni, anélkül, hogy amúgy lenne neki bármi lábnyoma azelőtt. Úgy kell kb. Kinézni egy ilyen helynek, mintha egy amerikai plázából kiragadtunk volna egy bráncsozót, és azt tettük volna ide le. És ezért így kommunikálunk,

0: mint ha már meg lenne a hátterünk, úgy próbáljuk átadni ezeket a vásárlóknak. És most itt van a Popeyes például, nyitottak a West Endben, és nem kifejezetten irányul semmilyen emberek felé a marketingjük, nem szedik szét a közönségüket, és szerintem itt nekünk is az a fontos, hogy mondjuk van egy adott nyelvünk, amin kommunikálunk, itt az angol, és onnantól fogva meg, hogy hogy értelmezi, hogy osztja meg, ő milyen nyelvű videót csinál róla, az az inkább, ami így a vásárlóinknak ad arra egy szabadságot, hogy ők alakítsák az arculatunkat. És hogyha adunk nekik erre szabadságot, akkor onnantól fogva lesz olyan, amilyet tényleg ők szeretnének. Tehát, ja, hogy...
1: Jobban úgy érzik, hogy a részesei.
2: Aha. Nyilván ebben a világban azért könnyű eltesni a ló túloldalára is abban az értelemben, hogy sokan már csak a kommunikációra gondolnak, csak a márkaépítési oldalra fókuszálnak. Mennyire kell még termékorientáltan gondolkodni manapság? Tehát a fogyasztók elvárása az nőtt ebben a nagy versenyhelyzetben? Tehát az, hogy olyan legyen az étel, az ital, a minőség, az alapanyagok?
1: Mindenképpen. Többször volt olyan élményem, hogy rengetegszer láttam a TikTokon egy helyet, elmentem, mert kíváncsi voltam, és nagyon rossz ételélményem volt. Tök jól nézett ki a hely, nagyon kedves volt mindenki, egyszerűen nem csinálták meg jól. Ez szerintem ez egy olyan, nekem egy olyan pont, amikor azt mondom, hogy tök jól meg van csinálva, de én ide nem jövök vissza többet, mert nagyon fontos az, hogy nagyon sokat kint van az interneten, azt muszáj bekapolni azzal, hogy még jó is a kaja. Uh-huh. Vagy az ital. A minőség szerintem az egyik legfontosabb dolog, és nagyon sokszor halljuk azt, hogy a mennyiségre rámegy a minőség, főleg ma, most már mindenhol ugye minél nagyobb mennyiséget akarunk eladni mindenből, és hogyha erre rámegy a minőség, akkor elveszik az értéke, ami az elején fontos volt.
2: Egy nagyon hype ciklusokra és időszakos felkapott termékekre és trendekre épülő világban élünk jelenleg. Ebben mennyire nehéz egy hosszú távon stabil és fenntartható márkát építeni, mert azért látható az, hogy sok-sok helynél egy időben tele van vele a TikTok, nagyon felkapják, és aztán hirtelen vége, és onnantól nehéz újra megújulni. Tehát, hogy ilyenkor nektek ebben mi a tapasztalatotok? Ki lehet ezt egy hosszú távú stratégiával is építeni, vagy akkor meg kell újulni a terméknek, vagy változtatni kell, vagy ezt ti hogy látjátok?
0: Szerintem az nagyon jó, hogyha ez nem egy ilyen bezárt kapu, hogy ilyenek vagyunk és kész, és amíg kíváncsiak rá az emberek, addig jönnek és nézik és posztolnak róla, hanem nyitottak vagyunk az új trendekre, ami éppen felkapott, azzal nekünk tartani kell a lépést, és hogyha ezt tudjuk hozni, akkor szerintem relevánsak tudunk maradni, de közben egy szerencse dolog is, mert hogyha egyszer így lehal mondjuk a TikTok hype, és most már nem akarnak annyian bejönni, akkor... az így elúszik.
2: Aha, de sőt, ehhez még az is azért kapcsolódik talán, hogy manapság a nis tematikák, nis tartalmak és ilyen belső titkos tippek kezdtek nagyon menővé válni. És adott esetben az, hogy egy hely túl felkapott-e, túl menővé, túl ismerté válik, az el is veheti az eredeti varázsát, vagy ezt ti hogy látjátok?
0: Szerintem ez tökre igaz, csak nem azt gondolom, hogy mondjuk ettől egy forgalom esik be, hanem csak teljesen megváltozik a célközönség.
2: Aha.
0: Aki mondjuk egy Mekibe elmegy, ő már azért jár oda, mert az egy McDonald's, és fixen tudja, hogy ugyanazt fogja kapni, mint mindig. És hogyha így veszünk egy belvárosi bráncsozót, ami egy ideig egy ilyen hátraszorítót, így nem beszélek a barátaimnak róla, mert ez egy tök jó hely, és így nem akarom mindenkinek eladni a titkaimat, igen, akkor ez megmarad annak a szférának, akik szívesen törzsvendégek mondjuk egy olyan helyen, ahova csak ők járnak, és azt érzik, hogy ez igazán az övék lehet. Viszont, hogyha ez átváltozik azzá, hogy már rengeteg ember jön, és mindenféle arcok megfordulnak, akkor ez teljesen lekopik ez a réteg szerintem.
2: Értem. Menü szempontjából láthatóak olyan koncepciók, mint akár például a burgerezős irány volt, ahol tulajdonképpen egy nagyon-nagyon egyszerűsített étlappal is dolgoztatok. Tehát, hogy egy termék, kettő termék, és ez az egész. Ha jól értem, az Electricnél alapvetően egy komplexebb étlappal dolgoztok. Mennyire kell, de rázzátok a fejeteket, mennyire kell bonyolult és sokoldalú és nagyon változatos étlapnak lennie, vagy manapság egyszerűen tényleg jobban működik az, hogy oké, van egy termékem, azt maximalizálom, ismerjenek arról, hogy én vagyok a tóztozó, és hogyha meg mást akarnak, menjenek máshová?
0: Szerintem ez egyébként így az egész iparban tök egészséges, hogy minden különböző hely mindig egy kifejezetten egy termékben igazán jó. És akkor, hogyha toasztozni akar valaki, akkor azt tudja, hogy hozzánk fog jönni, de hogyha valaki mondjuk valami tök másra vágyik, akkor ő elmegy tök máshol. Uh-huh. Én nem akarok egy olyan embert megetetni az én olyan kajámmal, ami nem arra koncentrálódik, hogy azt az igényt kielégítse, mert neki nem fog egyszerűen megfelelni. Úgyhogy szerintem az, hogy helyet adunk egymásnak éttermek, azzal, hogy én ezt elviszem ezt a nist, te meg elviszed azt a nist, és csinálod ezt. Nagyon jól. Azzal így meg tudjuk szűrni az embereket is, és tök jól el tudjuk oszlatni a forgalmat is. Aha. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon jól működik, de közben ez nem üti ki azt sem, hogy legyenek komplexebb étlapok, és legyenek sok jó kaják, sok jó kajás helyek is, de az meg megint már egy másik kategóriába esik szerintem, és ja.
1: Én ezt még hozzátenném, hogy azért az Elektriknél is az ételfronton nagyon le akartuk egyszerűsíteni, nyilván ebből kell, hogy legyen egy azért egy pár opció, viszont én nekem ez egy személyes dolog, hogy én nem szeretek bemenni egy helyre, és 8 lépésben összeválogatni, hogy mit tegyek. Én nekem az a kedvencem, ha bemegyek, van maximum 5-6 opció, és választok egyet, és azt megeszem. Ezt igazából valahogyan össze akartuk keverni az Elektrikben is, hogy egy nyilván azért egy nagyobb étlapú bráncsozót egy nagyon leegyszerűsített menüvel valahogyan összekeverni, és igazából megpróbáltunk csak így a Essentials-nél maradni.
0: Uh-huh. Én még ehhez annyit mondanék, hogy szerintem annyira fel van gyorsulva most már a világ, és pont ezért működik mondjuk ez a TikTokos marketing is, hogy valaki időt akar tölteni, akkor valaki szeretne mondjuk elmenni egy jó kajádába, akkor nem a választás, a menüzés lesz a lényeg, hanem hogyha valaki mondjuk már tényleg egy órát sorba áll azért, hogy kajálhasson, akkor nagyon örül neki, hogy tök egyszerű opciók vannak előtte, és nem szeretnek az emberek ennyire sokat gondolkozni azon, hogy mit kajáljanak. Nagyon örülnek annak, hogyha eléjük van téve egy jó termék, és azt tudja mondani, hogy hát ezt ki szeretném próbálni, ezért jöttem ide el, és itt meg ráadásul csak azt lehet kapni. Úgyhogy ahogy egyszerűsödnek az emberek, és mondjuk ilyen fronton egyszerűsödnek, és különben meg sokkal komplexebbek, mert nincsenek olyan szorongató problémák már, és van az embereknek ideje arra, hogy művészkedjenek, meg sokkal több fajta önkifejezés van most már, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Ezek lekötik azokat az energiáikat, ami mondjuk azzal megy el, hogy kitalálja, hogy mit kajáljon. És hogyha elé tudok tenni egy jó terméket, de abból csak egyet, és ő ezért eljön oda, akkor időt spórol vele, úgymond.
2: Mik a következő terveitek a tosztozó után?
1: Jelenleg így rövid távon, most szombaton, június 6-án nyitunk egy smoothie-zót, az a neve, hogy Mango, a Siófokon a Petőfi sétányon, de ezen kívül igazából mérlegelünk most sok emberrel beszélünk, sok befektetővel beszélünk, most így priorizálunk el a következő projekteket igazából.
2: És hát záró kérdésként, ugye érdekes azt látni, hogy talán korábbi generációknál ahhoz, hogy valaki egy vállalkozást indítson a gasztronómiában, legtöbbször az volt a lineáris út, hogy gyerekként eldöntötte, hogy ő séf lesz, Michelin csillagokat akar, vagy legalább egy Michelin guide-ot, és akkor úgy kiépítette, és aztán egyszer akár egy saját helynél kötött ki. Nálatok látszólag más volt az út, inkább egy ilyen vállalkozói oldalról kapcsolódtatok be. Nyilván látszik az, hogy mégis a művészeti oldalában is kiteljesedtek, viszont nektek a hosszú távú tervetek vagy álmotok az ennek a vállalkozás építése, vagy nálatok is vannak ilyen álmok, hogy egyszer majd fine dining és Michelin csillag és Michelin guide, vagy az egy teljesen más terület?
1: Én abszolút nyitott vagyok amúgy erre az irányra, meg hogy majd egyszer egy ilyen éttermet is nyissunk valakinek, vagy akár magunknak. Ez a része szerintem még kialakulóban van. Én nagyon szeretek személyesen főzni, és hogyha egyszer el tudunk jutni egy olyan pontra, hogy egy a legkomolyabb konyhát megcsináljuk valahol, akkor én nekem az egy ilyen mini trófea lenne, amit kipipálok, de szerintem mi főleg inkább hát igen, az üzleti oldalát szeretnénk megfogni az egésznek. Engem nem zavar, hogyha egy lángosozót kell nyitni, nyilván bele fogok szólni, hogy ezt ne így, hanem úgy. És azt se zavar, hogyha egy smoothie-zót kell éppen nyitni. Szóval én szerintem mi nyitottak vagyunk mindenféle vendéglátó egységet nyitni, úgyhogy ha ebben éppen beleesik egy Michelin csillagos étterem, akkor hát legyen úgy.
2: Akkor nem mondasz nemet.
0: Én szerintem meg egyébként nekünk talán nem is ilyen nagy célkitűzéseink vannak, hanem inkább az a közös pont nekünk a Jordival, és azért tudunk jól együttműködni, mert mindketten nagyon szeretjük az embereket, és ez magába foglalja a vendégeket, a tulajdonosokat és a személyzetet is. És hogyha ezeket össze tudjuk jól hangolni, mindenki elégedett legyen, akkor inkább azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy mindenki legyen jól megfizetve, kerüljenek jól minőségi ételek a tányérokra, mindenki legyen nagyon elégedett ebből a három kategóriából egyaránt.
2: Jordi, Simi, köszi szépen, hogy itt voltatok.
1: Mi köszönjük.
0: Köszi.
2: Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmünket, ez volt a Corporation ZR a hétre, én Trunk Tamás WD voltam, ne feledjék, hogy ez az adás is visszahallgató a streaming platformokon, mint akár a Spotify-on is, és hogy hallgathatják bármikor élőben online a Spirit FM-et a www.spiritfm.hu-n. Viszont hallásra!
3: Ez volt a Corporation Z. Trunk Tomival a Spirit FM-en.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt, a 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Komházon lezárták a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében a karbantartás miatt, a H5-ös hév helyett Szentendre és Pomász között pótlóbusszal lehet utazni. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Szuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvacsút sor és a Litva utca között hétvégén a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A környező utcákban is korlátozásra kell számítani. A 69-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Mennyire unod azt, ha Ruf Bálintról kérdeznek téged?
3: Nem az unalom a jó kifejezés ezzel kapcsolatban, csak azt gondolom, hogy tisztelve az intézményt, az ő hivatalát, és tisztelve azt, hogy most már különböző feladatunk van, vagy különböző platformon van feladatunk a magyar nyilvánosságban, nem érzem azt feltétlenül célszerűnek, vagy a nyilvánosság szempontjából jónak, hogyha én egy kinevezett miniszterrel kapcsolatban nosztalgiázok. De persze, teljesen értem az ezzel kapcsolatos kíváncsiságot.
2: Tartod vele a kapcsolatot?
3: Nyilván megkérdeztem tőle, hogy hogy van, és hogy mi újság vele, de alapvetően azt gondolom, hogy ha az embernek van egy barátja, vagy egy közös munkatársa, nem vagyunk, szociopaták, szóval, hogy, hogy nem kell a múltat abból a szempontból letagadni, hogy vannak az embernek barátai, de nyilvánvalóan azt gondolom, hogy abból kifolyólag, hogy külön feladatunk van a nyilvánosságban, nem munkáról beszélgettünk, meg nem egy, megtartjuk azt a típusú távolságot, amit szerintem ebben a helyzetben meg kell tartani.
2: Üdvözlöm a médiapiac nézőit, Vida Kamillával beszélgetek. Hello, Kamilla.
3: Szia.
2: Az, hogy már szia, Kamillát nem lehet használni úgy, hogy az ember ne érezzen rögtön valami kis bizsergető, nem tudom, jó vagy rossz érzést, hogy akkor ezt már valaki használja, és akkor ezen már általában elmosolyodnak az emberek. Kötő vagy a Partizán szerkesztője, műsorvezetője. Furcsa volt számomra, amikor egy interjúban azt mondtad, hogy te elsődlegesen költő vagy. Azért ez egy eléggé ódivatú. Azt nem mondom, hogy lejáratot, de talán lejáratotnak is nevezhetjük ezt, hogy valaki költő, mert hogy az múlt századi. Mit tud adni ma egy költő? Mi a társadalmi hasznossága? Te miért így tekintesz magadra mégis?
3: Azért, mert azt gondolom, hogy az íráson keresztül tudom talán a legjobban kifejezni magam, vagy az, amiben azt a típusú szenvedélyt élem meg, ami az alkotásban, vagy a tartalom előállításban van jelen mindenkinek az életében, aki ilyesmivel foglalkozik. Másrészt persze van egy ilyen sztereotípia, de alapvetően azért a kortársadalmunk elég gazdag, és nagyon sok költő van még rajtam kívül. Szóval, hogy én nyilván nem úgy gondolok rá, mint valami régi formára. A versek azok, amik az elsődleges kifejezési módok jelentik az én életemben.
2: De még visszatérünk, csak nem tudom elereszteni még a Ruf Bálint témát, és ne haragudj emiatt, mert pontosan tudom, hogy most mindenki elsődlegesen ezt kérdezi tőled, és talán már valóban unod az erre adott válaszokat. Felmerült-e az, hogy te a kormányzatban bármilyen szerepet kapjál?
3: Én azt gondolom, hogy mindig is nyílt voltam azzal kapcsolatban, hogy én egy alkotó ember vagyok, én egy művész ember vagyok, engem a média érdekel, úgyhogy egyáltalán nem merült fel ilyen kérdés.
2: Ugye a Forbes-nak kifejtetted, hogy amikor szembesültél azzal, hogy Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter lett, aztán azóta ugye már miniszterelnök helyettes is, akkor te is akkor jutottál ez az információhoz, amikor bejelentették. A ti kapcsolatotok nevezhető volt-e barátinak, és ha igen, akkor nem élted-e meg egy picit árulásként, hogy ő nem figyelmeztetett téged, hogy itt valami ilyesmi alakul a háttérben?
3: Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban minden releváns információ elhangzott a vétó utolsó adásában, ahol Ruf Bálint nyilatkozott arról a fotóról, ami kikerült a miniszterelnöknek a Facebookjára. Akkor én rákérdeztem erre, és közölte, hogy egy beszélgetésben vannak benne a miniszterelnökkel. Én azt gondolom, hogy amit erről akkor érdemes volt tudni és kérdezni, akkor az elhangzott.
2: Aha. Akkor hadd fogalmazzam meg másként, aztán már nem cincálom ezt a témát. Jó. Ha kritikusok azt mondták, és én több helyütt ezt olvastam, és nem csak fideszesek, hogyha egy politikai háttérműsor vezetője a választás után azonnal a győztes párt egyik legfontosabb minisztere lesz, akkor az a műsor de facto a tiszta szellemi holdudvarának és stratégiájának építését szolgálta-e, akár tudatosan, akár tudatalatt, és ez a független médiaimázs, ez fenntartható-e, vagy utóbb visszagondolva, ez miként értelmezhető a te nézőpontodból?
3: Hát én úgy értelmezem ezt a kérdést, hogy ez a műsor sokkal hamarabb jött létre, mint ahogy Magyar Péter színre lépett, vagy a Tisza
2: 23-ban már ugye.
3: Színre lépett, igen, és ez a műsor az elejétől fogva persze a médiában talán szokatlan módon, de egy missziót tudott a magáénak. Ez a misszió pedig az volt, hogy az Orbán rendszer igenis leváltható, és arról beszélgettünk, hogy ebben a műsorban, hogy ennek mik a stratégiai, technikai feltételei, ugyanis Ruvánt eredeti szakmája szerint politikai tanácsadó, és én újságíróként kérdeztem őt erről a kérdésről, és igen, elhangzottak azok a dolgok, hogy hát valójában meg lehet ezt csinálni, meg az előző ellenzéki pártok is megcsinálták volna. Nem arról van szó, hogy Orbán Viktorral kell élnünk egész életünkben, csak nem lett feltétlenül elvégezve az a munka. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ez azért eléggé megválaszolja ezt a kérdést.
2: Függetlenség az mit jelent számodra szakmádban? Hogyan tudnád ezt körbeírni?
3: Hát szerintem ennek kétféle jelentése van. Én nem hiszek annyira a világnézeti függetlenségben, és azért nyilván a Partizánnak is van egy olyan értékvállalása, hogy alapvetően baloldali kérdésekkel foglalkozunk, vagy olyan témákkal, amik a társadalmi igazságosság kérdéskörét járják körül, vagy hogy ezen van egy külön hangsúly. Uh-huh. Szóval az ilyen világnézeti függetlenségben én nem igazán hiszek, mert minden újságírónak, minden médiamunkásnak van egy filtere, amin keresztül a világot szemléli, van egy ilyen értékvállalása, még hogyha ezt el is titkolja, vagy nem akarja közölni. Az viszont egy fontos része a függetlenségnek, hogy alapvetően az határozza meg, hogy mi a tartalom, aki ezt előállítja, és azokat a dolgokat közvetítse, amit ő közvetíteni akar a nyilvánossággal. Tehát nyilván arra gondolok, hogy van a világnézeti függetlenség, meg van az, hogy most valaki diktál-e nekem, vagy nem.
2: Uh-huh. Talán nem is a közvéleménynek a hangja fogja ezt meghatározni, hanem ez egy belső mérce, hiszen általában ahhoz mérik a függetlenséget, hogyha az adott tábor és egy megosztott országban élünk két szétszakadt, egymástól távol álló, egymástra ellenségként tekintő táborra, akkor ha az adott tábornak, törzsnek megfelelő üzenetet mondod, akkor ők úgy tekintik, hogy a valóságot látod, és kvázi független vagy. Ha viszont olyat mondasz, hogy nem, akkor pedig rögtön átsorolnak téged a másik oldalra. Itt felvetődik kérdésként, és ígérem utoljára, ejtem ki ezt a nevet, ha mondjuk teszem azt Ruf Bálint, mond valami olyat, vagy tesz valami olyat, ami a ti világnézetetekbe, vagy a te politikai megítélésedbe nem passzoló, akkor azt te szóvá teszed-e, vagy pedig a szakmai múlt az inkább arra predesztinál téged, hogy ez egy kerülendő téma. Gondoltál
3: egyet? Én azt gondolom, hogy nem én vagyok a legalkalmasabb arra, hogy az ő politikai tevékenységét megítéljem, mert nyilván volt egy közös munkánk, ahol én sokat dolgoztam vele együtt, szóval azt hiszem, hogy vannak még sokan a magyar nyilvánosságban, uh-huh. akiknek nincs meg ez a típusú közös tapasztalat vele, és akiknek az lesz a feladata, hogy ezzel kapcsolatban véleményt formáljanak. Én nem tartanám szerencsésnek, hogyha ez én lennék.
2: Mit gondolsz, a Partizán mennyit tett hozzá ez a rendszerváltáshoz? Vagy akár a ti műsorotok?
3: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés.
2: Erre, nem kell szerénynek lenni.
3: Erre nincs, vagy én nem gondolom, hogy ez erre van bármilyen mérés. Én azt gondolom, hogy nyilván egy médiának alapvetően nem ez a feladata. Egy médiának az a feladata, hogy tágítsa a képzeletet. És egyébként a Vétónak is az volt az egyik ilyen missziója, hogy legyen elképzelhető a változás, hogy a politikai fantáziát bővítsük. És igazából minden média erre törekszik, hogy valahogyan az emberek gondolkodását abból a tágasságból, amiben van, abból szélesítse még jobban. Szóval ezt nem tudom megmondani. Bizonyára voltak olyan mozgások az elmúlt években, amikor az emberek azt érzékelték, hogy az ellenzék alkalmatlan az ő képviseletükre, és ezért a bizalmukat mondjuk inkább influencerekbe helyezték bele, vagy inkább médiákba helyezték bele, mert úgy érezték, hogy ők beszélnek a politikailag releváns kérdésekről, ők tárják fel azokat a témákat, amik rámutatnak a hatalom visszásságaira. Tehát lett egy ilyen típusú furcsa viszony, de én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy teljesen egészséges, amikor ilyen reményeket táplálnak az emberek olyan szereplők irányába, akik egyébként nem indulnak el a választásokon, és arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog megváltozni a következő időszakban.
2: Itt ezt mondok egy nem ideillő kérdés, de milyen érzés úgy nyilatkozni, hogy nem te teszel fel rövid kérdéseket, vagy vetsz fel egy problémát, és aztán pedig a veled szemben ülő válaszol hosszan, hanem most pont fordítva van?
3: Hát más, vagy más a feladatom ebben, de igyekszem megoldani.
2: De remélem nem feladat, hanem jól beszélgetünk. Ja, Hajós András mondta azt éppen a médiapiacban, tehát ebben a műsorban néhány nappal ezelőtt, nagy port kavart a nyilvánosságban, hogy Puzsérék, Molnár Áronék túlértékelik a szerepkörüket a rendszerváltásban, mert hogy ők kvázi tét nélkül játszhatták, idézőjelben játszhatták a forradalmát, de igazából mindig a politikus az, aki vására viszi a bőrét, ő az, aki aztán később átvilágításokon megy keresztül, és igazából a politikus csinálja a politikát, és minimális volt a hozzáadott értéke, akár Puzséréknak, akár Molnár Áronnak, akár a többi influencernek, ez az egész folyamathoz. Te erről mit gondolsz?
3: Az biztos, hogy egy politikusnak nagyobb a felelőssége, meg egy politikus más módon van benne ebben a helyzetben, és más feladatai vannak. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz megállapítani, hogy ezeknek az influencereknek a számottevő hatása mit jelent. Ez egy két külön műfaj. Az, hogy ők egyébként az influencerek jelen voltak erősen ebben a kampányban, erősen képviselték a véleményüket, azt szerintem sok szempontból fontos volt, de ez tényleg teljesen két külön kategória, aminek más is a funkciója, szóval nem is tartom igazából fontosnak ezt az összehasonlítást. Mm-hmm.
2: Fel van-e szerinted a Partizán készülve arra, illetve a többi független médium, hogy az eddigi közös ellenségkép, tehát a NER eltűnésével a nézők és a támogatók morális elköteleződése adott esetben csökkenni fog az adott médium irányába? Tehát ha már nincsen, hát hogy fogalmazzam meg, diktatúra veszély, a nézők nem fognak-e kevesebb mikroadományt küldeni, mondván, hogy a sajtó innentől kezdve szabad, tessék, oldjátok meg, mi elvégeztük a feladatunkat, támogattunk titeket, köszönjük szépen, és akkor most már inkább nem tudom, mozira vagy akármi másra, ropira, popcornra költöm a pénzem.
3: Hát ez egy jó kérdés, meg egy jó dilemma, de hogy abban az értelemben meg egy rossz keretezés, hogy nem az történik, hogy akkor itt most megáll a történelem, és akkor innentől kezdve akkor támogatunk, vagy nem támogatunk, hanem az új helyzetben is megvan annak a lehetősége, hogy az ember versenyezzen a figyelemért, új módon, vagy új innovációkat találjon ki, illetve egyébként nem gondolom azt, hogy csak azért támogattak volna minket, vagy bármilyen más médiumot, mert hogy ezen az elsődleges oka ennek, vagy az egyetlen és elsődleges oka ennek, de azt gondolom, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amikor mindenki sokat gondolkodik azon, hogy hogyan lehet beszélni most a közéletről, megnyíltak új típusú helyzetek, most csak egy példát mondok, be lehet menni a parlamentbe, vagy van értelme annak, hogy az ember bemenjen a parlamentbe kérdezni politikusokat, ez eddig nem volt lehetőség, és számos más ilyen formai, technikai, tartalmi dilemma van, ami szerintem most eleve az egész szakmánk előtt áll.
2: Szerintem ez súlyosabb dilemma, mert a legtöbb platform, amely közösségi finanszírozásból szerzi a bevételének nagy részét, ott azért éppen a törzsiség miatt, és ez egy alkalmazkodás, én azt gondolom, éppen a törzsiség miatt hatudatosan, hatudattalanul, de tudnia kell azt, hogy úgy gyárt tartalmat, hogy az egyik tábornak a véleményét, az ideológiai elköteleződését kell kiszolgálnia. Mondom még egyszer, ez öntudatlanul is mehet, és nem is feltétlenül így történik, feketén-fehéren, ahogy mondom. De ezek után nagyon sokan mondhatják azt, hogyha teszem azt mondjuk a Partizán, vagy a Telex, vagy a 444, azt mondja, hogy igen, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy mi az aktuális hatalommal szembe megyünk, és a Tisza adminisztrációval is ugyanolyan határozott, szigorú oknyomozó eszközökkel fogunk élni, mint mondjuk tettük azt az Orbán kormánnyal, akkor a Tiszára szavazók egy része azt fogja mondani, hogy kösz, akkor ez nem az én platformom, hanem én a saját véleményemet, a Tiszának kedvező véleményt akarom továbbra is hallgatni, és akkor átmegyek máshova.
3: Én azt gondolom, hogy valójában az nem egy jó műhely, vagy nem egy ideális helyzet, hogyha valaki legalább egyszer nem veszett össze még a nézőivel, vagy egyszer így nem ingerelte fel őket.
2: Na mondjál példát akkor.
3: Példát? Hát nem.
2: Látok, a vétóban volt ilyen? Nektek mentek?
3: Hát nyilván mindig voltak negatív kommentek is, meg más videóknál is, de nem csak ebben a vonatkozásban, hogy bírálunk, vagy nem bírálunk valamit, hanem hogy adott esetben maga egy témafelvetés, hülyeség, ez fontos, nem ez fontos. Tehát, hogy szerintem ez része ennek a dolognak, és nyilván minden működési modellnek megvannak a maga rizikói a piacinak, ugyanúgy, mint az ilyen közösséginek. Tehát, de azt is gondolom, hogy legalább ez ez értelmezhető szerintem úgy, mint egy párbeszéd a nézőkkel, tehát hogy, hogy igazából megtörténhet az egy ponton, hogy meggyőzzük egymást, ráadásul ugye sokan vannak a közösségi támogatásában az, hogy sok ember van jelen ebben a közösségben, nem pedig egy bizonyos felet, vagy nem tudom, az államot kell meggyőzni valamiről, hanem sok embernek a sokféle, ezerféle véleménye az, ami adott esetben ütközik, vagy nem ütközik a miénkhez, szerintem kellenek ezek a konfliktusok, és én azt gondolom, hogy ezek erősítik is az összes csatornát, ami vállal konfliktust a nézőivel, mert az tényleg egy probléma tud szerintem is lenni, hogyha egy média egy ilyen identitás kiszolgálóvá válik.
2: Ja, te is mondtad a kommentelőket, és hát kikerülhetetlen most már ez a jelenség. Nem akarunk, vagy én nem akarok ilyen boomernek tűnni, te sokkal fiatalabb vagy. Nem értékeljük ezt túl, ugye? Általában van egy vérmesebb kommentelő réteg, egyáltalán aki kommentel, az általában kritikusan áll hozzá ahhoz, amit éppen tartalmat fogyaszt. De hogy nem általánosítunk-e ebből a szempontból. Most 3,5 milliónyi Tisza szimpatizánsról vagy szavazóról beszélhetünk, akár jelen pillanatban is, lehet, hogy ez már jóval több azóta, és nekem folyamatosan az volt az érzésem, hogy a különböző műhelyek körül kialakultak, és most nem feltétlenül a Partizánról beszélek, kialakultak ilyen véleménybuborékok, mert abban láttak meg üzleti érdeket, de az influencerekre is igaz ez, hogy ne az igazságot keressék, hanem azt a lojális elköteleződést fizessék meg, szolgálják ki, amit egy adott tábor, vagy mondjuk egy hangos kommentelői tömeg megkövetel. Tehát annyira elkezdtek félni a kommentelőktől, hogy ehhez alkalmazkodván alakították úgy a véleményüket, hogyha volt is benne némi rendszerkritika, amely mondjuk mindkét pártot, mindkét tábort egy társadalmi működést felölel, azt lehalkították magukban. Te tapasztaltál-e ilyesmit, láttál-e ilyesmit így az elmúlt esztendőkben a médiában?
3: Hát szóval, hogy ez a kérdés azt feltételezi, hogy spekulálnom kell arról, hogy mi van mások fejében, meg milyen...
2: Na, milyen mozgásokat láttál, olvasol te is más platformokat?
3: Én inkább, nekem inkább
2: az volt a
3: feltűnő, erről írtam is egyébként a Mércén, hogy még 2024 februárja előtt alapvetően elég sok tartalom előállító felismerte azt a helyzetet, hogy hát akkor itt fogunk élni, és arra rendezkedett be, hogy abban a közéleti helyzetben, hogy amit leural, nem tudom, az, hogy mindenki Orbán Viktor fejében él, és az ő gondolatait próbálja kitalálni, abban ők úgymond ilyen szigeteket jelentenek, amik összegyűjtik azt a közönséget, amelyik nem akar feltétlenül Orbán Viktor fejében élni, de valahogy egyébként érdekükben áll az, hogy ez a helyzet fel legyen tartva, azért, mert ők lesznek akkor azok a szigetek, akikhez lehet úgymond ilyen típusú alternatív tartalmakért menni. És most nyilván, nem tudom, Magyar Péter megjelenésével olyan, meg azzal a típusú politikának a megjelenésével, amit ő folytat, hogy igazából ő maga egyszerre tartalom előállító és politikus. Ez ugye eleve megnehezíti a sajtó helyzetét, ez egyébként most itt mindenki meglepődik ezen, hogy ő tiktokozik, meg nem tudom, mi mindent csinál a social médiában, de hogy azért ez nemzetközi szinten már egy pár éve azért megérkezett, és egy dilemmát okoz nyilván a sajtó szempontjából, mert hogyha a politikusnak nem feltétlenül van szüksége ilyen közvetítő közegre, amit a média jelent, akkor ki kell azt találni, hogy ezt mégis hogyan tudja betölteni továbbra is az ellenőrző funkcióját a média, de hogy számomra érdekes, hogy ezt most egy ilyen új jelenségként értékelik.
2: Egyetértek egyébként. Arról, hogy miként alakultak át ezek a platformok, és inkább lekövetik az eseményeket, mert a politikus közvetlenül képes mondjuk a social médián keresztül üzenetet, vagy narratívát, értelmezést továbbítani, az egy másik téma, amíg arra visszatérhetünk. Itt izgalmasabb az a számomra, hogy nem tudom, tudod, de vagy valami összeköt minket, gőzött sincs, mind a ketten szerepeltünk Megafon videóban, képzelben. Oh. Wow.
3: Ez azért elég sok emberrel összeköt
2: minket. Így van. És mind a kettő nyilván a Tisza ellenében és a Fidesznek kedvező Megafonos videó volt. De mit gondolsz most? Visszatekintve, hogy április 12-én történt, ami történt, hogy mi történt ezeknél a, hívjuk őket műhelyeknek, de lehet, hogy az gúnynév. Ők folyamatosan igyekeztek letapogatni azt, amit Orbán Viktor és a kormányzat szeretne a választókhoz eljuttatni. Több helyről hallottam azt, és én meggyőződésem, hogy az valóban nem e-maileken keresztül és telefonhívásokon keresztül történt, hogy a Tóni oda csörgött, hogy akkor figyelj, ezt kéne mondani, hanem ez mind a ketten annyira benne voltunk már a politikában, hogyha ezt szerepjátékban el kellett volna játszanunk azt, hogy akkor most Megafonos vagyok egy percig, akkor ment volna, hogy milyen mantrákat, milyen paneleket kell nekünk ismételgetni. De hogy mégis ez visszaütött valóban április 12-e azt mutatta meg, hogy ez nagyon nem működött. Mert hogy amikor elment Dopmanhez Orbán Viktor, akkor hát a kést azt oda tartotta a Mandiner torkához, konkrétan azt mondta Dopmannek, hogy azért nem ott vagyok, mert még keresi a hangját, meg az indamédiás platformok is keresik a hangjukat. Mi volt ez? Ez tényleg az ő nyakukba harható?
3: Szerintem nagyon kevesen értik azt, hogy mi történik most. És én azt látom, hogy annyira széttartó az ezzel kapcsolatos kommunikáció egyébként a jobboldali média dolgozói között is, meg a jobboldali politikusok között is, hogy ha még ők is ennyire ellentmondásosan nyilatkoznak arról, hogy hogy kell erre az egészet tekinteni, meg milyen módon kell a tanulságokat levonni, vagy mit jelent ez a mi munkánkra nézve, vagy adott esetben minket mennyire vertek át a politikusok.
2: Hát verték őket szerinted?
3: Hát nézd, én azt gondolom, hogy nem vagyok szakmabeli, nem értek hozzá, de számomra eléggé furcsa az, hogy a közvélemény kutatásokban ilyen mértékűek voltak a különbségek, és nem azt hiszem, hogy ez nem védhető, és nyilván azok az emberek, akik ezeket a végül nem beigazolódott kutatásokat publikálták, nyilván ők is eléggé hasonló egyetemeken végeztek, mint azok, akiknek bejöttek a számai, hasonló módszereket ismernek, meg tudják, hogy néz ki ez a szakma.
2: Tehát azt sugallod, hogy tudnia kellett a politikának, vagy legalább néhány szereplőnek, hogy mi az igazság.
3: Szerintem
2: valóság deficitben nem létezhet egy politikus, pláne nem, ha több százezer milliárd forint van mögötte, mert nekem is ez a megfejtésem. De akkor mi volt ez?
3: Hát nyilván nem tudom, hogy mi volt.
2: Egyikünk se tudja.
3: Meg ezek
2: és nem mondják el.
3: Ezek ugye olyan állítások, amiket sajnos nem is hiszem, hogy bármikor megtudjuk, mert egyébként akik meg előállnak, és nem tudom, belső kritikát fogalmaznak, meg ők is számomra nem adnak egy koherens értelmezést. Uh-huh. Szóval én azt feltételezem, hogy egy politikusnak nyilván, amikor versenyben van, akkor is arra kell biztatnia a táborát, hogy érdemes csinálni azt, amit csinálnak, és hogyha ekkora a különbség a győztes és a vesztes között, az nem fogja motiválni az utolsó hetekben, amikor valamennyire még lehetne ezt a hátrányt ledolgozni.
2: Az akkor értékeljük ezt az orbáni mondatot, hogy még keresik a hangjukat. Ez szintiszta cinizmus? Bocsánat, hozzátennék még annyit, hogy beszéltem egy mandineres kollégával, nem nevezem meg, fél évvel ezelőtt, és ott szerepelt interjún Orbán Viktor, és kérdeztem, hogy na, mit szólt a nagyfőnök ahhoz, a miniszterelnök akkor még ugye, hogy milyen volt az interjú, azt mondja, hogy hát több kritikus kérdést várt volna. És még egy másik kolléga pedig azt mondta a Mandinertől rá három hónappal, hogy nem, tényleg nem tudnátok kritikát megfogalmazni a működésetekkel, vagy a kormány működésével kapcsolatban, azt mondta, hogy szerintem lehetne, csak még senki nem próbálta ki. Most ezt így egybegyúrva, mi ez az orbáni gondolat, hogy keresik a hangjukat? Mi lehet?
3: Hát érted, gondolkodhatunk azon, hogy ez mit jelent, de valójában aki leginkább keresi a hangját ma, ezen a napon, meg az elmúlt hetekben az Orbán Viktor, tehát hogy értelmezhetetlen valójában az ő szándéka ezzel a politikai közösséggel, az ő saját szerepét illetően. Ugye elismeri a vereséget, gratulál, aztán kicseréli teljesen a frakcióját, közben eltűnik, de néha ad ilyen furcsa interjúkat, amikben azzal, hogy azt mondja, hogy a vadhajtások az igeforrás, azzal ugye arra utal, hogy széljobbra kellene még vinni ezt a politikai közösséget, mert ott van még tér, de közben a frakciója pedig teljesen más típusú, a Fidesz frakció teljesen más típusú politizálást vagy viselkedést mutat be. Élükön Gulyás Gergelyel, aki hát nem tudom, az ilyen mérsékeltebb szárnyba tartozik bele talán, vagy legalábbis így habitusra. Szóval, hogyha valamit nehéz érteni, vagy valakinek meg kell találni a hangját, vagy hát azt csinál persze volt miniszterelnök, amit akar, de hogy az ő viselkedése az, amit én nem érzek racionálisnak politikai értelemben.
2: És jó lenne, ha megtalálná a hangját, mert akkor végre megtalálná a hangját a Mandinak, hogy mit is kell követni, vagy mit is kell mondani. Tehát már nem rugóznék sokáig ezen a témán, csak kíváncsi vagyok arra, hogy tehát belefért volna? Te mit gondolsz, látva a NER elmúlt 16 évét, az Orbáni működést, hogy teszem azt, mondjuk a Mandiner azt mondja, hogy kormánykritikusabbak leszünk, és megengedünk magunknak olyan mozgásteret, hogy itt-ott azért beszólogatunk, de a főbb irányokban meg egyetértünk. Ele volt-e lehetőségük?
3: Hát biztos volt, meg hogyha most itt ülne egy mandineres kolléga, akkor biztos hozna fel valamilyen típusú példákat.
2: Majd meghívom az egyiket.
3: De azért nem gondolom azt, hogy ez egy fontos kérdés abban a tekintetben, hogy vagy nem ez a legfontosabb kérdés abban a tekintetben, hogy ez a politikai közösség miért bukott el. Szóval bizonyára lettek volna lehetőségek ebben, de nem ez volt egyszerűen a feladat, meg nem ez volt a funkció. Az, amit betöltöttek, az volt, hogy legyen egy ilyen meghatározó sajtó holdudvara, és amiben nyilvánvaló az, hogy a kormánypártokat támogatják, ami egy politikailag értelmezhető funkció, de szerintem itt ez a kérdés nem annyira releváns, hogy lehetette volna máshogy.
2: És Magyar Péter mást fog csinálni? Nem tudjuk, tudom, varázsgömbbe kell belenéznünk, de lehet, hogy inkább jobb lenne, ha úgy kérdezném, hogy a te politikai tapasztalatod, közéleti tapasztalatod alapján milyen irányba fog elmozdulni ez a magyar kormány? Lesz-e például egy olyan közszolgálati médiája, amely nagyrészt ütni fogja éppen a Partizánt, vagy teszem azt mondjuk az ATV-t, és akkor ebben egy cipőben járunk valamelyest, és egy olyan demokratikus közeget hoz létre, amelybe belefér akár a kormánykritika is, a kormánynak a dicsérete is, de igyekszik egy objektívebb nézőpontot fölvenni.
3: Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kérdés.
2: Köszönöm.
3: Hogy egyáltalán van-e értelme ennek?
2: De van értelme?
3: Meg hogy lehetséges-e abban a szempontból, hogy szerintem az egyik ilyen legnagyobb probléma az, hogy így a társadalomnak a bizalma az ilyen típusú intézményekben abszolút megrendült. Tehát, hogy el lehet-e hitetni újra azt az emberekkel, hogy igenis fontos az, hogy legyen egy olyan média, ami a közszolgálatiság elvét nem csak képviseli, hanem eleve úgy működik, hogy nem harcol kattintásokért, és nem harcol figyelemért, hanem egy teljesen másik paradigmában működik. Szerintem ez fontos, de szerintem nagyon-nagyon nehéz feladat megcsinálni ezt jól, és elsősorban nem azért, mert ne lehetne szakmailag jól megcsinálni, hát ismerünk olyan embereket ebben a szakmában, akik nagyon jó közszolgálati jellegű tartalmakat készítenek most amúgy a piacon. Szóval, hogy ehhez...
2: Amik nincsenek sokan.
3: Nincsenek, de ismerünk ilyeneket, például Weiser Alinda interjúi, aki egyébként dolgozott is a közmédiában régen, azt szerintem abszolút egy közszolgálatiság elve alapján működés, és vannak még számosan ilyenek, de de az, hogy az emberek meggyőzhetőek arról, hogy érdemes ilyen tartalmat nézni, az szerintem nagyon nehéz. Hogy Magyar Péter mit fog csinálni, arról én azt gondolom, hogy abból lehet következtetni, amit most láttunk. Én azt gondolom, hogy fontos lesz neki továbbra is az, hogy ő, mint tartalomgyártó jelen legyen, de közben meg a három kormány szóvivő és az eddigi sajtótájékoztatók alapján az rajzolódik ki, hogy azért teljesen más típusú felfogást képviselnek a sajtóról, mint az Orbán kormány.
2: Ha számodra, mint az 1991-es Kónya Petőféle intellektuális vitakultúra, ahhoz képest, amit most a parlamentben látunk, az már egy 2026-ra optimalizált valami, meg social médiára, vagy pedig egy természetes romlás, ami mondjuk 91 óta bekövetkezik a politikában.
3: Jók ezek a romlás narratívák. Jaj, régen minden olyan jó volt. Szerintem most ez egy kicsit egy ilyen... Én most érzek ezzel kapcsolatban egy ilyen pánikot, hogy jaj, mi... Most ez egy kicsit egy ilyen... Én most

0: igazságszerkezet, az, hogy a politikusok, influencerek is, ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, amit most látunk, és szerintem az a fontos, nem tudom, nekem szerkesztőként, hogy egyrészt erről beszéljek, hogy szerintem ez mit jelent, hogy miért ez van, nem pedig sajnálkozni azon, hogy jaj, a közbeszéd színvonala süllyed, másrészt pedig ez azért hozzásegíti az embereket szerintem ahhoz, hogy kapcsolódjanak a politikához, és ahogyan azt is gondolom, hogy ilyen látványos dolgokkal ráirányítani a figyelmet valójában fontos, strukturális, meg nem tudom, arra, hogy milyen törvényeket van értelme hozni, stb. Uh-huh. Azt szerintem valójában egy tök jó módszer. Tehát én egy kicsit azt gondolom, hogy túlzásba van vive az ezzel kapcsolatos aggodalmaskodás, mert egyszerűen jobban látszik, mert jobban látjuk, jobban előttünk van, uh-huh. De szerintem olyan nagy változás nem történt.
1: Örülök, hogy ráéreztél, hogy itt a nép hangját hangosítottam most föl, mert egyébként nagyon hasonlóan látom én is a jaj veszékelők, hogy jaj, mi történik a parlamentben, és Magyar Péter megint beszólt, meg károg, de meg egész egyszerűen ő az, aki érzi a kor szellemet. Az más kérdés, hogy az ehhez való alkalmazkodása az mondjuk a politikai kultúrában oké-e? Énként azt mondom, hogy oké, ezt már régen meghaladtuk, bár mindezzel együtt a populizmust, azt én írtanám a politikából, jó lenne visszatérni egy olyan időbe, ahol ez még, az még kevésbé volt meg, de maga a stílus és a műfaj, meg szerintem az abszolút ül.
0: Hát meg azt hiszem, hogy az értelmiségi nyilvánosságban valamiféle ilyen prüdéria, az egy mintázatként nagyon sokszor megjelenik. Tehát nem csak a politikusokkal kapcsolatban, hanem más nyilvános megszólalókkal kapcsolatban is az, hogy a hangneme, a stílusa milyen. Ezen lehet persze rugózni, meg nyilván fontos bizonyos határokat betartani, de közben meg nyilván sokkal fontosabb az, hogy az ember mit mond, nem pedig az, hogy hogyan mondja, és én ezeket a vitákat alapvetően, amikor meg kell ítélni valakinek a káromkodás, hát nem tudom, elég rég volt, de biztos emlékszel arra, hogy Nagy Blanka, amikor mondott egy tüntetésen egy beszédet, akkor ez volt a nagy téma, hogy ő most káromkodott, és akkor én ettől nagyon, nagyon mérges lettem, hogy ezzel kell foglalkozni, hogy úristen, valaki káromkodott, miközben volt tartalma is annak, amit igen. mondott. Ezt annyira álszentnek tartom ezt a viselkedést, és annyira károsnak valójában.
1: Hozzáteszem, hogy a tartalom nem jutott volna el, vagy ennyi ember ez biztosan nem jutott volna el, ha nem fűz bele egy káromkodást. Ezt nevezhetjük akár eszköznek is az ő részéről, de szerintem zseniális volt. Tehát pont azokat mérgesítette fel, és irányította a figyelmüket arra az üzenetre, akik egyébként diák, bármit mond, hol érdekel az engem. De így meg, szerintem ez egy jól sikerült eszköz volt a részben, meg őszinte.
0: Meg a társadalmi düh, az egy ilyen létező dolog, és miért kellene azt mondani, hogy ennek nem lehet formája akár egy káromkodás? Tehát, uh-huh. hogy én azt gondolom, hogyha nem erőszak, meg nem olyasmire irányul, ami valakinek fájdalmat okoz, akkor miért ne lehetne egyébként a dühöt megjeleníteni?
1: Aha. Te foglalkozol ezzel sokat, hogy a te generációd kollektív szorongásai azok így megszeridülnek, és az a forradalmi hevület, és most ilyen nagy szavakat használok, de hát egy költővel beszélgetek, tehát talán le tudod fordítani, hogy ez nem így egy az egyben jelenik meg. Szóval ez a forradalmi hevület, ez így ellaposodik, ez a polgári, megalkuvó élet, stílus válik inkább népszerűvé, és akkor családot alapítanak sokan, és közben meg elfelejtik azt, hogy itt azért vannak ügyek a mi társadalmunkban, amivel lehet, hogy foglalkozni kellene. Ez még mindig benned van? Van benned egy, akkor így fogalmazok, düh, hogy sokan megrántják a vállukat, hogy ja igen, szegénység, ja igen, oktatás, ja igen, egészségügy.
0: Értem a kérdést, de hát ahogy én gondolkodom erről a kérdésről, és részben ezt tematizálja az új verses kötetemet is, hogy
1: hát mondjuk a címét, akkor promózzunk.
0: Demográfiai csúcs, igen, hogy azon gondolkodtam el, hogy amikor az embernek gyereke lesz, akkor átalakul benne a politikai felelősségvállalásról való gondolkodás, mert nem az van, hogy a saját

0: sztoriát akarja már megcsinálni, hanem szükségszerűen köti egy magánál többet jelentő, vagy önmagán túlmutató feladat, az a feladat, hogy az ő gyermeke számára olyan jövőt biztosítson, amiben helyet talál magának. És ez szerintem egy ilyen befolyásoló tényező abban, hogy az ember mennyire lázad, mennyire gondolja azt, hogy a saját politikai vágyaim érvényesek, nem érvényesek, és szerintem ez egy ilyen tök jó dilemma, hogy küzdöttél magadért egy ideig, de most már más téma van alapvetően, és most már nem te vagy a fontos, és ez érdekelt ez a kérdés igazából.
1: Ezzel kapcsolatban van egy népszerűtlen véleményem, most akkor elmondom mindenkinek, bár ezt már több műsorban megtettem, hogy nagyon sokak számára, rezonálva arra, amit te is mondasz, amikor eljönne a kiégésnek a pillanata. Reggel elmegyek munkába 8-tól 16-ig, pénzt gyűjtök, ezáltal fogyasztok, és a fogyasztásom által boldogságot teremtek magamnak, vagy ilyen felvillanásokat, de mindenkinél eljön az a pont 5-10-20 év után, hogy rájön arra, hogy basszus, ez miről is szól? Hogy én mindig ugyanazt csinálom, ugyanúgy hajtom a mókuskereket, kapitalizmusnak, a fogyasztói társadalomnak vagyok az áldozata, újra kéne értékelni a saját életét, hogy miért vagyok abban, miért is csinálom, és ekkor jön be a gyerek nagyon sok helyütt. És nagyon sok helyütt a gyerek egy pótlék arra, hogy ne kelljen ezekkel az életkérdésekkel, sorskérdésekkel foglalkozni, ne kelljen újraértelmezni saját egzisztenciánkat, hanem ott van a gyerek, és innentől kezdve mindent érte csinálok, ő a fő motiváció, kvázi megúszás a gyerekvállalás. Nagyon sok helyütt, tágabb baráti körömben is látok erre utaló jeleket, és ez sokban kiderül abból, hogy például hogy viselkedik a gyerekkel, és hogyan bánnak vele, hogy beszélnek vele.
0: Ez tényleg egy valóban provokatív állítás volt. Értem, és biztos létezik ez a jelenség. Amúgy nekem nincs gyerekem, szóval én nem az ezzel kapcsolatos szövegek, amiket megjelentettem, azok ilyen fiktív anyaszerepből beszélnek.
1: Lírai én.
0: Igen. De abszolút értem ezt az álláspontodat.
1: Mi az, ami most téged úgy igazán foglalkoztat, pár percünk maradt, amit te látsz a társadalomban, és azt mondod, hogy ha ezen rövid időn belül nem változtatunk, vagy nem állunk rá egy olyan trekre, ami, akkor ennek súlyos következménye lehet.
0: Azt hiszem, hogy ez a kampány nagyon sok mindent kitakart egyébként a figyelmünkből. Nagyon Magyarország fókuszú volt az elmúlt években az életünk, és szerintem nagyon keveset foglalkoztunk azzal, hogy egyébként mi történik globálisan.
1: Hát most Orbán Viktor felordít. Ebben a pillanatban, amikor ezt meghallja, hát igen. Én már mióta mondom, hogy igen. Háború, Brüsszel.
0: Igen, de talán ennél, nem tudom, magasabb színvonalon, vagy mélységeiben, meg az ökológiai válságnak a kérdése, és stb. Szóval, hogy vannak szerintem olyan témák, amik szükségszerűen kimaradtak a hírfolyamokból, szükségszerűen kimaradtak a beszélgetéseinkből, és szerintem ezekhez például újra vissza kell térni, meg azóta egyébként, hogy mondjam, a problémák, vagy a nagy kérdései a világnak talán még inkább nőttek. Egyrészt, másrészt meg felelősségünk van mindannyiunknak abban, hogy az az új rendszer, ami Magyarországon épül, az milyen lesz, mi abban hogyan veszünk részt, és hogyan fog alakulni annak a nyilvánossága, mert ezek szerintem mindenképpen történelmi pillanatok Magyarország életében, függetlenül attól, hogy ki mit gondol arról, hogy jó irányba vagy rossz irányba mennek, nagy változás van, ezt ki lehet jelenteni, és az, hogy ebből a változásból egyébként a magyarok hogyan profitálnak, vagy hogyan nem, abban nekünk is mindannyiunknak fel van.
1: Te személyesen ehhez mit tudsz, hogy mit akarsz hozzátenni?
0: Hát én azt tudom hozzátenni nagyjából, amit eddig, hogy olyan témákat igyekszem felvetni a nyilvánosságban, a kultúra és a közélet vonatkozásában, amikről azt gondolom, hogy értékesek, olyan...
1: És ha az értékes, az nem lesz kattintékony?
0: Hát ez az a konfliktus, amiről beszéltünk, hogy néha azt hiszem, hogy össze kell veszni a nézőinkkel, de az a mi feladatunk, hogy...
1: Tehát szerintem nem összeveszés lesz, tehát ugye te filmes podcastben is igen, szerepelsz, igen. hogy hát az tized-huszad annyi kattintást képes produkálni, mint ha azt mondjuk, hogy Magyar Péter vagy Orbán Viktor, és még mellé teszünk három másik politikus.
0: De nem biztos, hogy ez örökké így lesz? Tehát, hogy most persze van egy hatalmas érdeklődés a politikai témák iránt, de nem vagyok benne biztos, hogy ez fél év múlva ugyanígy igaz lesz egyrészt, másrészt meg érted, ez a szakmánknak a kihívása meg feladata, hogy érdekessé tegyük azt is, ami nem érdekes, tehát hogy az, hogy mi van az egészségügyben, arról is azt hittük nagyon sokáig, hogy nem érdekli az embereket, aztán például mégis egy fő téma lett az, hogy nem tudom hány fok van a kórházakban, stb., mert megtalált például adott esetben Magyar Péter olyan történeteket, amiken keresztül az unalmas témákról lehetett beszélni. Most ez a módszer egyébként az újságíróknak is egy gyakran használt, hogy a történeten keresztül rámutatni a nagy sztorikra.
1: És a médiában milyen átalakulás lesz szerinted? Tudom, hogy megint belenézünk a gömbbe, és próbáljuk megfejteni, de milyen változás lesz, ami azt mondom, hogy egy demokratikusabb működést fog elősegíteni, akár műfai, akár tartalmi értelemben. Mit vársz te mondjuk a következő 2-3 évtől médiafronton?
0: Biztos, hogy lesz nagyon nagy átalakulás. Most szerintem különböző válaszok fognak arra a kérdésre születni, hogy mi ez az új helyzet, amiben vagyunk, de azt hiszem, hogy a fő kérdés az lesz, amit már érintettél, hogy az, hogy lekerül a médiáról az a típusú teher, hogy úgy néznek ránk, hogy lássunk el politikai feladatot is, miközben nem indulunk a választáson, nekünk a nyilvánosságban más funkciónk van. Az, hogy ez nem lesz elvárás.
1: Te kacérkodtál ezzel a gondolattal, hogy valami politikai szerepet is vállalj? Tehát, hogy átlépd azt a határt, ahol már nem a dolgok megfigyelője vagy, és arról való beszámoló egyik csatornája, platformja, hanem adott esetben te magad buzdítasz szavazókat arra, te magad szervezel programokat arra, és mit tudom elindítani, egy mozgalmat.
0: Nem.
1: Soha?
0: Nem, mert...
1: A Partizánban benne van ez a lehetőség szerint?
0: Szerintem nem.
1: Akár politikai pártá alakuljon?
0: Nem. Teljesen más. Egyébként korábban még jóval az újságírói munkám előtt én például a 2017 környékén, igen, én voltam a Momentumnak ilyen külső tagja, és így pultoztam, meg szórólapoztam.
1: Így már minden igen. Világos.
0: Igen, de hogy pont annak a tapasztalata mutatta meg számomra azt, hogy én nem a politizálásban, vagy a szűken értett politikai munkában érzem magam otthon, mert én annál egy ilyen, hogy mondjam, művész lelkebb, vagy egy ilyen, hát mások a...
1: Ezt lefordíthatom úgy, hogy egy párton belül azért van egy kommunikációs fegyelem, és lehet, hogy te ennek nem felelnél meg, tehát mondanál olyanokat, akár a nyilvánosságban, akár a párton belül, ami kritikus lenne az éppen aktuális működéssel?
0: Én nem ezt tartom ebben azt hiszem lényegesnek, hanem azt, hogy nem vagyok biztos abban, hogy én alkalmas vagyok, vagy jó vagyok abban, hogy egy konkrét ideológiát egy ilyen munka célként tegyek magam előtt, hanem a figyelmem sokkal inkább arra irányul, hogy hát mi az, ami érdekes, mi az, amit én most értékesnek látok, fontosnak látok, tehát hogy egy ilyen sokkal széttartóbb logikában vagyok szerintem, mint ami egy ilyen típusú feladathoz szükséges, vagy hogy igen, eleve az, hogy pártműködésben tudnék-e gondolkodni, azt kevéssé látom magamon, más alkat vagyok. Igen, de hogy visszatérve a kérdésedre, az eredeti kérdésre, ami talán az volt, hogy milyen átalakulások lesznek, szerintem ez egy egészségesebb viszony lesz, és tök jó lesz az, hogy nincs ez a nyomás a közönség részéről, viszont sokkal több kérdés vetül majd fel, hogy maradjunk ezek után is vonzóak, és milyen innovációkat lehet megtenni, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én is köszönöm a meghívást.
1: Milyen érzés volt így utóbb, hogy most ilyen jó hosszakat kellett válaszolni?
0: Jó érzés volt.
1: Hozzá tudsz szokni.
0: Igen.
1: Jó, köszönöm szépen, sok szerencsét nektek is, neked is, a költői pályádon, a szerkesztői műsorvezetői pályádon, a Partizánnak is minden jót kívánok, hogy hosszú évekig még ilyen színvonalon szabadságban tudjatok dolgozni. Köszi szépen. Szia. Ez volt a Média Piac. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt, a 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Komházon lezárták a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében a karbantartás miatt, a H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusszal lehet utazni. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvacsút sor és a Litva utca között hétvégén a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A környező utcákban is korlátozásra kell számítani. A 69-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! Június 3-án a Klotildok ünneplik ma a névnapjukat. Ez régen divatos név volt, ma már talán ritkább, de hogyha néznek minket Klotildok, akkor Isten éltesse őket, meg a szülinaposokat is. Olyan témával kezdjük, amire szerintem sokan várnak, hogy megtörténjen. Visszavezeti az új kormány a katát, hogy milyen mértékben, mennyire teljes körülön a régihez képest, és milyen új elképzelések formálódnak. Ez iránt érdeklődünk itt rögtön a műsor elején Csongár Gábor adószakértőnél. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Mennyire látszik, hogy mi lesz ebből? Illetve hát kezdjük talán azzal, hogy mi van még ebből, meg ebből a katarendszerből?
4: Hát nem túl sok minden maradt ugye a békebeli 2022. augusztus 31-i állapothoz képest, ugye akkor történtek ezek a változtatások a kata adónemben. Tulajdonképpen gyakorlatilag ugye a B2B, tehát ugye a vállalkozások egymás közötti számlázási lehetőségét lényegében a katások részére megszüntették. Ugye kizárólag magánszemélyek felé történhet értékesítés a részükről, akár termékről, akár szolgáltatásról beszélünk. Ugye csak és kizárólag főállásban lehet valaki katás egyéni vállalkozó. Tulajdonképpen így lehetne összefoglalni a jelenlegi katát, és igazából az van, hogy per pillanat a bevételi érték határ az 18 millió forint, még így is annyi marad, hogy ugye idén január 1-től az alanyi adómentesség határát, ezt egyébként nem csak a katás adózók, hanem gyakran nagyon sokan mások is keverik. Ugye fölemelték az alanyi adómentesség, áfamentesség határát 20 millióra, a katás bevételi értékhatár maradt 18 millió forint, ami azért érdekes, mert egyébként tegnap óta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oldalán napvilágot láttak azok a feltételezések, vagy azok a javaslatok, amit ugye a kamara, illetve bizonyos pár szakmai szervezet közösen kidolgozott, és ebben sem láttam én leírva azt, hogy ugye egyébként ezt a bevételi értékhatárt ők az alanyi mentesség határával együtt, ami ugye egyébként az elkövetkezendő két évben is évente 2 millióval nő, hogy ezt lekövetné, ami számomra furcsa, de hát mondjuk ez legyen a legnagyobb bajunk.
3: Amikor ezt 2013-ban bevezették, az volt a célja, hogy egyszerűsödjön, áttekinthetőbb legyen egy kisvállalkozó élete. Ezt korlátozták tulajdonképpen azzal, hogy egy csomó kisvállalkozót ebből kizártak, amikor a változás 10 évvel később eljött. Most, hogyha ők visszakaphatják ezt a lehetőséget, mennyiben változtatja meg a napi működésüket?
4: Hát ugye ez óriási mértékben megváltoztathatja. Nyilvánvaló, ugye a jelenleg most egyetlen egy fizetendő havi adómérték van, ez az 50 ezer forint. Ez nyilvánvalóan valorizációra, ugye indexálásra szorult, tehát borzasztóan változott azért a forint is azóta. Igazából semmire nem elég, sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjbiztosítási szempontból. Tehát én azt gondolom, ezt meg fogják emelni. Hát a változtatást ezt majd a számokból fogjuk tudni lemérni, mert ugye a csúcs időszakban egy jó 400, inkább 450 ezer katás egyéni vállalkozó van, és nem szeretnék butaságot mondani, de azt hiszem most azért ilyen 100 000 környékére csökkent a számuk. Úgyhogy nyilván ez attól fog függeni, hogy milyen mértékben engedik majd a vállalkozásoknak ugye a B2B szektor felé történő számlázást. Nem gondolom, hogy az eredeti formájában fogják visszahozni ezt az adónemet, bár a javaslatok között ez is szerepel, de igazából tényleg ennek a mértékétől fog függeni az, hogy képesek leszünk-e újra visszatornázni ezt az egyéni vállalkozói számot, legalább ennek a régi 400-450 ezres értéknek a közelébe.
3: Amikor bevezették, az egyik értelmezése az volt, hogy a bújtatott munkaviszonyt kellene valamilyen módon visszaszorítani, meg a kényszervállalkozásokat kellene, ha már kényszervállalkozások, normális, jobb helyzetbe hozni, amikor kivezették. Ugyanez volt az érv, csak kontrában. Mi változott? Igen.
4: Igazából semmi nem változott. Tehát valóban ezzel magyarázták 2022 nyarán, amikor ugye történt a szigorítás, de hát azért volt nem kevés adóhivatali vizsgálat, és valahogy egyszer sem sikerült megállapítani, ugye, hogy gyakorlatilag itt bújtatott munkaviszony történne, és lényegében a munkabérüket számláznák be a katások. Ugye igazából voltak próbálkozások, maximum 3 millió forintig lehet számlázni egy vállalkozásnak. Igazából én azt gondolom, hogy most úgy próbálják meg megelőzni ezt a lehetőséget, hogy maximalizálni fogják egy 100%-os értékben. Egyrészt egyáltalán azt, hogy mennyi összegben tudunk, vagy mennyi százalékban tudunk kiállítani számlát az összes árbevételünkhöz, vagy a megadott felső kerethez képest vállalkozások részére, illetve hogyha ezen belül egy azon vállalkozás számára mondjuk 50 vagy a fölötti százalékban számlázik a katás vállalkozó, akkor esetleg a NAV részéről számíthat ugye kérdésekre, ahol valójában be kell bizonyítania azt az adózónak, vagy fordítós esetben a NAV-nak azt, hogy itt valóban bújtatott munkaviszonyról lenne szó. Tehát bár az volt a cél, hogy ugye könnyítsék az adminisztrációs terhet, ezt nagyon megpróbálták belekeverni, viszont nem talált adóhivatali oldalról alátámasztásra ez az elképzelés. Most szerintem még jobban le fogják szűkíteni a lehetőségeket, hogy ez fel sem merülhessen. Meglátjuk.
3: Igazából a taxisok maradtak a legnagyobb számban a katás adózók között.
4: Hát,
3: az
4: igen,
3: ő helyzetük
4: igen.
3: Nyilván nem is sokat fog ez ügyben változni, viszont azok, akik átértek másfajta társasági formára, tehát akár az egyéni vállalkozásból BT lett, KFT lett, ők ezt most hogy tudják visszacsinálni, hogyha akarnák?
4: Hát ugye itt még tényleg csak javaslatokról, tervekről beszélünk. Tulajdonképpen, hogyha engedni fogja, hogy régen is volt lehetőség ugye mellékállásban katázni, akkor például simán egy vállalkozási jogviszony mellett, ugye ha valakinek betéti társasága van vagy KFT-je, akkor fog simán tudni mellette indítani egy katás egyéni vállalkozást. Ez oda-vissza igaz lesz, hogyha ilyen formában próbálják meg úgymond lazítani, vagy visszahozni a régi katázást. Mindenkinek mérlegelnie kell. Itt én azt gondolom, a kulcs szempontok azok lesznek, hogy havonta mennyit lehet számlázni, mekkora lesz a bevételi keret, mekkora lesz a tételes adómérték, hiszen hallottunk olyan elképzeléseket is, ugye, hogy amennyiben B2B szektornak, vállalkozásoknak történik a számlázás, 15% külön adót kellene a havi tételes adón felül fizetnie a katázásnak. A másik szakmai szervezet, vagy talán a kamara javaslata az, hogy ezt ne a katás fizesse, hiszen ez bonyolítani az adózást, hanem vállalja át egy körülbelül 17,5-18%-os különadó fizetésével a számla befogadó vállalkozás. Tehát ezek nagyban meg fogják határozni. Azt nyilván ilyenkor célszerű lesz egy szakemberrel konzultálnia és a különböző forgatókönyvekre egy számítást végezni.
3: Ha én most jól értem, amit mondott az előbb, ez egy kicsikét olyan lenne, hogyha valaki egy katás vállalkozóval köt szerződést, akkor tulajdonképpen egy ilyen 17%-os büntetőadót fizet be?
4: Tulajdonképpen igen.
3: Hát ez csodálatos lehetőség.
4: Ez fantasztikus, én is érzem, hogy mindenki kapkodni fog érte. Ugye ez pláne azért érdekes, mert ugye gyakorlatilag ugye a társasági adókulcsunk jelenleg 9%, most hogyha valakinek több az árbevétele, mint évi 25 millió forint, az ugye az iparűzési adóban mondjuk még fizet maximum 2%-ot településenként. Ugye van egy kisvállalati adónk, ahol igazából nem számít a bevétel, nem számít a nyereség, de ott 10%-os adómérték van, tehát ez egy kicsit túlzónak érzem, én azt gondolom, hogy ezt túltolták, de igen, tehát én azt gondolom, hogy abban az irányba fognak elmenni, hogy vagy a számla kibocsátó katás, vagy a számla befogadó fél fizessen egy úgynevezett külön adót, és hát azért mondjuk nem tudom, összességében 18% azt én egy kicsit túlzó mértéknek érzem, meglátjuk.
3: Minden esetre elég bonyolultan hangzik most, ahogy így ezt elmondta, meg ez a rengeteg változás is, meg változat is elég bonyolultnak tűnik. Minden kormány úgy kezdő, majd ő egyszerűsíti. Most lát erre törekvést?
4: Én egyelőre még azt mondom, hogy egyelőre a populistább bejelentéseket láthattuk, ugye a személyi jövedelemadó csökkentés, stb. Dicséretes, hogy egyáltalán szóba került, hiszen ez tényleg rengeteg ember várja már az elmúlt években, hogy visszahozzák a katát. Én azt gondolom, hogy érdemes tényleg elolvasni a kamarai oldalon ezeket a javaslatokat. Nem tart sokáig, de ha ebből egy bizonyos pár dolgot bevezetnek, akkor az elveszíti a kata azt a jellegét adminisztrációs szempontból mindenképpen, ami olyan vonzóvá tette. Pláne, hogyha magukat a katás adózókat akarják még különadó befizetéssel büntetni, hiszen ott azért nagyon sokszor ugye előfordulnak keveredések, tényleg alanyi adómentesség, bevételi érték határ kontra témában. Tehát maradjunk abban, hogy nem véletlenül lőtték be egyébként a kezdő dátumnak a 2028. január 1-jét, és 2027. január 1-ében maximum csak így bizonyos lájtosabb formába indulhat el. Szerintem azért ez is egy pici csalódás. Tehát, hogy 2028-ig várni kell arra, hogy egy katás tudjon egy vállalkozásnak számlázni, az nem biztos, hogy egy szerencsés kezdő lépés. De örüljünk annak, hogy újra napirenden van.
3: Csongál Gábor, adószakértő, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
5: A nap benéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a vakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Tegnap Berlinben találkozott a német kancellárral Magyar Péter, ma pedig már Párizsban fogadta a magyar miniszterelnököt a francia elnök. Emmanuel Macron szerint Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az európai értékekhez. A helyzetet Rangos Katalinnal és Dul Szabolccsal értelmezzük. Benyújtották azt a törvényjavaslatot, amely megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatalt. A mellétei Barna Márton által jegyzett tervezet szerint a szervezet valós közfeladatot nem lát el, csupán politikai érdekeket szolgál. Erről, valamint a korrupciós ügyek kapcsán napokban előállított politikusokról Ligeti Miklóssal beszélgetünk. Megtörtént az első egyeztetés az önkormányzatok képviselői, valamint a vidék és területfejlesztési miniszter között. Azonban érdemi párbeszéd csak június második felében kezdődhet a településvezetők és a kormány között. Hogy mire számítanak az önkormányzatok az új kormányzattól, azt Gémesi Györgytől és Nemény Andrástól kérdezzük. 136 milliárd forintos mínuszban zárt a három régóta Magyarországon működő akugyár, miközben elküldtek 1500 embert is, derül ki a 444 összesítéséből. Közben több éves csúcsokat döntöget a forint árfolyama, ami sok szempontból kedvező, de komoly kihívások elé állíthatja a magyarországi vállalkozásokat. A gazdaság állapotát Bütl Ferenccel elemezzük.
2: Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Rangos Katalin újságíró és Dul Szabolcs, szintén újságíró, az 5 pontban podcast szerkesztő műsorvezetője. Jó estét, szervusztok! Tegnap Berlinben járt a miniszterelnök és Friedrich Merz kancellárral találkozott, ma pedig már Emmanuel Macronnal Párizsban. Összességében egy-egy mondat, hogy látjátok a találkozókat, aztán majd megnézzük, hogy a nyugati sajtó hogy értékelte, például a berlinit. Kati?
3: Kati, és már hallottam a levegőt.
2: Utána már én is.
4: Megpróbálok itt a női kétharmadban érvényesülni, de Kati
3: nagyon kedves, tehát hogy én lenyűgözve néztem, hogy villám gyorsan teljesíti Európában azt, amit ígért nekem választónak. Tehát, hogy azt hiszem, hogy mind a két találkozónak jó hangulata volt. Én ezt a módszerességet, hogy miért Varsóban ment elsőként, és miért Bécsben folytatta, tehát az építkezését ennek a külpolitikának igazából nem értettem, vagy nem láttam át, vagy jelképesnek gondoltam. Azt gondoltam, hogy a súlyozott része most jön, amikor az Európai Uniós tagországokkal érdemi megbeszéléseket folytathat, de közben pedig azt is látom, hogy ennek az egésznek nagyon erős hangulati eleme van belpolitikai szempontból. Én inkább ezt tudom értékelni, vagy ez az, ami nekem szöget ütött a fejembe, hogy ez befelé úgy érvényesül, hogy újra Európában harmonikus légkörben vagyunk valakik. Tehát, hogy nem vicsorognak ránk. Körülbelül ez az én
2: benyomásom. Ezt egyébként is hangsúlyozták mind a két találkozón tulajdonképpen. Szabolcs.
4: Ugye, hogyha sorrendbe rakjuk, hogy múlt héten Brüsszelben tárgyalt, most Berlin, Párizs, tehát ezek a városok mindenféle közhiedelemmel ellentétben a gazdaságilag eddig is fontosak voltak. Most Magyar Péter nyilván egybe akarta fűzni, hogy ez politikailag is fontos, és egyetértek azzal, hogy inkább egy olyan belpolitikai üzenetet akart küldeni, hogy mi Európa része vagyunk, amit ígért a kampányban, és az megváltozott európai uniós viszonyt szeretné érzékeltetni. Magáról, hogy arról a tényről, vagy a tartalmáról, hogy ott egész pontosan miről beszéltek, meg mikről állapodtak meg Berlinben és Párizsban, erről nem nagyon sokat tudtunk meg. Ugye az utána lévő sajtótájékoztatók az vagy ilyen udvariassági formulákkal teltek már, persze ezek is kivételesek az ahhoz képest, amilyen volt a viszony Orbán Viktor és egyes európai vezetők között, de hogy magáról a tartalomról, hogy akármilyen befektetések, milyen gazdasági együttműködések lesznek, erről nem tudtunk tanulunk meg sokat, és hát Magyar Pétertől az egy teljesen érzékelhető cél is volt, hogy a belpolitikai dolgokat napirendre vegye, ugye Merz kancellár mellett ugye hosszú percekig szitta Sulyog Tamást és üzent számára. Itt most
3: újságírói kérdésre, tehát ezt nem biztos, hogy ő magától akarta szóba hozni. Az a lendület, amivel ott kitört, igen, az nem úgy nézett ki, mint hogyha ő erre fölkészült volna, hanem megnyomták rajta azt a trigger pontot, amitől olyan indulatosan és energikusan beszélt, mint hogyha mindez a parlamentben történt volna. Ez nekem fura is volt.
2: Maradjunk akkor itt, mert egyébként szóba akartam hozni, mert amire utaltam, hogy majd megnézzük, hogy a nyugati lapok hogy értékelték a berlini találkozót, olyan picit olyan felemásan volt, aki ezt emelte ki, amit most Szabi az előbb hozott. A Spiegel arról ír, hogy elvesztette a hidegvérét. Aztán mások meg azt latogatják, hogy ugyanazokat az eszközöket alkalmazza-e majd, mint Orbán és a többi. Tehát ilyen felemás a fogadtatás, erre gondoltam. Elvesztette szerintetek a hidegvérét, vagy egyébként szándékosan kihasználva Berlinben beszélt Sulyog Tamásról, mert nemzetközi szintéren is így tulajdonképpen ott van ez az ügy nagyon hangsúlyosan, pont azért, mert lehetett érezni a felháborodást.
4: Hát, ha valamit megszokhattunk Magyar Pétertől az elmúlt két évben, az az, hogy a nyilvánosság előtt nagyon tudatosan szerepel. Tehát, hogy például valóban egy újságírói kérdés volt, de hogyha ő ezt ott nem akarja napirendre tenni, akkor elvághatja egy mondattal, hogy már elmondtam a parlament. A Magyar Parlamentben, meg Sándor Palotánál is. Itt szándékosan ezt szerette volna tovább élezni, főleg amiatt, hogy a köztársasági elnök tőle is szokatlan módon egy külföldi, méghozzá egy német magazinnak adott egy interjút, ahol éppen a jogállamiságot féltette. Ez ugye a nevezetes régi ellenzékre volt jellemző, hogy mondjuk Berlinbe rohangálnak a jogállamiság miatt aggódni, de most Sulyog Tamás tette ezt, és Magyar Péter pedig hát lehet mondani, hogy felvette nemzetközi szintéren is a kesztyűt, és az ő belpolitikai célját igenis szolgálja az, hogy akár egy ilyen szintéren is fokozza a nyomást.
3: Igen, de hát a belpolitikai cél külföldön való megjelenítése azért az általában kétesélyes, tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez nagyon célszerű húzás, nem tudok más mondani, meg egyébként az indulat túl nagy volt hozzá szerintem, hogy egy átlag külföldön megtartott sajtótájékoztatóban valaki így reagáljon, de valószínűleg az lehetett az eleje a dolognak tényleg, hogy a köztársasági elnök külföldön panaszkodott, illetve külföldön érezte veszélyben a jogállamiságot, és egyáltalán ennek a szóösszetételnek Sulyog Tamás szájába olyan speciális jelentése van, amitől egy átlag magyar értelmiségének is csomókba hullik a haja. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ilyen szempontból rendben van, hogy ő elvetette a súlykot, bocsánatot kérek.
4: Nem én mondtam a szó viccet. Rögzíteném a jegyzőkönyvben.
2: Én sem. Ráadásul pont aznap jelent meg ez az interjú, amikor ugye nyilván az időzítés sem volt véletlen. Menjünk tovább, mert van még sok-sok érdekes témánk. Önkormányzatok, már indult egy egyeztetés. Érkezik is az adásba majd Gémesi György és Nemény András. Tegnap itt volt Karácsony Gergely. Nagy reményekkel indultak ennek a mai napnak. Most ahogy látom, közös sajtótájékoztató nem volt. Egy ilyen bemutatkozó beszélgetésnek tűnt ez tulajdonképpen, ami lehet, hogy teljesen normális így elsőre. Minden esetre a javaslataikat átadták, és az érdemi egyeztetés majd júniusban valamikor kezdődik. Ami beárnyékolhatta, vagy beárnyékolhatja ezt az egész egyeztetést, az az, amire egy tegnap Karácsony Gergely utalt, hogy nem jó antré, hogy most azzal van zele a sajtó, amit ugye Magyar Péter az RTL-nek mondott, hogy a polgármesteri ciklust is maximálnák, mint ahogy a miniszterelnökét, illetve a polgármesteri fizetéseket is csökkentenék. Mit akar a Tisza vagy Magyar Péter az önkormányzatokkal? Ti hogy látjátok?
4: Hát szerintem az első, amit fontos látni, és annyiban speciális a politikai helyzet, hogy itt a Tisza kétharmaddal nyert, de egyetlen polgármestere sincs az országban. Ugye tudatosan nem indultak 2024-es önkormányzati választásokon, amiből az következik, hogy valójában mindegyik polgármester más párti ellenzéki a Tiszához képest, még akkor is, hogyha azok a polgármesterek, akik korábban MSZP-ben, DK-ban, ilyen-olyan, már most fel nem sorolom, milyen pártokban politizáltak, az ő szavazóik, Tisza szavazók, tehát például egy Tisza szavazó Karácsony Gergelyt, Botka Lászlót, Nemény Andrást, őket most kormánypártinak tekintik, de hát ez nincs meg ez a fajta kapcsolat mondjuk a Tisza és ezen polgármesterek között. Tehát van egy ilyen speciális
2: mondjuk
4: politikai
2: helyzet. Mondjuk támogatták nagyon sokan a kampányát. Tehát...
4: Persze, de ettől még nem tiszások. Na és ehhez képest kell azt nézni, hogy ami most történik, és amiket ígér a Tisza, annak van nyilvánvaló módon egy olyan dimenziója, hogy hogyan képzeli el az önkormányzatiságot, tehát egy szakpolitikai dimenzió, de van egy hatalompolitikai dimenzió is. Tudnélik, hogy a Tiszának egy jól felfogott hatalompolitikai érdeke, hogy ezeknek a polgármestereknek, nevezzük mondjuk ilyen kis királyoknak a hatalmát, hogyan tudja csorbítani. És ehhez képest például ez a lebegtetett, ne csak a miniszterelnöknek a mandátumát maximáljuk mondjuk 8 évben, hanem a polgármesterekét, ez lefordítva a jelenlegi gyakorlatra azt jelzi, hogy ezeknek a erős polgármestereknek a megyei jogú városokban és mondjuk a főváros élén nincs több mandátuma. Ők nem indulhatnak a következő választáson, akármeddig is lesz. És hát itt ehhez képest kell majd értékelni azt, hogy milyen párbeszéd kezdődik, milyen intézkedések lesznek, mert hogy van egy országos politikai érdek a Tiszának ebben a játékban.
3: Egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy az országos politikai érdek a Tiszának az diktálja majd, hogy amikor a saját polgármesterei kinőnek, hogy akkor azok ne kedvükre töltsenek be sok ciklust adott esetben. Mert lesznek még választások Tisza alatt, önkormányzati választások, sőt volt egy kis latolgatás, hogy előrehozottat kéne csinálni, de mondjuk én szerintem nem lesznek erről valamiért, én úgy érzem, hogy normál ütemben lesznek az önkormányzati választások, és akkor egyáltalán nem lesz mindegy nekik, hogy a saját polgármestereik.
4: Ebben teljesen igazad van, de éppen azért mondom, hogy ehhez képest érdemes azt nézni, hogy milyen hatásköröket hagynak meg az önkormányzatoknál, sőt, tovább megyek, hány önkormányzat lesz. Tehát itt volt egy interjúja, vagy megszólalása a miniszterasszonynak, ahol egy apróbetűs részt most felfújnék egy picit, hogy tudnélik, megkérdezte a Népszavának az újságírója, hogy a legkisebb önkormányzatokkal, például az ilyen falusi önkormányzatokkal, falusi polgármesterekkel mit kezdene, és egy olyan választ adott erre a miniszterasszony, hogy végig kell gondolni azt, hogy egyáltalán milyen szinttől, milyen lélekszámtól van szükség önálló önkormányzatokra és polgármesterekre.
3: De ez egy létező gondolat régebbről.
4: Abszolút, egyébként csak hogy ehhez képest kell nézni, hogy mi lesz
3: lehet,
4: az
3: hogy most már mindent elönt az akkori optimizmus, ami a választásoktól fejlődik bennem napról napra, de nekem az a remény ezzel kapcsolatban, hogy amikor ez az egész ilyen zaklatott és gyors vonatszerű rajtunk átrobogó politika, mert hogy tudatosan próbálnak minél többet teljesíteni és maguk alá gyűrni az ígéretekből, azt lehet levenni, azt lehet érzékelni. Amikor egy normális ütemet kezd fölvenni, akkor szerintem lesz mód arra, hogy végig gondolják, hogy az önkormányzatokkal mit lehet kezdeni és hogyan, és esetleg akkor azt is végig gondolják, hogy vajon ez a gesztus, amivel lejjebb veszik a politikus fizetéseket, beáldozva a népnek, hogy a nép zsírján ne érjenek már ezek az emberek olyan iszonyatosan jól. Ez szerintem lesz majd ennek egy lecsengése a tekintetben, hogy végig kell gondolni azt, hogy mit várunk el, milyen típusú munkát, milyen minőségű emberektől, milyen végzettségű emberektől, mekkora részre, közönségre, mekkora népességre terjed ki a hatáskörük azoknak az embereknek, mármint a döntéseiknek. Tehát, hogy ezt normális ütemben végig kell gondolni, és ehhez képest kéne szabályokat hozni.
2: Akkor miért kezdett ezzel szerintetek a Tisza? Ugye Márki-Zay Péter, ahogy megszokhattuk tőle, nem kertelt, ő azt mondta, hogy hát nem azért támogatták a Tiszát, hogy ilyen olcsó populista lépésekkel kezdjen itt, ez nem igazi spórolás, és tegnap itt Karácsony Gergely velem szemben elmondta, hogy végül is a képviselők fizetése sem csökkent körülbelül nem 40, hanem körülbelül 10%, ami egyéb jutatásaik meg nőttek, szóval valójában az a csökkentés, amit először mondtak, az nem az lett a végén, szóval akkor miért kezd ezzel?
4: Ugye azt hát hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Magyar Péter kijelentéseivel vagy Facebook posztjaival már hatályosulnak is az intézkedések. Egyelőre ez ugye nem így van, és érdemes, ahogy a Kati is mondja, majd látni azt, hogy ha végig gondolják, mik egész pontosan a javaslatok, törvényjavaslatok, mik lesznek a jogszabályok. Szerintem ez a polgármesteri fizetés csökkenéssel az a helyzet, hogy népszerű. Tehát itt Magyar Péter pontosan tudja azt a dolgot, hogy ő neki mutatnia kell, hogy a NER-hez képest a különböző állami vezetők kevesebbet keresnek, hogy kevesebből is meg lehet ezt oldani, és nem akarta ebből a felsorolásból a polgármestereket kihagyni, és hozzáteszem, hogy népszerű is ugye ez a javaslat. Vannak persze ennek különböző olyan politikai problémái, hogy akkor ki lesz polgármester, mert én nem hiszek abban a magyarázatban, hogy ha kevés a fizetés, az a korrupció meleg ágya, mert
3: valaki vagy korrupt, vagy
4: korrupt,
3: nem,
4: ha valaki akkor is korrupt.
2: Csak hát erre azért vannak kutatások, mert pont ma jelent meg egy nagyon nagy tanulmány, de majd ezt Ligeti Miklóssal egy picit megbeszélem utána.
3: Ami azt mutatja, hogy egyébként összefügg. Jó, azt én nem zárom ki, és nem láttam ezt a tanulmányt, és nekem is az volt az elképzelésem, hogy valaki vagy becsül vagy nem, attól, hogy szarul, bocsánat, hogy rosszul keres valaki, attól még nem kell feltétlenül korruptnak lennie. De azt viszont gondolom, hogy emberi minőségben nagyon sokat veszítenek azok, akik, hogy mondjam, mindenkinek egy élete van, hogyha neki az az önképe, hogy az ő családja milyen színvonalon akar élni, akkor nem fog elmenni polgármesternek, hogyha egyébként ügyvédként hülyére keresi magát, vagy kétszer annyit keres, ha nem is hülyére keresi magát. Szerintem ezek valid szempont, és végig lehet ezt majd gondolni. Egyébként szerintem a polgármesterekkel kapcsolatban az a fajta gondolat, ami a népben jelen szokott lenni, hogy a politikusok hülyére keresik magukat, a polgármesterekkel kapcsolatban kevésbé van meg.
2: Jönnek majd, megkérdezem, hogy erről volt-e szó, és egyébként meg az egyeztetések igazából valóban most kezdődnek, és a javaslatok kidolgozása is valószínűleg, ahogy te mondtad, tehát azért ez még a jövő. Köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is.

0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az EVOSZ nem más, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetség. Ennek az elnöke Kohi László. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt
2: kívánok. Jó reggelt kívánok.
1: Rossz hírek érkeznek munkavállalói szempontból az építőiparból. Hogyha másfelől a gazdaság működése, meg kifejlítése szempontjából nézzük, meg a tisztességes verseny szempontjából, nyilván ezt másképp is lehet szemlélni, de nekünk most nem feltétlenül ez a dolgunk. Itt voltak azok a cégek, amelyek rengeteg munkaerőt felszívva óriási megrendeléseket teljesítettek az elmúlt, mondjuk bő évtizedben itt Magyarországon. Mindenki tudja, mindenhol ugyanazok a táblák jelentek meg. Ki építhet egyáltalán ma Magyarországon? Most, hogy egy másik rendszer indul, most, hogy egy másfajta közbeszerzés lesz, ezekkel a cégekkel mi történik?
2: Az EVOSZ 37 éve alatt sokszor volt a piac átrendeződése, vagy irányítottan, vagy verseny alapján. És ugye az átrendeződés valójában miről is szól, hogy a munkaerő, az anyag, a gép oda megy, ahol munka van, ahol megrendelés van. És ugye az a nagy kérdés, hogy a jövőben ez hol lesz. És összességében, hogyha nem csökken a megrendelés, akkor a munkaerő szempontjából nincs probléma, mert egyik helyről átmegy a másikra. De ugye az utóbbi két évben, hogy volt is szíves említeni, azt éltük meg, hogy csökkent a munka mennyisége, függetlenül attól, hogy kinél volt a foglalkoztatott, és jelenleg körülbelül 30-35 ezer kollégával kevesebbet foglalkoztatunk, mint másfél évvel ezelőtt.
1: Ugye az elmúlt két év az arról szólt, hogy megszűntek az állami beruházások, emlékszünk Lázár János listájára, mindenhol piros betűkkel lehúzva vagy kihúzva egyszerűen csak egy-egy sor. Most a kormány azzal, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáfér, nyilván ezeket a beruházásokat, vagy ha nem ezeket, másokat megpróbál elindítani. Gazdasági szempontjai is vannak ennek, meg hát le vagyunk maradva egy csomó területen. Megint ugyanazok a cégek lesznek képesek pályázni? Tehát összeszűkült annyira a piac, hogy voltak éppen, aki pályázni képes, csak az a néhány cég, amit eddig is ismertünk?
2: Semmiképp. Tehát a mi szakmánkban 140 ezer vállalkozás van. Kétségtelen, hogy ezekből 135 ezer 10 főtől kevesebbet foglalkoztató mikrokis vállalkozás, de különböző mértékű munkák vannak. Az állami megrendelésekre az a jellemző, hogy közepes és nagy értékű munkák vannak, ahol ehhez igazodó cég méretek tudnak versenyezni. Pontosan, de hát ezekből is több száz van az országban. Ráadásul a építési beruházási célú közbeszerzéseknél arra is lehetőség van, hogy cégek konzorciumokban összeálljanak. Ma már a törvény azt is lehetővé teszi, hogy úgy állnak össze, hogy akarnak. Tehát nincs megkötve, hogy ki a konzorcium vezető, és annak mekkora erőforrásai kell, hogy legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy azzal nem lesz gond és probléma, hogyha jönnek az állami ajánlatkérések, hogy elegendő ajánlat legyen, különösen most, amikor a verseny is erősebb, hiszen kevés a munkánk.
1: Azt mondta múltkor nekem valaki, hogy ne gondoljam, hogy nem ugyanazok az emberek dolgoztak most is a kivitelezéseken, akik korábban maguk is el tudtak nyerni különböző pályázatokon megrendeléseket, csak az történt, hogy ők közben alvállalkozókká lettek, és mindig ugyanaz a név szerepelt, mint győztes.
2: Egy nagyon izgalmas dologról beszélünk, mert a 37 év alatt nem az volt a problémánk, hogy a piac átrendeződik, hanem az, hogy ezt az átrendeződését mondjuk a állami megrendelési piacon kormányzat meddig kezeli. Mert az, hogy a generál vagy a fővállalkozó nyertes változik, vagy éppen átvizsgálják a eddigi nyertességét, a kérdés az, hogy itt több ezer alvállalkozó szakcég dolgozik, hogy ővelük mi van. Mert ugye egy ilyen szituációban lelassul a munka, megállnak a teljesítésigazolások, és valójában több száz, több ezer mikro és kis közepes szakcég van, aki vár a pénzére. Tehát az EVOSZ számításai szerint, ha mindaz igaz, amit most mi hallunk, hogy körülbelül 1000 milliárdos nagyságrendet szükségesnek tart a kormányzat átvilágítani, és mondjuk ez csak félig van kész, és nézzük, hogy itt mennyi alvállalkozó dolgozik, ez körülbelül 100 milliárdos

0: nagyságrendet jelenthet, hogy a kis-közepes vállalkozók várnak a pénzükre. Tehát ugye bármit megtehetünk, de én a szakma képviseletében azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nagyon végig kell gondolni, akkor függetlenül attól, hogy mi van a nyertes generállal, fővállalkozóval, meg kell nézni, hogy ne sérüljenek a mögötte lévő, valóban a teljesítés jelentős részét élő munkával, géppel, anyaggal elvégző alvállalkozók.
1: Nem olyat mond, ami nem az életből ellesett példa, mert hogy ugye van olyan iparág, reklámipar például, ahol pontosan ez történik, hogy most egy cég vizsgálata okán zárolták az ő számláit, tehát elindult egy körbetartozás, nem tud fizetni az egyik a másiknak, és innentől kezdve gyakorlatilag egy dominóelv alapján a sor legvégén lévő jár majd a legrosszabbul, ez egészen biztos. Itt kik vannak a sor legvégén? A maguk a munkavállalók?
0: Úgy is fogalmazhatunk, hogy a valós munkavállalók, de azok a vállalkozók is, akik teljesítettek, teljesíteni kell, műszaki tartalom kell legyen ahhoz, hogy igazolást tudjak kérni, és sorba tudjak állni a pénzemért, és jelenleg is jelentős a lánctartozás mértéke az építőiparban, és hogyha ez nem gyorsan történik, ez a nevezzük úgy, hogy átrendeződés, akkor ez komoly problémát jelent. Tehát a kormány nagyon jót tesz velünk, hogyha ezt gyorsan kezeli. Aki gyorsan kezeli, az fele annyi problémát okoz magában az egész ágazatban. Tehát itt nem csak munkavállalók vannak, itt vannak anyaggyártók, komoly gépek, aminek az értékcsökkenését akkor is el kell számolni, hogyha áll. Tehát üzleti oldalról ez mindig bonyodalmat okozott az elmúlt több évtizedben.
1: Ezek a nagy-nagy fővállalkozók, általában néhány névhez kötött cégek vagy cégcsoportok voltak. Ők lényegében kiszorították a versenyt azon a szinten, ahol ők tudtak pályázni. Ugye itt eltűntek külföldi beruházók, eltűntek külföldi vállalkozások Magyarországra az elmúlt évtizedben.
0: Kétségtelen, hogy csökkent a verseny, de úgy is mondhatnám, hogy leszűkült a versenyzők köre. Mert azért ebben a körben egyfajta verseny mégiscsak volt, de azáltal, hogy nem csak az állami munkák csökkentek jelentős mértékben, hanem a lakosság is egy időben kivárt, amíg a lakáspiacon a finanszírozás isten igazából nem volt megoldva. Sőt, nagy befektetők is kivártak itt a választásokkal kapcsolatban. Tehát egy erőteljes verseny azért 2025 év második felétől a mi szakmánkban megjelent. Tehát azok a nagy cégek is, akikről beszélünk, valószínűleg nyertek, de miután 5000 milliárd forintnyi munkát későbbre halasztott a kormány, semmiképp sem volt meg az a nyerési lendületük, mint a korábbi években.
1: Számít most arra, hogy új vállalkozások nőnek ki hirtelen a földből, mint a gomba egy eső után?
0: Nem számítok erre, az EVOSZ részéről arra számítunk, hogy lesz egy átrendeződés, és vannak jó szakmai műhelyek, akik jó ajánlatokat fognak tenni a kormányzatnak, és várjuk a megrendeléseket.
1: Azt mondta a kormányzat, hogy például a bérlakásépítési programban nagyon komolyan szeretne az Európai Uniós forrásokból belekezdeni, ugye Kapitány István is beszélt erről, még Vitézi Dávid is, pedig nem is feltétlenül az ő területe, de itt van a vasút kérdése, ott is rengeteg dolog lesz. Megvannak és készen állnak erre, hogy ennek meg tudjanak felelni? Függetlenül attól, hogy milyen volt az elmúlt 16 év, vagy akár az utóbbi kettő?
0: Szerénytelenül azt mondom, hogy igen, tehát az országban megvan az elegendő építőanyag és összességében a kivitelezői kapacitás is, hogy ezeket a munkákat elvégezzük.
1: Hogy lehet visszacsábítani azokat, akik külföldre mentek? Csak pénzzel?
0: Nagyon nehéz őket visszacsábítani, azokat, akik megtalálták a számításukat semmiképp, sőt, letelepedtek, családot alapítottak, de az egész Európai Unióra jellemző, hogy betegeskedik az építőipar. Itt az a kérdés, hogy melyik országban mennyire. Tehát még a nagyon húzó német vagy osztrák építőipar is a múlt évben is mínuszos volt, ebben az évben is mínuszos lesz, tehát olyan nagyon nagy elszívó hatása a következő két évben az Európai Uniónak nem lesz a mi szakmánkban.
1: Nehézségekkel küzdő gazdaságtól ritkán jönnek nagy építőipari megrendelések, ezt láttuk itthon is. Kai László, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
1: A híradó után várom önöket vissza, a híradó megjön 7-kor.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Vitatták azt a törvényjavaslatot, amely megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatalt. A mellétei Barna Márton által jegyzett tervezet szerint a szervezet valós közfeladatot nem lát el, csupán politikai érdekeket szolgál. Erről, valamint a korrupciós ügyek kapcsán napokban előállított politikusokról Ligeti Miklóssal beszélgetünk.
2: Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a vendégem. Jó estét!
3: Jó estét! Szervusz!
2: Azzal hagytuk abba, hogy korrupció és polgármesteri fizetések vagy képviselői fizetések csökkentése egy gondolat, mert hogy most jelent meg a Telexen egy nemzetközi kutatás eredménye, és a magyar szervező Fazekas Mihály ismertette ezt, és ebben az áll, hogy a polgármesterek és képviselőtestületek magasabb bérezése csökkenti a közbeszerzési korrupciós kockázatot Európa szerte. Nemzetközi kutatásról van szó, de magyar önkormányzatok is részt vettek ebben, 2,4 millió szerződés adatait dolgozták fel 11 uniós tagállamból, zárójelbe zárva. De ezek ilyen tényszerű megállapítások.
3: Vagy legalábbis meggyőzőnek tűnnek, de igazából a korrupció az sok gyökerű jelenség. Nincs egyetlen magyarázó ok mögötte, és éppen ezért megszüntetni sem lehet egyetlen intézkedéssel. Ha a korrupcióban érintett vagy annak kitett személyek fizetése, a bevétele lenne a korrupció mögött meghúzódó döntő vagy egyedüli tényező, akkor nyilván gazdag országokban, meg gazdag emberek között nem lenne korrupt, a szegények meg mind korruptak lennek, mert ilyen összefüggés nincsen. A legálisan, szabályosan megszerezhető jövedelem mértéke az valóban kockázati tényező. Minél magasabb a legálisan megszerezhető jövedelem, annál nagyobb összegű korrupcióban lesz érdekelt az, aki egyébként korrupt. A korrupció az velünk élő, sajnos nagyon nehezen leküzdhető folyamat, meg jelenség. Sokat kellene Magyarországon is tenni annak érdekében, hogy visszaszoruljon, de igazából mindig rendszer szintű okok vannak mögötte. Például mondjuk a döntéshozói jogkörök polgármesternél, közbeszerzés odaítéléséről döntő személynél, rendőrnél, orvosnál, miniszternél rosszul vannak kisúlyozva, átláthatatlanul dönt, nem kérik számon, nem kell indokolnia, nem kell számot adni a döntés okairól. Tök mindegy, hogy 6 milliós vagy 6 ezer forintos a fizetése. Ha a fizetésével játszunk, akkor csak újra tarifáljuk a korrupciót, minél magasabb a fizetése, annál nagyobb összeggel kell megvesztetni, mert azt mondja, hogy hát most ennyivel akarsz engem megkeretni, te tízszeresét megkapom szabályosan. Na, írjuk újra azokat a számokat. Szóval ilyen összefüggés nincs.
2: Egy mutató alapján ezt nem lehet
3: egy
2: vizsgálni. No, az eredeti témánk ugye megjelent a törvényjavaslat, amivel a Tisza párt megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt. A Transparency jogi igazgatója van, vagy tehát nyilván van egy szakmai és jogi álláspontod is az ügyben, de azért azt ne hallgassuk el, hogy a hivatal talán az első kiszemeltjei a Transparency volt és az Átlátszó, ugye?
3: Igen.
2: 2024-ben. Történt-e bármi veletek az elmúlt két évben, azon kívül, hogy beszámolókat kellett írnotok, mert nem emlékszem egészen pontosan, de akkor beszéltünk erről itt.
3: A szuverenitásvédelmi hivatal az olyan fajta fogatlan oroszlán volt közigazgatási hatósági szempontból, amire annyira volt szüksége a magyar embereknek, mint mondjuk egy kiadós bubópestés járványra. Tehát, hogy nagyon jó, hogy elköszönünk tőlük, nagyon rossz, hogy velünk voltak 26 hónapig, azt hiszem, nagyon sokba kerültek nekünk, nagyon sok idegességet, aggodalmat okoztak, igazi bajt szerencsére nem tudtak csinálni, tehát annyira azért nem vagyunk, nem volt a NER alatt sem Magyarország politikai értelemben keleten, hogy egy színtiszta vegzáló hatóságot komoly hatósági jogkörökkel létre mertek volna hozni. Ugye a 2.0-ás kísérlet az az önként törvény lett volna, ami aztán nem kapta meg a parlamentben a jóváhagyást, tehát az nem került végül is szavazásra a parlamentbe. Abban már az volt benne, hogy bármely szervezetnek, cégnek, magánszemélynek, civil szervezetnek, újságírónak akár el lehet kobozni a szabályosan szerzett jövedelmét, és tönkre lehet tenni azt az életművét, üzletét, amit egyébként ő teljesen becsületesen keresett meg és művelt, pusztán azon az alapon, hogy valami úgymond külföldi finanszírozás van a háttérben, és elég lett volna annyi is, hogy mondjuk a szuverenitásvédelmi hivatal által megfogalmazott javaslat alapján ráteszik a kipécézettek listájára. Tehát kapott volna valami erősebb jogkört, vagy erősebb megszólítatást a szuvi, SZUVI hívja, a Szuverenitás Védelmi Hivatal, de végül ez nem jött létre. Maradt ilyen kis gáncsoskodó, nem tudom, izomgörcs a hátunk közepén, amitől most el fogunk majd köszönni, illetve azt hiszem, hogy megengedhetjük magunknak, hogy köszönés nélkül hagyjuk távozni őket, csak csukja be maga után az ajtót. De ez nekünk azért nagyon sok közpénzbe került. Tehát éves szinten
2: mennyiben?
3: 6 milliárd forint volt a működési kerete, és valami 100 fős vagy azt is meghaladó apparátusra dolgozott. Tehát csúnyán fog hangozni, de a NER által, a NER időszakában állami alkalmazásban lévő dolgozókkal kapcsolatban semmiféle kétel nem merül föl, hogy nagyon kis százalékukat leszámítva, a túlnyomó többségük az becsületes, az esküjének, a szakmai hitvallásának megfelelően dolgozó vagy dolgozni akaró alkalmazott volt. Azért a SZUVI HIVI esetében, a Szuverenitás Védelmi Hivatal esetében az úgy erősen megkérdeződik, hogy oda mi a fenének ment valaki dolgozni, tehát mégis mire gondolt, amikor ott vállalt állást, hogy ez jó lesz?
2: Arra gondolt, amit most a Fidesz mond, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását, ugye ez a reakciója Tiszának erre a törvénymódosításra.
3: Mármint, hogy a Fidesznek a reakciója a Tisza törvénymódosításra.
2: Fordítva mondtam.
3: De nem is ez, ugye ha a szuverenitásról gondolkodunk kicsit is, akkor azt be kell látnunk, hogy a Orbán kormány és a NER időszakában egyre kevésbé lehetett nemzeti szuverenitásról beszélni. Aminek volt szuverenitása, hogy arra igény, az a rezsim volt. A rezsim akarta magát mindenáron megvédeni, lebonthatatlan legyen, az ellopott pénzek visszavonhatatlanul maradjanak az ő hinterlandjában. Ezek voltak azok az intézkedések, amelyek a rezsimnek a szuverenitását adták össze, nem is intézkedés, inkább törekvések. A Szuverenitás Védelmi Hivatal is ebben volt egy építőkocka, de ennél erősebb építőkockákkal gondolkodtak ügyészségben, nyomozóhatóságban, titkosszolgálatban, az 500 milliárddal kislafírozott kekvákban, és hát látjuk, hogy az is napról napra a szemünk előtt bomlik le, tehát a Szuverenitás Védelmi Hivatal az nem volt ebben a felépítményben erős játékos. Az, hogy az ügyészség vagy a nyomozóhatóság most mennyire válik becsületessé korábban, ugye ők nem rés, hanem erős bástya voltak ezen a falon, hogy mennyire válnak becsületessé és teszik a dolgokat, az majd most fog elválni.
2: Hát úgy tűnik, hogy teszik, mintha egyre gyorsabban tennék, egyre több minden történik, és akkor jön egy másik ügy, Molnár Zsolt, szocialista politikus letartóztatását kezdeményezte tegnap az ügyészség, az óbudai korrupciós ügyhöz kapcsolódó parkfenntartási szerződéseket érintő nyomozásban. Ő tagadja ezt a gyanút egyébként, ami befolyással való üzérkedés. Holnap dönt a letartóztatásáról a bíróság. Nem csak őt állították elő, hanem a második kerület mostani polgármesterét, Őrsi Gergelyt is, és több fideszes politikust is, vagy volt polgármestert. De mit látsz most ebből az ügyből? Ja, nem most kezdődött.
3: Nem most kezdődött. Azt még meg is engedem, hogy itt most nem a választással, meg a NER felbomlásával függ össze az időbeli egybeesés. Tehát lehet, hogy tényleg annyi csak az összefüggés, hogy most kezdtek beszélni azok, akik a NER fennállás alatt tartották a szájukat, tehát hogy esetleg tényleg most keletkezett olyan erejű bizonyíték, ami indokolta ezeket az erős lépéseket. Ugye Molnár Zsolttal kapcsolatban a vesztegetést állítva a megvalósított befolyással üzérkedés gyanúja fogalmazódott meg, az az egyik leginkább lúzer korrupciós magatartás. Tehát, hogy még annyi se jött neki össze, hogy tényleges megvesztegetés közelébe kerüljön, a befolyással üzérkedés egy csaló. Az azt állítja magáról, hogy ő hivatalos szemét meg fog vesztegetni, azért gyűjti a szabálytalan pénzeket másoktól, hogy azzal a begyűjtött pénzzel ő megvásárolja, megvesztegesse valakinek a döntését, de ezt nem teszi meg, hanem zsebre teszi saját maga. Tehát ez valójában a csalásnak egy sajátos magatartása. Tehát ebben az esetben megengedem azt, hogy nem olyasmivel állunk szemben, mint a jegybanki nyomozásnál, hogy előadták, hogy megvan már 91 milliárd, meg jönnek oda énekelni délben, meg prózázni este, meg nem tudom írásban vallomást tenni éjszaka azok, akik most bűnbánók, ugye Früchs Pál a főügyész úgy fogalmazott, hogy pentítók. Ez mind nagyon szép, hogy most lehet, hogy 91 milliárdot lefoglaltak, de mennyire szebb lett volna azt mondani 2016-ban, amikor mi először tettünk ebben az ügyben feljelentést, hogy hát kérem szépen, elindítottuk a nyomozást 2016, és megvan mind a 266 milliárd. Tehát most arra büszkének lenni, hogy 12 évi mulasztás, meg egy évi helyben járó nyomozás után valamit csinálnak. Örülünk neki, hogy ez történik, de ez kevés, meg nagyon későn jön.
2: Ó, és akkor itt mi történhetett azt még egy mondatban, hogyha...
3: A parkfenntartónál? Mondani,
2: akkor mi tulajdonképpen mi az ügy, ugye egy túlárazás és befolyással való üzérkedés?
3: Hát amennyire ismerhető, a valamikor volt főkertnek a menedzsmentje állt össze és magánosította a Budapesten aktív zöld területkezelő parkfenntartó céget. Egyébként ők a mi általunk a Transparency International Magyarország által fejlesztett tenderbajnok kutatásban is szerepelnek.
2: Tehát ez egy létező, magas összegeket
3: ez egy létező buli, és hogy hozzájutottak könnyen önkormányzati megrendelésekhez, ez gyanút keltett, ez azért már látszott, hogy ők független attól, hogy milyen színezetű az adott településnek, fővárosi kerületnek a vezetése, ők egyszerűen bejáratosak és megkapják a zöld felületi munkát, és úgy látszik, hogy most jöttek össze azok a bizonyíték, amik tényleg igazolják legalábbis a gyanú, tehát a már személyre vonatkoztatott letartóztatást indokló gyanú szintjén, hogy volt politikusi, méghozzá nagy koalíciós, már amennyiben az MSZP-t bármilyen szempontból nagynak lehet tekinteni egy ilyen koalícióban, de mondjuk régi értelemben nagy koalíciós korrupciós együttműködés valósulhatott meg. Ez komoly korrupciós sztori, de ahhoz képest, akiknek az elszámoltatását, tisztába tételét várjuk, mondjuk harmadik vagy negyedik rendbeli és vonalbeli, ennél sokkal nagyobb ügyekben várunk régóta hathatós intézkedéseket a hatóságoktól.
2: Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonddal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt, a 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Pomházon lezárták a Szentendrei úti hívátjárót a József Attila utca közelében a karbantartás miatt, a H5-ös hív helyett Szentendre és Pomház között pótlóbusszal lehet utazni. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Szuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvacsút sor és a Litva utca között hétvégén a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A környező utcákban is korlátozásra kell számítani. A 69-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kőbánya, Budapest 10. kerülete éppen 150 esztendős. A főváros mértani közepe, a legzöldebb kerület, közel 80 ezer fő otthona, az élőváros, amely az elmúlt évtizedben olyan dinamikusan fejlődött, hogy ma már az egyik legrangosabb elismerés, a Hild díj birtokosa. Egyszerre központja a hazai kutatásfejlesztésnek és a kultúrának, a sport fellegvára. Mindezekről is szól a Kőbánya perceg. A műsorvezető Vogyarák Anikó.
6: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Most is Dékovács Robert Antal polgármester úr a vendégem. Köszönöm, hogy itt van.
7: Köszönöm, hogy itt lehetek.
6: És ahogy szoktuk, menjünk végig akkor, hogy mi volt most a fókuszban a közgyűlésben, aztán majd beszélünk egyéb dolgokról is.
7: A legfontosabb döntésünk szerintem az előző évi zárszámadás volt. Végtekintettük, hogyan sikerült teljesíteni 2024-et. Rögtön is mondhatom, hogy jól zártunk, hiszen képződött 4 milliárd maradványunk, amelyből 2 milliárdot rögtön bevontunk újabb feladatok végrehajtására a költségvetésben, 2 milliárdot pedig tartalékban helyeztünk. Ez mindig a költségvetés tárgyalása mellett az egyik legfontosabb pillanat gazdasági teljesítményt vizsgálva az önkormányzaton belül, úgyhogy ez volt talán a legjelentősebb napirendünk.
6: Mi volt a nehézsége 24-nek, és minek köszönhető ez a 4 milliárd? Ez több vagy kevesebb egyébként a megszokottnál, mert a Kőbányának arról szoktunk beszélni, hogy mindig azért marad valami, vagy van tartaléka.
7: Ez az utóbbi évekre jellemző tartalék, tehát ezt mindig sikerül képeznünk. Úgy egyébként, hogy jut fejlesztésekre, beruházásokra, illetve a működést is jó színvonalon tudjuk finanszírozni. Az viszont már tanulság, hogy az elmúlt éveknek a bérkiáramlása az nagyon magas. 2020-21-től azt lehet mondani, hogy megduplázódott a bérkiadásunk, közel 10 milliárd forintot fordítunk személy jellegű kiadásokra.
6: Azért, mert annyival többen dolgoznak?
7: Nem, azért, mert így mértékben növekedtek a bérek. Központi bérintézkedések is történtek, emelkedtek a pedagógus bérek, de ezen túl az önkormányzat mindig kiegészíti és igyekszik versenyképessé tenni a kőbányai bért, kicsit többet adni, mint mások. Emelkedett a minimálbér több ütemben, garantált bérminimum, és ez elvezetett oda, hogy bizony-bizony a duplája, mint pár évvel ezelőtt. Na most, ha ez az ütem maradna egyébként, akkor a működési költségeink oly mértékben megnőnének, hogy akár a felhalmozások is veszélybe kerülhetnének, illetve ezt az ütemet biztos, hogy nem lehet majd tartani.
6: Erre vonatkozóan van prognózis egyébként, hogy várható egy ilyen?
7: Bízom benne, hogy nem. Ilyenkor milyen intézkedések szoktak történni? Újra megvizsgáljuk azt, hogy a feladatellátáshoz szükséges-e ilyen létszám, ilyen intézményhálózat, lehet ezt takarékosabban tenni, vagy végig kell gondolni, hogy azokat a pluszokat, amit eddig adtunk, tudjuk-e biztosítani a jövőben. De látok tartalékot azért a bevétel növelés lehetőségében is. Tehát én bízom benne, hogy tudjuk majd tartani a kellő egyensúlyt. Azt nem szeretném elérni, hogy a működés és felhalmozás aránya a 80-20-nál rosszabb legyen.
6: Azért egy nagyon picit tegyük helyre, hogy mielőtt az a cikkek jelennek meg, hogy tömeges leépítés várható Kőbányán, azért ez nem a mostani
7: jelnek. Nem. Ez igazából csak utalás volt arra, hogy az önkormányzatok milyen lépéseket szoktak tenni akkor, ha a gazdálkodások ilyen helyzetbe jut. Egyébként Kőbánya járt ebben a cipőben a 2000-es évek elején, amikor a működést hitelből finanszíroztuk, viszont megtörtént az a konszolidáció, amely egy kiegyensúlyozott gazdálkodás hozott már.
6: Ha már pénz és költségvetést érintő kérdések, közösségi költségvetés, Kőbányának van ilyen is. Mi ez pontosan, és ez hol tart most?
7: Igen, ez is az egyik fontos kérdés volt a testületülésem. Látjuk azt, hogy a képviseleti demokrácia mellett nagyon-nagyon hangsúlyosan megjelenik ma már a részvételi demokrácia, és egyre több önkormányzat készít részvételi vagy közösségi költségvetést, nem csak a fővárosi kerületek, nem csak a fővárosi önkormányzat, hanem vidéken is jellemző ez. Van olyan polgármester kollégám, aki azt mondja, hogy ír egy választási programot, abban meghatározza, vagy jelzi, hogy ő mit szeretne a következő 5 évben megvalósítani, és ha megkapja a felhatalmazást, akkor elkezd ezen dolgozni, tehát ő a közösségi költségvetésre kéri a bizalmat már előzetesen, és egyébként egy képviseleti demokráciában ez azt gondolom, hogy akár helyén való is lehetne, de egyre nagyobb az igény arra, hogy mindenki beleszóljon, közvetlenül beleszólhasson abba, hogy mi történik a környezetében, nem csak hogyan költsük el a pénzeket, mire költsük el a pénzeket, hanem egyéb kérdésekben is. Ezért úgy határoztunk, hogy idén egy nagyobb összeget helyezünk a költségvetésbe, 100 millió forintot, amelyről az emberek dönthetnek, de nem csak erről a 100 millió forintról, hanem minden képviselőnknek van egy 10 milliós kerete. Ebből a keretből is 7-7 millió forintot önkormányzati választókeretenként majd az emberek javaslata alapján fogunk felhasználni különböző fejlesztésekre, de ezek nem csak beruházások lehetnek, hanem különböző közösségfejlesztést szolgál programok is.
6: No igen, ezt egy picit azért boncolgassuk, hogy egyrészt nézzük meg az egyik oldalt, hogy mire lehet egyébként ezt elkölteni, tehát hogy itt egy rendezvényről is szó lehet-e, egy nyugdíjas napról, egy gyereknapról, meghívott vendégekről, vagy igazából egy látható, kvázi kézzelfogható eredménynek kell lennie, hogy nem tudom, egy lakóközösség éppen arra szavaz. Szavaznak egyáltalán, majd ezt is tegyük helyre. Szóval mire lehet költeni, és majd jussunk el oda, hogy hogyan.
7: Szavazni fognak, tehát szavazni lehet majd, de hogy hogyan és mire. Lehet majd úgynevezett szolgáltatásokra. A szolgáltatások körén belül bármit el lehet képzelni, amit említett, nyugdíjas rendezvényt is, de akár egy adott pedagógus csoportnak valamilyen képzést, kiégés elleni tréningeket, de akár mondjuk drogprevenció terén olyan foglalkozásokat, amelyeket akár szülőknek, akár gyerekeknek ajánl valaki, vagy a digitális tartalom elhárítás elleni küzdelemben is azt gondolom lehet lépéseket tenni, de lehet közterületi beruházásokra is javaslatot tenni, illetve lehet intézményfejlesztésre vonatkozó javaslatot is, lehet ez orvosi rendelő, lehet óvoda, iskola, bármely önkormányzat által fönntartott intézmény. Mindenki a saját választókerületére tehet majd javaslatot. Egy térképen Kőbánya 12 választókerületét fogjuk ábrázolni, ott ugrik fel az ablak, ahol majd szavazni lehet ezekről a javaslatokról, de első körben gyűjtünk teljesen szabadon ötleteket, amelyeket egy szakmai zsűri, illetve egy társadalmi zsűri fog véleményezni és szavazásra bocsátani.
6: Mennyire kedvelik ezt a kőbányaiak, hiszen ez nem először van kőbánya életében?
7: Először, így módon először, eddig csak a fővárosi...
6: Csak beszéltünk róla? Vagy?
7: Beszéltünk róla, és a fővárosi költségvetés hozott nekünk is közösségi költségvetést, és a kőbányaiak annak kapcsán fogalmaztak meg gondolatokat, akár a Népligettel kapcsolatos beruházások, akár ligettéri fásítás kapcsán közösségi kertek kialakítása is a javaslatok között volt, de ez mind a fővárosi közösségi költségvetéshez tapadt.
6: Azzal keverem, amikor beszéltünk egyébként arról, hogy egy közösség életében viszont volt valamilyen park talán, hogyha jól emlékszem, és akkor arra viszont szavazhattak, hogy abból mi legyen.
7: Az egy közösségi tervezés volt a Kékvilág park.
6: Igen, az más.
7: Igen, ott egy beruházást tervezgettünk közösen, itt pedig a forrás szeretnénk úgy meghatározni egy-egy feladatra, hogy az emberek teszik meg a javaslatot, hogy mire is költsünk.
6: Mikor és hogyan nyújthatják be ezeket a javaslatokat?
7: Reményénk szerint az informatikai háttér megteremtésre kerül egy-két héten belül, így még júniusban el tud indulni a javaslattételi lehetőség. Erre egy hónapot szánunk nyitva hagyni, majd következik a szakmai zsűrizés. Fogok kérni majd jelentkezőket, önként jelentkezőket arra, akik szívesen csatlakoznának a társadalmi zsűrihez. Itt a tervek szerint, ha nagyon sokan jelentkeznek, sorsolni fogunk nyilvánosan, és miután a társadalmi zsűrizést le tudjuk zárni. Nem tudjuk pontosan megbecsülni, hogy erre mennyi idő kell, nem tudjuk, mennyi javaslat érkezik. Ha nagyon nagy számú, akkor egy picivel több időt igényel, mint ha kevesebb, de a tervek szerint, amint ezt le tudtuk zárni, meghirdetjük a szavazásos szakaszt, amelyre két hetet szánunk nyitva hagyni.
6: Hogyha nem polgármesterként ülne itt, hanem csak kőbenyai lakosként, akkor milyen javaslatot tenne a környezetéből?
7: Tudnék számos javaslatot tenni, de nem szeretnék.
6: Nem a tippeket?
7: Nem, mert akkor rögtön azt gondolnák, ha abból már lenne valami, amit én most itt bedobok, akkor hogy akkor ez biztos irányított volt.
6: Elfogadom. Téma volt az is az ülésen, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kőbányára kerüljön?
7: Erről kormányhatározat van, hogy ide kell kerülnie. Ezt a határozatot a kormány még nem vonta vissza. Ugyanakkor számos hír megjelent arról, hogy Debrecenbe kerül a Közlekedési Múzeum, illetve tervpályázatot is kiírtak már erre vonatkozóan. De a közelmúltban Lázár miniszter úr egy fórumon bejelentette, hogy lehet ezt felül kell vizsgálni, és valóban Budapesten lenne jó helyen a Közlekedési Múzeum. Mi megerősítettük ezt a gondolatot, kifejezte a testület a ehhez való pozitív viszonyát, és fölkínáltunk minden szükséges támogatást ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.
6: Na, hova kerülne, és mit jelentene egyébként egy ekkora intézmény Kőbánya életében?
7: A kormányhatározat arról szól, hogy az északi járműjavító területekre kell kerülni, a dízel csarnok a fő centrum. Egyébként pár évvel ezelőtt ki is írta a tervezésre a pályázatot a múzeum, a kormánnyal közösen, megszülettek a tervek, sőt oly szinten állnak rendelkezésre a tervek, hogy a kiállítások is megrajzolásra, megtervezésre kerültek az utolsó rajszögig, ezt szokta nekem mondani a főigazgató úr. Tehát el lehetne kezdeni azonnal az építkezést, ha szükséges forrás rendelkezésre állna. Az önkormányzat ebben végig partner volt, hiszen az északi járműjavító területén megszüntettünk egy óvodát, ezt az állam megvásárolta, mi felújítottunk egy másik óvodát, és a gyerekek ma már oda járnak. A törekvés művelési ház már nem működik a területen, illetve elvégeztünk a szabályozással számos olyan feladatot a tervezés során, amely lehetővé teszi az azonnali kezdést. Tehát a terület rendelkezésre áll, a tervek megvannak, igazából a forrás hiányzik.
6: Mit jelentene egy ilyen intézmény egyébként Kőbánya életében?
7: Látjuk azt, hogy az északi járműjavító területén megjelenő Eiffel műhelyház hozott egy kulturális pezsgést a városba. Ha emellett megjelenhetne az ország, amíg működött át a Városligetben leglátogatottabb múzeuma, az ezt tovább tudna erősíteni. Kőbánya helyzetét tovább tudná javítani, hiszen ez segítené azt, hogy az ipari jellegű kerület a lepusztult gyárváros helyett egy nagyon zöld kultúrára nagy gondot fordító, jó lakókörnyezettel, de egyébként még jó munkahelyekkel rendelkező kerület egy más nívót jelentsen a városban.
6: Ha már közlekedés, akkor a tűzoltók és a rendőrök is téma volt a közgyűlésen, és egyikük autót is, új járművet is kap.
7: Igen, erről sokat nem fogunk beszélni sehol, mert ez a jármű majd a háttérből figyeli azt, hogy rendben lesz-e Kőbányán. Bízunk benne, hogy ezzel is tudjuk segíteni ezt a folyamatot. A tűzoltóknak pedig a beszámolóját hallgattuk meg. Ez mindig nagyon fontos napirend, a rendőrök esetében is több mint egy órát vizsgáltuk ezt a kérdést mezőrök tekintetében is, és bizony a tűzbiztonság vagy a katasztrófa védelem kérdései azok nagyon markánsan itt vannak, ami életünkben teli vagyunk, vasútvonalakkal, repülőtér a közelben, országos főútvonalak haladnak át a városon, sok veszélyes üzem is működik a területen, tehát nagyon fontos a jó együttműködés és az, hogy odafigyeljünk a tűzoltók munkájára, támogatni tudjuk őket, szerencsére ehhez is megvan mindig a lehetőség.
6: A rendőrök kapcsán arról már beszéltünk egy korábbi adásban, hogy egyébként mondjuk mi van a fókuszban Kőbányán, milyen problémákkal kell nekik szembesülni, vagy miket kell megoldani. A tűzoltókról és katasztrófavédelemről viszont kevésbé. Egy ilyen beszámoló mit tartalmaz? Ez változik egyébként a fókusz, hogy mi az, amire figyelni kellett tavaly, mi az, amire kiemelten kell figyelni jövőre, vagy körülbelül kottaszerűen működnek. Mi itt, akik ugye Kőbányán vagyunk most is, akik Kőbányán járunk, ugye halljuk a szirénákat például, figyelmeztető jellege, amikor először hallotta az ember, még megijedt, most már szinte rutinszerűen megy.
7: Ebben megvan a napi rutin, de mindig hozhat az élet olyan dolgokat a felszínre, ami miatt valamire jobban kell figyelni. Akár egy olyan üzemi baleset, amiből szerencsére nagyon ritkán, és az is nem a komoly készültséggel járó balesetként jelenik meg, de a folyamatokba bizony be kell illeszteni a kisebb esetek tapasztalatát is, és ezzel foglalkozni kell, ezt elemezzük, gyakorlatot szervezünk rá, ezekről mindig beszélünk, de nagyon fontos akár arról beszélni, hogy a szénmonoxid az milyen szerepet játszott a város életében, történtek balesetek, halálos esetek vagy nem, az önkormányzat intézkedései elégségesek, a bérlakásokban élőknek adtunk ilyen jelzőeszközöket, óvodákban vannak eszközeink, de tervezzük például, hogy a lakosság számára is pályázatot írunk ki szénmonoxid jelzők tekintetében. Itt is például a tűzoltók tapasztalatai fontosak nekünk, hogy Kőbányán mennyi de jellemző, hány olyan lakás van, ahol ez gondot jelenthet, és tudnék még mondani ezer területet, ahol együtt kell működnünk, közösen gondolkodnunk, hogy meglegyen a kellő biztonság, a karácsonyi tüzektől kezdve az emberek felvilágosítása ilyen kérdésekben, itt az együttműködés, tehát ugyanúgy, mint a rendőrökkel, a katasztrófavédőkkel, tűzoltókkal is napi a közös gondolkodás, egy egészen más példára is utalhatok, ami nem feltétlenül a helyi parancsnokság dolga, szúnyoggyérítés. Ez is a katasztrófavédelemhez tartozik. Vége az esős időszaknak, reméljük jön a meleg, biztos, hogy jönni fognak a szúnyogok is.
6: Igen, nem sokára, ez például egy aktuális kérdés. Az ő esetükben egyébként mennyire kerület specifikus az ő munkájuk, vagy mennyire más mondjuk Kőbányán tűzoltónak, katasztrófavédelmi szakembernek lenni, mint a főváros egyéb területén, hiszen ezeknél a szerveknél így szerintem civilként így egybe gondolkodunk, hogyha a fővárost vesszük.
7: Egyben gondolkodunk, és Kőbánya sem önálló, hanem egy régiós szervezetnek a tagja, de minden városrésznek megvannak a specifikumai. Nekünk van magas darus járművünk, nem véletlen, mert nagy lakótelepeink vannak sok tízemeletes házzal. Biztos, hogy itt hangsúlyosabb a tevékenységben a vegyipari üzemekkel való foglalatoskodás, hiszen Kőbányán ebből sok van, akár veszélyes anyagraktár is működik. Tehát önálló tűzőrségünk van, de szoros szervezeti együttműködésben egyébként a régiós szervezetekkel, hiszen nem érdemes mondjuk veszélyes anyagmérő, levegőt veszélyeztető mérő kocsit működtetni minden kerületben.
6: Innen folytatjuk egy rövid szünet után.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kőbánya, Budapest 10. kerülete éppen 150 esztendős. A főváros mértani közepe. A legzöldebb kerület, közel 80 ezer fő otthona. Az élőváros, amely az elmúlt évtizedben olyan dinamikusan fejlődött, hogy ma már az egyik legrangosabb elismerés, a Hild díj birtokosa. Egyszerre központja a hazai kutatásfejlesztésnek és a kultúrának, a sport fellegvára. Mindezekről is szól a Kőbánya perceg. A műsorvezető Vogyarák Anikó.
1: Sok beszámoló volt a legutóbbi ülésen, a gyermekjóléti feladatokról is volt beszámoló. Ez egyébként mit takar Ámblokk Kőbánya életében a gyermekjóléti feladatok, aztán majd beszéljünk róla, hogy mi volt téma szempontjából a fókuszban.
2: Idén nem kapott akkora figyelmet ez a téma, mint korábban. Az elmúlt évnek volt ez a sláger témája, a jelzőrendszer működtetése, hogyan látjuk el a gyermekvédelmi feladatokat. Erről megtartottunk egy tanácskozást, már egy értékelést a közelmúltban, ahol meghívtuk a szakma összes szereplőjét, illetve minden olyan társszereplőt, akinek dolga van ezen a területen, óvodákban, bölcsődékben dolgozó szakembereket, a Bárkánál, a gyermekjóléti szolgálatnál dolgozók tanácskoztak együtt a rendőrökkel, és az általános tapasztalat az, hogy Kőbányán kiegyensúlyozottan jól működik a jelzőrendszer, a gyermekvédelmi rendszer. Mindenki tudja a helyét, a dolgát, kiépített folyamatok vannak arra vonatkozóan, ha szükséges jelzést adni, ha szükséges beavatkozni, és erről nem csak a kiemelt tanácskozáson, az éves értékelő tanácskozáson szoktunk egyeztetni, hanem az ezzel foglalkozó szakemberek sokkal gyakrabban találkoznak, és akár módszertani képzéseken vesznek részt, vagy közös esettanulmányokat folytatnak, hogy mindig napra készek legyünk, hiszen mindig új fenyegetettség képes megjelenni. Úgyhogy a beszámoló a testületülésen is azt lehet mondani, hogy egy gyors elfogadást hozott, és mindenki dicsérte a területen dolgozók munkáját.
1: Arra vonatkozóan van bármilyen tapasztalat egyébként, hogy mondjuk az elmúlt években több vagy kevesebb, ugye ahogy fogalmazott, beavatkozás kellett, vagy más típusú ügyek miatt kellett beavatkozás, lát ilyet?
2: Nem, tehát nincs jelentős változás, tehát ugyanúgy ott vannak a családon belüli problémák, ugyanúgy ott van akár alkoholbetegség, szenvedélybetegség a háttérben, ott van akár a a rosszabb anyagi helyzetből fakadó nehézségeknek a kezelése, tehát ezek jellemzően itt vannak mindezek az esetek. Szerencsére a kiépített hálózatunk alkalmas és képes is a falatellátásra. A gyermekek átmenet otthonába például még Zuglóból is tudunk fogadni gyerekeket. A gyermekek átmenet otthonába például

0: Ennek már kialakult gyakorlata van, aki most lép iskolába, nekik újdonság az, hogy adunk egy olyan utalványt, amivel be tudják szerezni a tanszerek egy részét, a tankönyvek ingyen vannak a gyerekeknek, de egyéb eszközöket be tudnak szerezni. Készülünk arra, hogy az óvodáink egyesített óvodaként hogyan fogadják a gyerekeket a jövőben. Ennek a hátterén dolgozunk a szabályzatoktól, az óvodaközponton át, a gazdálkodás feltételeinek a megteremtésében. De gondolunk arra is, hogy milyen intézményfelújítást kell elvégezni a nyáron, ahhoz, hogy a következő tanévet vagy nevelési évet jobb körülmények között lehessen kezdeni. Tehát nyári munkára is, jövő évi feladatok előkészítésére is gondolunk, de ilyenkor azért a hangsúly még az évzáráson van, hiszen itt leltározunk, de ennél sokkal szebb feladat a ballagások szervezése. Én is készülök erre, mint ahogy a gyermekemmel az első osztályba, tehát mi is megkaptuk a tanszerlistát már. De most a szünet, a pihenés, azt gondolom kell, hogy a fókuszban legyen.
1: Környezetvédelmi program is van. Ez mit akar? Hol kell jelentkezni rá, és egyáltalán mit jelent Kőbányán egy környezetvédelmi program?
0: Ez nagyon-nagyon bonyolult ez a program, sok száz pontból álló feladatrendszert határoz meg. Ennek egy jelentős része hatósági jellegű kérdés, akár zajvédelemmel foglalkozó témák, levegővédelemmel foglalkozó kérdések, és ennek van egy olyan lakossági ága, amely a lakosságot érintő akciókat jelenti, a felültetéstől, a hulladékgyűjtésen át, a különböző közösségi programokig, vagy akár a nagy rendezvényünk, a Zöld Családi Nap megszervezését, tehát nagyon sok mindennel kell foglalkoznunk, és persze vannak fókusztémák, amelyek mindig megjelennek, mint a repülőgépek keltette zaj a városban, ehhez kapcsolódó tevékenységek, a Budapest Airport által szervezett nyilázárócsere például Kőbánya egyes város részeiben, vagy a zajmérés szükségessége bizonyos területeken, de mostanában hangsúlyos témaként merül föl képviselői kérdés ez, mennyire megbízható a kőbányai ivóvíz, van-e aszbeszt benne, vagy nincs, milyen korszerű a hálózat, tehát az önkormányzat hivatala, bár sok hatósági jogosítvány nincs, vagy nem nálunk telepített, hanem a Pest megyei kormányhivatalnál, de ezzel együtt nagyon sok mindennel foglalkozik.
1: És például sütőolajgyűjtés is van.
0: Van, nagyon régen.
1: Végéig.
0: Igen, ez most egy kis verseny. Az olajgyűjtők ott vannak minden óvodában. Most az óvodák között hirdetünk versenyt, hogy kinek lesz több használt sütőolaja. Most akkor ez ne az jelentse, hogy mindenki szalad rántott hús sütni. De azt jelentheti, hogy mindenki az általa kedvelt, szeretett, támogatott óvodába vigye el a használt étolajat. És bízunk, hogy az óvodáknak lesz hatása a környezetükre, és mind többeket tudnak ők is rávenni, hogy így cselekedjenek, mert jutalmazni fogjuk a legjobbakat.
1: Mit kaphat a legjobb?
0: Hát azt még nem tudom egészen biztosan, de egy jelentős jutalmat megéri. Ebben általában kirándulás, finanszírozása szokott fölbukkanni, vagy olyan színházi élmény óvodán belül, óvodán kívül. Most az óvodás sportnapokat zártuk, ott is egy olyan zárás történik, egy közös értékelése a programnak, ahol egy színházi élmény is része az éves sportolást lezáró eseménysorozatnak.
1: Szoktunk arról is beszélni, hogy milyen aktuális pályázatok vannak éppen Kőbánya életében, mire pályázhatnak egyébként a helyiek. Most van egy Kőbánya számítrát pályázat, ami ugye igazából egy szociális alapú ösztöndíj. Ez mit akar pontosan? Kik jelentkezhetnek, milyen feltételekkel?
0: Általános és középiskolai tanulók, egy feltételünk van, javítani kell az előző értékelt időszak tanulmány eredményén, vagy legalább szinten tartani, illetve a jövedelmi viszony, amit még vizsgálunk, az alacsonyabb jövedelmi családok gyermekei tudnak ebben a támogatásban részesülni, amelyet havonta folyósítunk 10 000 forintot. Kicsit változtattunk idén a kiírásom, de ez már a következő tanévtől lesz igazából érvényes. Aki gimnáziumba lép, illetve tagozatot

0: vált, ott kicsit eltekintőbbek leszünk a tanulmány eredmény megtartásának tekintetében, mert azt tudjuk, hogy egy tagozatváltás vagy egy iskolaváltás az okozhat egy pár százalékpontos visszaesés, tehát ezt igyekszünk majd figyelembe venni. Egyébként pedig most lehet beadni évvégén a megkapott bizonyítványok alapján a pályázatot.
1: Mennyire ösztönző egyébként ez a pályázat?
0: Ösztönző. Szoktam beszélgetni a gyerekekkel, akik hajtanak azért, hogy megkaphassák ezt a támogatást. Valamikor a család költségvetésének olyan kiegészítése, ami a mindennapokhoz kell, a megélhetéshez kell, de valamikor egy gyermek megkaphatja azt az összeget a családon belül, amit ő elnyert a pályázaton, ezt akár a hobbiára fordíthatja rendszeres kiadásként, vagy tud gyűjteni valamire ebből az ösztöndíjból, amit másképp nem tudna elérni, akár egy számítógépet, vagy egy olyan eszközt. A mobiltelefon mindig nagy vágy a gyerekeknek, annak nem örülök, hogyha ilyesmire fordítják, de sok olyan cél van, amit ebből el tudnak érni a gyerekek, amit egyébként nem tudna a család finanszírozni.
1: No, és akkor beszéljünk arról is, hogy hát igen, itt a nyár, az óvodások még talán egy ilyen könnyebb helyzetben vannak, illetve az ő szüleik, mert hogy így nálunk például van ügyelet az óvodában, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy Kőbánya hogyan tudja egyébként ezt a nyári időszakot megoldani intézményi szinten, tehát például az óvodákban ugyanúgy van-e ügyelet, tehát tudjuk-e hol hagyni a gyermeket, hogyha valaki kőbányai anyuka, illetve van-e olyan tábor, vagy bármi, amivel mondjuk tudják a nagyobbakat segíteni?
0: Sok-sok tábor szerveződik Kőbányán. Az óvodásoknak egyértelmű a helyzete, óvodába lehet járni, nem feltétlenül mindig abba az óvodába, ahol beiratkozott a gyermek, mert ki kell adnunk a nyári szabadságokat, ezért ügyeleti rendszert működtetünk, de mindig van elérhető óvoda a városban. Az iskolások részére pedig megszervezzük a nyári napközis táborunkat. Évek óta a Kápolna téri iskola a fő bázis. Az iskolának ugye van egy uszodája, van egy jó műfűves pályája, városközpontban van, a város minden részéről elérhető, de nem itt töltik a gyerekek az időt, hanem nagyon színes, izgalmas programokat szoktak szervezni. A táborosztatók elmennek a mélytóhoz horgászni, megtanulják azt, hogyan lehet pecázni, múzeumban járnak, különböző kirándulások az állatkerttől kezdve minden környékben elérhető programig, és ezen túl, amit bent töltenek időt, az is nem a szabad lófrállás, hanem igyekeznek a pedagógusok tartalmas programokat szervezni. De ezen túl számos tábor szerveződik még, amit az önkormányzat támogat, illetve Balatonlellén is az önkormányzati táborban nagyon kedvezményesen pihenhetnek a gyerekek, táborozhatnak a gyerekek, és helyben még a sportközpont is szokott táborokat szervezni, olyan sportismereti táborokat, ahol igyekszünk többféle sportágat bemutatni. Hát ha valamelyikhez kedvet kapnak a gyerekek a Kőbányán űzhetőek közül, úgyhogy, és ezek általában olcsóbbak, mint a piaci alapon szervezett táborok, amelyek nagyon borsos áruak. Ilyenekből is látunk egyébként nem keveset Kőbányán, de azt gondolom az önkormányzati kínálat már van olyan erős, hogy ha valaki keres a gyermekének elfoglaltságot, hasznos elfoglaltságot elérhető áron, akkor találni fog.
1: Igen, pont ez lett volna az egyik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyha kimondjuk azt, hogy tábor, akkor azért az ember egy kicsit így a szívéhez kap, mert ugye az én gyermekem még éppen határán van, hogy táborba küldhető vagy sem, még nem, de hát azért így elkezdtem nézegetni, és eszméletlen árakon van egy teljesen egyszerű tábor is, ami nem egy mondjuk speciális tábor. Az önkormányzat úgy tud segíteni, hogy egyébként az önkormányzati táborok nyomottabb áron vannak ehhez képest, vagy mondjuk aki szociálisan rászoruló, az kaphat-e támogatást ahhoz, hogy a gyermek táborba kerüljön? Mi a rendszer itt?
0: A napközis tábor az teljesen ingyenes, a programokat az önkormányzat finanszírozza, és az étkezésért térítést kell fizetni, de azt a térítési díjat, amit egyébként évközben fizetnek a gyermekek, tehát ha valaki ingyenesen étkezett a tanév során, akkor ingyenesen fog nyáron is a napközis táborban, aki 50%-os kedvezménnyel, az így módon. Tehát ez a legkönnyebb.
1: Ugyanaz, mint hogyha
0: így van, és nem kell félni attól, hogy napközis tábor, mert ez nem egy gyermekmegőrző tábor szimplán. Nyilván ez nagyon fontos, hogy a gyermekekre vigyázzunk, de mivel nekik is nyár van, akik itt töltik, és van olyan gyermek, aki akár az egész nyarat itt tölti, nekik is nyár van, pihenés, tartalmas programokat kell adni, ezért nagyon komolyan mondom, állítom, és ez így van, hogy nagyon izgalmas, jó programokkal telik mindez. A lellei táborunk is nagyon nyomott árú, tehát az önköltséget sem kell, vagy éri el a térítési díj. És ezen túl a mi sportközpontunk által szervezett táborok is piaci ár alatt vannak, tehát még egy piaci szereplőnek meg kell fizetni a helyet, bérelni a helyet, egészen más feltételekkel tud dolgozni, mint az, akinek egyébként a hely adott rendelkezésre áll. Nyilván az önkormányzatnak ezt is finanszírozni kell.
1: Végre talán itt a jó idő, igen, még ne kiabáljuk el, mert úgy tűnik, hogy az idei tavasz, ahogy a kisfiam mondta, anya ősz van, tehát hogy inkább ősz volt, viszont tavasszal, ha tavasz lett volna, akkor megszokhattuk azt, hogy kőbánya kivirágzik. Gyakorlatilag ez most hol tart?
0: Kőbánya kivirágzik, 24 helyen ültettünk 30 ezer palántát, egy nyári palántákat. Bízom benne, hogy ezek gyorsan megerednek, még elég eső jutott nekik. Egyébként a május időjárásunkban lehet kicsit veszélyesnek tűnt, és inkább áprilisi volt, de azért a fagyos szentek Orbánnal együtt csak májusban szoktak érkezni. A népi bölcselet pedig azt mondja, hogy ilyenkor fagyok is jöhetnek, tehát lehet, volt hogy is. Egy kicsit visszakanyarodtunk, vagy ismét a mostanában elfeledett időjárás köszöntött be újra. Ez egyébként komoly feladatot jelentett a virágültetés mellett, hiszen amellett, hogy esett az eső, azért voltak melegebb napok is. Ötötszörre vágjuk a parkokban a füvet már idén. És bizony látom azt, hogy van egy kis elmaradásunk, de látom azt is, hogy nem mindenki gondoskodott még a háza előtt arról, hogy rendet teremtsem, és ilyenkor nem csak a fűnő gyorsan, hanem a fák lombja is elnehezednek az ágak a sok csapadék után, és az utcán bizony az emberek arcába sok helyen a fág, ez bizony az ingatlan tulajdonosoknak kell levágni, úgyhogy az önkormányzatnak is, másoknak is van dolga, hogy rendezett legyen a város, de nem állunk rosszul.
1: Végszóra azért valamilyen kis programajánlót is adjunk a kedves hallgatóknak, nézőknek, lesz ismét piknikmozi, illetve hát kőbánya készül egy kőbánya ünnepére, a Szent László napokra.
0: Igen, a piknikmozi indul most május végén, május 29-e napon, és egészen augusztus derekáig tart majd, sok magyar filmmel, szerencsére van miből választani, és ezek olyan filmek, amelyek családi filmek, tehát el lehet hozni gyerekeket is, valami kifejezetten nekik szól, mondjuk a Mufasa élő szereplős Oroszlán király változat, bár a véletlenül írtam egy könyvet is, azt gondolom olyan film, amit meg kell nézni a gyerekekkel, nem csak, hogy egy lehetőség.
1: És ez tényleg mozi-mozi film.
0: Igen, ez mozi-mozi film, és hát a piknik moziban a hangulat egészen más, mint a moziteremben. Itt lehet pokrócot teríteni, kosarakat hozni, majszolgatni a finomságot, ki mit választott. És hát készülünk a Szent László napok rendezvénysorozatára, koncertekkel, szabadtéri színházi eladással, pincejárással, ahol vetíteni fogunk egy filmet is. Ez egy izgalmas kis film, a közelmúltban készült el, Kőbánya múltjáról, a Lechner örökségről. Ezt majd a Havas villában, vagy többen Dreher villaként emlegetik a Csajkoszki park mélyén lévő épületet. Itt lehet majd megtekinteni.
1: De ezekről még szerintem fogunk majd beszélni. Polgármester úr, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Szintén hétvégére Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamos pálya felújítása miatt. Itt a környező utcákban is korlátozásra kell készülni. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Rendezvény miatt lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között. A 42-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusszal lehet utazni, mely terelt útvonalon jár, a Templomtér megállót nem érinti. A Hungexpo területén rendezvényt tartanak holnaptól, a környéken a szokottnál erősebb forgalom lehet készülni, a 10-es autóbusz már a mától sűrűbben indul. N4-es nosztalgia autóbusszal lehet utazni Zugliget Libegő és az Erzsébet Királyné útja aluljáró között, illetve N19-es nosztalgia villamos is jár a Deák Ferenc tér és a Batthyány tér közötti szakaszon. A járatok nosztalgia díjszabással vehetők igénybe. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Itt a Kultúra, a Spirit FM kulturális műsora. Rónai Egon vagyok, tudják, minden hétköznap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és az első beszélgető társam Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója, a Freddie Mercury kiállítás egyik kurátora. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok!
2: Mit nem tudunk Freddie Mercuryről, amit most fogunk megtudni a Zeneházában?
3: Hát elsősorban talán az apropó az érdekes, mert egyrészt 40 éve volt a nagy budapesti koncert, az első és utolsó is egyben Freddie Mercuryval, 1986. július 27-én, és hát ez a koncert azt gondolom, hogy sokak számára emblematikus koncert volt, hiszen azelőtt ilyen világsztár nem volt Magyarországon, és hát az egész régióban sem, és nem is ment a zenekar máshova. Maga, ahogy létrehozták a koncert, az is egyébként nagyon izgalmas, mert hogy nem tudták kifizetni a gázsit, úgyhogy egy olyan megállapodás született, hogy felveszik a koncertet, és egy nagy koncertfilm is készül magából az eseményből.
2: Zsombolyai János rendezte egyébként, remek koncertfilm lett.
3: Így van, és hát Hegedűs László, aki pedig akkor nagy promótere volt, és ő hozta ezt tető alá, Jim Beach-el a menedzserrel voltak, vagy lettek nagyon jóba, és így tudták lealkudni igazából a koncertnek a költségeit, és hát ez mai napig, ugye 2012-ben ezt felújították, és újra kiadták, és játszották a mozikban is szerte akkor is, és most 12-ben is ismét. És hát a másik nagy apropó, amit talán nemes megemlíteni, a 80 éves lenne Freddie Mercury idén, és mi úgy gondoltuk, hogy ez a két nagy évforduló, ez kellően fontos ahhoz, hogy ennek apropóján készítsünk egy nagy kiállítást Freddie Mercury munkásságából és életéből. És talán nem mesélném azt is, hogy hogyan jött ez létre, mert korábban volt egy másik nagy kiállításunk Divák címen, ami a londoni Victoria and Albert Múzeumból érkezett hozzánk, és ebben a kiállításban egyetlen egy fotó erejéig szerepel Freddie Mercury, és hát mi megkérdeztük a kurátort, hogy hát hogy hát csak ilyen szolidan jelenik meg a magában a kiállításban, és akkor elmesélték, hogy a Sotheby's-nél akkor volt a nagy aukció, és hát a film is akkor volt az a nagy film, amit készítettek az életéről, és mindent eladtak ezen a nagy aukción, úgyhogy nekik nincsenek tárgyaik, de összekölt a legnagyobb gyűjtővel, aki egy cseh gyűjtő, és hát a cseh gyűjtőn keresztül megismerhettük Freddie Mercury-nak a személyi asszisztensét, aki 12 évig együtt élt vele a Garden Lodge-ban, ahol a film is, a játékfilm is készült, és hát ő rengeteg történetet igazából mindent tudott az életéről, az utolsó 12 évnek az alkotó munkájáról és az összes tárgyról, mert több mint 400 tárgy, eredeti tárgy van ebben a kiállításban, és őt kértük fel, hogy legyen a narrátor ennek a kiállításnak, úgyhogy valójában végigmegyünk Freddie Mercury életén, kicsit fordított sorrendben megismerjük azt, amit egyébként látunk, vagy ismerhettünk a sztár oldaláról, az alkotót, és aztán szépen megyünk előre, kicsit belépünk a backstage-be, megismerjük az otthonát, a ominózus nagy bulikat, amiket rendezett, és a kreativitását, hiszen ő nem csak zenészként, hanem egy eredetileg grafikusként dolgozott, és az albumborítókat is nagyrészt ő tervezte. És aztán eljutunk abba az időszakba, amikor már visszavonult, ugye 80-as évek közepétől visszavonult, és hát az utolsó nagy koncertjei között volt a budapesti koncert, amivel külön kiemelten foglalkozunk, és a legvége az gyakorlatilag az elmúlás, hogy amikor már Svájcba visszavonult, és alkotott ugyanúgy tovább, de már a betegsége miatt nem lépett föl többet, és a legvégén meg egy kicsit a mával foglalkozunk, hogy hogy van az, hogy még a mai napig egyébként az egyik leghallgatottabb előadó a zenészek közül.
2: Hát ő legenda, és hát nagyon fura ez, mert valóban valamelyik cikkben olvastam, hogy legenda volt életében és halála után is, és ez tényleg így van. Tehát valahogy ez a Queen varázs és a Mercury varázs nem múlt el azzal, hogy eltelt most lassan 35 év azóta, hogy nincs köztünk.
3: Igen, így van, és hát ezt nehéz megfejteni, de azért nem nagyon telik el olyan esemény, vagy rádiós nap, ahol legalább egy-egy dal ne szólalna meg a Queen-től vagy Freddie-től. Én is azt gondolom, hogy ő egy legenda.
2: Az, hogy most itt láthatunk személyes tárgyakat, az nekünk egyszerű zenefogyasztóknak, akár rajongóknak hozzáad valamit arról a kialakult képhez. Ugye őt egy elég extravagáns, eléggé öntörvényű előadóként ismerte meg a világ. Nyilván ez vezetett oda is, hogy ennyire különleges volt előadóként. Ilyen magánemberként is?
3: Érdekes ezek a történetek, mert ha jól emlékszem, 14 vagy 15 baráttal és kollégával készítettünk interjút, ebben több zenész és más módon kapcsolódó ember, tehát itt most gondolhatunk a személy testőrére, vagy gondolhatunk a divat tervezőjére, és ezek a tárgyak azért kellnek, azt mondom, hogy ilyenből életre, mert hogy nem csak magát a tárgyat látjuk, hanem tudjuk mögötte a történetet, és tényleg nagyon izgalmas történetek kerülnek elő, ahogy beszélgettünk ezekkel az emberekkel, hiszen, hogy csak egyet mondjak, hogy hogyan jött létre, összesen két dal született Michael Jacksonnal közösen, őt nagyon sokáig szerették volna ezt összehozni, és aztán nagy nehezen sikerült Amerikában felvenni ezt a két dalt Michael Jacksonnak az otthonában, és ott ez a dal egy WC-ben, ezt egy WC-ben vették föl, mert a Michael Jackson azt mondta a fejének, hogy ott a legjobb az akusztika, vagy és ezeket mai napig meg lehet hallgatni, ezeket a számokat, vagy mondjuk a divat tervezője mesélt arról, hogy voltak ezek a ominózus silly hat parties, amikor ilyen nagyobb évforduló vagy születésnapon bulikat rendezett az otthonában, és ilyenkor mindenkinek személyre szabottan barátoknak készített egy-egy kalapot, és ezek a kalapok is megjelennek, és itt elmeséli az alkotó, hogy mi volt a koncepció, hogyan készültek ezek a kalapok, de számtalan olyan történet, például a japán iránti rajongása, hogy milyen hatalmas gyűjtő, egy időben ő volt az egyik legnagyobb japán tárgyaknak, illetve elsősorban bútoroknak a gyűjtője Angliában, és hogy ezekből is van egy kollekció, amit bemutattunk a kiállításon. Tehát igazából a tárgyakon keresztül a személyes történetek életre kelnek, és én azt gondolom, hogy sokkal mélyebben megismerhetjük az ő emberi oldalát, mert hogy a Peter Freestone sokat mesélt arról, hogy ő kifelé teljesen más, ő egy extravagáns, és egy azt gondolom, hogy úgy látjuk, hogy ő egy harsány figura, miközben a háttérben egy nagyon introvertált és visszahúzódó ember volt, és nagyon szoros kapcsolatot ápolt a barátaival, és ezeket mind-mind megértjük a kiállítást végigjárva és megismerve. Ez körülbelül egyébként egy 2,5 órás idő, amíg ezt az egészet bejárjuk a zeneházában.
2: Szól a zene?
3: Szól a zene, az nagyon jó, hogy ez is egy headsetes kiállítás, tehát ahogy megyünk, ahogy belépünk, kapunk egy headsetet, ami a pozíciónkat felismeri, és bárhol lépünk, kapcsolódó zene, és a kapcsolódó narráció megszólal. Tehát igazából ez egy kicsit olyan, mintha egy filmen vagy egy színházi előadáson sétálnánk végig egyedül, és hallgatnánk meg a legfontosabb zenei munkákat.
2: Hát február 28-áig, tehát nem egy rövid záros határidőn belül megtekinthető ez a kiállítás, hogyha valaki szereti a Queent meg Mercuryt, nem hivatkozhat majd arra, hogy nem volt rá ideje, tehát 27. február 28-áig nézheti meg a Magyar Zeneházában. Az igazgatót hallották, Horn Márton, köszönöm szépen.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát látják, hallják, tiszteltel, köszöntöm Önöket, én Róna Jégon vagyok, és Dorosz Dávid a vendégünk, akit politikusként is ismerhettek Hajdanában, jogászként is hallottuk már a hangját, és hát íróként is megjelent az elmúlt időszakban, és itt van személyesen a stúdióban. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat!
1: Új könyved a Hatalom árvái, és az előző is krimi volt, és hát valójában ez is az, de hát ez egy politikai krimi.
2: Így
1: az
2: van.
1: Előző sem volt ettől nagyon távol.
2: Pontosan foglalkoztat az, hogy az elmúlt 16, illetve a második regényem kapcsán az elmúlt 40 évben, ami történt velünk, az országosan, az a címlapokon, az mit okozott a barátságainkban, családjainkban és a kapcsolatainkban, és erről szól lényegében az első regény is, a Mindenki lelép, illetve most a második, a Hatalom árvái.
1: Ez egy izgalmas kérdés a tekintetben is, hogy kortárs szerző kortárs politikától általában óvattal szokott távolságot tartani, mondván, hogy ebben jobb bele nem keveredni, mert hogy valamiféle álláspontnak tűnik majd, és megosztja a közönséget. Te ettől nem tartottál, de a te politikai világod azért elég jól tudható rólad. Tehát, hogy abból indulták, hogy úgy is tudják, akkor mindegy.
2: Nem befolyásolt ez, hanem azt írtam, ami bennem volt, és lényegében az első regényem az teljesen, mint egy első regényhez illik, kiszakadt belőlem, és a második is nagyon sokat dolgoztott már bennem előtte. Nem szeretek maszatolni, akármit csinálok, így aztán maszatolós regényt sem akartam írni. Valóban, én magam is éreztem azt az elmúlt években, hogy a magyar kortárs irodalomban miközben nagyon sok remek mű születik, és nagyon sok olyan mű születik, amit én is nagy élvezettel olvasok, valahogy a legtöbbjét társadalom valamilag sterilnek éreztem. Azt éreztem, hogy a mai Magyarországról próbálnak szólni, miközben arról, ami leuralja az egész országot, és ami minden nap ott van, minden percünkben, minden lélegzetünkben, minden kapcsolatunkban, a családjainkban, a barátságainkban, arról nem beszélnek, és éppen ezért én egy olyan történeteket akartam alkotni, és alkotunk, ahol ez a közéleti rész jelen van, és ez alakítja a sorsát a hőseimnek és a karaktereimnek.
1: Itt ugye visszamegyünk a 80-as évek végére, 89-ig egészen, miközben a jelen idő is eléggé előteljesen megjelenik ebben. Az orosz szál az nagyon fontos.
2: Ez így van. Alapvetően azt gondolom, hogy az elmúlt 40 évünket, és hát az elmúlt 16 évünket meg nagyon meghatározza az, hogy Oroszországgal és a putyini rendszerrel milyen kapcsolatok épültek ki, és szerintem nem vagyunk a történet végén, hogy egyáltalán lássuk azt, hogy pontosan mi és hogyan történt. Én nem lennék meglepődve, hogyha a regényemben, amiről írok, az néhány év múlva az addigra nyilvánosságra került dolgok alapján már kevésbé a fikció kategóriába
1: tartozna. Hát eltűnésről beszélünk, tehát ha ez a jóslatot beválik, akkor sok furcsa történet kerül a világra.
2: Engem is meglepett, hogy az első könyvem kapcsán mennyien találtak meg a rendszerből, hogy különböző módokon meséljenek arról, hogy ők hogyan élik meg, hogy mi történik a NER egyes pontjain a háttérben, vagy azoknak a karaktereknek és figuráknak az életében, akik ugye nem feltétlenül szerepelnek a címlapokon, viszont nagyon is alakították ennek a rendszernek a mindennapi életét.
1: Arról miért nem írsz?
2: Majd lehet, hogy fogok írni. Nyilván ezek a történetek, amiket Balaton partján volt, aki kijött hozzám Bécsbe, volt, akivel egy parkolóházban találkoztam esti órákban, szóval ezek az elsuttogott történetek ilyen-olyan formában szerepet kaptak és utat találtak a regénybe, a Hatalom árváiban. Majdnem minden fontosabb elem, ami szerepel a történetben, annak van így a valóságban lévő alapja.
1: Van egy városod, az egy képzeletbeli város, mennyire van valóság alapja? Magának a városnak, a településnek, amiről beszélünk, ugye ez egy Árokvár nevezetű település.
2: Aki figyelmesen olvas, az szerintem be fogja tudni azonosítani a legtöbb elemet, ami egy igazán konkrét városhoz kapcsolódik, de nagyon sok dolgot a fantáziámmal raktam hozzá, illetve kevertem olyan történeteket és olyan történetszálakat, amelyek más településekkel kapcsolatban találtam, és amikkel kapcsolatban ilyen informátorokon keresztül hozzájutottam. Az volt a célom és az a mottom, hogy kemény témákról akarok akarok, de könnyen befogadható módon írni, tehát miközben a témáimban nem akarom kerülgetni a forrókását, úgy szerettem írni ezeket a könyveket, és ezért örülök azoknak az olvasói visszajelzéseknek, amiket nagyon örülök, hogy kapok, hogy a legtöbben egy-két-három nap alatt lényegben felfalják a könyveimet, mert szeretik és viszi őket a történet, és annak a sodrása, hogy ezek meg vannak
1: életünk,
2: írva.
1: Meg az életünk, tudod? És ez felhozza bennem azt is, hogy nagyon sokan féltek kimondani a véleményüket, féltek a megtorlástól, féltek attól, hogy utoléri őket valami. Benned nem volt ilyen?
2: Nézd, ezt sokszor kérdezik tőlem, és azt szoktam erre mondani, hogy bizonyos szempontból szerencsés vagyok. Engem az előző rendszer elkönyvelt ellenségnek, hívtak CIA ügynöknek, hívtak hazaárulónak, nekem már nem volt hova hátrálnom ebből a szempontból. Másrészt én ugye sokat éltem külföldön, akár Amerikában, akár most Bécsben, független vagyok ettől a magyar kulturális élet előző rendszerbeli, most már mondhatom így, kiszolgáltatottságától, illetve az előéletem miatt vannak olyan kapcsolataim, illetve vannak olyan forrásaim, amivel pont, hogy le tudok mélyre menni, és igazán keményen megírni azt a világot, amelynek a tetejét látjuk ugyan a címlapokon, de a valódi működésmódját ahhoz nem mindig, és ez adja a regényeimnek szerintem az egyik érdekességet, hogy belelátunk a gépezet működésében.
1: És a függetlenséged adja a bátorságodat.
2: Szerintem
1: ugye nem tudhattad, hogy itt kormányváltás lesz, amikor ezt írtad.
2: Hát a legelső regényemet egyáltalán nem, ott 22. decemberében ütöttem le az első karaktereket, és a második regényemet is már 23 végén elkezdtem. Akkor hírehamva nem volt annak, ami szerencsére most bekövetkezett április 12-én.
1: Milyen dolog írónak lenni? Azért ez még mindig egy új élmény.
2: Fantasztikus. Arra jöttem rá, hogy engem mindig a történetek és a történetmesélés foglalkoztatott. Akár a politikában dolgoztam, akár az üzleti életben, akár régen, gyerekkoromtól kezdve nagyon sokat olvastam, nagyon sok filmet néztem, és az, hogy ezzel dolgozhatok, és utána az emberektől ennyi szeretetet és visszajelzést kapok, ami a történeteim okoznak bennük. Ez egyrészt nagyon megtisztelő, másrészt fantasztikusan újra és újra energiát ad, hogy újra is történetekkel foglalkozzak. Ezért is nagyon nagy öröm számomra így a film és a könyv szeretete kapcsán, hogy ugye az első regényem a Mindenki lelép kapcsán már elindult a filmes fejlesztése, és nagyon remélem, hogy nem sokára a Vászton is viszont látható lesz. Ez megint egy olyan munka, amiben olyan örömmel tudok részt venni, amiben még egyszer ugye tudok a regényem karaktereivel, történetével és struktúrájával foglalkozni, ami szintén egy nagyon nagy ajándék az elmúlt egy évnek az olvasók szeretete mellett.
1: De az mondjuk egy szembenézés is, amikor újra dolgozol ugyanazon az anyagon, amit egyszer már letettél, akkor az gyötrő is lehet, ezt ma már nem így írnám meg.
2: Nem.
1: Hát az a mondat az ott nem is volt annyira szerencsés. És igazad van a forgatókönyvben inkább másképp, tehát hogy
2: amikor... Ezt a részét én nem élem meg, azt a részét élem meg, hogy nyilván ez egy adaptáció, hogy egy 320 oldalas könyvből hogyan lesz egy 120 perces film, és mivel gyerekkorom óta nálam a két műfaj szeretete egyszerre van jelen, ezért nagyon könnyen tudok ehhez kapcsolódni.
1: Te írod a forgatókönyvet?
2: Nem, én részt veszek a csapat részeként, de profi forgatókönyvíró Veres Attila, aki többek között az Itt érzem otthon magam című filmet, ami nemrég ugye nagy sikerrel ment a mozikban, azt írta, illetve a producerek is annak a filmnek a producerei, velük együtt közösen csináljuk
1: ezt. Mondjuk ez egy elég kemény film volt.
2: Így van, és...
1: Ez is az lesz?
2: A könyv maga is kemény, de szórakoztató, és nagyon sok humor van benne, és szerintem ezt a hármat pont, hogy át tudjuk vinni a filmben is. Én azokat az anyagokat, amik eddig elkészültek, azok alapján nagyon azt gondolom, hogy sok szempontból egy nagyon izgalmas, és a jelenünkről és a jövőnkről is sokat mesélő film lesz.
1: Ez harmadik könyv? Ez a Hatalom árvai a második regényed.
2: Igen. Már készül a harmadik.
1: Ajaj, mert rákaptál te erre.
2: Én nagyon-nagyon, és...
1: Az is krimi?
2: Thriller. Én mindegyiket inkább thrillernek mondanám, mert nem belemenve így a nagyon műfai szőrszálhasogatásba, de inkább azokkal az alapvető elemekkel dolgozom, amelyek számomra így az angol száz kortárs irodalom mentén vannak azok a példaképeim és példáim, amiknek alapján alkotom meg ezeket a dolgokat. De igen, maradok ebben a műfajban. Engem mi a tétek érdekelnek, és azok a helyzetek, amelyben kiélezett tétek és sorsok fordulnak meg. És az első, második, és most a harmadik regényemben is ez foglalkoztatott, más lesz, másfajta környezetben fog játszódni, és talán nem lesz ennyire direkten politikai, de sok szempontból, meg az olvasóim visszajelzései alapján egy olyan magánéleti területre fogunk menni, ami engem ismerve sokak számára meglepő lehet, de szerintem egy nagyon izgalmas könyv lesz belőle.
1: Most viszont megjelent a Hatalom márvája, ez egy politikai thriller, hallották az előbb a szerzőtől, Dorosz Dávidtól. És hát benne van a jelenünk, meg benne van a közelmúltunk, és a kettő találkozása adja a feszültséget. És hát persze itt vannak az oroszok, és itt vagyunk mi magyarok. Olvassák el. Neked pedig köszönöm, hogy eljöttél és beszéltél.
2: Köszönöm szépen.
1: Mindjárt egyébként könyvekkel is folytatjuk, de azok másmilyenek lesznek.
0: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.

0: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Már a cím is egy nyelvi játék, kölcsönhörcsög. Latfi János a vonalban, a nyelvi játékok nagy tudója, és ráadásul egy születésnapos Latfi. Bár nem tudom, hogy most én nem néztem ennek utána, hogy pontosan mikor kell téged az 55. alkalmából ünnepelni, de azt mondja a kiadó, hogy a kölcsönhörcsög ennek a tiszteletére jelent meg, úgyhogy hát akárhogyan is Isten éltessen, Latfi János.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kossuth és József Attila díjas költő vagy, író vagy, és nagyon népszerű, és ez azért is izgalmas, mert az írók nem szoktak sztárok lenni. És vagytok páran most a kortárs irodalom kiválóságai közül, akik tulajdonképpen azzá tudtatok nőni. És ez szerintem az egész irodalom számára hasznos. De egyébként kényelmes is? Tehát van neked alkotói csended?
2: Van, igen, meg én egy kétféle modulban élő ember vagyok. Egyrészt nagyon szeretek feltűnősködni, kifelé fordulni, megosztani, egyfajta ilyen pedagógikus láz is van bennem, ami nem annyira arra irányul, hogy másokat leuraljak, hanem hogy ami engem szenvedélyesen érdekel és izgat, azt megosszam úgy másokkal, hogy ők is örömüket lejjék benne, és akkor, amikor ilyen üzemmódban vagyok, mint tegnap is a születésnapomon, mentünk Balázs Jancsival és komoly zenészekkel állatok farsangját tartani, Saint-Saëns és mások művei alapján, és az én állatos verseimmel. Úgyhogy ez egy nagyon jóféle fürdőzés. Egyrészt a figyelemben, másrészt a kapcsolatban, a közösség érzésben, hiszen azt hiszem, hogy az ember közösségben létre született. És egy olyan korban, amikor a legtöbb magányos háztartás létezik, ami valaha volt a világtörténelem során, mondják a társadalom kutatók, akkor a közösség például irodalom által, szavak által megteremtődve nagyon értékes kincs tud lenni. A másik fele pedig, hogy azért nagyon sokat vagyok itthon is alkotók, ugye szív- és érrendszeri betegként elő van írva nekem a napi 10 000 lépés, és ez általában ezt sikerül is meglépnem, legyalogolnom a környező nagyon-nagyon szép természetben, Zsámbékon élek, vagy amikor a családommal vagyok, vagy amikor a kicsi lányommal biliárdozok, vagy scrabble-öztünk a születésnapom alkalmából. Úgyhogy van mód és lehetőség a töltődésre, és e kettő között, vagy a imákban is egy intenzív jelenlétben, az Istennel csendben, az is egy olyan feltöltődés, amit aztán, amiből kilépve aztán megint lehet szórni a dolgokat, illetve akkor is egyfajta zajos csendben vagyok, amikor alkotok, hiszen akkor a csendből hívom elő, illetve hát mindig zenét szoktam hallgatni, tehát csendből vagy a hangból hívom elő azokat a világokat, amik eddig úgymond nem léteztek, vagy nem úgy léteztek, vagy hát más az irat. A műalkotás más, mint maga a világ, de mégiscsak valahogy magát a világot modellezi, ilyen mini világok, a mini világ maketteket készít ilyenkor az ember.
1: Hát azért is jó, hogy ezt szóba hoztad, mert amúgy is kérdeztem volna, hogy a gyerekeid mennyire modelljei a gyerekverseknek, mennyire belőlük építed ezeket?
2: Éppen ebben a kölcsönörcsök könyvben talán egy-kettő van csak olyan, ami előbb személyesen szerepelnek, de a Bögre család kötetem, ami megjelent régebben, abban tulajdonképpen az ők is mindennapi kalandjaikat rögzítettem, Johanna és a fiú WC, vagy Dorottya és a hiszti, és akkor hát nyilván, amikor ők kamaszok voltak, vagy kiskamaszok, akkor ebből kezdett úgy hát elegük lenni, hogy most akkor a kaláka megzenésítésében az egész ország összes gyereke a Dorottyával hisztizik tulajdonképpen.
1: Legalább ne írd le a nevem, apa, igaz?
2: Hát igen. Akkor még ez a GDPR nem volt ennyire

0: élesen a középpont. Bocsánat.
1: Jó, búj.
0: Ja, nem tudom, mi valami torkomra jött hirtem. Szóval ez még nem volt ennyire a középpontban ez a GDPR kérdés, úgyhogy én teljesen vígan felhasználtam őket. Aztán volt persze olyan könyvem is, amit azért nem adtam ki, mert túlságosan benne voltak ők, és igazándiból nem szerettek volna ennyire nyilvánosságra kerülni, és én ezt tiszteletbe tartottam, de a gyerekkori versek, ahol megvannak ők említve, azok azt mondják most már így utólag, hogy
1: most már büszkék.
0: Jó emlék, hát, igen, és őrzi valahogy őket, az akkori énjüket.
1: A kölcsönhörcsökben nem is írtál új verset? Mert ugye a kiadó azt mondja erről, hogy a Robban az iskola és a Részeg elefánt verseiből válogatott Lovász Andrea te új kötetedbe. Ebben nincs is új akkor?
0: Ebben most nincs új, mert ez a két könyv nagyon szépen elfogyott, és nem fellelhető a piacon, talán néha egy antikvár példány röbdös a levegőben, de annyi, és akkor akartunk egy új egységet létrehozni ebből, ha már olyan népszerű volt, hiszen nőnek föl az újra és újra neki zsendülő generációk, és hogy nekik is legyen ebből élményük. Hát ezek olyan versek, amik egyébként Hartban edzettek, vagy hogy is mondjam, bejártam velük Tolnát, Baranyát, egész Magyarországot, tehát hogy rázunk a fáról malacot, hámozzuk meg a barackot, és így tovább, tehát ilyen játékos szövegekkel nagyon-nagyon sok gyermek tudott együtt zsizsegni, vagy a rendes állat a bocsáska nem támad rá a postásra, vagy hasonló történetek, vagy akár egy ülőgarnitúra, amit a mező közepén láttam, és akkor elképzeltem egy semmi családot, aki ott ül abban az ülőgarnitúrában, és az ő közege, és nézik a semmi tévét, és isszák a semmi sört, és hasonlók, szóval ilyenfajta, hol nyelvi játékok vannak benne, hol elég sok tényleg állatos, tehát méltán lett kölcsön hörcsög a címe, mert elég sok játékos, állatos történet van, de van, hogy maga a nyelv, a főhős, mondjuk alkohol, antilop, alpakka, borbolya, burgonya, bőrbönce, tehát akár olyan szavakat is elő húzgálok, amiket nem föltétlenül minden nap használ.
1: Ezekre vadászol? A bőrbönce az nem hiszem, hogy csak úgy a nyelvedre jött.
0: Igen, a bőrbönce ez a tubákos szelence. Persze nagyon is vadászok, tehát régi irodalmat, új irodalmat, ha olvasok, mert ugyan a mai szavak is nagyon izgisek tudnak lenni.
1: És keletkeznek újabbnál újabbak, állandóan jönnek.
0: Abszolút, hát mondjuk a punnyadni, tulajdonképpen mindannyian tudjuk, mit ilyen punnyadni, de nehéz meghatározni, vagy azt, hogy csofat. Tehát, hogy igen, sok mindent lehet mondani, hogy kicsi, meg töpörödött, meg aszott, meg ilyen, meg olyan. Tehát egyik sem, de mindegyik együtt. Szóval olyan nyelvi árnyalatokat szül a nyelv folyamatosan. A nyelvi divatok, tehát a szemetet is felszínre dobnak, de hát izgalmas dolgokat is, vagy hát az is olyan guszta, amikor megkérdezi a rendőrségen, ki kiabál az egyik ügyintéző a másiknak, hogy akkor most mit írjak be, hogy gari vagy csopi gari? Ugye, hogy garázdálkodás vagy csoportos garázdálkodás, tehát hogyha valakit így csopi gariért marasztalnak el felfüggesztett börtönbüntetésre, az milyen cukinhat.
1: Hát ez még a csiripöri koviubi korszakban teljesen azonos módon működik, úgyhogy igen, ezt szerintem értjük, csak megfejteni nehéz néha. Tavaly neked volt egy novellás köteted, a Magam szakállott, rengeteg mindent elárultál magadról, ez egy kicsikét olyan Így jöttem kötet volt, nem?
0: Igen, abszolút önéletrajzi novelláknak is alcímeztem ezeket a történeteket, és ilyen időszakállast összegyűjtött szakállaim, mert hiszen ugyan nincsen szakállam, de mégis van, csak így leborotválva a különböző lefolyókban tartom őket, őt világszerte, és egy picit hát ez a nyomunk, vagy alig láthatatlan nyomaink a világban, meg azok a történetek, elég kalandos életünk volt, mert elég őrülten vágtunk bele 18, illetve 20 évesen, feleségem 18 volt, én 20 éves, és akkor 10 év alatt született 5 gyerekünk, úgyhogy egyetemet csináltunk közben, megint mindent próbáltam a megélhetés közösen is, ilyen szociográfiai kérdőíveket értékeltünk, ilyen judo edzéseket tartottam, kritikát írtam, fordítottam, tolmácsoltam, mindent csináltunk, és valahogy sikerült felszínen maradni, és hát főleg Jóistennek a mindig alkalmas pillanatban érkező segélycsomagjaival, amik teljesen rejtelmesek és döbbenetesek voltak, és ezt a kalandparkot próbáltam megrajzolni, ahogy az életem kanyargott mindenféle ilyen sziklák és egyebek között, és tényleg elég személyes is, sok minden benne van velem kapcsolatban személyesen, és azt gondolom, hogy, hogy sikerült egy olyan történetes tárra tenni ezt, amihez sokan kapcsolódhatnak, hát nagyon szépen fogyott is.
1: Igen, szerettük. Na most lett egy válogatás kötetet versekből, lett tavaly egy elbeszélés kötetet, most jön a nagy regény?
0: Hát igazándiból a nagy regény az nem majd egy novellás kötet, jön meg a Szívékszer című verseskönyvem jelent még meg, ami felnőtteknek szól a Harmad kiadónál nemrég, tehát párhuzamosan ezzel a kölcsönhörcsöggel, és abban pedig ilyen szabadtéri, mondjuk így plener, ahogy az impressionisták mondanák, plener költészet van, mert valahogy ez a 3000 lépés, illetve 2000 lépés, amit az elmúlt 3000 kilométer, illetve 2000 kilométer, amit az elmúlt 2 évben megtettem, az kihúzott belőlem, inspirált egy csomó verset, zömmel istenes verseket, és azért is lett Szívékszer a címe, ugye, mert hát a két stent van a koszorú eremben, tehát be vagyok szívékszer, ezzel más a köldökében hoz piercinget, de azért a szívemben piercinggel éldegélni, az mégiscsak elegánsabb. És egy picit a világ, mint ékszer a szívemben, vagy az élet, mint a szívnek az ékszere. Sokféleképpen lehet ezt fejtegetni, és ezek ilyen dallamos, kicsit népdalos, kicsit himnikus történetek, úgyhogy ez is párhuzamosan történik, és aztán lesz egy, mint mondtam, egy novellás kötetem karácsony.
1: Hát nem vádolhatunk azzal, hogy nem dolgozol, de nézd meg, ez milyen furcsa most nekem, mert az jutott eszembe, hogy az, hogy te rá vagy kényszerítve a gyalográsra, az nyilván azt is hozza, hogy rá vagy kényszerítve a gondolkodásra, tehát állandóan valami új születik, miközben gyalogolsz.
0: Abszolút, én nekem unortodox és bizonyíthatatlan megfejtésem arra, hogy 26 éves korára Petőfi hogy tudott egy ilyen brutális életművet súlyát tekintve, meg azért terjedelmében is ahhoz képest jelentős életművet létrehozni, úgyhogy közben az egyik legtöbbet közlekedte Magyarországon, és ugye nem volt hintója hozzá, mint Széchenyinek, aki szintén versenyben van, de hát azért hintón mégiscsak egy fokkal könnyebb. Viszont a lépések egyrészt hozzák a kádenciát, az ütemet, a taktust, másrészt pedig nagyon könnyen szöknek elő a gondolatok és szikráznak fel menet közben, illetve hát az ember a nem annyira jól sikerült ötleteket gyorsan el is tapossa, tehát hogy pláne szóval, hogy ez egy ilyen szelekciós módszer, és nagyon gyakran kényszerültem én is arra, ami ugye Petőfi korában nem volt adott dolog, tehát ő, neki valószínűleg brutális jó memóriája is lehetett, mert én belenyúltam a hátsó zsebembe, és elővettem a kis füzetet, vagy belepötyögtem a mobilba. De hát akkoriban így kalamáris tintát elővenni, lehet, hogy azért lajbászt, ugye az akkor is volt, van azért ceruza, főleg az ácsok használták inkább, de lehet, hogy ilyen furfangokhoz folyamodott, ezt nem tudom, nem tudok róla, hogy lennének ceruzás feljegyzései, de lehet, hogy voltak, de én arra gyanakszom, hogy akkoriban azért az embereknek sokkal jobb memóriája volt, mert sokkal több mindent kellett megjegyezniük. Kányádi Sándor bátyám azt is mondogatta, hogy a ríma szegény ember Winchester-e, mert ugye amit nem tudott megjegyezni, az berímelte, hogy és máig tudjuk, hogy minden vízbe mártott test asúlyából annyit vesz, amennyi az általa kiszorított vízsúlya, és ez csak egy az akkori ilyen tanügyi mondókákból, amelyekkel törvényeket rögzítettek, tehát mindenféle ilyen tudományos és egyéb irodalmi ilyen olyan definíciókat berímeltek, és akkor sokkal jobban megmaradt, tehát 90 éves emberek mai napig ezeket köpik, vágják, míg hát mi, aki kis definícióim, mert mindjárt meggooglizom azt mondjuk legfeljebb, és hogyha nincs wifi, akkor meg vagyunk lőve.
1: Ez így van. Na, egy szó mint száz, rengeteg belehelyezett kilométert még a versekbe, és rengeteg köszönöm verset ezekből a kilométerekből. Meg mindenfélét, amit írsz nekünk. Rasszfi János, köszönöm szépen. A kölcsönhörcsög volt az apropója, hogy beszéltünk meg, hogy megköszönthessünk az 55. születésnapod alkalmából. Isten éltessen még egyszer.
0: Köszönöm szépen, szép napokat nektek is.
1: Rasszfi Jánossal zárul ma a Kultúra. Örülök, hogy velünk tartottak, tegyék ezt máskor is, legközelebb például holnap ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Kultúra a Spirit FM-en. Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Ígértem önöknek, hogy lesz még könyvajánló a mai műsorban, hát íme, következnek a rövid könyvek, Ludwig Orsolyától, a Libri kommunikációs igazgatójától, szervusz, örülök, hogy itt vagy ismét.
3: Szia, én is örülök nektek.
2: Jön a nyár, hát ez mondjuk abból a szempontból is izgalmas, hogy mit vigyünk magunkkal a nyaralásra, mit vigyünk a strandra, egy egyszerű kirándulásra, hogyha úgy gondoljuk, hogy ott le lehet tenni majd egy poklócot, szóval oda az ember nem a négy kötetest viszi magával, hanem valami kis apróságot, nem?
3: Igen, hát oda lehet, hogy nem a háború és békét kell vinni, hanem mondjuk e-könyvben akár azt is lehet, tehát, hogy az végül is egy elfér.
2: Annak nincs súlya, igen, ott a telefonban.
3: Igen, végül is. Tehát ilyesmit is lehet csinálni, de szerintem, amikor az ember kikapcsolódásra vágyik, akkor lehet, hogy valami könnyedebb olvasmány azért hamarabb előkerül, illetve hát a szórakozásra vágyás mellett van olyan is, hogy esetleg valaki elhatározta, hogy most akarja szokásává tenni az olvasást, és lehet, hogy akkor sem a háború és békét ajánlanám elsőre, hanem lehet, hogy rövidebb történeteket, könnyebb történeteket, esetleg novellákat.
2: Tudod, mit olvastam? Most nem könyvet, hanem lehet, hogy éppen nálatok, hogy az ezerszer lebecsült, lekezelt 18-29 éves korosztály, melyeket simán kimondják az idősebbek, hát ezek a fiatalok nem olvasnak. Na, ők olvasnak a legtöbbet, csak nem úgy, és nem azt.
3: Igen, ők olvasnak a legtöbbet, ez a mi kutatásunkból is kiderült. Még 24-ben csináltunk egy reprezentatív 3000-es mintán kutatást, és abban is ez jött ki, és azóta nemzetközi kutatások is igazolják, tehát ez nem csak Magyarországon igaz, hogy ez az új korosztály, ez az új fiatalság sokkal többet olvas, mint az idősebbek, és éppen a hétvégén voltam egy rendezvényen, ahol Z-generációs influencerek is nyilatkoztak, és mesélték, hogy ők tényleg az offline-ba kezdenek visszatérni, és az offline világot kívánják, mert már annyira telítődtek ezzel a digitális és folyamatos jelenlétet igénylő is, meg elváró világgal, hogy kezdenek visszatérni, és igen, a papírkönyv számukra vonzó, tehát ők az e-könyvet se szeretik különösebben, hanem a papírkönyv, a díszes, az élfestett, a 800 oldalas, hát vannak olyan fantasy írók, akik tényleg ezt a, tehát most ugye nem erről beszélünk, most a rövidekről fogunk, igen, de hogy ez a korosztály pont nagyon hajlandó arra, hogy mondjuk ilyen fantasy vagy romantasy kategóriában simán viszik a 800 000 oldalas könyveket. Hát igen, nem Anna Kareninát, nem francia, orosz és angol klasszikusokat olvasnak, hanem kortárs szerzőket, ahol gyorsabban pörög a történet, esetleg ilyen megalkotott fantasy világban játszik.
2: Kevesebb leíró rész. Hát igen, hát pontosan, Jókai 30 oldalas leírásait nem fogják végigolvasni, ez majdnem biztos.
3: Persze. Ez manapság már nem megy pontosan, és múltkor pont erről beszélgettünk, szerintem talán Nyári Krisztiánnal, hogy vajon miért van az, hogy a fantasynek most ekkora nagy, nem tudom, hype-ja van, tehát hogy tényleg óriási sikerek és sikerszerzők születnek hétről hétre, és arra jöttünk rá a beszélgetés során, már amennyiben ez rájövés, de mindesetre ez volt a mi gondolatunk, hogy ugye manapság, hogyha egy ilyen régi regényben mondjuk leírták, nem tudom, az angol tóvidéket, vagy tényleg Magyarország valamelyik részét, akkor ott le kellett írni, hogy az hogy néz ki, hiszen az emberek nem tudtak oda menni feltétlenül meglátogatni és konkrétan megnézni, hanem ott le kellett írni, hogy ahol a dombok, meg a nem tudom, tavak, stb.
2: Hát gondolod el, a Duna az Aranyemberben. Hát milyen részletessége? Másképp nem képzeljük el, persze.
3: Jó, de most meg kettőt klikkelsz a Google-ön, és gyakorlatilag magad előtt látsz annyi képet arról a vidékről, amennyit csak akarsz. Tehát, hogy most már semmit nem kell elképzelni, mert pontosan két kattintás pillantással mindenről teljesen valós képet kapsz. Na most egy fantasy világot még el kell képzelni. Tehát, hogy én azt gondolom, és nem tudom, hogy igazam van-e, majd erről el kéne beszélgetni egy ilyen fantasy rajongóval, hogy abban az is vonzó lehet, hogy ott nincs készen kép, hanem azt tényleg neki kell elképzelni.
2: A hiányainkat pótoljuk. Milyen érdekes.
3: A hiányainkat pótoljuk, és ezek a fiatalok, akik ugye a legtöbbet olvasnak, pont ezeket keresik, ami nincs a valóságban, és még neki kell elképzelnie, és utána lehozza a valóságba. Nemrég volt egy Z-generációs könyvfesztiválunk, amit szerveztünk, ez a Book Vibes Fesztivál, és ott pontosan ezt láttuk, hogy online közösségek nagyon jól szerveződnek a könyvek köré, de folyamatosan azt tervezik és azt keresik, hogy hogyan lehet az életben is, tehát offline is találkozni. Úgyhogy ez egy érdekes kettőség ebben a korosztályban, de szerintem csodálatos és remek perspektíva a világnak az, hogy ez a korosztály olvas, és ennyit olvas, és ilyen sokféleképpen olvas. A felnőttek, vagy egy idősebbeknél ugye az a probléma az egyik, hogy mi nagyon sokat olvasunk, csak nem könyvet, és nem történeteket, hanem híreket.
2: Igen.
3: Híreket olvasunk, e-maileket olvasunk, ami hát nem kikapcsolódás, legyünk őszintén, semmilyen kontextus.
2: Mi a valósággal sokkoljuk magunkat. Ez
3: mi a valósággal sokkoljuk magunkat, és ezzel le is terheljük a kapacitásainkat, és utána meg már nagyon nehéz kiszakadni ebből. A fiataloknál hál' Istennek még ők közelebb vannak talán a meséhez, közelebb vannak még ahhoz az élményhez, hogy a történetekbe ki lehet szakadni a valóságból, és ők ezt meg is teszik.
2: Nem lehet az, Orsi, hogy nem akarnak úgy gondolkozni, úgy élni, mint mi? Tehát, hogy látják, hogy a kezünkben a telefon reggeltől estig, lehet, hogy nekik is csak másra használják, és mi olvassuk a híreket, ezt megbeszéljük, és idegeskedünk, vagy véleményünk van. Őket meg ez az egész ilyen módon nem tudja ilyen mélységben foglalkoztatni. Lehet, hogy még nem, de most nem.
3: Hát nem tudom, most szerintem a tavasz eseményei egy picit azt mutatták, hogy de, nagyon is érdekes.
2: De az is egy lázadás. Nézd meg, az idősebbek elleni lázadás. Egy generációs lázadás volt.
3: Bizony. De szerintem ők nagyon is érdeklődnek, és nagyon jól tudnak véleményt formálni, csak máshogy, mint mi. És ezt a mást kellene elfogadni, és nem biztos, hogy mindig meg tudjuk érteni egymást, de ez biztos, hogy nem jó megoldás, ha mindig azt mondjuk, hogy na ezek a mai fiatalok, mert ők megmondhatnák, hogy na ezek a mai boomerek.
2: Mondják is.
3: Nyilván mondják. De én se feltétlenül értettem a saját nagymamám gondolkodásmódját, de hát egy teljesen más világban élt ő, mint én. Tehát Steger volt Krisztiánnak rendkívül fontos az a gondolata, amit szerintem egyes előadásaiban többször is elmond, hogy egyik se jobb vagy rosszabb, hanem egész egyszerűen más. Mindenki a saját világát tekinti alapnak, és ahhoz hasonlítja a múltat is, a jövőt is, a tanulásokat is, az úgynevezett fejlődést, ami nem feltétlenül mindig
2: ezt
3: fejlődés.
2: Ő meg is írta a generációk harcában.
3: Bizony, és ez állati fontos felismerés, és szerintem minden generációnak ezt tudatosítani kellene magába, hogy nem ő az etalon, ő csak saját magának etalon, az összes többinek nem, tehát neki más. És most ugye gyorsabban pörögnek a generációk, tehát már sokkal rövidebb idő, sokkal kevesebb év tartozik egy ilyen generációs etapba. Tehát ebből van nagyon sok konfliktus, hogy mondjuk munkahelyen is egyszerre 3-4 generáció jelen van, akik nem értik egymást. Korábban ez azért nem nagyon volt jellemző.
2: Na de a könyvek, akkor bizonyítsunk, mert hogy nem tudom, hogy mennyi idősebb rajongója van Shannon Samantának, és a Csontszüret novelláknak. Van nekem erről egy érzésem, hogy ez megint a fiataloké elsősorban. Minden esetre ez egy olyan fantasy széria, ami soha véget nem érős, úgy tűnik.
3: Egy kicsit olyan, igen. Samantha Shannon egyébként vendégünk volt ezen a Book Vibes Fesztiválon néhány héttel ezelőtt. Hát most nem akarok hazudni, de szerintem legalább 4 órán keresztül folyamatosan állt a sor a dedikálásánál. Tényleg lenyűgöző volt látni, hogy mekkora rajongótábora van, és ő egy igazi sztár szerző ebben a fantasy kategóriában, és a Csontszüret novellák sorát írja, óriási, óriási siker mindegyik, pörgős, izgalmas, azt mondják letehetetlen, én nem fantasy rajongó vagyok.
2: Látod, ez az.
3: De biztos, hogy tehát én meg is éltem azt, hogy fiatal lányok hogy tudnak rajongani.
2: És korukbeli, tehát hogy ő is pontosan érti, hogy mi kell a 20 éveseknek, mert éppen, hogy több, mint 20 éves, tehát ő abból a korosztályból jön, amelyik már beleszeretett ebbe a fantasy világba.
3: Igen, igen, mondjuk ennek a felső részén van ennek a korosztálynak, de valahogy ez érdekes, hogy ezt a világot viszont rendkívüli módon érzi. Érdekes, hogy Leiner Laura is ugye a magyar, talán az egy Z-generációs szupersztár, aki a Szent Johanna Gimi sorozattal robbant be, és hát óriási sikert ért el. A nagylányom, aki most 21-22 éves, az ő, amikor ő 10 éves volt, neki ez volt a szupersláger. A kislányom, aki most 12, ő neki, képzeld el, ez már unalmas, és ő most a Deákban mindig történik valami című új sorozatot kedveli, és Laura, aki nyilván szintén öregedett 10 évet ez idő alatt, valahogy elképesztően jól érzi, hogy mi kell a fiataloknak, és most a 10 évesek ezt az új sorozatát nagyon szeretik.
2: Mindig de történik valami a Deákban, hát jó,
3: igen.
2: 10 éveseknek ezt ajánljuk tehát.
3: De picit eltértünk megint a rövid történetektől, mert állandóan így, mint a virágzik, így tovább burjánzik a gondolatmenetünk. És a rövid történetek, hát szerintem azért, amikor azt mondjuk, hogy rövid történetek, akkor azért az első asszociáció Magyarországon tuti, hogy az Örkény egypercesek. Tehát azért én ezt szeretném még behozni ide az ajánlatok közé, ami egy igazi klasszikus, de ha tényleg csak arra van időnk, hogy lefekvés előtt, vagy nem is tudom, reggel indulás előtt pár percet olvassunk, akkor azért egy Örkény novella, vagy egy ilyen kis egyperces, az elképesztő energiát tud adni, szerintem nagyon szórakoztató.
2: Úgy gondolod, hogy egy perces reggel este belefér?
3: Simán.
2: Na, van ennél bőségesebb kiskönyved is.
3: Van bőségesebb kiskönyvem is, szeretnék egy picit trollkodni, mert egy saját személyes kedvencet behozni. Fredrik Backman neve, nem tudom, hogy neked mond-e valamit, egy svéd szerzőről beszélünk, aki anyanyelvi szinten hozza a szarkazmust, és mindemellett nagyon-nagyon komoly témákról ír, van neki hosszabb regénye is, a hétköznapi szorongások például, vagy a nagymamám üzeni, hogy bocs, vagy a férfi, akit Ovéna hívtak, ugye ebből film is készült, de van neki egy rövid könyve is, az Életed üzlete. És ezt azért bátorkodom ajánlani, mert tényleg ez egy leüléssel elolvasható, de annyira szép és elgondolkodtató, hogy sokáig elkíséri az embert. Arról szól, hogy egy súlyosan beteg, de már azért idősebb ember a kórházban találkozik egy súlyos beteg kisgyerekkel, és összebarátkoznak, és utána úgy alakul, hogy ez az ember elgondolkodhat azon, hogy lemondana-e bármiről, hogy valakit megmentsen, és miről mondana le, hogy hajlandó lenne meghalni valakiért, vagy hajlandó lenne nem is létezni valakiért. És most ez így nagyon szomorúnak, meg sötétnek hangzik, ugyanakkor szerintem egy csodaszép történet, ami szeretetről, önreflexióról szól, és mindezt tényleg egy vékony, szinte zsebben elférő könyvben írja meg Fredrik Backman. Csodálatos.
2: Jó, hogy ezt ajánlottad. Köszönjük szépen. És hát keresünk újabb és újabb ajánlatokért.
3: Én pedig fogom őket hozni.
2: Ludwig Orsolya, a Libri kommunikációs igazgatója. Köszönöm.
3: Én is.
2: Meg az önök figyelmét is, ez volt már a Kultúra. Cseddi Zsolt szerkesztette, Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Filmbemutatóval indítjuk a mai adást, méghozzá azzal a filmmel, ami egy magyar-kínai koprodukciós alkotás, Nem én vagyok, ez a címe, és Csényi Kati a producere. Jó napot kívánok, Kati.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye a csütörtök az a mozi műsor változás napja, gondolom ezt a csütörtököt most kivételesen várták.
2: Nagyon, igen, igen. Kedden volt a film díszbemutatója, bemutatója, úgyhogy már azért néhányan látták, és ma pedig indul az országos sugárzás.
1: Akik látták a díszbemutatón, persze az egy olyan közönség, amelyik elfogult, meg amelyik nem fogja ott megmondani, hogyha valakinek nem tetszik, de egy producer, aki már nem az első alkotásával van jelen, pontosan érzékeli, hogy mit gondol a közönség, már a mocorgásból a filmvetítés közben. Na, milyen volt?
2: Szeretik a filmet. Nagyon, én nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon bizakodó. Nagyon jó a sajtója is, rendkívül jó kritikákat kaptunk, és generálja egymás után a megjelenés ezt a dolgot. Úgyhogy én bizakodó vagyok. Nagyon szeretik a fiatalok. Szerintem ez, ennek a filmnek ez lesz a célközönsége. Úgyhogy izgatottan várjuk.
1: Hogy ugye, amiről szó van, mondjunk már róla két mondatot, mert szerintem pont abba találnak bele, ami egy csomó témában, beszélgetésben valahogyan mégiscsak előbukkan, hogy hogy élhetnek itt Magyarországon a kínaiak. A kínai családok, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy zárt világ, az övék is, meg a kínai kolóniái is, ahova nem nagyon engednek be magyart. Na most beleláthatunk. Ugye ez a nagy titok egyrészt.
2: Igen, igen. Nekem is a forgatókönyvben többek között ez volt az, ami nagyon fontos volt és nagyon érdekes. És úgy tűnik, hogy az emberek rezonálnak erre. Nagyon, nagyon nagy az érdeklődés ezzel kapcsolatban. Izolálva élnek. Egyébként alapvetően az egész világon az a jellemző, hogy a kínai az egy zártabb közösség. Szerintem ennek nagyon nagy részben a nyelvi okai vannak, mert ahogy nekünk nagy kihívás lenne mandarinul megtanulni, ez fordítva is igaz. Úgyhogy valóban ez az egyik. Szerintem a műfaja is érdeklő, műfaja is izgalmas, a testvér, dráma, fantasy, azért ezt így ebben a kombinációban ritkán halljuk. És igen, egy kicsit belelátunk, hogy élnek ők, kicsodák, milyen gondolataik vannak, milyen az értékrendjük.
1: Különleges módon készült ez a film. Egyrészt van egy rendezőnk, aki hát itthon is járatos a film, a kultúra és a nyelv, aki hát itthon is járatos a

0: úgyhogy abszolút kettős. Egy kicsit itt sincs otthon, egy kicsit ott sincs otthon, egy kétlaki élet ez, és kulturálisan, nyelvileg és minden szempontból. Többek között biztosan ettől is olyan izgalmas a személyisége is, és szerintem a filmje is többek között ezért rendhagyó és meglepő és nagyon új, mind tartalmilag, mind pedig vizuálisan.
1: Producerként mennyire volt fontos, hogy valamilyen kínai finanszírozás, vagy valamilyen kínai együttműködés a rendező személyén túl is legyen?
0: Természetesen ez elkerülhetetlen volt. Nagyon érdekes volt dolgozni, főleg a színészeink voltak kínaiak, egy producertársam volt, aki még segített nekünk nagyon sok mindenben. Nagyon nagy kaland volt.
1: A 45. filmszemlén már a élelmesek láthatták, és hát a mai nap mutatkozik be a hazai mozikban. Az összes nagy moziban látható lesz?
0: Igen, sok helyen, főként az artmozi hálózatokban, de egy-két multiplexben is láthatják a nézők majd.
1: No, hát az a címe, hogy Nem én vagyok, és nézzük meg. Csényi Kati, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kerényi Miklós Máté a vonalban, meg az oltári srácok egy része, akik egyébként az arénába készülnek. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, szervusz.
1: Szóval az Oltári Srácok című musical egy aréna koncertre készültök ezzel. A musicalről magáról mesélj, kérlek először.
2: Ez egy koncert musical, egy fiúbandáról, öttagú fiúbandáról szól a történet, akik az utolsó koncertjüket adják éppen egy nagy turnénak, ahol így, ahogy szépen lassan megyünk előre, a koncert folyamán kibuknak azok a dolgok, amiket ők titokban tartottak egymás előtt tulajdonképpen, és az a történet vége, hogy ők feloszlanak végérvényesen, és ennek mindenféle egyéb drámáit, belső feszültségeit mind-mind láthatják a nézők. Ez azért egy kicsit más lesz ez a mostani koncert, hiszen ezt az előadást Somogyi Szilárd rendezésében Tihanyi Ákos koreográfiájával mi már lassan több mint 20 éve bemutattuk, annól a Budapesti Operettszínház égisze alatt a Thália Színházban
1: ment. Azon gondolkoztam, hogy fiúzenekar voltatok akkor, hát azért most középkorú fiúk vagytok.
2: Hát akkor nagyon fiatal fiúzenekar voltunk, ugye Dolhai Attiláról beszélgettünk, Mészáros Árpád Zsoltról, Serván Attiláról, Szabó Dávidról és Jómagamról, és tulajdonképpen gondoltunk egy nagyot, és tavaly csináltunk egy országos koncertturnét, és végigjártuk az ország városainak a hatalmas sportcsarnokait, és egy fergeteges koncertturnét adtunk tényleg, ahol egy kicsit saját magunkból is egyébként többet adva, beszélve az elmúlt 20 évről, és beszélve arról, hogy mi bárhova sodródjunk ebben a világban így egymástól öten, mi valahol mindig is egy brancs leszünk, egy csapat leszünk, és olyan sok nézői levelet és kommentet és üzenetet kaptunk, ami arra ösztönzött bennünket, hogy akkor csináljunk még egy valódi utolsó koncertet itt Budapesten, úgyhogy ezért született meg ez a június 27-e, és ezért állunk még egyszer tényleg utoljára össze így együtt, hogy egy kicsit saját magunkat is boldoggá tegyük, de elsősorban a nézők.
1: A nézők szokták imádni a színházban történeteket, amikor belátunk a kulisszák mögé, de ez akkor most valóban valami ilyesmi, nem?
2: Ez valóban ilyen lesz. Aki már látta a koncertet, az tudja, hogy sokkal személyesebb dolgokról is beszélünk, egy kicsit kikilépegetünk a darabból, és saját magunkból sokkal többet adunk. Ez azért is volt így, mert tényleg arról akartunk beszélni, hogy mi történt velünk az elmúlt 20 évben, hogy mi is hova jutottunk el, honnan, és az picit arról is akar szólni ez a történet, hogy mi megpróbáljuk soha nem elfelejteni azt, hogy honnan jöttünk, hogy mi egy csapat voltunk, hogy egyszer volt a Budapesti Operettszínháznak egy olyan csapata, ami azt gondolom, hogy mérföldkő volt a magyar musicaljátszásban, a magyar színjátszásban, és bízunk benne, hogy ilyen csapatok újra és újra születnek, lesznek, és tudnak majd lenni akár a mi példánkat követve, és mi is megpróbálunk majd egyszer talán még újra összeállni.
1: Nektek az Operettszínház, az a hangulat, az a pillanat, az hiányzik?
2: Tulajdonképpen azt mondom, hogy igen, biztos. Úgy szoktam fogalmazni, hogy mi együtt éltünk, együtt sírtunk, együtt nevettünk, a gyerekeink azok közös gyerekek. Szóval, hogy együtt neveltük egymás gyerekeit bent a próbák alatt, a szünetekbe, együtt mentünk születésnapokat ünnepelni, az egymás esküvőjén ott voltunk. Szóval, hogy úgy éltünk, mint egy nagy család, ami természetesen az élet ilyenkor néha szétsodorja az embereket, de mi azt is szeretnénk ezzel a koncerttel mutatni, hogy bárhol legyünk, például Szabó Dávid Amerikában, de ő hazajön hozzánk erre a koncertre megint, hogy együtt töltsön velünk egy kis időt, és egy kicsit nosztalgiázzunk, kicsit megfogjuk egymást, éljünk a pillanatnak, és beszélgessünk arról, hogy mi lesz a jövőben, hogy találkozunk-e még.
1: Mondd, ti öten jól vagytok? És most szakmailag is kérdezem, meg úgy magámban is, hát ezt az utóbbit nyilván csak tőled. Tehát, hogy alakult ez az elmúlt 20 év?
2: Én azt gondolom, hogy ha csak ötünkről beszélünk például, akkor bizonyára szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Én szerintem mindannyiunknak van munkája, mindannyian olyan dolgokat tudunk csinálni, amiket élvezünk, amik adott esetben kihívások, és inspirálnak a jövőre nézve minket, vagy éppen az aktuális pillanatban. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos egy művésznek, egy előadónak, hogy legyen miért dolgozzon, és ne csak egy mókuskerékbe verklizzen folyamatosan. Én azt gondolom, hogy ez nekünk megadatott, és erre én nagyon büszke vagyok, hogy olyan társaim vannak ezen a pályán, akikkel nagyon-nagyon jókat tudunk egyébként együtt dolgozni, akkor is, amikor néha csak így egyesével, kettesével, hármasával, de így össze-össze sodor minket az élet. És az, hogy az Árcintér tulajdonképpen mögénk állt ebben a történetben, hogy ezt lehetőséget biztosított, hogy mi így összeálljunk, és ezt az Oltári Srácok koncertturnét, ezt az utolsó nagy koncertet meg tudjuk csinálni, ez azt gondolom, hogy ez egy újabb, nagyon különleges színházi pillanat lesz.
1: A te életedet az Operett Színház alapvetően határozta meg, és nyilván most alapvetően meghatározza, hogy ott hagytad.
2: Én 2 évvel ezelőtt igen ott hagytam az Operett Színházat. Eznek sok-sok oka volt, én erre mindig úgy szeretek hivatkozni, hogy bizonyára egy ilyen döntés az nem csupa jó dolgoknak az eredménye, sőt, de nagyon nehéz az Operett Színházról bárhogy is beszélni, mert rengeteg olyan ember dolgozik abban a színházban, akiket én nagyon-nagyon szeretek, nagyon-nagyon sokra becsülök, és ez lehet, hogy majd egy hosszabb beszélgetés lehetne kettőnk között, hogy mint vagyunk ebben a dologban a világban.
1: Tegyük ezt meg, de akkor most beszéljünk még egy utolsó mondat kör erejéig arról, hogy június 27-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában ez a bizonyos koncert, az aréna koncertje az Oltári Srácoknak. És van ennek egy vonala, amiről nem beszéltünk, ez egy keresztény fiúzenekar. Ami hát ugye azért vicces, mert sikítozó lányok kísértek benneteket akkor az Operett Színházban előadásról előadásra.
2: Így van, alapvetően ez erre lett kitalálva. Mi azért ezt nem ennyire véresen kell ezt komolyan venni, ennek van egy show jellege ennek az egésznek, illetve a története tulajdonképpen valóban ez, hogy a hitről beszélgetünk, a vallásról, hogyan kell viselkedni egy templomban, és természetesen tulajdonképpen, hogy milyen árnyoldalai vannak mögötte, hogy mennyire nem vagyunk őszinték egymáshoz, ez már a történetnek a lényege. És ami nekünk ötünknek viszont fontos ebben a történetben, az tényleg az a hit. És legyen bárkinek bármilyen a hite, bárhova fohászkodjon. Ha van hitünk, ha hiszünk abban, ami tulajdonképpen a darabnak is, a koncertnek is az egyik legnagyobb mondata, hogy egy csillagkép az mindig fényesebben ragyog, mint egyetlen csillag. És ha ezt megértjük, ha ezt elfogadjuk, hogy úgy éljük az életünket, hogyha összekapaszkodunk, ha együtt tudunk nézni, ha egymás szemébe, ha vannak olyan emberek, akikkel karoltva lehet menni, akkor falakat lehet lebontani, és bármit el lehet érni ezen a világon.
1: Oltári Srácok az arénában, van még egy hónap, sőt több is egy kicsikét addig, úgyhogy tudnak jegyet venni, nézzék meg Kerényi Miklós Mátét és barátait, és az együttes további tagjait, Dolhai Attilát, mást, azaz Mészáros Árpád Zsoltot, Serbán Attilát, Szabó Dávidot. Köszönöm szépen, örültem neked.
2: Nagyon szépen köszönöm, én is. Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak tütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámra, ott a Sportpub Valdez névet találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezen a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig egy különleges vendégem lesz, ugyanis egykori labdarúgó, vagy egy egykori válogatott labdarúgón Kovan Vladimir fogadta el a meghívásomat. Szia Vladimir, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: És fogunk itt nagyon sok mindenről beszélni, de elsőre azért kezdjük veled és rólad. Mennyire kötik még mindig össze a nevedet ezzel a 2009-es világbajnoki bronzéremmel, hogy az U20-as korosztályba értetek el? Én pont akkor nőttem fel, én akkor voltam 12-13 éves, nekem akkor az óriási eredmény volt, meg tényleg élmény volt nézni titeket a tévébe, úgyhogy utólag is köszönjük azt az élményt. De manapság a mostani generáció, hogy mennyire tudja, hogy volt ez az éra, amiből ti jöttetek, és mennyire találnak még akár az utcán, akár a social médiában ezzel?
2: Figyelj, ez egy jó kérdés, amúgy a mostani generáció nem nagyon van tisztában azzal, hogy mit értünk el tulajdonképpen. Nekem pont nemrég volt az öltözőben egy olyan, hogy egy fiatal srác megkérdezte tulajdonképpen, hogy te hol is nevelkedtél, mondom. Voltam egy pár helyen, tehát ő biztos, hogy nem tud erről a sikerről, viszont Magyarországon rengeteg helyen, ahol megállítanak, az asszociáció az azzal van, hogy a VB-n mi történt tulajdonképpen, és hogy akkor a siker volt ez egy ország számára, úgyhogy tényleg nem azt mondják, hogy mit tudom én, jó játszottál Sampdoriába, vagy jó voltál Monakóba, vagy stb., vagy a válogatottba elért sikerek, hanem az inkább, hogy az U20-as VB-n mekkora sikert értünk el, úgyhogy inkább azt vettem észre, hogy Magyarországon az embereknek ez van meg hogy azt mondod, hogy Kovan Vladimir.
1: Hát igen, meg azért ott te extrán jól teljesítettél, ugye 5 gól, 3 gól, paszt és ezüst cipővel zártál, tehát kimondottan jó torna volt egyénileg is neked. Összességében, hogy visszaemlékezel, akkor még maradéktalanul pozitív emlékeid vannak, vagy mit vált ki belőled, amikor visszaemlékszel erre?
2: Persze, abszolút. Hát ez egy nagyon pozitív, mondom, tehát egy ország számára szereztünk akkora örömöt, ami tulajdonképpen már, amire az ország már tulajdonképpen nagyon régen várt, azt kell, hogy mondjam, mert pont egy ilyen sikertelen korszak volt a felnőtt válogatott számára, illetve az UP-ba se voltak úgy a dolgok, ahogy kellett, úgyhogy szerintem itt tényleg azt, amit elértünk, az egy ország számára nagyon nagy öröm volt. Nyilván csak pozitív dolgot tudok mondani. Sokszor visszagondolok arra, hogy mi van, hogyha az elődöntőbe játszok, és nem vagyok eltiltva mondjuk a Gána ellen, de hát ez már mi van, ha, ez teljesen felesleges erről gondolkodni, beszélni. Szerintem ez így jó, ahogy van, ez így szép.
1: összességében szakmailag arról a keretről mi a véleményed egyébként? Mert azért, ha megnézzük, akkor Gulácsi meg te vagytok szerintem ketten, akik nemzetközileg tényleg egy szépen jól látható karrier futottad, most lehet nyilván futácsot, vagy egy jó pár nevet említeni, de akik tényleg jó bajnokságokban játszottatok, azt szerintem ti ketten vagytok. Több maradt abban a keretben összességében benne, vagy mi a véleményed csak a keretet nézve?
2: Szerintem nem, mert hogyha megnézzük a, mondjuk az utánpótlás válogatottakból, egy U20-ból, vagy egy U21-ből, hány ember tud mondjuk felkerülni egy felnőtt válogatottba, vagy a keret közelébe, illetve hányan tudnak mondjuk nemzetközi szinten bemutatkozni, most legyen az nem top bajnokság, mondjuk legyen az mondjuk egy izraeli bajnokság, egy ciprusi, vagy akármi, mondjuk az, hogy külföld. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a keretünknek 90%-a ezt megtette. Tehát a Korcsmár Zsolti, a Kádi, a Némo, a Gula, én, a Futi ott volt a válogatott közelébe, tehát sőt, meghatározó játékosai voltak egy pár a felnőtt válogatottnak, amikor az Egervár is annyibá felvitt minket. Úgyhogy meg voltak rengetegen, akik ugye NB1-be játszottak, sőt, majdnem mindenki szerintem, illetve már akkor voltak olyanok, akik külföldön játszottak, úgyhogy szerintem ez a keret, ez nem az, hogy kimaxolta, hanem szuper kimaxolta a dolgokat. Most lehet mondjuk más szemmel nézni ezt, mert mindenki azt mondja, meg sokat olvastam arról így kommentekben, hogy több volt benne, nem, szerintem abban az időben mi kihoztuk azt, amit ki tudtunk magunkból hozni. Most más kérdés az, hogy most a menedzselés milyen szinten folyt, mert most egy jó menedzser mondjuk megfog téged, és elad egy olyan csapatba, hogy közöd nincs például hozzá. Abban az időben szerintem mi ezt kimaxoltuk teljes mértékben, és még egyszer mondom, a menedzselésünk nem volt a top szinten. Ugye Magyarország, ez egy kis ország vagyunk, azért nem voltunk fenn annyira a térképen, mint a többi ország. Mondjuk egy Gána, egyből elvitték a Milánba a játékosokat, vagy egy brazil válogatottból, tehát teljesen más volt a megítélés. Úgyhogy én szerintem, hogyha azt kérdezed, hogy több volt-e benne, szerintem nem, szerintem túl is teljesítettünk.
1: Játékostársakkal mennyire tartod még a kapcsolatot, hogy van egy ilyen összehúzódás ezzel a korosztállyal, vagy azért mindenki szétszélett, mindenki a világ számos pontján játszik, tehát egy picit így szétszélettetek ezáltal?
2: Hát igen, egy kicsit szétszélettünk, de nincs olyan mondjuk, hogy mit tudom én egy fél évben, vagy egy pár hónapban mondjuk nem beszélnék valakivel, vagy nem érnék rá valakire, tehát nem azt mondom, hogy teljes mértékben megszűnt a kapcsolatunk, nem, ez hazugság lenne. Pár emberrel mai napig közelebbi kapcsolat van, pár emberrel meg ilyen távolabbi, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem mindenkinek nagyon pozitív élménye volt, úgyhogy mi azért szeretjük egymást, ez a korosztály.
1: És azért itt mondtad, hogy több játékos nem vitt el több bajnokság, de a te karrieredet megnézve azért a Sampdoriában és a Bariban 46 szériál meccset játszottál, az Uralban és a Krasznodarban 41 orosz első osztályú mérkőzés is, köztem még a Monakóban is megfordultál, tehát azért szerintem neked bőven összejöttek itt a több bajnokságok. Ha ezekre az évekre gondolsz vissza, akkor neked milyen érzés jön előre? Ha ugyanígy megkérdezem, hogy maradt ebbe a karrierbe, vagy kihozod, ami benne volt, akkor neked erre mi a válaszod?
2: Hát ugye a karrier az mindig abból áll, hogy milyen döntéseket hozol igazából, és a döntéseket utána úgy tudod megítélni, amikor már túl vagy rajta, hogy ez jó volt-e vagy rossz igazából. Az én karrieremben én azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy Olaszországba igazoltam, az pozitív is, meg negatív is, elmondom, hogy miért. Egész fiatalon ugye Olaszországban akkor az volt talán a legjobb bajnokság, és nagyon nehéz volt bekerülni a felnőtt keretbe, illetve az, hogy főleg idősebb játékosokat szerettek játszani az olaszok. Úgyhogy fiatalként azt kell, hogy mondjam, hogy ott azért végig kellett járni ezt a szamár létrát. Hál' Istennek mi nagyon sikeresek voltunk az utánpótlásba, ott a Sampdoriába, illetve fel tudtunk kerülni páran a keretbe. Ugyan kölcsön adtak minket, de viszont onnan visszatudtunk úgymond térni. Úgyhogy ebből a szempontból én talán szerencsés vagyok, hogy ez így alakult, viszont a negatívum Olaszországgal kapcsolatban, hogy ott egy nagyon védekező stílust kellett úgymond átvenni, én inkább támadó szellemi voltam mindig, és nagyon sok fókusz volt a védekezésre, illetve az, hogy hogy nem voltam fizikailag annyira felkészült, mondjuk egy ütköző ember nem voltam például, és ezért nem tudtak engem középen játszatni a saját posztomon, ezért úgymond kitettek vagy jobb szélre, vagy bal szélre, ahol úgymond kevesebb fizikai úgymond dolog volt, úgyhogy ezzel pedig kicsit úgy átformálták a játékomat, amit egy kicsit bánok, megmondom őszintén, és hogyha most vannak fiatalok és mondjuk magyar fiatalok, és mondjuk lenne egy olasz lehetőségük, én azt mondanám, hogy inkább menjetek el Hollandiába, vagy valahol, ahol inkább focis közeg van, ne Olaszországot válasszátok, mert onnan tényleg nagyon nehéz kijönni. Viszont abból meg nagyon pozitív, hogyha kijössz, akkor meg olyan mentalitással jössz ki, hogy ott már szinte nem állít meg senki. Úgyhogy ezért egy kicsit kétes nekem az, hogy Olaszországba igazoltam, de úgymond a karrierem során én nem mondom azt, hogy megbántam volna egyetlen egy döntésemet sem, úgyhogy így alakult ez, hogy volt-e benne több, lehet, hogy volt benne több, volt alkalmam, vagy volt szerencsém, hogy meghívást kaptam a Liverpoolt, amikor Benitez volt az edző, csak sajnos a Sampdoria és a Liverpool nem tudtak megegyezni, ezek ilyen pénzbeli dolgok, tehát rajtam kívülálló okok miatt nem tudtam odaigazolni, ezt egy kicsit bánom, de mondom, ezek a menedzselés dolgok, meg ezek, én akkor kihoztam magamból azt szerintem, amit tudtam.
1: Nem tudom, hogy utólag mennyire emlékszel rá vissza, de volt akkor itt az orosz ajánlatokon kívül más ajánlott, vagy honnan jött akkor megkeresés, amikor végül Olaszországból váltottál?
2: Hát ugye az ember néha úgy igazol, hogy kapcsolatok kellenek, úgyhogy itt volt egy olyan, hogy Monakóba, amikor játszottam, akkor Nicába lakott pont a Krasznodárnak a vezetőedzője, Slavoljub Muszlin nevezetű ember, aki tulajdonképpen arról híres, hogy ő fedezte fel az Zidánt, és az ő meghívására mentem én Krasznodárba akkor, tehát engem kivásároltak, akkor a Monakóból, pont akkor kötöttem egy 4,5 éves szerződést, akkor jött a Ranieri, tehát akkor volt ez az építkezés a klubnál, és minden szuper pozitív volt, és nem akartam eljönni Monakóból, tehát az élet is azt kell, hogy mondjam, hogy remek volt. Viszont a Monakónak a politikája az olyan, hogy fiatal játékosokat hoznak, és hogyha van kérő, és még pénzt is ajánlanak értük, akkor ők nem fognak marasztalni senkit, és ezt láthatjuk amúgy az évek során, ez folyamatosan így van. Úgyhogy nekem is mondták, hogy figyelj, van érted egy nagyon jó ajánlat, el tudsz menni Oroszországba, úgyhogy részünkről oké a dolog, döntsd el te, nyilván, hogy szeretnél-e maradni vagy menni, és akkor beszéltem a vezetőedzővel, a Ranierivel, hogy mennyire számít rám, stb. Aztán így éreztem egy kicsit, hogy ő még hát ilyen nem tudja, hogy mi lesz, hogy hogyan, hogy stabil kezdő leszek-e, vagy nem. Aztán akkor úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek oda, ahol a vezetőedző 100%-osan azt mondja, hogy engem szeretne.
1: Egyébként ott a feleséged, ott ismerkedtél meg, vagy a döntésbe ez is közben avatkozott, hogy orosz, és oda származik egyébként?
2: Hát nem, a feleségemet már ott ismertem meg, tehát ez nehéz lett volna amúgy nem becsajozni Oroszországban, gondolom őszintén. Úgyhogy igen, a feleségemet ott ismertem meg. Ez egy olyan dolog volt, hogy szomszédok voltunk igazából, aztán mi találkozgattunk, nagyon sokáig udvaroltam neki, és utána az ember, amikor már úgy érzi, hogy na hát meg szerintem megtaláltam a társamat, akivel tudok menni úgymond az életbe tovább. Én ezt megéreztem nagyon hamar, szerintem egy olyan, hát egy ilyen 8-10 hónap után én már úgy éreztem, hogy ő az igazi, úgyhogy nem is vaciláltam, elvettem, úgyhogy mi már, hát most lehet megdorgál, de már 12 éve együtt vagyunk.
1: És egyébként a Krasznodárban mennyire nagy a futballkultúra, mert hogy visszaemlékszem még, amikor régen közvetítettek itt nagyon orosz bajnokságokat, és ugye még a háború előtt, akkor ott mindig telt ház volt, sok ember volt, ha jól emlékszem vissza, meg azért egy top csapatnak számított akkoriban. Tehát összességében a Krasznodárban mennyire számítottok ti futballisták, ott nagy sztároknak?
2: Amikor én kiigazoltam, akkor Krasznodárban két csapat volt. Volt a Kubány Krasznodár, illetve az FK Krasznodár. Az FK, ahova én mentem, az még csak 5 éves volt. Tehát ott volt egy szponzor, egy alapító, aki egy saját klubot szeretett volna. Igazából ő megkérdezte, hogy ő fel tudja tuningolni a Kubány Krasznodárt, és nem engedték meg neki, úgyhogy azt mondta, akkor alakítok egy saját klubot tulajdonképpen. És én ebbe a klubba igazoltam. A Kubány Krasznodár meg egy stabil első osztályú csapat volt akkor, tehát volt derbi. Tehát egy Krasznodárban volt két első osztályú csapatod, most a Kubány harmadosztály sajnos, tehát ott óriás pénzes problémák vannak, meg a város nem segít, viszont az FK Krasznodár az meg tavaly megnyerte a bajnokságot, és most is ott vannak az élen, tehát annyira jó szakmai munka folyt, meg folyik a mai napig, hogy én amikor odaigazoltam, akkor volt egy akkora bázis a Krasznodárnak, hogy leesett az állam. Még annó fel is vettek egy videót, talán a YouTube-on meg lehetett nézni, most már nem lehet, mert leszették, hogy bemutattam, hogy milyen stáb dolgozik a csapat mellett, milyen pályák vannak, hogy hol élünk tulajdonképpen, tehát Manchester City jött oda, és tátva nézték, hogy mekkora bázisa van a Krasznodárnak, tehát ott tényleg az elnök minden garasát, úgymond minden rubeljét ebbe a csapatba tette bele, és azt kell, hogy mondjam, hogy óriási munka folyt annak érdekében, hogy a nézőket, mert nagyon kevés nézőnk volt akkor, meg szurkolónk, ugye 5 éves a csapat, még nem tudják, hogy mindenki a Kubánynak szurkol, ott játszottunk a Kubán stadionba, ugye most azóta már van FK Krasznodár stadion, majd nézzék meg, mert őrületesen jól néz ki, mint egy kolosszeum, és hogy ezeket a nézőket tulajdonképpen átcsalogassa az FK oldalára. És most már azt kell, hogy mondjam, hogy a Kubánynak szinte alig van nézője, és mindenki az FK-nak drukkol. Úgyhogy óriási foci őrület van, óriási, tehát stadionok állandóan, és ugye ők játszottak még a háború előtt, amikor nem voltak szankciók, ők játszottak bajnokok ligáját is, tehát voltak csoportkörösek, Európa Liga, tehát ott óriási foci öröm van, amikor játszik az FK, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy akinek van, azt hiszem a Ramirez játszott ott.
1: Igen,
2: Ramirez, sokat beszéltem vele, és ugye neki is vannak magyar kötődései, meg szomszédok is voltunk ott, és mondta is, hogy hát ez őrület, ami tulajdonképpen ott van kint, úgyhogy magyar játékosok, aki teheti, és van meghívás, akkor ne habozzatok, menjetek, és ne féljetek a szankcióktól.
1: Összességében így a korábbi csapatodat mennyire szoktad figyelemmel követni? Ugye a Krasznodárt most említetted, de például a Sampdóriát, Barit mennyire szoktad figyelemmel követni? Ugye most a tévéképernyőjén őket az utóbbi időben elég nehéz, mert sajnos ugye ők is kicsit visszábestek, de összességében mennyire nézed a régi klubjaidat?
2: Én nézem az összes régi klubomat, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindenhonnan nagyon pozitívan jöttem el, és nagyon pozitív megítélése van a klubnak is, meg nekem is. Tulajdonképpen a Sampdóriát nagyon sajnálom, tavaly ők kiestek, és úgy lettek úgymond visszapecázva a Széria B-be, és ebbe az évben sem kezdték nagyon jól, most kezdtek el nyeregetni. Volt rengeteg edzőváltás, úgyhogy én azt látom, hogy ott szenvedés van egyelőre. A Barinál ugyanez, szintúgy, sajnos. Ugye ott, amikor meghalt az elnök, a Matarese, akkor kiveszi át a klubot, tehát nem tudták, ilyen nagyon nagy bizonytalanságok vannak, úgyhogy úgy látom, hogy ott is nagy nehézségek vannak, de mindenféleképpen követem mindig a két csapatomat, mert egyszerűen imádom őket.
1: Ha csak egy semleges szurkolói szemmel nézed, van kedvenc bajnokság amúgy, amit mindig követsz, ugye a Sport TV miatt a BL-t nyilván úgy, vagy nem is úgy, hogy muszáj követni, hogy szakmailag felkészült legyél, de ha csak hobbiként tekintesz, akkor melyik bajnokság, amit figyelemmel követsz?
2: Hát igen, nyilván a BL-t, meg ezeket a tornákat, ezeket mind követem, de megnézek minden focit, hogyha mondjuk megy egy Premier League meccs, és megy egy Szériá meccs, akkor én a szériát választom egész biztosan, tehát én megnézem a szériát, nekem tulajdonképpen az a kedvenc bajnokságom. Aztán megnézem ugyanúgy a Saudi Ligát is, megnézem a Török Ligát, megnézem a Portugált, tehát az a lényeg, foci legyen. Az összes focit megnézem, tudok belőle tanulni, egyrészt azért is, mert edzőnek készülök, most ezen az UEFA a licenszen vagyok tulajdonképpen, hallgatom, hallgatóként, úgyhogy nagyon fontos nézni a meccseket. Hát meg a másik dolog meg, hogy én, hogy nekem ez az életem tulajdonképpen, úgyhogy nem szeretnék kiadni egyetlen meccset se, és mindig képbe vagyok szinte mindennel.
1: Igen, és mielőtt rátérünk itt a BL döntőre, még egy szegmest akartam pont beemelni, ez pedig a Dorogi és a Sport TV szegmens párhuzamban. Ugye jelenleg Dorogon labdarúgó és edző is vagy egyben, közben a Sport TV-n is tevékenykedsz, mint szakértő összességében. Nyilván most a játékos pályafutásod már a vége felé tart, ugye volt egy kisebb visszavonulásod is már korábban, tehát ha választani kell, akkor most jó esélye itt az edzőség és a szakértői szemlélet jöhet előtérbe. Akarsz ezek közül választani, vagy úgy érzed, hogy ezt a kettőt, ezt azért, hogy hosszú távon össze tudod egyeztetni a jövőben.
2: Ezt amúgy aranyosan mondtad. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én már befejeztem a profi labdarúgást teljes mértékben. Aztán visszarántottak engem ebbe a Kelen témába, hogy gyere, jó lesz. Mondom, akkor jó, elmegyek, focizok, társaságban vagyok, öltözőben vagyok, tehát én ezt imádom, szeretem, és akkor utána megkaptam egy meghívást a Dorogtól, hogy nagyobb távú célok vannak, stb. Szeretnék, hogyha én lennék a másodedző. Hát mondom, ez pont kapóra jön nekem most így, hogy tanulok is. Mondom, akkor elvállalom ezt az egészet, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem akarva, de visszacsöppentem ebbe a profi világba, tehát én már nem akartam ötöt edzeni, mondjuk egy héten, tehát nekem, én már edzettem eleget életemben, én most úgy vagyok vele, hogy szeretnék a családommal pihenni, illetve élvezni a szabadidőmet, és egyszerűen úgy visszaálltam ebbe a dologba, hogy úgy nézek ki, hogy megint profi vagyok, sőt a szerződésem is profi, pedig nem kértem, úgyhogy igen, ez egy ilyen téma. Mellette ugye csinálom ezt a Sport TV-s dolgot, ami egy teljesen más világ tulajdonképpen, de tetszik. Azt kell, hogy mondjam, hogy mivel meccseket is folyamatosan megnézem, ugye képbe vagyok ezekkel kapcsolatban, nem kérték tőlem azt, hogy mondjuk elemezzek ki valamit, vagy pedig statisztikát mutassak, mert arra van más ember tulajdonképpen. Én azért vagyok, hogy amit látok, azt mondjam el tulajdonképpen, és úgy, hogy a néző is megértse, tehát próbáljak úgy beszélni, hogy megértsék még az is, aki soha nem nézett mondjuk focit az életében, hogy most miről van szó. És tulajdonképpen ennél többet nem is csinálok a tévénél, de viszont nagyon tetszik, ez kötetlenbe megy. Az, hogy edző leszek-e, még nem tudom. Szeretném kipróbálni magam ilyen menedzsment dolgokba, vagy ilyen sportigazgatói esetleg, vagy pedig ilyen akadémia vezető, vagy valamilyen vezető, tehát vezetői dolgokba. Én úgy érzem, hogy lehet, hogy az nekem jobban menne, vagy jobban állna, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy még nem kapkodok, egyelőre figyelem, hogy mit tudok csinálni, vagy hogy mit szeretnék tulajdonképpen csinálni. De mondom, szeretném élvezni ezt az időt a családdal, illetve az, hogy már tényleg nem annyira profiként készülök mondjuk egy NB3-as mérkőzésre, mint mondjuk a fiatalok nálunk.
1: Hát sok sikert kívánunk hozzá, és reméljük, jól fogsz dönteni majd hosszú távon. Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Koma Vladimirral.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Itt vagyunk továbbra is, Vladimir a vendégem. És folytassuk akkor itt most már a BL szezonnal. Összességében, hogy összegezve kell ezt az idei évet, ugye a Sport TV szemszögéből már véget ért az idei BL szezon. Ha összegezni kell ezt az idei évet, akkor hogy tetszett, amit idén láttunk? Mennyire volt pozitív, mennyire volt negatív, meg ez az új formátum, ez már a, neked a szemednek teljesen jó esik, úgymond, tehát sikerült megszokni ezt az új formátumot, mit gondoltunk erről az idei szezonról?
3: Igen, szkeptikusak voltunk az új formátummal kapcsolatban, de szerintem nagyon jó. Nekem nagyon tetszik személy szerint, és még a múlt évibe, amikor ugye a francia csapatok jutottak be rengetegen, aztán ebbe az évben már azért ilyen kiegyensúlyozottabb volt, mert a tavalyihoz képest a nagyobb csapatok is komolyabban vették már rögtön az első mérkőzéseket. Tavaly még nem. Tehát tavaly volt olyan, hogy a PSG ugye becsúszott az utolsó helyen még, tehát azt végén meg is nyerték, az már más kérdés. De idén már úgy vettem észre, hogy azért komolyan vette mindenki. Nyilván mindig van meglepetés. Tehát van olyan, hogy egy kisebb csapat, lásd Karabak ebbe az idénybe például, milyen jól teljesített, vannak visszaesések, mondjuk egy Nápoly, egy Inter nem úgy teljesített szerintem, ahogy kellett volna a BL-be. Én meggyőződésem volt nekem, hogy a Bayern az végig fogja menetelni a dolgot. Tehát én már legelején azt mondtam, hogy ha el kellett volna menni egy tipmix irodába, és fogadni valakire, én azt mondtam volna, hogy Bayern München egyértelműen. És az, hogy a PSG-vel kerültek össze, ugye ez sokan mondták, hogy egy döntőnek is megfelelt igazából. És tényleg olyan is volt az első mérkőzés. Nekem nagyon tetszik, mondom, hogy milyen meccsek vannak. Pláne azok a meccsek is nagyon jók, ahol mondjuk van egy 3 gólos különbség, de nem jelent semmit igazából a BL-be. Tehát már 3-4 gólos különbségek nem jelentenek igazából semmit. Mert elmész mondjuk idegenbe, vagy elmész utána tehát egy hazai meccsen, és meg tud fordítani a mérkőzést. Tehát nagyon jó mérkőzések lettek, és az, hogy egy PSG Arzenál, az Arzenált én nem tippeltem volna a döntőbe, megmondom őszintén, de amit ebbe az évbe a bajnokságba is letesznek, ezt abszolút meg tudják koronázni még egy BL döntővel. Hanem egy BL győzelemmel.
2: Igen, itt azért az elődöntő, mint a kicsit pont játékstílusra is ketté osztódott volna, mert azért szokták itt mondani, hogy az Atletico-nak meg az Arzának a játékstílusa, illetve a PSG-nek meg a Bayern Münchennek a játékstílusa, és egy az egyben megegyezik. Összességében jobban örültünk volna, ha két támadóbb stílusú van a két oldalon, és mondjuk a PSG meg a München a döntőbe találkozhat, vagy mennyire tetszik, ha így ránézel el, hogy Arzán PSG BL döntőt látunk, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
3: Hát ne vegyük el a csapatoktól az érdemet igazából, megérdemeltem, vannak ott, ahol vannak. Most nézőként nyilván az ember az mindig szép focit szeretnek látni, cselezni akar látni játékost, szép gólokat lőni, beindulásukat, tehát szép focit akar látni a szem, igazán cselezni akar látni játékost, szép gólokat lőni,

0: igazán annyira fizikális, és annyira tudja dominálni még így is, hogy egyszerűen nem engedte az Atléticónak, hogy a térfelen átjöjjenek. Tehát nem látványos ez a foci, ezt aláírom, de amit csinálnak, az talán a legjobban csinálják jelenleg Európában.
1: Teljes mértékben igazad van, ez egy óriási taktikai felkészültség, és az, hogy lehet, hogy neked nem jön le a meccset nézve, hogy ki uralja a játékot, de az Arsenal uralta végig a játékot. Az volt, amit ők szerettek volna tulajdonképpen, úgyhogy mondom, le a kalappal, hogy ott vannak a döntőbe.
0: Ha így visszamegyünk még az elődöntőig, ez a PSG Bayern München, ez kicsit 1A-1B volt egyébként, tehát itt aki onnan jött, az nagyjából tök mindegy, ki jutott a döntőbe, megérdemli, vagy azért neked a Bayern München, még mindig, ahogy említettél, hogy ők voltak a favoritok nálad, ez így a PSG-vel szemben is így úr, hogy amikor megláttam ezt az elődöntő párosítást, akkor úgy voltál, hogy tök mindegy, melyik jut be, csak lássunk egy jó csapatot ott.
1: Hát a PSG-vel, amikor játszottak, akkor is olyan érzésem volt, hogy igen, jó csapat a Bayern, tehát tényleg ahogy eddig meneteltek, meg ahogy nyerték a meccseket, könnyedén, meg látni lehetett, hogy önbizalommal teli, tehát duzzadnak az önbizalomtól, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a két meccs alapján a PSG uralta a meccset, és az volt, amit ők szerettek volna, az volt, amit ők elképzeltek, tehát ilyen részletekbe is belementek utána, azt már az interneten láttam, hogy a Safonov miért rugdalja ki a labdát tulajdonképpen folyamatosan, tehát meg volt a game plan teljes mértékben, és ez Bayern ezzel nem tudott mit kezdeni tulajdonképpen. Tehát én sajnálom, mert én Bayern drukker vagyok, sajnálom, hogy nem ők vannak a döntőben, de a PSG messze most a legjobb csapat. Tehát viszont ne felejtsük el azt, hogy a döntő az egy meccses. Tehát a döntőben akármi lehet. Egy kiállítás, egy 11-es, egy mit tudom én, egy kezdet, momentumokból áll az egész mérkőzés, és ugye tudjuk, hogy a momentum az egy perc alatt meg tudja változtatni a meccs képét, úgyhogy itt nem mondanám meg neked, hogy tulajdonképpen a két párosítás közül, amelyik tovább jut, azt fogja biztosan megnyerni, mert itt akármi lehet igazából. Egy meccs alapján.
0: Tudj, játékfelfogásban talán mondhatni, hogy két ellentétes csapatról beszélünk, így gyűjtöttem ki infókat, hogy a PSG a harmadik legtöbb szerzett, az Arzán a harmadik legkevesebb kapott XG-vel rendelkezik, a PSG lőtte a legtöbb, az Arzán kapta a legkevesebb gólt, tehát így tényleg minden támadó statisztikában a PSG felül van, az Arzán minden védelmi statisztikában. Az, hogy ennyire két pólus találkozik el egymás ellene, szerinted kinek segíthet? Inkább az Arzánnak jó, hogy egy ilyen labdaigényes, domináns csapattal fog találkozni, vagy inkább a PSG-nek jó, hogy egy ilyen ellenféllel játszik, és nem olyan, mint a Bayern vagy a Barcelona, aki nagyon hasonló stílusban játszik, mint ők.
1: Hát most így kapásból az kell, hogy én azt mondanám talán, hogy a védekező csapatnak is, aki kontrázik, nagyobb esélye van, mert mindig sokkal nehezebb felbontani egy masszív védelmet, tehát ott nagyon nagy türelemmel kell játszani, ugye beindulások azok kevesebb van, mert ugye kompakt az ellenfél, ott van a 16-os körül, nem tudsz hova beindulni, nincs terület tulajdonképpen, és ez amúgy felőrli a támadó csapatot, nyugtalanná teszi a támadó csapatot, viszont a másik oldalon meg van egy PSG, ahol olyan támadó sor van, hogy Kvaratskhelia, Doué, Dembélét, és be tudják cserélni oda a Barkolát, tehát félelmetes támadó sor, és egyszerűen technikailag, fizikailag, foci tudásba is, tehát szerintem azért nagy különbség van a játékosok között, az Arsenal és a PSG között, tehát a PSG javára, úgymond, hogy ott meg lehozni egy meccset gól nélkül nagyon nehéz lesz. Tehát ott meg olyan villanások lesznek, vagy lehetnek tulajdonképpen, hogyha te nem koncentrálsz oda mondjuk 120%-osan egy pillanat alatt, hogy egy csellen levesznek, aztán ott vannak mögötted. Úgyhogy azért is lesz az érdekes ez a dolog, de így kapásból én azt kell mondjam, hogy a védekező csapatot helyezném előnybe. Hogy nekik jobb ez a dolog.
0: És akkor te soroltad tényleg a szupersztárokat, és ha támadó oldalról beszélünk, akkor mindig ott van egy Hakimi is, akiről még így el is felejtünk beszélni, pedig első a gólpasszokban az idei BL kiírásban, 8 gólpasszal, mert mindenki itt a szupersztárokról beszél elő, és még egy ilyen szélső védővés van ennek a csapatnak, aki ennyire be tud lépni a támadásokban. Akkor így az előző monológodrat lezárva és ráfűzve, akkor szerinted ebbe a BL döntőben az Arzán számít minimálisan esélyesen? Tehát mondani kéne akár 51-49-be egy arányt, akkor inkább most az Arzának mondod esélyesebbnek? Nekik jobb ez a matchup?
1: Hát nem, én csak ezt kapásból mondtam neked, hogy a védekező csapat. Én a PSG-t várom győztesnek. Százalékban mondjuk 51-49, de

0: PSG-nek, én inkább azt mondanám. Hakimire visszatérő, ott van még a másik oldalon a Mendez. Tehát ez a két ember olyan dolgokat művel a pályán, hogy néha csatárként látjuk őket, néha olyan, hogy a Hakimi bead, és a Mendez fejezi be. Tehát ilyen dolgokat nagyon keveset látunk a fociba igazából. Félelmetes, amit művelnek. Tehát ott nem tartja senki a pozícióját a PSG-nél, hanem mindenki betölt egy pozíciót, ami éppen üres. Tehát ezért jó a PSG. Úgyhogy én azt mondom, hogy legalábbis én PSG győzelmet várok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz majd.
1: Ilyen szempontból teher mennyire lett inkább az Arzenálon, mert azt nézzük, hogy ugye most jó esélyre azért be fogják húzni az idei bajnoki címet, bár vagy a West Ham ellen is megszenvedtek, most múlt hétvégén már nehezen mond ilyet az ember, de jó esélyre azért meg lehet nekik a bajnoki cím, viszont BL-t ugye nem nyertek, még 2006-ban pont 20 év volt az utolsó, hogy eljutott legalább egy BL döntőig, de azt is elveszítették, még a PSG ugye önbizalommal teli egy címvédéssel jöhet ide. Szerinted az Arzenát nyomhatja inkább ez a teher, vagy azért a PSG-n is ott a teher, hogy azért egy duplázás, azért az mégis egy kicsit más szájíz?
0: Hát nem tudom neked megmondani, BL döntőt nem játszottam, de döntőt már játszottam sokat. Itt szerintem egyik csapat részéről sem lesz nagy teher. Itt ki fognak menni, és egy jót fognak játszani. Tehát erről fog szólni. Szerintem az Arzenál itt maximálisan fel fog készülni taktikailag, hogy tönkretegye a PSG-nek a játékát. A PSG meg játszani fogja szerintem ugyanazt, amit tulajdonképpen eddig képviseltek. Mondom, tehát ez egy olyan dolog, hogyha taktikailag te 120 percet végig tudsz, mondjuk 110-et, nem 120, 110-et végig tudsz koncentrálni, akkor akár viheted mondjuk a dolgot egy 11-esek, a 11-esek az meg teljes, az lutri, az teljes mértékben lutri, ott akárki nyerhet, úgyhogy nem tudom, mi lesz a fejekbe, hogy lesz, nem hiszem, hogy itt döntetlenre fog játszani amúgy valaki, mind a két csapat meg akarja nyerni a mérkőzést, de majd a mérkőzés folyamán is majd lesznek változások, meg váltások, úgyhogy mondom, én azt várom, hogy az Arzenál itt taktikailag nagyon fel fog készülni a PSG-ből, a PSG meg csak játszani fog úgy, ahogy tud.
1: És azért még egy műsor vége felé beszélünk picit magyar érdekeltségből is, mert azért csak itt fogják a Puskásba rendezni összességében. Szerinted ez maga az országnak, meg is sport szakmaira mekkora dolog, hogy itt rendezik. Másrésztről meg mi magyar szurkolók mennyire örülhetünk, hogy azért, ha összegezve nézzük, talán az Arzát nem várta mindenki oda a BL döntőbe, de ahogy megnézzük, azért csak kettő top csapatot kaptunk ide.
0: Igen, amúgy megkérdeznék egy pár embert, hogy ki, milyen csapatnak örült volna jobban, hogyha döntős. Szerintem mondtak volna egy sok mindent Real Madridtól elkezdve, tehát olaszokon keresztül. Igen, egy Arzenál van a döntőbe, örüljünk annak, hogy Budapesten lesz tényleg, mert szerintem ez egy nagyon nagy dolog az ország számára is, a város számára is. Igazi, ez egy foci ünnep lesz tulajdonképpen. Reméljük, hogy a PSG szurkolók nem fogják szétverni a várost, ahogy szokták, de ez egy foci ünnep tulajdonképpen, és mindenki már nagyon várja, és az tényleg, hogyha valaki tudott erre jegyet szerezni, erre a mérkőzésre, és kint tud lenni magyarként, az egy óriási dolog, mert nem biztos, hogy az életében még egyszer össze fog jönni egy BL döntő mondjuk valahol. Úgyhogy ez helyben is van, szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy ide tudták szervezni.
1: Szerencsések között leszel, vagy te otthonról fogod figyelni? Vagy?
0: Én kint leszek a stadionban.
1: Akkor ez nem akármilyen élmény, ezt gondolom válogatott meccsen már voltál, tehát így az atmoszférát már sikerült megtapasztalni.
0: Igen, igen, igen, válogatott mérkőzések azok mindig jók. Egy BL döntőn még nem voltam, lehet, hogy nekem is ez az első és az utolsó, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, szerintem biztos, hogy jó hangulat lesz.
1: Jó szurkolás, meg szórakozást kívánok hozzá. Köszönöm. És még egy záró kérdés így az adás vége felé, hogy ha már magyar érdekeltség meg bajnokok ligája, azért az utóbbi időben a Ferencvárosnak összekötődött itt a BL-lel a neve, és most azért nagyon közel állunk ahhoz, hogy ne sikerüljön nekik a BL indulás összességében. Szerinted a magyar futballnak mit tenne jót? Tehát az, ha van egy kicsit variabilitás benne, és inkább a Győr lesz ott, vagy azért még mindig a Fradi, aki szerezte itt a koeficiens pontokat az utóbbi években, és azért még magyar szemmel, tényleg itt nem klubhovatartozás, nem kinek szurkunk, hanem csak magyar futball szerető ember szemmel, még mindig az lenne nekünk a legjobb, hogyha a Ferencváros indulna a BL-ben.
0: Nagyon szurkoltam a Fradinak a BL-be is, meg az Európa Ligába is, tehát mindig jó, hogyha van egy magyar csapat ilyen nagy tornákon. A bajnokságnak viszont azt kell, hogy mondjam, hogy jót tett, hogy most a Győr van ott az élen, ugyan még lehet, hogy a Fradi fogja megnyerni, tehát itt még akármi lehet, viszont jó egy konkurencia bajnokságon belül, tehát azért egy 10 éven keresztül itt azért Fradi uralom volt, és az tényleg szerintem nagyon jót tesz a bajnokságnak, hogy itt más csapatok is így fel tudják lendíteni az évet maguk számára. Teljesen mindegy szerintem, legalábbis nekem teljesen mindegy, csak legyenek ott a BL-be, vagy az Európa Ligába, mert szerintem a magyar labdarúgás számára ez nagyon fontos, meg a válogatott számára ez nagyon fontos, hogy ott legyünk a térképen, mert ugye nekünk most megint jön egy generációváltás, majd hamarosan kellenek a fiatalok, kell, hogy a fiatalokat lássák, kell, hogy a fiatalokhoz nemzetközi szinten nyúljon mondjuk más csapat, más úgymond külföldi csapat, nagyon fontos, úgyhogy nekünk minden apró ilyen dologba kapaszkodni kell. Most az, hogy ki van ott a BL-be vagy az EL-be, számomra teljesen mindegy, csak legyen ott valaki. Most mondhatnám itt a játékosokat is, hogy mondjuk, hogy ki játszott meg, ki nem. Tök mindegy, csak legyenek ott magyar játékosok, és tényleg mindenkinek szurkolok, hogy így legyen.
1: Valahogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Én is köszönöm.
1: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó. Stoll Luca vagyok. Össztársadalmi egyeztetést készít elő Radnai Márk. A cél, hogy mindenki beleszólhasson a döntés előkészítésbe. Sólyog Tamás és a többi közjogi tisztségviselő védelmében tartanak tüntetést a várban, Orbán Viktor támogatásával. És a pénzügyminisztérium szeptemberi határidőt kapott az új pártfinanszírozási javaslat kidolgozására. Tudta meg. Az online térben érkezhet a kormány új társadalmi egyeztetési rendszere. Erről Radnai Márk tett bejelentést, amikor azt is közölte, hogy a továbbiakban nem ő felel majd a Tisza-szigetek közösségének szervezéséért. Mint írta, egy olyan részvételi rendszeren dolgoznak, amelynek feladata lesz, hogy minden magyar ember számára biztosítsa a beleszólás lehetőségét a közös ügyekbe. Közben Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke az uniós migrációs paktum miatt bírálta a kabinetet. Erre válaszul Magyar Péter miniszterelnök leszögezte, a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
2: Boris Johnson a Churchill tényező című könyvét olvasta vasárnap Magyar Péter a Balatonon. Derült ki a miniszterelnök fotójából, amelyet Balaton az örök szerelem aláírással tett közzé. Nem sokkal előtte a miniszterelnök Havasi Bertalan szavaira reagált. Orbán Viktor kommunikációs igazgatója szerint ugyanis a Fidesz továbbra is azt követeli, hogy a kormány jelentse be, Magyarország nem fogja végrehajtani a jövő pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Magyar Péter erre válaszul azt írta, a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is. Közben Radnai Márk a Tisza alelnöke munkájáról írt. A párt elnökségével abban állapodtak meg, hogy a Tisza-szigetek közösségének szervezését és a széleskörű társadalmi egyeztetések rendszerét külön kell választani. Ezért összeférhetetlenség miatt visszalép a Tisza-szigetek éléről, ugyanis kormánybiztosként jelenleg egy olyan részvételi rendszeren dolgozik, amelynek feladata lesz, hogy minden magyar ember számára biztosítsa a beleszólás lehetőségét a közös ügyekbe. Hangsúlyozta, hogy ennek a rendszernek mindenki számára nyitottnak, átláthatónak és pártatlannak kell lennie.
3: Szerintem más lesz, mint a nemzeti konzultáció. Másfajta társadalmi egyeztetést, bevonást son dolgozik a Tisza kormány. Itt vannak a részvételi demokrácia, a részvételi költségvetéssel kapcsolatos modellek, tehát a lakosság jobb bevonása, de úgy néz ki, hogy nem a nemzeti konzultáció ösvényén fognak elindulni.
2: A részletekről azonban egyelőre nem sokat tudni. A Tisza február elején nyilvánosságra hozott szakpolitikai programjában többször is szerepel a társadalmi egyeztetés szándéka. Ezt egyebek közt az euró bevezetése, a nemzetet újraegyesítő alkotmánytervezet, illetve a településeket érintő nagyobb döntések kapcsán említették. Pár nappal ezelőtt pedig Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közmédia átalakítása kapcsán ért arról, hogy társadalmi egyeztetést is indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia dolga és feladata. Juan Gábor szerint a társadalmi egyeztetési rendszer az online térben valósulhat meg.
4: Lényegében ingyen meg lehet csinálni a közösségi média felületeken keresztül. Magyar Péter ezen a terepen mozog, tehát ismeri, használja ezt a közeget. Ez akár egy kormányzati appon vagy bármi máson keresztül lehetővé teszi azt, hogy folyamatosan jelzéseket adjunk fontos kérdéseknél, nem álkérdéseknél, hanem valódi kérdéseknél a kormányzatnak.
2: Hon Gábor emlékeztetett, hasonlóra volt példa akkor, amikor a Tisza társadalmi nyomásra megvált két miniszterjelöltől. A Sólyog Tamás köztársasági elnök elmozdításáért indított petíciót és több százezeren írták alá rövid idő alatt. Az elemző így fontos, elkerülhetetlen és tisztességes lépésnek tartja a Tisza törekvését a társadalmi egyeztetésre.
1: Jobboldali és a Fideszt támogató influencerek és újságírók szerveztek tüntetést a budai várba a Sándor palotához. Tiltakozásul az ellen, hogy a kormány egy alkotmánymódosítással el akarja mozdítani Súlyog Tamás köztársasági elnököt és több más állami tisztségviselőt. A megmozdulást Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is támogatásáról biztosította. A kormány indoklása szerint ugyanakkor a közjogi szereplőknek azért kell távozniuk, mert tétlenül nézték a demokrácia lebontását. A helyszínen ott van tudósítónk, André Novák András. Szervusz, mi történik, mi történt, hányan voltak a tüntetésen?
5: Szervusz, Luca, és köszöntöm a híradó nézőit. Nagyon jól konferáltuk fel ezt az anyagot, hogy, illetve a bejelentkezésemet, hogy Orbán Viktor támogatásával valósult meg ez a rendezvény, és ez kölcsönös volt, mert a tömeg pedig Orbán Viktor támogatta, többször is egyrészt Magyar Péter lemondását és távozását követelték, és Viktor kiáltása, illetve ennek a súlykolásával pedig Orbán Viktor visszatérését szeretné. Ez a tömeg, amelyikre valaki azt mondja, hogy 1000 fő, van, aki azt mondja, hogy 2000 fő. Most hallottam, hogy Magyar Péter 400 főse becsüli ezt a rendezvényt. Annál szerintem azért nagyobb, de azért több ezer fősről óvatosan beszélünk, szerintem 1-2000 fős rendezvény, aminek most van vége ezekben a másodpercekben. 6 beszédet hallottunk, most gyorsan összefoglalnám akkor a nézőknek ezeket a beszédeket. Arról beszéltek a felszólalók, például Teleki Béla, a Citizen Go-nak a vezetője, hogy Magyar Péter rátámadt az országra, és hogy félteni kell ezt az országot most attól, hogy a demokráciából elérkezünk a diktatúra, Kohán Mátyás szerint a latin-amerikai típusú berendezkedésű diktatúrák világába. Úgyhogy arról beszéltek a felszólalók, hogy itt most olyan dolgokat követel ez a hatalom, ez a kormány, amire Kádár János uralkodása óta nem volt példa, úgyhogy Kádár Jánoshoz hasonlították Magyar Pétert, és a tízás politikusokat pedig az akkori kommunista hatalom funkcionáriusaihoz. Ez több felszólalótól is elhangzott. Volt egy nagyon érdekes pillanat, Skrafty Fuzsina dokumentumfilmes is író, amikor felszólalt, arról beszélt, hogy ő mindig is abban hitt, hogy több köt minket össze az embereket, a társadalmat, mint ami szétválasztja, és példaként hozta azt, hogy azért itt a Tisza oldaláról is vannak nagyon sokan, akik nem nézik jó szemmel azt, ahogy most ez a mostani hatalom megpróbálja az előző hatalom által kinevezett és megbízott vezetőket eltávolítani. Példaként hozta fel Puzsér Robertet, aki Skrapszki elmondása szerint támogatásáról biztosította őt, na akkor a tömeg elkezdett fújolni. Hiába hozott egy olyan példát Skrapszki Fuzsina a másik oldalról, aki támogatja ezt a rendezvényt bizonyos részében, a tömeg mégis fújolásba kezdett, és gyakorlatilag a felszólaló ellen fordult, úgyhogy ez egy igencsak érdekes része volt ennek a mai tüntetésnek, ami egyébként nagyjából pontosítom is magamat. Azt mondtam volna, hogy békés volt, hallgattam beszélgetéseket, azért idejöttek Tisza szimpatizánsok, újságírók, és ott azért elszabadult a pokol, úgy lokálisan azt azért elmondhatom, hogy nagyon nagy feszültségek voltak itt helyben. De összességében a felszólalások tehát arról szóltak, hogy Magyar Péternek távoznia kell, mert valami olyas valamit csinál ezzel az országgal, amit egyetlen korábbi kormány és kormányfő sem tett. Ennyit innen a helyszínről, a következő híradóban pedig majd ismét beszámolunk arról, hogy ha még történne valami.
1: André Novák Andrásnak köszönjük a tudósítást. A pénzügyminisztérium szeptemberi határidőt kapott az új pártfinanszírozási javaslat kidolgozására. Ezt az információt kapta stábunk Köbön Anita kormány szóvívőtől. A miniszterelnök régóta reformot sürget. A Transparency International Magyarország jogi igazgatója azonban emlékeztet, az állami párttámogatások megvágása akár korrumpálhatóvá is teheti a politikusokat. Bedő Dávid, a Momentum politikusa az 1+1%-os felajánlást terjeszteni ki a politikai pártokra.
6: A választási eredmények alapján a kormány döntött az állami párttámogatásokról. A magyar közlöny szerint a Tiszának közel 707, a Fidesznek csak nem 518, a Mi Hazánknak 157, a KDNP-nek közel 93 millió forint állami támogatás jut 2026-ban. A DK ugyan nem jutott be az országgyűlésbe, de megugrott az 1%-ot. Nekik 12 millió forint jár. A pártalapítványoknak is jut forrás. A Tiszáé 887, a Fideszi 614, a Mi Hazánki közel 93, a KDNP-é 3, a DK-é csak nem 18 millió forinthoz jut. A kormányülésen azonban döntés született a finanszírozási modell átalakításáról.
7: Érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek, és azt mutassák meg nekünk, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága. Magyar Péter már korábban is elmondta, hogy abban az irányban volna érdemes módosítani, a cél az, hogy ösztönözze és jutalmazza a rendszer azt, hogy a pártok törekedjenek saját támogatás gyűjtésére.
6: A Transparency International Magyarország a bevételek és kiadások átláthatóságát tartja kulcskérdésnek. A támogatások megvágásának ugyanis nem várt következményei is lehetnek.
8: Akkor vitathatatlanul abba az irányba fogja eltolni a szereplőket, a pártokat, hogy oldják meg maguknak a saját képességei szerint a finanszírozást, és akkor majd elképzelhető, hogy megint ott leszünk, ahol most vagyunk. Itt van ez a parkolási, közétkeztetési, parkfenntartási sztori az önkormányzatok szintjén. Ez a pártfinanszírozás anomáliáinak a lecsapódása.
6: A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában. Ezt már az elemző mondta Híradónknak. Szentpéteri Nagyrihát hozzátette, számos európai párt épít a költségvetési támogatásra.
9: A pártok, jól lehet, közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak, sőt, ez tiltva is van nekik, de mégiscsak nagyon sokszor időzőjelbe téve kvázi állami szervként eljárva közfunkciókat látnak el.
6: A Momentum, amelynek politikusai visszaléptek a választástól, mert a Tiszát kívánták ezzel is támogatni, jelenleg nem tagja az országgyűlésnek, így állami támogatásra sem lehet jogosult. Bedő Dávid, a párt politikusa úgy látja, a közvetlen pénzadományok leginkább a nagyobb pártoknak kedvezhetnek, helyette intézményesítettebb támogatást javasol.
10: Erre lehetne egy olyan fajta megoldást kreálni például, hogy kiterjesztjük az 1+1%-os rendszert, hogy ne csak 2%-ról dönthessenek az emberek, amikor a személyi jövedelemadójukról rendelkeznek, hanem akár többről is, és mondjuk legyen egy olyan százalék, amit kimondottan pártoknak adnak.
6: Kerestük a kormányt a pártfinanszírozással kapcsolatban. Köbből Anita kormány szóvivőtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a pénzügyminisztérium felel a felülvizsgálatért. A tárca szeptemberi határidőt kapott a javaslat kidolgozására. Hozzátette, a 2027-es költségvetés októberben kerül a kormány elé. Ebben fog látszani először az esetleges változás számszerű hatása.
1: Nem kell eltűrniük azt, hogy gyalázzák, letolvajozzák, legazemberezzék őket. Erről beszélt Rétvári Bence a Mandiner Reakció című műsorában. A KDNP parlamenti képviselője, aki az Orbán kormány idején a belügyminiszter helyettese volt, tűrhetetlennek nevezte, hogy az elmúlt 16 évükről azt mondják, nem történt semmi, mert a Fidesz-KDNP mindent ellopott. Szerinte abban hibáztak, hogy nem érezték, mi az emberek számára a választás tétje, és megkéstek a digitális kampánnyal is. A korrupciós vádakkal szemben pedig nyomatékosabban kellett volna elmondani azt a rengeteg teljesítményt, amit letettek az asztalra a 16 év alatt, hangoztatta Rétvári Bence. A 2022-es energiaválság óta nem látott mélypontra esett az európai földgáztárolók töltöttségi szintje. A megkérdezett szakértők szerint az elzárt hormuzi szoros és a nyugatra nem érkező orosz gáz miatt erősebb verseny és kétszeres árak lehetnek Európában. Magyarország viszont a nyugat-európai országokhoz képest jóval kedvezőbb helyzetben lehet, mivel több irányból is érkezik folyamatosan földgáz.
11: A rezsicsökkentés plusz programunkban, amellett, hogy megtartjuk és szociális alapon kiterjesztjük a rezsicsökkentést, időjárástól és helyzettől függően szükség szerint megemeljük a rezsicsökkentett gáz és áramfogyasztási limitet.
2: Ígérte kapitány István gazdasági és energetikai miniszter még miniszteri meghallgatásán. Azonban az európai gáztárolók töltöttsége 2022 óta nem látott mélypontra süllyedt. Az idei hideg tél után a tárló kapacitása a 83%-os szint után most 42%-on áll. Ennek oka, hogy Nyugat-Európa közvetlenül nem vesz orosz gázt, és hogy a hormuzi szoros lezárása nehezíti a beszerzést. Azonban a szakértők szerint ellátási problémáktól nem kell tartani.
12: Földgázellátási problémák nem lesznek, legfeljebb drága lesz a földgáz. Ugye a hormuzi szoros körüli háborús helyzet miatt jelentős LNG kapacitás, Katar földgáz termelése, LNG termelése csökkent, és hát ez a globális egyensúlyra hatással van, és ez kihat nyilván az egész világpiacra, így az európai árakra is.
2: Ha ellátási gondoktól nem is kell tartani, nagyobb problémát jelenthet, hogy a földgáz piaci ára kétszeresére nőhet. A korábbi óránkénti 30 eurós megawatt ár helyett 60-70 eurós megawatt órás gázár is lehet. Ez a drágulás pedig akár Magyarországot is érintheti.
12: Magyarországra az orosz gáz érkezik, és ameddig az a gáz érkezik, addig olyan nagy ellátási probléma nem lesz. És hangsúlyozom, hogy a török áramlaton kívül még három irányból érkezik gáz. Ausztria felől, Horvátország felől és Romániából is. Tehát ez egy nagyon kellemes dolog.
2: A megkérdezett energetikai szakértő szerint az ország nagyon jó helyzetben van, mert jó összeköttetésekkel rendelkezik. Négy irányból is érkezik be gáz, és csak egy irányba Szlovákia felé áramlik ki. Emellett jelenleg Ukrajna felé sem történik export.
13: Nálunk is a szokásosnál talán egy picivel alacsonyabb a töltöttségi szint, de nem kritikus semmiképpen. És nálunk Magyarországon pluszban, amellett, hogy nekünk van lehetőségünk vezetéken keresztül ma még orosz gázhoz is hozzáférni, az is jó helyzetet kínál, hogy a tárolói kapacitásaink bőségesek, van stratégiai készletünk is, és van tárolói kötelezettség is bizonyos piaci szereplők esetében.
2: A hazai földgáztároló kapacitásával kapcsolatban kerestük a MOL-t is, de adásunkig nem kaptunk választ.
1: Magyarország összességében az Európai Unió középmezőnyében van, de jócskán elmarad a régió országaitól, a munka termelékenységét tekintve, derül ki az Eurostat adataiból, amiket a HVG ismertet. 2020-hoz képest az egy magyar dolgozóra számított termelékenység 7,4%-kal nőtt. Ennél az EU 15 országában volt nagyobb növekedés. 2010 óta csaknem 16%-kal lett nagyobb a magyar munkaerő termelékenysége. A lap azonban figyelmeztet, hogy ugyanebben az időszakban a román adat több mint 60%-kal nőtt. A lengyel 49-el, a horvát 30-al, a szlovák 24-jel, a cseh pedig 21-jel. Nukleáris fűtőelemek tárolására szolgáló raktárra mért dróncsapást Oroszország a csernobili atomerőmű közelében. Erről számolt be Volodymyr Zelenszkij, aki közben Londonba érkezett, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen európai vezetőkkel. Az ukrán elnök Keir Starmer brit kormányfővel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt arról, hogyan gyakoroljanak nagyobb nyomást Moszkvára.
14: 236 drónt indított Oroszország szombat éjjel Ukrajna ellen, ahol a légvédelem 215-öt lelőtt vagy eltérített. 17 drón 13 helyszínen érte el a célját, a lelőtt gépek roncsai pedig további 9 térségben okoztak károkat. Zaporizsiában 3 ember megsérült, köztük egy 10 éves gyerek. Ukrajna szerint az oroszok szándékosan mértek csapást a csernobili atomerőmű közelében egy kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására szolgáló épületre. A raktárban épp nem volt fűtőelem. A keletkezett tüzet eloltották, sérültekről nem érkezett hír, és a sugárzás szintje sem nőtt meg. Tavaly orosz drón találta el a csernobili reaktor fölötti védőburkot is. Közben Kijevben bemutattak egy valós eset alapján készült operát két anyáról és egy nagymamáról, akik életüket kockáztatva több ezer kilométert utaztak a megszállt Krímbe, hogy kimentsék az oroszok által elrabolt gyerekeiket. Amikor megláttam anyámat, nagyon boldog voltam és megnyugodtam. A tábor, ahová az oroszok vittek, olyan volt, mint egy börtön. Hiányoztak a szüleim és mindenki, mondta az egyik kimentett fiú, a már 16 éves Maxim, aki anyjával vett részt a premiérem. Közben a brit kormányfő este újra Londonban fogadta Volodymyr Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnököt, illetve Friedrich Merz német kancellárt. Keir Starmer legutóbb tavaly látta vendégül a három vezetőt a Downing Street-en. A találkozó célja, hogy megvitassák, hogyan lehetne növelni a nyomást Oroszországon. Zelenszkij a héten nyílt levélben azt javasolta Vlagyimir Putyinnak, hogy egy semleges országban tárgyaljanak az ukrajnai háború lezárásáról, de az orosz elnök ezt visszautasította.
1: Tüntetők ezrei vonultak utcára Albánia fővárosában, hogy egy természetvédelmi területre tervezett luxus üdülő megépítése ellen tiltakozzanak. A több mint másfél milliárd dolláros beruházást Jared Kushner befektetési vállalata finanszírozza egy szigeten, illetve egy olyan érintetlen partszakaszon, ahol flamingók, fókák és tengeri teknősök is élnek. Donald Trump amerikai elnök veje és annak cége nem nyilatkozott, de az ingatlanfejlesztők azt ígérték, körültekintően járnak el az építkezések alatt. Kushner 2024-ben jelentette be az albániai luxus üdülő építését egy nagyobb befektetési csomag részeként. A projekt kiterjedt volna egy volt belgrádi katonai központra is, de a heves tiltakozások miatt az amerikai üzletember tavaly lemondott a szerbiai terveiről. Hiába reménykednek az autósok abban, hogy a választások után felgyorsulnak az útfelújítások. Erre egyelőre kevés az esély. Az önkormányzatoknak idén még teljes egészében be kell fizetniük a szolidaritási adót, így sok helyen nem jut elegendő forrás az utak rendbetételére. Pedig számos útszakasz olyan rossz állapotban van, hogy a felújításuk már nem tűr halasztást.
15: Ramagy állapotban vannak az utak Magyarország számos térségében. Nehéz olyan útszakaszt találni, amely hosszabb távon is hibamentes. Pécs környékén több száz kilométernyi út vár felújításra, és akadnak olyan szakaszok is, ahol már 20-30 kilométeres óránkénti sebességnél is komoly zögykülődést tapasztalnak az autósok.
16: Az elmúlt 10 évben ezt az utat biztos, hogy nem újították föl, ez jól látszik, hogy tele van gyűrődésekkel, jó magasokkal, például 20-30 centisekkel, de tele van kátyúval is az aszfalt. A városvezetés például Pécset, vagy éppen a közútkezelő munkatársai úgy oldatták meg a javítást, hogy kihelyeztek egy 30-as táblát, kirakták, hogy tele van a szakasz úthibákkal, vagy éppen ilyen táblákat helyeztek ki, de például ezen a szakaszon már az útból kinőtt például a fű is.
15: Pécs alpolgármestere szerint közel 7-8 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy rendbehozzák a rossz állapotú utakat a városban és környékén. A szükséges források előteremtését azonban nehezíti a szolidaritási hozzájárulás, amely a városvezetés szerint jelentősen korlátozza a fejlesztésekre fordítható pénzügyi keretet.
17: A számítások szerint olyan 5-6 milliárd forint, tehát egy 5-6 év, ami egy jelentős megújítást hozna. Ebben ugye a szolidaritási hozzájárulás miatt nagyjából az idei évben talán jó esetben 150-200 milliót tud rá költeni. Uniós pályázatok sincsenek igazából.
15: Komoly károkat okoznak a kátyuk és a rossz állapotú utak. Egy Debrecen melletti autószervizben naponta több jármű is megfordul futóműhibával, amelyeket a szakemberek szerint sok esetben az úthibák okoznak. A javítások pedig gyakran súlyos plusz kiadást jelentenek az autó tulajdonosoknak.
18: Leggyakoribb problémák a rossz utak, a kátyuk miatt, a szilentés gömbfejkopások, a lengéscsillapítók idő előtti elhasználódása, rugó törés is előfordul.
15: Komoly közterheget fizetnek az autósok az üzemanyagok után, ezért sokan elvárnák az utak megfelelő állapotát. Egy jogász szerint azonban rendkívül nehéz lenne jogi úton felelősségre vonni az államot, amiatt, hogy az úthálózat állapota nem megfelelő, vagy mert a befizetett adónkat nem közvetlenül útfelújításokra fordítják.
19: Azt gondolom, hogy a lehetőség az megvan, viszont nagyon nehéz bizonyítani, vagy felelősségre vonni a költségvetéssel gazdálkodókat, hogy miért nem arra fordították. Nagyon egyszerűen tudnak védekezni, hogy egyébként arra fordították, csak nem lett megfelelő az állaga, vagy a bevonat, és ezért újra kellene készíteni. Tehát megvan a lehetőség, de nagyon nehéz lenne ezt bizonyítani.
15: Magyarország mintegy 32 000 kilométeres országos közúthálózatából több mint 15 000 kilométernyi útszakasz szorulna felújításra, sok helyen azonnali beavatkozásra lenne szükség.
1: 57. alkalommal rendezték meg idén a Hortobágyi Lovasnapokat, ami a legnagyobb lovas rendezvény Magyarországon. A sokak által kedvelt program tavaly a száj- és körömfájás miatt elmaradt, így még jobban várták az érdeklődők a programsorozatot.
20: A közönség, a nézők, illetve a fellépők szerettek volna mindenféleképpen a lovasnapon részt venni, így mi is egy nagyon színvonalas rendezvényen vártuk őket.
21: Miután egy év kimaradt a Hortobágyi Lovasnapok rendezvényei közül a száj- és körömfájás járvány miatt, így idén pótolni kellett az elmaradt élményt. A szervezők ki is tettek magukért, a hétvégi eseményekre már szombaton is több mint 3 500 váltottak jegyet. A hortobágyi Mátai Ménes nem csak a bemutatóért felel, hanem génmegőrző feladata is van.
20: A Nonprofit Kft. Mátai Ménesnek a gondozásában elsősorban non-use fajtájú lovak állnak. Ez 254 darabot plusz 31 csikót jelent az idei évi szaporulatot. A génmegőrzés és a legeltető állattartása a feladata a Kft.-nek, és a non-use lófajta mellett a szürke marha, a rackarjú és a biva is szerepet kap ebben.
21: A kirakodó vásár mellett csikós verseny, díjugratás és fogadhajtás is szerepelt a kínálatban. Ezekben a számokban is hosszú idő, míg a versenyző és az állat megfelelő összhangba kerül.
0: Hát évek. Ugye három-négy éves korukban kezdjük el bekocsizni a lovakat, és akkor utána érünk el velük olyan szintre. Ilyen 8-9 éves korukban vannak olyan szinten, amivel már itt tudunk versenyezni.
21: A lovak szerelmesei azt mondják, hogy a Hortobágyon a lovakat olyan környezetben láthatják versenyezni, ami igazán méltó ehhez a sporthoz.
3: Hát eljöttünk a lovasnapra, mert nagyon érdekel, gazdálkodó vagyok, és a lovasnapon a hajtásokat néztünk, az ugratásokat, mind az egész jelenet nagyon jól működött, nagyon szeretem.
21: A lovasnapokon a legnagyobb hangsúlyt idén a legeltető állattartás, a pásztorkodás kapta, mellette pedig a népi fogatolási módokat mutatták be.
1: A híradó után perceken belül kezdődik a fórum Szlazsenszky Ferenccel. Szervusz Feri, milyen témákat kínálsz ma délutára?
22: Szervusz Luca, köszöntöm a kedves nézőket, ma van a pedagógus nap, és 16 éve nem volt példa arra, amire ma igen, hogy a miniszterelnök és az oktatásért felelős miniszter köszöntötte a pedagógusokat, lehet, tehát ez az egyik téma. A másik, hogy szimpátia tüntetést rendeztek Súlyog Tamás és más állami intézmény vezetők kinevezettek mellett, ellenzéki tüntetők, az elmozdításuk ellen. Egyébként összesen 33 embert betonozott be a Fidesz nagyon fontos állami pozíciókba. A harmadik téma pedig lehet az, hogy Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter új vizsgálatot fog elrendelni a kézigránátos baleset ügyében, ugyanis több mint egy évvel az események után a most zárult vizsgálat azt állapította meg, hogy ebben a tragédiában senki nem hibázott. Ezeket javaslom tehát, de természetesen bármi másról is beszélgethetünk.
1: Mondják el véleményüket, aztán maradjanak itt az ATV-n. Fél hétkor ugyanis friss hírekkel várom Önöket. Addig is köszönöm a figyelmet, további szép hétvégét. Viszontlátásra!

Sokszor felmerül a kérdés, hogy mi is az az evangélium. Miért is jelentene bármi jót az, hogy valaki meghal? Mi értelme volt Jézus Krisztus halálának? Erre a kérdésre próbálok meg most válaszolni. Figyelj!

és soha többé ne néz hátra. Bánd meg a bűneid, járulj Isten elé, és kérd, hogy változtassa meg a sorsod. Mert nincsen jobb annál, mint amikor az ember a teremtőjével jár.

specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Let me do that again.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban! Kérem, tartsanak velünk mai rendhagyó adásunkban!
2: A News Boys egy ausztrál garázsbandaként indult. Néhány éven belül az egyik legnépszerűbb keresztény zenei együttessé váltak, de amilyen gyorsan jutottak a csúcsra, ugyanolyan gyorsan következett be John James énekes hatalmas bukása. Most itt van velünk, üdvözöljük!
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: Az akcentus megmaradt.
3: Egy kicsit.
2: Mesélj egy kicsit arról, hogyan jött létre a News Boys, mert ugye szerettétek a zenét, össze akartatok rakni egy csapatot, de nem biztos, hogy számítottatok arra, hogy ez lesz belőle. Gondoltad, hogy idáig fut ki a dolog?
3: Nem, egyáltalán nem. Amikor a banda összeállt, először a gyülekezetben találkoztunk, és egyből barátság lett belőle. Azokban a napokban minden szombaton próbáltunk egy garázsban, és kínosztuk a szomszédokat, de a legmerészebb álmainkban sem gondoltuk volna, hogy Isten egy csapat ausztrál gyereket egy garázsból nem csak Amerikába juttatta el, hanem az egész világra. Szerintem minden fiatal zenész erről álmodik, de látni, ahogy ez elkezd megvalósulni, az volt a legfantasztikusabb hullámvasút, amit csak el lehet képzelni.
2: Mesélj egy kicsit arról, hogy milyen az, amikor ez tényleg megtörténik, amikor az álom valósággá válik, és beköszönt a siker és a csillogás, amit mindenki kívülről lát. Milyen az élet mindezek mögött? Ugye tudjuk, hogy az éremnek mindig két oldala van.
3: Nagyon irreális az egész. Szinte, mintha két különböző világban élnél egyszerre. Mindenki vágyik a sikerre, ugye? Az én célom, remélem, hogy sikeres apuka leszek, sikeres apa. Egy nap, ha az Úr elé állok, azért imádkozom, hogy azt mondja, jól van, jó és hű szolgám. Mindenki vágyik a sikerre. Azt akarom, hogy a lányaim sikeresek legyenek az életben, de nem sokszor hallani, hogy az emberek arról beszélnek, hogy mi van akkor, ha valóban elkezdünk sikerben járni, és megjönnek az anyagi áldások, amelyek oly gyakran kísérik a sikeres életet, karriert, hivatást. Az a siker milyen nyomást helyez a jellemedre, az integritásodra, a házasságodra, a családodra, a gyerekeidre. Nos, csak annyit mondhatok, hogy én személyesen tanultam meg a saját példámon, hogy milyen a siker csúcsán lenni.
2: Igen, de ez nem egy csettintése következik be. Úgy értem, ezek a dolgok általában egy folyamat részei, és ezért tud váratlanul érni, amikor rádöbbensz, már nem vagyok ugyanaz az ember.
3: Igen, azt hiszem, Terry, senki sem ébred fel a siker csúcsán, vagy az életben egy nap úgy, hogy azt gondolja, na, mi van ma a napi renden? Ma tönkre fogom tenni a házasságomat, a családomat, a karrieremet, a szolgálatomat, és nálam sem így történt. Visszanézve az utamra, sajnálatos módon apró kompromisszumok sorából állt össze az egész. Egy kis kompromisszum itt, egy kicsi amott, megnézek valamit az interneten, egy kis élvezet amott, nem nagy ügy, de nem vettem észre, hogy amikor elkezded alásni az életed alapjait, akkor hiába tűnik annyira jelentéktelennek abban a pillanatban, végül hatással lesz az életed minden területére, arra, aki vagy, az integritásodra, a jellemedre, a házasságodra, az életed alapjaira. Ez történt velem is. A siker csúcsára jutottunk, megnyertük a világot, és olyan hihetetlen befolyással rendelkeztünk, amit az Úr adott nekünk, hogy Jézus Krisztus evangéliumát a zenén keresztül vihettük el a világba. De megtapasztaltam ennek az egésznek a másik oldalát is.
2: Mesélj arról, John, hogyan történt mindez? A gyülekezetben alakult zenekarként kezdtetek, majd átmentetek mindazon, amiről az előbb beszéltünk. Mikor kezdett el szétesni a világod?
3: Ahogy korábban is mondtam, ez egy folyamat része volt, aminek során eltávolítottam a horgonyokat. Három olyan dolog volt, aminek az eltávolítása tragikus hiba volt a részemről. Az első az, hogy elhagytam az Istennel fenntartott mindennapos, bensőséges kapcsolatot. Nem így terveztem, Terry, de annyira lefoglalt a szolgálat, az élet dolgai és minden más, amiről azt gondoltam, hogy el kell intéznem, hogy nem óvtam meg a szőlőtőhöz való csatlakozás kapcsolatát, a bensőséges kapcsolatot is. Istennel. Elszakítottam magamat a család fontosságától. Az egész világot akartam megmenteni, mindenki más családját, mindenki más gyerekét, házasságát közben, meg a saját házammal leromboltam a saját házasságomat. És azt hiszem, a harmadik horgony, amelyet kivágtam az életemből, az volt, hogy nem maradtam megalapozva és elszámoltatható módon bekapcsolva a helyi gyülekezetbe, a szolgálat által. Úgy gondolom, bárkiről legyen is az, aki elkezd felszedni ezeket a horgonyokat az életében, az számíthat a karambolra. Talán nem ma vagy holnap történik, de a katasztrófa ott vár valahol.
2: Tehát a bandatagok egyszer csak rájöttek, hogy a kerekek leestek a teherautódról, és végül meg kellett kérjenek, hogy távozz. Hogy élted ezt meg? Hiszen addigra ez lett az életed. Ott álltál a nagy színpadon, a nagy üggyel, nagy látással, és ez a döntés mindenre kihatott.
3: Talán ez volt az egyik legszívfacsaróbb felismerés, amikor lemondásra szólítottak fel. Nem volt más választásuk, amiatt, amilyen állapotban volt akkoriban a szívem. De abban a megrázó pillanatban rájöttem, hogy az egész értékrendem, az identitásom, az életem értelme a karrieremhez, a szolgálatomhoz, a Newsboyshoz kötődött. Az, hogy ezt felnőtt férfiként vesztettem el, rendkívüli elbizonytalanodást hozott. Azt sem tudtam, hogy ki vagyok, vagy éppen miért élek. Rengeteg minden szétcsúszott.
2: És a jövedelem?
3: Igen, minden szétesett. De ez elvezetett a felismeréshez, hogy nem Krisztusra alapoztam magam, pedig tőle volt az elhívásom, a sikerem, a státuszom, a hírnevem. Milyen tragikus. Teljesen elvesztem.
2: Hogy ért el Jézus ebben a káoszban?
3: Istennek volt egy mentő ötlete, amit életbe léptetett. A helyreállítás, ami már azelőtt kész volt, hogy észrevettem volna. Visszahozott Ausztráliába. Kiszakított Amerikából és visszavitt. Bizonyos értelemben meghalni vitt vissza. A régi Johnnak meg kellett halnia. Az volt a helyreállítás folyamata, hogy hazavitt, hogy megtörjek, meggyógyuljak és megszabaduljak. Annyira hálás vagyok, Terry, hogy volt egy csodálatos kis gyülekezet Ausztráliában, akik befogadtak. Ez része volt a gyógyulásnak, a helyreállásomnak. Ott felügyelet alatt voltam, amit Isten felhasznált. Nem lennék ma itt, ha nem lett volna az a nagyszerű helyi szolgálat.
2: Akkor megfogadtad, hogy soha többé nem énekelsz, nem lépsz fel, és mindjárt beszélünk az új könyvedről is, de most mégis énekelni fogsz nekünk. Mi történt?
3: Közel 30 évig mondtam, hogy soha többé nem éneklek. Vicces, milyen sokáig tudunk a hazugságra hallgatni. Soha többé nem énekelsz, nem is vagy jó azután, amit a házasságoddal, a családoddal tettél. Hogy ismersz arra gondolni, hogy Isten ilyen emberen keresztül akar énekelni, mint te? Tudod, amikor az ember sokáig hallgat a hazugságra, az valóságosabb lesz, mint az igazság. De 30 évvel később Isten váratlanul cselekedett. Anyám, idén 62 éves leszek, és újra zenélni kezdtem. És az is csoda, hogy a helyreállásomról beszélhetek az új könyvemben. Még mindig le vagyok nyűgözve, hogy ma itt vagyok, és a zenéről beszélhetünk, amikor azt mondtam, nem éneklek többé. Az, hogy a helyreállásomról beszélhetek egy könyvben, minden reményemet, elképzelésemet felülmúlja arról, hogy mit tesz Isten az ő dicsőségére.
2: Ezért hívjuk őt megmentőnek. John mindezekről részletesebben ír új könyvében, aminek címe Newsboy, történetem a reményről és második esélyről. Június 2-án jön ki, de előrendelhető. Új albuma pedig a második esély Istene, szintén 2-án lesz elérhető a streaming platformján. És mindjárt élőben énekel itt a stúdióban. Maradjanak velünk, mindjárt következik. John, köszönjük!

0: Egy autóbaleset következtében Jermaine Green lebénult a bal oldalára. Aztán 3 hét erejéig meggyógyult. Kevesebb, mint 1 hónappal a csoda után Jermaine eszméletét vesztette, és arra ébredt, hogy újra lebénult. Sokat gondolkozott azon, hogy miért volt a gyógyulása csupán átmeneti, amire 2 évvel később húsvét vasárnap megkapta a választ.
1: 2004. november 14-én egy szemétszállító autó ütközött Jermaine Green kocsijába. A férfi súlyos fejsérüléssel kómába került. Édesanyja és édesapja a kórházba rohantak.
0: Nagyon-nagyon fájdalmas volt kómában látni a fiunkat. És nem tudni azt, hogy vajon képes lesz-e túlélni, vagy sem. Idegörlő állapot volt.
2: Ezt mondtam az Úrnak. Istenem, azt mondtad, hogy a fiam egy nap prédikátor lesz, és sok dolga lesz még ezen a földön. Bármi is legyen ez, adj még kegyelmet.
1: Jermaine az egyik oldalára teljesen lebénult. A szülei és a gyülekezet folyamatosan imádkoztak gyógyulásáért, amikor egy este...
2: Imádkoztunk, amikor egy pillanatra kinyitottam a szemem, és láttam, ahogy a bal keze emelkedik. Így, ahogy mutatom. Így tett. De ő nem tudta, hogy felemelte a kezét. Isten volt az, aki felemelte. Nagy bátorítás volt ez számunkra.
1: A következő reggel már sétálni is tudott.
3: Sétáltam a szobámban, és dicsértem az Urat. Potyogtak a könnyek a szememből, alig akartam elhinni, hogy mekkora csoda történt velem.
1: Jermaine hazament a feleségéhez és a gyerekeihez, de 3 héttel később a szülei gyülekezetében elájult. Amikor felkelt, a bal oldalára újra lebénult.
3: Úgy éreztem, mintha az Úr elhagyott volna. Nem értettem, hogyan engedhette meg, hogy újra beteg legyek. Azután, hogy meggyógyított.
1: Féloldali izomgyengeséggel diagnosztizálták, és a fél oldala lebénult.
3: Hiszek Isten csodatevő erejében. Így hát attól a naptól kezdve már úgy gondolkodtam, hogy bármikor, amikor Isten akarja, és itt az ideje, fel fogok állni, és jobban leszek. De nem úgy történt, ahogy elképzeltem. Folyton azon gondolkodtam, hogy mit csinálhattam rosszul. Alig 1 hónapja gyógyított meg, miért küzdök ezzel újra?
1: Miután a gyógytornás kezelések nem segítettek, Jermaine elfogadta, hogy kerekesszékben kell töltenie élete hátralevő részét. Nem sokkal később a felesége is elhagyta, és egyedül maradt 4 gyermekével. Jermaine mély depresszióba esett, és arra jutott, hogy mindenkinek jobb lenne, ha végezne magával.
3: Már a kezemben voltak a vérnyomás csökkentő tabletták, amikor a kislányom odakúszott hozzám, és... csak nevetgélt, mosolygott rám. Majd felkapaszkodott az egyik lábamon, és leült mellém. Épp, ahol a gyógyszeres dobozok voltak. Valójában ezért nem vetettem véget az életemnek.
1: Végül Jermaine szülei beköltöztek hozzá, hogy segíteni tudjanak. Ez idő alatt Jermaine kapott egy kijelentést arról, hogy nem számít, milyen helyzetben van, Istenért fog élni.
3: Eldöntöttem, hogy semmi sem fog megállítani abban, hogy prédikáljak, profétáljak, és megcselekedjem azt, amit az Úr kér tőlem. Ha kerekes székben kell maradnom, hát, legyen.
1: 2 évvel később, 2007 húsvét vasárnapján, az istentisztelet vége felé közeledve, Jermaine egyszer csak azt mondta, az Úr azt akarja, kezdjük el dicsérni őt.
2: Egyszer csak azt mondta, az ő kenete által Isten ma csodát fog tenni.
0: Egyszer csak felállt, és járni kezdett. Mire én is felálltam, és tapsolni kezdtem.
2: Úgy láttam őt, ahogyan ő nem láthatta magát. Nem csupán végig sétált, hanem végig siklott a sorok között. Az volt életem egyik legszebb pillanata. Így látni őt újra.
1: Egy kis időbe telt, míg Jermaine rádöbbent, hogy meggyógyult.
3: Még mindig nehezen hiszem el azt, ami történt vele. Egyszer csak az emberek ölelgettek, és én is őket, de még mindig nem döbbentem rá igazán, hogy a saját lábamon álltam. Csak akkor jöttem rá, amikor láttam, hogy a kerekesszék üres volt. Amikor véget ért az Isten tisztelet, A legcsodálatosabb volt azt érezni, hogy nincs többé szükségem arra a kerekes székre. Soha többet.
1: Később Jermaine kontrollvizsgálatra ment az orvosához.
3: Az orvos bejött és elcsodálkozott, hogy két lábon állok. Rögtön azt mondta, ez csoda.
1: Jermaine-t azóta úgy ismerik, mint a kerekes székes prédikátor. Mára már újra házasodott, és a feleségével Margarettel Isten csodatevő erejébe vetett reménységüket hirdetik egy rádióműsorban és több gyülekezetben.
3: Az Úr mindent helyreállított, amit elvesztettem. Megáldott egy csodálatos, istenfélő nővel, akiről kijelentette nekem, hogy ő az, akit nekem rendelt. Ő az én kincsem.
0: Isten továbbra is csodatévő. Ő minden, amire szükségünk van. Csak kérnünk kell őt.
2: Ha megbízol és hiszel Istenben, ő meg fog hallgatni és válaszolni fog az imára.
0: Tíz évvel ezelőtt Greg Kelly sportösztöndíjas gimnazista volt, és előtte állt az egész élet. Aztán egyszer csak gyanúsítottá vált egy borzalmas bűncselekményben. A fiút 25 év börtönbüntetésre ítélték egy olyan bűncselekmény miatt, amit el sem követett.
4: Úgy éreztem, mindentől megfosztottak ebben az életben. Haragudtam Istenre, mindenkire.
0: Greg tárgyalása nagy sajtó visszhangot keltett. A 18 éves sztárjátékost két 4 éves kisfiú szexuális zaklatásáért ítélték el. Egy olyan bűntettért, amit el sem követett.
4: Emlékszem arra, hogyan felkiáltottam. Miért történik ez velem? Egy rémálom volt, egy rémálom kezdete.
0: Greg szülei egészségügyi problémáik miatt nem tudtak autóba ülni. A fiú ezért legjobb barátjánál és csapattársánál, Jonathan McCarthy-nál aludt, aki nem messze lakott a középiskolájuktól. A két 18 éves kísértetiesen hasonlított egymásra. Mégis Greg volt az egyetlen, akit zaklatással vádoltak. A bűncselekmény barátja házában történt, ahol óvodát is üzemeltettek. Greget a fellebbezés lehetőségét megvonva 25 év börtönre ítélték.
4: Azt mondtam az Úrnak, ha valóban létezel, avatkozz be most. Szükségem van egy megmentőre. Nem bírom tovább. Könyörgöm.
0: Akik ismerték Greget, nem akarták elhinni, hogy bűnös. Azonban több helyi lakos, köztük Jake Bryden is, meg volt győződve arról, hogy csak azt kapja, amit megérdemel, amíg nem szembesültek a másik oldallal.
5: Rengeteg kommentet láttam a Facebookon, amiben sokan értetlenül álltak a vádak előtt. Egy srác fel is hívott, hogy hallottam-e az ügyről. Mondtam, hogy persze, a lányom minden egyes tárgyaláson ott volt, és meg van győződve arról, hogy Greg nem bűnös.
0: Jake sokakkal beszélt, akik ismerték Greget. Hamarosan ő maga is meggyőződött arról, hogy a fiú tévesen ítélték el, és valamit tenni kell az ügyben. Jake két nappal Greg ítélete után több száz emberrel jelent meg a megyei börtön előtt.
4: Teljesen idegenek és ismerősök egyaránt odajöttek. Tüntettek és csak skandálták, hogy engedjék szabadon Greget. Jó érzés volt tudni, hogy elindultunk egy irányba, és az emberek küzdenek értem. Végre újra volt okom reménykedni.
0: Végül egy texasi állami börtönbe került, ahol még több okot talált a reménykedésre.
4: Amikor börtönben ültem, teljes figyelmemet az Úrra fordíthattam. Így jobban megismerhettem őt, és felkészíthetett az előttem álló útra, amit meg kellett tennem. És megerősített abban, hogy történjék bármi, ő velem lesz.
0: Eközben Jake felbérelt egy védőügyvédet, Keith Hamptont, hogy mélyebbre ássanak Greg ügyében. Nem tartott sokáig, hogy rájöjjenek, valami nem stimmelt. Eközben ezrek imádkoztak Gregért.
4: Imádkoztak azért, hogy szabadon engedjenek, és hogy tisztázzák a nevem. Imádkoztak azért is, hogy visszakaphassam a karrierem, és újra sportolhassak. Azért is, hogy visszakapjam a barátnőmet, és fiatalon összeházasodjunk. Ne akkor, amikor szabadultam volna 45 évesen.
0: Greg a következő 3 évet börtönben töltötte, és új tárgyalásra várt. Istenre hagyatkozott, hogy minden napon átsegítse őt. Ez idő alatt ügyvédje néhány aggasztó tényre lett figyelmes. Az esetben eljáró nyomozó és az ügyész is bűnös ítéletet akartak. A rendőrség pedig hanyagul végezte el a nyomozást, és az eljárás nem volt tisztességes. Az ügyvéd elvitte a megszerzett bizonyítékokat az új kerületi ügyészhez, aki felülvizsgálta az ügyet. Augusztus 22-én ügyvédje megmutatott egy dokumentumot Gregnek, amelyben Donna King bírónő elrendelte, hogy ugye a texasi fellebbviteli bírósághoz kerüljön, és volt még valami.
4: Megláttam a dokumentumot, és elsírtam magam. Az szerepelt rajta, hogy azonnali szabadon bocsátás. Hihetetlen pillanat volt. Meg kellett kérdeznem, hogy srácok, ugye nem vicceltek?
0: Greg küzdelme a szabadságért, ezzel még nem ért véget. Még szabadlábon volt, meglátogatta a családját, ahol együtt vártak a fellebbviteli bíróság döntésére.
4: Úgy éreztem, mintha bármelyik pillanatban újra mindenkitől elszakíthatnak, és mehetek vissza a börtönbe.
0: 2019. novemberében, 6 évvel elítélése után, a már 24 éves Greg Kelly újra bíróság elé állt. Ártatlanságát minden egyes vádpontban kimondták.
4: Életem egyik legcsodálatosabb pillanata volt. Még annyira fiatal vagyok, az egész élet előttem áll.
0: A két fiú szexuális bántalmazásával a mai napig nem vádoltak meg senkit, még Greg korábbi barátját és hasonmását, Jonathan McCarthy-t sem. Ő később más szexuális bűncselekmények elkövetése miatt ítélték el. Amíg Greget illeti, egy szezon erejéig az Eastern Michigan Egyetem futballcsapatában játszott, majd feleségül vette gimnáziumi szerelmét, Gabrint, és egy baltadobáló üzletet nyitott, valamint éppen gazdasági tanulmányait fejezi be a texasi egyetemen. Haragudhatna azokra, akik börtönbe juttatták, de ő Istenre néz.
4: Furcsa belegondolni, hogy épp a börtönben tanultam meg szeretni, amiről az emberek azt mondják, hogy tele van gyűlölettel. Jobban megértettem, hogy Jézus mit tett értem, amikor meghalt és a vérét adta a bűneimért, hogy élhessek az ő kegyelme által, az ő képmásaként. Ez az igazi megbocsájtás.

0: forgalom.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Kérem, tartsanak velünk mai rendhagyó adásunkban.
3: Ázi készítésű füves cigit csináltam, hogy eladjam az embereknek az iskolában $5. Szegények voltunk, és kellett a pénz.
4: Nem önmagáról próbált gondoskodni, hanem a drogfüggő szüleiről és testvéreiről.
3: Első éves koromban kirúgtak a középiskolából. A szüleim hagyták, hogy igyunk és drogozzunk. Akkoriban a barátaim azt gondolták, hogy ez menő dolog. Én viszont össze voltam törve. Egy kempingező helyen éltünk, ahol még fürdőszoba sem volt. Megalázott. És megtört.
4: Nem csak a szegénységük miatt szégyenkezett. 10 évesen egyik szomszédjuk megerőszakolta, és megerősítette abban, amit érzett maga és Isten iránt.
3: Hatalmas szégyenfolt volt. Azt hittem, Isten sohasem fog tudni szeretni. Azt hittem, hogy az erényességem én kontrollálom, és ezt senki nem veheti el. De sajnos megtörtént.
4: Miután kirúgták, eldöntötte, hogy kitör a szegénységből. Egyik barátjához költözött, és elkezdett egy alternatív iskolába járni, hogy munkát kapjon. 5 év múlva megházasodott, 2 gyermeke lett, és gyorsan emelkedett a karrier létrán. Ilyen tökéletes életről álmodott.
3: Jól kerestem, saját házam, autóim voltak, a gyerekek nagyon jó óvodába jártak, és a kívülállók számára minden tökéletesnek tűnt. De legbelül nem tudtam elfogadni mások szeretetét. Nagyon féltem az emberektől, féltem közelengedni bárkit magamhoz. Mindenki, aki szeretett, bántott.
4: Then Melissa's perfect world would begin to unravel. Melissa tökéletes világa kezdett szétesni. 2006-ban, miután lupusszal diagnosztizálták, eltávolították a méhét. A fájdalom csillapítók függőjévé vált.
3: Próbáltam letenni a gyógyszert, de olyan beteg voltam, hogy nem tudtam. Ördögi kör volt. Elhitettem magammal, hogy tökéletes családban élek, problémák nélkül. De közben próbáltam letenni a gyógyszert, haladni a karrieremmel, anya lenni, és ez nem ment.
4: Végső kétségbeesésében bevett egy doboz gyógyszert. Az öngyilkossági kísérlet miatt elvonóra került, ott megismert egy férfit, akivel viszonya lett. Hamarosan a férje elvált tőle, és a gyerekek teljes felügyeleti jogát megkapta. Emiatt Melissa a következő években alig láthatta őket.
3: Összetörtem, az életem szétesett. Tudom, hogy hibáztam, de soha nem akartam bántani a gyerekeim. A kárhoztatás elborított.
4: Ezután elvesztette a munkáját, és a következő 6 évben ide-oda költözött. Munkát keresett, kapcsolatokban élt, drogozott és alkoholizált, hogy tompítsa a fájdalmát.
3: Egy árokból hívtam anyukámat, mert valaki megvert és otthagyott. Szörnyű dolgok történtek. Sokszor keltem fel helyeken, amiket nem is ismertem, és az embereket sem. Tragikus volt.
4: Karácsony napján 2018-ban az anyukája házában kivételesen találkozhatott a gyermekeivel. Miután azok elmentek, Melissa sírva fakadt.
3: Csak sírtam, éreztem magamban a folytonos fájdalmat. De amikor drogoztam, el tudtam viselni, egy ideig figyelmen kívül tudtam hagyni. De mikor találkoztam a gyerekekkel, minden szomorúság előjött. Letérdeltem és kértem Istent, hogy segítsen. Amikor ezt tettem, hallottam egy hangot a fejemben, ahogy azt mondja, még mindig a gyermekem vagy. Eszembe jutott, hogy ha a gyermekeim ilyen hibákat tettek volna, soha nem akarnám, hogy emiatt ostorozzák magukat. Akkor is szeretném őket, és Isten ugyanezt teszi. Ez adott egy kis hitet, hogy Isten nem hagyott magamra, és még mindig vár.
4: Ezután Melissa elment egy drogelvonóra, és elkezdett dicséret összejövetelekre járni.
3: A dalokban, a dicséretben elkezdtem érezni Isten szeretetét. A körülöttem lévők is szerettek, amíg meg nem tanultam magamat is szeretni. Csak hallgattam a dalokat, és tudtam, hogy igen, hibát követtem el, de Isten szeret. Ez áradt rám a zenén keresztül, és rájöttem, hogy nem kell büntetnem magam, Isten megbocsát. Én is megteszem másokkal, ő pedig nekem megbocsát.
4: 35 évesen Melissa átadta életét Jézusnak, és elfogadta Isten megbocsátását. Ő is megbocsátott mindenkinek, aki bántotta.
3: Isten segítségével elkezdtem gyógyulni a traumákból, és egytől egyig elkezdtek gyógyulni a sebeim is. Elvette a szégyent és a kárhoztatást, mert ez nem jó, ez nem tőle van.
4: Azóta Melissa összeházasodott Matt-tel, felnőtt gyermekeivel is találkozik, és teljes életet él Krisztusban.
3: Tökéletesen vagyok megalkotva. Isten képmására vagyok teremtve. Méltóságom, önbecsülésem van, és értékes vagyok.
0: Orvosok és nővérek beszéltek hozzám. Hallottam mindent, de mintha nem velem történne az egész. Egyszerre minden a feje tetejére állt.
5: Beth tehetetlen volt, amint férjét David Robles-t a sürgősségi műtőbe tolták.
0: Talán tudtam, hogy ez volt az utolsó pillanat, amikor élve látom a férjemet.
5: Beth vitte be autóval egykori tengerészgyalogos férjét a katonai kórházba.
6: Robles úrnak az egyik legerőteljesebb féle szívrohama volt. Minden azon múlt, hogy milyen gyorsan tudjuk felszabadítani azt a bizonyos elzáródott artériát.
5: Oakley doktor és stábja sikeresen helyezte be a stentet az elzáródott érbe. Azonban David állapota tovább romlott. A vizsgálatok kiderítették, hogy a szíve mitriális billentyűje megrepett, ami miatt folyadék szivárog a tüdejébe. Drasztikus beavatkozásra volt szükség.
6: Úgy döntöttünk, hogy a legerőteljesebb életmentő eszközökre kötjük. Ez az ECMO, ami tulajdonképpen egy olyan lélegeztetőgép, amely képes vért pumpálni a szív számára, és oxigéndús vért a tüdők felé.
5: Davidnek nyitott szívműtétre volt szüksége, hogy megműthessék a billentyűt.
0: 3 orvos is odajött hozzám. Az egyikük igen, le volt törve, alig beszélt. Azt mondták, hogy a férjem nagyon beteg, hogy a férjem kritikus állapotban van. Én ezt úgy értelmeztem, hogy a férjem nagyon beteg, hogy a férjem kritikus állapotban van.

0: kerülnek műtétre, hogy több szervükkel is problémák vannak. Az eredmény igen kétséges lehet. Nem tudtuk, hogy túléli-e.
1: Bessnek már csak a hite maradt. Felkérte barátait, hogy imádkozzanak.
2: Az ima volt az egyetlen lehetőség. Az orvosok is elmondták, hogy nem tudnak mit tenni. Egyre csak azt mondogattam magamban, hogy bíz, bíz, bíz az Úrban.
1: Az imák hatására David veséi javulni kezdtek, így az orvosok elvégezhették a szívbillentyű cseréjét, amely nyomán a tüdő felé is kevesebb folyadék szivárgott.
0: A szíve nem volt képes elegendő vért pumpálni az agy és a többi szerv felé. Muszáj volt a beavatkozás.
1: Néhány nappal később David stroke-ot kapott. El kellett távolítani a koponyája egy részét, hogy lelohasszák az agyduzzanatot. Nem tudták, hogy David valaha helyre fog-e állni, és ha igen, milyen állapotban.
2: Egy újabb ütés. Újabb sokkoló hír. Úgy éreztem magam, mintha egy hullámvasúton ülnék.
1: Mivel David még mindig ECM-on volt, és orvosi kómában tartották, a hetek lassan teltek.
2: Elkezdesz azon gondolkodni, hogy vajon fog-e vegetálni? Ha felébred, képes lesz-e beszélni? Az egyetlen út, amit ismertem, az volt, hogy Istenre támaszkodom, rábíztam magam, és bíztam benne.
1: Bess szerint volt még valami, ami életben tartotta a reményt. Egy jel Istentől. Egy reggel, mikor imádkozott, észrevett egy galambot a hátsó kerítésükön.
2: Tudtam, hogy Isten azt mondja, ne aggódj. Ekkor békesség töltött el.
1: Lassan javult az állapota, és le tudták venni az ECMO-ról, és kihozták a kómából. Beszélni azonban nem tudott, és a teste jobb oldala lebénult. Az orvosok nem voltak biztosak abban, hogy fog-e járni, vagy akár újra táplálkozni. Aztán, ahogy a szerettei tovább imádkoztak, David a javulás jeleit kezdte mutatni.
2: Leírtam az imáimat, konkrét imákat, amiket kértem Istentől, és kértem, hogy mutassa meg nekem, amit a szemem nem lát. Azért imádkoztam, hogy halljam a hangját.
1: És másnap?
3: Felnéztem, és azt mondtam, hú, mi folyik itt?
2: Amikor meghallottam a hangját, visszahozott az imához, amit előző este kértem. Tudom, hogy az az ima meghallgatásra talált. Csodálatos volt ennek tanúja lenni.
1: Június végére David felülmúlta az orvosok várakozásait, és elvégezték rajta a szükséges nyílt szívműtétet. Bár egy másik szívbillentyűjét is ki kellett cserélni, David az egyórás műtétet kiválóan vészelte át.
2: Isten volt az. Ő volt az erősségem. Ő tette értünk, értem tette. Megmutatta nekem, hogy milyen hatalmas Istent szolgálunk, és hogy ő bármiben képes támogatni minket az életben.
1: Július 13-án 3,5 hónappal a sürgősségi osztályra érkezése után Davidet kiengedték a rehabról és hazaküldték. Nem csak David családja csodálkozik a felépülésén.
4: Ez egy igazán csodálatos felépülés volt, semmihez sem hasonlítható.
0: Robles úr egy olyan eset, amely számomra és a csapatom számára figyelemre méltó. A felépülése nem szokványos. Az összes akadály mellett, amin keresztül ment, csoda, hogy ma ott tart, ahol tart. A gyógyulásának eredménye pályafutásom egyik csúcspontja.
1: Ami Davidet illeti, néhány dolgot megváltoztatott. Rendszeresen edz és megújította az Istenbe vetett hitét.
3: Felébresztett, hogy értékeljem az életet. Mindig is hittem Istenben, de a hitem nem volt mindig ilyen erős. Most már sokkal erősebb, és hiszek abban a hatalomban, amivel rendelkezik.
2: Az ima számomra mindent jelent. Hatalmas dolog látni, hogy Isten mit tett ő benne, ez leírhatatlan. Ha egyszerűen csak hiszel benne, ő képes a lehetetlent is megtenni.
5: Öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok és súlyos drogfüggőség nem feltétlenül ezek jutnak eszünkbe, ha a közösségi média napjaink egyik legnépszerűbb keresztény influencerére gondolunk. Mégis ez volt a valóság Christina Baker életében egészen néhány évvel ezelőttig. Ekkor talált rá ugyanis a valódi reménységre.
6: Atyán, köszönjük, hogy benned minden szükségünkre megoldást találunk. Jézus, te vagy az út, az igazság és az élet.
7: A járvány időszaka alatt Krisztina egyperces TikTok videói rendkívül népszerűek lettek.

0: Ma már 1 millió ember követi a tartalmait.
1: Úgy éreztem, hogy már az is jó, ha már egy emberhez eljutnak az imáim. Pontosan úgy, ahogyan korábban engem is elért valaki életem legsötétebb időszakában.
0: Krisztina vágya, hogy imán keresztül közvetítse a reménység üzenetét, az ő személyes szabadulás történetében gyökerezik. Életének nagy része ugyanis fájdalomban és szellemi sötétségben telt.
1: Úgy éreztem, hogy a bennem lakozó személy nincs többé, meghalt. Ekkor kezdtem az ereimet vagdosni. Egyre jobban foglalkoztatott Marilyn Manson személye, és egyre több death metalt hallgattam. Csatlakoztam egy bandához is, és elkezdtem füvezni, inni és bulikba járni. Végre úgy éreztem, hogy megtaláltam az életet.
0: Édesanyja nem tudott gondoskodni róla, ezért az édesapjához küldte Hawaii-ra. Nem tudták, hogy Krisztina ekkor drogfüggő hajléktalanként élt. Sok kérdés gyötörte.
1: Elég súlyos függőségben éltem. Édesapám mindig is ateista volt, és ebben én is a nyomdokaiba léptem. Teljesen elveszett voltam, nem tudtam, mit fogok enni, fogok-e tudni valaha zuhanyozni, fogok-e még valaha iskolába járni, vagy éppen, hogy biztonságban vagyok-e. Mi lesz velem? Meg akartam halni.
0: Egyszer csak felvillant a reménysugár, amikor testvére segítségével Krisztina egy családhoz költözött, akik keresztények voltak, és megmutatták neki Isten szeretetét.
1: A hölgy megkérdezte tőlem, hogy miért nem hiszek Istenben, miért fogadom el az abortuszt, hogy elfogadom viszont az összes többi vallást. Elég vehemes válaszokat adtam a kérdéseire, de ő ezt mind tiszteletben tartotta, nem akart megtéríteni. Nem egy kész forgatókönyvet állított elém, hanem egyszerűen meg akarta mutatni Jézus szeretetét.
0: A középiskola után viszont elköltözött ettől a családtól, majd 20 évesen teherbe esett, és kisfia született. Jó munkája volt, de a drogfüggőség továbbra is jelen volt az életében.
1: Tanácsadó voltam, szóval nappal szépen elmondtam az embereknek, hogy hogyan éljék az életüket. Éjszaka pedig drogoztam. Kívülről nézve úgy gondoltam, hogy rendben van az életem, de ha őszintén szembenéztem a valósággal, akkor belül valójában teljes ürességet éreztem. Úgy éreztem, én vagyok a legrosszabb ember a Földön.
0: Ám ez az életmód nem maradt következmények nélkül. Krisztinát letartóztatták, amiért kábítószer hatása alatt vezetett.
1: A fiamra gondoltam, aki ekkor még csak kisbaba volt. Mihez kezdek az életemmel? Milyen anya vagyok? A fiam ennél sokkal jobbat érdemel.
0: Végül óvadék ellenében szabadon engedték, de Krisztinát folyamatosan öngyilkos gondolatok gyötörték. Másnap az egyik kollégája elhívta egy ima alkalomra.
1: Egy biblia volt a kezében, és Jeremiás könyvéből kezdett el olvasni. Majd azt mondta, hogy ez élet-halál kérdése. Megkérdezte, hogy be akarom-e fogadni Jézust a szívembe. Mire rögtön azt válaszoltam, hogy igen, szeretném, hogy Jézus a szívembe költözzön. És abban a pillanatban a fejem búbjától a lábam talpáig éreztem, hogy betölt egy olyan békesség, amit azelőtt soha életemben nem tapasztaltam. Azonnal. Azok a kövek, amiket több mint 20 évig hordoztam a szívemben, egy pillanat alatt leestek, azonnali kinyilatkoztatást kaptam. Ő az, akire egész életemben vágytam. Ő az, akit mindenféle rossz helyeken kerestem. És ő végig itt volt velem.
0: Kitisztult és kijózanodott, ahogy Isten radikálisan megváltoztatta az életét. Még mindig fennállt a lehetősége, hogy rács mögé kerül a drog hatása alatti vezetés miatt. Az ügyvédje tanácsa ellenére a kihallgatása során beszélt a droghatósággal.
1: Már nem az az ember vagyok, aki abban az autóban voltam szeptember 2-án. Jézus Krisztus megmentett, és mélyen megbántam, amit tettem. Erre a bíró azt mondta, tudja, mind követünk el néha hibákat. Legyen szép napja.
0: Az ügyvédje ámulatára minden vádpont alól felmentették. Krisztina tudta, Isten vele volt, akkor is és mindig.
1: Ő végig itt volt. Ő figyelt rám, amikor hajléktalan voltam a tengerparton. Figyelt rám, amikor letartóztattak és börtönbe kerültem. Figyelt rám, amikor el akartam vetetni a gyermekemet. Figyelt rám, amikor majdnem túladagoltam magam. Nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor. Reménységet találtam, de ez a reménység nem csak egy eszme, hanem egy személy. Amikor találkoztam vele, az egész életem megváltozott.
0: Krisztina könyve a Remény 60 másodpercben bemutatja a sötétségből kivezető útját, és továbbra is bátorítja az embereket.
1: A 60 másodperc lehet, nem tűnik soknak. Néha azt gondolják az emberek, hogy Istennek egy egész élethosszra van szüksége, hogy megszabadítsa őket, hogy meggyógyítsa őket, hogy megoldja azt a lehetetlen helyzetet, ami előállt, amiben valaki a hitét gyakorolja. De neki nincs szüksége ehhez egy egész életre, sőt, még 10 percre sem. Még 60 másodperc sem kell. Csak arra a pillanatra vár, amikor megadjuk magunkat, hogy legyen egy nyílt szívű, engedelmes pillanat.
0: Krisztina ma hálás a férjéért, és azért, hogy együtt tudják nevelni a fiúkat. A vágya az, hogy mindenki megismerje Isten jóságát.
1: Jézus megszabadította a lelkemet. Megmentette az életemet. Megragadott a gödör legmélyén, és kihúzott. Meggyógyította a szívemet. Meggyógyította a testemet. Meggyógyította minden részemet, ami eltört. És a hátralévő napjaimat érte akarom élni. Egészen az örökké valóságig.
2: Az NFL long snapperjeként Morgan Coxot nem övezi túl nagy figyelem, de ő ezt nem bánja. A Tennessee titán tisztában van pozíciója jelentőségével, és hálás, amért az amerikai futball legnagyobbjaival játszhat. Riporterünkkel, Will Dawsonnal megosztotta azt is, hogy az öltözőben még nagyobb elhívást tölt be a csapatban.
3: Az amerikai futball már évtizedek óta az Egyesült Államok legnépszerűbb sportja. Az NFL évi 20 milliárd dollárt termel, egyúttal a világ néhány legismertebb sportolójával büszkélkedhet. Mindenki ismeri a kedvenc csapata irányítóit és elkapóit. De mi a helyzet a long snapperekkel? Morgan, mondd el, mit csinál egy long snapper?
0: A negyedik downnál elkapom és átadom a labdát a punternek. Miután ő átpasszolja, én előre rohanok a pályán, hogy blokkoljak egy játékost. Általában a legerősebbet. Aztán, ha mezőnygólra kerül sor, visszapasszolom a labdát a holdernek, és reménykedek benne, hogy fűzővel kifelé kapja el. Ha sikerül, egyből le tudja tenni, hogy aztán el lehessen rúgni a kapu felé.
3: Fontos pozíciónak hangzik.
0: Hát, egy kicsit elfogult vagyok, de tényleg fontos.
3: Morgan Cox az NFL történelmének egyik legtöbbször kitüntetett long snappere. Super Bowl győztes, ötszörös All-Star bajnok, és pozíciójában az első All-Pro. Patrick Mahomes, O.J. Simpson, J.J. Watt és Morgan Cox. Mi a közös ezekben a játékosokban?
0: Mind NFL-esek vagyunk?
3: 5 próból.
0: Ja, jó.
3: Pedig ugyanazon a pályán játszatok.
0: Hát jó, ez így nem volt meg. De úgy tartja a mondás, hogy long snapperként akkor végzed jól a dolgodat, ha senki nem tudja a neved. És én nagyon örülök, hogy ez így van. Osztozhatok a csapattársaim győzelmeiben, hozzájárulhatok a döntőrúgásokhoz a meccsek végén. Mindennek részese lehetek.
3: Morgan már a Tennessee főiskolán is focizott, de kulcsfontosságú szerepe ellenére nem kapott ösztöndíjat. 2010-ben szerződés nélkül kezdett az NFL-ben játszani, bár leigazolt a Baltimore Ravensnél, ahol 11 szezonban játszott. 2021-ben aztán a Tennessee Titanshez igazolt.
0: Soha nem vágytam arra, hogy több legyek annál, mint aki vagyok. Tisztában vagyok a képességeimmel. Persze jó lenne atletikusabbnak, gyorsabbnak és erősebbnek lenni, de amikor visszagondolok mindarra, ami eddig történt, nem találok rá racionális magyarázatot. Azért vagyok itt, mert érzem benne Isten kezét. Egyszerűen ennyi.
3: Morgan 8 éves volt, amikor átadta az életét Istennek.
0: Éreztem, hogy a Szent Szellem beköltözik az életembe és a szívembe. Be akartam fogadni a szívembe Jézus Krisztust, az ajándékot, amit Isten adott. Egy nap aztán 8 évesen leültem és befogadtam őt. Csodálatos pillanat volt, és imádkozom, hogy a gyerekeim is átélhessék ezt. Úgy gondolom, ez nagyon sokban hozzájárult ahhoz, ahogy az életem és persze a karrierem alakult.
3: Morgan hasonlóan közelíti meg sportolói karrierjét, mint keresztény életét.
0: A long snapper pozícióra is úgy tekintek, hogy részese lehetek valaminek, még ha csak kicsiben is. De Krisztus testében a kis tagok is fontosak, és a szerepüktől függetlenül mindegyikünk betölt egy feladatot. Mint a szolgák között az első, akik mások lábát mossák. Szerintem az enyém egy ilyen alázatot igénylő pozíció.
3: Sikerei ellenére Morgan hálás, amiért a legnagyobb sportolókkal játszhat, és úgy tekint a karrierjére, mint egy lehetőségre, ami által megoszthatja Isten szeretetét.
0: Addig csinálom ezt, amíg ez Isten elhívása. Amíg érzem az öltözőben az elhívást a szolgálatra. Továbbra is úgy érzem, hogy céllal vagyok itt. Jól játszom a pályán, de nem aggódom a holnap miatt, mert elég csak arra visszagondolnom, hogyan jutottam el idáig. Mindennek összehangoltan kellett történnie, hogy itt lehessek. Ezért úgy érzem, az az elhívásom, hogy az öltözőben is szellemi jelenlétet tudjak demonstrálni. Ha nehézségekkel kell szembenéznem, sérüléssel vagy lelki gondokkal küzdök, vagy ha épp sikereket érek el, ezt mind átadom Istennek. Tudom, hogy ő okkal helyezett engem ide. Egy ilyen fantasztikus pozícióba helyezett. Hogy ott legyek egy öltözőben olyan srácokkal, akik talán még nem is hallottak Jézus Krisztusról, a Szent Szellemről, vagy Istenről.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Kapcsoljuk a CBN hírstúdióját a legfrissebb hírekkel.
2: Ezek a Szíriából, Libanonból, Törökországból és Irakból származó keresztények olyan szabadságról tesznek bizonyságot, amelyet korábban soha nem tapasztaltak. Egykori hitük korlátai közül felszabadulva ma gyülekezetekben tesznek bizonyságot arról, hogyan találtak új életet Krisztusban, és hogyan munkálkodik Isten ma a muszlimok között. George Husney pásztor több mint 50 éve szolgál muzulmánok felé, különösen a kurd nép körében. 1973-ban segített lefordítani a Bibliát az ő nyelvükre, így sokan először érthették meg az evangéliumot. 40 millió kurd él szétszórva a világban, Husni pásztor egyre nagyobb szellemi nyitottságot lát körükben.
3: Valahányszor háború tör ki, sokan fordulnak Krisztus felé, mert az emberek kiábrándulnak a világból és abból a vallásból, amely háborút szül. Sokak számára az iráni Khomeini és Bin Laden hatalmas átalakulást hoztak az evangélium szempontjából, mert hamis reményt adtak, ezért sokan teszik fel a kérdést, miért kövessünk egy olyan vallást, amely pusztítást, gyilkolást és erőszakot hoz, és így Jézus Krisztussal tömegesen lépnek be Isten országába.
2: Husni pásztor szerint egy másik fordulópont a 2011-es szíriai menekültválság volt. Csak Libanonban körülbelül 2 millió szíriai menekült lépte át a határt.
3: Az utcákon járkáltak, nem volt munkájuk sem pénzük. Elkezdtek jönni a központjainkba. Csoportokat küldtünk az utcákra, hogy megszólítsák őket. Kitettünk egy asztalt rajta a Szentírással, és megkérdezték, hogy mi az. Így hívtuk el őket a központba. 20 emberrel kezdtük, ma már több ezren vannak. Nagyon sokan jutottak hitre Krisztusban.
2: Azt is elmondta a CBN News-nak, hogy sokan azért hagyták el az iszlámot és lettek keresztények, mert álomban vagy látomásokban találkoztak Jézussal. Köztük van a kurd szolgálatvezető Nihád is, akit a szíriai kormány politikai okokból letartóztatott.
4: Alig tudtam még megmozdulni a cellámban, mert még egy méter széles sem volt. A kezeim fel voltak dagadva, az egész testem fájt. Emlékszem, hogy olvastam Jézusról, aki meggyógyította a bénákat. Azt mondtam, Jézus, ha valóban létezel, segíts nekem. Egy látomásban láttam, hogy egy fehér ruhás alak belép a cellámba egy tál olívaolajjal. Valahányszor olajat öntött a testemre, a fájdalom elmúlt. Akkoriban nagyon depressziós voltam, mert senki sem segített kiszabadulni. Meg akartam halni. De abban a pillanatban a fehér ruhás személy azt mondta, az enyém vagy és szeretlek. Ezek a szavak azóta is vigasztalnak.
2: Nihat pásztor tudta, hogy Jézus volt az, mert korábban olvasott róla Billy Graham egyik könyvében.
4: Valaki csak úgy nekem adta a könyvet. Én pedig még a börtönbe kerülésem előtt elolvastam. A végén elmondtam a megtérők imáját. Talán ez volt a kulcs, hogy meghalljam Istent.
2: 6 hónappal később Nihat pásztort kiengedték. Ma már világszerte elmeséli történetét. Huszni pásztor hiszi, hogy még sok muszlim fog Krisztushoz jönni, és arra buzdítja az egyházat, hogy készüljön fel.
3: Imádkoznunk kell, hogy az Úr megerősítse az új hívőket a hitben, hogy erősek legyenek. Imádkoznunk kell vezetőkért is, mert ha ma megtérne több millió muszlim, nem lenne elég ember, aki tanítsa őket.
2: Lucille Talusan, CBN News, Seoul.
1: Mintha folyékony szeretet árasztotta volna el. Így érzett Viola, amikor megtapasztalta, mennyire szereti Isten. Ennek hatására egy börtönviselt, segélyből élő nőből egyetemi diplomával rendelkező okleveles tanácsadó lett. Hogyan vett ekkora fordulatot az élete? Nézzék meg!
3: Viola Hegs ma sikeres tanácsadó. Hosszú utat tett meg idáig 1996 óta, amikor második gyermekét várva börtönben ült kábítószerfüggőként.
2: Úgy éreztem, nincs remény számomra. Egy nap majd belehalok ezekbe a drogokba.
3: Bár rövid börtönbüntetést kapott, mégis elég hosszú volt ahhoz, hogy elhatározza, soha nem akar visszatérni. Leszámolt a függőséggel és a gyülekezetbe ment.
2: Nem akartam tönkretenni a lányom életét. 6 hónapos volt, amikor szabadultam, és tudtam, nem mehetek vissza oda. Nem voltam jelen a nagyobbik lányom életében, úgyhogy azt mondtam, még egy gyereket nem teszek ki ennek.
3: Eleinte nehéz volt hinnie abban, hogy Isten gondoskodik róla. Azt hitte, kábítószer függősége megakadályozza, hogy olyan munkát találjon, amiből eltarthatja a lányait.
2: Hiába voltam józan és tiszta, szemétnek éreztem magam.
3: Végül megértette, hogy mennyire szereti Isten.
2: Mintha folyékony szeretet folyt volna át rajtam, sohasem éreztem még ilyet. Minél inkább megmutattam, milyen jó ő, annál többet akartam belőle, és szerettem volna tetszésére lenni.
3: Ennek egyik módja a tizedfizetés volt, amiről a gyülekezetben hallott.
2: Látni akartam, ahogy Isten bizonyságot ad magáról, hiszen ő mondta, hogy próbáljuk meg, teszteljük le, és ő bebizonyította, hogy tényleg velem van, és hogy a tizedfizetés elve tényleg működik.
3: Viola a segélye egy részéből elkezdett élelmiszert vásárolni más szükségben lévőknek.
2: Néha tényleg ijesztő volt. Tudtam, hogy ha megszorulnék, számíthatok a szüleimre, de nem akartam kihasználni őket, azt vártam, hogy Isten beavatkozzon.
3: Meg is mutatta. 1996-ban Viola lehetőséget kapott, hogy ingyen részt vegyen egy ápolóasszisztensi képzésen, amit el is végzett.
2: Sikerült munkát szereznem, sőt, olyan bizonyítványt szereztem, amiről mindenki azt mondta, hogy az én priuszommal nem kaphatok olyat.
3: 3 éven belül kórházi asszisztens lett, éjszakánként ápolónőként dolgozott, a jövedelmét pedig fodrászként egészítette ki. Ezzel el tudta tartani a lányait, és tizedet is fizetett.
2: Isten adja meg az erőt, hogy reggelente felkeljek, és munkába menjek, pénzt keressek. Ezért szeretném kifejezni felé a tiszteletemet.
3: 2012-ben Viola online főiskolai tanulmányokba kezdett. Ekkor ismerte fel, hogy nem a múltja határozza meg.
2: Sokkal bátrabb és magabiztosabb lettem abban, amire Isten teremtett. Tényleg hiszek magamban.
3: 7 év múlva diplomát szerzett és okleveles tanácsadó lett. Ma kábítószerfüggőségből szabadult emberekkel foglalkozik, a bevétele pedig megduplázódott.
2: Isten megmutatta a hivatásomat és a rendeltetésemet. Elégedett vagyok, és szeretem a munkám.
3: Nemrég újra emelt adományai mértékén a CBN támogatójaként.
2: Segítik a katonákat, a rászorulókat. Nagyon szeretem hallani a gyógyulásról szóló bizonyságokat, és hogy imádkoznak az emberekért. Érzem benne az őszinteséget, és látom, hogy ez a szolgálat Isten munkáját végzi. Ezt szeretném támogatni.
3: Viola jó úton halad bevétele további növekedéséhez.
2: Elképesztő. Sosem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet. Nem hittem. De így megy ez, ha Istent szolgáljuk. Látom, hogy ő olyan, akire rábízhatom a gondjaimat. Hát miért ne bíznám rá a pénzemet is? Rájöttem, hogy az adásban Isten verhetetlen. Ezt bebizonyította nekem. Ezért szeretnék segíteni. Szerintem minél inkább igyekszünk segíteni másokon, annál többet tesz ő is miértünk. Emiatt a törekvés miatt áld meg minket, és nem az önző céljainkért, hanem hogy segíthessünk másokon. Számomra ez a lényeg.
1: A Wilbert fiatal vállalkozóként egyre több pénzt keresett, amit azonnal el is költött. De elbukott egy nagy üzletet, aminek következtében vissza kellett költöznie a szüleihez. Élete legmélyebb pontján viszont talált valamit, ami inspirációt és bátorítást jelentett a számára. De hogy mi ösztönözte, és hogy tudott újra hihetetlen módon talpra állni? Nézzék! A 28 éves Wilbert sikeres vállalkozó 2017-ben elektronikus termékértékesítéssel kezdett foglalkozni.
5: Mindig is volt bennem egy vállalkozó szellem. Sok kapcsolatom van, akik az országból szeretnének elektronikai terméket vásárolni, és ezeket a rendeléseket exportálom.
1: Lelkész családban született, így tudott a tized fizetésről, de minél többet keresett, annál nehezebb volt tizedet adnia.
5: Elkezdtem ritkábban járni a gyülekezetbe. Volt egy szép lakásom, amit nem igazán engedhettem meg magamnak. Így abba hagytam a tized fizetést, és nem olvastam a Bibliát.
1: 2018 végén hitelt vett fel az egyik fő beszállítójával kötött üzlethez. De az üzlet nem jött össze, így Will több ezer dollárnyi adóssággal nézett szembe.
5: Ez nagyon nehéz időszak volt az életemben. Meg kellett szüntetnem a lakásom bérleti szerződését, vissza kellett költöznem a szüleimhez. Senki sem kívánja ezt 27 évesen. Nagyon elkeseredtem.
1: Will honlapszerkesztéssel kezdett foglalkozni, és eldöntötte, hogy tizedet ad minden apró bevételéből.
5: Nagyon keményen dolgoztam, és folyamatosan fizettem a tizedet. Újra elkezdtem pénzt keresni, és nagyszerű volt.
1: Továbbá korábbi üzlettársa is visszaadta a tartozását.
5: Úgy vettem, mint egy megerősítést, rendben, gondoskodom rólad, rendben jön a múltad.
1: Will 2019-ben végig azon dolgozott, hogy visszafizesse az adósságát és félretegyen a tanulmányaira. Elkezdett tanulni online még az ősszel, és azt tervezte, beiratkozik nappali tagozatra.
5: Nagy ambíciókkal kezdtem el a 2020-as évet úgy, hogy ez most az én évem lesz.
1: De a nagy újrakezdés előtt Will lebetegedett.
5: Elkaptam a koronavírust. A következő két hétben egyfolytában fájdalmaim voltak, és köhögtem.
1: Miközben próbált felépülni, a bankszámláját feltörték.
5: Nem tudtam aludni este, folyamatos fájdalmaim voltak. Sehová sem tudtam menni, imádkozni sem tudtam, csak nagyon dühös voltam.
1: Will abba hagyta a tizedfizetést is. Majd jött egy kis fénysugár. Ezekben a napokban édesanyja reggelenként a 700-as klubra kapcsolt.
5: Nagy bátorítást jelentett, és nagyon élveztem. Segített a gyógyulásban is.
1: Will eldöntötte, hogy újraadni kezd. A CBN partnere lett.
5: Láttam, hogy a CBN mi mindent valósít meg az Operation Blessing, vagy az Árvák ígérete nevű szervezeteken keresztül. Ezek az ügyek közel állnak a szívemhez, mert fenntartható módon segítik a közösségeket. Minden, amit adok, tényleg csodálatos célokat szolgál. Részese szeretnék ennek lenni.
1: A következő pár hónapban Will bankja visszatérítette a pénze 75%-át. Folytatta a vállalkozása építését, miközben a diplomája megszerzésén is dolgozott, azóta pedig fizikailag és anyagilag is helyreállt.
5: A vállalkozásom berobbant, most vettem fel az első alkalmazottamat. Jobb helyzetben vagyok most, mint voltam akkor, amikor úgymond tudtam, mit csinálok. Kimondhatatlanul hálás vagyok.
1: Will jót vár a jövőtől, és másokat is bátorít, hogy bízzanak Istenben azzal is, hogy tizedet fizetnek.
5: Ha hittel adunk, az Úr megsokszorosítja úgy, ahogyan el sem tudjuk képzelni. Isten megteszi, csak bíznunk kell benne.
2: Jennifer bizalma egyetlen éjszaka alatt semmivé foszlott, amikor egy barátja bedrogozta, és haverjaival együtt megerőszakolta. Ezt sok-sok éves zűrzavar követte. Még nem egy nap, a sugárkezelés alatt találkozott Jézussal. Azt hiszem, bűntudatot és szégyent éreztem, hogy ilyen helyzetbe hoztam magam. Az én hibám volt. Biztos tettem valamit, amivel bátorítottam őket. Magamat okoltam.
1: 1988. októberében Jennifer Zimmerman első éves főiskolai hallgató volt. Fényes jövő állt előtte, de egy éjjel minden megváltozott.
2: Egy átlagos hétköznap este volt. Átmentem hozzá. Nem volt buli vagy ilyesmi. Emlékszem, volt ott pár másik lány és néhány szobatársa is. A következő dolog, amire emlékszem, hogy arra ébredek egy ágyban, hogy nem érzem jól magam. Valami nem stimmel, segítségre van szükségem. Nem láttam az arcokat, csak körvonalakat. És hamarosan rájöttem, mi történik.
1: Évtizedekig kísértette annak az estének az emléke.
2: Teljesen elveszett a bizalmam, hiszen a saját barátom tette ezt velem. Nagyon sokáig küzdöttem ezzel.
1: Miután a férfiak megfenyegették, Jennifer otthagyta a főiskolát és hazaköltözött. Később vette csak észre, hogy terhes.
2: Elmentem egy női klinikára. Oda mentem és csak álltam és bámultam az ajtót. Azon gondolkoztam, hogy nem tarthatom meg a babát, de valami nem engedte, hogy elvetessem.
1: Jennifer megtartotta a gyermekét. 1998-ban, néhány év együttjárás után férjhez ment, és három gyermekük született. Szeretett volna gyülekezetbe járni, hogy gyógyulásra lejjen, de érzelmileg bántalmazó férje nem engedte.
2: Könyörögtem neki, hogy hadd járjak gyülekezetbe. Segítségre van szükségünk, szükségem. Szenvedek, haldoklom belül.
1: Aztán 2015-ben méhnyakrákot diagnosztizáltak nála.
2: Már elég korán megmondták, hogy csak egy éven van hátra. Egy év. Hát elég mérges lettem ahhoz, hogy életben akarjak maradni, és hogy megmondjam neki, már nem ő diktál. Elmegyek.
1: A kezelések alatt folyamatosan kereste Istent. És mint mondja, ez idő alatt egy szokatlan helyen találkozott Jézussal.
2: Egy sugárkezelőben találkoztam Jézussal. A kezelés annyira erős volt, hogyha eltalálta volna valamelyik belső szervemet, szétroncsolta volna azt. Nyugodtan kellett feküdnöm, és itt történt, hogy találkoztam Jézussal.
1: Jennifer kérte Istent, hogy gyógyítsa és mentse meg.
2: Éreztem a jelenlétét, hogy átölel. Addig a pontig nem is tudtam, hogy kiálthatok Istenhez, és hogy ő válaszol. Nem tudom, vannak erre megfelelő szavak, hogy elmagyarázzam, mit éreztem. Egyszerűen csak tudtam. Tudtam, hogy ő tette, hogy megszabadított. Bátor lettem. Tudtam, hogy bármennyi időm is van hátra, legyen az jó vagy rossz, ha csak egy évem van is, akkor azzal az ő nevét akarom dicsőíteni. Abban a pillanatban tudtam, hogy nem tudnám megtagadni őt.
1: Kérte Istent, hogy változtassa meg a szívét a férfi felé, aki bántalmazta.
2: Isten folyamatosan dolgozik bennem. Csak kell még egy kis idő és türelem saját magamhoz. Meg akarok szabadulni ettől. Nem is csak azért, mert bántott, hanem a járulékos károk miatt is, amit a fiamnak okozott. A főiskolát egy gyermekkel a szívem alatt hagytam ott, aki úgy éli le az élete nagy részét, hogy nem tudja, ki az apja.
1: Jennifer és férje végül elváltak. Szervezete jól reagált a kezelésre, és mára teljesen felépült.
2: A rák megmentette az életemet. Segített, hogy bátran keressem Jézust. Annyi szépség, annyi ígéret, annyi szeretet és békesség van benne. Minden megváltozott. Szebb a jövőm.
1: Létrehozott egy alapítványt, mely a családon belüli erőszakot elszenvedett nőknek nyújt segítséget.
2: Úgy indult, hogy egyszerűen csak elmondtam másoknak, ami történt velem. Egykor nekem volt szükségem menedékre és biztonságra, de a sok trauma miatt nem kerestem ezeket. Ma már bemehetek ilyen helyekre, megismerhetem mások történetét, és segíthetek nekik, hogy a női otthonból vissza tudjanak kerülni a saját otthonukba.
1: Jennifer megszabadult a bűntudattól és a szégyentől, és ma már szeretné mindenkivel megosztani Jézus fizikai, érzelmi és szellemi gyógyító hatalmát.
6: Szó szerint nem tudom befogni a számot. A háztetőkről fogom kiabálni, annyira szeretem őt. És a tudat, hogy egy ilyen tökéletes Isten szeret engem, nem vagyok méltó rá. Tudom, de akkor is szeret. Ezt a világon mindenkinek éreznie és tudnia kell. Az embereknek szükségük van arra, hogy megszabaduljanak a kötelékeikből, a börtöneikből. Ez a célom.
3: Üdvözöljük Önöket ismét! Miközben a New Yorkiak vasárnap az utcákra vonultak az éves Izrael napi felvonulásra, Loren Mamdani, New York polgármestere hiányzott. Az Izrael állam megalakulását ünneplő éves eseményen részt vettek kongresszusi képviselők, két volt polgármester, a kormányzó, valamint egy 13 fős izraeli küldöttség a Knessetből. Mamdani muszlim vallású, Izrael nyílt ellenzője.
7: Azt hiszem, hogy ő az első polgármester, aki nem jött el az izraeli felvonulásra. Szerintem ez igenis probléma.
8: Elég kiábrándító, és mint New Yorkiak tudjuk, hogy rengeteg zsidó él itt. Felkavaró látni, hogy a polgármesterünk nem jön el.
3: A zsidó New Yorkiak bírálják Mamdanit azért, mert nem tesz eleget az antiszemita incidensek elszaporodása ellen. Most pedig térjünk át Dél-Amerikára, ahol a CBN Superbook felkészíti a vezetőket arra, hogy gyermekeket érjenek el Brazíliában. Az Amazonas vidékén több mint 50 tanár és egyházi vezető vett részt online képzésen, amelynek keretében megismerkedtek a Superbook anyagaival és a portugál nyelvű digitális tartalmakkal. Ezekben a folyómenti közösségekben élő gyermekek általában nem jutnak hozzá bibliai oktatáshoz, és nem részesülnek tanítványképzésből. A képzés olyan szuperbukra épülő tevékenységekre alapult, amelyek Latin-Amerika számos országában eredményesen segítik, hogy a gyermekek saját nyelvükön ismerjék meg Jézus örömhírét.
9: I spent 16 years 16
10: évet töltöttem függőségben. Nem tudtam kiszabadulni belőle. Sokszor megpróbáltam, de nem találtam a kiutat, így hát ott maradtam a káoszban. Ez egy folyamatos, ördögi kör volt.
3: Jessica Garvin csak szeretetre vágyott, különösen az édesanyjától.
10: Az anyám egész életében függő volt, folyton börtönbe került. Nem értettem, miért nem tud kilépni a saját káoszából, hogy végre velem legyen.
3: Tinédzser korától kezdve kábítószerekkel és alkohollal tompította az elutasítás és a magány érzését.
10: Tudtam, hogy rossz, amit csinálok, és tudtam, hogy kárt okozok magamnak és a családomnak is, de nem láttam a kiutat. Tablettákkal kezdődött, aztán áttértem a heroinra, majd a fentanilra. A függőségem utolsó szakaszában intravénásan használtam, pedig amikor láttam anyám viselkedését, megesküdtem, hogy soha nem csinálok ilyet. Soha nem fogok drogozni, soha nem hagyom el a gyerekemet. Soha nem csinálom intravénásan. De a függőség gyorsan az életem részévé vált. Nem bírtam tükörbe nézni. Egyáltalán nem volt szép az élet. Volt, amikor egy benzinkút mosdójában öltöztem át, és mosakodtam meg, mert nem volt hova menjek.
3: Néha könnyű kiútnak tűnt a túladagolásos halál.
10: Úgy voltam vele, nem baj, ha megtörténik, mert az jobb lenne mindenkinek. Annyi kárt okoztam, és ezért tele voltam bűntudattal és szégyennel. Tehetetlen voltam, reménytelen. Amikor az ember ilyen mélyre kerül, eljut odáig, hogy már semmi nem érdekli.
3: A 20-as évei végén letartóztatták lopott áruk zálogba adása miatt. A börtönbe való bevonulásakor megdöbbentő hírt kapott, a vérvizsgálat kimutatta, hogy terhes. Óvadék ellenében szabadult, ijedten és egyedül.
10: Így, hogy terhes vagyok, segítségre volt szükségem. Le kellett szoknom, de megint csak nem tudtam, hogy hogyan. Nem akartam terhesen drogozni, de szörnyen szégyeltem segítséget kérnie miatt. Most hogy mondjam meg, hogy ezt művelem?
3: Terhessége alatt Jessica elmulasztott egy bírósági megjelenést, így a szülés után visszaküldték a börtönbe.
10: A fiam 7 hétig volt a koraszülött intenzív osztályon. Egyszer sem tarthattam a karomban, nem is nézhettem meg, nem is érinthettem meg. Ez tovább fokozta az értéktelenség érzést bennem. Hogy legyek ennek a fiúnak az anyja, amikor ennyi kárt okoztam neki még a születése előtt? Ott ültem a cellában, és szégyeltem magam. Nem tudom, mit gondoltam. Nem tudnám megmondani, csak azt tudom, hogy elrontottam.
3: 58 nap után engedték ki a börtönből, miközben a fiát az intenzív osztályon méregtelenítették. Apja könyörgött neki, hogy vegyen igénybe keresztény tanácsadást és kezelést.
10: Nem hittem, hogy méltó lennék egy másfajta életre. Már annyi kárt és fájdalmat okoztam, hogy nem láttam más lehetőséget azon kívül, amit éltem.
3: Részt vett a Teen Challenge-ben, egy egyéves keresztény rehabilitációs programban. Az első naptól kezdve érezte Isten szeretetét.
10: Ezek az emberek egyszerűen úgy szerettek, amilyen voltam. Így ez volt az első tapasztalatom Jézus szeretetéről. Térden állva sírtam és imádkoztam Istenhez, és ez valami olyasmi volt, amiről még senkinek nem beszéltem. Az akkori mentorom odajött, rám tette a kezét, és imádkozni kezdett, pontosan arról, amin éppen keresztül mentem, és amiért az Úrhoz kiáltottam. Annak ellenére, hogy nem ismertem Istent, nem volt vele kapcsolatom, megmutatta, hogy él, itt van és hall engem. Ekkor kezdtek megváltozni a dolgok. Át akartam adni az életemet az Úrnak, és tudni akartam, mit tartogat a számomra.
3: Jessica befogadta Jézust a szívébe. Megszabadult a drogok szorításából, amikor életét Jézus kezébe tette.
10: Ő végig szeretett engem, és ma már tudom, hogy milyen sokszor ott volt mellettem az életben, de amikor az ember benne van, nem látja. Ma már a legrosszabb napomon sem jut eszembe, hogy visszatérjek az alkoholhoz vagy a droghoz. Soha. Ha visszatekintek az életemre és azokra az áldásokra, amiket kaptam, tudom, hogy bűnbocsánatom van. És tudom, hogy Isten keze rajtam van, és hogy ő minden körülmények között szeret engem. Azt mondta, olyan messze veti a bűneimet, mint a kelet a nyugattól. És tudom, hogy ez rám is igaz, azért, mert ő helyreállította az életem.
3: Jessica visszakapta fia Tristan felügyeleti jogát, és ma nagyszerű élete van. Helyreállt, és így más nőknek is segít új életet találni Jézus Krisztusban.
10: A legnagyobb örömöm az, hogy beszélhetek a fiamnak Jézusról, és ő is látja, hogy Isten minden nap válaszol az imáinkra. Az Úr bőségesen megáldott a családom helyreállításával, és mindazzal, ami az életemben történt. Tudom, hogy ez csak Jézusnak köszönhető. Nem a múltam határozza meg, hogy ki vagyok, hanem Isten felhasználja azt, hogy másokat is hozzávezessek. Így én lehetek a fény, a remény mások számára, akik még elveszettek.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Krisz, olyan hírek jelentek meg, hogy az elnök és a miniszterelnök között meglehetősen kemény hangvételű beszélgetés zajlott. Irán stratégiája nem az, hogy éket verjen az Egyesült Államok, Izrael és az egész világ közé?
2: Úgy tűnik az, legalábbis a nyilvánosságra került beszélgetés után. Irán célja egyértelműen az, hogy éket verjen Izrael és az Egyesült Államok közé, nyomást gyakoroljon Trump elnökre, majd rajta keresztül Netanyahura és Izraelre. Ugyanakkor az izraeli médiában ma megjelent egy másik verzió is a Trump-Netanyahu beszélgetésről. Ez szerint a megbeszélés feszült volt, de nem feltétlenül olyan személyeskedő, mint ahogy az első jelentések sugallták. A tárgyalás végül oda vezettek, ahogy Joshua is említette, hogy Izrael beleegyezett a tűzszünetbe feltéve, ha a Hezbollah is betartja azt. Az iráni stratégia azonban a túlélésükről szól, és hogy éket verjenek az Egyesült Államok és Izrael közé. Ez a Hezbollah-t életben tarthatja.
1: Milyen kártyái vannak Iránnak velünk szemben? A félidős választások? A megosztott amerikai politika? Mivel gyakorolhatnak nyomást?
2: Szerintem az említettek közül mindkettővel, és még ott a hormuzi szoros kérdése is, annak további blokkolása. A félidős választások szintén fontosak, meg hát az olajára. Amikor az Egyesült Államokban jártam, az egyik legfontosabb téma mindenki számára a benzinár volt, valamint a párton belüli más hangok. Az amerikai közvélemény sem akar szárazföldi katonai beavatkozást, pedig a hormuzi szoros tényleges újranyitásához erre szükség lenne. Az iráni vezetés türelmes, úgy gondolják, hogy tovább ki tudnak tartani, mint az amerikaiak. Ugyanakkor Iránnak van egy komoly gyengesége, a pénz. Szükségük van rá a túléléshez. Jelenleg rendkívüli nehéz pénzügyi helyzetben vannak. Naponta 500 millió dollárt is veszítenek jelenleg. Fizetniük kell a forradalmi gárdát, a milíciákat és az állami alkalmazottakat. A pénzügyminiszter szerint a rezsim pénzügyi szempontból a tűrőképessége határán van. Néhány napja több milliárd dollár értékű kriptovalutát foglaltak le.
1: Mit gondolsz, mi lesz, ha kifogynak a pénzből, és nem tudják fizetni a forradalmi gárdát, akik jelenleg fenntartják a rezsimet? Sőt, sokak szerint gyakorlatilag ők irányítják az országot. Mi történne, ha nem tudnák őket fizetni?
2: Ez komoly dilemmát jelentene számukra. Az alapján, amit hallottam, a forradalmi gárda felét kitevő Pakisztánból, Irakból és Afganisztánból toborzott milíciák elsősorban a pénz miatt vannak ott. Ha nem kapnak fizetést, vajon átállnak a másik oldalra? Vagy hazamennek? Nem tudni. Elképzelhető, hogy ez repedéseket okozna a rezsimen. Sokan abban reménykednek és azért imádkoznak, hogy a pénzügyi nyomás dezertálásokhoz, átállásokhoz vezessen, ami majd megrepeszti az építményt, amelyet a forradalmi gárda évtizedek alatt felépített.
1: Az elnök azt mondta, hogy a Hezbollah tűzszünetet akar Izraellel. Hogy őszinte legyek, ezt nehezen hiszem el. Ez teljesen ellentmond a természetüknek és a létezésük céljának. Lehetséges egyáltalán béke, amíg ott vannak Libanonban? Lehet velük valódi béke?
2: Ma reggel beszéltem egy észak-izraeli lakossal, aki egyben Hezbollah szakértő is. Rendkívül csalódott. Nem hiszi, hogy egy ilyen radikális ideológiával lehet tárgyalni. Úgy véli, ez veszélyes precedens teremtene. Ahogy te is mondtad, ez a hitük, ez a létezésük alapvető oka. Függetlenül attól, hogy most lehet-e vagy sem tárgyalni velük, sokan úgy gondolják, hogy nem lesz béke.
1: Úgy tűnik, hogy fordulatok történnek a propaganda háborúban. Izraelt elnyomóként állítják be, nem pedig áldozatként. Azt állítják, hogy Izrael követel háborús bűnöket, pedig a Hamas és a Hezbollah követte el azokat. Most meg Irán közli, hogy nem bízik az amerikai tárgyalókban. Láthatólag ez egy átfogó és jól kidolgozott PR stratégia része, hogy megváltoztassák a narratívát.
2: Igen, és nyilvánvalóan része a kifinomult iráni tárgyalási profizmusnak, ahogy korábban is említettük, Trump elnök azt mondta róluk, hogy még soha nem nyertek háborút, de tárgyalást nem veszítettek. Egyesek szerint ez nem az üzletkötés művészete, hanem a halogatás művészete. Az iráni vezetés ezt az úgynevezett tűzszünetet vagy a megállapodást nem végleges rendezésnek tekinti, hanem csupán ideiglenes szünetnek a harcokban, hogy új erőt gyűjthessenek a későbbi küzdelemhez. Ez nagyon eltér attól, ahogyan a nyugati gondolkodás tekint a békére, ahol két fél tartós megállapodást köt. Ez a felfogás egészen az iszlám korai időszakáig, a 7. századig nyúlik vissza. Ma reggel hallottam Rafsanjani egyik fiát, aki az egyik korábbi vallási vezető leszármazottja. Azt mondta, ha a megállapodás nem szolgálja az érdekeinket, később fel fogjuk bontani. Ezzel arra utalt, hogy Trump első elnöki ciklusa alatt az Egyesült Államok kilépett az iráni atomalkuból. Szerinte Irán ugyanígy járhat el a jövőben. Nem csak a félidős választásokra figyelnek, hanem arra az időre is, amikor Trump már nem lesz hivatalban.
1: Chris Mitchell, nagyon köszönjük, hogy velünk voltál és tájékoztattál minket. Külön szeretném megköszönni, hogy ma is csatlakoztál hozzánk, annak ellenére, hogy elhunyt a testvéred. Legyen áldott az emléke. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál.
2: Nagyon köszönöm, Gordon. A családom és a barátaim is hálásak ezért. A testvérem kiváló orvos és jó ember volt.
1: Még egyszer köszönjük, hogy velünk voltál, és köszönjük, hogy őrként állsz a várfalakon.
3: Összetűztem egy fickóval. Azt gondoltam, hogy ki akar rabolni, hogy elvegye a pénzem és a drogot. Fegyvert rántottam, és az arcába nyomtam. Azt éreztem, Istenem, hogy jutottam idáig, hogy elvenném valaki életét drog és pénz miatt. Én nem ilyen vagyok, és nem ilyen életet képzeltem magamnak.
4: Tasha Hill 7 éves volt, amikor apja meghalt a börtönben. Anyja drogfüggősége miatt bácsikájára és nénikéjére maradt, akik odaszánt keresztények és gyülekezetük vezetői voltak.
3: Szerettem gyülekezetbe menni, az úrházában lenni. Részt vettem ébredési összejövetelen, és akkor érintett meg először az Úr ereje. Ott találtam magam az oltárnál imádkozva. Tűzben égtem az Úrért, egészen 14 éves koromig. Összejöttem egy idősebb férfival, és egy napon elvesztettem a tisztaságomat, és kezdtem drogozni. Még mindig jártam gyülekezetbe, így kettős életet éltem. De ahogy mélyebbre süllyedtem a világban, kezdtem megvetni Isten házát. 15 évesen kezdtem el vagdosni magam, és néha kiütöttem magam. 16 évesen adagoltam túl először a kábítószert. 17 évesen már gyerekem volt, és börtönbe kerültem 18 évesen. Egyre mélyebbre zuhantam a káoszba, olyan gödörbe, amiből nem volt kiút. Az évek alatt még több gyerekem született, 4 fiam van. Kibe jártam a börtönből. Gyereket szültem, aztán ráhagytam valakire. Annyira utáltam, szégyeltem magam, és bűntudatom volt, hogy ugyanazt teszem a gyerekeimmel, ami engem is tönkretett. De nem tudtam, hogy szálljak ki, rabszolgája voltam ennek.
4: A következő évtizedben Tasha 30-szor került börtönbe drog visszaélése miatt. Mindig azt tervezte, hogy jobban fogja csinálni, ha kikerül, de újra visszajutott a sötétségbe, ami az életét emésztette.
3: Épp börtönbe kerültem, és volt egy hölgy a cellában. Úgy nézett ki, mint egy aranyos nagyi. A nevemen szólított. Te Tása, haza kell menned, és gondoskodnod kell a gyerekeidről. Ránéztem, és kérdeztem, hogy a nevemen szólított. Tása, haza kell menned, és

0: látni a hazugságokat, amiket elhittem. Azok tartottak vissza. Azért nem tudtam megtérni és elismerni a felelősségemet és változni. Abban a pillanatban rájöttem, hogy azért vagyok ott, mert én hoztam magam abba a helyzetbe. Nem hittem, hogy kijöhetek mindebből. De amikor ez a hölgy imádkozott értem, az Úr szó szerint kimosta az elmémet. Attól a naptól kezdve megváltoztam, és először ítéltem el magamat az ő szelleme által.
1: Tashát már nem tették boldoggá a drogok, és fordulat indult az életében. De valami még hiányzott.
0: Kibejártam a gyülekezetbe. Az Úr vonzott engem, de néha arra gondoltam, hogy megölöm magam. Nem volt rendben a fejem. Össze-vissza beszéltem. Tudtam, hogy ez démonikus. Próbáltam imádkozni. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében távozz tőlem. Most távozz. Egy percet talán megkönnyebbültem. De azonnal visszajött a sötétség.
1: Tasha lelki gyötrelmei hónapokig tartottak. Egyszer csak találkozott egy pásztorral egy őszi konferencián.
0: Kérdeztem tőle, hogy tudna imádkozni értem és segíteni rajtam. Gyötrő gondolataim vannak, öngyilkosságon gondolkodom, meg ilyesmi, és nem tudom kontrollálni, pedig nem akarok így érezni. Kérdezte, hogy imádkoztam-e Jézus nevében. Mondtam, hogy nem. Miért az, mitől más? Akkor szépen elmagyarázta, menjünk végig a római levélen. Tudják, a Róma 10.13 megvolt, mert segítségül hívtam az Urat. De a Róma 10.9 azt mondja, hogy ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszel, megtartatol. Jézusról tanított engem, és azt mondta, amikor imádkozol és gyötrést érzel, imádkozz Jézus nevében. Valahányszor felébredtem, és rosszul voltam, felkeltem, és Jézus nevében imádkoztam. És végre áttört. Úgy éreztem, na hát ez működik.
1: A tanítványság és Biblia tanulmányozás által Isten munkálkodni kezdett Tasha életében. Jelenleg igazgatóként dolgozik a hasonló problémával küzdő nők számára indított bentlakásos házban.
0: Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy átformált az életemet. Most van reménységem. Korábban rettegve ébredtem, rettegés volt az életem. De most felébredek, és tudom, hogy Isten még többet tartogat, hogy minden csak most kezdődött. Hálás vagyok, hogy Isten visszaszerezte számomra a gyerekeimet. Hálás vagyok, hogy átélhetem a Teremtés 50-20-at. Az ellenség rosszat gondolt ellenem, de Isten azt jóra fordította, hogy sok nép életét megtartsa. Most, hogy a Miriam házban szolgálhatok, és másutt is, láthatom, hogy az emberek élete megváltozik. Nagyon hálás vagyok ezért.
2: Kellyt óvodáskora óta fizikai és szexuális bántalmazás is érte, majd a szégyen és lázadás évei jöttek. Aztán egyszer egy hang szólt hozzá, aki olyat mondott, amiről nem hitte, hogy lehetséges.
0: Kelly Lester feltörekvő teniszbajnok volt. Jól teljesített az iskolában, főiskolára készült. Mindig a helyes úton járt. Lelkész lányaként ezt el is várták tőle. Ez volt a szerepe.
3: Az emberek mindig azt mondták, olyan vagy, mint apukád. Ezért is nagyon szerettem volna megfelelni. Nem akartam csalódást okozni. Ugyanígy éreztem Istennel kapcsolatban is. Mindig attól féltem, hogy csalódást okozok az Úrnak.
0: Helyzetét olyan események nehezítették, amiket nem tudott kontrollálni. 3 éves korában molesztálták. Bár kevés emléke maradt a bántalmazásról, ártatlanságát mégis elveszítette.
3: Az egyik első gyermekkori emlékem, hogy illetlen dolgokat teszek a babáimmal. Az anyukám bejött. Ledöbbent és elborzadva kérdezte, mit csinálsz? Miért teszed ezt?
0: Ahogy idősebb lett, elnyomta ezeket az érzéseket, és a házasságig tisztán akart várni. Aztán egy este első éves gimnazista korában kiosont otthonról, elment egy buliba és csókolózott egy idősebb fiúval.
3: A fiú többet akart, én viszont nem. Ellenálltam.
0: A fiú nem hagyta abba, és megerőszakolta. Kelly elmondta barátainak, hogy mi történt, de ők nem hittek neki. Szüleinek viszont félt elmondani, ezért ifjúsági pásztorával beszélt.
3: Azt mondta, hogy ha nem szöksz ki arra a bulira, akkor ez nem történt volna meg.
0: Kelly ezután úgy gondolta, hogy azt kapta, amit megérdemelt, és haraggal a szívében csüggetten otthagyta.

0: Istent. Soha nem kételkedtem Isten létezésében, csak nem gondoltam, hogy elég jó leszek ahhoz, hogy ő elfogadjon. Akkor minek próbálkozzak?
1: Kelly ezután átadta magát annak, amit igazán akart.
0: Folyamatosan tetszeni akartam, még ha csak rövid időre is. Kerestem a fiúk elismerését. Amikor magamra tudtam hívni a figyelmet, jól éreztem magam. Otthon nem vallottam be semmit, mert még mindig jó kislánynak akartam tűnni.
1: 15 évesen teherbe esett. Hogy megőrizze a méltóságát és ne okozzon csalódást a szülőknek, az abortuszt választotta. Amivel nem számolt, az a beavatkozást követő düh, bűntudat és szégyen volt.
0: Ez, mondhatni, drámaian megváltoztatott. Először ott volt a megerőszakolás, aztán a szabados élet, most pedig megöltem a gyermekem. Tudtam, hogy ez gyilkosság. Ekkor változott meg minden. Innentől kezdve teljesen elszabadult a pokol.
1: Kelly élete a bulizás körül forgott. Abba hagyta a teniszezést és továbbtanulási terveit is félretette. 10 évvel az érettségi után alkohol és drogfüggő lett. Még 3 abortuszon átesett, és erőszakos, bántalmazó férfiakkal élt együtt.
0: Én is erőszakos voltam. Ablakokat törtem be, dobálóztam, verekedtem. Folyamatosan úgy éreztem, hogy ezt érdemlem.
1: Aztán 27 éves korában Kelly felhívta apját, hogy jöjjön érte. 2 nappal korábban a barátjával megint összeverekedtek. A férfi még időben észbe kapott, pedig kevesen múlt, hogy egy jókora deszkával beveri Kelly fejét.
0: Beszálltam a kocsiba, mondtam apámnak, hogy jól vagyok. Autóbalesetem volt. Rám nézett és azt mondta, 2 nappal ezelőtt, az éjszaka közepén felébresztett az Úr. Volt egy látomásom, hogy holtan fekszel a padlón, szétnyílt koponyával. Ezért elkezdtem imádkozni. Abban a pillanatban rájöttem, hogy a barátom apám imája miatt ejtette le azt a bizonyos deszkát.
1: Otthon elkezdett gyülekezetbe járni. Egy prédikáció alatt Kelly érezte, hogy Isten szól hozzá.
0: Ha követsz engem, a hamut ékességé teszem. Nem értem, hogy mindazt, ami velem történt, a molesztálást, erőszakot, abortuszokat, bántalmazást hogyan tudná átformálni. De aztán megismételte. Ha követsz engem, a hamut ékességgé teszem. Őszintén szólva nem hittem neki, de nagyon kétségbe voltam esve. Az oltárhoz szaladtam, arcra borultam, bocsánatot kértem, és könyörögtem Istennek, hogy mentsen meg. Egy anyuka a gyülekezetből odajött hozzám. Mondtam neki, hogy máshova nem tudok menni. Nem maradt semmim, csak Isten. Ő meg azt mondta, csak rá van szükséged.
1: Az imádkozás, bibliaolvasás és szerető, támogató barátok támogatása által Kelly gyógyulni kezdett.
0: Isten beszédével kezdtem el kicserélni a gyermekkoromban elhitt hazugságokat. Azt hittem, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok értékes, nem vagyok méltó. De Isten azt mondta, az vagy, mert én szeretlek. És a fiamat küldtem el, hogy meghalljon érted.
1: Kelly ma már házas és 6 gyermek édesanyja. Megbocsátott magának az abortuszokért és életvédő aktivistaként, Amerika szerte előadásokat tart, remélve, hogy a szeretet üzenetével másokat is elérhet.
0: Folyamatosan eláraszt Isten szeretete és kegyelme. Annyira jó, annyira tiszta. Szerencsére nem érdem szerint kapjuk és határtalan.
1: Az ideje az e-mail kérdéseknek. Az első Larától érkezett, aki azt kérdezi, ismeri-e az ördög a gondolatainkat? Azt tudom, hogy befolyásolni tudja azokat, de ismeri is?
2: Hát Lara, ő nem mindentudó, hanem egy teremtett lény. Arra, hogy behatolhat-e a gondolatainkba, és kitalálja-e, hogy mire gondolunk, még mielőtt elgondolkodnánk rajta, a válasz nem. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ki tudja találni. Az biztos, hogy figyeli a viselkedésünket, látja az érdeklődésünket. A viselkedésünkből leveszi, hogy mi hajt, mi motivál bennünket, szóval ki tudja találni. Az én környezetemben is vannak emberek, akik előre tudják, hogy fogok reagálni. Néha rajta kapom őket, hogy a fejemben turkálnak, hogy mit fogok tenni. Szóval létezik intuíció, hogy mások mit gondolnak. És szerintem az ördögnek is megvan ez a képessége. De hogy biztosan tudná? Nem.
1: Ez a kérdés Gordontól jött, nem tőled, egy másik Gordontól.
2: A Drusám.
1: Azt írja, hogy amikor kisgyerek volt, hallotta, hogy egy evangélista azt mondta, soha nem mondjuk a Szent Szellemnek, hogy hagyjon békén, mert arra nincs bűnbocsánat. Ezt soha nem felejtette el. Évekkel ezelőtt kísértésbe esett, hogy belenézzen egy könyvbe, és érezte, hogy a Szent Szellem nemet mond. Mégis levette a könyvet, és kinyitotta. Azt mondta a Szent Szellemnek, hogy most menjen el, és rögtön érezte, ahogy el is hagyja. Feljött benne, hogy elkövette a Szentlélek káromlást, és örökre elveszett. Évek óta küzd ezzel. Mi a véleménye?
2: Gordon, szabaduljon meg ettől. Megszomorította, megszomoríthatta a Szent Szellemet. Amikor az ember tudatosan elkövet egy bűnt, amikor tudja, hogy nem lenne szabad megtennie, de mégis megteszi, akkor megszomorítja őt. De nem távozik el az embertől, csak a jelenlétének érzete távozik el tőle. Az Úr azt mondja, nem hagylak el sem, el nem távozom tőled. Lehetnek az életében olyan emberek, akik még megvannak, de már nincs velük kapcsolata, elfelejthették önt. Az Úr azt mondja, én soha, soha nem teszem ezt. Végtelenül szeretlek. Veled akarok lenni örökké, bátorítani akarlak, meg akarok bocsátani, és helyre akarlak állítani. Kapcsolatban szeretnék lenni veled. Ezt szeretné a Szent Szellem, ezt szeretné Jézus, ezt szeretné Isten, az Atya. Ez az evangélista, aki a gyülekezetében járt, rosszul értelmezte a Szentírást. Ez nem a Szentlélek káromlása. A Szentlélek káromlása az, amikor az ő munkáját az ördögnek tulajdonítjuk. És különösen, amikor a démonűzésre, amit Jézus tett, azt mondták, hogy azért van rá hatalma, mert ő is az ördögtől van. Úgyhogy nem követte el ezt a bűnt. Szabaduljon meg, és kérjen bocsánatot. Mondja meg, hogy sajnálja, hogy megszomorította a Szent Szellemet. Kérje, hogy állítsa helyre. Tegye újjá. Szeretném bátorítani azokat a keresztényeket, akik ilyen szellemi szárazföldre és sivatagba kerültek, és azt gondolják, hogy már nincs visszaút. Hogy de van, ezt úgy hívják a kereszt. Kezdjék előről, megtehetik. Kérjék Jézust, hogy bocsásson meg önöknek. Tisztítsa meg önöket, és ő megteszi. Ezt akarja. Ő annyira szeret minket, hogy meghalt értünk, csak higgyük el.
1: A következőt Carol írta, üdv Gordon, 74 éves vagyok, és találkoztam egy úriemberrel, aki 78. Már 3 éve intim kapcsolatban vagyunk. A kérdésem, ez helyes-e az Úr szemében? A partnerem szerint nincs ebben semmi rossz. Én 3-szor voltam férnél, ő 2-szer volt nős. Egyikünk sem akar újra házasodni, mit gondol?
2: Carol, működik a lelkiismerete. Amit tesz, arra a bibliai kifejezés a paráznosság, és ezt nem lehet szépíteni. Nem magyarázhatja meg, hogy ez jó. Persze lehet, hogy jó érzést, vagy vigasztalást nyújt, vagy ilyeneket, de a Szentírás nagyon egyértelmű ebben a kérdésben. Ne tegye! Sokan nem értik, hogy a szexuális együttlét során az ember odaad egy részt magából a másiknak, és belőle meg beenged egy részt magába. Elhagyhatják egymást, de ott marad a másikból egy darab. Pál beszél erről, hogy miért akarnánk létrehozni ilyen közösséget. Tehát hagyja abba ezt, ne tegye. Ez bűn. Máté evangéliumából idézünk zárásul, mert aki kér, az mind kap, és aki keres, talál, és az örgetőnek megnyittatik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sok furcsaságról tudok önöknek itt a Startpusz elején beszámolni. Egyrészt nagyon régen találkoztunk a mostani vendégemmel. Másrészt az is fura, hogy még most is úgy mutatom be, hogy modell, pedig hát annyi minden történt közben az életében, de ismét modell, akkor így pontos. Rába Tíme, örülök, hogy itt vagy.
2: Szia. Én is örülök, jó reggel.
1: És még azt is hozzá kellene tennem ehhez, hogy hát hogy le vagy fogyva?
2: Jaj, de kedves vagy.
1: Mert hogy ez a mi témánk. Na, ilyen se nagyon volt még az én praxisomban, úgyhogy beszéljünk erről a fogyásról, meg rólad. Miért kell lefogyni mindenáron? Te érezted úgy, hogy nem vagy jó bőrben? Hogy sok van rajtad?
2: Itt a fotó.
1: Na tessék, itt van egy fotó, így néz ki a modell íme. Igen. Nem tudom, látják a kedves nézők, remélem, hogy jól látják, büszke lehetsz magadra.
2: Köszönöm. Nyilván egy nő, pláne 30-40 és több pluszosan, azért felszed az évek alatt egy pár kilót, ami nyilván az önbizalmának nem tesz jót, amikor nem úgy néz ki egy ruhában, ahogy szeretne, és nyilván zavart. Mindenféleképpen, nyilván az egészség miatt is, de azért, amikor belenézek reggel a tükörbe, és nem azt látom, amit szeretnék, akkor az nyilván nem pozitív érzésekkel tölt el.
1: De ez a súly miatt van? Tehát, hogy az ember hozzászokik-e a látványhoz úgy, hogy elfogadja magát, vagy nem tud hozzászokni, és megküzd azért, hogy végül elfogadja magát úgy, ahogyan lesz, mint ahogy itt te látszol.
2: Hát inkább megküzd azért, hogy, vagy legalábbis én inkább megküzdök azért, hogy azt lássam a tükörbe, amit szeretnék, de igazából ez a fotózás egy üzenet is volt arra azoknak a nőknek, akik azt mondják, hogy jaj, már ennyi idősen, meg nem, dehogy is. Az én anyukám szokta mondani, hogy minden kornak megvan a maga szépsége. Csak ez rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki ebből, és mennyire maxoljuk ki ezt.
1: Hát igen, csak a fotózás az a fiatal nők sajátja, és aztán, ahogy mennek az évek, férfinő esetében, egyre inkább bezárkózunk. Tehát már nem kell, hagyjuk. Te egy példa vagy arra, hogy nem kell bezárkózni.
2: Igen, ez volt az üzenet, ez a célja ennek a fotózásnak, hogy először én is nagyon meglepődtem ezen a felkérésen.
1: Először nemet mondtam?
2: Először nemet mondtam.
1: Na ugye?
2: És utána végig gondoltam, és tulajdonképpen a gyerekeim bátorítottak, hogy tehát anya, miért ne? És utána végig gondoltam, tényleg miért is ne? Tehát, hogyha elfogadjuk magunkat, hogyha jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogyha szeretjük magunkat, akkor miért ne lehetne ezt megmutatni akár 50 évesen is, vagy 60 évesen, vagy bárhány évesen? Tehát nyilván nem az a cél, mert azt mindenki tudja, hogy nem leszünk már 20 évesek, de hogyha el tudjuk fogadni magunkat ebben a korban is, akkor az nyilván látszik rajtunk. Attól mi jobban érezzük magunkat, lesz önbizalmunk, olyan dolgokat próbálunk ki, amit én sem gondoltam volna, hogy ki kell lépnem a komfortzónámból.
1: Mi volt az?
2: Hát ez a fotó.
1: Ez önmagában?
2: Igen.
1: Te hajdanában egyszer azt mondtad, hogy téged úgy fotóztak, hogy valójában sosem szeretted igazán. Mert nem szerettél annyira megmutatkozni, annyira levetkőzni adott esetben, mint amennyire elvárás volt.
2: Igen, ezeket az aktfotókat, fürdőruhás fotókat nem szerettem. Tehát, hogy azok nem olyan fotózások voltak, mint mondjuk egy divatfotózás, vagy egy arcfotózás, vagy egy hajsmink, amit úgy élveztem. Vagy amiben mondjuk egy divatfotózáson bele tudom egy kicsit rakni az én kreativitásomat is, hogy milyen ruha, melyik az, ami jól áll nekem, melyik az, ami úgy szívesen megmutatnék. Úgyhogy igen.
1: És ebben most találtál örömet?
2: Az első 5 percben tele volt a magályokkal, de aztán a stábnak köszönhetően annyira el tudtam engedni magam, és felszabadultam, és éreztem azt a szabadság érzést, hogy igen, itt vagyok, ennyi idős vagyok, és hogy ez tök jó.
1: Mit tettél érte, hogy így néz ki? Mert hát gondolom azért készültél.
2: Hát igen, nagyon nagy szerencsém van, mert rátaláltam egy súlyszabályzó módszerre, ami hipohonder lévén nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy csak és kizárólag gyógynövényeket tartalmaz.
1: Hipohonder vagy?
2: Hát nagyon.
1: Az miben volt nyilvánul meg?
2: Szívinfarktusom, agydaganatom, tüdőrákom, mindenem.
1: De csak mert elképzelted.
2: Persze.
1: Jaj.
2: És akkor hívtam az orvos, ez a tünet, az a tünet, vérnyomás, na mindegy, nem vagyok egyszerű eset. És ez nagyon fontos volt, hogy csak és kizárólag gyógynövények vannak benne, amik úgy segítik a szervezetet a fogyásban, hogy egyrészt a szervezet működésének az optimalizálását, illetve a vércukorszint beállítását, azért biztos nem tudom, hogy a férfiaknál mennyire van ilyen, hogy ez a kinyitod a hűtőt éjszaka, és...
1: Esti adás után sajnos van.
2: És ebben például van egy olyan növény, ami tele van rostokkal, és hogy ezeket a falási rohamokat abszolút megszünteti. Például olyan anyagok vannak benne, ami ilyen vértisztító, méregtelenítő, felpörgetik az anyagcsere.
1: De ez olyan, mint a minden egyben.
2: Igen, nagyon sok gyógynövény, ötféle gyógynövény van benne, és ezek a madárkeserű, van benne egy görög növény, amit tiszta rost, zsírégető, szőlő, tehát hogy mindet a fogyás segítik, illetve segítenek abban, hogy a bevitt zsíroknak több mint a negyedét fel tudja dolgozni.
1: Mennyit fogytál ezzel?
2: 2 hónap alatt 8 kilót.
1: Az szép. Más megszakad érte, hogy ennyit fogyjon.
2: Hát jó, hát azért nyilván önmagában ez kevés, kell egy kis mozgás, azért az étrendre odafigyelni, tehát hogy így mindent együtt.
1: Hát ezek a képek, ezekre büszke lehet. Azt gondolom, hogy igen, ez egy jó minta, amit sugárzol.
2: Köszönöm szépen.
1: Fiatalabbaknak, idősebbeknek. Köszönöm, hogy itt voltál,
2: köszönöm,
1: és beszéltél
2: szépen,
1: róla.
2: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
1: Rába Tímel volt a vendégünk.
3: Szétfoszlott emlék, az utcára csend lép, szívemben reszkett.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kinek alelnöke, Jürgen Forzas Diana a vendégünk, így egy távoli kapcsolaton keresztül örülök, hogy itt van. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
1: Hát mi itt most nem érezzük annyira, mert az elmúlt napokban viszonylag normális idő volt, de azért a világon már végig söpört egy egészen durva hőhullám, ami megmutatja azt, hogy baj van. És hát a klímakutatók egy jelentős része olyan vészhangokat kongat, amiket még 10 évvel ezelőtt sem tudtunk volna elképzelni, tehát most már a 3 fokos átlagos hőmérséklet növekedésről is beszélnek, miközben hajdanában még emlékszünk, ha 1,5 fokos volt az elérhető, még elviselhető. Mi történik velünk?
2: Hát sajnos nem történik rosszabb, mint amit azért megjósoltunk abban az esetben, hogyha nem teszünk radikálisan az éghajlatváltozás megelőzése érdekében. Ez történik most már, csak ami azt gondolom, hogy még rátesz, hogy egy kicsit jobban kezdjük megérteni, hogy ez nem csak az unokáink problémája, ez nem csak valami arról szól, hogy most jaj, akkor a jeges macikkal mi történik, hanem velünk és most, és sokkal súlyosabban érint. Miért nem tudtuk felmérni igazából, hogy mennyire súlyosan érint? Azért, mert soha a történelemben, és most földtörténelemről beszélek, a földtörténelemben nem volt ilyen meleg, legalábbis ameddig rendesen vissza tudunk menni, és megnézzük, hogy milyen volt a föld. Valamint az biztos, hogy az nem csak hogy a civilizáció, de az emberi faj történelmében sem volt gyakorlatilag ilyen meleg. Tehát ez a probléma, hogy egyszerűen nem tudjuk megmondani, hogy mennyire súlyosan érint. És bizony ez a tavaszi hőhullám megmutatta, hogy az infrastruktúránk nem erre a klímára épült, a kultúránk, a gazdaságunk, az étkezésünk nem erre a kultúrára alakult ki. Tehát az, mert egy nyári hőhullám még ahhoz viszonylag hozzá vagyunk szokva olyan szempontból, hogy általában az európaiak szabadságban vannak, hogy nem működnek az iskolák, tehát valamennyire adaptálódtunk. Viszont tavasszal is ősszel, ha jön egy ilyen hőhullám, akkor az térdre kényszeríti például az oktatást, térdre kényszerít egy csomó mindent, hiszen akkor még produktívnak kéne lenni, de nem tudunk működni, mert nem tudjuk azt az épületmennyiséget légkondicionálni, és így tovább.
1: Hatásvadász kérdésként most felteltem, hogy mi lesz a civilizációnkkal. De egyelőre nyilván még nem ez a kérdés, lehet ez a kérdés hosszú távon. Most nyilván az a kérdés, hogy mi lesz rövid távon velünk, a gyerekeinkkel, az unokáinkkal, honnan lesz élelmiszer, hogyan fog ástruktúrálódni a föld működése, amit mi hogyan fogunk tudni megteremteni saját magunknak élettérként. Szóval itt azért vannak sokkal egyszerűbb kérdések, mint maga a civilizáció.
2: Abszolút, nagyon jól elmondta. Én azt gondolom, hogy rövid távon, még csak nem is az élelmiszer biztonság, tehát nem is az, hogy honnan lesz mit enni, de az élelmiszer infláció. Tehát azt látjuk, hogy az élelmiszer árak az egyik legfontosabb tényező, például egy választás eldöntése, most nem feltétlenül a magyar választás, de itt is azért nagyon jelentős hatása volt, nagyon jelentősen térdre kényszerítette Magyarországot az a 16-20%-os infláció, és különösen fájó volt, hogy pont az élelmiszerek ára emelkedett nagyon. És sajnos megnézzük azt az inflációt, bizony a magyar rekordinflációt, bizony nagyon jelentősen közrejátszott az, hogy 2022-ben egy rekord asztályos év volt, egy rekord forró év volt, és akkor ennek eredményeképpen például a kukorica termésünk 3/4 ment tönkre, a búza termésünk 1/4 ment tönkre, plusz még volt az orosz-ukrán háború is, de pontosan ez jelenti, hogy az éghajlatváltozás nem egyelőre nem magában fog minket tönkretenni, hanem más hatásoknak, más stresszoroknak, más problémáknak a felnagyításával, azoknak a elviselhetetlenebbi tételével. És én azt gondolom, hogy pontosan az inflációról van szó. Például arról van szó, hogy jelen pillanatban a gazdasági növekedés nem csak Magyarországon, de a Európa meg a fejlett világ jó részében olyan kicsit 0,5%, 1%, 2%, nagyon aprócska. Egy-egy szélsőséges időjárási esemény, például amit most várjuk az El Niño-t, az El Niño, a szuper El Niño, az simán leradírozhat az egy GDP-ből, egy éves GDP-ből akár 2-3%-ot is, egy fejlődő országban akár 10%-ot is. Na most, ha egyre többször vannak olyan éghajlatváltozással kapcsolatos szélsőséges időjárási jelenségek, amik ezt a pozitív, alig-alig pozitív növekedést negatívba átbillentik, akkor bizony mehetünk, ha nem is egy permanens recesszió, recesszióba, de egyre inkább recesszióba megyünk, és nagyon nehéz rámutatni, hogy itt igazából például egy hőhullám vagy egy aszály volt az, ami beindította, ugyanúgy, ahogy a halotti bizonyítványunkon sincs rajta, hogy a hőhullám miatt haltunk meg, hanem szívinfarktus, vagy stroke, és így tovább. Ugyanígy a gazdaság, amikor nem megy olyan jól, azt se pontosan tudjuk diagnosztizálni, hogy bizony, ennek a növekedés hiányának nagy részben már elkezdődött az éghajlatváltozás lenni az oka.
1: Közben vannak olyan vezetőink a világban, akik az egészről tudomást sem akarnak venni. Egy egészen friss hír, hogy Donald Trump aláírt egy olyan dokumentumot, ami kirendeli a flottát felszedni az egyébként 25 év élettartamra biztosított és néhány évvel ezelőtt kihelyezett mélytengeri bójákat, amelyek a tenger változását, kifejezetten klimatikus változását lennének hivatottak jelezni. Tehát ne is tudjunk róla, hogy változik valami, mert hogy tudunk róla, szembesít minket rossz döntéseinkkel. Nyilván ezzel nem jutunk sehova, de rövid távon befogja a szánkat.
2: Igen, ez elég nagy probléma, hogy általában is a tudomány, a mérések, az ezzel kapcsolatos befektetések, az ezzel való fókusz, az világszerte sajnos egy kicsit csökken. Ez bizony nagy probléma, mert azt gondoljuk sokszor, hogy most már mindent tudunk, de nem. Nagyon sok mindent. Például nagyon érdekes, hogy a tengeráramlásokról nagyon keveset tudunk, de például akár ez a hőkupola jelenség, ami okozta ezt a nagyon jelentős európai hőséghullámot most tavasszal. Nem annyira tudjuk, hogy ez korábban pontosan mennyire volt gyakori, és mennyire változik ennek a tendenciája. Tehát nagyon sok mindent még, de a tengerek áramlását nem mértük, nem tudtuk mérni. És ezért még igazából nagyon a sötétben tapogatózunk, hogy pontosan milyen irányba megy. Tényleg most lassul-e például az atlanti bukóáramlás, ami, hogyha leáll, és sajnos egyre több a tudományos szakirodalom arra, hogy bizony, lehetséges, hogy leáll. Még nem a dédunokáink, nem egy valamikor, hanem akár a mi életünkben, de inkább esetleg a gyerekeink életében, ami ha az leáll, akkor az bizony térdre kényszeríti Európa gazdaságát, nem a civilizációt, de a gazdaságot. És hogyha nem mérünk, nem kutatunk, nem teszünk erre több hangsúlyt, akkor bizony nem tudunk felkészülni rá, és nem tudunk figyelni arra, hogy nem érdemes megkockáztatni ezt a dolgot.
1: Egyre több dolgot tanulunk közben saját világunkról is. Itt van egy friss jelenség, a vértes bakony vonal, amitől nyugatra van csapadék, amitől keletre nincsen, vagy egyre kevesebb, ugye ez a sivatagosodásnak az egyik okozója az Alföldön. Tehát vannak olyan dolgok, amiket nagyon kézzelfoghatóan mi magunk is látunk, tapasztalunk, és lehetne bele foglalkoznunk. De tudunk-e változtatni rajta?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és pontosan azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy megértsük, hogy az alkalmazkodásnak vannak határai. Na most én remélem, hogy ez csak azért egy időszakos, súlyos vízhiány itt a két magyarországi térféllel kapcsolatban, legalábbis a meteorológiai vízhiányról beszélve, hiszen a hosszú távú tendenciákban nem egyértelmű ez a tendencia, sőt, inkább pont az, hogy az Alföld térségen kicsit nőtt a csapadék, még a Nyugat-Magyarországon kicsit nőtt, de mivel összességében nem jelentősen változik Magyarországon a csapadék, ezért nehéz ilyen nagyon erős tendenciákat kimutatni. Ennek ellenére itt ebből látszik, hogy nem csak meteorológiai szájról van szó, hanem bizony, ahogy kezeltük a vizet. És összességében ez azt mutatja, hogy lehet próbálni alkalmazkodni, de az alkalmazkodásnak vannak határai. És minél többet melegedünk, annál több ilyen plafonba ütközünk. Ha nincs víz, akkor nincs víz. A vizet nem lehet gyártani. A vizet nem tudunk, még ha nagyon gazdag tengerparti országban még tudnánk esetleg tengervizet csótalanítani, de nem vagyunk. Nem lehet olyan mennyiségben ide szállítani vizet, hogy mondjuk öntözzük az egész Alföldet, vagy ipari mennyiségben vizet szállítani. Tehát azt gondolom, hogy észre kell vennünk, hogy lehet, hogy vannak kellemetlen döntések, hogy nem repülök minden nyáron a Maldív-szigetekre, és egy kicsit máshogy rendezzük a dolgainkat, de összességében sokkal jobban járunk, mintha például már nem lesz Balaton, és egy egész ország nem tud gyakorlatilag nyaralni, vagy nyáron pihenni, kikapcsolódni, és egy ország gazdaságának egy jelentős része, a turizmus, lesz térdekényszerítve. Tehát azt gondolom, hogy be kell látnunk, hogy sokkal jobban járunk, ha inkább a most egy kicsit kellemetlennek tűnő intézkedéseket fogadjuk el, mint hogy amikor egyre jobban rá fogunk jönni, hogy egyre több helyen nem tudunk alkalmazkodni, annak ellenére, hogy próbálunk, de rettenetesen drága.
1: Ürge Forrasz Diana, köszönöm szépen, professzor asszony, találkozunk legközelebb is, viszontlátásra.
2: Köszönöm a meghívást, viszontlátásra.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden hit utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy

vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint sikerül-e rendezni az ukrajnai magyarok helyzetét? Erre várjuk a válaszaikat, meg a kommentjeiket is, amelyeket ehhez a két témához fűznek, hiszen mint mindig a Facebookon most is fönt van ez a kérdés, és ez majd a témánk is lesz a mai adás folyamán, de van még itt más is, mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélgetek.
2: Szocialista, fideszes és momentumos politikusokat is letartóztattak a fővárosi parkfenntartási botrányban. A korrupciós ügyben már évek óta folyik az eljárás. 3 milliós előnye van a Tiszának a Fidesszel szemben. Az Ávec felmérése szerint a biztos szavazók csak nem 3/4-e a kormánypártra szavazna. Több munkacsoportot is létrehoz a Fidesz elnöke. A szakmai fórumok a párt megújítását célozzák. Az államfő szerint alkotmányos válsághelyzet fenyeget, ami miatt a Velencei Bizottság sürgős eljárásban vizsgálódik. Vendégeink: Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, Kacsó Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettese, Veres Gábor, a Nyílt Levelek podcast szerkesztője.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
1: Önök szerint sikerül-e rendezni az ukrajnai magyarok helyzetét? Nézzük a műsor elején, mi a válaszok megoszlása. 95% a válaszadóinak nagyon optimista. Velük együtt örülök én is, 5% viszont szkeptikus. Hát még azért sok minden áll Ukrajna előtt, hogy egy technikai szinten már megszületett megállapodás, legalábbis erről beszélt Magyar Péter, átültessenek a jogrendjükbe, mert hogy ez is követelmény magyar részről. Köszöntöm Önöket otthon, vendégeimet itt a stúdióban, és nézzük is rögtön azt a témát, amire talán kevesen számítottak, hogy főleg ilyen szereposztásban meg fog történni a kerületeken átívelő és a politikai pártokon átívelő különös és visszaélés gyanús ügyekről van szó.
3: Őrsi Gergelyt, a második kerület polgármesterét vezető száron hozzák a rendőrök a bíróságra, mielőtt megszületne a bírósági döntés előzetes letartóztatásáról, amit az ügyészség kért a polgármesterre és a parkfenntartási korrupciós ügy 7 másik szereplőjére. Az ügyészség csütörtöki közleménye a vádat is megfogalmazza. Azt írják, egy parkfenntartási munkákat végző vállalkozó önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően vesztegetett meg önkormányzati szereplőket. A vád szerint a vállalkozó Puskás Péternek, a Fidesz volt óbudai alpolgármesterének fizetett korrupciós pénzt, aki az együttműködés érdekében 70-30%-os arányban osztozott Ceglédi Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel. Az ügyészség másokat is megvádolt. Azt írják, a szerződéseket rendszeresen támadó Momentumos Szkalicki Tünde önkormányzati képviselő és Matisz Károly, a Momentum korábbi pártigazgatója végül szintén részesültek anyagi juttatásban azért, hogy fejezzék be a támadásokat. A közlemény aztán kitér Láng Zsoltra, a második kerület korábbi, és Őrsi Gergelyre, a kerület jelenlegi polgármesterére is, akik szintén rendszeresen kaptak vesztegetési pénzt. Molnár Zsolt, az MSZP korábbi pártigazgatója pedig pártvezetői befolyása miatt kapott pénzt az ügyészség szerint. Az ügyben Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt, azt írta, idézzük: milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség.

0: ugyanis egy olyan korrupciós ügyben, amely már 10 éve húzódik.
1: A két volt szocialista politikus ül itt velem szemben, úgyhogy nyilván szóval érintettségről ilyen értelemben nincsen szó, de mégiscsak azt látjuk, hogy politikai pártokhoz kötődő, politikai szerepet vállaló emberek kerülnek egyfelől a célkeresztbe, az eljárásoknak a célkeresztjébe, és egyébként tehát van fideszes szál is, momentumos szál is, tehát azért vannak olyan dolgok, amelyekben, hogyha úgy tűnik, a pártok feletti együttműködés rendszere az tudott működni. A kérdés tényleg az, hogy mi az, ami történhetett vajon. Nem sok mindent tudunk, de hát ha legalább ködöt szurkálni tudunk úgy, hogy a nézők ne kapcsoljanak el. Szóval mi minden történhetett az elmúlt időszakban, hogy ezek az események így fölgyorsultak, miközben erről már egyébként megjelentek korábban is különböző értesülések, évekre visszamenőleg.
2: Csak azt helyesbítem, hogy én jelenleg is szocialista vagyok. Hát nyilván volt vezető, annyiban jogosa a volt Szócska. Hát megdöbbentem. Először az ember nyilván azért döbben meg, mert mindenkinek van, vagy legalábbis politikában mozgó embereknek van olyan, akár személyes ismerőse a most gyanúba kevertek közül, akiről nem tudja elképzelni. De hát ezzel szoktunk így lenni. Én Őrsi Gergővel vagyok így, akit kitűnő polgármesternek ismerek, de azért nem mennék bele, akkor rögtön úgy néz ki, hogy a többiről meg el tudom képzelni, és így tovább. Ami mindenképpen a második megdöbbenést a személyes okokon túl okozta, hogy egy több mint 10 éves ügyben mi történt eddig? Hát ehhez akkor tényleg kellett a választás, hogy megmozduljanak, és akkor fölmerül az a további kérdés, hogy eddig miért nem? Ki miatt, vagy kik miatt nem mozdultak meg? Ami azért is fontos kérdés, nem csak az ügyészség működése szempontjából, meg az érintett ügyben is, mert éppen ezért nem jogászként, és olyan emberként, aki utolsónak fogja azt mondani, hogy ne vizsgáljanak ki nagyon keményen minden korrupciós ügyet, de mégis megkérdezem, hogy most vinni előzetes letartóztatásba, hát ha 10 éve nyomoznak, ha valaki összejátszani akart volna, ugye, vagy eltüntetni nyomokat, nem, megint csak nem én fogalmazok meg gyanút, de ez szokott oka lenni az előzetesbe vivésnek, azt már 10 éve megtehette. Tehát az egész történetben amellett, hogy nagyon várom a tisztázást, és remélem, hogy akikről föltételezem, hogy tisztázás eredményeképpen végül valóban tiszták lesznek, azoknak ez kedvező lesz. De emellett, amit majdnem még jobban várok, hogy valaki elmagyarázza, hogy eddig mi folyt az ügyészségen.
3: Hát ha minden igaz, akkor, vagy ha hihetünk az eddig ismert információknak, akkor aktívan nyomoztak. Valóban ez a kérdés és az időzítés az szerintem pártoktól függetlenül minden magyar állampolgárban, aki szembesül ezzel a hírrel, és ennek az eddig ismert részleteiben fölmerülhet. És hát valóban itt most azért jó sok kérdés azonnal az asztalra került, hogy azon túl, hogy eddig miért nem, hogy az érintett politikusok, akik egyébként szerintem nem pártokhoz kötődnek olyan értelemben, hogy természetesen mindegyiknek van pártkötődése, de mind önkormányzati szereplők, tehát kifejezetten az önkormányzati világhoz, polgármesterek, alpolgármesterek, tehát kerületek, vidéki önkormányzatokról, Pécsről is lehet már hallani, szintén baloldali vezetésű, mondjuk úgy ONZ-éki vezetésű, ahogy most néhány hírben ezt olvastam, önkormányzat, tehát hogy ez az aspektus is azért ott van ilyen értelemben, és az időzítés úgy is elképzelhető, hogy ha megnézzük mellé a miniszterelnöki kontrát, ami szerintem egy picit, hogy mondjam, tehát Magyar Péternek vannak meglepő húzásai, nem szokás miniszterelnökként ilyen szinten lévő eljárásokat kommentálni, minden esetre nyilván megteheti, de ugye ő is arra akar utalni, hogy itt a rendszerváltás és az önkormányzatok világa között valamiféle új összefüggést kell feltételeznünk, és én nem lennék meglepve, hogyha, de ez spekuláció, meg politológiai kötszurkálás, ha úgy tetszik, de vállalom, hogyha erre is hivatkozva a következő időszakban felerősödne az a egyébként a sajtóban is megjelent elképzelés, miszerint a Tisza az önkormányzatokban is egy változást szeretne, akár előrehozott választás formájában. Hogyha ez így van, akkor ezt az ügyet, ezt a botrányt, mert ebben valóban fideszes, momentumos, egyébként könnyen lehet, hogy DK-s is, hiszen az óbudai volt polgármester, most is polgármester Kis László, és könnyen lehet, hogy a képbe kerül ez ügyben, mert neki is volt egy hasonló ügye, vele szemben is van eljárás, és akkor ott van még a momentum is. Tehát lehet azt mondani, hogy az OLNZ-ék és a Fidesz együtt az önkormányzatok világában ilyen sandaságokra hajlamos volt, hát akkor nosza, akkor tegyünk ott is rendet. Itt még nem tartunk, de én már látok ilyen kommentárokat. Ha ez következik belőle, akkor azért szerintem az egy súlyos következmény, de nyilván önmagában az ügy az botrányos, tehát hogy ezt nem akarom eltagadni.
4: Én az igazság, hogy túl sokat nem tudok erről a történetről, tényleg nem. Tehát, hogy most megjelent egy hír, amit az ügyészség kiadott közleményt, azt elolvastam. Nyilvánvalóan az első mondatom az, hogy aki elkövet valamit, annak szembe kell néznie azzal, hogy majd előbb-utóbb valaki megkérdezi, hogy ezt miért csináltad, és hogy annak vannak következménye.
3: Ebben maximálisan egyetértünk.
4: De a másik oldalon van egy helyzet, amit mind a ketten említettetek. Az egyik az, hogy pont a Kis László kapcsán, aki sok hónapig volt előzetes letartóztatásban, azt szerintem 9 hónapig, tehát majdnem egy évet töltött előzetesben. Na, annak mi értelme volt? Tehát ugye az a kérdésem, hogy Kis László abban az ügyben kivel és mit játszott össze, vagy majd szökés elszökött volna, mint polgármester, tehát felfogni nem
1: tudom. Ja, hogy ez az indok, tehát szökés, elrejtőzés, összebeszélés, bizonyíték semmisítése. Ezeknek a veszélye fönnáll, hogy valamelyiké, akkor jön az előzetes letartóztatás.
4: Ezek alapján lehet, és én úgy tudom, hogy a mostani ügyben 30 napra az első 30 napra kapták meg ezt az előzetes letartóztatás ügyet. De azt nem tudom, tehát az nincs olyan ügyészség, ami ilyen rapid módon dolgozik, az egész biztos. Tehát, hogy ezt mikor csinálják, az természetesen az én véleményem szerint egy nyilvánvalóan időzített cselekmény. Ez magától nem történik meg csak úgy valamikor, hanem ezzel valószínűleg ezekkel az információkkal rendelkeztek 2 hónappal ezelőtt is ugyanazok az emberek az ügyészségen. Bocsánat, ugyanaz a főügyész, ugyanaz a legfőbb ügyész. Pontosan tudták, hogy ezek az emberek az ő véleményük szerint elkövettek-e valamit, vagy nem. Erre most egyszer csak elvisznek mindenféle pártból embereket. Ebből a következtetésem nyilván az tud lenni, hogy az könnyen lehet, hogy magasabb szinteken, még a mostaniaknál is magasabb szinteken lehetett pártok közötti együttműködés különböző ügyekben. Lehet, hogy a Fidesznek voltak olyan pártközi kapcsolatai, akikre azt mondták, hogy velük lehet üzletelni, velük meg nem lehet üzletelni, csináljátok, azt meg ne csináljátok. Erre lehet következtetni ebből. De én egyelőre addig tudok elmenni ebben az ügyben, hogy amíg ezeket az embereket pont a Kis Lászlóból kiindulva, és sok más ilyen ügyből, akikről tudjuk, hogy aztán a végén ártatlannak bizonyultak, mint például Nokia-s doboz és a többi, ezekben az ügyekben én azért nem mondanék semmit, mert egyelőre ártatlanak tekintem őket, amíg el nem ítélik őket. Természetesen rossz ezt hallani mindenkinek, hogy egyáltalán ilyen előfordul az országban, de a véleményem az továbbra is az, hogyha valaki elkövet valamit, akkor nézzen szembe a következménye.
2: Persze.
3: Egy pikás megjegyzésem lehet még, vagy egy ilyen furcsa mellékszál bizonyos szempontból lehet, hogy nem is számít, de ilyen állás szerint a miniszterelnök a legfőbb ügyészt, az ügyészség fejét is lemondásra szólította föl, és várja a távozását. Tehát akkor ezt még tegyük mellé.
2: Hát annál is inkább tegyük mellé, mert én úgy értettem a miniszterelnöki mondatot, vagy én úgy mondanám, teljesen mindegy, hogy értelmezem, hogy annyiban függ össze ez az eset a kormányváltással, hogy az ügyészség fölgyorsította nem csak ebben, sok más mindenben a maga munkáját. Hogy például visszavonják a vádat Karácsony Gergely ellen ilyen meg olyan okokra hivatkozva, ami nagyon helyes, hogy visszamondják. Csak az ember úgy érzi, hogy önmagában az, hogy tételezzük fel, hogy most végre teszik a dolgukat, egy érv a legfőbb ügyész lemondása mellett.
4: Persze.
2: Pontosan azért, mert akkor volt nekik annyi anyagjuk, amit most fölgyorsítanak.
4: Hát egyértelmű.
1: Ez arra utal, nem akarom nagyon belemagyarázni, tehát félrejtés ne essék tényleg, de akkor én máshogy fogalmazok. De legalábbis nem zárható ki az a dolog, hogy ha a politikai széljárás megváltozása után eljárási cselekmények azok bekövetkeznek olyan tények alapján, amelyekről már korábban is lehetett tudni, akkor ebből nem kell három lólépés, csak egy, hogy azt lehessen feltételezni, és végig feltételes módon beszélek, hogy korábban ezek szerint, mert nem olyan volt a politikai széljárás, ezért ugyanazon tények alapján nem hajtottak végre eljárást.
3: Hát erről szólt a Gábor érvelése, csak mondjuk tegyük, mert akkor én hadd legyek a naív állásponton, mi van akkor, hogyha úgy van, hogy most jutott oda a nyomozás, hogy teljes bizonyossággal ezt a nyomozati cselekményt meg lehet tenni.
1: Ez nem zárható ki, ez így.
4: Nem zárható, csak miután most minden úgy néz ki.
2: De nem ez az egyetlen, világos. Az összes többiben is.
3: Én most erről az ügyről beszélek.
4: Még mindig az van, Dani, tudod, hogy ami sárga, totyog és csőre van, az kacsa. Szóval ez és úgy néz ki,
3: hogy
4: kacsa. Nem, hát nem, én úgy vagyok vele, hogy ebben a tekintetben, hogyha én nem vagyok jogász, tehát kezdjük ezzel, egyikünk sem nagyon az.
1: Vagyunk így egy páran itt ebben
4: te egy kicsit elkezdted, de aztán így maradt. De hogy abba gondolkodtam, hogy rendben van, legyen úgy, engedjük meg.
3: Én csak azt mondom,
4: engedjük meg.
3: Ezt a szenáriót is tegyük ide az asztalra, mert lehet, hogy itt e körben is, meg lehet, hogy nézők körében is.
4: Engedjük ezt.
3: Ennek van a legkisebb valószínűsége, de ott van.
4: Oké, de még egyszer mondom, engedjük meg. Menjünk oda, lépjünk el ettől egyet, és akkor mondjuk azt, hogy rendben van, most jutott el oda a nyomozás, hogy minden ügyben minden információ egy helyre jött. Na de akkor, hogyha ez egy ilyen széleskörű, mindent átfedő, nem tudom milyen hatalmas nagy ügy, akkor ebben az ügyben miért nem hallottunk egy darab hangot sem, soha kijönni sehonnan se. Tehát ez nem lett megszellőztetve sem a magyar, hanem ez általában azt szokták csinálni, hogy valahogy valamelyik kormánypárti labban elkezdik szellőztetni, hogy van a háttérben valami, elkezdik szépen felépíteni, kommunikációt csinálnak rá, lásd Simon Gábor, ugye annak idején, ha emlékeztek, ugye ott besétált a feleség a
3: 2014.
4: A Nemzetbe, és elmondta, hogy a férjének valami pénze van az osztrák bankszámán. Szóval valahogy volt annak mindig valamilyen ilyen kommunikációs feltétel, ennek most nem volt. Ez egyszer csak megtörtént, és azért gondolom, hogy azért nincs köze ehhez annak a politikai rendszernek, illetve annyi van, hogy pont azt tartotta vissza az a politikai rendszer attól az ügyészséget, hogy úgy dolgozzon, hogy nem a kommunikációt szolgálja ki meg a Fidesz érdekeit, hanem egyszerűen végzi a dolgát, és ehhez fel kell szabad.
1: A harmadik kerületben Kis Lászlónak az ügye, azt sem emlékszem, hogy nagyon föl lett volna építve, hát, az akkori kormánypárti, mondjuk Fidesz közeli média.
3: Hadd tegyek ide akkor még egy szenáriót,
1: utána meg volt, persze.
3: Tovább kavarjam a dolgot. Ti is elmondtátok, hogy könnyen lehet, hogy vannak ártatlanok a meggyanúsítottak között, nem mondjuk még rájuk. És Kis László esetében is ugye azt hangzott el, hogy lehet, hogy feleslegesen egzecíroztatta a vádhatóság ennyi hónapig az előzetes letartóztatásba. Na most, ha mindezen előzmények után majd kiderül az érintettek közül néhányról, hogy ártatlanul vádolták meg, vagy gyanúsították meg, bizonyítani tudja az igazát. Őrsi Gergely már egy elég határozott hangú közleményt ki is adott az ügyvédjén keresztül, hogy teljesen megalapozatlanak tartja, és bizonyítani is fogja ezeket a gyanúsításokat. Na akkor milyen az olvasata annak, hogy másfél hónappal a kormányváltás után lépett így az ügyészség?
2: Milyen olvasata van az ügyészség részéről, mert ebben az esetben, ha ezt föltételezzük, akkor nem egyszerűen visszatartotta magát 10 évig, hanem amikor meg pedálozik egy új hatalom kegyeiért, akkor meg nem egészen megalapozottan lép. Én végignéztem a legfőbb interjúját az ATV egy másik műsorában. Ott éppen a Matolcsi ügyben való eljárás kezdetére mondta azt, hogy hát Istenem, most jutottak odáig. Utána zárolták a Balázsi vagyonát. Istenem, most jutottak odáig. Megtörtént Karácsony Gergővel, amire utaltam. Istenem, most jutottak odáig. Semmit nem lehet kizárni, de nekem azért ez egy picit sok, hogy mit vettek be valami ilyen szellemi viagrát, hogy most hirtelen erejük teljében minden ügyben pont eljutnak.
3: Na most
2: odáig.
3: Akkor csak az a következő kérdés, az előző kormányzati ciklusban az ügyészség meg akart felelni, az akkori kormánynak most pedig meg akar felelni a mostani kormánynak, legalábbis vezetői szinten. avagy mindkét irányból érkezik különböző típusú nyomás.
4: Vagy mi van akkor, hogyha
3: az,
4: az ügyészség eddig sem szeretett volna semmit sem annál jobban, mint hogy felszabaduljon egy politikai nyomás alól,
3: és
4: elkezdi végezni a feladatát végre. Tehát azt, hogy én azt nem tudom megmondani, hogy az ügyészséget valóban kézirányítással vezette-e a Fidesz, vagy odaszólt-e Orbán Viktor valaha valakinek, hogy ezt az ügyet engedjétek. Én ezt nem állítom, csak azt állítom, hogy a legfőbb ügyész egy volt fideszes képviselőjelölt volt 14 éven keresztül Magyarországon. És hogyha ezt megengedi magának a vezető kormánypárt, hogy egy ilyen pozícióban egy ilyen embert ültessen, akkor számoljon azzal, hogy én meg azt fogom feltételezni, hogy most felszabadult az ügyészség, és megszűnt a politikai nyomás, és azt is el kell mondanom, hogy Ildikóban nagyon egyetértek abban, hogy viszont most azért tekerik a pedált, hogy lássák a Tiszánál, hogy mi parancsra tettünk, felszabadultunk, bocsánat, hát akkor mi most nyomozunk.
2: Azt mondanám, hogy ha parancsra tették, hanem nekem nem kell az a legfőbb ügyés, nem kell az a nyomozó hatósági szellem, ami akár parancsra hasolt egy kormány, hanem ezt nem tudjuk, mert vannak önkéntes tréberek is mindig.
4: Ugyanúgy nem kell a köztársasági elnök
2: de,
4: sem.
2: Hát, például, de az az ember, vagy az a vezetés, mert nyilván nem egy személyi felelősség van csak, aki ennyire megrendítette az én bizalmamat, a mindnyájunk bizalmát az igazságszolgáltatás nyomozati részében, az nem kell. Akár szóltak neki, akár nem.
1: Most, hogyha igaz, el fognak indulni eljárások, erre talán van egy népi igény is, ez persze becsatornázza és megfogalmazza az új kormányfő is, hogy egy olyan korrupt rendszernek a felelőseit, amelyiket nagyon sokan úgy gondolnak, hogy a 16 évet jellemezte, a jog erejénél fogva felelősségre kell vonni. Megúszható-e az, hogy ne érje a nyomozóhatóságot, rendőrséget, ügyészséget, adott esetben, mire odaérünk, a bíróságot? Az a vád, hogy politikai elfogultság alapján döntenek. És ez nem itt, nem Magyarországon, nem most fontos kérdés. Csak rendszerint ez szokott lenni, hogyha egy vezető személyiséget, aki vagy volt, vagy még éppen most is vezető személyiség, valamiért fülöncsípnek, mindig az, hogy engem politikai okok miatt üldöznek, politikai üldöztetésnek vagyok kitéve, csak azért, mert le akarnak szedni a másikok, vagy a tudjuk kik, vagy a mit tudom én. Tehát állandóan ez a politikusok részéről megúszhatatlan, vagy tőlük nem várható el az, hogy ezt ne próbálják ezt a kártyát előrántani, de nekünk van-e annyi eszünk, hogy meg lesz-e annyi információnk, hogy ezt reálisan meg tudjuk ítélni?
3: Nem elkenni akarom a kérdést, mert ez nagyon nyilván valid, és erről most a következő időszakban sokat fognak beszélgetni, de az alapvetően minden bírósági döntésnél ott van ennek a veszélye, hogy a társadalom egy része, amiért nem tartja igazságosnak, vagy manipulátnak tartja, azt mondja, hogy ez a döntés, és nem feltétlenül bírósági döntések, egyébként bármilyen intézményről beszélhetünk, annak valamiféle hatás vagy nyomás hatására kellett megszületnie, és ha nem is így volt, és teljesen valid döntés született, akkor is a magyar társadalom egy része így fogja gondolni, és tekintve, hogy most április 12-én és azóta még nagyobb arányban a Tisza bírja a magyar társadalom bizalmát, amire a Tisza politikája azt fogja mondani, vagy a politikusai, akár maga a miniszterelnök, hogy ez így nincs rendben, mert ezt korábban az Orbán rendszer nyomására így vagy úgy határozták el ügyészségi, bírósági szinteken, és nyilván ott vannak akkor a közjogi méltóság és a hivatalvezetők mandátuma önmagában, akkor ennek lesz egy társadalmi felhajtó ereje, ebben igazad van.
4: Azért nagyon nagy a baj, mert szerintem az elmúlt időszakban vezető politikusok, tehát nem akárkik, hanem a magyar miniszterelnök, a frakcióvezető, a szóvivő, tehát mindenki a Fideszben legalább egyszer azt mondta egy bírósági ítéletre, hogy azt a bíróság politikai alapon hozta meg. Most ne menjünk be, hogy ez melyik volt, sok ilyen ítélet volt, de egyet legalább.
1: Korábbi ellenzéki oldalról is voltak ilyen hangok, amikor valami nem tetszett,
4: ez igaz,
1: azért, mert hogy az Orbán
4: ez igaz, szólt, csak az ellenzéknek, azt én értem, csak az ellenzéknek egy picit, hagyjátok meg nekem azt, hogy egy kicsit kisebb legyen a felelőssége, mint a miniszterelnöknek egy ilyen helyzetben. Tehát a magyar miniszterelnök a saját bírósága függetlenségét vonja kétségbe, akkor mit szóljon a nép? Tehát mit mondjon a magyar társadalom akkor, amikor a magyar miniszterelnök maga mondja el, hogy a bíróságok nem függetlenek? Hát bocsánatot kérek, akkor én meg hagyj feltételezem, hogy az ügyészség sem az.
1: Röviden a szünet előtt még azért mindenképp érdekel, hogy Ildikó mit gondol erről?
2: Ilyen veszély mindig van, hogy azt mondja az egyik politikai oldal, hogy politikai okból történt. Ezért az ilyen ügyekben, gondolok itt például személyek eltávolítására, amiket én itt forszíroztam éppen az előbb, azt mondanám, hogy ötször világosabbá kell tenni 6 bizonyítékkal már az illetők múltjából, hogy miért szolgálnak rá erre. Én ezt nem tartom lehetetlennek. Nyilván a jogi forma ilyen vagy ilyen módjában jogászoknak kell nyilatkozni, de hogy érveket és bizonyítékokat ilyen esetben föl lehet hozni, abban majdnem biztos vagyok, vagy ahol nem lehet, ott nem kell megcsinálni. Egyelőre ilyet nem nagyon látok. Az más kérdés, hogy a közvéleményben ezt 5-ször, 6-szor, 10-szer, 20-szor el kell mondani. Pont a inkriminált személyek ügyében azért nem tartok attól, hogy ez nem tudom milyen konsternációt keltene, mert hiszen a jelenlegi kormány programjában és kampányában ez egy alaptétel volt. Aki nem értett velük egyet abban, hogy hát kinek kéne mennie ilyen meg ilyen okból, az nem szavazott rájuk. Jelenleg 70%-on állnak.
5: Ön szerint sikerül-e rendezni az ukrajnai magyarok helyzetét? Fogunk erről majd beszélni a műsor következő részében. 95% mondja azt, hogy igen, 5% pedig azt, hogy nem. De már itt is elhangzott, hogy milyen arányban vezet a Závec felmérése szerint a Fidesz. A biztos szavazó pártválasztók körében 74%-ért még soha sehol senkinek Tisza. Nem értek.
4: Tisza.
5: Havas...
4: Tisza vezet.
5: Tisza, bocsánat, igen, köszönöm.
3: Ne menjünk vissza az időbe.
4: És mégis mozog a Freud.
5: És Havasi Bertalan pedig arról beszélt, hogy a volt miniszterelnök újabb és újabb munkacsoportokat állít fel a megújulás jegyében. Erről lesz tehát szó, maradjanak magunknak.

0: Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg, miközben a király az övéivel mennybe megy. A napsötét lesz, földre hullanak a fellegek. Az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Önök szerint sikerül rendezni az ukrajnai magyarok helyzetét. Nézzük a szünetben, mire jutottak. Maradt, ahogy volt, 95% mondja azt, hogy igen, és 5% mindössze, aki azt mondja, hogy nem. Lendvai Ildikóval, az MSZP korábbi elnökével, Kacsó Dániellel, a Mandiner főszerkesztő helyettesével, és Veres Gáborral, a Nyílt Levelek podcast szerkesztőjével folytatódik az Aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk otthon. És folytassuk is ezzel a témával, ami a kérdésben is szerepel, nevezetesen az ukrajnai magyarok helyzetével nézzük.
3: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, magyarul álmodik, és aki szeret magyarnak lenni.
4: Magyar Péter miniszterelnök beszélt erről a Nemzeti Összetartozás napján. Az ünnepélyes zászlófelvonáson, ahol Súlyog Tamás köztársasági elnök a hagyományokkal szakítva nem volt ott, a kormányfő kitért a kárpátaljai kisebbségek nyelvhasználati jogaival kapcsolatos államközi megegyezés konkrét részleteire is.
3: A nemzetiség iskolások, tanulói ünnepségeiken elénekelhetik majd a magyar himnuszt. Használhatják a nemzeti lobogót. Az iskolai adminisztrációt megtehetik majd magyar nyelven. A bizonyítványokat magyar nyelven is kiállíthatják. Magyar nyelven vizsgázhatnak. A jövőben magyar nyelv és irodalomból is érettségi vizsgát tehetnek.
4: Arató László, a Szabad Európa brüsszeli tudósítója szerint a megegyezésben szerepet játszottak Ukrajna csatlakozási törekvései az Unióhoz. A szakértő szerint az is nagy kérdés, hogy ha Ukrajna teljes jogú tagja lesz az Uniónak, az milyen hatással lesz majd a gazdaságra.
5: Az árak az olyan kétélű dolog, mert egyrészt lefele mehetnek az árak, ha nagyobb a verseny, de ez mondjuk a fogyasztóknak jó alapvetően, tehát hogyha nagyobb a verseny, nagyobb a kínálat, akkor ez az árakra jótékony hatással lesz. De nyilván nincs, nem lesz kivételezés, tehát az ukránoknak minden feltételnek meg kell felelni ahhoz, hogy tagok lehessenek és a tagsági jogokat tudják gyakorolni.
2: Itt közben meg is történt az, hogy hozzájárult mind a 27 Európai Uniós tagállam, benne Magyarország is, hogy megnyissa az első tárgyalási fejezetet Ukrajna az Európai Unióval. A csatlakozási tárgyalásokról beszélünk, a csatlakozási procedúráról beszélünk természetesen. Azért ez egy hosszú folyamat lesz, még halljuk azt, hogy mert gyorsított, mert nincs reális támogatottsága gyorsítottnak. Németország ellenzi, Olaszország ellenzi, Franciaország ellenzi, Szlovákia ellenzi, mi ellenezzük. Tehát ez nem, igazából nem egy releváns kérdés. Olyan 11 pont, nem biztos, hogy nem tudjuk pontosan, mert nem láttuk még hivatalosan leírva a szöveget, hogy mi a megállapodás Ukrajnával, de minden esetre egy olyan vázlat alapján indult ez el, amely még egyébként az Orbán kormány idejéből származik, és akkor nyilván kellett hozzá sok minden, hogy ezt most tudják nyílbe ütni, de nyílbe tudták ütni. Mekkora eredménynek tekintsük ezt?
6: Mi voltunk olyan vitán Danival, egy másik helyen, amikor én azt az álláspontot képviseltem, hogy Ukrajna nem tud az Európai Unió tagja lenni belátható időn belül, tehát 6-8 év, ugye mert a csatlakozási tárgyalások 5-8, akár 10 évig is eltarthatnak. És tekintve, hogy háborúban álló országgal eleve példátlan, hogy egyáltalán megkezdi az Európai Unió tárgyalásokat, ezért én azt gondoltam, hogy erre még nagyon sok év lesz, mert ugye arról beszélt a Fidesz, hogy sürgősen be fogják léptetni az Unióba Ukrajnát, ha nem a Fidesz nyer, akkor itt nem tudom mi minden égszakadás, földindulás lesz. Na szóval, és ott a másik oldal pedig azt mondta, hogy ez itt nagyon gyorsan lesz. Tehát azt szeretném mondani a kedves nézőknek, hogy itt a példa arra, emlékezzenek vissza, hogy milyen hosszan és sokat vitáztunk azon, hogy az Európai Unió tagja akar lenni Ukrajna, és hogy ezt az Orbán kormány egyáltalán nem támogatja, de ha nem ők vannak, akkor majd. Most mondja a Balázs éppen, hogy ez az Orbán kormány idején létrejött alapkeret megállapodásnak a része, tehát abból indul el ez a tárgyalási folyamat, mert különben nem tudott volna elindulni. Most, hogy ez egy új döntés. Tehát, hogy ugye két döntés, igen, két dologról beszélünk. Na szóval azt akarom csak mondani. Semmi sem, nagyon sok minden bizonyítja, de ez is bizonyítja azt, hogy ebben a kampányban, ebben az elmúlt fél évben a Fidesz gyakorlatilag szinte minden mondatában megtévesztette Magyarországot, szinte minden hazugság volt, amit mondtak. Ebben az ügyben is ez van, tehát meg kell nyugodjon mindenki. Az Európai Unió tagja lehet Ukrajna, csak jó sokára, mire ezt az uniós tagsági folyamatot végigcsinálja, ahogy mi is végigcsináltuk, meg az összes tag.
7: Annyiban árnyalnám, hogy az Európai Bizottság különböző vezetői, maga Ursula von der Leyen elnök asszony is tett hasonló nyilatkozatokat. Ők a 2029-es 30-as csatlakozási céldátumot lőtték be, hogy most ez nekik egy terve, egy elképzelés, vagy egy nyomás a tagállamok irányába a bizottság részéről, ez ki fordítsa le a maga nyelve szerint. Amikor a Fidesz ezzel kampányolt, úgymond, hogy a kampány fő témájává tette, akkor az egyik alapja ennek a mondásnak az éppen a bizottsági álláspont volt, és az kétségtelen, hogy a Friedrich Merz kancellár például azóta árnyalta.
2: De ha én is,
7: de azt mondta, hogy nem akar ennyire gyorsan.
2: Nem volt ilyen bizottsági álláspont, a bizottságnak volt olyan tagja, vagy a vezetője, aki ezt belemondta a kamerába.
7: Az elnök.
2: És sem így van. És semmi olyan eljárás nem indult el, ami ezt célozta volna.
7: Mert tehát a Fidesz megállította.
2: Nem csak a Fidesz állította meg, a németek megállították, a franciák megállították, az olaszok megállították. Azt hiszem a hollandok és a belgák is megállították, és a szlovákok is, meg a lengyelek is megállították.
7: Most a tárgyalási folyamat hivatalosan, most, hogy Magyarország feloldott a vétóját. Ne. Tehát eddig senki nem tudott
2: volna tárgyalásról, tehát nem a klaszterek. Nem a tárgyalás, hanem a gyorsított eljárás. Nincs is egyébként ennek formulája az Európai Unióban.
7: A gyorsított eljárás.
6: Nem
7: létezik. Ez pont a bizottsági nyilatkozatok nyomán született meg, amikor egyre másra hangoztak el. Valóban, hogyha erről egy dokumentum született, egy ilyen eljárás,
2: nem létezik. Az uniósokban nem létezik a gyorsított eljárás.
7: Az Európai Bizottság elnöke azt mondja, hogy 2029-30 környékén az unió közösségén
6: belül és ezt én is szeretné látni
7: Ukrajnát, azért nem vagy az Európai Bizottság elnöke.
6: De az is lehet.
7: Azt mondom, hogy ez a kérdés, ez a téma nem volt megalapozatlan, és ez a félelem máig nem az.
6: Határozottan az volt, csak még egy mondatot engedj meg, hogy bocsánat, Ildikó, csak egy mondat. Akkor is ugyanezen vitáztunk. Tehát én határozottan állítom most is, hogy az, hogy valamelyik vezetőjének az uniónak, vagy akár, tegyük fel, mondjuk Magyar Péternek van egy véleménye Magyarországon valamiről, és azt mondja, hogy ezt ő így szeretne, vagy így képzeli el. Azért, ha mi egy demokratikus rendszerben gondolkodunk, és azt vesszük alapul, hogy a magyar parlamentnek van valóban döntő szerepe abban, hogy mi történik Magyarországon, akkor azt is gondolom, hogy Magyar Péter hiába gondol bármit, ha a magyar parlament tagjai, azaz az országgyűlési képviselők ebben őt nem támogatják. Na most, hogyha ugyanez van az Unióban, ha az Ursula von der Leyen, de az Ursula von der Leyen azt mondja, hogy ő szeretné 29-ben, 30-ban az Ukrajnát becsatlakoztatni az Európai Unióba, azt ő maga is tudja, hogy ő ezt szeretné, az egy dolog, de azt ő maga is tudja, hogy ez impliciten lehetetlen.
7: Akkor miért mondja?
2: Akár politikus.
6: Mert ezt szeretné. Tehát neki ez jó lenne, de tudja, hogy nem lehet.
8: Ha azt kérdezzük, hogy miért mondta az Európai Bizottság elnöke, akkor én azt a másik kérdést teszem mellé, hogy ha csak a gyorsított eljárás ellen volt kifogása a volt miniszterelnöknek, akkor miért mondta körülbelül két héttel a választás előtt is, hogy amíg élünk, soha nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja. Azt lehet mondani, azt mondhatja valaki, hogy nem támogatom a gyorsított eljárást, mert mindjárt mondom, hogy ez mit jelenthetett egyedül, mert az sem volt olyan vész. Azt, hogy soha a büdös életben, az nem ugyanaz az állítás, igen. És az végképp tönkre teszi a viszonyt egy szomszédunkkal a gyorsított eljárásról. Ez a legalábbis a kiszivárgott hírek szerint, mert nincs ilyen paragrafus valóban, hogy ez mit jelentene, ez annyit jelentett volna, hogy párhuzamban kezdik meg valamennyi csomagban, valamennyi fejezetben az egyeztetést, és nem fejezetről fejezetre haladnak. Én szerintem még esetlenikus, ebből se lett volna 2030-ra semmi, mert a föltételeket teljesíteni kell, ez a lényeg, akárhányat tárgyalnak külön vagy párhuzamba, de most még ez se történt meg, mert valóban az első csomagról, fejezetről kezdődnek meg a tárgyalások, amiről már formailag is nyilvánvaló, hogy akkor ez a normális menet. Ennek már csak azért is örülök magyar szemmel is, Ukrajna vagy a szomszédsági politika kedvéért is örülök, de magyar szemmel azért, mert most ugyan megszülettek az egyességek, hogy miről lesznek jogszabályok. Én abban nem is kételkedem, hogy a jogszabályok meg fognak születni, mert például a lengyelek már értek el hasonlót, tehát ez nem lehetetlen érdeke is Ukrajnának. De ami végképp pecsétet tesz erre, az éppen a csatlakozási tárgyalás megkezdése. Soha egy ország olyan jól nem viselkedik, mint az uniós csatlakozás előszobájában.
6: Igen.
8: De ez így van, mi is így voltunk, mindenki így van vele. Hát akkor pedálozik azért, hogy bebizonyítsa, hogy mindet, például a kisebbségi emberi jogi fejezetben előírtakat is teljesíteni tudja. Tehát ha valami garancia a mostani egyesség realizálódására, akkor az, hogy elkezdődnek ezek a tárgyalások.
2: Az eljárásrenddel kapcsolatban annyi, hogy 30 hány fejezet is van, 32-3,
7: legalább annyi, igen.
2: Hogyha évente 3-at le tudnak zárni. Az azt jelenti, hogy 10 év alaphangon minden egyes tárgyalási fejezetről, külön-külön az unió összes országának egy elfogadó nyilatkozatot kell tennie, azt mondta, hogy igen, kipipáltátok, ezt meg kell ismételni 33-szor, és hogyha ez megtörtént, akkor egyben kell dönteni egy hangon arról, hogy na, akkor ezek után fölvesszük-e vagy nem, és még akkor sem törvényszerű, hogy fölvesszük. Ugye Magyar Péter azt mondja, hogyha majd odáig eljutnak, akkor Magyarországon ügydöntő népszavazás fog dönteni arról, hogy Ukrajnát beengedjük-e a Európai.
6: Bár akkor már Magyar Péter nem lesz miniszterelnök.
2: Mert nem, ugye, az egész biztos, mert ő 10-15 évre tagsája, és a 8 év alatt.
7: Felül lehet bírálni ilyen törvényeket is adott esetben két évre. De nem, ez csak egy rossz májú megjegyzés a részemről. Visszatérve a kárpátai magyarság sorsáról és lehetőségeiről, egyébként elborzasztó volt hallgatni, hogy a miniszterelnök felsorolja, milyen vívmányokat sikerült ezekkel a tárgyalásokkal elérni, hogy azt gondolná az ember, hogy ezek azért egy Európába készülő országban legalábbis alapvető dolgoknak számítanak, hogy legalább ennyit megadnak a nemzeti kisebbségeknek, miközben még az előző kormány is, amely kétségtelen nem volt a legjobb viszonyban az ukrán vezetéssel, ukrán nemzetiségi iskolákat hozott létre, ukrán nemzetiségi szószólót a parlamentben hagyta képviselni a saját Magyarországon élő ukrán közösségét egy humanitárius akcióval, amelyet egyébként sehonnan nem ért kritika, segítette Ukrajnát. Tehát kétségtelen nagyon durva viták voltak, és a kampány egyik témája volt, de azért, hogy Ukrajna még most tart ott, hogy ki kell alkudni vele ezeket a jogokat, az engem azért most egy picit sokkolt így, hogy
8: Daniel maga is tudja, hogy ennek mi az oka, nem helyeslem az okot, csak tudom. Amikor az orosz agresszió megtörtént, és kitört az orosz-ukrán háború, akkor változtattak a különböző kisebbségek, de hát akkor
7: 2014 szigorítom. Után változtattak rajta, már lassan 10 éve van.
8: Amikor meg a Krím történt, tehát mindig volt egy ok, méghozzá az orosz agresszió, amikor ők igaziból azt akarták megelőzni, nem jól, nem helyeslem, hogy 5. hadoszloppá váljon az ott lévő orosz lakosság. Mi, és más kisebbségek is, beleestünk a szórásba. Ez nem jó, ezt nem helyeslem.
2: És hát amit látható, ebből ki lehet jönni? Tehát de azt, hogy a lengyelekkel, szlovák velünk meg tudták.
7: Én azért még picit szkeptikus vagyok, de én is annak drukkolok, hogyha az a kérdés, ami a nézőkből nagyon nagy optimizmus váltott ki a 95%-os igennel, én úgy fogalmaznám át, hogy én nagyon bízom benne, és reménykedem, hogy ez valóban egy olyan megegyezés. Voltak már a múltban hasonló témájú megegyezések Ukrajnával, amik hát végül az ukrán fél nem hajtott végre, de ez legyen egy másik, és valóban ezt még az Orbán kormány kezdte el kialkudni, 5 megállapodási pontig jutottak el, és még 6-ot ezek szerint a Tiszának sikerült lezárnia. A bizalom a magyar kormány részéről ezek szerint megvan, hiszen már előbb feloldotta az ukrán ügyekben a vétót, mint hogy ez ebből törvény lett volna.
2: Viszont de abban így, is maradt az Európai Unióval, akkor legalábbis erről beszélt Magyar igen. Péter, hogy Ukrajna további csatlakozási folyamatainak feltételévé teszi az Európai Unió azt, ami a magyar követelése.
8: Pontosan, ez nagyon helyes. Jó nekünk most, lehet, hogy az Orbán kormány tényleg megkezdte. Jó, hogy megpróbált ezen segíteni, tehát ezt helyesnek fogtam fel azt a lépését, hogy lép. Csak nem kellett volna akkor, de ez messzire vezet, mondjuk elrabolni az ukrán pénzszállítmányt és egyéb dolgokkal, annyira befagyasztani a viszonyt, hogy irreális volt.
6: Nehéznek tűnt a megegyezés.
7: A megegyezés nehezítette, hogy előzőleg viszont az ukrán fél nem engedte át a kőolajat a barátságvezetéken. Nagy viták voltak róla, hogy ki tehetett
6: el. Várj, ebben ne menjünk bele, Dani, mert ez nagyon messzire vezet. Tehát az nem így volt. Az úgy volt, hogy lebombázták a...
7: Így van, és utána megjavították.
6: És amikor megjavították, akkor kinyitották. Ez a hivatalos álláspont.
7: Április 12-e után...
6: Nem, 12-én nyitották ki, hanem 12-én.
7: Hát akkor megint ilyen következtetéseket lett levonni.
2: Maximum. Meg aztán ott voltak az azt megelőző plakátok, amelyek Zelenszkijel riogatták egész
8: volt,
2: Magyarországot.
8: Volt
2: itt azért ez ment egy évet, vagy ment egy ideje. Maradjunk ennyiben. Na nézzük, hogy a kommentelőink azok hogy viszonyulnak ez a kérdéshez.

0: Ön szerint sikerül javítani az ukrajnai magyarok helyzetét, vagy kárpátaljai magyarok helyzetét, hogyha úgy tetszik, 95% mondja azt, hogy igen, 5% azt, hogy nem. Nézzük a kommentmezőt. Márta azt írta nekünk, hogy az újdonsült propaganda, ezek volnánk ugye mi, szerinte azt a kérdést tegye fel, hogy jó lesz-e a magyar gazdáknak, ha az ukrán gabona elárasztja a magyar piacot, jó lesz-e az évi 30 000 migráns befogadása. Hát Márta, van itt minden, ami mint a búcsúba. Szóval az ukrán gabona bizonyos korlátozásokkal mehet az Európai Unióba, és mint hogy a magyar gabona árakat is az Európai Uniós, a közös piacnak az ára határozza meg. Ezért, hogyha bárhonnan beérkezik mondjuk olcsóbb gabona, akkor az hat a magyar árakra is. Tehát ez így van, nem tudja ez alól kivonni Magyarország magát. Megsúlok egyébként valamit, olvasson utána, talán erről hír is van, én azért hallottam már ilyeneket, hogy a magyar kereskedő Ukrajnából átviszi a gabonát Ausztriába, ott belépteti, vagy ott a papírmunkát elintézi, és onnan visszakerül Magyarországra, immár osztrák gabonaként, aminek egyébként ilyen formában nincsen semmi akadálya. Ez csak egy dolog volt, hát hogy az évi 30 000 migránst honnan veszi, azt nem tudom elképzelni, de nagyon szeretném, hogyha megírná nekünk. Egyébként, hogyha a gabona olcsóbb lesz, akkor ön azt érezni fogja a boltban. Ez mindig ilyen kétélű fegyver, hogyha a gazda jól jár, az azt jelenti, hogy sokba kerül a termény, ön meg majd azt kifizeti szépen a boltba. Szóval erről majd mindig el lehet vitatkozni. Anna azt írta, hogy ha csatlakozni akarnak az EU-hoz, el kell fogadniuk a magyar feltételeket. Ez az első fejezethez ad lehetőséget, de minden újabb fejezet megnyitásakor érvényesíteni kell a magyar nemzeti érdekeket. Nem lehet nem egyetérteni Annával. Elli azt írja, hogy igen, jó ez, nehéz lenne megmagyarázni az uniónak, hogy miért nem biztosítják a kisebbségi jogokat, nagyjából ugyanez a gondolatkör. De azt írta, hogy szerintem most nagyobb az esélye a rendezésre, mint bármikor az elmúlt években, de a siker végső soron a megállapodás végrehajtásán múlik. Bizony ott van egy nagy ha a végén, és az jó volna, hogyha az ukránok beteljesítenék. Imre azt írta, vissza Kárpátalját, és ezek a problémák megoldódnak. Azon gondolkozom, Imre, hogy igazából milyen probléma oldódik meg, hogyha Kárpátalja visszajön, ahol 1 200 000, 1 300 000 ember él, ebből 80 000 magyar, ön valószínűleg örülne annak, hogyha az egy tizedét, a kárpátaljai népesség egy tizedét sem elérő magyar közösséggel együtt térne vissza, úgymond az egész népesség. Úgyhogy itt ez az alapvető probléma, hogy egyrészt nagyon szeretünk egységes, etnikailag homogén nemzetállam lenni, hát sajnos június 4-én kell lesz mondanom, ezt éppen Trianon hozta el számunkra, vagy pedig egy sok nemzetiségű, sok kultúrájú állam, mint ami a Nagy Magyarország volt. Ugye a turbó magyaréknál általában ez a két szempont össze szokott ütközni, nézzenek rá a térképre, és akkor döntsék el, hogy tulajdonképpen mi is az, amit igazából szeretnének. Menjünk tovább azzal, hogy a Fidesz megújulása milyen utakon haladhat, mert hogy erről Magyar Havasi Bertalan elárult egy-két részletet.
1: Navracsics Tibort bízta meg az önkormányzati kabinet újraalapításával Orbán Viktor. Ezt Havasi Bertalan közölte a Telex-szel. A volt miniszterelnök sajtófőnöke a portálnak azt írta, a Fidesz elnöke egymás után alapítja a párt megújítását szolgáló szakmai érdekvédelmi és munkacsoportokat. Állítása szerint most zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidován Árpád irányításával, és hamarosan létrejön a Fidesz Európa klubja is, amin Bóka János dolgozik. Havasi Bertalan emlékeztetett, a védvonal vezetésére Cunyiné Bertalan Juditot kérte fel Orbán Viktor.
0: Mi lesz ebből? Most a Závecet is hozhatnánk, említettük már, a biztos szavazó pártválasztóknál a Tisza a Závec mérése szerint 73%-on áll, hogyha jól tudom, és 20%-on áll a Fidesz. Ez elképesztő erőfölény a Tisza oldalán, de hát nyilván ez majd még fog kopni, meg fognak változni a dolgok. A munkacsoportok, szakmai csoportok azokkal az emberekkel, akik egyébként már más téren volt alkalmuk, hogy bizonyítsanak, és több-kevesebb sikerrel jártak ebben, ezek mind és hogyan fognak változni?
2: Csak egy mondat, az Ávec felmérése nem azt mutatja, hogy mi lesz ebből, hanem hogy mi lett ebből. Ez aktuális kép, hogy mekkora a Fidesz.
3: De jó, ez igaz, persze, de a tendencia látszik, meglátjuk, hogy meddig tart. Az, hogy egy ellenzéki párt munkacsoportokat alakít, ebben önmagában semmi nincs, ez rendjén van, nekünk is volt, másnak is volt. Számomra a hírben egy név érdekes, amiből a másik név megerősödése következik. Navracsics neve volt érdekes, aki a Fidesznek ahhoz a mérsékeltebb szárnyához tartozik, remélem ezzel nem vágom el pártkarrierje egyetlen sálát sem, valahogy nem ahhoz, mint amerre most, mintha Orbán Viktor retorikájá vinni a pártot. Hogy ő elvállalta, ez az egyik érdekes név számomra, ebből nekem az következik, hogy Orbán megerősödött a pártelitben, hogy mindenki tudomásul vette, hogy egy évig vagy valameddig, hát ő is egy évet szokott mondogatni, nincs olyan erős alternatíva, hogy le tudják cserélni. Ha lenne, ha a mérsékeltebb szárnyból, vagy akár máshonnan Lázárék felől látnának ilyen ütőképes alternatívát, akkor Navracsics és esetleg mások nem vállalnának munkacsoportvezetést. Vagyis az én következtetésem az, hogy hát akkor, ahogy várható volt, egy évig még Orbán Viktornak hívják legalább egy évig a Fidesz elnökét.
4: Nagyon hasonlót akartam egyébként ezzel kapcsolatban, hogy egy picit máshonnan megközelítve. Ugye így előttem van az a beszélgetés, amikor ezekkel az emberekkel a volt miniszterelnök leül beszélgetni, és akkor azt mondják, hogy Csém, hát ebből éltetek 16 évig. Akkor jó voltam, hogy megnyertem nektek a választást? Hát módot akarodsz, azt elfogadod a megbízást, és csinálod. Egyik verzió. A másik meg az, hogy könyörög nekik. Én az elsőben jobban hiszek. Tehát, hogy valószínűsítem, hogy itt Orbán Viktornak lehetett egy-két olyan mondat egy-két emberhez, hogy ezt a kutyakötelességet megcsinálni.
3: És nem tudjuk, hogy milyen dossziéi vannak a mondatok.
4: Hát most ezt én nem akartam kimondani, de jó, hogy itt vagy, Ildikó. És hogy lehet, hogy van egy-két dosszié egy-két emberről. Szóval ez egy lehetőség. A másik oldalról meg azt akartam még hozzátenni, vagy szerettem volna, hogy a munkacsoportok létrehozása általában az én véleményem szerint, bár tényleg jellemző, de azért pótcselekvések szoktak lenni, kivéve akkor, amikor ennek effektíve hatása tud lenni. Tehát mondjuk kormányzó pártnak kellett volna inkább munkacsoportokat létrehozni, hogy demokratizálja a működést, és akkor a párton belül is lettek volna kis erőterek, akik beleszólhattak volna a nagy egész működésébe.
0: Hát éppen szoci tapasztalatokból jól lehet látni, hogy az ilyenfajta frakciózás az milyen kimenetelekkel is rendelkezik.
2: Akár platformokat is létrehozhatott volna a Fidesz. Vagy árnyék minisztériumokat.
4: Elnézést, az nagyon lett az árnyék minisztérium, az ugyanolyan, mint ez kb.
2: Meglátjuk. Nyilvánvalóan most egy ilyen stratégiai dilemma előtt áll a Fidesz, ha egyáltalán túléli a következő időszakot politikai entitásként. Én inkább most arra szavaznék, hogy igen, azért ott vannak politikai túléli a következő időszakot politikai entitásként. Én inkább most arra szavaznék, hogy

0: legfejlettebbek, ha úgy tetszik. És akkor ez emellett ott van a miniszterelnök, a volt miniszterelnök által kijelölt irány, vagy legalábbis azok a hangsúlyok, amik tényleg olykor mondjuk hogy erősnek tűntek a vadhajtások megjegyzéssel és a hasonlókkal.
1: Mert hogy szélről kell építkezni.
0: Ő azzal magyarázta, hogy a nem is az, hogy a szélről kell építkezni csak, hanem hogy ott a legnagyobb veszély, hogy ott olvad el annyira a tábor, hogy azt már nem lehet visszacsinálni. A közepet hamarabb vissza tudja egy politikai formáció építeni. Most ilyen politológiai szakzsargonnal csúnyán hangzik, ez mégis emberekről van szó, de valami ilyen logika látszik benne. Ez nem dőlt el szerintem, és lehet, hogy még most sem fog június 13-án eldőlni.
2: De mire ide, hogy akkor a Fidesz ezt a teret be fogja tölteni egy másik párt.
3: Ne nyissunk, ne nyissunk.
0: Fogad,
3: ne
0: nem merek, most mert már megfogadtam, hogy nem fogadok semmiben.
3: Igen. Na, hát már eddig jutottunk, de érdekes lesz majd még nyilván a következő időszak, főleg Fidesz tisztújítás, meg a látható politikai irányok kijelöléseit követően az ellenzéki oldalon is, meg hogy mekkora, hát van konkurenciája Fidesznek, úgy hívják, hogy Mi Hazánk. Úgy tűnik, hogy most leginkább az a meccs folyik majd. Lendvai Ildikónak, az MSZP korábbi elnökének, Kacsó Dánielnek, a Mandiner főszerkesztő helyettesének és Veres Gábornak, a Nyílt Levelek podcast szerkesztőjének köszönöm. Örülök a beszélgetésnek. Holnap este újra várom majd önöket, addig is vigyázzanak egymásra is, magukra is. Jó éjszakát, viszontlátásra.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: I can still

0: kell. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Pénzügyekkel folytatjuk, babaváró hitellel. Azt gondolnánk, hogy ez egy sima ügy, de egyáltalán nem az. Több mint 25 ezeren kerületnek nem sokára bajba a Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint. Herman Bernadettel beszéljük ezt meg, aki a privátbankár.hu vezető szerkesztője. Örülök, hogy itt vagy, szervusz.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Szóval 25 ezeren nem tudtak teljesíteni? És nem pénzügyileg, hanem baba szempontból?
2: Igen, tehát most ugye meghosszabbította az előző kormány 2024-ben a határidőt, 2019 óta lehet fölvenni, közepétől lehet felvenni ezeket a babaváró hiteleket, 5 évet kaptak a párok arra, hogy gyereket vállaljanak, ebben az esetben maradnak kamatmentesek ezek a hitelek. Hogyha nem sikerül gyereket vállalniuk, vagy nem vállalnak gyereket, akkor vissza kell fizetniük az állami kamattámogatást, amelynek az összege, hát ilyen 2,5-3 millió forint van, akinél még ennél is nagyobb összeg lehet most már. 2024-ben sok mindenkinek lejárt már a babavárónál az 5 éves türelmi idő, ezt meg hosszabbították, akkor 2026 közepéig értelemszerűen ugye a következő választásnak a választás utáni időszakra, és most kb. 25 ezer olyan család maradt, akinél úgy látszik, hogy nem teljesült a gyerekvállalás, emiatt vissza kell majd fizetniük az állami kamattámogatást.
1: Hát a legtöbben, akik ezt a babaváró hitelt felvették, nem duskálnak a pénzben. Mi van, ha valaki nem tudja ezt visszafizetni?
2: Hát én azt gondolom, az MNB is ezt látja, hogy azért a többség vissza tudja ezt fizetni, és én olyanokról is tudok, akik például azért vették fel, hogy befektessék, és nem is akartak gyereket vállalni, tehát azért heterogén ez
1: van. Jó befektetés volt?
2: Igen, jó befektetés volt, mert 2019-20 körül nagyon alacsonyak voltak a hozamok, és akkor lehetett viszonylag magas kamat a lakossági állampapírt vásárolni, és volt, aki ezt megvásárolta, és kiszámolta, hogyha neki vissza kell fizetnie az állami kamattámogatást, még akkor is jól járt.
1: Gyereket nem akar, csak pénzt.
2: Hát,
1: elég nyersen hangzik, én tudom, de hát akkor ezek szerint
2: de voltak ilyenek
1: volt
2: is. Nem azt mondom, hogy ez volt a többség, de voltak ilyenek is, meg hát vannak helyzetek, amikor valamiért nem jön össze a gyerek, tehát például egészségügyi oka van, és olyan is előfordulhatott, hogy hát megromlott a viszony a házaspár között.
1: Szétment a pár.
2: Igen, például emiatt.
1: Viszont itt van egy csomó olyan intézkedés, kiindulva abból, hogy ez majd rendeződik, amivel kapcsolatban felmerültek kérdések a kormányváltás kapcsán. Rengetegféle a gyermekvállalást, úgymond a családokat segítő támogatás. Ezekkel kapcsolatban a Tisza kormány nagyon egyértelműen úgy fogalmazott, hogy mindent megtart, ami hasznos, sőt, amit lehet, azt továbbfejleszt. Látszik az irány? Hogy miben gondolkoznak?
2: Hát én egyelőre nem láttam még benyújtott törvényjavaslatot, szóval nem tudom, hogy pontosan miben gondolkoznak. Az de végig kell nézni szerintem a különféle programok, hogy melyik mennyire vált be, mennyire volt hasznos, mennyire volt eredményes. Hát én nem látom egyelőre a demográfiai statisztikákon azt, hogy több gyerek született attól, hogy tehát rengeteg ilyen programot
1: bevezette. Hát ezt nyilván melyik nem tudják kivezetni ezeket a családtámogatásokat?
2: Hát a babavárót azt ki is lehet vezetni akár, tehát meg lehet szüntetni, hogy akkor most megszüntetjük. Az előző kormány is többször szigorította, 40 évről levitte 30 évre az életkort, a feleség életkorának a maximumát aztán visszavitték 35 évre. Szóval lehet itt többféle megoldásban gondolkozni. Most már igazából ez a hiteltípus egy kicsit ki is vezeti magát, olyan értem, hogy egyre kevesebben veszik fel. Tehát a kezdeti időszakhoz képest, tehát beállt egy ilyen havonta ilyen kb. 2500-2000 család veszi fel ezt a hitelt. Azt viszont szerintem az adófizetők elvárhatják, hogy azok, akik tényleg felveszik ezt a hitelt, mondjuk a 11 millió forintot, amelynek a kamattámogatása az adófizetők számára a 20 éves futamidő alatt egy hasonló nagyságrendű összeg, tehát egy 10-13 millió forint körülbelül, azok vállalják, tehát tényleg vállalják azt a gyereket, szülessen gyerekük, vagy fogadjanak örökbe gyereket, ezért az ajándékba kapott úgymond ilyen 10 milliós támogatásért.
1: Megnyitottad ezzel azt a fiókot, ami állandóan előkerül, hogy azok, akik nem férnek hozzá ezekhez a családtámogatásokhoz, ők miért finanszírozzák társadalmi szinten azokat a támogatásokat, amelyeket a családok megkapnak. Mert hogy nekik nincs gyerekük, vagy nem is akarnak gyereket. És akkor itt van egy következő gondolat, hogy fizessenek plusz adót azok, akiknek nincs gyerekük. És hát ezeket nagyon sok esetben nagyon könnyű embertelennek nevezni, ezeket az ötleteket mondván, hogy hát ezer oka lehet annak, hogy valakinek nincsen gyermeke. Ugyanakkor persze van egy igazságtalanság a rendszerben, hogy akinek nincs gyereke, miért fizessen hozzájárulást?
2: De ezt nem csak azok fizetik, akiknek nincs gyerekük.
1: Azok is, akiknek van, persze.
2: Azok is, akiknek van. Tehát azért most például a pénzügyi stabilitási jelentésben, amiben ugye az MNB-nek ez a jelentése jelent meg a héten, ebben szerepel az, hogy ez a 25 ezer babavárost. Abban az is benne van, hogy 400 milliárd forintot kapnak a bankok évente, kamattámogatás címen az adófizetőktől. Ezt azért bontsuk le háztartásokra. Minden háztartás 100 000 forintot fizet be a közösbe azért, hogy megkapják mások kamattámogatás formájában, és azért nincsen minden háztartásnak támogatott hitele, sokkal több háztartásban nevelnek gyereket, mint amennyien mondjuk ilyen támogatások. Ez még nem csak babaváró, ez a 400 milliárd, ebben van nagyon sok otthon start hitel és mindenféle más támogatott hitelek, de ezt mindenki fizeti.
1: Ha voltak éppen ezen a gazdasági növekedést tud segíteni, amikor ezeket a támogatott hiteleket a piaci hitelek utolérik.
2: Hát ebben azt tud segíteni, hogyha lejjebb mennek a hozamszintek, ugyanis az a kamattámogatás mértéke az mindig az állampapíroknak a hozamához kötött, vagy kamatához kötött, egészen pontosan aukciós átlaghozamhoz kötött. Tehát, hogyha ezek lejjebb mennek, mondjuk azért, mert például nő a bizalom a magyarországi eszközök iránt, több magyar állampapírt vásárolnak, akkor ez javíthat a helyzeten, kevesebb támogatást kell fizetni.